0: szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben az intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Akár visszafordíthatatlan szemkárosodást is okozhat az ellenőrizetlen bóvli napszemüveg viselése. A lencsének az ideális elsötétítés mellett a káros UV-sugarakat is blokkolnia kell, ezért vásárláskor nem csak az árat érdemes figyelni. A napszemüvegek megbízhatóságát az idei nyári szezon előtt és alatt is kiemelten ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadékmennyiség a 10 mm-t sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és termék kiesésre is készülni kell. Az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjában. Szívós Márton együttese az Athénban zajló négyes döntő szombati első elődöntőjén 16-12-re nyert az Apollon Smirnis ellen. Az OB1-ben elődöntős gárda a harmadik számú európai kupasorozat vasárnapi fináléjában az olasz Bolognával találkozik. Szavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 1-9, napközben 20-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 3 órakor jelentkezünk.
1: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.
2: A Margit híd volt Budapest második állandó hídja, amely a Margit sziget déli végét köti össze Budával és a Nagykörúttal. Amint egy 600 méter hosszú acélhíd az egyetlen olyan Dunahíd a fővárosban, amely nem egyenesen ível át a folyón, hanem középen 150 fokos szögben megtörik. 1876. április 30-án adták át a forgalomnak, legutoljára pedig 2011-ben vehettük újra birtokba, amikor pár éves felújítás után új korlátokat helyeztek ki, diszkivilágítással látták el, és egy kerékpárutat is kialakítottak rajta. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. A mai nagyításban az idén 150 éves Margit hídhoz invitálom Önöket, hogy testközelből ismerkedhessünk meg a történetével, illetve a híd néhány érdekességével. Tartsanak velem! Kovács Tamás urbanistával itt állunk a Margit híd pesti lábánál, ahol egy márványtábla lett elhelyezve, amely megörökíti az 1876. április 30-i ünnepélyes átadást. Tényét. Ezen kívül pedig még számos olyan dátum szerepel rajta, amelyek fontos momentumai voltak ennek a hídnak. Melyik pillanatot ragadjuk meg elsőként? Talán értelemszerűen érdemes lenne visszarepülnünk 150 évet az időben. Hogyan fogadhatták a pestiek ezt az új hidat?
3: Ez sőt, én egy picikét még visszább eveznék. Odáig azért mindenképpen, hogy van nekünk egy lánchidunk, és ugye a Lánchíd az magántulajdonban van, a Lánchíd részvénytársaság tulajdonában van, és ahhoz, hogy épülhessen Pest és Buda között, hiszen akkor még nincs egyesítve a két város, épülhessen más híd a város területén, hát ki kell váltani, meg kell vásárolni a Lánchíd részvénytársaságtól igazából a Lánchidat. Itt az 1870-es évek legelején járunk, konkrétan 70-ben, amikor ugye egyrészt már világos az, hogy Pest-Buda-Óbuda egyesítése a küszöbön van. Látszik, hogy a város rohamléptekben fog növekedni és bővülni, és a Margit híd, hogy most már tényleg megérkezünk ide, annyira fontos ebben a történetben, hogy az a törvény, ami létrehozza a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, és kijelöl egy sor feladatot nekik, ebben így nevesítve van, hogy hát itt ezt akkor meg kéne építeni ezt a hidat. Úgyhogy én ide mennék vissza.
2: Említsük meg, hogy már jó 20 évvel korábban adták át a Lánchidat, tehát azóta nem épült új híd ugye a régi Pest-Budán, úgyhogy valóban időszerű lehetett a város fejlődésének következtében az, hogy valahol máshol is létesüljön egy Dunai átkelő.
3: Persze, de az egészben szerintem a legfontosabb kulcs, hogy akkor tudott fejlődni Budapest, úgy jött létre Budapestnek ez az aranykora, hogy a kormány, a főváros és egyébként a magántőke ebben együtt tudott működni.
2: Maguk a munkálatok mikor indultak meg, és mennyi időn át tartottak?
3: Ugye 1870-ben akkor járunk, amikor a Fővárosi Közmunkák Tanácsát létrehozzák, és akkor ki van mondva, hogy akkor jön a pot, ezt itt meg kéne csinálni, és akkor utána van egy pályázat, ez csúszott, és a 75-re tervezett átadáshoz képest csak 76, de ezzel együtt igaz az, hogy ez az egész folyamat lemegy kevesebb, mint 6 év alatt, és 72 a pályázat, ezt megnyeri egy francia iroda és egy francia építész, akinek igen helyesen itt is van a neve, Ernest Goué, és ő az, aki vezeti ezt a egész munkát.
2: Maradjunk még az átadásnál, 1876-nál. Nézzük meg, hogy hogyan írtak mindenről a korabeli újságok.
4: A Hon 1876. május 1-e, a Margit híd megnyitása. Tegnap délben ment véghez az újonnan épült Margit híd megnyitása, s ezzel szorosabbra fűzetett azon kapocs, mely a testvérfővárosokat egymáshoz fűzi. Budavárosa az ifjú Pest mellett nagy mértékben hátra van maradva, s a törvény által végrehajtott egyesítésnek nemigen volt meg eddig azon ereje, hogy a fővárosnak a Duna jobb partján fekvő kapcsolt részeit azon arányban felvirágoztassa, amely arányban az a másik rész előre haladottságához szükséges. A Lánchíd által létrehozott kapcsolat, mint látjuk, csak a jobb part egy részére volt emelő hatással. Budának központja, legszebb része a jobb parti híd fő környékén van. Ez volt eddig azon egyetlen csatorna, melyen a bal parton zsongó, nyüzsgő élet fölöslege a Várhegy lábaihoz átszivárgott. A jobb parti város többi része sokkal szétszortabban fekszik, és távolabb bepontol, hogy sem az ide irányolt forgalom ezekre is kiterjedne. Az új híddal egy másik csatorna nyílott meg, mely épp oly életet fog önteni azon csak nem élettelen részekbe, melyek az itt fekvő szőlőkoszorúzott halmok alatt most csak nem kihaltan terülnek, mint a Lánchíd a Várhegy körüli részekre.
2: Domonkos Csabával, a Budapesti Műszaki és Közlekedési Múzeum főmuzeológusával ide beszéltük meg a találkozónkat a Margit híd Pesti híd főjéhez. Jó magam is most a Margit hídon át érkeztem ide biciklivel a 2010-es évek eleje óta létező bicikliúton. Ez már egy relatíve újdonság a Margit híd életében. Mit mondhatunk el a hídról? Milyen szerepet tölt be manapság Budapest életében, ha mondjuk összehasonlítjuk a többi Dunai híddal?
5: Mindenképpen az egyik legnagyobb forgalmú Duna híd. Rajta megy át a 4-es, 6-os villamos, ami egy eléggé nagy kapacitású és nagyon sűrű villamosjárat, és hát két forgalmi sáv megy mind a két irányba. Észak-Buda és Észak-Pest között az egyik legfontosabb kapcsolat. A város körben őtte a hidat. Második világháború után az egyik elsőként helyreállított híd volt ez, mert ez volt az, ami elég széles volt, elég jelentős villamos lehetett rajta átvezetni, tehát szükség volt erre a hídra.
2: Valóban sokáig Budapest legmonumentálisabb hídjának volt tekinthető, talán mindaddig, ameddig meg nem épült az Árpád híd, már ami a méreteit illeti, mert hogy ilyen kiterjedései is vannak?
5: Hát több mint 600 méter az egész híd, ugye ez egy 6 nyílású ívhíd. A legnagyobb nyílásai azok 80 méter fölöttiek, a parti nyílások 70 méter fölöttiek, tehát ez egy iszonyatosan nagy méretű híd, plusz ugye a szigeti lejáró, ami egy hetedik nyílás, ugye a többire merőleges.
2: És ugye ez egy érdekesség, hogy nem egy idős a híddal?
5: Nem, a híd az 1876. április 30-án nyílt meg, a Mederhíd, a Szárnyhíd az csak 1900. augusztusában, de már a helye megvolt, tehát már 1870-es években tervezték, tehát ugye azt akkor nem építették meg, de egyébként ez a híd nem az a híd, ami 1876-ban megnyílt. Igen, tehát ami az eredeti híd, annak a szélesség az körülbelül annyi volt, mint két sáv plusz a két villamos sáv, majdnem a fele ilyen keskeny volt a híd, ami akkor egy luxus beruházásnak tűnt, ugyanis senki nem értett, hogy miért kell ide a város szélére két ipari negyed közé egy ilyen elegáns, díszes, széles luxus híd.
2: Ide tervezték?
5: Ide tervezték. Konkrétan? Pár évvel korábban ide még egy vasúti hidat terveztek, hiszen a déli pályaudvar és az akkori osztrák államvasút, a mai nyugati pályaudvar állomása között ez volt a legrövidebb út. És itt tényleg mind a két parton gyárak voltak, ipartelepek, tehát logikusnak tűnt, hogy itt legyen egy vasúti kapcsolat. De utána történt egy szemléletváltás, elsősorban a kormányzat részéről, és nagyszabású Budapest fejlesztés részeként, ugye a Nagykörút, Sugárút fejlesztés részeként azt mondták, hogy ide kell egy közúti híd, a körút, és akkor ugye kiírták a nemzetközi tervpályázatot, azt megnyerte a francia Gouin és az ő cége, ők építették meg a hidat, adták át.
2: De nagyon verzió volt?
5: Nagyon sok verzió volt, nagyon sok terv érkezett, abból kiválasztottak az egyiket, ami kifizethető, és szép, és megépíthető, és például úgy írták ki az eredeti pályázatot, hogy nem egyforma a két ága a Dunának, mert még nem döntötték el. Gouin volt az, aki, hát jó, hát akkor meghosszabbítom a hidat egy éve, hát nem gond. És ez is sokat számított, meg ugye ő meg tudta építeni. Ugye azóta nem csak tervezőt kerestek, hanem gyártót is, hogy akkor Magyarországon még komoly nagy vasipar nem létezett.
2: És ugye akkor hasonlóan az első hidunkhoz, amit ugye William Turney Clark tervezett, tehát szintén egy külföldi mérnök, a második hidunkat is egy hazánkon túli mérnök.
5: Azért hozzá kell tenni, hogy ezzel egy időben épült egy harmadik híd is Budapesten, a délen a vasúti, egyébként egy magyar mérnök tervezett, csak francia cég épített meg szintén, tehát egyszerre két hidat építettek akkor Magyarországon, és az első években alig volt rajta forgalom. 50 év alatt kiderült, hogy a híd az oké, hogy itt van, de keskeny. És 1935 és 37 között kiszélesítették, úgyhogy egyszerűen építettek mellé még két főtartót. Ugye a főtartónak nevezzük ezeket a nagy éveket, ha most megszámoljuk 60 egymás mellett, akkor eredetileg az is 6 volt.
2: Tehát ezek alatt tud átmenni a hajó.
5: Igen,
2: forgalom,
5: igen,
2: egyszerűbb talán.
5: Igen, és emellé építettek még kettőt, tehát így kiszélesítették a hidat. És ezt robbantották föl a németek, illetve hát robbant föl a németek aláaknázó munkája közben 44. november 4-én a híd fele. A háború után nagyon sokáig azon gondolkodtak, hogy mert nem volt elég vas gyártási kapacitás, hogy vasbetoni hidat építenek, mert ahhoz kevesebb vas kell. És érdekes módon a beszámolók szerint Gerő Ernő járta ki a dolgokat, hogy vas hidat lehessen építeni. Egyébként magasabbak lettek az ívek, tehát egy
2: a járószint is feljebb.
5: Igen, kerül. Tehát egy méterrel nagyobb, tehát fél méterrel lejjebb hoztak, és fél méterrel magasabban a járószint. 2003-ban volt egy nagyon alacsony dunai vízállás, és akkor ugye szabaddá válik a középső pillér környéke. Tehát ott ki lehet sétálni, és rengeteg dolgot találtak. Acéldíszítési töredékeket, kőtöredékeket, tartódarabokat, és mindent, amit lehetett, begyűjtöttek, és ezek azért voltak fontosak, mert annyira jól állapotban megmaradtak, hogy le lehetett róluk venni a mintát, és ezt felhasználták az újjáépítéshez, ami egy nagyon szépen sikerült megoldás volt, és hát gyakorlatilag a hidat teljesen rendbe hozták.
2: Tehát hangsúlyozzuk ki, hogy maga a szerkezet viszont már nem az eredeti.
5: Nem.
2: Tehát ez az 1940-es évek második felében elkészült felújításnak a anyaga, amit itt láthatunk. Hát akkor azóta ezek szerint most már 2010 körül a második felújításra zajlott, illetve a 70-es években volt valami érdekes.
5: 70-es években
2: kétszer is nekifutott.
5: Kétszer is nekifutottak, mert elkezdték a 74-ben, aztán hirtelen abba hagyták, mert ugye 73-ban megcsinálták a Lánchidat.
2: Közelgett ennek a 100. évfordulója.
5: Úgy volt, hogy akkor 74-75-ben megcsinálják. Tehát 76-ban, amikor összedőlt a bécsi Reisbrücke, akkor azért mindenki észbe kapott, hogy itt a hidakkal nagyon komolyan kell foglalkozni, és akkor elindítottak egy hídfelújítási programot, és akkor hozzányúltak ehhez a hídhoz is. De az igazán nagy felújítás azért az a 2010-es nagy felújítás volt, amikor tényleg az összes hibát felderítették, megjelölték, kivágták, berakták, megjavították, átfestették, alapozták. Volt néhány érdekessége a hídnak, amitől el kellett búcsúzni a mostani felújításnál. Az én egyik kedvencem, és azt nagyon-nagyon sajnálom, az a 35-37-es átépítésnél beépített aluljáró a központi középső pillarban, mert úgy gondolom, hogy egy aluljáró egy hídon azért az egy eléggé unikális dolog, de egyszerűen akkor nagyon éles lett volna a kanyar, ahogy volt, és ezt mindenképpen hát akarták a forgalom miatt csökkenteni, és ezért az a megoldás született, hogy hát ezt az aluljárót betömik.
2: Igen, és ma meg már csak a felső szinten, igen. Tehát a forgalmat leállítják, ugye jelzőlámpával úgy lehet átjutni, de ha változásokról esett szó, akkor ezért azt is említsük meg, ez nem friss változás, de hogy bizonyos jellegzetes elemei is eltűntek a hídnak, és én itt most a vámszedő bódékra gondolok, amelyek kezdetben hosszú évtizedeken át a híd mindkét oldalán kettessével sorakoztak, és funkcióval is bírtak.
5: Eredetileg, amikor átadták 1870-ben a hidat, a vámszedő azok még nem voltak kész. Azok csak a 80-as években épültek meg, addig ilyen fa bódékba szedték a hídvámot, mert ugye nagyon fontos, hogy itt nem a használatért kellett egy díjat lelóni, és hát ennek az volt a szerepe, hogy ebből fizették a többi hidat. A helyzetet bonyolította, hogy 1948-ig a Margit-sziget belépős volt. 1918-ban szűnt meg a hídvám, onnantól kezdve, hogy az épületek ott maradtak. Érdekes, hogy a 36-os szélesítésnél ezeket átépítették.
2: Hát nem bontották el,
5: de hát ezeket hasznosították, ebbe volt iroda, volt szolgálati lakás, volt trafik. 45-ben ugye ezek jó részt elpusztultak, és utána a szabadság itt két kis vámszedőházát leszámítva mindegyiket elbontották. Egyébként a 10-es felújításkor úgy alakították, igen, hogy a vámszedőházak alapjai megvannak. Tehát ezek a kis kiszögellések, igen, ezek a vámszedőház alapjai, tehát hogyha valaki úgy gondolja, hogy ezeket vissza kéne építeni, a tervei megvannak, ezek visszaépíthetők.

0: Kovács Tamás urbanistával. Szerencsés szögből látunk rá a hídra. Vizsgáljuk meg a díszítő motívumait. Tényleg láthatjuk ezeket a csodás szobrokkal, szobordíszeket itt a híd pilléreken, ezeket a szárnyas nőalakokat, amelyek tulajdonképpen őrzik a hidat, ugye figyelik a hajóforgalmat. És hát láthatjuk a kandellábereket, illetve ugye középen azokat az obeliszkeket, amelyek szintén visszalettek helyezve a 2010-es évek legelején. Felfedezhetők esetleg olyan motívumok, amelyek kifejezetten arra utalnak, hogy opp, igen, ezt egy francia mérnök tervezte, tehát ez akár lehetne mondjuk Párizsban is.
1: Igazából az 1870-es években, ahogy van ez az ilyen nagy európai város építési hullám, ebbe az ilyen nagy historizáló munkáknak van egy ilyen európai világ áramlata, sokkal inkább az van, hogy ez egy ilyen európai divatot követett, és közben van rajta rengeteg kifejezetten ide szóló díszítés. A nőalak az a Duna istennője, ezt én nem annyira érzem, ezek sokkal inkább ilyen távolabbi allegorikus alakok, mint a nőalakok. Nyilván a hajóorrok és még az evező lapátok is ott vannak, és a víz az ad egy nagyon erős kapcsolódást, de azt akartam mondani, hogy a szent koronákkal végig van pakolva a híd.
0: Amiknek mindig letörik ugye a keresztjét manapság.
1: Ugye itt a felújítás az kifejezetten műemléki volt, úgy most ez a felújítás, meg egyébként egy korábbi is már úgy szélesített, hogy a pilléreket nem szélesítette, tehát hogyha északról megnézzük a hidat, akkor a befolyási oldal felől a szobrok azok fedél alatt vannak, mert ugye az a szélesítés, ahol a járda és a kerékpárút van. Valamint, ami szerintem a legérdekesebb, hogy ugye a Margit híd sárga, pontosabban, hogyha jól emlékszem, a színkód névre óarany színű, de hogy ez az ilyen homoksárga
0: szín. Mustársárga szerű.
1: Hát igen, tehát hogy ez a sárga szín uralkodik. Eredeti ez a híd, ez kék volt.
0: Aha.
1: A Petőfi híd budai lábánál ott egy megmaradt eredeti kék korlátelem az ott van, de hát annyira elválaszthatatlan ma már a Margit híd a sárga szintől, és ez szerintem jól is van így, hogy itt van pont velünk szembe a Margit szigeten a Rézsűn egy sárgára festett lépcső, és a főváros és a Vajó Város és Folyó Egyesület által közösen kitett ilyen sárga beton leülők, azok is a Margit híd színét viszik tovább.
0: Viszont akkor adódik is a kérdés, hogy milyen lehetett a környezete akkoriban, amikor ez megépült a 19. század második felében, vége felé. A két végpontjánál milyen városrészeket láthattunk volna akkoriban, hogyha mondjuk visszautazunk az időben?
1: Korban létező kritika volt a Margit híddal szemben, hogy hát ez sehova nem épült. Miközben hát valójában, és ezt az idő visszaigazolta, tehát a nagy városfejlesztési, városrendezési tervekhez hát tökéletesen illeszkedik. Hát ez viszi át a Nagykörutat Budára, de Nagykörút ekkor még hát a Holdban van. Jó, azért a várostervezők fejében, kezében már
0: álmok
1: ott van.
0: Között azért már ott lehet.
1: Tehát, hogy ki voltak rajzolva, de hogy értem, hogy a napi város lakói megélés az volt, hogy hát jó ég, itt nincsen semmi. Ugye a mai Újlipót város területe az végestenen végig fatelepek, esetleg gyárak, pesti oldal déli részén ne felejtsük el, hogy még nincsen parlament, egy ilyen idéglenes vízmű van a helyén, tehát hogy tényleg ez egy ilyen külső résznek tűnik, és Budán ugye azt a városrészt ma is így hívják, hogy országút. Ez köti össze Budát Óbudával. És itt az országút mentén szépen lassan épülgetett be a város, és hát ez azért sokak számára nem tűnik annyira izgalmasnak, és nem látnak benne akkora potenciált, plusz még a filoxéra vész előtt vagyunk, szőlők meg minden a rózsadombon, és hát maximum nyaralóvillákból pár, és ez a besűrűsödés, ugye ez a Margit híd kiépülésével, ez lezajlik, tehát itt nagyon-nagyon sok minden a Margit hídnak a következménye, különösen Budán.
0: Jó pár villamos eldöbörgött már a fejünk fölött, ugye ma már elválaszthatatlan a Margit hídtól a körúti kombinó. Mikor tűnt fel elsőként ilyen kötött pályás közlekedés a Margit hídon?
1: Eleve, amikor azon lamentál a fővárosi közmunkák tanácsa, hogy milyen széles legyen a híd, akkor igazából a szélesebb és a keskenyebb között az a különbség, hogy a lóvasutat át lehet vezetni a szélesebben, a keskenyebb már azt már érzik, hogy az ilyen kompromisszumos, és akkor egyébként a lóvasutat is, hogy ezek magáncégek, tehát hogy a főváros akkor nem csinál még közösségi közlekedést, hanem ezt magáncégek csinálják, hogy akkor a lóvasút üzemeltetőkön majd ezt a költséget be lehet esetleg vasalni, a szélesebb mellett döntenek, és ezért viszonylag hamar átmegy az első lóvasút, és aztán a villamos 1887-es egyébként nagykörúti nyugati Pádos Király utca közötti próbapályának a megjelenésével nem sokkal később majd a villamos is meg fog jelenni.
0: Ha már villamos, ragadjunk meg egy másik fontos dátumot, 1944. november 4-ét, amikor is azt olvashatjuk itt az emléktáblán, hogy délben a már aláaknázott híd egy része felrobbant, és akkor ugye erről van egy nagyon ikonikus fotó, nagyjából ugye a híd közepe táján készült, ahol berobbant a híd, és az éppen átvonuló egyik villamos kocsi belecsúszott ezáltal a Dunába, és hát rengeteg emberéletet követelt ugye ez a robbantás. Szóval vannak azért a hídnak ilyen kevésbé dicső pillanatai is.
1: Ugye a második világháború vége felé a hidakat aláaknázták. 44. november 4-én felrobban a híd, már Szálasi Ferenc a nemzetvezető, és valami egészen szégyenletes hallgatás övezi ezt a dolgot. Majd utána van egy mondás, hogy hát itt gázrobbanás történt. Valószínűleg az történt, hogy azok a katonák, akik éppen aknázták alá a hidat, valamit elrontottak, berobbant, ők is meghaltak. Ez tényleg a teljes napi forgalom alatt, az aláaknázott pesti hidak közül ez robbant fel elsőként. A Margit hídon később még történt egy másik robbantás is, tehát hogy akkor tervezetten felrobbantottak még több részt, hogy ne tudjon itt átkelni a hadsereg. És így nagyon sokan meghalnak, például Kabos Endre vívó olimpiai bajnok is hal meg a hídon.
0: És akkor hallgassunk most meg egy visszaemlékezést erről az 1944-es robbanásról. Hallgassunk meg egy túlélőt, aki pont azon a villamoson tartózkodott, amely a robbanás következtében becsúszott a Dunába. Ő a csodával határos módon túlélte ezt a katasztrófát, és mint egy 30 évvel később, 1976-ban így emlékezett vissza a történtekre.
2: Pontosan emlékszem, hogy a villamosunk már a szigeti bejáró felé közeledett, amikor óriási robbanás hallatszott. Kocsink ablaküvegei betörtek. Légi támadásra gondoltunk. Azért aztán mindnyájan önkéntelenül is legugoltuk, hogy legalább a repesz daraboktól mentsen bennünket a kocsi aj. Pillanatokon belül újabb robbanás volt hallható, és ekkor egy férfi torka szakadtából ordítani kezdett. Meneküljünk, mindenki hagyja el a kocsit. Én mentem Paperonra, ott már nem volt utas, csak a vezető, aki éppen akkor a Margit sziget felé kiugrott a folyóba. A híd túlhaladott szakaszán tűzoszlop csapott fel. Előttem elfehérített a világ, süllyedtem lefelé, nekem nem kellett ugranom, egyenesen a Dunába buktam. Engem elkapott a vízcsodra, s a kalimpáló villamoskocsinak lökött, hogy a falam még visszapattintott, mint egy labdát, izmaim elernyedtek, kezemből kiesett az elnyő, a retkőr és a megrakott szatyrok. Lábramról lecsúszott a cipő, elvesztettem az eszméletemet. Mikor magamhoz tértem, akkor Duna fenekén voltam, és akkor úgy eszembe jutott, hát próbáljak tempózni. És tempóztam, és szerencsére egy olyan örvénybe kerültem, ami kidobott engemet, és nem húzott.

Adásunk ezzel véget ért. A mai nagyítás az idén 150 éves Margit hídról szólt. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A felelős szerkesztő Beslin Anita, valamint munkatársaim Pilisi Csenge, Schwarz Nóra és Kovács Jürit nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.

0: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Badacsony a fővárosban jubileumi kóstoló és nemzetközi borvidéki együttműködés.
2: Mindenki 5 bort nevezhet, vakon kóstoljuk egymás borait, badacsonyi borászok, és hogyha esetleg valakinek nem fér bele egy bor, akkor az ott az 5., ami még megmérettetik, és így a rendezvényre 4 bort lehet hozni. De ez a 4 bor, ez ellenőrzött, előkóstolt bor, hogy itt a nagy közönségnek, a kóstolóknak csak a badacsony legjavát, a legkiválóbb borokat tudjuk megmutatni.
1: Újra tervezésből született vállalkozás, egy cukrászda története Badacsonyban.
3: Hát a cukrászat az a férjemen keresztül úgy jött, hogy szerintem egy 6-7 éve egyik reggel felkelt, hogy akkor ő beiratkozna egy cukrászképzésre, úgyhogy életében szerintem egyetlen egy saját születésnapi tortámon kívül semmit nem készített.
1: Káposztás tészta újraértelmezve, klasszikus fogás ázsiai hangolással.
4: Egy olasz tésztával jöttem, klasszikus dupla nullás, illetve durumrisztből készült olasz gyúrtésztával, viszont a többi kiegészítőlem, tehát akár a töltelék, ami egy mizós karamellizált káposzta volt, akár a marinált káposztám, ami egy tamarindos szezám olajos marinált káposzta, illetve megemlítettem a zsüt is, ami pedig egy umeboshi szilvás zsű volt.
1: 6,5 év Brazíliában, ízek, élmények egy család történetében.
5: Ami a legérdekesebb volt, a rája. Úgy árulták a piacon megtisztítva, olyan volt, mint egy oldalszalonna, ilyen nagy darabokban. Volt egy kis halacska, és mint a karthalnak egy hosszú tű volt az orra, egyén azt úgy hívták, hogy tücske. Ez egy nagyon kellemes hal volt, és Fortalezában, a tengerparton nagyon sok languszta volt, de az nagyon drága volt.
0: Korkóstoló.

0: Egy estére ismét a fővárosba költözött a badacsonyi borvidék. Az április 11-én megrendezett kóstolón több mint 40 pincészet mutatta be borait a New York palotában. A rendezvény különlegessége, hogy idén a világhírű osztrák Wachau borvidék volt a díszvendég, 10 pincészettel képviseltetve magát. A találkozás túlmutat a kóstolón. Badacsony Tomaj és Weissen Kirchen testvérvárosi megállapodást is kötött. Ezzel új szakmai együttműködés alapjait teremtették meg. Vajda Klára helyszíni riportját hallják.
1: Váli Péter, a Badacsony New Yorkban egyik főszervezője, 15 éve indult a rendezvény. Hogy fogadták akkor a badacsonyi borászok? Voltak szkeptikusok, akik időközben lelkes kiállítókká váltak?
2: Persze, természetesen, hát mi minden kezdett nehéz. Kardos Gábor, Labosa Bencér, Szeremlei, Laci és Istvándi Gergő. Így mi öten találtuk ki ezt a kis rendezvényt, és a Badacsony Turisztika Egyesület ezt felkarolta, segítségünk lett, és azóta ők a szervezői, és én azt gondolom, hogy egyre jobb a rendezvény, egyre többen látogatnak. De első évben csak 20 kiállító volt, most már 52. Kezdetben pár száz ember jött el, most 6-700 ember.
1: Hogy választják ki, hogy milyen borok kerülnek terítékre?
2: Mindenki 5 bort nevezhet. Vakon kóstoljuk egymás borait badacsonyi borászok, és hogyha esetleg valakinek nem fér bele egy bor, akkor az ott az 5., ami még megmérettetik, és így a rendezvényre 4 bort lehet hozni. De ez a 4 bor, ez ellenőrzött, előkóstolt bor, hogy itt a nagy közönségnek, a kóstolóknak csak a badacsony legjobbát, a legkiválóbb borokat tudjuk megmutatni.
1: És most itt vannak már a testvérváros képviselői.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy világra szóló megállapodás. A bormarketingben azt gondolom, hogy ez egy igazán példamutató dolog, és most ez a kicsit zord világban megmutatja két ország, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni. Hasonló adottságokkal rendelkező borvidék, mint Wachau, a Duna közelsége, Badacsony, a Balaton közelsége, testvérvárosi megállapodásokat, és ki tudjuk cserélni, mint borászati tudásban, mint turizmusban azokat a megszerzett ismereteket, amik a két fél számára a jövőben elképesztő segítséget fog nyújtani a fejlődésben.
1: Nekik melyik badacsonyi bor ízlik a leginkább?
2: Badacsonyi kéknyelű a magyar értéktárnak a tagja lett, és kiemelik az osztrák borászok, hogy fantasztikus adottságai vannak a kéknyelűnek, és hát természetesen a budai zöld, a még egy másik gyönyörű magyar fajta, attól is el voltak ájulva.
1: Hartai Béla badacsony polgármestere, mit jelent a településnek ez a most aláírt testvérvárosi megállapodás?
3: Ez nekünk egy óriási nagy előrelépés, hiszen a tradícióinkat akarjuk kiterjeszteni. Magyarországon mindenki tudja, ismeri Badacsonynak a nevét, hírnevét, ki tudjuk cserélni egymás gondolatait, tapasztalatait ahhoz, hogy jobbá tegyük Badacsonynak a bortermelését, a turisztikai desztinációt.
1: Önök is jártak a Wachau-i borvidéken. Mi az, ami nagyon megtetszett, és szeretné meghonosítani majd Badacsonyban?
3: Az egyik a tradíció, a másik az összefogás. Tehát olyan kiemelkedő összefogás van a borászok között, ami szinte kilövi őket, mindenki támogatja a másikat. A hagyományokra építik fel, szépen adják tovább a tudást.
1: Németi Sándor, a Badacsony New Yorkban mesterkurzus egyik előadója. A Wachau és a badacsonyi borokat kóstolhatjuk. Milyen borokat válogatott?
4: A mesterkurzust Csizmadi Andrással tartottuk közösen, a tanár úr a badacsonyi borokat mutatta be, én pedig a wachaui borokat. Fontos szempont volt számomra, hogy a kis pincészetektől kezdve a világhírű pincészetekig, mint a Jámek, vagy ami a osztrák modern borkészítésnek a éllovasa, hogy ezek képviseljék magukat ezen a borkóstolón. Úgyhogy 5 bort mutattam be, 3 rajnai rizlinget, és 2 zöld veltelinit, Grüner Veltliner, ami egyébként Wachau leghíresebb fajtája. Mindegyik bor az Achleitendüllőnek a termése. Achleitendüllő Wachau és egyben Ausztria egyik legismertebb, legjobb düllője, ami elképesztő borokat tud adni. A Schneeweiss pincészet, Sebastian Braun pincészet, Zotl, Wachselbaum és Jámek pincészetnek a borait mutattam be a mesterkurzuson. Ezekhez a borokhoz pedig Wolf András készítette az ételeket.
1: A magyar borok között szerepelt a kéknyelű szürkebarát és az olasz Riesling.
4: Badacsony erre a 3 szőlőfajtára helyez a hangsúlyt. Nagyon fontos a mai világban, hogy rövid üzenet, érthető üzenet, és ezért volt fontos, hogy ne több szőlőfajtát, hanem koncentráltan a borvidék arcát mutassuk meg.
1: Rajnai Riesling Badacsonyban is megtalálható. Mi a legnagyobb különbség a két Riesling között?
4: Teljesen más területről érkeznek. A Rajnai Riesling, főleg az Achleitner Rieslingről hihetetlen, és smaragd, ugye a smaragd az a wachaui boroknak a csúcs kategória. Elképesztő koncentráltságot mutatnak, és nagyon egységes képet, hiszen nagyon nagyon precízen le van írva, hogy hogyan készülhetnek ezek a borok, milyen alkoholtartalommal kell, hogy rendelkezzenek, milyen mustfokkal és fahatása nélkül. Nem szabad, hogy érezzük sem illatában, sem pedig ízében a fát. A borászatok egyébként egy egységes képet mutatnak, de mindegyik borászatnak a kézjegye felismerhető a borban. Hogyha csak egy nevet említhetek, Rudi Pichler, akinek a családja közel 400 éve készít borokat. Nagyon komoly hagyománnyal rendelkeznek ezek a pincészetnek. Ez a tudás generációról generációra szállt. Hihetetlenül kiismerték a dűlőket, a szőlőfajtákat, és ez nem egyedi eset, hiszen nagyon sok pincészet van, aki több száz éve készít borokat.
0: Egy bezárt postaépületből új találkozási pont született Badacsonyban, amikor két pályát váltó fiatal a vendéglátás mellett döntött. Hályos Bálint hivatalos sportolói háttérrel és gazdasági tanulmányokkal érkezett a cukrászatba, Szalma Lili pedig nagyvállalati közegből hozta a szervezési és vizuális tapasztalatát. Nem sokkal a Covid-járvány kezdete előtt vágtak bele, így az indulást végig kísérte a bizonytalanság és az állandó újratervezés. Olyan helyet próbálnak működtetni, amely nem csak nyáron, hanem a csendesebb hónapokban is életben marad. A történetük döntésekről, kockázatokról és alkalmazkodásról szól. Most erről az útról beszélgetett Kovács Nagy Áron Szalma Lilivel, a Latén társalapítójával.
5: Egy bezárt postahelyén indultak. Mennyire volt ez egy ilyen szimbolikus újrakezdés az önök számára?
6: Ez 6 évvel ezelőtt volt, pont amikor a Covid indult, úgyhogy nehéz szétválasztani a kettőt egymástól. Alapvetően ez egy nagyon ikonikus és gyönyörű épület volt, úgyhogy már így fél siker volt az, hogy ott csinálhatunk valami korábbitól más profilú vendéglátóhelyet. Alapvetően az volt a kiindulás, hogy ami szép az épületben, akár kívül, akár belül azt így tartsuk meg, úgyhogy az egész belső dizájn meg hangulatot ehhez igazítottuk, és ezt azóta is elég sokan méltatják, hogy nem egy klasszikus cukrászdai hangulata van a helynek, hanem így érződik az, hogy a térséghez hű, meg az épülethez, meg annak a hagyományaihoz hű dolgot sikerült létrehozni, megpróbáljuk azóta is így eszerint működtetni.
5: Alapvetően az új hullámos fogalom jut elsőre eszembe a helyről konkrétan. Honnan jött ez a mozgalmi irányzat?
6: Ugye ennek az egyik lába a specialty kávé, aminek már akkora világkora volt, tehát hogy a nagyvárosokban, meg főleg Budapesten már szinte egymást érték ezek a helyek, de így a Balaton tekintetében mindig azt láttuk, hogy egy-kettő hely érhető el, hogyha egy a tó egészét nézed, de hát az még mindig nagyon kevés volt akkor is, úgyhogy erre szeretünk valahogy rácsatlakozni, meg mint fogyasztóként, mivel ezt preferáltuk, ezért azt gondoltuk, hogy akkor erre a vonalra építünk mi is, és a másik meg ugye a desszert, meg a péksütemény, ahol érvényesül ez az új hullámos koncepció. Ott meg nagyon sokat merítettünk így a francia új hullámos vonalból, de hogy azt próbáltuk, hogy egyébként meg a magyar klasszikusokat, meg azokat a hagyományos sütiket, meg ízeket, amiket tudjuk, hogy mi is, meg a szüleink, tehát hogy az idősebb korosztály is felismert és komfortos, hogy nekik is mondjanak valamit, úgyhogy ezt a kettőt ötvöztük, meg ötvözzük azóta is, így ér össze az új hullám, meg a hagyományos desszert kínálat.
5: És ha már megemlítette, hogy hogyan ér ez a kettő össze, konkrétumokban hogyan kell elképzelni azt, hogy a kettő ötvözve lehet?
6: Alapvetően nem újra gondolunk mi egy desszertet sem, hanem azt valljuk, meg arra szeretnénk így kihegyezni a fókuszt, hogy nagyon jó sütijeink vannak, nagyon jók hagyományos receptek, csak kicsit azt látjuk, hogy az utóbbiben így elfelejtettük ezeket jól elkészíteni. Hogyha mondjuk valaki eljön hozzánk is megkóstolja az Eszterházit, akkor Eszterházi kinézetű és Eszterházi ízű dolgot meg sütit fog kóstolni, amiben mondjuk csak mandula meg dióliszt van, valódi rum, meg a tetején csokoládé is, szóval hogy így ezek nem túl gondolt receptúrák vagy sütemények, csak jól vannak elkészítve és nagyon jó alapanyagokhoz nyúlunk. Nyilván a szakértelem ott van mögötte. Most például a Mignon a legújabb, amit így bevettünk idén tavasszal, és ez is egy ilyen válélmény volt az embereknek, hogy nem csak a színezék, meg az édes íz, amit mondjuk egy Mignon tud, hanem ott is elő tudott hozni a rumot, a jó citromosságot, vagy a jó csokoládét, és nem gondoltad újra, csak megcsináltad lelkiismeretesen vagy becsületesen a hagyományos desszerteket, de hogy emellett meg ott van a Paris Brest, vagy a Madeleine, vagy a Financier, szóval ezek meg francia eredetű sütemények.
5: Azt is tudom önökről, hogy családi vállalkozásként működnek. Honnan jött az ötlet évekkel ezelőtt, hogy belevágjanak ebbe, és kimondottan a Balaton térségébe? esetében?
6: Ez a férjem édesanyjának volt a kiinduló ötlete, meg vágya, hogy a térségben valamit családilag lehessen csinálni, úgyhogy igazából mi erre az alapgondolatra építettük föl így az egész koncepciót, és kicsit kibővítettük, és aztán az odaforta ki magát, hogy ma már egy sokkal professzionálisabb, meg jobb rendszert működtetünk, mint akár 5-6 éve, nyilván akkor így mindenki más területről. Én marketinges múlt is környezetből, a férjem gazdasági területből, tehát hogy mindenkinek egy teljesen új szféra volt, teljesen új térség, ehhez kellett, hogy így felnőjünk.
5: Alapvetően mi volt az a fő vonzerő, ami ezekből az azért nagyon más munkájbeli elhelyezkedésekből átvonzott önöket a cukrászat világába?
6: Hát a cukrászat az a férjemen keresztül úgy jött, hogy szerintem egy 6-7 éve egyik reggel felkelt, hogy akkor ő beiratkozna egy cukrászképzésre, úgyhogy életében szerintem egyetlen egy saját születésnapi tortámon kívül semmit nem készített, úgyhogy ez ilyen nagyon hirtelen dolog volt, de hogy alapvetően meg az, ami az ő sikeréhez kell, az, hogy nagyon precíz, hogy nagyon lelkiismeretes, hogyha valamit így elkezd tanulni, akkor addig nem áll meg, amíg teljes mélységében nem ismeri meg a területet. Az én részem meg alapvetően azt szoktam mondani, hogy minden más, meg a körítés, mert hogy amit így méltatnak is esetünkben sokan, az az, hogy nem csak egy jó sütit szeretnénk bárkinek a kezébe adni, hanem egy komplex élményt, és az, hogy ez azon a helyen van, olyan légkörben, ez igazából a végén összeállva adja ki azt, amit mi vendéglátás címszó alatt igyekszünk egyre jobban csinálni. Úgyhogy szerintem jók ezek a hozott ismeretek meg készségek, csak ezeket így finom hangolni kellett ugye az évek során.
0: A vendéglátásban a megújulás gyakran a hagyományok újra gondolásából indul, akár egy jól ismert fogás is egészen más arcát mutathatja. A cifrai szakácskurzus nem egyszerű verseny. Több fordulón át követi végig a résztvevő gondolkodását, technológiáját és fejlődését. A legutóbbi forduló középpontjában egy hétköznapi fogás, a káposztás tészta állt. Debreceni Zoltán ezt az alapot ázsiai ízekkel és technikákkal értelmezte újra, megmutatva, hogyan lehet egy ismerős ételből egészen más karakterű fogást készíteni. A Szaletli étterem corporate séfjével Major Eszter Anna beszélgetett.
7: Van az a már-már picit közhelyes mondat, hogy nem a cél a fontos, hanem az út, szerintem a cifraira kifejezetten. Ez az igaz. Nekem ez ugye már a harmadik cifraim, abból egy volt, ami félbeszakadt, egyet végigvittem, illetve ezt végig fogom vinni. Folyamatosan én is érzem magamon fordulóról fordulóra, hogy fejlődök. Az előző cifrai legelső fordulónál egy picit szétszórt voltam, és akkor a Vonberg Frigyes egy pillanatra mellém állt, megfogta a vállamat, mondta, hogy lépjek hátra kettőt, és velem egy síkon pont a Garai Ádám dolgozott, aki ugye az előző fordulót meg is nyerte. Nézzem meg az ő pályáját, és nézzem meg az enyém. Mert onnantól kezdve, mennyire figyeltem arra, hogy rend legyen meg szervezettség, az az első fordulóhoz képest ég és föld, tehát hogy sok téren lehet fejlődni.
8: Ez a folyamatos tanulás, ez talán azért az egész hivatásukra is jellemző.
7: Igen, ez a szakma, ez ilyen. Egyrészt nagyon gyorsan fejlődik, másrészt annyira sokrétű, ugye elég csak abba belegondolni, hogy hány különböző ország van, hány különböző ízvilág, életünk végéig tudunk fejlődni, tanulni. Szerintem pont ez a szép benne. Tehát nekem ez a kreatív, meg ez a művészi oldal, ez kimondottan inspiráló, és ez egy nagyon erős motiváló erő.
8: Önnek mi az ízvilága? Van olyan íz, amit akár gyerekkora miatt, akár bármilyen tapasztalás miatt, emlék miatt mondjuk folyton keres vagy kutat?
7: Nem gyerekkorhoz köthető, de ugye sok mindent megjártam. Többnyire ugye a magasabb kategóriájú éttermekben voltam, és mindig ezt a fine bistrós, fine diningos vonalat követtem, de valahogy ami közelebb áll a szívemhez, az az ázsiai konyha. Van olyan, hogy bármit megadnék, egy jó főlevesért vagy egy jó ramenért, azok az ízek, amik az ázsiai ételekben vannak, azok annyira komplexek, hogy nagyon szeretem őket, és igyekszek én is folyamatosan beépíteni őket, akár az éttermi világban, akár pedig a versenyek folyamán.
8: Most is, hogyha jól hallottam, akkor a főételében ott volt.
7: Igen, abszolút. A főételem az egy kimondottan fúziós étel volt, mert ugye alapvetően a tészta tekintetében egy olasz tésztával jöttem, klasszikus, dupla nullás, illetve durumlisztből készült olasz gyúrt tésztával, viszont a többi kiegészítőlem, tehát akár a töltelék, ami egy mizós karamellizált káposzta volt, akár a marinált káposztám, ami egy tamarindos szezám olajos marinált káposzta, illetve megemlítettem a zsüt is, ami pedig egy umebosi szilvás zsű volt.
8: Volt-e, vagy van-e olyan feladat a kurzus során, ami kimozdította önt a megszokott konyhai gondolkodásból?
7: Szerintem nem titkolt célja valószínűleg a szervezőknek, hogy a legtöbb versenyfeladat az ilyen legyen, hogy amennyire lehet kimozdítsa a versenyzőket a komfortzónából. Például nekem ilyen lesz a következő fordulóban majd a tártati jellegű hagyma tárt, ami ugye nem desszert, hanem sós formában kell elképzelni, de már most vannak rá ötleteim, illetve majd közben még úgy is formál. kipróbálódik.
8: Azt figyeltem, miközben főztek bent, hogy nagyon koncentrált munka folyik, nagyon nagy alázattal. Mi minden kell egyébként a hivatásához?
7: Óriási nagy alázat kell ehhez a szakmához, nagyon nagy szakmaszeretet. Nem is szakmának mondanám, tehát ez egy hivatás. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért lettem szakács, ez nekem körülbelül 8 évesen jött egy ilyen hirtelen villanás folyamán, viszont onnantól kezdve, hogy én ezt eldöntöttem, én tudtam, hogy mit akarok, és onnantól folyamatosan, céltudatosan haladtam előre, mind a szakmai fejlődésben, mind pedig a ranglétrán, és ez tart a mai napig.
8: Tudom, hogy ilyenkor nagyon koncentrált munka folyik, de adott esetben a végén vagy közben egy-egy versenyző tud-e a többi versenyző ételkarakterisztikáiból, ötleteiből tanulni?
7: Abszolút arra törekszek, hogy azért így oda-oda tudjak nézni, hogyha látok esetleg olyat, ami inspirál vagy tetszik, akkor azt utána meg is szoktam beszélni a versenytársakkal, van erre is lehetőség.
8: Zoltán hogyan látja, hogy ugye szokták mondani, hogy egy rohanó világban élünk, annak minden következményével, előnyével és hátrányával együtt, hogy a gasztronómiának a szentsége vagy rituáléja mennyire van helyén napjainkban, és merre fele tartunk esetleg ezen az úton?
7: Én azt gondolom, hogy jelenleg egy elég erőteljes átrendeződés van a gasztronómiában. A Covid előtti időkben szerintem a virágkorát élték a fine dining éttermek, viszont most én azt látom, hogy pont ezek a helyek egy picit ilyen leszállóákban vannak, és az emberek egyrészt a jó árértékarányt keresik, másrészt az olyan helyeket, amiknek lelke van, és amik nem csak ételt adnak, hanem adnak hozzá egy kis pluszt is.
0: És ha már ízek újraértelmezése, van, amikor nem egy recept, hanem egy egész ország nyit új világot az ember előtt. Egy szakmai kiküldetés 6,5 évre Brazíliába vitte dr. Szatmári Lászlót és családját, ahol édesvízi hallgazdaságok létrehozásán dolgozott. Az ország különböző régióiban éltek, miközben a gyerekek ott jártak iskolába. Egészen más ízvilág vette őket körül, trópusi alapanyagok, szokatlan fogások és meglepően gazdag fagylalt kínálat. Dr. Szatmári László mindenről Hozsd Erikának mesélt.
9: A legnagyobb meglepetés a rengeteg rizs, meg a rengeteg bab. Ez volt a két alapétel. Van a közepes méretű bab, ezt főzelék állagúra megfőzik, és rizssel keverik, és ezt a köretet úgy hívják, hogy Bayao de Dois, külön parti van, a Black Beans Party, vagyis a fekete bab, ahol fekete színű babot főzelékesre főznek, a sertésnek a bőrös részeivel, és ezt narancsszeletekkel, ragacsos rizssel és párolt levélzöldségekkel, olyasmi, mint nálunk a spenót, portugálul fejzsoáda, ami viszont csodálattal töltött el bennünket, a grillező éttermek, ahol a köreteket kiválaszthattuk a svéd asztalról, nagyon nagy gazdagság volt. A marhahús különböző részeit pedig hosszú nyársakon hozták a pincére, amire rámutattunk, azt levágták azt a darabot, visszatették a faszénre, úgyhogy mindig a sültebb részeket vágták le.
10: Hogyan készítették el a csirkét? Azt is ugyanúgy grillezték?
9: Volt egy, ők úgy mondják, hogy fazékba készült csirke, paneláda, a panela a fazék, ahol egy ilyen zaftos párolt csirkehúst lehetett készíteni, de elsősorban sütötték, illetve volt egy olyan módszer, hogy azt is kirántották, és mellé panírozott banánt, ananászt és mangót adtak. A gerincénél vágták ketté, két oldalra kinyitották a csirkét, úgyhogy a hasa volt fölül, és azt rakták rá a faszénparázsnak a rostéjára, és úgy sütötték meg. Nagyon szerettük.
10: Két évig éltek a tengerpart mellett. Ilyen halakat, tengergyümölcseit kóstoltak?
9: Ami a legérdekesebb volt, a rája. Úgy árulták a hal piacon megtisztítva, olyan volt, mint egy oldalszalonna, ilyen nagy darabokban. Volt egy kis halacska, és mint a karthalnak egy hosszú tű volt az orra, egy ilyen, azt úgy hívták, hogy tücske. Ez egy nagyon kellemes hal volt, és Fortalezában, a tengerparton nagyon sok languszta volt, de az nagyon drága volt. De volt még egy édesvízű rák, a pitu. A pitunak az volt a előnye, hogy a rák ollóját is lehetett fogyasztani, meg a potrohát is. Édesvízi halpiacokon tudtuk beszerezni, és rengeteg polipot, úgy, ahogy kijött a tengerből.
10: Polipot hogy készítik el? Megsütik.
9: Kicsit megpárolják, és megsütik. Polipot én nagyon megszerettem ott.
10: Mennyire népszerű Brazíliában az édesség? Miket fogyasztanak?
9: Nagyon népszerű az édesség. Nádból készül a cukor, és szinte minden utcasarkon van egy olyan árusító hely, ahol összepréselik a cukornádat, kijön a leve, és azt isszák. Nagyon édes. Rengeteg fagylaltot lehet kapni. Volt Amazoniában, Manausban egy fagyizó, 99 fagyit árultak.
10: És mennyire népszerű a kókusz?
9: zöld kókusznak a vizét isszák, leveszik a kókuszpálmáról a kókuszt, a tetejét együttesen levágja, és úgy isszuk a levét. Nagyon különleges, nagyon üdítő, nagyon szerettük, de az érett kókuszt már a konyhaművészet használja. Például a rákot, ha főzik, kókusztejbe főzik, és van a tapióka nevű édesség, ami mandióka gyökérnek a szárítottnak a pudingja, azt is kókuszreszelékkel együtt kínálják. Amit nagyon isznak köznép, meg a melósok, a cukornádpálinka. A lájmot, a zöld citromot negyedbe vágják, és tesznek rá egy kanál kristálycukrot, nagyon gyakran barna cukrot, és azt egy kis fa mozsárral teljesen összetörik, hogy a citrom héjában lévő aromaanyag átkerüljön a cukorba. Akkor tesz rá jégpelyhet, majd pedig nyakon önti nádpálinkával. Ez így együtt a kájpirinja.
10: Száz halombatán a Batai napokon részt vesz a hal főző versenyen. Mit készít?
9: Mindig arra figyeltem, hogy ne egy hagyományos halászlé legyen, hanem mindig valami különleges halászlé. Volt korhely halászlé, amit savanyú káposztával készítettem. Volt olyan halászlé, amiben kecsegítettem szegedi jellegű halászlé, és aztán csináltam batyus halászlét, a halászlé alapba, belefőztem tésztából készült gombócokat, amiben hal belsőséget pirítottam hagymával, és a végén úgy belefőztem.
10: És milyen eredménnyel?
9: Egyszer lettem első, egyszer második. Egyszer meg birkapörkölt lettem első, Szent László búcsúban, ott pedig halat füstöltem, és nyáson sütöttem faszénen. Kalifornia paprika, hagyma, szalonna, hal, egymást váltva, aval is első lettem.
0: Ennyi volt mára, ami a fülön át a gyomorra tartozik. Köszönjük a figyelmüket, Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU-s csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szalvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben 20 évesen érkezett illegálisan az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjon velük emberségesen. Idehaza Radnai Márk, a Tisza pártalelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormány biztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes, pedig zenekultúráért felelős kormány biztos lesz, jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsók és Kőszeg érintett az ügyben, a szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki a gyanú szerint hétfőn megtámadta és megverte Pető Pétert, a 24.hu főszerkesztőjét Budapesten, a 75-ös troli megállójában, közölte a fővárosi főügyészség. A bántalmazásról a 24.hu oldalon beszámoló Pető Péter azt írta, hogy a támadó minden előzmény nélkül rontott rá. A főszerkesztő súlyos arcsérüléseket szenvedett, de nem kellett megoperálni. A Barcelona 2-1-re győzött az Osasuna vendégeként a spanyol labdarúgó bajnokság 34. fordulójában, s ha a Real Madrid nem nyer az espanyol otthonában, akkor megvédi bajnoki címét. Zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban 1-9, napközben 20 és 25 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
2: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek! Ma gasztronómiai kuriózumokról lesz szó. Olyan témákról, amelyek egy egész műsort nem adnának ki, ám mód felett érdekesek. Egy régebbi adásban már beszéltünk a borra való, a dugóhúzó történetéről, most a gábliról, a vattacukorról, a betűlevesről lesz szó. No meg ínyenc gyűjtők egy kisebb csoportjáról, a szardinofilekről. Hogy kik ők? Azt most még nem árulom el. Próbálják meg a műsor végéig kitalálni. Kezdjük a gáblival. Mit jelent, és mi a története? A gábli, vagy gábli früstök, a villás reggeli. A német gábelfrüstük szó szó szerinti fordítása. Semmi köze a reggelihez, amit a normális emberek 8 óra körül fogyasztanak, és semmi köze az ebédhez, amire a déli harangszó hívogat. A gábli a lumpok tizóraija, hiszen aki egy átmulatott éjszaka után ilyenkor ébredezik, skorgó gyomrát, szaptos virslivel, esetleg kis gulyással akarja megbékíteni, délben étvágytalansággal küzd majd, és ez számtalan családi galiba forrása. Érzi ezt Krúdi Gyula is, amikor a gábli jelentőségéről értekezik.
3: Tudom, hogy nehéz feladatra vállalkoztam, amikor az úgynevezett gábliról, a villás reggeliről, a férfiak ebéd előtti étkezéséről írnék, mert az asszonyok megállapítása szerint a gábli már sok bajnak volt az okozója. Főként a déli étvágytalanságnak, amelyből legkönnyebben támadnak a családi veszekedések. Belátom, így van. De hát éppen az jelenti a gábli veszedelmességét, hogy olyan időpontra esik, amikor az embernek legjobban esik az étel. A gábli kezdete, ha nagyon pontosan meg akarjuk állapítani, 10 óra.
2: Tehát a gábli hivatalos kezdete délelőtt 10 óra. De akkor miért ír a mester egy másik tárcájában 11 órát?
4: Ha nagyon pontosan meg akarjuk állapítani, a gábli délelőtt 11 órakor kezdődik. Ekkorára érkeznek meg, talán még vehemensebben a reggeli gyomrok, a kis kávéval és pálinkával elcsitított gyomrok. A szemek szikráznak, mindenféle pörkölt szagok, gulyás illatok száldosnak a levegőben a vendéglők táján, és a fül csapolást, sörös hordók puffogtatását hallja mindenfelől a városban. A vendéglőbe való belépés délelőtt egészen más, mint este. Az ember valahogy újnak érzi a pincért, a fogast, a széket, amelyen elhelyezkedik, az abroszt, amelyre rákönyököl, és a sörről pedig meg van győződve, hogy azt csak neki csapolták.
2: Mi lehet a két időpont közötti eltérés oka? Azt hiszem, rájöttem a megfejtésre. A kétféle időpont titka a tányérhús. 10-kor a korhely gyomrok beérik liptói turóval, sóskiflivel, maradék kis gulyással. De aki tányérhúst akar, annak várnia kell 11 óráig, ugyanis csak addigra fő meg.
3: A tányérhús nem más, mint korán feltett tehénhús. Az első főzett levessel, zöldséggel, mikor még csak a répafélék puhák, de a karalábék, a vöröshagymák nincsenek még kellően átfőve. De a kell levele, bimbója, a zeller már igen jó a leves hús mellé, valamint az ecetes torma vagy a paradicsommártás is. Ideje a 11 óra, mint általában a tokánynak, báránypaprikásnak, a főtt kolbászoknak és a komoly marha pörköltnek szokott lenni. 11 óra. Ez a gábli pontos ideje az egész földkerekségen. Nem lehet rajta változtatni. Nyugodjunk meg benne.
2: Tehát 10-kor zónapörkölt, kisgulyás, 11-kor tányérhús. Világos. De mi a helyzet a korhely újságírók kedvenc fogásával, az Einspennerrel? Az egyfogatúval, azaz a félpár virslivel, amit lecsó vagy pörkölt szavtal öntöttek le, és nem volt magyar író, aki ne kedvelte volna.
4: Ezekben a pörkölt levekben, amelyeket az Einspennerhez adtak, hajdanában a város minden korcsmájának a karakterét meg lehetett ismerni. A délelőtti korcsmajárók tudják valahogy hol és miként készítik a pörkölt alávalólét. Tudták, hol vannak gondoskodó szakácsnék, ahol a vörös hagyma ízét paradicsommal is enyhítik. Hol nem fukarkodnak a lével, amelynek elfogyasztásához 2 ropogós császár zsemjét is el lehet használni, miközben villájával úgy úsztatja a vendég a zsemjedarabokat, mint a gyermekek a papírhajóikat. Egy pörköltnek a levében benne érződhetett egy egész város fertály szolídsága, tisztessége, megbízhatósága.
2: A gábli szenzációja azonban mégiscsak a tányérhús.
5: Vannak étlapok a gábli idején, amelyeken egy bűvös szó ragadja meg a legtöbb figyelmet. Ez a szó pedig nem más, mint ez, tányérhús. Tányérhús, mondjuk, és el van döntve a gábli früstök sorsa. A tányérhús azok közé az ételek közé tartozik, amelyekkel nem érdemes otthon megpróbálkozni. Étvágy, alkalom és megfelelő spichús kell hozzá, hogy időre sikerüljön.
2: A gábli persze nem magyar találmány. Még csak nem is bécsi szabadalom, mint ahogy a nevéből gondolnánk. A tolkosok almanachjában La Reynière, francia étteremkritikus leírja, hogy a 18. század utolsó éveiben gyakran betért a párizsi Lafitte utcában egy bizonyos Hardy nevű kocsmárosnéhez, aki 10 óra tájban jófajta hurkákat, pecsenyehúsokat szurkált egy 2 ágú hosszú villára, amit aztán a lumpok a kedvükre megsüthettek. A gábli eredeti neve ez volt, Déjeuner à la fourchette, ami szó szerint annyit tesz, villás reggeli. Gábel früstükként terjedt el az osztrák-magyar monarchiában, bár Karintiában például Jauzénak, Szlovéniában Juzinának nevezték. Az angol brunch kifejezést, ami a breakfast reggeli és a lunch ebédszavak házasításából született, állítólag a Punch magazin használta először. Bár más források szerint a kifejezést a notórius későnkelő Frank O'Mallory, a New Yorki Morning Star riportere találta ki. De mindegy is. Az étkezések időrendje így lett teljes. Reggeli, 10 órai vagy villás reggeli, ebéd, uzsonna vagy ucsora, majd vacsora. Éjszaka pedig dinner. És a reformkor óta nem reggelezünk és estelezünk, hanem reggelizünk és vacsorázunk. Az ucsora meg, az uzsonna és a vacsora ötvözete állítólag Heltai Jenő költő találmánya, aki ugyan nem az éhezésbe, hanem a reménytelen szerelembe halt bele.
4: Mert dalaimnak azt a részét, mely túlnyomónak mondható, minek tagadjam gyöngeségem? Kegyethez írtam kiskató. És dalaimnak az a része, mely túlnyomónak mondható, kegyednek semmiképp se tetszett. Sőt, visszatetszett, kiskató. Igaz, hogy önt tegezni mertem, ami botránynak mondható, mert önt csupán magáznom illik, vagy kegyedeznem, kiskató. De dalaimnak azt a részét, mely túlnyomónak mondható, mégis szívemből szívhez írtam, az ön szívéhez, kiskató. Hogy ön hideg maradt, s kegyetlen, már ez malőrnek mondható, ha bánatomban meghalok most, magára vessen, kiskató.
2: Mert bizony az élet illúzió, mint a vattacukor. Áll a nagy vattacukor készítő a tálka fölött, középen a fekete lyuk forgatja a húrkapálcikát, mi meg tágra nyílt tekintettel bámuljuk, ahogy a semmiből megszületik az örvénylő színes felhő, akár a tejútrendszer. Aztán megkapjuk, mohón beleharapunk, ragacsos lesz a kezünk, az arcunk, majd egy perc múlva nem marad semmi, csak a csupasz húrkapálcika. Édes semmiség, mondaná Fellini. 120 kalória, mondaná a dietetikus. A food design történetének legnagyobb átverése. De hát mi nem az? Ezt kérdi Grecsó Krisztián is Vattacukor című versében.
3: Az ajtórésben begyűlik a sor, akár a gyulladás. Ott készül, hízik, ott kergeti saját fehér szellőhaját a vádog mindenség. Viharvert teknőjében Jézus cukros parókája, dagad a karamell hódító lángján a vatta cukor. És semmi, de semmi, de semmi nem lehet annál a vakító felhőnél istenibb. Az árus néni, az arámiai táncos lány, meg a frankhoni galvér, fenékigérő őszloboncos beste, szálanként hizlalja a megváltó habot, lassan az éteri lufit, öregesen az érintésre papírra ragadó vattát, aztán újra, majd megint. És mikorra lesz végre egy az enyém? Évek röpülnek a lóvásártér felett, a szélmalom fölépül és összedől, az útpartján koruktól hullanak a kecskék, szép szakállam lesz, meg apró bajúszom, gömbölyű feleség toporog meg a gyerekek. Repülök már, kiáltom nekik, kérges hangomtól megrezzen a vattacukor világűr, de a kutya életbe, ha ilyen rosszak vagytok, nem is kaptok semmit.
2: A vattacukorgépet a Nashville-i Morrison és Barton találták fel 1897-ben. Morrison fogorvos volt, gyerekkönyvszerző, politikai aktivista, élete vége felé még Wilson elnök mellett is dolgozott. Barton meg vidéki cukrászmester volt. A csillogó édességnek akkora sikere lett, hogy negyed dolláros áron rögvest el is adtak belőle 70 ezer adagot. Gyapott cukor névre csak 1920-ban keresztelték át. A gép működése egyszerű fizikai elvre épült. Ha felmelegítjük, akkor a cukor megolvad, a centrifugális erő hatására fonalas szerkezetűvé alakul, pálcikára csavarva újra megszilárdul. Kész a varázslat.
5: Angliában candy floss, az Egyesült Államokban cotton candy, Ausztráliában fairy floss, Németországban Zuckerwatte a neve. A franciák úgy hívják Barba Papa, azaz apu szakálla. Iránban az oszmán paloták kedvelt édessége, szezámolajjal liszttel készül. A vizes kristálycukrot felforrósítják, hagyják, hogy megdermedjen, majd addig nyújtják, amíg rágó gumiszerű pép nem lesz belőle. Közben egy másik edényben olajból és lisztből 7-8 órás főzéssel masszát készítenek, tepsibe öntik és ráteszik a gumiszerű cukrot. A lisztes massza lassan felszívja a cukrot és vonalszerű képződménnyé alakul. Török változatát pisztáciával ízesítik.
2: A vattacukor, főként amelyet izomált cukorpótlóból készítenek és mesterséges színezőanyagokkal kevernek, feltehetően a legegészségtelenebb édesség a világon. Bár az élelmiszer maffia ismeretében erre azért nem mernék fogadni. Az viszont tény, hogy nincs benne több cukor, mint bármelyik üdítőitalban. Utána viszont garantáltan éhesek és szomjasak leszünk, hiszen cukros levegőt ettünk. De hát a vattacukor nem a tudatos táplálkozásról szól, inkább a gyerekkorról, a rózsaszín ámulatról, ahogy tejfogakkal felhőbe harapunk. Miként a gyerekkorról szól Lackfi János versében a betűtészta is.
4: Nem rossz a csigatészta, csak rémes lassan mászik. Ezért simán lehagyja a versenyben egy másik. Nem rossz a kagyló tészta. Jó, hogy nem mosdókagyló, meg nem is vécékagyló, hanem csak simán, úgy jó. Nem rossz az orsó tészta, hogyha van hozzá borsó, no meg egy korsó kóla, és kicsike cukor, só. Jó a csipetke tészta. Tilos csipkedni kézzel. Kanalam csiklandozza, nem bírom én ezt ésszel. Legjobb a betűtészta. Szókirakót is játszom, sok mondat futkorászik a szép terítővásznon. Legjobb a betűtészta. Kiolvasom a tányért, akár csak egy jó könyvet, ilyet ki se találnék. Legjobb a betűtészta. Ha rám szólnak az ősök, ne játszak az étellel, icipicit sem bőgök. Legjobb a betűtészta. Bőgés helyett pár percig kirakom, a rászólás rettentően nem tetszik. Legjobb a betűtészta. Kérdik, mit írtam, én meg azt mondom, hogy semmit se. Lenyelem az egészet.
2: Az Egyesült Államokban már 1867-ben reklámozták, mint konyhai újdonságot, az alfabetikál szúp tésztáját, amely főzés után is megtartja eredeti formáját, és így remekül olvasható. Versláb vagy borjuláb. Az amerikai has számára nem volt kérdés. Jöhetett mindkettő. Ám mit tehet a szegény magyar bendő? Még görcsbe sem rándulhat, legfeljebb gorcsba, hiszen a hagyományos latin ABC-ben 26 betű található, a magyarban meg 44. Hogy olvasson ilyen feltételek mellett a magyar gyomor Kosztolányi verset? Abban minden csupa ő, csupa ű, csupa á, csupa é. A betűlevesben azonban ilyen nincs. Hiába hittük azt a korgógyomor szellemi táplálékáról, hogy a kádári menza találmánya. Nem az. A magyar betűleves igazából, bármennyire szerettük is, a hosszú magánhangzók hiánya miatt mindig is olvashatatlan maradt. Nyilván ezért jelent a szlengben ma is értelmetlen, zagyva dolgot.
3: Kevés vagy, mint betűlevesben a cselekmény.
2: Pedig a betűtészta a kerék és a mobiltelefon mellett az emberiség harmadik legfontosabb találmányának tűnt. Evés ürügyén megtanítani valakit olvasni, ez zseniális ötlet. De ki akar ma itt olvasni? Egy elszánt német fogyasztó levelet írt a tasakos betűlevest forgalmazó cégnek, tekintettel van-e a gyártó a betűk előfordulásának gyakoriságára, vagy csak úgy zsupsz, belecsúsztatja őket az acskóba. A válasz másfél hónap múlva megérkezett.
5: A tasak minden betűfajtából 13-15 darabot tartalmaz. Ha valamelyik betűtípusból, például A vagy T aránytalanul több került a termékbe, az csomagolás technikai kérdés.
2: A betűtészta épp úgy része a gyerekkorunknak, mint a vattacukor.
4: Nekünk gyerekeknek is megvolt a magunk feladata a konyhában. Anyánk mindig megkérdezte, na csibészek, milyen levesbetétet szeretnétek? S mosolygott, hiszen előre tudta a választ. Mi mást, mint betűtésztát? Már rakta is elénk a gyönyörű, sárga és kék, piros és zöld zacskókat, válogassuk csak ki szépen alfabetikus sorrendben, vagy ahogy akarjuk, de hiba abban ne legyen. Mekkorákat kacagtunk. Szegény nagyapánk az utolsó napjaiban, mikor tényleg már csak órái voltak hátra, egy kis levest kért még utoljára, de kínai betűtésztával, mert ez már jellegénél fogva is férfiasabb. Az írásjelek hegyei és sarkai pikánsak, izgatóan szúrják, égetik az ember szájpadlását, nyelvcsontját, órákig el lehet utána köhögni. Nagyapám ezt a kulináris örömet kérte még utoljára.
2: Negyedik témánk a szardinofilek. Ugyanolyanok ők, mint a bibliofilek, épp csak nem könyvet gyűjtenek, hanem szardiniás dobozokat. Nincs ebben semmi különös. Vannak bélyeggyűjtők, borgyűjtők, Lórán Lenke színésznő szentelt víztartóban utazott, van, aki oldtimereket gyűjt, mások porcelánfejű babákat, pipát, sétapálcát, de élelmiszer gyűjteni rizikósabb. A szardinofilek esetében azonban találkozik két szenvedély. A kulináris élvezet utáni vágy, hiszen ezek a konzervek nagyon aromásak, valamint a gyűjtő szenvedély. Hiszen ezeket a dobozokat főként a címkék miatt műtárgyként kezelik. Egy igazi szardinofil még a boxoferefilleknél, fémdoboz gyűjtőknél is őrültebb. Nem csak a származási helyre, az évjáratra, a címke minőségére figyel, de tudnia kell a halászhajó nevét is, a fogás időpontját, az olajtermelő nevét. Ráadásul a nagygyűjtők tucatjával veszik a méregdrága szardiniákat, aztán a pincében, mint valami márkás vörösbort, szépen sorba rakják őket, havonta forgatják, hogy az olaj jól átjárja a kékhasú halacskákat. A legelszántabbak még a halászhajók mozgását is követik a neten. El kell ismerni persze, hogy egy sardin millesimé, évjáratos Szardínia, tényleg csemege. Dobozzal együtt tálalják egy speciális tányéron, aminek a közepén mélyedés van a doboz számára, és az ízélményt össze sem lehet hasonlítani egy köznapi halkonzervvel. Nem csoda, hiszen az ilyen szardiniát szigorúan szeptemberben halásszák, akkor kövér és lágyhúsú halacska, kézzel zsigerelik, forró olajban hőkezelik, szárítják, csepegtetik, majd szép óvatosan fémdobozba helyezik, nehogy egymáshoz érjenek. Illatos, extra szűz olívaolajat öntenek rá, tengeri sóval sózzák, majd lezárják. És a halacska ott érik, mint a legjobb vörösbor, az olajban 3-5, de akár 10 évet is. Az ilyen csemege méregdrága, csak a legjobb delikateszboltokban kapható, de leginkább aukciókon lehet hozzájutni. Ilyen a Tarjon Connétable, a Belle Iloise, a Pelle de Dieu, a galiciai Los Peperetes. Az ilyen szardiniát úgy is nevezik a tenger libamája. Aki egész életében fémizű, kecsapos, pálmaolaj szószban eltett halkonzerveken élt, nem tudhatja, miről beszélünk. A Szamos című szatmárnémeti napilap megemlít egy 100 évvel ezelőtti történetet, ami a híres Hardi-féle évjáratos portugál szardiniáról szól.
5: Egy előkelő fűszerkereskedésbe belépett egy cilinderes úr. Nem nézett körül az áruktól hemzsegő üzletben, egyenesen a segédhez lépett.
3: Mondja! Tartanak itt Hardi-féle portugál szardíniát?
4: Igenis, kérem. Bár van nekünk jóval olcsóbb és jobb szardíniánk is.
5: A fűszeres segéd nyomban nekiszegezte a létrát az állványnak, majd hamarosan újból megjelent a pultnál 4 különféle szardíniás dobozzal.
3: Melyik a Hardi-féle?
4: Ez, de megbocsásson, uraságod, inkább ajánlanám ezt a márkát. Vagy ezt a másikat. Mindkettő kiváló, és az áruk is kedvező.
3: Köszönöm a kedvességét. Ön becsületes kereskedő.
4: Csak a munkámat végzem. Melyikből méltóztatik parancsolni?
3: Adjon Hardy félét. Hány skatuja van raktáron?
4: Mind az 50 doboz megvan még, amit Portugáliából kaptunk.
3: Hát akkor adja ide mind az 50-et.
4: Igenis, már is csomagolom, kérem.
3: Semmiképpen. Van egy nyitója?
5: Ezzel a vásárló megfogta a szardíniás kulcsot, és egymás után felnyitotta mind az 50 skatuját. Leplezetlen undor ült az arcán. Amikor végzett, köszönt és távozott. A megvásárolt szardíniákat ott hagyta. A következő napokban számos hasonló eset történt a csemege kereskedésekben.
2: Mit gondolnak, mi a magyarázat? Nos, a világ egyik leghíresebb gyémántját ellopták a tulajdonostól, Alphonse Hardy gyárostól. A lopással a cég egyik alkalmazottját gyanúsították, de a motozáskor a kő nem került elő. Aztán a munkás eltűnt. Valószínű, hogy a gyémántot tényleg ő lopta el, és valamelyik szardíniás dobozba rejtette, amikor a rendőrök érte jöttek. Tolva és cinkosai, valamint a kincsvadászok ezért vásárolták fel a Hardy féle halkonzervek teljes készletét. A történet szép, de nem igaz. Állítólag csak reklámfogás. Az újságcikket maga a gyárus jelentette meg. Minden esetre másnap mindenki Hardy féle szardiniát evett Angliában. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő,

tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Győrben FM 87,6. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Irodalmi Újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak! Ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Pór István nevében is köszönti Önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. Mai műsorunkban a 10 éves Naput Online-ról, az év versei antológiáról és Szigeti Gábor új könyvéről lesz szó. Tartsanak velünk! A Csend Isten című kötetről Fodor Miklóssal Veresemese Gyöngyvér beszélget.
1: Csend Isten kötetnek a címe már önmagában elárulja azt, hogy milyen versek kerültek bele ebbe az antológiába. Célzottan válogatták így a verseket, vagy adták magukat?
2: Története van az antológiának, a kiinduló pont, a téma, ami a Magyar Művészeti Akadémia keretein belül működő két költő, Domokos Johanna és Csányi László Koppány érdeme, talán inkább a Johannáé. Ő vetette föl azt a témát, és ebből egyébként egy konferencia is lesz az MMA keretein belül. De maga a téma megihlette a Naput Online főszerkesztőjét, Szondi Györgyöt. A Naput köréhez tartozik egyébként a Koppány és Johanna is. Olyannyira, hogy egyrészt Johanna ötlete volt, hogy legyen egy költői performance a naputos költők előadásában, és ennek legyek koordinátora ezen a konferencián. De addig-addig beszélgettünk róla, amíg Gyurinak az az ötlete támadt, hogy ebből legyen egy antológia is. És kiderült, hogy az sincs ellenére, hogy esetleg ezt én szerkesszem. És akkor innen kezdődött el a munka. Nekem kezdetben is az volt az elképzelésem, hogyha ilyen antológia készül, akkor annak ne az legyen a formája, hogy különböző költők, mint egy rekeszbe rakva néhány verssel megnyilatkoznak ebben a témában, hanem inkább az legyen a szerkezete, hogy két költészetileg fontos fogalom a csend és az Isten kapcsán, akár összekapcsolva, akár úgy, hogy nem feltétlen összekapcsolva, milyen fontos témák merülnek fel, mert ezt nem lehet előre tudni, és aszerint csoportosítsam, végül is ez rám árult, a beérkező műveket is. Így indult a főszerkesztő úr, Szondi György, kiküldte a felkéréseket a Naput köréhez szorosabban, vagy kevésbé szorosan, régóta, vagy nem annyira régóta kapcsolódó költőkhöz. Megérkeztek a versek, és akkor ebből a nagy halom versből kellett nekem az én koncepcióm alapján, amit én találtam ki, hogy

0: munkát okozok magamnak, kialakítani a ciklusokat, vagy rekeszeket témák szerint, és akkor ezeket szépen sorba raktam. Természetesen egy-egy vers több rekeszbe is beilleszthető, de hát valahogy el kellett dönteni, és akkor döntöttem így vagy úgy. És szép lassan, körülbelül egy hónapnyi munka volt, amíg egyáltalán beérkeztek a művek. Egyáltalán eszébe jutott a főszerkesztőnek, hogy ja, tényleg még ő is van, nem szóltam bele, hogy kik is legyenek, és merültek fel nevek, hogy hát tényleg ő miért is nincs benne, és akkor jött. És mindenkitől körülbelül 10 verset kértünk, persze valaki kevesebbet küldött, van, aki többet, és összesen végül is 85 költő verseit, és ezt most szorozzuk meg 10-zel, kellett nekem átolvasnom, és akkor ilyen általam kitalált rendszerbe, rekeszekbe beletennem. Én úgy láttam, hogy a költőket a csend, bár ők ugye megszólalnak, de mégis a csend nagyon foglalkoztatja, mert mégis a csendből jön, vagy csendet igényel maga az alkotás, illetve az Isten meg egy olyan téma, ami természetesen mindenkit foglalkoztat, független attól, hogy költő vagy nem költő. Tehát ez is egy olyan téma, ami nagyon mélyen érint mindenkit, a költőket is, és nagyon jó elmélyült versek születnek ebben a témában.
1: A kötetnek az alcíme, nem is tudom, hogy alcíme, vagy csak meghatározza azt, hogy milyen tematikákkal is találkozunk ebben a kötetben. Létérzetek, világok, lélekszók. Ez a további eligazítást is szolgálja, de ahogy ön mondta, vannak ciklusok, és az az érdekes, hogy a ciklusokra már tulajdonképpen az ön bevezető szövege is utal, hiszen eleve belefoglalja a szövegébe ezeket a ciklus elnevezéseket, és ki is emeli.
0: Ez úgy alakult, hogy a csend és az Isten, ez a két fogalom adott volt, és miközben foglalkoztam a versekkel, folyamatosan alakítottam a ciklus témáját és a témák megfogalmazását, hogy pontosan hogyan szóljon az a cím. Mivel én is ugye költő vagyok, egy ilyen alkotói feladat volt, mert az egy komoly költői feladat, amikor a kötetével foglalkozik, már nem a verseivel, hanem a kötetével, és rendezgeti, hogy ciklusokba rendezze, és hogy akkor a ciklusoknak mi legyen a címe, ami kifejezi nyilván a ciklust, meg mégis figyelemfelkeltő, de költőjen figyelemfelkeltő. Most a létérzetek, világok, lélekszók, hármast azért találtam ki, mert úgy láttam, hogy a verseknek egy nagy része elsősorban arra a létérzetre reflektál, arról szól, azt nevezi meg költőjen, amiben élünk. Tehát ez egy ilyen filozófikus háttér. Nyilván a csend is adja magát, meg az Isten szó is adja magát, hogy egy kicsit ilyen filozófikusabb, elvontabb is legyen a megszólalás. A világokat azért választottam, mert mindegyik költő, és tulajdonképpen mindegyik műve is, de most maradjunk ennél, mindegyik költő egy külön világ. Nagyon érdekes számomra, mert én ugye nem csak költő vagyok, hanem én ezekről írok, én kritikus is vagyok, vagy leszek inkább, szép lassan, mert ez viszonylag új foglalkozás számomra, vagy foglalatosság, de nagyon érdekel. Tehát érdekelnek azok a világok, az a megszólalásmód, és egyáltalán az a világképvilág, amit egy-egy költő fölfest, egy-egy vers is fölfest, tehát ezek mind-mind, én úgy tekintem őket, hogy különálló világok. Fölfestenek valamit, ami részben képzeleti, részben viszont nagyon is valóság, tehát ide tartozó, húsba vágó. És a harmadik szó, a lélek szó, meg azért tartottam fontosnak, mert ezek a versek, különösek, amelyek az Istenről szólnak, vagy az Isten kapcsolatról szólnak, a lélek mélyéről születnek, és a lélek mélyét próbálják megérinteni. És én azt is remélem, hogy aki ezt a könyvet forgatja, ezekkel a versekkel megismerkedik, az valami fajta érintettséget ezen a téren fog tapasztalni.
1: Említette azt, hogy a kritikusi feladat újabb az ön életében, egy újabb szakma fele viszi el. Nem említette még azt, hogy zenész is, tehát akár a performance-nak lehet része a zene is, de ugyanakkor ebben a kötetben is találunk még olyan, akinek ugyan verse van benne, de zeneszerző, nevezetesen Dukai Barnabást, és a kötetnek ez az első alkotása már nyomtatásban is tulajdonképpen egy performance. Hogy csak őt emeljem most ki így különlegesen a kötetből.
0: Maga a zene szervesen kapcsolódik a költészethez. Azt is szoktuk mondani, hogy a költészetnek az ősforrása a dal. Kezdetben nincs vers ének nélkül. És akkor elmehetünk a ritmus, és elmehetünk a dallamosság felé. Tehát aki költészettel foglalkozik, költőként, de nem feltétlenül csak költőként, az mindenképpen a zenével is fog foglalkozni. Tehát anélkül nincs költészet, még a tulajdonképpen prózaversebb szerű költeményben is kell, hogy legyen valami zeneiség. Ha más nem, akkor ritmikusság, ismétlődések. Tehát mindannak, ami a zenében szerepel. Mivel én zenetanár vagyok, alapvetően ebből élek, civil foglalkozásom. Nekem az a fixa ideám, hogy az a fajta foglalkozás a zeneművekkel, amiket mi csinálunk, tehát én fuvolatanárként egy-egy dallammal, Mozart vagy Handel, stb. Ahogyan mi foglalkozunk, amilyen intenzíven, hangról hangra megképezzük, elképzeljük, hogy milyen hangulat van mögötte, megpróbáljuk a struktúráját fölfedezni, hogy egy-egy kis dallamív meddig tart, hol kezdődik, annak mi a hangulata, hogy épül fel, van-e ellentét, van-e a fokozás, nagyon sok minden, ami benne van a zenében. Ugyanez, vagy ehhez hasonló, benne van a költészetben is, vagy tágabban az irodalomban is, és én szerintem nagyon is érdemes lenne egyéni órákon foglalkozni költeményekkel, megkomponálni akár ezt a zenei részét is, mert ugye van hangszín, van tempó, ugyanúgy, mint a zenében, sőt, még sokkal inkább ingadozó tud lenni, tehát képlékenyebb, mert a beszéd képlékenyebb, mint a zene. A zene azért kötöttebb valami.
2: A Csendisten című kötet szerkesztőjét Fodor Miklóst hallották. A 10 éves napút online-t a Petőfi Irodalmi Múzeumban ünnepli a Cédrus Művészeti Alapítvány április 27-én 17 óra 30 perckor. Mindenkit szeretettel vár ott Szondi György. Idén is megjelent a költészet napjára, azaz április 11-ére az év versei antológia. Az egyik szerkesztő ezúttal Jankó Laura. Őt szólította meg Verese Mese Gyöngyvér.
1: Minden évben megjelenik az Év versei című antológia, és általában az előző éveknek a sajtóban, különböző irodalmi lapokban megjelent verseiből válogattak. Ez azért nem egyszerű feladat, hiszen nagyon sok fele kell tekinteni.
3: Ez nem egyszerű feladat, úgyhogy úgy is oldottuk meg, hogy ketten végeztük el ezt a munkát. Luzsica István, a Magyar Napló folyóirat versróva szerkesztője, és én tekintettünk át. Én 22 folyóiratot, István ugyanennyit, tehát közel 50 folyóirat versanyagát olvastuk el.
1: Mindez a Kárpát-medencében jelenik meg, nem csak Magyarországon.
3: Így van, a határon túli folyóiratok abszolút beletartoznak, és a nyomtatott folyóiratok mellett most már online folyóiratokra is kiterjesztettük ezt a szemlézést, mert hogy van olyan nagyon jó folyóirat, ami csak online jelenik meg.
1: Ez a szám azért is érdekes, mert hogy azt hangoztatja mindig mindenki, hogy veszélyben van a nyomtatott sajtó, és mégiscsak van ennyi olyan sajtótermék, amiben még verset is olvasható.
3: Igen, valahol igaz ez a vészharang kongatás. Valóban látjuk, hogy minden évben nagyon nehéz forrásokhoz jutni és fönntartani lapokat, de ugyanakkor meg az ember nem szűnik meg alkotónak lenni. Versek születnek, és én azt gondolom, hogy közös érdekünk az, hogy tényleg mindent meg kell tenni azért, hogy a print folyóiratok életbe maradjanak. Összehasonlíthatatlan egy könyv olvasása egy digitális eszköznek a igénybevételi révén való olvasással. Az emberiség fog lecserélődni, hogyha ez a technológia ténylegesen leváltja a régi világnak az eszköztárát, akkor magát az embert fogja lecserélni. És én azt gondolom, hogy akkor vagyunk biztonságban, és akkor leszünk egyszerre történelmiek és innovatívok, hogyha meghagyjuk a világot, ami, és az újdonságokat a helyükön kezeljük. Szóval én nem vagyok innováció ellenes, de azt gondolom, hogyha a szilárdságot, a gyökeret, a kötőanyagot kiveszük ebből a civilizációból, akkor nagyon-nagyon nagy veszélynek tesszük ki magunkat.
1: A lényeg az, hogy versek születnek, volt miből válogatni, ráadásul szám szerint 94 szerzőtől válogattak. Miért éppen 94, lehetne 100 is, hogy kerek legyen?
3: Igen, ennek nagyon egyszerű technikai oka van. A kötet arcképeket közöl a szerzőkről. Ez egy nagyon kedves és azt hiszem nagyon fontos jellemvonás, hát arcot ad a versnek. És a borítón egyszerűen 94 kis mini portré fér el. Nagyon sokan megpróbálták ezt a számot növelni és ügyeskedni, de egyszerűen ennyit bír el a borító. Tehát a fotók miatt alakult ki ez a szám.
1: Nyilván több szerzőtől is lehetne válogatni azért.
3: Ez így van. Sajnos nagyon sokan kimaradnak az antológiából minden évben. Először azok maradnak ki, akik előző évben, tehát esetünkben a 2025-ös évben nem publikáltok folyóiratban verset, tehát őket, ha szeretnénk, se tudnánk beválogatni a kötetbe. Nagyon sok szempont van, amit próbálunk figyelembe venni. Az összmagyar költészetet szeretnénk valamiképpen reprezentálni. A generációk közül lehetőleg minden nemzedékből választunk. Nagyon szeretjük a fiatalokat megmutatni mindig, és odafigyelünk azokra, akik mondjuk évfordulósak. Tehát, hogy nagyon sok ilyen nagyon egyszerű vagy ilyen tárgyilagos szempont miatt benne vannak a kötetbe, de hát sajnálatos módon a terjedelem minket is fegyelmezésre int, és sajnos sokan kimaradnak, akiknek ott volna a helye.
1: És óhatatlanul, mire napvilágot lát a kötet, olykor egy-egy szerző neve mellé a gyászkeret is oda kerül. Most jött a hír nem olyan rég, hogy Cigány György is elhunyt, akinek a verse még megjelenhetett a kötetben, de nem ő az egyetlen.
3: Igen, igen, ez így van. Talán ő a hatodik, akit a szerkesztési előkészítő munkálatok során be kellett keretezni. Ugye Ág István, Kis Benedek, Cigány Gyuri bácsi volt a legidősebb a szerzők sorában. Most már nagyon sok éve mindig vele indul az antológia. Sajnos idén volt utoljára így.
1: Önnek nincs verse a kötetben, ez azt jelenti, hogy nem jelent meg semmiféle labban verse, vagy pedig szerkesztőként most sokkal inkább egyébként is a saját köteteire figyelt.
3: Én azt gondolom, hogy nem gondolsz, ha az ember saját magát beválogatja. Nem tartom én ezt problémának, de én mégis azt választottam, hogy inkább odaadom a helyemet, azt a bizonyos képkockát valaki másnak, aki esetleg még nem szerepelt az antológiába, vagy nagyon jó költő, de azért, mert nem a főváros legnevesebb folyóirataiba publikál, hanem vidéki lapokba, ezért nem kapja meg azt a figyelmet, amit szerintem esetleg megérdemelne. Tehát én most kihagytam saját magamot ebből a válogatásból.
1: És azért is talán, mert nem olyan rég volt saját kötet bemutatója.
3: A helyzet az, hogy írni viszont írok, és publikálni publikálok, tehát lehetett volna miből szerencsére, de valóban így gondoltam, hogy én szerkesztőként vagyok ebbe a kötetbe, és az ember nem a verseivel van jelen, hanem a munkát teszi hozzá ennek a megvalósításához. Igen, és valóban március vége fele volt a Bab galériában a legutolsó verses kötetemnek a bemutatója. Ott beszéltünk nagyon sokat arról, hogy mit írok, hogyan írok, mik jelentek meg tőlem az elmúlt időszakban, úgyhogy ott az elmúlt évnek a terméseiről, az írásaimról sokat beszéltünk.
2: Jankó Laurát hallották. Az év versei antológia a Magyar Napló kiadó gondozásában jelent meg. Háztűznézőbe menni annyit jelent, körülnézni a feleségül venni kívánt lány portáján. De mit jelenthet a filmtűznéző? Ezt a címet adta ugyanis legújabb könyvének Szigeti Gábor író, irodalomtörténész. A kötet a magyar mozi múlt 1946 és 1976 közötti időszakát öleli fel úgy, hogy a szerző 47 számára fontos fél évszázad múltán újra megnézett magyar filmet elemez. Szigeti Gáborral Csűrös Csilla beszélget.
4: Létezik az, hogy olykor a vizuális emlékezet mélyebb érzelmi regisztereket mozdít meg, mint mondjuk egy könyvélmény? A film másképpen tud hatni?
5: Valószínűleg igen. Bizonyos képek, színészi pillanatok az egésztől elkülönülve is megmaradnak az ember képvilágában. Ugye ebben a könyvben az első filmek egyik a Beszterce ostroma, mert 6 éves koromban láttam. Nem tudom, miért vitt el anyám, ő is tudta, hogy Mikszáth regény, és hogy ez nem gyerekmese. Gyerekfejjel rögzült az agyamban Rajnai Gábor, meg Feleki Kamil. Később, amikor olvastam a regényt, akkor nem is nagyon kapcsolódott, de a két színész kötődik. A regény az gondolatilag illusztráló az ember visszaemlékszik egy szövegre, egy jó mondatra, egy izgalmas fordulatnak a leírására. Egy filmből meg esetleg csak képek maradnak meg. Tudom, most, amikor a könyvet írtam, és újra megnéztem x év után a Föltámadott a tengert, 1953-ban, 11 évesen, nekem az nagyon tetszett, hogy a Nemzeti Múzeum előtt süt a nap, Petőfi szavalja a nemzeti dalt, és röpülnek a röplapok. Amiből semmi nem igaz, a nap nem sütött, Petőfi nem szavalt, nem röpültek a röplapok, de a kép, ez maradt meg bennem. És érdekes módon a nagyon rossz Petőfi 73 című filmben repülnek a röplapok, na de ott az az egyetlen jó jelenet a filmben, ami valami allegórikus látvány, és a látvány marad meg. Ha most el kellene mondanom a Petőfi 73-at, hát el nem, azt tudom, hogy pocsék rossz film, de az a kép, ahogy a végén a halott Petőfi föl emelkedik az égbe, és most, amikor újra megnéztem a Föltámadott a tengert, ott ugyanúgy, mint úgy fejeződik be, hogy vonulunk a világszabadság felé. És lehet, hogy 11 évesen ez nekem nagyon tetszett. A mai világban a látványnak nagyobb ereje van. Az én gyerekkoromban számomra a színész volt az izgalmas, tehát én kamaszkoromtól állandóan a színházba jártam, és az, hogy Gábor Miklós bejön a színpadra, nem mint Hamlet, hanem mint egy pohár víz, amikor a legintelligensebb magyar színész olyan buta ember tud játszani, és ma is előttem van az arca, vagy előttem van az, ahogy a éjjeli menedékeiben Darvas Iván ül, és mond egy mondatot. Én emlékszem, egyetemista koromban elolvastam újra az éjjeli menedékhelyet, és kerestem azt a nagy monológot, amit 56-ban Tímár József mond a negyedik felvonásban. És az a nagy monológ 5 vagy 6 mondat. Na de úgy jött be a Tímár József, és úgy mondta el azt, hogy az egész előadást elmosta a vége. És egyébként a színész is kép, amikor kacsint, amikor belenéz a kamerába, amikor elmosolyodik.
4: Érdekes mindezt szóval, szavakkal megidézni. Részben nagyon szubjektív módon, részben eszészerűen. 30 év filmtermésének több tucatnyi filmje, amiről ebben a könyvben szó van.
5: Könyv bemutatóján valaki mondta, hogy én nem tudtam, hogy te filmtörténész. Mondtam, hogy én nem vagyok filmtörténész. A filmhez sem értek. Író vagyok, aki teljesen szubjektíven válogatott 30 év filmjei között, kifejezetten azokat a filmeket, amik valamiért nekem fontosak. Na most, aki netán végigolvassa a könyvet, rá fog jönni, hogy teljesen másért fontosak nekem. Ez a film másért, az a film. Mert a Sodrásban az, amikor bemutatták, is fontos volt nagyon, mert egész éjszakákat végig vitatkoztunk, ráadásul a film összeszereplője haverom volt a színházból, megismertem. Tehát ott egy egész más, annak megvolt már akkor is a politikai, szociológiai háttere, a vitáinknak, azaz mi életünk volt. Természetesen eltelik 50 év, és visszapillant az ember a saját fiatalságára, akkor már másképp látja. Vagy megnéztem az első Fecskék című filmet, nem is láthattam 53-ban, mert 2 hónap után betiltották a filmet, és soha többet nem játszották moziban. És most megnéztem, és kiderült, hogy a korszak legjobb filmje szerintem, állandóan játszani kéne, mert nem is tudom, hogy tudta a Bán Frigyes megcsinálni, hogy ezt átengedték, ezt a filmet, ami a szocializmus teljes paródiája. A színészi játék révén. Nem a forgatókönyv, nem a szövegkönyv, hanem hogy a Rozsos István mindent pont ellenkezője. Azt mondja, hogy igen, az teljesen úgy hangzik, hogy nem. Ha azt mondja, hogy nem, az teljesen úgy hangzik, hogy igen. És ő a pártitkár. Vagy ilyen népnevelő élmunkás. A keserű igazságot, ugye ezt 56-ban készült, rögtön be is tiltották, én 86-ban láttam, és most megnéztem, és most még jobb film. Még igazibb, még keserűbb, még keményebb film. De hangsúlyozom, hogy a régi moziban itt azért 2 dolog van, hogy más az, aki mondjuk egy mai 20 éves megnéz ezeket a régi filmeket, akkor ez neki egy új film, és a mai gondolkodásához. Én azonban ezt ugye egy 50-60-70 éves tükörben látom. Az nekem ma biztos, hogy egész máshogy szólal meg, mint egy mai 20 évesnek.
4: Azt hiszem, hogy pont ez a reveláció értéke ennek a könyvnek, ez a fajta tükröztetés, na meg az, hogy a vállaltan szubjektív megközelítésből valahol mégiscsak egy objektív történeti kép kerekedik ki.
5: Nem filmtörténet, hanem kortörténet ez a könyv. A filmtörténetben nem stimmelnek a dolgok, nagyon fontos filmekről nem írok, és lényegében érdektelen másodvonalbeli filmekről is írok hosszan. Vagy engem a föltámadott a tenger kapcsán a mögötte lévő politikai csatározást érdekel, meg az a szörnyűség, hogy ide jön Moszkvából egy elvtárs, leül a magyar főelvtárssal, és két olyan tehetséges, intelligens alkotó művész, mint a Nádasdy Kálmán és az I.S. Gyula, kvázi megfélemlít, hogy mit kell írniuk egy forgatókönyvben. És annál még szomorúbb mai aggyal nézve, hogy végül is két ilyen tehetséges ember létrehoz egy nézhető, működőképes, csak hazug filmet. És ez a baj, mert Várkonyi Zoltán az egy zseniális színház és filmcsináló volt, az megcsinálta a Különös ismertető című abszolút bolsevik baromságot, megkapta Rákosúd díjat, a következőben megcsinálta a Keserű igazságot, az abszolút tisztességes filmet, amit betiltottak. De ő egy filmcsinálót, aki alkalmazkodott, ha úgy kérték, de nem tört be, és utána megcsinálta azt, amit éppen akkor lehetett. I.S. Gyula meg Nádasdy azokat betörték. Ők beleroskadtak abba a filmben. Tehát azért mondom, hogy ez nem filmtörténet, csak filmek kapcsán egy kortörténet, szubjektív szempontok alapján kiválasztott filmek, amik nekem valamiért nagyon pontosan tükrözik a kort. És ezek között vannak nagyon népszerű filmek. Mindig elmondják, hogy a legnépszerűbb film az a Mágnás Miska című film. Keleti Márton. Az egész film egy marhaság. Egy rossz díszletben, de zseniális a két Latabár, zseniális a Honti Hanna, Gobbi Hilda, és ott van a Gábor Miklós, meg a Mészáros Ági, meg a Sárdi János, egyik jobb, mint a másik, mint színész. És eljátszanak egy teljesen bolond történetet. Vagy a másik első helyen lévő film az Állami Áruház. Az egész arról szól, hogy itt minden rendben van, teljes árubőség van, csak a reakciósok terén. Hát aki ezt 52-ben megnézte, pontosan tudta, hogy nincs árubőség. És mégis a korszak miért? Mert a Latabár bolondot csinál az egész történetből, mert a Turay Ida meg a Horváth Tivadar csodásan hülyéskednek, és viccelődnek az egészen, mert a végén a Tőkés Anna feje fölött úgy van a Rákosi portré, hogy mintha a Tőkés Anna fejéből nő neki a rák, és ezt hosszan fényképezik. Tehát szórakoztató filmet csináltak. Ugye az a probléma, hogy vannak, amikor a cenzor nem tud mit csinálni. Mert mi a probléma, elvtársak? Hát a Rákosi kép van a falon, sőt, Sztálin és Lenin között. És ki meri kimondani azt, hogy na de azzal, hogy a Tőkés Anna feje belelóg, azzal a Rákosi elvtársból hülyét csinálva. Hol van olyan pártmunkás, aki ezt kimeri mondani? Ergo marad a filmben, és a nézőtér meg röhög. És közben Mezei Mária, aki eljátsza saját undorát az egész rendszerrel szemben. Ezek a bolsevikok tönkreteszik fegény férjemet. A Feleki Kamil, aki arra Kossuth díjat kapott, mert az elénekelte, hogy majd boldog leszel kis unokám. Na de ő nem boldog akkor, amikor ott van. A nézők tudják, hogy ő most szomorú, de ő abban bízik, hogy majd a kis unokája boldog lesz. Mi is abban bízunk itt a nézőtére. Tehát egy film a moziban, ez egy közös élmény, és fölerősödnek a rejtett indulatok. Kívánom minden 80 évesnek, hogy nézzen vissza 60 évvel ezelőtti filmeket, és nagyon jól fog szórakozni, mert találkozik a saját korával, ami részben azzal, amit már akkor is értett meg, részben azzal, amit akkor nem értett, és most más fénytörésben, más összefüggésben látja.
6: Pontosan ezért ilyen nagyon jó ez a könyv, mert azért ez nem csak kortörténet, hanem ez a korban benne élő Szigeti Gáborról is szól.
5: Hát miután vállalom, hogy egyes szám első szemében írtam, és a legteljesebb saját emlékeim, és ezért filmek visszapillantásán keresztül ez az én kortörténetem. Ha egy olvasó számára, aki elolvassa a könyvet, felidéződik valamilyen formában akkor ellentmondásai, ami jó volt, ami rossz volt, stb., akkor azt jelenti, hogy írtam egy elég jól olvasható könyvet. Ha nem, akkor ez megmaradt az én magánügyem.
6: Én azt gondolom, hogy nem magánügy ez a könyv, de az végtelenül izgalmas, hogy mely generáció számára mit üzen.
5: Na ez az, amit én már nem fogok tudni. De az biztos, hogy persze, hogy más. És persze, hogy magánélet. Hát ha a feleségem édesanyját látom 50 évvel ezelőtt egy filmben, akkor én ezt másképp látom, és ha ehhez hozzátartozik az, hogy Rutka Éva nem láthatta a filmet 56-ban, mert nem mutatták be. De 86. februárjában volt két nap vetítés, és ott ülünk egymás mellett, és látom, hogy Évának megerednek a könnyei, akkor ezt a filmet is máshogy látom én, mint akinek ez egy régi történet. Volt a Nagy Rozsdási Eset című film, az 57-58-ban készült, rögtön betiltották. Amikor engedélyezték valamikor 84-ben, akkor elolvastam a kritikákat. Volt, aki lelkesedett, hogy ez lehetett volna az új film hullám, stb. Más meg azt mondta, hogy de elavult vacakfilm. Mert az a generáció, amelyik 86-ban filmkritikát ír, köztük fiatalabbak, köztük idősebbek, az másképp gondolkozik 56-ról, különbözőképpen, és van, akinek ez a Rákosi korszak karikatúrája, és van, aki úgy mondta, hogy nagyon helyes, hogy betiltották, mert a szocializmus ellenes a film. És aki ma úgy gondolja, hogy a világ a béke felé halad, az is másképp nézi meg mondjuk a Tettes ismeretlen című filmet, mindenki úgy gondolja, hogy a világháború közelében élünk. És teljesen más dolog az, hogyha valaki megnézi azt a Tettes ismeretlen című filmet, és a végén ott fekszik a halott kisfiú, és Mezei Mária leborul és keresztet vet, annak ez egy gesztus. De én tudom, hogy Mezei Mária hívő református volt. Tehát, hogy bennem nyilván egész mást mozdít meg ez a gesztus, amikor nézem a filmet, de hát mindenki szubjektíven nézi. Tehát egy film az rengeteg személyes, mindenki látószögén keresztül érkező látható látvány. Mikor egyszer csak meglátom az édesanyám lódenkabátját, egy mai 20 évesnek azt mondom, hogy a barna meg a zöld lódenkabát, akkor néz rám, hogy az micsoda. 1956-ban az egész osztály tavasszal mindenki vagy zöld, vagy barna, ugyanolyan szabású lódenkabát volt. Azt lehetett kapni, passz. A mici sapka. Ki tudja, hogy mi az a mici sapka? Holott az kötelező viselet volt, egy rendes munkás az mici sapkát hordott. Emlékszem, hogy Szabadság moziba szóló jegyemet 10 forintért vettem a zugárustól, mert annyira meg kellett nézni a Gábor Diák filmet, és most megnéztem újra. Hát bágyat rossz film, szegény. De hát akkor az egy szenzáció volt. Miért? Mert Magyarországon 1950-ben hosszan éneklik, hogy ott úr a rácson. Tehát nyilván, akik akkor éltek, azért volt olyan siker a film, mert szirupos szerelmi történet, de hát ott túl a rácson egy más világban. Na most ezt egy mai néző már egyáltalán nem érzékeli. Föl sem merül benne. Tehát egy más világ. Ergo, a Gábor Diák az ma már csak idős embereknek a szép szirup. De azt, hogy akkor politikai töltése is volt a filmnek, arra valószínűleg egyáltalán nem gondol ma már senki.
6: Egy szóval Szigeti Gábor újra élhette, és az olvasók is Szigeti Gáborral azt a bizonyos 30 évét az életének, sírt, nevetett, bosszankodott, vagy csak a fejét csóválta, újra és újra.
5: Így igaz. Jó volt.
2: A film Tűznéző magyar mozimult 1946-1976 című kötetet a Kortárs Kiadó gondozta. A szerzővel Szigeti Gáborral Csűrös Csilla beszélgetett. Kedves hallgatóink, ezzel az irodalmi újság végére értünk. Munkatársa Pór István nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Böldi Tóth Zsuzsa.
7: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európából érkező személy és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök hangsúlyozta, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az Európai Parlament szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen Magyar Péter szól a megjelentekhez. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. Szakemberek szerint a fólia sátorban termesztett gyümölcsöket várhatóan június közepétől lehet majd kapni az üzletekben. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába. Szívós Márton együttese az Athénban zajló 4-es döntő első elődöntőjében 16-12-re nyert az Apollon Smirnis ellen. Az OB1-ben elődöntős csapat az Európai Kupasorozat mai fináléjában az olasz Bologna együttesével találkozik. Zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 14 és 18 fok között alakul. 4 óra múlt 3 perccel.
0: Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! Ezen a héten a májusfa állítás hagyományát és a hozzá kapcsolódó szokásokat mutatjuk be. Zenei összeállításunkban az erdélyi északmezőség vonós népzenéjéből hallhatnak válogatást. A magyar nyelvterület nagy részén május 1-ére virradó éjszaka állították, illetve állítják föl mai napig a májusfát, amely zöld ágaival a természet megújhodásának szimbóluma, és legtöbb esetben a legények udvarlási szándékának bizonyítéka is egyben. A magyarság körében ennek a hagyománynak két jellegzetes formája ismert, az egyik a lányos házakhoz szerelmi ajándékként vitt májusfa, a másik a közösség által főbb épületek előtt felállított változat. A népszerű szokásról ezt olvashatjuk egy 1860-as években megjelent néprajzi írásból. Minden év május 1-én a falukban, városokban sok épület előtt lehet leszúrva látni virító, zöldlevelű, ágasbogas, karcsú, magas fákat, melyeken virágok, szalagok, déli gyümölcsök, italok, fűzérek díszelegnek. Falvakon nőtlen ifjak kedveseik ablaka előtt állítják föl május első napján virradóra a májusfát. Városokban ma már csak a mészárosok emelnek íjfákat a tőlük húst hordó fehér nép számára. A májusfáról azt írják, hogy Szent Jakab és Szent Fülöp midőn térítgetni jártak, útitársuk lett egy Valburga nevű szűz hajadon. Ezt ebbeli cselekvényéért a polgárok tisztátalan személynek nyilvánították, s rágalmazták. A leány azonban, hogy elűzze a gúnyolódókat, elővette vándorbottyát, letűzte a földbe, előtte letérdepelt, imádkozott, s erre alig múlt el egy-két óra, midőn a pogányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült. Ez volt Szent Jakab apostol napja virradójára, május 1-én. Nőtlen ifjak ez időtől ez okon szoktak magas zöld fát jó maga viseletű hajadonok ablaka előtt felállítani, mégpedig, ha lehet, észrevétlenül. Ma már májusfa helyett egy csokor szép virág is megteszi a kellő hatást.

májusfákat egyes helyeken szalaggal, üvegitallal, esetleg különféle ajándékokkal is díszíthették. Helyi hagyományok szerint alakult, hogy csak egy-egy lány kapott májusfát, vagy a falu minden leánya. Kalotaszeg falvaiban az első világháború előtt szokás volt az úgynevezett zöldellés, vagy zöldágazás, május 1-ére virradó éjszaka. A zöldágat minden díszítés nélkül a leányok kapujára, vagy kerítésére tűzték. Ma már csak a komolyabb udvarlóhoz a távoli erdőről virágos nyírfát, a többiek fűzfát állítanak. Általában mindenki kap, s nagy szégyen, ha valaki kimarad. Haragból, bosszúból tövis bokrot tesznek a kapura. A második világháború óta bogártelkén már nem gajat tesznek az ajtóra vagy a kerítésre, hanem méteres fákat. Minden lánynak visznek, a szeretőjüknek 5-10 fát is állítanak. Néhány éve még a pólyásoknak is raknak egy-két ágat, s itt számon lehet tartani, hány lány van a faluban, a legkisebbektől az eladókig. A májusfa másik típusa a közösségi májfa, melyet középületek kocsmák elé állítanak. Sokfelé a két szokás együttesen élt, de ma már csak az utóbbit gyakorolják. A közös májusfák kidöntése általában nagyobb ünneppel, táncmulatsággal járt együtt. A ledöntés előtti mozzanatokhoz tartozott a fa szertartásos körültáncolása, vagy annak megmászása is. Különösen nehéz volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni. Azért lett a fa tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. A legények gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy az üvegbe paprikás vizet tettek.

kedves hallgatóink, a május fállítás hagyományát és a hozzá kapcsolódó szokásokat mutattuk be. Zenei összeállításunkban az erdélyi Északmezőség vonós népzenéjéből hallhattak válogatást. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Maruzsenszky Andor nevében is búcsúzom, Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Veres Emese gyöngyvérrel.
2: Műsorunk tartalmából. Sorsok történetek, épületek a szórványtól a diaszpóráig. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veres Emese gyöngyvér vagyok. Erdélyi körúton vett részt április 24-e és 28-a között a Győri Palesztrina Kórus. Az énekkar a Székely Udvarhelyi Psalite Kamara Kórus meghívására érkezett Erdélybe. Első állomásuk Csíksomlyó volt, ahol a kegytemplomban az esti szent misén szolgáltak, majd kórus művekkel is megörvendeztették a jelenlévőket. Másnap a Székely Udvarhelyi Szent György plébánia templom búcsús szent miséjét tették meg hittebbé, végül a Vajdahunyadi plébánia templomban léptek fel. Katona Tiborral, a Palesztrina kórus vezetőjével Bíró István beszélgetett.
3: Nagyon-nagyon régóta, 1992 óta vezetem a Palesztrina kórust, 2018-ig a Székesegyházban szolgáltunk Győrben, és 2018 őszétől kezdődően pedig előbb a Győr szigeti, majd most már a Győrújvárosi templomban szolgálunk a kórussal együtt. Kórus énekel, én kantorizálok, úgyhogy így Úristen tudjuk együtt magasztalni. A Palesztrina kórusnak nagyon nagy múltja van, 1931-ben alapította Halmos László zeneszerző, és azóta töretlenül működik az együttes neves karnagyok irányításával korábbi időkben, ugye hát az alapító Halmos László, illetve akit még szeretnék megemlíteni, Jáki Teodóz atya, aki hosszú évtizedekig, 20-néhány évig vezette a Palesztrina kórust, és aztán pedig én vettem át 92-től. A kórussal nem csak a templomi szolgálatot végezzük, hanem Győr kulturális életébe is bekapcsolódunk.
4: Most egy több állomásos erdélyi turnéra érkeztek, és itt Csíksomlyon kezdték. Mit jelent önöknek ez?
3: Csíksomlyon énekelni itt a kegytemplomban mindig egy nagyon nagy lelki feltöltődés, egy olyan állomása a kórusnak és a kórus tagoknak is egyenként, amit nem lehet mással pótolni. A csíksomlyói szűzanyának a jelenléte, ez az atmoszféra, ez a lelkiség, ami itt a templomban

0: megvan, és bennünk is megvan abban a pillanatban, amikor belépünk a templomba, és megpillantjuk a kegyszobrot, ugye akkor rögtön az ő személye körül jár a gondolatunk, és a lelkünk megnyugszik. És egy ilyen közegben énekelni olyan csoda, egy olyan lelki feltöltődést, amit nagyon ritkán tud megélni egy énekes.
1: Milyen műsorral készültek erre az útra?
0: Az útnak a konkrét célja a vasárnap délelőtti székelyudvarhelyi Szent György templomnak a búcsúi miséje, ahol bérmálás is lesz. Tehát ennek a szent misének az énekes anyagával készültünk, és természetesen emellett készültünk azzal is, hogy eljövünk ide Csíksomjóra, és itt a Szűzanyát köszönthetjük, Máriát köszöntő népének feldolgozásokkal, vagy más énekekkel, illetve a liturgikus rendet is betart, mert azért húsvét negyedik vasárnapján Allelujának közben bőven el kell hangoznia. Tehát ilyen művekkel készültünk egyrészt a Szentmisére, másrészt pedig, hogy a Szentmise után Szűzanyát köszöntsük.
1: Milyen együttműködéseik vannak az erdélyi kórusokkal, illetve hogyan tartják a kapcsolatot egymással?
0: Ennek kapcsán vagyunk most itt, ugyanis a Szombatfalvi Szent György templom kórusát, a Szállite kamarakórust láttuk vendégül az elmúlt évben Győrben, és énekeltek Győrben a mi templomunkban, az újvárosi katolikus templomban, illetve ők Sopronban énekeltek a Szent Margit templomban, és utána ezt folytatjuk ezzel, hogy viszont látogatjuk most mi őket ezen a hétvégén.
1: Hogyan látja az egyház zene szerepét a mai gyorsan változó világban?
0: A zene mindig ugyanaz. A zene nem változik, lehet, hogy a világ változik körülötte, de a zene megmarad ugyanannak. Születhetnek azért újabb kompozíciók, lehetnek újabb stílusok, lehet esetleg a könnyebb műfaj felé fordulni, bár én azt nem nagyon kultiválom, mások igen, de a mai élő zeneszerzők a mai stílusban komponálva természetesen újak és mások, mint ami mondjuk 50-60-80-100 évvel ezelőtt, vagy mondjuk sok száz évvel ezelőtt, ugye Palestrina vagy még korábbi szerzőknek a tollából született, egészen mostanáig, és Horváth Márton Levente művét is énekeljük, amit nagyon szeret a kórus, és természetesen, ha dicséri az urat, az a mű, akkor az biztos, hogy odavaló a liturgiában.
1: És talán ide kapcsolódik Szent Ágoston mondása, hogy aki szépen énekel, kétszeresen imádkozik.
0: Ez igaz, ez teljes mértékben igaz, sőt, annyira igaz, hogy a kórusnak a megszólalása, a hallgatóság, ugye, ha templomban vagyunk, akkor a hívek, ha mondjuk egy koncertteremben éneklünk egy motettát, egy templomi művet, akkor az ottani közönségtől jönnek olyan visszajelzések, hogy ti úgy énekeltek, mintha imádkoznátok. Tehát ez számomra egy olyan dolog, hogy lehet, hogy van abban az énekben hiba, lehet, hogy nem vagyunk profik, de hogy imádkozik a kórus, az biztos. És hogyha így van, akkor a kórus a templomban különösen kétszeresen imádkozik.
2: Simó Zsuzsa vagyok, Székelyudvarhelyi Szent György plébániának a karvezetője, Szállite kórust vezetem én. A győri kórussal tavaly kerültünk kapcsolatba, aztán a meghívásukra elmentünk, ellátogattunk Győrbe, tavaly töltöttünk ott egy nagyon szép hétvégét. Élmény volt mindenképpen találkozni Katona Tibi bácsival is, a kórusával. Az idén mi hívtuk meg Székelyudvarhelyre, és szerveztünk nekik egy kicsi ilyen lelki programmal összekötött éneklist. Most pedig épp Csíksomjón hallgattuk meg, ahogy csodálatosan énekelnek Bárdus Lajost, meg Halmos Lászlót, meg Kodályt. Igazából a Szent György napi búcsúra hívtuk meg őket, ami történetesen a bérmálással is egybeesik, tehát kettős ünnepünk van majd, hogy nem mondhatjuk az egyházközségünk legnagyobb ünnepe.
1: Egy anyaországi és egy erdélyi kórus. Miben tudják egymást segíteni?
2: Talán mondhatom azt, hogy egy picit az elvesztett magyarságunkat megtaláljuk az ő szeretetükben. Ők meg azt gondolom, hogy a mi picit nagyobb lelkesedésünkben megtalálják azt, amit én úgy gondolok, hogy náluk már egy picit veszendőben van. Úgy egymásra találunk a hiányosságainkban igazából, és kiteljesedhetünk egymás örömében.
3: Csíksomjón Székelyudvarhelyen és Vajdahunyadon szolgálta a győri Palestrina kórus. Kali Szabolcs Barna református lelkipásztor az 540 éve épült radnóti gótikus református templomban hirdeti Isten igéjét. A Maros megyei város 800 éves múltra tekint vissza, és számos magyar történelmi emléket őriz. A múlt század elejéig még többségben voltak a magyarok, ma a település magyarsága, a szorvány lét minden gondjával szembenéz. Ennek ellenére a református gyülekezet azt tervezi, hogy az egykori református iskola épületét közösségi központtá alakítsák. A részletekről Kaliszabocs Barna, református lelkészt Erdei Edi Zsuzsánna kérdezte.
4: A Radnóti Református gyülekezet közel 600 lelket számlál, és élni akar a közösség. Nagyon sok mindent már sikerült Isten segítségével, meg a közösség segítségével, közmunkával, meg a gyülekezet anyagi támogatásával megvalósítani. Amikor ide kerültünk a gyülekezetbe, azzal szembesültünk, hogy a templom elég rossz állapotban van, a tornyot kellett felújítani, mert omlott a vakolat, hulltak a téglák, és sikerült azt önerőből felújítani. Utána következett a parókia gyülekezeti termének a kialakítása, felújítása, fürdőszoba létre. Hozása. Utána a volt református felekezeti iskolánkat sikerült visszaszerezni, de sajnos úgy, ahogy ez lenni szokott, nagyon romos állapotban, tető beszakadva, a vakolat nagyon sok helyen omladozott, szinte egy ablak se volt éppen az épületben. Ezt is közmunkával, a gyülekezet és a magyar kormány anyagi támogatásával sikerült újra fedni, leverni kívül belül a vakolatot, és most ígéret van arra, hogy 200 ezer lejjebb a szolidaritás alapból meg fogjuk kapni. Hálásak vagyunk ezért a megyei RMDS vezetőségének, a helyi RMDS-nek és minden polgármesternek, aki a saját anyagi forrásai egy részéről lemondott azért, hogy támogassa ezt az ügyet. Ebből a pénzből egy termet ki fogunk alakítani, fel fogunk teljesen újítani, és mellette illemhelyiséget, fürdőket fogunk létrehozni, hogy használható legyen, ugyanis a magyar közösségnek, nem csak a reformátusnak, hanem a római katolikusnak vagy más felekezethez tartozó magyarságnak sincs egy olyan helye, ahol összegyűlhetne, ahol egy rendezvényt, egy szavalóversenyt, egy néptánc oktatást vagy bármit meg lehetne szervezni, és ezért úgy gondoltuk, hogy ez lesz az elsődleges cél. A hosszú távú célunk az, hogy egy öreg otthont alakítsunk ki ebből az épületből, ugyanis nagyon nagy szükség lenne egy öreg otthonra, rengeteg idős van a közösségben, a gyülekezetben, és Radnóton jelenleg ilyen intézmény nem működik.
5: Ha megnézzük a demográfiai adatokat, jól látható, hogy még 1992-ben 1370 magyar élt Radnóton, ez a szám mára megfeleződött. Tulajdonképpen a katolikus közösséggel együtt alig 700 magyar él Radnóton, tehát évről évre apad a magyar közösség?
4: Sajnos ez a tendencia. Egyrészt annak köszönhetően, hogy a fiatalok elköltöztek, munkalehetőség hiányában rengetegen külföldre költöztek, vagy nagyvárosokba, elsősorban Kolozsvárra, meg Marosvásárhelyre, és emiatt ugye elég kevés gyerek születik, egy elöregedő közösség a miénk, de ennek ellenére egy élni akaró közösség. Tehát azért vannak fiatalok is, vannak gyerekek is, vallásórások, konfirmálók, és nyilvánvaló, hogy nem olyan arányban, mint ahogy valamikor volt. Megnéztem a 20. század elejé anyakönyvet, akkor 50-60-70 gyereket kereszteltek évente, ez most körülbelül 3-4 gyerek.
5: A radnóti magyar gyerekek összevont osztályokba járnak?
4: Sajnos ez a helyzet, viszont elég sok gyereket visznek Marosludasra tanulni, vagy akár Marosvásárhelyre, és a középiskola, a magyar liceum hiánya nagyon érződik, mert sajnos van olyan eset, hogy magyar szülők gyereke, és törve beszéli a magyar nyelvet, mert a szülők egész nap dolgoznak, és nem is igazán találkoznak a gyerekükkel, és a gyerek iskolában, még minden más közegbe románul beszél. Ez egy elég nagy probléma, de azért foglalkozunk az ilyen családból származó gyerekekkel is. Vannak olyan vallásórás gyerekek, akiknek nem csak magyarul, hanem románul is meg kell tartanom a vallásórát, és el kell magyaráznom románul is, de sok minden ragad rájuk ezeken az alkalmakon, és úgy gondolom, hogy ez jót tesz nekik. Tehát volt olyan gyerek, aki konfirmáció kezdésekor alig tudott egy pár szót magyar nyelven, és most a végére pedig már a KT kérdéseket rendesen magyarul mondta el a templomban, tehát, hogy van egy fejlődésre való lehetőség, nyilvánvaló, hogy ez rengeteg munkával és rengeteg odafigyeléssel jár.
5: tulajdonképpen ugyanazok a folyamatok zajlanak le Radnóton is, mint a szórványvidéken mindenhol, és a szervezett közösségi élet lehet az, ami talán megállíthatja a még nagyobb szórványosodást, illetve az asszimilációt.
4: Valóban így van, ezért nem csak vallásórai alkalmakat kell szervezni, hanem más lehetőségeket is a fiatalok, a gyerekek számára. Ezért a Betlen alaptól támogatást kaptunk, és például a tavaly nyáron is kirándulni vittük a gyerekeket. Részt veszünk vakációs biblia héten, a kedves felségem Kutyfalván lelkipásztor, összekapcsoljuk a kutyfalvi, a radnóti és a dicsői gyerekeket, együtt táborozunk, együtt veszünk részt a vakációs biblia heteken, és ez is közösség formáló, közösség erősítő. Ugyancsak a Betlehem alaptól kaptunk támogatást, amiből pingpongasztalt, csocsóasztalt vásároltunk, még kaptunk két pingpongasztalt ajándékba is, és a terv az, hogy pingpong bajnokságot szervezzünk, meg ilyen összerázó csoportépítő alkalmakat a fiatalok, a gyerekek számára, hogy ők is megtapasztalják és megérezzék, hogy jó dolog valahová egy közösségbe tartozni. Ez egy nagyon fontos dolog. Most például közmunkáról jövök, készítjük elő a faanyagot a további építkezéshez, és van olyan vegyes házasságból férfi atyafi, aki ortodox, a felesége református, és eljött a közmunkára, mert fontosnak tartja a magyar közösséget román anyanyelvű létére. Tehát, hogy vannak ilyen pozitív példák is, amik úgy gondolom, hogy azt mutatják, hogy a magyar közösségnek még mindig van ereje. És évente a helyi RMDS képviselői szoktak bálokat szervezni, például újévi bál, vagy farsangi bál, és érdekes módon románok is eljönnek, nem nagyon értik a magyar nótákat, de nagyon hálásak, hogy elfogadjuk őket, hogy együtt mulathatnak velünk magyar zenére.
5: Ha jól számolom, az RMDS szolidaritási alapjából a támogatás 200 ezer lejnyi összege körülbelül 40 ezer eurónak felel meg, és ez a felújítás egy részére elegendő. Honnan remélnek, vagy próbálnak még támogatást szerezni az épület teljes átalakításához, felújításához?
4: Pályázati forrásból, valamilyen uniós pályázati alapból szeretnénk majd forrásokhoz jutni, ugyanis nagyon nagy összegre van szükségünk. Egy elég nagy épületről van szó, csak nem 500 négyzetméter az alapterülete, és a tervünk az, hogy lesz egy földszint, egy első emelet és egy manzárd rész, tehát csak nem 1500 négyzetméter épített felület lesz, és ez szükséges is egy öreg otthonhoz, mert megvannak az európai standardok. Tehát reménykedünk, még egyelőre konkrétum nincs, de reménységünk van, hogy valamit Isten kirendel. Ha ő segít, tehát hogy visszakapjuk az épületet, akkor reménykedünk, hogy segít abba is, hogy fel tudjuk újítani és használatba tudjuk venni.
3: A Radnóti Református Gyülekezet felújítani készül egykori visszaszolgáltatott iskolaépületét, hogy közösségi központtá alakítsa, mondta Kali Szabolcs Barna, református lelkész.
6: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
3: Argentínában ma is aktív magyar közösségi élet folyik több tartományban, de a legaktívabb Buenos Airesben. A közösség tagjainak egy része a trianoni békediktátum után az elszakított országrészekből vándorolt ki, majd érkeztek menekülők a II. Világháború borzalmai, valamint a kommunista hatalomátvétel miatt, de az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után is. Az argentin fővárosban élő magyarok életének szervezésében az 1950-es években nagy szerepe volt Luttor Ferenc atyának és az angol kisasszonyoknak. Az ő tevékenységüket vizsgálta a Klebelsberg Kuno kutatói ösztöndíj keretében Marti Tibor, az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjának tudományos munkatársa. Vele beszélgetett Kalocsai Andrea.
7: A II. Világháború után a kommunista hatalomátvétellel együtt elkezdődött az egyházüldözés. Államosították az iskolákat, feloszlatták a szerzetes rendeket, sokaknak el kellett menekülni az anyaországból. Köztük Vard Mária követőinek, az angol kisasszonyoknak is. Ők Buenos Aires felé vették az irányt Luttor Ferenchez, aki 1947-ben kényszerült elhagyni Rómát.
8: Luther Ferenc egészen különleges alakja magyar egyház történetnek. Idén emlékeztünk a születésének 140. évfordulójára. Tudós pap volt, aki a Collegium Germanicum et Hungaricumban tanult Rómába, régészeti tanulmányokat is végzett, Konstantinápolyban is tudományos kutatómunkát végzett, Balatonfüreden templomot építetett, mint plébános, és szentszéki tanácsosként a pápai magyar egyházi intézet alapító rektora 1927-ben. Fontos egyházi személy, aki diplomata is volt, szentszéki tanácsosi rangban, és pápai prelátus széleskörű intézményszervező tevékenységet fejtett ki, és mindenben segítette az Argentínába került magyar közösségeket.
7: Luther Ferenc 1953-ban bekövetkezett haláláig aktív közösséget hozott létre, megalapítva a Magyar Centrumot, a Mindszenti Akadémiát, a Szabad Egyetemet, könyvkiadót, mindemellett tagja volt a Magyar Menekültügyi Bizottságnak. Eszerte ágazó tevékenységéből mi maradt meg az utókornak?
8: A legfontosabb az ő közreműködésével 1953-ban megalapított oktatási intézmény, amit az angol kisasszonyok rend kezében van a mai napig, és ahol a magyar kolónia generációi nevelték föl. Luther Ferenc missziós körutakat valósított meg Argentinában, ő ezzel egyébként egy hagyományt folytatott.
7: Luther Ferenc hagyatékából mi maradt? Gondolok itt levelezésekre, dokumentációkra.
8: Részben az ő mai napig élő rokonainál maradtak fönn iratok, illetve mivel ő a Pápai Magyar Egyház Intézet alapító rektora volt, hivatali működésének dokumentumait is magával vitte Argentinában. A tavalyi év folyamán Klebersberg Kuno ösztöndíjjal végzett kutatásaim keretében sikerült felvenni a kapcsolatot a Kanadában élő rokonaival, akik átadták az esztergomi primási levéltárnak az általuk megőrzött és eredetileg Luther atyától származó dokumentumokat, amik eddig ismeretlenek voltak.
7: Az angol kisasszonyok 17 nővére kezdte meg új életét az argentin fővárosban 1951-ben. Az oktatás nevelés volt számukra a fő terület, megérkezésükkor azonban sem iskola, sem templom nem volt.
8: Az 1950-es évek elején éppen Luther Ferenc közvetítésével sikerült Buenos Aires-től körülbelül 30 kilométerre, La Plata város közelébe, Platanos településen, a Bustillo és Ayerza Pereira Iraola családoknak egy birtokközpontját előbb bérbe venni, majd utóbb megvásárolni, és ezen a telken épült föl az az épületkomplexum, ahol az angol kisasszonyok rendháza működik a mai napig, illetve 1953-ban egy iskola alapítására is sor került. Megható élmény volt látni, hogy évtizedeken keresztül mekkora elhivatottsággal végezték az oktató-nevelő tevékenységet. A mai napig a rendházban megőrzött naplókból és fotóalbumokból egy színes kép bontakozik ki arról, hogy milyen oktatási tevékenységen kívül milyen közösségszervező munkát végeztek. Cserkész csapatot alapítottak, magyarok nagyasszonya lánycserkész csapatot, illetve a mai napig működő Zrínyi kör hétvégi magyar iskola megalapítása is a nővérekhez fűződik. Különleges felelősséggel vállalták föl a nővérek azt, hogy pont abban az időben, amikor Magyarországon az egyházi oktatás valósággal teljesen ellehetetlenül, magyar történelmet, irodalmat a lehető legmagasabb szinten oktattak, színházat szerveztek, önképzőkört, az életre készítették föl az emigráns szülőknek a gyermekeit. Bentlakásos iskola volt kezdetben, tehát 1953-tól egy 7 év folyamos általános iskolának megfelelő intézmény volt ez, ami később bővült. Idővel ez lányiskolává vált, kezdetben az elemi iskolának az alsóbb osztályaiba fiúk és lányok is tanultak, és mivel 40 kilométerre található ez az intézmény Buenos Aires-től, ezért bentlakásos formában működött.
7: Az angol kisasszonyok, azaz a máterek gyóntatója kezdetben Luther Ferenc volt, később azonban a jezsuita Páter Bergoglio járt hozzájuk. A későbbi Ferenc pápa szeretettel emlékezett rájuk, akkor is, amikor itt volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson, illetve magyarországi látogatás, akkor mondván tanúságtételükkel annyi jót tettek velem.
8: Átnéztem a nővérek által évtizedek óta magyar, illetve később spanyol nyelven vezetett naplókat, értékes fotóanyagot őriztek meg, több kép emléket állít ezeknek a látogatásoknak.
7: Luther Ferenc és az angol kisasszonyok tevékenysége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Buenos Aires-i magyar közösség identitása megmaradjon. Ma milyen az ottani közösség?
8: A legfontosabb, hogy élő és túlzás nélkül virágzó közösség létezik sokak generációk óta fönnálló áldozatos munkájának köszönhetően. Tiszteletre méltó identitásőrző tevékenységet folytatnak a jelenlegi közösség. közösségek.
7: Korábban a Körösi Csoma Sándor program ösztöndíjasaként Argentina Chaco tartományában végezte közösségteremtő munkáját, jól hasznosítva addigi tanulmányait, illetve spanyol nyelvtudását, amit részint otthonról hozott.
8: Édesapám katalán, Spanyolországban születtem. A csakói magyarok Trianont követően az elszakított területekről vándoroltak ki, és Chacóban 1930-ban Villa Ángela településen jött létre az a magyar segélyegylet, aminek hatalmas magyar kultúrháza épülete jött létre. Sokan, már talán a negyedik, ötödik generáció az, akik közül többen Magyarországra visszatérve újra tanulják a kivándorló őseiknek a nyelvét. A néptáncon és egyéb más közösségi tevékenységeken keresztül megőrizték az identitást. Hallás után tanultak meg, intézményi oktatás keretein kívül tudták elsajátítani a magyar nyelvet. Engem személy szerint végtelenül meghatott, hogy milyen ragaszkodás van az érzelmeikben a magyar felmenők és emlékük iránt.
3: Az argentinai magyarság kutatásáról Marti Tibor, az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjának tudományos munkatársa beszélt. A továbbiakban pedig az erdélyi Radó Endre különleges életpályájáról értesülhetnek. A homorodmenti festőművészt nem vették fel a képzőművészeti egyetemre, ezért a civil életben boldogult, de nyugdíjas éveiben visszatért egykori álmához, a festéshez. 3 év alatt 4 kiállítása is volt. Nemrég állították ki mintegy 30 festményét a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontban. Geréb Krisztina összeállításában elsőként a festőművészt, Radó Endrét hallják.
9: 3 éve, amikor nekifogtam festegetni, akkor elég bizonytalan voltam, inkább lemásoltam a természetet. Ez az első, ahol kicsit szabadabban kezdtem a spaklit használni, és a festékeket, már a színeket is. Azért a kedvencem. Elvégeztem a művészeti liceumot, próbálkoztam 3-at a Jon Andreescu-ba, nem jött össze, akkor egy pár képet még festettem, kimaradt egy olyan 30-35 év, és ez alatt muszáj volt valamit tenni, ugye, mert gyerekek, család, biztosításokkal foglalkoztam, 2010-ben egy saját irodát nyitottam.
10: Most biztosító.
9: Most is biztosító vagyok, fiammal.
10: Hogyan kanyarodott vissza a képzőművészethez, ugye majdnem 40 év után? Mi vezette vissza oda?
9: Udvarhelyi művésztábort nagyjából ismertem. Feleségemnek vásároltam egy kusztúrától egy festményt, helyi festőművész, és ő kezdett noszogatni.
10: A két homorodmenti táj szerelmese így emlegetik önt. Mit lát ebben a tájban, mit szeretne a nagyvilágnak megmutatni erről?
9: Megtetszett a homorodmente, úgy alakult az életünk, hogy ott építsünk egy vikendházat, hát oda is ragadtunk. Most már ott lakunk 10 éve, és kezdtem fotózni a tájakat. Nagyon megtetszett, nagyon színes a homorodmente.
10: Elkezdte fotózni, és akkor utána le is festette?
9: Ugyanazt kezdtem festegetni. Onnan indult az egész. A virágokat is nagyon kedvelem, a feleségemnek több 100 virágja van, több féle. Nagyon sok kép is van, csak sajnos ide most nem kerültek a hely szűke miatt.
10: Itt is van azért egy pár. Láthatjuk önt is, és azt a fényt, azt a szépséget, ami a munkáiból ered.
9: Szeretem a színeket, és próbálom úgy összhangba hozni, hogy a tájat is adjam vissza a homorodmentét, és nem csak azt.
10: Erős színeket látunk.
9: A Siklódi tavasz, akkor lenni ez a két kép, a hegy tetején a falu, ez már nem olyan, mint a homorodmente. Inkább úgy szoktam, hogy a hegyre szúrt falu.
10: A kortárs festészetben van-e valaki ideálja, valaki, akit követendőnek tart?
9: Nem lehet mondani. Ez még egyelőre mind magam elképzelése. Nem próbáltam senkinek a stílusát még, próbálok én saját magam valamit kialakítani.
10: Mikor szokott festeni, milyen hangulatban, milyen érzelmek, milyen időszakban?
9: Legtöbbször délután. Vagy hogyha a hétvégém szabad, akkor egész nap helye közzel csinálgat. Közben ezt is, közben azt is, mert kertészkedem is. Sikerült összehozni egy műtermet, van bármikor bemegyek, mikor kedvem van, és csinálom. Mikor nincs, akkor olyan is van, egy hónapig nem csinálok semmit.
10: Hogyan tovább, milyen vonalon szeretne tovább haladni? Marad-e a tájképfestészetnél? Kipróbál-e más stílust?
9: Ki akarok próbálni, át akarok térni alakos kompozíciókra. Az ember is jelenjen meg a tájképbe, csak még idáig nem volt bátorságom. De most már vannak elkészítve tervek. Egyelőre magamnak festek. Örülök meg, ez a 4. kiállítás.
10: A Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpont adott helyet a tárlatnak, Bartalis Izabella.
11: Mindig külön öröm számunkra, hogyha egy művész alkotásainak adhatunk úgymond otthont, ebben a kicsi, viszont annál melegebb kiállítóteremben. Azt hiszem, hogy külön elismerés a művész úr részére az, hogy a művészetet előtérbe helyezte ebben az életkorban, és a talentumát nem engedte úgymond el. A művész úr nem hagyta ezt elveszni évtizedek során, és az alkotói kedv egyre erősödött benne.
10: Ön is foglalkozik művészettel, igaz, egy másik művészeti ág a zene. Önt mi ragadja meg ezekben a festményekben?
11: Az alkotásai színesek, tele vannak élettel, bemutatják a mi kis vidékünket, és azt hiszem, hogy ezzel közvetíti nem csak a természeti szépségeinket, hanem maga az érzésvilágunkat is, ami székelyekbe bennünk lakik, hogy színesek vagyunk, vidámak vagyunk, de néha vagyunk elkeseredve is, tehát ez teljesen az alkotásaiból tükröződik.
3: Radó Endre kiállítása a Hargita megyei hagyományőrzési forrásközpontban látható. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra!
6: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: 5 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU-s csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európából érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István hangsúlyozta, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközök bevezetésével is. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Radnai Márk, a Tisza alelnöke lesz az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas, világhírű operaénekest pedig a magyar zene kultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg a leendő miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Tisza kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a működő és emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata elemző, javaslattevő és módszertani jellegű. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzuzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzuzalék Ausztriából érkezett. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 20-25, késő este 14 és 18 fok között alakul. Kedves hallgatóink, rövid hírekkel legközelebb 5 óra 30 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
2: Mi változott? Friedrich Merz, német kancellár, már nem támogatja Ukrajna gyorsított felvételét az Európai Unióba. Még a 2028-as céldátumot is korainak tartja. De szó lesz arról is a vasárnapi újságban, hogy nem elég a politikai akarat az euró bevezetésére Magyarországon. A pénzügyi rendszert alkalmassá kell tenni, és meg kell várni a kedvező világgazdasági helyzetet.
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Megnézzük Vigne Brezsinszkinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra így szerepel benne, hogy Irán-amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
4: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
5: Jó reggelt kívánok! A Hajnaltáj mikrofonjánál a szerkesztő műsorvezető Kulik Bence köszönti Önöket. 2026. május 3-án vasárnap az Irmák és a Tímák ünneplik névnapjukat. Ma van anyák napja, innen is szívből üdvözlünk minden édesanyát és nagymamát, köztük az én anyukámat is. Boldog anyák napját! És hogy mivel készülünk a mai hajnaltájban? Végre itt a fagylalt szezon, globális világunk iróniája, hogy trópusi ízeket hamarabb találunk most már, mint hazait.
6: Mangó az, ami egyébként érdekes módon szintén kiadhatatlan a kínálatból. Amennyire mondjuk sárga barackhoz nehéz magyar jó minőségű sárga barackhoz hozzájutni az elmúlt években, egy jó és biztos minőségű mangóhoz viszont hozzá lehet jutni.
5: Aztán itt az ideje az epernek is, használjuk ki. Életünkben ennél már csak valószínűleg kevesebb magyar szamócával fogunk találkozni.
7: Nagyon drága, költséges, fűtött termesztésből tudunk csak szamócát előállítani. Jellemzően 4-5 ezer forint körül vannak a fogyasztói árak. Ekkor egyébként a görög szamóca már itt van 2500 forint körül árakon.
5: Ezekről is szólunk ma 17:30 előtt. Ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Elindult az erdők tavaszi nagy takarítása. A földnapja alkalmából az Egererdő ZRT munkatársai önkéntesekkel együtt személygyűjtő túrákat tartott a héten. A figyelemfelhívó akció több helyszínen zajlott, hiszen a környezet tisztasága kulcsfontosságú annak érdekében, hogy unokáinknak megőrizzük a meglévő természeti kincseket, mely közös feladatunk és kötelességünk. A riporter Pilisi Csenge.
8: Ti mit találtatok? Már majdnem tele van a zsák.
9: Műanyag üvegeknek a egész halmát felfedeztük és összeszedtük 5 perc alatt.
8: De még van itt, látom, feladat.
9: Igen. Ruha, üvegek, műanyag palackok, minden, amit csak lehet találni.
8: Gondoltátok, hogy ennyi szemét van itt?
9: Nem. Meglepő.
10: Most kivinni a szemét telepre.
11: Igen, és ez nagyon rossz dolog.
8: És szerintetek ez miért káros?
11: Hát mert ugye a természetet is
10: hárontja az összképet.
11: A természetre.
8: Úgy ennyien szeditek a szemetet, több mint 100-an vagytok, ha jól látom.
10: Gyorsabban haladunk, meg jó, hogy egy kis csapat összealakul így.
8: Mindenki fontosnak érzi, hogy ne legyen a határ szemetes?
11: Hát akik itt vannak, azok igen.
8: De gondolom, akik itt vannak, azok otthon sem dobják el a szemetet, vagy az iskola környékén sem.
10: Nem szoktuk eldobni a szemetet. Mindig felszedjük amúgy, amikor látunk.
8: Ez építési törmelék? Vagy
12: igen,
8: mi ez?
12: Igen, úgy látom, hogy építési törmeléket szedünk.
13: Kálmán Éva.
14: Molnár Judit.
8: De úgy látom, van itt minden.
12: Van, le kéne fényképezni, hát ha valaki ráismer a csempére, hogy honnan jött le. Hát volt itt más cipő,
14: ruhanemű,
12: zacskók, műanyag, kávés, poharak, minden.
8: Igen. Ott látok egy matracot, ágyat, nem tudom,
12: igen,
8: mi lehet az.
12: Az egy ágy, egy szétrohadt heverő.
14: Elektronikai hulladékok.
12: Itt egy kicsit odébb még autó alkatrészek és egyébeket is láttunk.
8: És miért hozzák Önök szerint ide a szemetet az emberek?
12: Szerintem ez pusztán felelőtlenség. Nem gondolnak arra, hogy ez milyen károkat okoz. Ez az egyik, a másik meg sajnálják a pénzt arra, hogy hivatalos lerakó helyre vigyék, és ezt én egyáltalán nem tudom megérteni.
8: Egyszerűbb ide kihozni autóval és kiönteni ide a szemetet?
14: Holott azt gondolom, hogy egyébként Egerben, mint egri lakos,
13: tudom, hogy évente van lehetőség ingyen is leadni. Fél évente megvan, hogy milyen mennyiségben, hogy lehet és hova lehet leadni. Én azt gondolom, hogy az emberek nem is szánnak erre időt, és nekik ez egyszerű megoldás.
8: Ilyenkor a Földnapján hagyományosan az Egeredő ZRT kollégái társszervezetekkel szedik a szemetet, megtisztítanak egy-egy szakaszt az erdőkben. Most melyik az, ami fókuszba kerül?
15: Több erdészetünk is szervez ilyen akciókat.
8: Dobre Kecsmer Csaba, az Egeredő ZRT vezérigazgatója.
15: A március 21-én az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából a Mátrában volt szemétszedési akció több erdészetünknél, a Mátraföredi Erdészetnél és a Bátonyterenyei Erdészetnél is. Pétervásáron ugyanezen alkalomból vízvisszatartási akciónapot tartottunk, hódanaló gátakat építettek a kollégák, és most a Földnapjához illeszkedve pedig a Felső-Tárkányi Erdészet hirdetett meg Felső-Tárkány Oldalvölgyi út, Egeres-Völgyi út, illetve a Bükköt átszelő Felső-Tárkány Ilafüredi útnak a közvetlen környezetében egy személygyűjtési akciót. Igyekszünk a környékbeli civileket is bevonni ezekbe az akciókba, hiszen a Földnapja pontosan erről szól, ráirányítsa a társadalom minden szegmensének a figyelmét arra, hogy a bolygónk egyszerű és megismételhetetlen, egy nagyon törékeny ökoszisztéma, amiért mindannyian felelősséggel tartozunk.
8: Ne csak összeszedjük a szemetet, hanem inkább ne is vigyük ki, vagy ne hagyjuk ott.
15: Ez egy országos erdészeti egyesülettel már évtizedek óta futó, mondhatom így, hogy kampányunk, hiszen régen megszokott volt, hogy az erdélyi pihenőhelyeken, turistautak mentén hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre, ezeket mi fokozatosan igyekszünk felszámolni, és a Vidd haza a szemetedet kampánnyal ráirányítani a figyelmet, hogy nincs keresni valója a hulladéknak még hulladékgyűjtőkben sem az erdőterületen, hiszen hogyha kirándulunk az erdőbe és viszünk ki magunkkal üdítőt, élelmiszert, annak a csomagolását kiürítve, elfogyasztva az abban tárolt osztandó élelmiszert vagy italokat, akkor az üres göngyöleket sokkal könnyebb hazavinni és otthon megfelelő módon átnavatanítani vagy hulladékgyűjtőben elhelyezni.
8: Ennek a kampánynak van hatása egyébként? Hogy látják, mennyire szemetes most ez a Felső-Tárkányi rész?
15: Sajnos ott, ahol a fő turisztikai útvonalak, illetve a fő közlekedési útvonalak mentén mindig találunk elhagyott hulladékot. Összességében viszont az erdőtömbökben, a turistautak mentén pozitív változások figyelhetőek meg, tehát az erdőjárók, kirándulók egyre tudatosabbak, hatása ennek a kampánynak. Úgy gondoljuk, hogy ez a Vidd haza a szemetedet kampány ez ilyen szempontból eredményes volt. Néha-néha találkozunk még erdélyi pihenőhelyeken, tűzrakóhelyeken, a tűzrakóhelyekben elhelyezett hulladékkal, italos dobozokkal, alumínium dobozokkal visszahagyott hulladékkal, de összességében a turistautak mentén, benne a zárt erdőkben pozitív a kép. A fő útvonalak mentén, illetve az erdészeti utak és a főutak találkozásánál, ott pedig sajnos az egyéb jellegű, tehát építési törmelék, kommunális hulladék elhelyezése még mindig probléma. Ezek ellen igyekszünk úgy védekezni, hogy ezeket az utakat lesorompózzuk, hogy az zárt erdőterületre ne tudjon ez a jelenség behatolni. Ezekről a helyekről pedig, ha megtörténik a illegális hulladék elhelyezése, és nem tudjuk beazonosítani az elkövetőt, akkor a terület tulajdonosa, a vagyonkezelőjeként a mi feladatunk eltávolítani az illegálisan lerakott szemetet.
8: De ez gondolom sokba kerül.
15: Ez évente körülbelül 10 millió forintos költséget okoz csak az Egeredő ZRT-nek.
5: Ami az egyiknek szemét, a másiknak kincs, tartja a mondás. És ha bár az előbb valódi szemétről beszéltünk, most viszont valódi kincseket nézünk majd, hisz különleges őskori és római kori leleteket őriznek a Fejérvár megyei Lepsényi tájházban. A legizgalmasabb darab egy csontmaradvány, amely a kutatók szerint az ősember korcsolyája volt egykoron, de többek közt számtalan a környéken készített csontékszert is bemutatnak. Felszegi Csaba riportja következik.
16: Borsos György, Lepsény helytörténésze. Jól látom itt a vitrínben, hogy ez egy csontkorcsolya, tehát az ősember csontkorcsolyája?
17: Igen, igen. Ugye Lepsény történelme az őskorban nyúlik vissza, a neolitikumba, Krisztus előtt 5-6 ezer évvel, és ez a megtelepült ember nyomát mutatja már. Lepsény története a mocsarakhoz kapcsolódik, mivel mocsaros területen volt, most is van egy asszonytáva nevezetű kis mocsarunk, és ugye közlekedni kellett, vadászni kellett, enni kellett. Az ember nagyon találékony volt már akkor is, és télen is halásztak, vadásztak, rá kellett menni a mocsárra, rá kellett menni a befagyott jégre, és az állatokat ugye felhasználták, egyrészt megették, a szőréből, bőréből ruházatot csináltak, a csontjából viszont vagy ékszert készítettek, amit látható itt a különféle csontékszer.
16: Ele van a vitrín különben valóban ékszerekkel.
17: Igen, van egy nagyon egyedi tárgyunk, egy csontkorcsolya, ami első ránézésre talán fel se tűnne, el is dobnánk, vagy túllépnék rajta. De amikor bekerült a gyűjteményünkbe, a múzeológus azt mondták, hogy nézzük meg az oldalát, lehet látni, hogy tökéletesen
18: csiszolva,
17: és pont egy ember láb mérete, ugye vegyük le a bakancsokat, a mostani edzőcipőket, ha mezétláb vagy bőrölt cipőben volt, akkor pont ráfér.
18: Nem is olyan nagy filament, tehát kisebbek voltak az emberek.
17: Kisebbek voltak, és pont így ősember lábára, és a folyamatos használat miatt látszik ez a kopás, ami bizonyítja a csont korcsolyának a meglétét és használatát.
18: És hogyan került ide? Tehát valóban a mocsárban megtalálták régészek?
17: Az előkerülése érdekes, tehát a mocsár környéken az úgynevezett asszonytavánál rengeteg tárgyi emlék került elő, a mocsárban annyira nem. Főleg őskori emlékek, illetve római kori emlékek, és ott gyerekek gyűjtögették, úgy került be a gyűjteménybe, és amikor egybe került az őskori gyűjtemény, akkor kiérkeztek a muzeológusok, és ők megvizsgálták, és azt mondták, hogy ez őskori, és nagyon speciális, nagyon specifikus, nem is biztos, hogy sok ilyen hever a múzeumok polcain.
18: De ha már említette, akkor ugye csontékszerek, illetve más is van még a vitrínben az őskorból.
17: Igen, a csontékszerek mellett, ugye amit az előbb beszéltünk, lehet látni különféle pattintott kő eszközöket. Ezek közül a leghíresebb, hogy talul látható az a sötét színű, az obszidián penge. Az obszidián egy rendkívül könnyen pattintható, viszont nagyon éles kőzet volt, amit a környéken nincsen, tehát valószínűleg cserekereskedelem útján kerülhetett ide Lepsény környékére. Ez annyira úgy tudnám szemléltetni ezt a kőeszközt, hogy itt ez a fa vitrin, ha kiszednénk és beletennénk egy őskori kis botba, perceken belül el lehetne vágni ezt a kis funérlemezt.
18: Annyira éles valóban, már nem szedjük ki.
17: Gyerekeknek mindig mondom, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, mert szörnyű baleseteket tudna okozni a gyerekek kezén.
18: Aztán látok itt egy vaddisznó agyart?
17: Igen.
18: Ez is őskori?
17: Igen, őskori vaddisznó agyar. Hát ez már valószínűleg vagy a vadászok használták, vagy az őskori nőknek volt ékszer, lehet is látni, ott felett egy kagyló, át van furva, illetve itt az őskori kis vadisznó agyar mellett ezek a fogak, azok is át vannak furva, ott is látható, és az az érdekes, nem volt fúrógép, tehát valószínűleg egy csonttal,
18: még jó, hogy nem.
17: Egy másik csonttal fúrták át, tehát hogy milyen technika kellett ahhoz, hogy egy csont eszközt egy másik csonttal tökéletes köralkorra kifúrják. Ugye nem volt tű, hanem egy csontból készült árt használtak.
18: Ez a furták ki akkor igen, a különböző csontékszereket.
17: Illetve a bőröket, az állatbőröket, és akkor különféle állatinakkal meg összekötözték. Tehát megoldották ilyen számunkra most már elég vastagnak tűnő csonteszközökkel. Itt is lehet látni, hogy milyen szép, speciális kerek lyukakat tudtak vele készíteni.
18: Őskori ősz agancsot is látunk itt.
17: Igen, még ami érdekes, a kiállítási vitrin bal felső sarkába, szintén a megtelepülés nyomait mutatja. Ezek paticsok, az őskori lakóháznak, vagy veremháznak a faláról származik. Ugye az őskori ember mindent természetből szerzett be, csinált magának egy kis házikot, kunyhót, nádból, különféle ágakból, és ugye a hideg ellenes ellen védekeznek el, és sárral, vagy agyaggal betapasztották. Ez az idő folyamán elpusztult, illetve leégett, és ahogy ez megszilárdult, kiégett, ilyen kis darabok maradtak fenn, és ha közelebbről megszemlélnénk, akkor lehet látni különféle növények lenyomatát, ahogy hozzátapadt.
5: Rengeteg oka van annak, hogy miért a tavasz a legjobb évszak, de a fagylalt visszatérése egyértelműen dobogon van. Pedig nincs könnyű dolguk a cukrászoknak, hisz az is kérdés, lesz-e sárga barack vagy kajszi a szezonban, az pedig még nagyobb, hogyha igen, akkor milyen beszerzési áron. Ez pedig nagyban érinti mind a cukrászokat, mind a pékeket, hiszen a szezonális, friss gyümölcsöket használják leginkább. Most jöjjön egy kis fagylalt rendes kitekintés és ágazati háttér röviden, Barta Bernadett összeállításában.
19: Míg az olaszoknál a gelátók inkább egy-egy ízűek, addig a magyar fagylalt készítő mesterek ízkombinációkban gondolkodnak. Persze vannak klasszikus ízek is. Erről beszél Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
20: A régi klasszikus az valószínűleg ez így volt, hogy csoki vanília, citrom, eper, puncs nagyjából talán ez. Emellé fölzárkozott, vagy akár már helyet is cseréltek a dobogón egyébként. A pisztácia abszolút egy elengedhetetlen a kínálatban, hál' Istennek nagyon sokat is javult. Hát mögött tudtuk ezt a zöldfestékes marcipán aromás retteneteket, és most hát tényleg valóban 100%-os pisztáciával vaniliával, színezékmentesen, akár ugye egész ilyen barnás színű is lehet, és már a vendégek is elfogadták, hogy igen, a pisztáciából készült fagyinak nem kell azért kivonatlan zöldnek lennie. És a mangó az, ami egyébként érdekes módon szintén kihagyhatatlan a kínálatból. Amennyire mondjuk sárga barackhoz nehéz magyar jó minőségű sárga barackhoz hozzájutni az elmúlt években, egy jó és biztos minőségű mangóhoz viszont hozzá lehet jutni, hogy valószínűleg ezért, vagy egyszerűen népszerű gyümölcs, de tényleg a mangó fagylalt is nagyon keresett termék.
19: Fazekas Ádám cukrász a Gelato Festival World Masters világbajnoka lett 2022-ben. Majd ranglista vezető. Sok helyen beszélt már arról, hogy nála az alapanyagok frissessége és minősége az alap. A barack termés idén sem áll stabil lábakon, mert országosan érintettek a termelők a márciusi fagykárban. De vajon Fazekas Ádámnál alapvetően készülnek-e ebből a gyümölcsből fagylaltok? Most ezt válaszolja meg.
0: Nálam abszolút jelen vannak termelése, mint a fagylalt üzemben, mint maga ugye a cukrász műhelyben, és ilyenkor sajnos mindig szoktuk érezni ennek a negatív részét. Egyrésztből akár minőségben is ugye nagyon-nagyon tud változni, másrésztből beszerzés, és igazából ugye az árak tekintetében is ez nagyon-nagyon jelentősen hat.
19: Az ár mennyire tudja megdobni például az adott terméknek az árát, vagy van esetleg egy lélektani határ, amikor azt mondja, hogy inkább nem szerzi be azt az adott friss gyümölcsöt, ami hazai termesztésű, mert annyira megdobná mondjuk a készterméknek az árát.
0: Megmondom őszintén, hogy volt ilyen, illetve ütköztünk hasonló ilyen problémába. Nem kimondottan ugye a sárga barack volt például ez, de igen, azért volt már ez nálunk sajnos jelen. Nem nagy túlnyomó részben, mert mindig úgy vagyunk ezzel, hogy miket használunk, és nagyon-nagyon jó minőségben. És ha még egy picit emelkedik is az ára, vagy volt, amikor sokkal-sokkal jobban emelkedett a gyümölcsár, de akár például itt a málna, ugye itt egy-két éven belül is azért a többszörösére ment, hogyha hasonló ilyen problémák vannak ugye maga itt a termesztés során, ugye ez akkor is előfordul. Ritkán volt már nálunk ilyen, viszont én nagyon-nagyon szeretek ragaszkodni ahhoz, hogyha valamit csinálunk, és az úgy készítjük el, és az jól működik, akkor valamikor megtörténik az, hogy nincs kiközvetítve, úgymond a vendégre. Én azt gondolom, hogy a lehető legrosszabb esetekben is, amikor egy ilyen áremelés volt, ezt a szempontot figyelembe véve volt áremelés, én azt gondolom, hogy ennek valahol meg kell állnia ott a 3 és ilyen 8%-os áremelés között.
19: Alapanyag nagyon fontos, hogy legyen, ráadásul jó minőségű. Önnek azt kell, hogy mondjam, hogy világ hírű a pisztácia fajlaltja, ennek ugye nyoma is van díjak formájában. Például a pisztáciának az ára az utóbbi időszakban, mondjuk az utóbbi egy-két évben mennyire jelentősen emelkedett. Talán azt kell, hogy mondjam, hogy a dubai csokoládé miatt volt olyan időszak, amikor cukrászok is küzdöttek azzal a problémával, hogy mondjuk rendeltek egy bizonyos mennyiségű pisztáciát, és lehet, hogy csak a felét tudták megkapni.
0: Tehát nem is az volt nekünk a kritikus, hogy áremelkedésünk volt, hanem egyik napról a másikra bejelentették az, hogy nincs pisztácia. Amit mi vásárolunk, azt a minőséget, ahonnan mi vásároljuk, vagy esetleg még próbáltunk ugye utána nagyon körbeérni, hogy honnan tudnánk hasonló, még esetleg talán jobb minőséget is beszerezni, és konkrétan sajnos azzal kell szembesülnünk, hogy nincs.
19: És az a csavar, vagy az az érdekes számomra, hogy ugye alapvetően a csokoládé készítés is egy nagyon... Most már azt kell, hogy mondjam, hogy rizikós, illetve egy drága műfaj, hiszen ugye a kakaóbabnak, a kakaónak a beszerzési ára is ugye folyamatosan emelkedik.
0: Így van.
19: És a csokoládéfagylat ugye szintén egy klasszikus íznek számít azért a legtöbb cukrászda pultjában.
0: Ugye én a fruttati pisztáció fagylatommal lettem világbajnok, a pisztáciát mindenki nagyon-nagyon szereti, de akármennyire is csinálunk különleges kreatív ízeket, a csokit és a vaníliát nem lehet kivenni igazából úgymond a pultból. A csokoládi ár emelkedés, ugye a kóbabnak ugye az emelkedése véget is olyan szintre emelkedett, hogy hát mit mondjak, hogy ne beszéljek, nagyon félek, szerintem 2-3 hónap alatt szinte a duplájára emelkedett maga ugye a csokoládé ára, és nagyon-nagyon sok cukrász elgondolkodott azon, talán nem is úgymond a késztermék formájában kéne megvásárolni a csokoládét, hanem a kakaóbabtól, és ugye ezzel a bintubár készítése, ugye a saját magunknak készítenénk csokoládét, és megmondom őszintén, én is köztük vagyok, hogy elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy hamarosan saját magunknak fogjuk készíteni a csokoládét.
19: A hazai megmérettet és vagyis az évfagylaltja verseny május végén szokott lenni, és a Magyar Cukrászipartestület szervezi. Idén is lesz. Erről kérdeztem a szakmai elnök Erdély Balást.
20: Tavaly Hajdúszoboszlón tartottuk az évfagylalt versenyünket, és tartottunk tőle, hogy mennyi nevezőnk lesz, és 100 nevezés érkezett, úgyhogy újabb rekord született tavaly, hát bízunk benne, hogy ez továbbra is népszerű lesz idén is ez a versenyünk. Ez egyébként 1998 óta rendezi meg az ipartestület ezt a versenyt, az ami egyébként egy szűk szakmai verseny volt, és 2019-ben volt az első ilyen nagyvárosi rendezvényünk, egy fagylalt fesztivál, és gyakorlatilag azóta próbáljuk így bejárni az országot, hál' Istennek a Covid után ez elindult újra. Ugye voltunk Komáromban, Kecskeméten, Hajdúszoboszlón, most úgy néz ki, most már szerintem talán lehet róla beszélni, hogy 99% Miskolcra megyünk idén.
5: A fagylalt jól rámutat arra, hogy lassan itt az idő rekviemet mondanunk néhány magyar gyümölcsért, és valószínűleg a ravatalon a málna lesz az első. Csak reménykedni lehet, hogy az eper nem fogja rögvest követni. A szamóca sokak kedvenc gyümölcse, a nyár egyik első hírnöke. Megjelent a hazai eper a piacokon, és ezzel elindult a szezon. De vajon elegendő lesz a termés, és hogyan alakulnak az árak? A témáról Meszesány György kérdezte dr. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét.
2: Milyen állapotban van most jelenleg a hazai szamóca termelés? Az elmúlt évekhez képest volt-e változás?
21: Magyarországon szamócát nagyságrendileg 700 hektáron termesztünk. Évente kismértékű ingadozás tapasztalható a termőterületben, de már sok éve tartja magát ez a 700 hektár körüli terület. A termésmennyiség egy normális évjáratban 10-12 ezer tonna körül alakul. Ebben is vannak természetesen évjárati hatások, különös tekintettel a tavaszi fagyok károsító hatására, amit tavaly nagyon megsínylettek a szamóca ültetvények. És idén ugyan nincs akkora kár, mint tavaly, de idén sem kímélte a tavaszi fagy a termést. A termőterületnek nagyságrendileg 60%-án valamilyen takarás alatt zajlik a termesztés. Ez pár százalékban jelent üvegházi termesztést. Nagyjából 30-35%-ban fólia sátrat vagy fóliaházi termesztést, és kb. Ugyanilyen arányban esővédő fólia takarást, de bármilyen takarást is használjunk, az mindig egy nagyobb termésbiztonságot, egy védettebb, szabályozhatóbb termesztést, termelési módot jelent. A termőterület fennmaradó kb. 40%-a a szabadföldi termesztés, ahol szintén többféle termelési mód van, amivel koraiságot lehet fokozni, vagy éppen az érést eltolni annak érdekében, hogy folyamatosan a teljes szezonban legyen szamóca a piacon.
2: A belföldi igényeket a hazai termelés tudja elfedezni.
21: Szamócából ez a 10-12 ezer tonnás megtermelt mennyiség 90-95%-ban a hazai piacon értékesül. Egy 5-10%, tehát nagyjából egy 600-900 tonna jut exportra, és az is a környező országokból. A 10-11 ezer tonnás hazai fogyasztáson, illetve értékesítésen felül kb. 3000 tonnát tesz ki az import, vagyis a hazai termelésnek közel egy harmadát még kiteszi az import. Azonban hozzá kell tenni, hogy az import jelentősebb része abban az időszakban érkezik, főleg Spanyolországból, Olaszországból, illetve Görögországból, amikor hazai termesztésből még nem áll rendelkezésre szamóca.
2: Milyen fajtákat termesztenek ma leginkább Magyarországon? Mennyire jellemző a kísérletezés új nemesített vagy hibrid fajtákkal?
21: A fajta innováció talán a szamóca esetében a leggyorsabb és a legjelentősebb. Sorozatosan jelennek meg új fajták a köztermesztésben, így néha már követni sem lehet az árutermesztésben lévő meghatározó fajták.

0: jó hozamú fajta relatíve korán terem, de különböző megoldásokkal széthúzható az érése egy relatíve széles szezonban. Ez évek óta a főfajtánk, és úgy tűnik, hogy még néhány évig ez is marad, de ezen kívül még több tíz fajta van köztermesztésben, aminek a termésével fogyasztók találkozhatnak.
1: Hogyan alakulnak most a fogyasztói árak? Mire számíthatnak a vásárlók?
0: A szamóca ára egy szezonon belül az 1000 és az 5000 forint között változik, értve alatta a fogyasztói árakat. A szezon elején, amikor még a nagyon drága, költséges, fűtött termesztésből tudunk csak szamócát előállítani, jellemzően 4-5000 forint körül vannak a fogyasztói árak. Ekkor egyébként a görög szamóca már itt van 2500 forint körül árakon, de hála Istennek a magyar piac, a magyar fogyasztók többsége még ilyen árkülönbség mellett is előnyben részesíti a hazait.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rövid hírek következnek, utána pedig folytatjuk a Hajnal Time műsorát.

0: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Jávor Miklós, a mikrofonnál Garami Zsuzsa, 5 óra 30 perc. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István közölte. Azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat csürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést csürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert kerítettek kézre. Többeket azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Az áprilisi csapadék hiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 millimétert sem érte el. Ez elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti, de veszélyben lehet az őszi vetés is, mert áztató eső nélkül gyengébb lehet a fejlődés, és termés kiesésre is készülni kell. Ma zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék továbbra sem várható, a szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. Napközben 20-25, késő este 14-18 fok valószínű. 5:30 múlt, 2 perccel.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kulik Bence köszönti Önöket. Néhány ajánlata a következő szűk fél órából. Ma van anyák napja, gyerünk ki a virágboltokba egy pompás csokorért.
3: Vannak úgy, hogy olcsóbbak, úgy indul, hogy olyan 250 forinttól száll, akár ilyen 1300 forintig. És akkor úgy mindig az ízlésnek megfelelően válogatjuk. Lehet az egy szál virág is, mert az is kifejezi az ünnepet.
2: Aztán a tavasznak nem csak mi emberszabásúak örülünk, a Nyíregyházi Állatpark négylábú lakói is boldogan napoznak.
4: Az oroszlán csapatunk az most teljesen teljes, sőt nem is szeretnénk kölyköket, mert hatalmas a csapatunk, viszont a tigris randevúnak nem mondtunk ellen, remélhetőleg tigrisből lesz majd gyermekáldás.
2: Ezekről is beszélünk 6 óráig, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltájkukac.

0: tva.hu.
1: Buzsik gazda rovata a hajnaltájban.
0: Aki vetett már füvet, pontosan tudja, mennyire nehéz megtalálni a megfelelő típusokat, hisz elsősorban a dobozokon és a csomagoláson lévő fantázia nevek révén tudunk tájékozódni, például sportkeverék vagy golfkeverék. De jól tesszük, hogy csupán ezekre a nevekre hagyatkozunk? A füvetés művészetének a lényege röviden annyi, hogy ugyanazt a fűfajt használjuk ugyanabban a százalékos megoszlásban, mint amilyen az eredeti volt. Különben a pázsitunk foltos, hiányos és esztétikailag célt tévesztő lenne. Bozsik gazda a rovatában Márkus Kitti hobbi kertészt kérdezte.
2: Most itt egy új fűmagvetés előtt állunk.
3: Tavaly megpróbáltam egy kicsit felújítani a...
2: Ősszel?
3: Nem, még tavaly tavasszal felújítottam egy kicsit a pázsitot, mert elég hiányos volt, és nem is volt elég egyöntetű, és ezért vettem különböző fűmagkeverékeket, hogy elvessem.
2: Márkus Kitti.
3: Nagyon szépen ki is kelt, tavaly nyáron egész jól működött, itt már többször nyírtam a füvet, és most tavasszal azt tapasztalom, hogy foltosan kipusztult. Nem tudom, hogy mi lehet az oka.
2: Megfázhatott, kifagy.
3: Hát az elképzelhető, mert ide szoktuk a járdáról lapátolni a havat, úgyhogy lehet, hogy itt vastagabban volt, lehet, hogy levegőt se kapott, lehet, hogy megfázott, minden lehet.
2: És ott azt nem szórnak ide télen.
3: Most már az úszán se nagyon szabad, de a saját kertemben aztán pláne nem sózok.
2: A nátrium se jó, mert szikesíti a talajt, a klór pedig gyökérpusztító hatású klorid ionok, de hát akkor szerencsére itt egyik sem volt. De ennek ellenére azért, ami megmaradt, az viszont szépen zöldül, látszik, hogy már többször lenyírta.
3: Igen, vannak nagyon erőteljes fűcsomók, és vannak közvetlen mellette kipusztult fűcsomók.
2: A kétszikű gyomok pedig sajnos felütik a fejüket, itt látom, hogy van lóhere. A lóheréhez nagyon hasonlóan sajnos itt van az oxalis, ami egy nagyon rettegett ellensége a fűbarátoknak, és egy-két kétszikű gyom, hát például a gyermekláncfű, ami gyógynövény is, nem csak gyomnövény, de hát azért, aki szereti a szép pázsitot, akkor azért az üldözi.
3: Én kiszedem, letépkedem a virágokat, most is az előbb itt lehajoltam egy párszor, mert már el is nyílt, és ezek a kis ejtőernyős kis termések, ezek ha szétszórodnak, akkor aztán alig győzöm majd gyomlálni a pitypangot a kertből, és én azt nem szeretem, inkább csak szép fű legyen.
2: Ki is hozott három tasakfüvet, sport, fűkeverék mind a három. De az nagyon fontos, hogyha az ember megnézi az összetételét, hiszen ugye ez egy fantázia név, annyit jelent, hogyha ezt választjuk, hogy a taposást tűri.
3: Pont azért választottam sportfűmagkeveréket, meg gondoltam, hogyha a sportolók a futballpályán kibírja az igénybevételt, akkor itt az én kertemben pláne ki fogja bírni, és ráadásul még azt is írja, hogy jó állóképességű, taposást tűrő és gyorskelésű.
2: Tehát érdemes elolvasni az apró
3: betűs. És akkor még azt is írja, hogy a kikopott területek pótlására is alkalmas. Nekem meg pont arról van szó, hogy pótolni szeretném azokat a hiányokat, ahol foltosan kipusztult. Ez itt azt írja, hogy angol perje, fölös csenkesz, és
2: nátképű csenkesz.
3: Azt nem tudom.
2: Ez a három fűfaj van benne, de ezért nagyon fontosak itt a százalékok, tehát angol perje 25%, vörös csenkesz 45%, nátképű csenkesz 30%. Ugye az angol perje az Angliából származik, eredetileg egy nagyon szép, gyorsan növő, gyorsan bukrosodó fűfaj, de a vörös csenkesz az például sokkal jobban bírja a szárazságot és a nátképű csenkesz is.
3: Hát akkor ez jó, ez az arány, mert itt ebből a szárazságtűrőből van a legtöbb benne, 45%.
2: Igen, de hogyha megnézzük a másik tasakot, tehát mondjuk nem keverhet össze, mert teljesen más is a képe, de hogyha itt elolvassuk az összetevőket, akkor megdöbbentő, hogy ugyanúgy sportfűkeverék, de teljesen más az összetétele.
3: Igen, itt az angol perjéből 40%, vörös csenkeszből 50%, és a réti perjéből 10%. De szerintem azért ebben más is keveredik, mert itt a kertben elég szépen elterjedt a
2: tyúkhúr.
3: Nem csak a tyúkhúr, hanem a lóhere. Én pedig biztos, hogy nem vetettem, és itt elég sok lóhere van, úgyhogy biztos volt a fűmagkeverékben az is, amikor tavaly vetettem.
2: Mondjuk azért az nagyon fontos, és erre figyelnek a kollégák, hogy ne legyen szennyezett, tehát hogy
3: igen,
2: azért gyommaggal ne legyen kevert.
3: De akkor hogy került bele?
2: Hát azért van itt a kert
3: elég
2: másik részében.
3: Területeken kinőtt a
2: lóhere. Igen, és ettől aztán nagyon sokan idegösszeroppanást kapnak, amikor tényleg elvetik a szép füvet. Ugye előkészítik, felássák, asztal simaságúra és keménységűre eldöngölik, és akkor itt van a harmadik tasak. Ezen cirill betűkkel is szerepelnek a dolgok, de magyarul is rajta van.
3: Ennek csak két összetevője van, angol perje és vörös csenkesz 50-50%-ban.
2: És megdöbbentő, hogy ez is sport.
3: Sport fűkeverék.
2: Igen, tehát akkor nem elég, hogyha csak arra figyelünk, hogy mondjuk egy sport fűkeveréket akarunk, hanem érdemes megnézni akkor tényleg így az apró betűs részt, általában a tasakok, zacskók hátsó oldalán van, hogy mi is valójában az összetevője.
3: Meg kell tanulni előre, hogy melyik a szárazságtűrő, melyik az, amelyik legjobban bírja a taposást. Ezeket úgy látszik, el kell előre olvasni, ezt lehet, hogy elmulasztottam.
0: A nagymamákat és az édesanyákat ünnepeljük anyák napján, és ilyenkor jelentősen megugrik a virágárusok forgalma. A vevők jellemzően a tavaszias, nyárias színű vágott virágokból álló vegyes, nagyobb értékű csokrokat és a cserepes virágokat egyaránt keresik, de népszerű ajándék ilyenkor a tulipán, valamint a rózsa is. De milyen a hazai dísznövényágazat helyzete? Többek között erre kereste a választ Pilisi Csenge.
4: Ez a szikrálmányos fehéres. Ilyen rózsaszínes kellene, nézzük már meg a másikat.
5: Szétnéztek már, hogy milyen árak vannak idén?
4: Nem, még sehol.
5: És mi a tapasztalatok, hogy ilyenkor mondjuk drágában adják a virágokat?
4: Ez szerintem nem. Lehet venni a tavalyi árakon, keresgetni kell. Tehát azért olyan helyen, ahol nagyon frekventált, ott az árak azért mindig felkúsznak. Tehát nagyon drágán is lehet venni, van, ahol duplájára is megnőtt a kár. De mondom, lehet szerintem, hogyha nagyon keresget az ember, változatlan árakon.
5: Munka közben zavarom önöket, hogyan készülnek az anyák napjára? Mert látom, hogy már egy ilyen előre készített csokor halom van itt az asztalon.
6: Gerti virágokat is használunk most már.
7: Mondja Pető Mónika, az Egri Florentin virágszalon virágkötője.
6: Ez is egy kérés, hogy ilyen labdarúzsa legyen benne a csokrokba, akkor ilyen kicsi gizgazok, ezek az aszterek, ami hajtatva van, akkor szolidágó, kis ágasszegfűk, sóvirág, napraforgú, és ezeket nagyon-nagyon megkedvelték a kedves vevőink is, úgyhogy ezeket ajánljuk. Előre készítve is, meg ők is válogathatnak össze.
5: Van idén kedvenc, akár virágban, akár színben, mert itt, ahogy látom, nagyon színes, tehát tényleg a tavasz színei köszönnek vissza.
6: Ezek a rózsaszínek, a fehérek, a narancssárga, illetve a ciklámenes rózsaszínek mixeket készítünk, és akkor egy kicsi kerek formákat kötünk belőle. Tradíciók nyilvánvalóan a rózsa, ez most már többféleképpen, már bátrabban merik vágni, úgyhogy színesen, tehát hogy a rózsa többféle színárnyalatban, és úgy összekötve, meg hát ne felejtsük el maga a szív szimbólumot, ugyanis ezt használjuk csokor alapnak, tehát létezik ilyen előre elkészített szív alakú alap, és abba belehúzzuk a kis virágocskákat.
5: Emeltebb árakat használ-e ilyenkor?
6: Ezt nem én határozom meg, hanem ugye a kereslet kínálat, és sajnos ilyenkor külföldön is anyák napja közeledik, és bizony emeledik az ár.
5: Hát a különlegeset akarok, azt meg is kell fizetni.
6: Meg is kell fizetni. Vannak úgy, hogy olcsóbbak, úgy indul, hogy olyan 250 forinttól szála, akár ilyen 1300 forintig. És akkor úgy mindig az ízlésnek megfelelően válogatjuk. Lehet az egy szál virág is, mert az is kifejezi az ünnepet, vagy ezt az érzést.
7: Az anyák napja tájékán kapható balkonnövények szinte 100%-a hazai, a vágott virágoknak pedig mintegy fele termet Magyarországon. Az árakat befolyásolja a külföldi piac, de a termelési költségek is, mondja Szabó Árpád, a Gödi Virágzó Dunakanyar kertészet tulajdonosa.
8: Az anyák napját megelőző napokban már érezhető a forgalom erősödése. Idén egy kicsit az árak tekintetében vegyes a kép. A saját termesztésű növényeinknél igyekeztünk minimalizálni az áremelés mértékét. Egy néhány százalékot szükséges volt, hiszen tavaly ősszel a litván tőzegmezőkön nagy esőzések voltak, így leállt a kitermelés, ezáltal hiány keletkezett ebből az ültetőközegből, amiből a termesztés végezzük, így ennek a beszerzési ára sajnos növekedett, illetve ez a tél egy kicsit a szokásostól hidegebb volt, így ez a fűtési számlán meglátszik, viszont például az import növények esetében kedvezően alakult most az euró árfolyam, úgyhogy ott például nem hogy emelni, hanem még bizonyos növényfajtáknál csökkenteni is tudtuk az értékesítési ára. 5-10% körüli emelkedésről beszélünk. Az importnál vagy nem emelkedtek az árak, vagy még sikerült bizonyos növényfajtáknál egy 5%-ot körülbelül lecsökkenteni az árakat. Sajnos Magyarországon így a virágzó cserepes növények termesztése az visszaszorult, annak döntő többsége az külföldi forrásokból származik, amit ilyen hozzánk hasonló kertészetekben vagy virágüzletekben lehet fellelni.
0: Ennek a nagyszerű időnek mindenki örül, mind az állatkertek látogatói, mind pedig az állatkertek lakói. Nem csoda, hogy a nyíregyházi állatpark is folyamatosan dugig van az érdeklődőkkel. A 35 hektáros állatpark az erdő közepén található, és a látogatók földrészenként csodálkozhatnak rá a világ ismert vagy kevésbé ismert vadállataira. Zsoldos Barnabás is tett egy kiadós kirándulást.
9: Nyíregyházán az állatparkban beszélgetek Révészné Petró Zsuzsával. Elindulunk a golfautóval egy körútra, már csak azért is, mert vannak jövevények, akik meglátták a napvilágot.
10: Azért vagyunk golfautóval, hiszen 35 hektáron vagyunk egy tölgyerdőben, és hogyha minden apróságot meg kellene mutatnom, hát az egy napnyi idő lenne, úgyhogy ennek a segítségével fogunk most kalandozni kontinensről kontinensre. Az első támpontunk az a törpevidráknak lesz az otthona, hiszen 5 apróság látott napvilágot. Aztán megszülettek ezek az aprócska Ázsiában őshonos állatok. Ők még fél kilogrammosak fejenként, de mielőtt odaérünk az ázsiai törpevidrákhoz, rácsodálkozunk itt a fehérkező gibbonokra, akik egy majom szigeten láthatóak.
9: Fotózzák is a ide látogatók. Mindegy, hogy milyen évszak van, milyen napszak van, vendégek mindig vannak.
10: Kiváló kiránduló idő van, nagyon aktívak az állatok, mindenki gyönyörűen mozog, most születnek az állatbébik, tehát kiváló alkalom az állatkerti kirándulásra.
9: A szaporulatról mit lehet elmondani? Az állomány bővült, többen vannak?
10: A tavasz az mindig azt jelenti, hogy egyre több apróság lát napvilágot. El fogunk menni a legnagyobb kismamánk mellett, szerinted, Barna?
9: No, úgy gondolom, talán az elefánt.
10: Nagyon jól gondolod. A kismamánk egy több tonnás afrikai elefánt. 22 hónapon át hordják a gyermeküket a szívük alatt. Most már a finisbe értünk. A Metzi nevű Spanyolországból érkezett nőstény állat idén nyáron fogja világra hozni a kis borját. Egy héten belül többször is ultrahangos vizsgálatot végzünk, úgyhogy jól van a magzat, jelenthetem, állatorvosaink folyamatosan figyelik a picit.
9: Jött már a napvilágra elefánt, vagy ez az első?
10: Igen, születtek már elefántok, sőt, ő a nagytesó Kimani itt is maradt a csordában, de már több állatunk, a kis bika borjak már elkerültek tőlünk, úgyhogy nagyon sikeresek vagyunk egyébként. A Nyíregyházi állatpark 2006 óta tart afrikai elefántokat, és egy igazi tenyészközponttá váltunk már. Nagyon fontos küldetésünk az, hogy a természetben végveszélyben lévő állatokat ne csak bemutassuk, hanem szaporítsuk is, és hatalmas büszkeségünk egyébként a szumátrai tigris apróság, és ha már a picikről van szó, hogyha jobbra nézünk, a teve csapat is bővül. Tegnap is született egy 2 pupú teve bébi, ott lehet látni a kis.
9: Igen, élvezi a jó időt.
10: Rengeteg az apróság, érdemes eljönni.
9: Oroszlán például várható?
10: Az oroszlán csapatunk az most teljesen sőt, nem is szeretnénk kölyköket, mert hatalmas a csapatunk, viszont a tigris randevúnak nem mondtunk ellen, remélhetőleg tigrisből lesz majd gyermekáldás.
9: Nem mentünk be a jegesmedvék birodalmába, nincs változás, mert tavaly ilyenkor csodálkoztunk rá egy picikére.
10: A kicsik másfél esztendősek, ilyenkor még mamánál a helyük, bár már anyányi nagyságúak, azt kell, hogy mondjam, Jorek és Otek, a két hím ivarú kis jegesele, bocs. Nem célunk az, hogy mint egy gépezet ontsuk ki magunkból a babákat, hanem úgy, ahogy a természetben, azt a rendet követjük mi is.
9: Közben eljöttünk itt a madarak röpdéje mellett, igencsak kiabálnak, nem tudom, vitatkoznak, veszekednek, vagy a jó időnek örülnek.
10: Randevú időszak van a madaraknál is, úgyhogy nagyon sok tojó van most már, és pihenget a tojásain. Balra pedig már afrikai elefántok lesznek. Egyébként az elefántokkal szemben van a magyar parasztudvar. Töménytelen mennyiségű kis kecsegidánk született, meg bárányunk is. Se száma az apróságoknak.
9: Tudják egyáltalán, hogy mennyi van összesen? Persze, hát illik tudni.
10: Nem, hogy illik tudni, ezt napi szinten nézzük, tehát mindennapi rutinunk, hogy egy állomány ellenőrzést végzünk, úgyhogy minden egyes körletnek van egy ilyen feladata, hogy 8:30 és 9 között lejelenti, hogyha esetleg van születés, vagy betegség, vagy bármi történne. Egy-egy számra pontosan tudjuk, hogy hány utódunk van. Több mint 6000 állat.
9: Az előbb mondta, hogy állatmegérző gén központ kihatározza azt meg, hogy a nyíregyházi állatpark az milyen állatnak lesz a gén megőrzője.
10: Például nagyon különleges sasok, Steller sasok mellett vagyunk. Ez a Steller sas óvoda. Ezek az állatok fajmegőrzési program keretében vannak nálunk, csak úgy, mint az afrikai elefánt, vagy a szumátrai tigris, és minden egyes fajnak van egy koordinátora, és ő dönti el, hogy melyik egyet hova kerüljön, és az utódokkal mi történjen. Az Európai Állatkerti Szövetség tagjaként mi részesei vagyunk egy nagyon speciális fajmegőrzési programnak ezáltal. És itt is van már a több tonnás kismamánk, az elefántcsordánk egy bikából áll a másik oldalon, és ebben a hölgyben egy hölgy koszorút láthatunk, Kimani, Kvanza az édesanyja, és hátul van a kismamánk, hát lessük már meg, hogy mekkora az a pocak. Egy 3-4 tonnás afrikai elefántnál az utód egyébként nagyon maximum 100 kiló, de inkább 60-80 kilogramm. Elárulok egy titkot, vérvétel alapján meg fogjuk majd tudni állapítani a magzatnak az ivarát. Úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy bika vagy tehén borjú fog nálunk születni.
9: Ha már az ellésről esett szó, könnyen világra jön a kis elefánt, vagy még nem látta Zsuzsa sem?
10: Már többször láttam, nagyon összetartó ilyenkor az elefánt csapat. Ahogy kipottyan az apróság, egyik utána az elefánt tehén csorda minden egyes tagja körül állja a kicsit és védi az apróságot.
9: Nem tudom, merre járunk, Zsuzsa biztosan tudja.
10: Hát megnézzük a majmokat és a páviánokat is, galléros páviánok, egy nagyon különleges afrikai talajlakó majomfaj, ahol háremekben élnek az állatok, tehát van egy basa, és körülötte hölgyek, hölgy koszorúban él, a basa előjoga a párosodás, több basánk is van, több hárem, a klánokba tömörülve. Ez egy brazil szappanoperával felérő bemutató tér, mindig zajlik az élet ebben a kifutóban.
9: Veszekednek, féltékenykednek, pletykálnak.
10: Pontosan, tehát itt nincsen unatkozó állat, mindig történik valami. Érdemes egy állatkertési hét során megpihenni a padokon és figyelni az állatokat, mert rengeteget elárulnak a viselkedésükkel.
0: A kereskedelmi tévék énekes-táncos tehetségkutatói, főző és erőléti, valamint utazós szórakoztató programjai között szinte minimális az esélye annak, hogy ki tud többet a tyúkokról címmel rendezzenek tévéműsort. Ha ez mégis megtörténne, akkor azt szinte bizonyosan Tóth Zoltán László nyerné meg, aki tényleg mindent tud a szárnyasokról. Írt róluk már két könyvet, hamarosan jön a harmadik, és napokon belül elindítja az első magyar internetes tyúkszépségversenyt. Csak hogy mégsem maradjunk a tyúksó nélkül. Városi sétarovatunk következik, a riporter Gellért András.
11: Legutóbb akkor találkoztunk, amikor Pázmándon meghalt egy tyúk. Könnyű halála volt?
12: Igen, gyorsan és kíméletesen megszabadítottuk az életétől.
11: Ön végzett vele?
12: Így van.
11: Ez része volt valamilyen programnak, valamilyen rituálénak?
12: Az Így neveld a tyúkodat című oktatásomon történt meg ez az eset, utána pedig ment a levesbe ez a tyúk, tehát az oktatásnak volt a része a feldolgozás.
11: Azóta több tyúk is meghalt így egy-egy előadásán?
12: Számos ilyen eset volt, az elmúlt időszakban is egy 4-5 tyúknak sajnos vége lett, viszont sok háztai gazda megtanulta, hogy hogy kell kíméletesen megfelelő módon háztai körülmények között feldolgozni egy országot.
11: Elkerülhetetlen a tyúkhalál egy-egy ilyen tanfolyami nap végén?
12: Van, aki elmegy, amikor a vágásnak van a folyamata, mert ő mondjuk csak tojásnak tartja az állatot, ugye tojóként, de ha valaki szeretné megtanulni, hogy hogy kell húsnak is feldolgozni a tyúkot, akkor igen, elkerülhetetlen.
11: Az Így neveld a tyúkodat előadás sorozat legalább olyan népszerű, mint mondjuk egy humoristának az előadó estje? Tehát önt is egymás után hívják az ország különféle szegleteibe, hogy tartson előadást, vagy azért még itt nem tart?
12: Azért még nem tartok, egy humorista lehet, hogy népszerűbb azért, viszont nagyon sok helyre hívnak, tehát az ország számos pontján kisebb-nagyobb előadásokra. Ugye egy olyan témát karoltam fel, ami egy elfeledett tudás, viszont reneszánszát éri most a tyúktartás, és akkor igyekszem segíteni ott, ahol tudok. Megcsináltam egy online tanfolyamot ebbe a témába, illetve van két könyvem is, tehát hogyha valaki szeretne ehhez a tudáshoz, akkor nem csak előadás formájában, hanem könyv vagy online tanfolyam formájában is hozzájut.
11: Most már önnek ez az élete, a tyúkok élete?
12: Nem, egyébként van egy mondjuk úgy rendes munkám, vállalati kérdésekbe, üzletfejlesztésbe vagyok tanácsadó, ez egy ilyen hobbi nekem a tyúktartás, mert gyerekkorom óta, de és engem is nagyon meglepett, hogy már lassan többet foglalkozom ezzel, mint a rendes munkámmal.
11: Velem sikerült teljességgel elhitetni azt, hogy ön egy agrárgazdálkodó, tehát csak és kizárólag a baromfi ágazattal foglalkozik.
12: Mindig ez volt az álmom, hogy egyszer milyen jó lenne azzal foglalkozni egy munka szintjén is, amit a legjobban szeretek, és most ebbe az irányba tartok, szép lassan így az üzleti tanácsadásból megyek át ebbe a tyúk témába, úgyhogy nagyon boldog vagyok emiatt.
11: Miért vonzák ennyire a tyúkok?
12: Nem csak a tyúkokról szól ez az egész, ez egy kisebb része engem, ami főleg érdekel, az az önellátás, önfenntartó gazdálkodás, hogy tudok kiépíteni otthon egy olyan ökoszisztémát, hogy az élelmiszeremnek a lehető legnagyobb részét magam termeljem, és akkor a családom, kislányom elé olyan élelmiszert rakjak, ami egészséges, tudom, hogy honnan van, nyilván ez a környezetnek is nagyon jó, és ennek egy nagyon fontos része, és a magyar történelemnek is egy fontos része, ugye az a tyúk tartás, hiszen ott a trágyától kezdve mindent fel lehet használni, amit ugye a tyúk termel, a tojás meg lehet enni, illetve vissza lehet forgatni rengeteg ilyen maradék élelmiszert, például, amit a tyúkok megesznek. Tehát ez egy része a tyúk annak az ökoszisztémának, amit én építek.
11: Hogy érzi az eddigi felvilágosító tevékenységének milyen hatása volt, vagy van?
12: A könyvemből már több mint 10 000 példány elkelt, több százan voltak a tanfolyamon, és olyan visszajelzések jönnek, hogy sokan nem mertek belevágni, vagy bizonytalanok voltak, hiszen aki nem tudja, hogy hogy kell tartani egy madarat, ami azért érzékenyebb, mint egy kutya vagy egy cica, annak az a tudás valahonnan meg kell szerezze, és akkor ez egy ilyen bátorságot kezdőlökést ad a kezdőknek, de azt látom, hogy profibb gazdák is, vagy haladó gazdák is sokat merítenek ezekből a tanfolyamokból, tudásból. Kényesen oda kell figyelni a megfelelő táplálásra, tartási körülményekre. Engem mindig az érdekelt, hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy produktív legyen, tehát hogy tényleg sok tojás legyen, mert egy háztáji ország képes 200-250 tojást is tojni egy évben. Az állat jól érezze magát, egészséges legyen, örömteli élete legyen nálam.
11: Tehát ne zsigerelje ki magyarán.
12: Így van, ezt próbálom átadni, hogy van egy csomó új modern technológia, meg a régi hagyományok és a kettőnek az ötvözetét csinálom én is, tehát munka mellett nem szakadok bele, nagyon szépen tojnak az állatok, és jól is érzik magukat. 20-25 országon van, és ez bőven elég, nem kell többet tartani, ez egy 3-4 tagú családot bőven ellát hússal, meg tojással is.
11: Melyik a legszebb tyúkja? És ezt nem véletlenül kérdezem.
12: Péternek hívják, egy ilyen kis búbos, nagyon jó frizurája van, egy fiatal, életerős kakas, ő a kedvencem.
11: Őt indítja majd a saját maga által kezdeményezett tyúk szépségversenyen?
12: Nem, az én saját tyúkomat természetesen nem fogom elindítani. Tudni kell, hogy a tyúktartó világban vannak a egyszerű háztai tyúktartók, akik tényleg önellátás, meg saját kis hobbi célból tartanak tyúkokat, illetve vannak azok, akik ezt nagyon komolyan versenyre járnak, tenyésztenek, és ott mindenféle standardeknek kell megfeleljen a tyúk, és nekem mindig egy szép fájdalmam volt, hogy nekem is gyönyörű tyúkjaim vannak, de nem nagyon tudok elindulni egy ilyen versenyen, mert oda tényleg nagyon komoly felkészülés kell, sok pénz a nevezés, tehát hogy ez egy másik világ, és akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, hogyha kapnának esélyt azok a tyúkok is, akik nem biztos, hogy milliméterre megfelelnek a mindenféle fajta standardnek, de egyébként gyönyörűek, és egy ilyen szépségversenyen biztos ott lenne a helyük, és akkor ez a szépségverseny, ez ilyen háztáji tyúkokról szól, bárki nevezhet, nincsen semmilyen megkötés, és nem egy szigorú zsűri fog dönteni, hanem a közönség mondja meg, hogy melyik a legszebb jószág. Bárki, akár egy mobiltelefonnal készít egy szép fotót a tyúkjáról, ír egy kis leírást, hogy hogy hívják, hogy került hozzá ez az állat, gazda, esetleg magáról egy pár szót, ez feltölti, tehát 2 perc alatt körülbelül lehet nevezni.
11: Az ön számára milyen az igazán szép tyúk?
12: Nálam érzelmi alapú mindig. Például van egy olyan tojónk, aki nagyon jó kotlós. Nem egy olyan külalakra túl szép állat, sima egy ilyen barna tyúkról van szó, viszont nagyon jó anyuka, és ránézek, én őt látom a legszebbnek.
11: Ezeket a tyúkokat lehet a verseny során sminkelni, felkészíteni őket, szebbé tenni?
12: Hát, hogyha valaki akar egy kis előnyt szerezni, szerintem ez egy kiváló ötlet, egy kicsit megfésülni esetleg a tollát, például az meg lehet, meg hát nyilván olyan fotót készíteni, hogy éppen ne legyen saras vagy koszos az állat, persze fel lehet készíteni rá az állatot. Értelemszerűen, aki legtöbb szavazatot kapja, az fog értékes jutalmakat kapni.
11: Mi lesz az értékes jutalom? Táp.
12: Barátaim, ugye a tyúktartó világból felajánlottak egy csomó mindent, egy tyúktartókönyveket, háztai keltetőgépet, vásárlási utalványt, tehát több százezer forint értékű nyeremény lesz.
11: Meddig lehet jelentkezni az első online tyúk szépségversenyre, és hol?
12: A www.városbolvidekre.hu weboldalon lehet leadni a jelentkezést, május közepéig lehet jelentkezni, és június 6-án pedig eláruljuk, hogy kik lettek a győztesek.
0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltájjal legközelebb, holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adást megtalálják a www.mediaclick.hu oldalon. Én a hangmérnök Pór István, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a műsor valamennyi készítője nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. Kulik Bencét hallották.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Reklám.
14: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkat részre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
15: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
13: Reklámot hallottak. Vasárnapi imádság. Elmondja Martos Levente Balázs, római katolikus püspök.
16: Istenem, ma reggel arról szeretnék beszélgetni veled, mennyire kettős érzéseim vannak a szolgálat szóval kapcsolatban. Leginkább azért, mert olyan gyakran beszélnek róla, és olyan ritkán gondolják komolyan. De jobb lesz-e a helyzet, ha már nem is beszélünk róla? Ha nyíltan kimondjuk, hogy minden csak a hatalom akarásáról, befolyásról, pénzről szól. Istenem, Te, aki végtelen Úr vagy, vajon lehetsz-e mindenkinek a szolgája, a szónak abban az értelmében, hogy életet adsz mindenkinek, sőt, életedet adtad mindenkiért? Mondd, mit gondolsz a mi Vörös Sándorunknak azokról a sorairól, hogy szolga csak egy van, az Isten, és Uraktól nyüzsög a végtelenség? Istenem, taníts mégis jó szolgának lenni. Nem olyannak, aki elfelejti, hogy neki is vannak szükségletei. Hadd legyen minden tapasztalatom a szükségesről és jóról az együttérzés eszköze. Hadd legyek nagy lelkű, ha mások nehézségét megérzem. Hadd legyek egyszerű és közvetlen, erős és magabiztos. Hadd értsem meg a kapcsolat értékét akkor is, ha adott pillanatban úgy érzem, hogy csak valamit kérnek, de rám nincs is szükség. Istenem, kérlek, hadd fedezzen fel, milyen sokféle módon összefüggünk egymással, és hogy minden függésünkből kapcsolat és kapcsolódás lehet, és hogy az élet végül is kapcsolat, amelyben szolgálhatok, vagyis életet adhatok.
13: Martos Levente Balázs, római katolikus püspök gondolatait hallották.

0: Vasárnapi újság.
1: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 3-án vasárnap, anyák napján, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Hallgassák meg híreinket, a bemondó Garami Zsuzsa.
3: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. Radnai Márka Tisza alelnöke lesz az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea a Kossuth és Liszt Ferenc díjas világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg a leendő miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Tisza kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata elemző, javaslattevő és módszertani jellegű. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrás vesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasút fejlesztése, a budapesti körvasút Népliget állomása és a ferencvárosi szakasz átépítése. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szemben szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, a jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európából érkező személy- és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet. Adataik szerint az év negyedik hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országosan átlagban csak 4 mm-t mértek. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. A híradást Jávor Miklós szerkesztette.
1: Időjárás jelentés.
2: Hideg hajnalok, száraz nappalok, ezzel telt a hét. Mit hoz az utolsó nap? Kérdezem a meteorológus Kuntár Molnár Annát. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! A túlnyomóan derült éjszakát követően ma zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet elsősorban hazánk nyugati felén kísérhetik élénk, Sopron környékén olykor erős lökések. A maximum hőmérséklet ma is nagyrészt 20 és 25 fok között várható, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő. Hétfőn még marad a száraz és nagyrészt napos idő, majd kettől nedvesebb léghullámok érkeznek, a hét közepén pedig a csapadékhajlam is megnövekszik. Több helyen kialakulhat az országban zápor, zivatar.
5: Nemzeti Sportkrónika.
6: Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda Magyar Kupában. Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Magabiztos győri győzelem Győrben. Eto DVTK-n 4-0-2-0-es fél idő után a labdarúgó Fizliga 32. fordulójában. Mindez azt jelenti, hogy ma 13 óra 30 perc a Paks Debrecen mérkőzést követően 4 órától délután a Megyeri úton a derbin az Újpest FC a Ferencvárost fogadja, és amennyiben az NB1-ben az Újpest legyőzi a címvédő FTC-t, akkor 2013 után újra bajnok lehet az Eto. A mérkőzéseket a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton közvetítjük. A labdarúgó NB1 32. fordulójából szombatról Kazincbarcik a Kisvárda 2-1, valamint MTK Nyíregyháza 1-1. A vendégcsapat a 90. percben 11-esből egyenlített. Az idény végén visszavonuló német Krisztián ezen a találkozón búcsúzott a hazai közönségtől, és 21 éves profi pályafutását követően fejezi be a korábbi 37-szeres válogatott csatár. Kézilabda. Győr Debrecen döntő lesz a női Magyar Kupában, miután Tatabányán az elődöntőben a győriek simán 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A női kosárlabda bajnokság döntőjének második mérkőzésén DVTK Pécs 60-66. Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban 2-0-ra vezet a Pécs, folytatás kedden. A férfi kosárlabda NB1 elődöntőjében az első mérkőzéseken a Falko Szombathely a Kaposvárt, a Szolnok az Atomerőműt verte hazai pályán. Szolnok Atomerőmű 88-74, még Falko Kaposvár 97-79. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferenciakupa döntőjébe. Szívos Márton együttese Athénban az elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollonos Mirniszt. A mai döntőben az olasz Bologna lesz a miénk ellenfele. A magyar női vízilabda válogatott 16-12-re nyert Japán ellen Rotterdamban, a Divízió 1-es világkupa selejtező torna második fordulójában. A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében, a két hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén.
1: A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.

0: vasárnapi újság 40. évfolyamában járunk, a 2002. adás hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában? A szerkesztő Nagy Katalin. Egy hibás üzemi kísérlet és egy európai méretű katasztrófa. A csernobili időzített bomba 40 év után is ketyeg. Veszélyes tartalmak, védtelen felhasználók. Korhatár ellenőrző alkalmazással védeni a gyermekeket az online világban Brüsszel. A hírek után választási földrajz kontra demokrácia, átszabják a választókerületeket az amerikai tagállamok, és tartson ki, elnök úr, online aláírásgyűjtést indított Sulyog Tamás támogatására a Citizen Go. Százharmincnégy sugárbeteg, 31 halott. A csernobili katasztrófa áldozatainak hivatalos listája valószínűleg fényévekre van a valóságtól. Az atomerőmű 4-es blokkjában 1986. április 26-án történt robbanás. A sérült reaktorból kiszabaduló rádióaktív anyagok egy nap múlva már Svédország felett jártak. Ám a szovjet vezetés csak napokkal később ismerte el, hogy baleset történt, aminek a következményeit, beleértve a kórházi kezeléseket és a későbbi halálozásokat, titkosították. A csernobili katasztrófa miatti rákos megbetegedések száma egyesek szerint több tízezerre, mások szerint akár több mint 100 000-re tehető. Az ok-okozati összefüggések keresése, feltárása azonban az esetek többségében elmaradt, ami azért is nagy baj, mert az erőmű ma is veszélyt jelent. Szivárgás ugyan nincs. A sérült reaktort védő 100 évre tervezett acélburok azonban egy dróntámadás miatt megsérült, és azóta sem sikerült kijavítani. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány a héten konferenciával emlékezett meg a katasztrófáról. Nagy Katalin beszélgetése.
1: Penderdeszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Nem most, hanem 2011-ben készített egy dokumentumfilmet Csernobilról. Miért ment oda, mit akart látni?
2: Hozzátartozik, hogy Minszkben, Belarusban születtem. Egy éves voltam, amikor a katasztrófa történt, de kiskoromnak egy fontos meghatározója volt, hát sajnálatos módon a csernobili katasztrófa, hogy Belarus kapta a legtöbb sugárzást a katasztrófát követően. Hát Belarus számára ugye szerencsétlen módon alakult az időjárás és a széljárás, a sugárzóanyagoknak a túlnyomó részét éjszakra vitte, és Belarus területének az egyharmada akkor elszennyeződött. És kiskoromnak a meghatározó része volt, hogy pontosan tudni kellett, hogy hova szabad menni gombát szedni, vagy áfonyát szedni, hova nem szabad, honnan származó tejtermékeket vagy hústermékeket lehetett fogyasztani, és honnan származókat messze el kellett kerülni. És nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy kifejezetten érdekelt Csernobilnek a kérdésköre, és újságíróként dolgoztam, amikor kijutottunk Csernobilba, régóta terveztem, hogy valamilyen módon, de ki kell jutnom a zónába. Hozzájárult még a dologhoz, hogy a fukushimai baleset 2011 elején történt, ami megint csak fókuszba helyezte a nukleáris energiának a kérdését. Emiatt valamivel könnyebb lett a Csernobil látogatás, hiszen az ukrán fél is elősegítette, hogy több delegáció menjen el, nézze meg, hogy mi van jelenleg a zónában, mert ők éppen pénzt gyűjtöttek ugye az új csernobili szarkofágra, és érdekeltek voltak abban, hogy a nyilvánosság lehető legszélesebb rétegekben tudomást szerezzen, hogy mi történik most ott.
1: Ugye ott ilyen vezetett túrák voltak egy ideig, de most már megint nem lehet oda menni.
2: Hát amikor mi mentünk, akkor nem voltak vezetett túrák, ugye vagy viszonylag bonyolult engedélyezési rendszerre lehetett bejutni, nem volt lehetetlen, tehát voltak emberek, akik kvázi túra keretében jutottak be, voltak cégek, amelyek erre szakosodtak, és megfelelő engedélyeket kértek az ukrán rendkívülügyek minisztériumától, a külügyminisztériumtól, és bejutottak, de viszonylag kevés volt azon embereknek a köre, akik ezt meg tudták tenni. Voltak olyan emberek is, akik engedélyek nélkül belógtak a zónába, ez viszont nagyon veszélyes, hiszen hát a Csernobil zónának a jelentős része nem jelent veszélyt az emberek számára, hogyha rövid távon ott tartózkodnak, de vannak bizonyos veszélyes területek, ahol nagy a sugárzóanyagoknak a koncentráció, amit messziről kerülni kell, nem biztos, hogy ezzel mindenki tisztában volt. Minden esetre akkor 2011-ben ez viszonylag nehéz volt, utána a rákövetkező években egyre jobban elősegítette az ukrán kormány is a látogatásokat, és hogy Volodymyr Zelenszkij ad 2019 pedig konkrétan kormányzati stratégiával tették azt, hogy megnyitják a zónát, és turisztikai fejlesztésű projekteket csinálnak az zónában.
1: Az elmúlt években a háború alatt mi történt ezzel a területtel?
2: Először 2022-ben a háború első napjaiban az oroszok szállták meg. Ugye Belarus felől a Kijev felé nyomuló orosz csapatok elfoglalták a Csernobil zónát. Ugye reaktornak az épülete, mint a 120 kilométerre van az ukrán fővárostól. Nagyjából egy másfél hónapig volt orosz megszállás alatt a zóna. Ott berendezések egy részét kiszerelték, berendezkedtek, lövészárkokat ástak egyébként szennyezett területeken is. Nem volt annyira szerencsés, majd pedig Ukrajna visszaszerezte, az oroszok kivonultak, és ezeket a területeket most is az ukrán hadsereg őrzi. A területek egy részét elaknásították, ami közvetlenül a belarusz határ mellett van.
1: Talán érdekes az, hogy akkor 1986 után ez egy óriási baleset volt, bár szépen lassan tudta meg a világ és egész Európa, hogy pontosan ez mi volt, mi történt, és milyen következményekkel kell számolni.
2: Ami bennünket is érdekelt még, hogy 2011-ben kint jártunk, azok közvetlenül azok az emberek, akik vagy a baleset idején dolgoztak az erőműben, vagy a baleset után dolgoztak az erőműben, hiszen a Csernobil atomerőműnek három blokkja még a baleset követően is újraindult és működött. Az utolsó blokkot 2000-ben állították le. Tehát vannak emberek, akik egészen 2000-ig ott laktak turnusokban, kéthetes turnusokban jártak be Csernobilra, és ott dolgoztak az erőműben. Ez kifejezetten izgalmas, illetve az is izgalmas, hogy hogyan érték meg az erőmű bezárását, mert ők aztán nem katasztrófaként érték meg magát a balesetet, hanem egy olyan rossz dolgot, ami történt velük, de az élet folytatódott, és ők ugyanúgy dolgoztak ott, ahol azon a helyen, ami a munkahelyet teremtett számukra is, ők inkább amiatt voltak rossz kedvűek, hogy bezárt az erőmű, és ezt nagyon rosszul érték meg. Történt, hogy felépítettek egy külön várost, Slavuticsot, ami Pripet helyett épült, és azoknak a dolgozóknak készült alapvetően, akik 1986 után dolgoztak a Csernobil atomerőműben, ott is több tízezer ember, akik jelenleg is nagy részt korábbi az erőműnek a korábbi dolgozói, vagy az a személyzet, akik a zónában dolgoztak. Szóval én bízom benne, hogy sikerül majd a háború után visszamenni, és hát ugye 40 év hosszú idő, amikor mi kivoltak, akkor még 25 éve történt a baleset mindenkinek. Hát nem is ott friss emlékként, de mégiscsak egy viszonylag nem olyan időben, nem olyan messze történt emlékként élt a dolog, most már sokkal távolabb vagyunk ettől.
1: Én úgy olvastam, hogy Csernobil után a hivatalos adatok szerint 31 ember halt meg. Legalábbis ugye Szovjetunióból ezt az adatot hallottuk. Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, hogyan tudja az elmúlt 40 évben aztán milyen adatok láttak még napvilágot?
3: A 31 ez a közvetlenül ott és akkor az erőmű környékén meghalt munkatársak, akik sugárbetegségben haltak meg. Későbbiekben, hát egyrészt azokról, akik ott dolgoztak a környéken, vagy a robbanás idején, abban a pár napban a környéken voltak és kitelepítésre kerültek, mindegy 200-250 ezer ember. Ezekben a közegben nézték a rákos megbetegedések arányát, illetve a sugárzatról összefüggésbe hozható megbetegedések arányát, és itt az országos és a demográfiai átlagtól valójában 3-4%-os eltérést mértek. De jött ki egy ilyen 4000-es szám, valószínűleg ez az, akik meghalhattak ebben a közegben. Illetve hát vannak ezek bizonytalanabb számítások, hogy a szennyezett területeken nehezen mérhető, hogy mekkorák ezek az eltérések, de vannak olyan modellek, akik még ehhez egy ilyen 5000-es halálozási számot hozzáadnak. Ezen túlmenően rengetegen szenvednek különböző betegségekben, az összefüggésben, pajzsmiri vagy egyéb betegségekben, ez egy több tízezres szám, és ez nem korlátozódik csak a volt Szovjetunió területére.
1: A szennyeződésnek hány százaléka került a levegőbe, és mennyi van még ott, Csernobilban?
3: Hát a szarkofágban maradt meg a legjava. Szerencsére 95%-a általában a sugárzó anyagnak bemaradt, és nem hagyta el sem a robbanásnál a reaktorteret, sem későbbiekben nem került be a jó vizekbe. Ez az 5%, ami kikerült, ez ugye a széllel terjedt, és egy ilyen, hát azt lehet mondani, hogy alacsonyan szennyezett területeket kb. Egy ilyen magyarországi régióban szórta le. Főleg Belarusban, kisebb részt Ukrajnában és Oroszországban. Ezeken a területeken ma is jönnek.
1: Azt mondták, hogy ez a baleset volt az elmúlt időszak, és hát tulajdonképpen az atomerőművek történetének a legsúlyosabb balesete 40 évvel ezelőtt. Hogy lehet az, hogy azóta is épülnek atomerőművek szép számban a világon?
4: esetben?
3: Egyrészt minden relatív, tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a szénbányászatban mekkora halálozási arány, akkor még mindig szörnyű ezeket összehasonlítani, de azt lehet mondani, hogy a nukleáris energia még mindig egy versenyképes energia ilyen szempontból is, tehát nem csak gazdaságilag, de a szennyezés vonatkozásában is. Nagyon szörnyű, akivel megtörténik, de egy koncentrált majd dózist kap valaki, még a szénbányászat és a szén égetésének következményeképpen, mondjuk a londoni smogra vagy akár például gondolunk, széles néprétegek kapnak. Ugyanez van olajjal, ez egy csomó minden más szemanyaggal. Ez egy ipari katasztrófa volt, amiben miután nagyon komolyan megszigorították az erőműépítési elvárásokat, de hát azt tudni kell, hogy hiába építünk minél biztonságosabb erőműveket, mindig benne van a hiba lehetőség és az emberi hiba lehetősége is. Tehát, hogy papíron egy erőmű mindig nagyon biztonságos, de hogyha mondjuk Fukushimára tekintünk, nem tartották be. Bekövetkezett, ez mindig benne van. Ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy ugye a nukleáris energiára egy csomó területen szükség van, és éppen ezért ez egyfajta ilyen kényszer, ami velünk él, még akkor is áldozatokat követem. Kihívás pont abban van, hogy ma, hogyha egy ország vagy egy döntéshozó nukleáris energiába akar beruházni, ez egy 50-60-70 évre előre tekintő döntés. Egyáltalán mehetünk abban biztosak, hogy nem jön 20 év múlva valami olyan termeléstípus, egy olyan szuperolcsó akkumulátor, amivel tárolni a villamos energiát, vagy valami olyan, amivel zsinór áramot tudunk termelni, ami egész egyszerűen rossz döntését teszi későbbiekben. Egy változó technológiai mátrixba kell elhelyezni a nukleáris energiát, és ezért nagyon nehéz ma megalapozott biztos döntést hozni ebben az ügyben. Én a fokozatosságot javasolnám. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben az ember óvatosan, csak amikor szükség van, és csak annyi mértékben épít egy erőmű típust, amennyire ezt valóban szükség van a belátható időn belül.
0: Bendezsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját Nagy Katalin kérdezte.

0: Veszélyes tartalmak védtelen felhasználók korhatár ellenőrző alkalmazással védeni a gyermekeket a káros oldalaktól Brüsszel. A tervek szerint a klikkelők személyigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolnák életkorukat a kamerának, az okmányokat tehát be kellene szkennelni, s bár az alkalmazás az Európai Unió működtetné, szakemberek szerint óriási kockázatot jelentene adatkezelési szempontból. Az eddigi tapasztalatok nem túl biztatóak. Az alkalmazás áprilisban tesztelték először nyilvánosan élesben, s a bemutató után néhány nappal kiderült, hogy az ügyesebb felhasználók alig 2 perc alatt kerülik meg a rendszert. Ráadásul az életkor ellenőrzés sem ad választ a techszégek olyan veszélyes, jogsértő gyakorlatára, mint például a viselkedés alapú hirdetések célba juttatása, az elköteleződést erősítő algoritmusok és a függőséget okozó tervezési megoldások. Megregulázható-e a közösségi média? Messzesen György, Pöltl Ákost, a Matthias Corvinus Kollégium ifjúságkutató intézetének munkatársát kérdezte.
1: A 2010-es években nagy változásnak lehettünk szemtanúi, mert a közösségi média nem csak hogy megjelent az életünkben, hanem szinte teljesen átszőtte a mindennapjainkat, a kapcsolattartástól a hírfogyasztásig. Mondhatjuk, hogy ez a folyamat lényegében kontroll nélkül zajlott le, és a közösségi média tulajdonképpen elszabadult?
2: Nem túlzás kimondani, ugyanis az egész mögött maga a közösségi média megjelenése és az applikációk, ez egy dolog, ugye itt mindenféle tartalmak, mindenféle használat van, de az egésznek, hogyha megnézzük a profit modelljét mindegyik közösségi média oldalnak, akkor egy olyan profit modellt építettek fel, ami arról szól, hogy minél több fiatal, minél több időt tölt ezeken a platformokon, annál több hirdetési pénzt kap az adott platform. Tehát a hirdetők ott kezdtek el hirdetni, oda költöttek pénzt hirdetésekre, ahol sok fiatalban sokáig. Ezért mindegyik közösségi média elkezdett olyan mechanizmusokat kidolgozni, ami kimondottan arról szólt, hogy minél több fiatalt oda tudjanak csalogatni, és minél több ideig ott tudjanak tartani. Ez volt az egyik fő oka annak, hogy ilyen mértékben elkezdett nőni a képernyőidő, és gyakorlatilag a gyerekeket, akik egy különösen veszélyeztetett korosztály, hiszen még fejletlen idegrendszerrel, még részlegesen, vagy egyáltalán nem rendelkeznek önkontroll képességével, és hogy ezeket a gyerekeket sokkal könnyebb volt ide beszippantani és tartani ezekkel a mechanizmusokkal. Nagyjából innen eredeztetjük ezt a történetet, és ez van mögött, ami nagyon fontos. Ráadásul ezeket a mechanizmusokat, ezeket a behúzó és ott tartó mechanizmusokat a profit maximalizálás érdekében még megtámogatták egy teljesen új tudományággal, ami a 2000-es évek közepétől kezdett el összeállni, amit úgy hívunk, hogy persuasive design vagy persuasive technology. Ez azt jelenti, hogy manipulációs vagy befolyásoló tervezés. Konkrétan a pszichológiát, a viselkedés pszichológiát használták ebben az iparágban, ebben a tudományágban, és ez arról szólt, hogy hogy tudjuk az agynak a gyengeségeit kihasználni, az ösztönszerű reakcióit arra, hogy a technológiát különböző pszichológiai jelenségek mentén te tudjuk vonni anélkül, hogy akkor is, hogyha a gyerek mondjuk nem akarja, ösztönszerűen a közösségi médiában akarjon időt tölteni. Ennek a persuasive designnak van egy nagyon-nagyon egyszerű alapmodellje, amit úgy hívjuk, hogy Fogg viselkedés modell. Ezt a BJ Fogg dolgozta ki a Stanford Egyetemen, aki egy pszichológus professzor egyébként ott már, ami abból áll, hogy 3 alapvető dolognak kell egyszerre megtörténnie, hogy valakinek a viselkedését meg lehessen változtatni, vagyis be lehessen szippantani egy ilyen platformra. Az 3 dolog a motiváció. Minden nap, hogy jön valaki és játszik egy adott platformon vagy közösségi médián időt tölt, akkor meg kell jutalmazni érte, örömöt kell adni neki, dopaminon keresztül vagy jutalmakon keresztül. Ez megerősíti ezt a tevékenységet, és minden nap újra meg újra vissza akar jönni. Ez a motiváció. Aztán az egyszerűség volt a második elem ennek a modellnek, ami arról szólt, hogy ne jelentsen semmilyen nagy megterhelést egy közösségi platform használata, vagyis nagyon egyszerű legyen egy kattintás, egy húzás, tehát egy nagyon egyszerű mechanizmusa legyen a használatának, akkor sokkal hajlamosabb az agy, ami a bonyolult dolgot elhalogatja, az egyszerűt meg megcsinálja, sokkal hajlamosabb ösztönszerűen használni egy ilyen platformot, tehát motiváció megvan, egyszerű használata, és a harmadik dolog pedig, hogy megfelelő mennyiségű triggert kapjon egy gyerek egy nap, vagyis audio és vizuális üzeneteket, tehát sipoljon, zúgjon, zizegjen, csörögjön a telefon folyamatosan, és ne tudjon megfeledkezni róla, mi dolga van, hogy az 3 dolog megtörténik, akkor megtörténik a viselkedés változás. Egyébként 5 milliómat csinálnak is hívták a Foggot ebben az időben, mert az Instagram, illetve a Facebook, meg az összes ilyen közösségi platform, ez az üzleti modell alapján, ennek a képletnek az alapján lett milliárdos, és ezt használják a mai napig ezeknek a behúzó mechanizmusoknak az összerakására.
1: A fiatal generációkon túl a közösségi média felnőttekre is veszélyt jelent?
2: Hányszor történik az meg egy felnőttel is, hogy mondjuk dolgozik, mondjuk éppen egy e-mailt ír akár az okostelefonján, vagy valamit, anyagot kell megnéznie, mert éppen ott van is neki ez munkaeszköz is, és kap közben mondjuk valakitől egy üzenetet Messengeren, hogy nézze meg ezt a videót, megnézi, és azt veszi észre, hogy fél óra múlva videókat nézeget a YouTube-on. Behúzza a platform, úgyhogy neki más dolga lenne. Tehát nagyon nehéz és nagyon erőteljes, nagyon addiktívak ezek a mechanizmusok, és be tudják húzni. És nem, sajnos nem hagyja érintetlenül ez a probléma az idősebb korosztályt sem, mert ott is azt látjuk, hogy ott, ha nem is okostelefonon, hanem inkább ilyen tableten, ugye nagyon sok időt töltenek már az idős korban is az emberek, ugye ezeken a platformokon nézik, ami viszont sajnos lecsökkenti a mozgást, ami meg egy idős korban, ugyanúgy, mint a fiatal korban rendkívül fontos a mozgás az egészség megőrzéséhez, és a több órán át a ilyen készülék előtt való ülés az rendkívül romboló hatással van nem csak a mentális, hanem a fizikai egészségre is, a gyerekeknél és az idősebb korosztálynál ugyanúgy.
1: Ahogy említette, a közösségi média túlzott használata fizikai és mentális problémákhoz is vezethet. Ön szerint ebből kiindulva lehet, hogy szükség lenne egy szigorúbb szabályozásra?
2: Nem csak, hogy lehet, hanem kötelező szerintem. Tehát ez elkerülhetetlen. Mind ahogy annó egyébként nagyon jó párhuzamot lehet vonni a dohányipar és a technológiai ipar között, vagyis a Big Tobacco és a Big Tech között, mert szinte ugyanazt a mechanizmusokat, ugyanazokat a jogi érveket és ugyanazokat a behúzó mechanizmusokat használják, mint annó a dohányipar. Tehát ott is egy addiktív ugye szer, tehát a cigaretta, amivel nagyon sokan elkezdték használni, de eltitkolták, hogy ez mennyire függőséget okoz. Azért derül csak ki, mert hogy belülről kiosztak adatokat, ugyanez történik a technológiai cégeknél is. Belülről kiosztak adatokat, látjuk, hogy belső méréseikben is teljesen tiszta egyértelmű volt, hogy a depresszió, szorongás és egyéb mentális jólétet jelentősen csökkentő kutatásaik, méréseik vannak, ez volt a dohányipari cégeknél is, és utána természetesen onnan indult el a szabályozás, hogy lett egy per, amiben kimondásra került, hogy a dohányipari cégek nem csak hogy tudták, hogy a termékük mondjuk addiktív, hanem még egyéb ilyen különböző olyan adalékanyagokat is adtak a cigarettához, ami fokozza ezt a függőséget, és ugyanezt történik a tech cégeknél, ott most volt egy nagy per, januárban indult.

0: hivatalok irányába a platformot, tehát született már egy ítélet 3 hete, ez egy ugyanolyan mérföldkő lesz, mint a dohányipari cégeknél, úgyhogy ha ezt összerakjuk, mondjuk az ausztrálok már tavaly vezettek be törvényszabályozást, az EU-ban is egyre több ország indít, sőt az EU központban is olyan sokat foglalkoznak ezzel, és az amerikai szabályozás, ami nyilvánvalóan hatással lesz a világ többi országában való szabályozásra is, akkor itt történni fognak most, én azt gondolom, az elkövetkező pár évben elég felgyorsult ütemben a dolgok szabályozás terén is.
1: Nem lenne inkább fontosabb a digitális tudatosságra való nevelés, mint hosszú távú megoldás? És ebben az esetben mikortól, illetve melyik korosztályban lenne érdemes ezt elkezdeni?
0: Ez a legnagyobb probléma, hogy össze vannak mosva a korosztályok készakarva. Tehát mikortól beszélünk valakinél tudatosságról? Miért 18 éves életkorhoz van kötve a nagyon addiktív cigaretta és alkohol, miért nem 12-höz, meg 13-hoz? Azért, mert az önkontroll és a tudatosság, a tudatos döntések ahhoz az előső lebenynek az éréséhez kötődik az embernél. Tehát van egy idegrendszeri fejlődési folyamat, ami nem más a cigarettánál, az alkoholnál, az energiaitalnál, egy vezetésnél, egy jogosítványnál, mint egy közösségi médiánál, ami egy veszélyes üzem, ami felnőtteknek lett fejlesztve, ahol különböző grooming, meg sexting, az ismert különböző támadások, egy fiatalnak, aki még naív, még nem tudja felmérni a kockázatokat, veszélyeket. A digitális tudatosítás az egy mítosz. Egy kamasz gyereknél nem lehet megtenni, különösen egy nagyon-nagyon erőteljesen függőségre tervezett platformnál. Tehát, hogy ez egyszerűen nem megvalósítható, jól látjuk, ezt igazolják a klinikumi adatok, hogy mennyi gyerek van már a pszichológus és a pszichiátriai praxisokban, tehát ez pontosan jól látható. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyetlen megoldás az az, hogy a megfelelő technológiát a megfelelő életkorba kapja meg a gyerek, addig pedig alakuljon ki nála a kritikus gondolkodás, a kreativitás, azok a végrehajtó funkciók, az önkontroll, a tervezés, szervezés, ami biztosítja azt, hogy megfelelően tudja használni.
2: Mesztesán György Pöltő Ákosta Matthias Corvinus Kollégium ifjúságkutató intézetének munkatársát kérdezte.

0: Fél hét múlt 2 perccel, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Garami Zsuzsa.
1: Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Anyák napja van, az édesanyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.

0: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Napközben 20-25, este 10-17 fok valószínű. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
2: Választási földrajz kontra demokrácia. Átszabják a választókerületeket az amerikai tagállamok. A határok tologatásának komoly hagyománya van Amerikában. Ezt a pártpolitikai megfontolásokon túl akár a népesedési mutatók is indokolhatják. Most azonban úgy tűnik, hogy a cél nyíltan a választási eredmények tömeges befolyásolása. A szellemet Donald Trump engedte ki a palacból, az elnök biztatására tavaly Texasban a republikánusoknak kedvező körzethatárokat alakítottak ki, amire válaszul Kalifornia a demokratákat segítő választókerületeket rajzolt, most Virginia állam demokratái is léptek, ami óriási felháborodást keltett a republikánusok körében. Itt ugyanis, ha maradnak az új határok, a voksolást akár el is hagyhatják, mondják a kritikusok. Garantált lesz az elsöprő demokrata győzelem, akár meggyőző többség nélkül is. Márai Balázs, Bracey Burns-nek politológust kérdezte.
3: Fontos és meghatározó idők járnak az amerikai politikában, és volt egy szintén fontos és meghatározó szavazás, amelyen a polgárok arról döntöttek Virginia államban, hogy legyenek-e új választókerületek. Igennel szavaztak a kongresszusi helyekről szóló új választási térképre, ami erősen a demokratáknak kedvez, ha így marad. Miként nézi ezt a kérdést, mint valaki, aki Virginiában él, és aki ráadásul politikatudománnyal foglalkozó szakember?
4: Az elmúlt években azzal a nehézséggel szembesültünk, hogy az amerikai kongresszusban a többség nagyon szűk volt bármely párt javára is. Nehéz kormányt támogató többséget teremteni egyes ügyekben ilyen kicsi többséggel. Különösen probléma volt ez a republikánusok körében. A különféle államok ilyen körülmények közepette elkezdték a politikai motivációikat követve átalakítani a választókerületeiket. Először a republikánusok, amit a demokraták általuk vezetett államokban megtorolnak. Ez történik most Virginiában, ahol a demokraták a közelmúltban kerültek hatalomra, a kormányzói pozíciót és a teljes törvényhozást is uralják ott. Több eljárási szabályt, törvényt megsértve, a többség elfogadott egy jogszabályt arról, hogy az új választókerületi térképről népszavazást rendezzenek. A referendumot megtartották, és a választók jóváhagyták azt a választókerületi elrendezést, ami az egyes kerületek lakosságából következően 10 képviselői helyet juttathat a demokratáknak, és egyet a republikánusoknak a washingtoni törvényhozásban. Az igenek aránya csupán 3% ponttal haladta meg az elutasító válaszokét alacsony részvétel mellett. A demokraták jóval több anyagi forrást mozgósítottak a kampányban, mint a republikánusok. Aztán gyakorlatilag a választást követő napon egy állami bíró felfüggesztette az eredmény hitelesítését, és ezáltal a választási törvény hatályba lépését eljárási visszásságok miatt. Erre a demokrata főügyész fellebbezést jelentett be. Az ügy pedig az állami legfelsőbb bíróság után a szövetségi legfelsőbb bíróság előtt köthet ki.
3: Azon gondolkodom, hogy ezek láttán az átlagpolgárok vajon mit érezhetnek, amikor látják ezeket a kezdeményezéseket, bármely államban a választókerületek határainak ilyesfajta módosításáról. Virginia érve az volt, hogy ők csak a hasonló texasi lépésre válaszolnak, ahol inkább a republikánusoknak kedvező térképet rajzoltak.
4: Történelmileg azt látjuk, hogy a választók mindkét párt választói és a függetlenek is többségükben ellenzik az ilyesfajta erőfeszítéseket. Sok államban pontosan ezért működik, és egyébként Virginiában is létezik egy kétpárti, vagyis inkább nem pártalapú testület, amely meghatározza a tisztességes választási térképet, ami teret hagy a politikai verseny számára. A Donald Trump nevével fémjelzett mostani politikai időkben részben az országon belüli politikai ellentétek kiéleződése miatt és az elnök személyisége okán is, ebben az esetben a Virginiában korábban mérsékeltnek számítók is beálltak a támogatók közé. Olyanok, akik korábban nem támogattak volna ilyen választókerületet csak azért, hogy szembe menjenek Trumppal. Szerintem ez nagyon rövidlátó gondolkodás, és sajnálatos, nem egészséges a demokráciánk számára.
3: Ön az elmúlt években számos alkalommal volt Magyarországon, vannak ott kollégái, szakmai együttműködései. Ismeri is a magyar politikai vidéket bizonyos mértékig. Követte a magyar választásokat innen, de nem sokkal azt megelőzően márciusban járt is ott. Hogyan látja, mint politikai szakember, aki ismeri az országot, a választások eredményét? Meglepődött ezen az igazán földcsuszamlásszerű győzelmen, amit a Tisza párt elért?
4: Tisztában voltam azzal, hogy ez a fajta földcsuszamlásszerű eredmény is ott van a lehetőségek között, ugyanakkor azzal számoltam, hogy a Tiszának kicsit nagyobb esélye van a győzelemre, de nem kétharmaddal. Szóval igen, ezt a végeredményt is valószínűnek gondoltam, ha nem is a legvalószínűbbnek. A történtek talán egyik legfontosabb tanulsága szerintem az, hogy Magyarország demokrácia is mindig is az volt. Ezt pedig el kell ismerni. Senki nem vitatta az eredményt, és Orbán Viktor felhívta Magyar Pétert néhány órával a szavazás lezárultát követően, és elismerte a vereségét. Ez helyén való és jó lépés volt. Magyar Péter kampányának hangvétele, habár álláspontja helyenként kétértelmű és homályos volt, mégis alapvetően jobb-közép hangnemet ütött meg, aki a legtöbb politikai ügyben egyetértett Orbánnal. Valamint azt a tényt is meg kell említeni, hogy nincsenek baloldali pártok a parlamentben, hanem két jobb-közép erő és egy szélső jobboldali. Ez akár annak elismeréseként is tekinthető, hogy Orbán Viktor milyen módon formálta át Magyarország politikai terepét. Az bizonyult az egyetlen módnak a legyőzésére, hogy valaki az ő módszereit kövesse egy bizonyos módon, megígérve a korábbi politikai elemeinek fenntartását. Ez egy győzelem, ha nem is diadalittas és vidám győzelem számára. De bizonyítéka annak, hogy a 16 év milyen módon formálta át a politikát.
3: Jelenleg kétségtelenül nagyon mély és széles körű az amerikai-magyar-magyar-amerikai kapcsolatrendszer, kutatóintézetek és tudomány szintjén, valamint persze a politika szintjén is. Hogyan látja ezt? Főként ami a tudományt és kutatóintézeti szintet illeti. Az együttműködések, a közös munka vajon miként folytatódhat a következő években?
4: Azok a magyar erőfeszítések és befektetések ezeknek az együttműködési hálózatoknak a megteremtésére igazán egyedi és életteli intellektuális szinteret hoztak létre Budapesten. Szomorú lenne ennek a végét látni. Tudom, hogy Magyar Péter arról beszélt, hogy ezen intézmények némelyikének támogatását leállítják. Az én reményem az, hogy személyes kapcsolatok, barátságok, intellektuális törekvések fennmaradnak, és ezeken keresztül a kapcsolatok megmaradnak. Az emberek pedig találnak majd más intézményi módokat arra, hogy a kapcsolatokat és szellemi törekvéseket vigyék tovább. És igazán azt gondolom, hogy a magyar konzervativizmus gazdagította az angol-amerikai konzervativizmust. És remélem, hogy az amerikai konzervativizmus is gazdagította a magyar konzervativizmust, illetve remélem, hogy ez a jövőben is így marad. Akkor is, ha az intézmények közül soknak a támogatásai elapadnak.
2: Brészi Börsznek politológus Nárai Balázs kérdezte.

0: 3:15 héten. Tisztelet a hivatalnak, tartson ki, elnök úr! Ezzel a címmel indított online aláírásgyűjtést Súlyog Tamás támogatására a Citizen Go. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke több alkalommal is kijelentette, hogy ha a köztársaság elnök május 31-éig nem távozik önkéntiségéből, akkor a Tisza él a választáson kapott felhatalmazással és jogi lehetőséggel az elmozdítás érdekében, amire Súlyog Tamás úgy reagált, hogy nem mond le. Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök megbízása nem jár le az országgyűlési választásokkal. Az új többség csak egy úgynevezett megfosztási eljárással mozdíthatná el Súlyog Tamást, de ehhez is alkotmánybírósági döntés kell, és az, hogy az elnök tisztsége gyakorlásával összefüggésben szándékosan törvényt sértsen, vagy szándékos bűncselekményt kövessen el. Erről viszont szó sincs. Mit vár az aláírásgyűjtéstől a Citizen Go? Kérdezte Kakukkel Tamás, Teleki Bélát, kommunikációs igazgatót.
1: Amikor meghallották, hogy a Tisza párt elnöke a választási győzelem után rögtön felszólította a köztársasági elnököt lemondásra, és nem csak őt, hanem más alkotmányos tisztségviselőket is, akkor mire gondoltak? Azért kérdezem így, mert erre nem volt még példa a legújabb kori választások történetében 1990 óta.
2: Így van, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatom ezt a petíciónkat, amely a Citizen Go közösségétől származik, a tagjaink javaslatára indítottuk el, és jól tettük, hiszen, ahogy ön is említi, precedens nincs egy ilyen fokú beavatkozásra, támadásra a magyar államfő személyét illetően. Annak éreztük az alkalmát eljönni, hogy egy országos akciót, aláírásgyűjtést indítsunk annak érdekében, hogy tiszteletet követeljünk a köztársasági elnöki hivatalnak, tiszteletet az alkotmányos jogfolytonosságnak, amelyet egyetlen egy párt, egyetlen egy győzelem, választási győztes párt sem írhat felül.
1: Milyennek a kockázata, milyen gondolkodásra ad ez következtetés lehetőséget?
2: Úgy fogalmaztunk a petíciónkban is, ez a fő kommunikációnk, hogy mindenkinek az érdeke az, hogy Magyarországon teljhatalom ne alakuljon ki, ne alakuljon ki egy olyan hangulat, amiben mindenki félrehelyezhető, félreállítható, mindegy, hogy az Magyarország államfője, alkotmányos tisztséget viselő személy, a hivatalát rendben és tisztelettel végző egyén, mert senki nincs biztonságban, hogyha megengedjük azt, hogy egy politikai fordulat ilyen radikális következményekkel járjon.
1: Ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy a célja a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása. Na most azokat a bizonyos alkotmányos tisztségviselőket, vagy tisztségek viselőit, akiket ön megnevezett a köztársasági elnöktől kezdve egészen a állami számvevőszék vezetőin keresztül legfőbb ügyészség és így tovább, hát éppen az előző országgyűlés szavazta meg. Elvileg akkor ez a bizonyos fék ellensúly éppen hogy működhetne?
2: Azt kell eldöntenünk minden egyes magyar állampolgárnak, akik támogatja ezt a petíciót, vagy gondolkodik azon, hogy támogassa aláírásával, vagy érdemese, hogy felszólalunk-e a demokratikus értékek védelmében. Hiszünk-e abban, hogy Magyarországon meg lehet akadályozni egy ilyen túlkapást, politikai túlkapást? Hiszünk-e abban, hogy kifejezhetjük nem csak a választás napján, hanem utána 4 év bármelyik napján is egy ilyen állampolgári békés és egyértelmű cselekedettel, mint egy aláírás online, hogy támogatjuk az államfői tisztséget és a rendet és a békét. Magyar Péter most újonnan hivatalba lépő kormányfő és a kormánytagjai számára ez intőjel. Ők is észreveszik, hogyha több 10 000 aláírás, most már közel 100 000 aláírás születik annak érdekében, hogy lépjenek tisztelettel és legyenek figyelemmel az alkotmányos hagyományainkra.
1: Hol lehet csatlakozni, és kiknek, és milyen formában, milyen módon?
2: Nagyon egyszerű a csatlakozás formája, amire mindenkit hívunk és szólítunk fel. A közösségi médiában, a honlapunkon közöltük ezt a petíciót. A Citizen Go magyar nyelvű honlapján elérhető a petíció, ahol egyetlen kattintással, pár másodperc alatt a név megadásával, e-mail cím megadásával lehet regisztrálni rá. A Citizen Go nem gyűjt egyéb adatokat, telefonszámot, lakóhelyet, nem gyűjtünk érzékeny adatokat. Így működtünk az elmúlt 12 évben is, így is működünk továbbra is. A mi tagjaink adománya tart el minket, és ezek az apró petíciók, amiket ilyen-olyan témába elindítunk, ezek hatalmasra tudnak növekedni, és valódi változásokat tudnak elérni a közéletben.
1: De az is benne van, hogy a petíció szövege Sólyog Tamás elnök úrhoz szól, hogy szükség esetén küldje vissza a káros törvényeket újra tárgyalásra és kezdeményezzen alkotmányossági felülvizsgálatot, amikor közös értékeink veszélybe kerülnének. A mondat eleje, az első fele az teljesen egyértelmű, hiszen azt az alaptörvény is rögzíti, ez a köztársasági elnök hatásköre egyértelmű. Közös értékeink veszélybe kerülnek, milyen közös értékekre gondol, mi kerülhet veszélybe?
2: A Szipizengó keresztény közössége azokat a hagyományos magyar értékeket, értékrendet képviseli, amelyek jellegi érvényes alaptörvényünkhöz is hozzájárultak, amelyet alaptörvényünknek a preambuluma rögzít. Itt tehát a család, a hit Magyarországnak a története, az, ami védettséget élvez. Ezeket egyébként az újonnan hivatalba lépő kormány is elismerte, és ígéretet tett a védelmükre. Most itt jön az idő, hogy bebizonyítsák ezt. Rögtön az első felszólításuk, a nyomásgyakorlásuk, Sólyog Tamás köztársasági elnök úr lemondását követelve, az nem ebbe az irányba mutat. Ezért fontos pont, hogy ő személy szerint helyén maradjon, és természetesen más alkotmányos tisztségviselők is, megvédjék azt, ami igazán számít, megvédjék azt, amiért ők hivatalt kaptak, és ezért a fékek és ellensúlyok rendszere fennmaradjon Magyarországon a magyar törvénykezésben.
1: Az is olvasható itt, hogy a mindennapi pártpolitikai konfliktusoktól való függetlensége, a nemzet iránti szeretete és Magyarország alkotmányos rendjéhez való hűsége sok polgár számára ad reményt ezekben a bizonytalan időkben. Mit értenek a bizonytalan idők kifejezés alatt?
2: A hatalmi átadás átvétel különösen úgy zajlik, mint ahogyan azt a választások éjszakán gondolhattuk volna, ugyanis az ilyen retorika, amely arra buzdít, hogy a köztársasági elnök Magyarország államfője, első számú embere mondjon le, adja be a derekát, adja be a lemondását egy teljes hatalom átvétel nyomán, az nem ebbe az irányba mutatja, hogy kifejeztem. Most tehát egy olyan bizonytalan időket élünk, amikor a háború tovább eszkalálódik a szomszédunkban, amikor az emberek megélhetése újra veszélybe kerül, amikor nem tudjuk, hogy az újonnan megválasztott képviselők közül a parlamentben milyen törvénykezést várható. Azt már tudjuk, hogy a Citizen Go számára eddig is következetesen, konzekvensen képviselt értékek veszélybe kerülhetnek, hogyha az oktatás politikát tekintjük. Éppen ezért újabb és újabb petíciókkal, újabb témákat, újabb embereket megszólítva arra törekszünk, hogy ezeknek az aggodalmaknak a következő időszakban tudjunk hangot adni, és meg tudjuk szólítani helyes és egyértelmű módon azokat a döntéshozókat, akiktől a változást várjuk.
1: Még az fontos, hogy mi a határideje, hogy csatlakozni lehet, szóval meddig tartják a petíciót?
2: A határidő piros betűvel aláhúzva az május 9, tehát az új parlament felállása, az új kormány hivatalba iktatása, az eskütétel, amire egyébként Magyar Péter is várja a Sólyog Tamás lemondását. Tehát az a cél, hogy ezen a napon, ebből az alkalommal ne történjen meg a köztársasági elnök úr lemondása, és tovább maradjon, kitöltve hivatalát egyébként 2029-ig. Amennyiben a Tisza párt és az ő képviselete, az ő által adott kormány folytatja ezt a nyomásgyakorlást, úgy mi is, a Citizen Go közössége is folytatni fogja. Folytatjuk ezt a küzdelmet az alkotmányosság védelme érdekében, független attól egyébként, hogy Sólyog Tamás és a köztársasági elnök személye kicsoda, mindig a magyar államfő tiszteletet érdemel, ez a hivatal tiszteletet érdemel.
0: Kakukkel Tamás, Teleki Bélát, a Citizen Go kommunikációs igazgatóját kérdezte.

0: Lélektől lélekig Veres András győri megyéspüspök gondolatai.
1: A Szentírás egyik könyvében, az apostolok cselekedeteiben olvashatunk az egyház elindulásának kezdeti örömeiről és nehézségeiről. A pünkösdi események hatására Jeruzsálem lakói és az odaérkezett zarándokok közül sokan lettek Krisztus követőkké. Az apostolok Jézustól kapott küldetésüknek megfelelően azonnal elindultak a Szélrózsa minden irányába, hogy hirdessék az evangéliumot és tanúskodjanak Jézus feltámadásáról. Lelkes ige hirdetésük hatására, ahol megfordultak, mindenütt megalakultak a hívők kisebb-nagyobb közösségei. A hívek sokaságának pedig egy volt a szíve lelke, olvashatjuk a Szentírásban. Egyikük sem mondott semmit sem a magáénak a birtokából, hanem mindenük közös volt. Ám minden jó szándék ellenére jelentkeztek az első nehézségek is. Ezt olvashatjuk. Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsna osztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Az apostolok felelősségük tudatában, jól felmérve a helyzetet, arra a következtetése jutottak, hogy másokat is be kell vonniuk az egyház építésének munkájába, hogy ők maguk azt végezhessék, amire Krisztus őket rendelte. Ezért diakonusokat választottak az asztal, vagyis a közösség szolgálatára. A feladatok ilyen megosztására ma is szükség van legalább két ok miatt. Egyrészt, mert a papok sem képesek az egyház életében jelentkező összes feladatot elvégezni, másrészt, a feladatok sokasága az egyházban nem csökkent, hanem inkább nőtt. Gyakran nem csak a hívő emberek számítanak az egyház szolgálatára, hanem sokan mások is. Sajnos sem az igazságosság, sem a szeretet nem tud tökéletes lenni a mi emberi világunkban. Jól szeretni állandó kihívás minnyájunk számára. Még a családban sem maradéktalanul tökéletes, még kevésbé össztársadalmi vagy világviszonylatban. Minden keresztény ember lelkében jelen kell lennie a segítő szeretetnek, mert ez a Jézusi evangélium fő kérése. Nem véletlenül mondja Jakab apostol is, hogy az élő hitnek vannak cselekedetei. A hit életerejét mutatja a segítő szeretet. Talán sokak számára ismerősen hangzanak Mezei Mária színésznő szavai. Ó, igen, adni kell. Adni, mindent odaadni. Odaadni akárkinek, a legelső nincstelennek, a náladnál szegényebbnek. Szeretettel adni, és érte semmit sem kívánni. Így kell élni. Ez már a segítő szeretet Krisztusi magassága. Ebben a nők, különösen az édesanyák példát adnak minnyájunknak. Ezért a mai napon köszöntsük az édesanyákat a költő szavaival. A legáldottabb kéz a földön, a te kezed, jó anyám. Mindenki áldja közeledben. Hát én hogy is ne áldanám? Tudom, megáldja Istenünk is az örök jóság és szeretet. Némán, nagy, forró áhítattal csókolom meg a kezedet. Áldott örömteli vasárnapot kívánok minden rádióhallgatónak!

0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
1: 7 óra van, jó reggel kívánok! 2026. május 3-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat. A stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakulóülése, utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren.
3: Újabb vasvármegyei település érintett az azbeszt ügyben.
2: Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Következnek a részletek. Jövő szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.
3: A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, közölte a lendő miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés május 9-én 10 órakor kezdődik. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A kormányfő megválasztása eskütétele és beszéde kora délután lesz a parlamentben, majd a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen a zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez.
2: Radnai Márka Tisza alelnöke lesz az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg a leendő miniszterelnök.
3: Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Tisza kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata elemző, javaslattevő és módszertani jellegű.
2: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a Működő Magyarország felépítés egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere.
3: Kapitány István azt is mondta, leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től pedig felfüggesztik a vendégmunkások behozatását.
4: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
2: A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagálnak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálja a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik.
3: Az M1-el Gubit László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke azt közölte, állnak elébe a vizsgálatnak. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, illetve Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hétfőre ígért választ az ügyben.
2: A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál.
3: A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek, tájékoztatott Csári Zsolt, az IKOM Magyarország elnöke.
5: Szeretnénk, hogyha a múzeumi működést a hitelesség, az átláthatóság, a transzparencia jellemezné, a vezető választástól egészen a szakmai működésig. Az elmúlt években tapasztalt korlátokat szeretnénk, hogyha le lehetne bontani, a múzeumok szakmai autonómiája, függetlensége visszatérhetne ahhoz az állapothoz, amelyben a szakmai kérdések az elsőrendűek.
3: Közben a Független Előadó Művészeti Szövetség tagjai azt kérik az új kormánytól, hogy igazságos és átlátható pályázati rendszert hozzanak létre, amelyből a független színházi és táncos szakma is részesül.
2: 280 milliárd forintos uniós forrás vesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a leendő közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
3: Vitézi Dávid kifejtette, Lázár János visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket. A leendő miniszter azt írta, idézem, ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás.
2: Az Orbán kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, közölte a leköszönő miniszterelnök a Súlyog Tamás államfőnek írt levelében.
3: Orbán Viktor úgy fogalmazott, a bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: A blokkád kezdete óta már 45 a Perzsa-öbölből távozó hajót kényszerített vissza az iráni partok felé az amerikai haditengerészet, jelentette be az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. Teherán azonban továbbra sem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni.
3: Eközben a Trump adminisztrációra is komoly politikai nyomás nehezedik, mivel az elnöknek a március 2-ai bejelentéstől számítva 60 napja volt arra, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül bevesse a sereget. Ez a határidő tegnap járt le. Donald Trump szerint azonban, mivel tűzszünet van érvényben, nincs szükség a kongresszus engedélyére. Ráadásul a korábbi elnökök sem tartották be ezt a korlátozást.
6: A háborús felhatalmazással kapcsolatban hadd mondjam el, sok korábbi elnök meghaladta már ezt a korlátot. Soha nem volt betartva, ráadásul több korábbi elnök szerint is alkotmányellenes. Én pedig egyetértek ezzel.
3: Közben a Fehérház bejelentette, 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát, valamint Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok kivonását.
2: Már nem csak járattörléseket okoz az energiaválság, a csődeljárás alatt álló Spirit légitársaság végleg beszüntette működését. Az amerikai vállalatnak 100 millió dollárra lett volna szüksége, a cég azonban nem tudott megállapodni a hitelezőivel a kormányzati mentőcsomagról. A Reuters azt írja, hogy a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt nem lehetett megmenteni a vállalatot.
3: Elképzelhető, hogy magasabbak lesznek a repülőjegy árak, erről már Holoda Attila energiaügyi szakértő beszélt az Indexnek. Mint mondta, főként Ázsia légiközlekedését befolyásolja az olajválság, azonban a nagy nyugati légitársaságok már elkezdték a járattörléseket.
7: Mivel Európa alapvetően nem önellátó ebből a szempontból, gyásolajra gondolok, bizony elképzelhető, hogy további légitársaságok nagyon komoly csökkentéseket fognak bejelenteni, illetve magasabbak lesznek a repülőjegy ára.
3: Továbbra is van elég kerozin a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amely nem kapott olyan jelzést, hogy gond lenne az üzemanyag ellátással. Az emberek véleménye azonban megoszlik arról, hogy ezen a nyáron érdemesen repülővel menni nyaralni.
2: Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió.
3: Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európából érkező személy és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
8: Tudjuk jól, hogy a Mercedes, a BMW, a teherautógyártók és mindenki más, aki ide szállít, évekig semmit sem fizettek. Megkárosítottak minket, elvették a munkánkat. De ennek vége. Most minden megfordul. Visszatérnek. A gyárak özönlenek vissza az országunkba. Tájékoztattuk őket, hogy 25%-ra emeljük a vámjukat, de azt is tudják, ha az Egyesült Államokban építik fel a gyáraikat, akkor nincs vám. Fel kell venniük a mi nagyszerű amerikai munkásainkat, és akkor nem lesz vám.
3: Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner.
2: Itt a krónika. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat.
3: Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza. de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Hőröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
2: Újabb Vas vármegyei település érintett az azbeszt ügyben.
3: Táplán Szentkereszten is Ausztriából származó azbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak több parkoló felújításánál. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A helyiektől azt kérik, hogy a por felverődés csökkentése érdekében az érintett területeken lassabban közlekedjenek, mondta Fatér Péter alpolgármester.
9: Talajminta vételezése került sor, ami sajnos azbeszt tartalmat mutatott ki. Úgyhogy a polgármester úrra egyeztetve a jegyzőasszony ezt a kormányhivatalnak az érintettséget jelentette, várjuk az iránymutatásukat. Addig mi az önkéntes tűzoltó egyesülettel tegnap végeztünk itt a területen egy próbarocsolást, és hétfőn a munkakezdés előtt reggel 6-kor ezt ismétel meg fogjuk tenni.
2: Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem ért el.
3: Tóth István nyugalmazott növényvédő szakmérnök szerint a talajból jelenleg 100-120 mm csapadék hiányzik, ami elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti negatívan, de veszélyben lehet az őszi vetés is.
10: Minden növényünk, akár kertészeti kultúrák, kertészeti zöldség, gyümölcsösök, szántóföld jól indultak. Az a kis, nem túl sok, de tulajdonképpen a szükséges, megközelítő csapadék mennyiség, ami télen esett, az viszonylag jól indítottak, kalászosokat is, és az elmúlt két hónap, tehát az a március-áprilisi csapadék hiány, meg ami most is látszik, az bizony aggasztónak tűnik.
2: Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt Magyar Péter felkérte a lendő Tiszakormány élő környezetért felelős miniszterét Gajdos Lászlót egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására.
3: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a vízügy, a természet és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos asszály hatásainak minimalizálására.
2: 4:08 lesz 3 perc múlva. Elmegyógyintézetbe kerül az a férfi, aki rátámadta 24.hu főszerkesztőjére.
3: A fővárosi főügyészség közölte, hogy a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, akit az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetbe vittek. Pető Péterre hétfő este támadtak rá egy budapesti troli megállóban. A támadó arcon ütötte, majd a földön fekve is tovább rúgdosta. Az ügyben súlyos testi sértés gyanúja merült fel.
2: Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
3: A nyugtaadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják. A revizorok megjelenésére főleg a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok, valamint a büfések számíthatnak, közölte Lincmeyer Szilvia, a NAV szóvivője.
11: A célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
3: Aki elmulasztja a nyugtaadást, vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
2: Több mint 60 körözött személyt fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten.
3: Az összehangolt akció első napján a fejvadászok 3 kerületből gyűjtötték be a bujkáló bűnözőket, tájékoztatott Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.
12: Április 27-én került sor az akcióra. A 3., az 5. és a 10. kerületi nyomozókkal összesen 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Volt olyan elfogott férfi is, aki ellen 4 elfogató parancs volt érvényben.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autó csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek.
0: Időjárás jelentés.
3: Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsár Róbert.
0: Műsorajánlat. Új világ.
13: Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Járai Judit. Világpolitikai magazinunk ezúttal Washingtonba, Berlinbe és Bukarestbe invitálja Önöket. Washingtonba, ahol a héten látogatást tett harmadik Károly brit uralkodó, Berlinbe, ahol Merz kancellár és a CDU-CSU frakció szinte ultimátumot intézett Ursula von der Leyen, európai bizottsági elnököz. És magazinunk harmadik helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül ismét Washington, ahol egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el. Tartsanak tehát velünk, érdekes adásnak ígérkezik.
0: Új világ. Külpolitikai magazin. Ma reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Önök a vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Nagy Katalin. Megkésett gesztus vagy történelmi igazságtétel nyilvánosságra hozná az úgynevezett ügynöklistákat a Tisza párt. Céldátum nincs, de a szándék úgy tűnik nem kérdés. 4 éven belül megteremteni az euró bevezetésének feltételeit a Tisza kormány. Majd a feltétel nélküli támogatástól az óvatos hátrálásig Németország szerint sem lesz gyors ukrán uniós tagság, és a hála szobra Hegedűs Zoltán jegyzete. Megkésett gesztus vagy történelmi igazságtétel? Nyilvánosságra hozná az ügynöklistákat a Tisza párt. A dokumentumok egy része jelenleg is kutatható. Az 1944. december 21 és az 1990. február 14-e között keletkezett állambiztonsági iratokat a történeti levéltár gondozza. Az itt található 36.006-os karton és az úgynevezett mágnes szalagok összességében mintegy 58.000 hálózati személy nevét őrzik. Ám ezek távolról sem jelentik a teljes és hiteles ügynöklistát. Az irat megsemmisítés szakemberek szerint már jóval a rendszerváltás előtt gyakorlat volt. A 80-as évek legvégén pedig tömegével selejtezték a dokumentumokat. De a kutatók szerint az adatok módosítása, törlése is jól követhető a megmaradt anyagban, beleértve a mágnes szalagokat is. A történeti levéltár mellett azonban a katonai és a polgári titkosszolgálatok is őriznek neveket, jelentéseket. Egyesek szerint több száz irat folyométernyi anyagról van szó. Ám hogy ebből mennyi is kerülne nyilvánosságra, az már a jogalkotókon múlik. Az viszont biztos, hogy Magyar Péter a közösségi oldalán így fogalmazott. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét, nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot. De mit mond a történész? Rácz Jánost, a Veritas Intézet kutatóját Horváth Katalin kérdezte.
1: 36 évvel ezelőtt a rendszerváltás nagy ígérete volt, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. Akkor Csengei Dénes, az MDF egyik alapítója és képviselője azt mondta, hogy minden politikai taposóaknát föl kell robbantani. Hát jól hangzott, ehhez képest elég lassan robbantak. Múltak az évek, és mindig voltak időszakok, amikor nevek kerültek nyilvánosságra, vagy egy újságcikk, vagy egy újabb kutatás eredményeként. De ez csak töredék, és mind a mai napig aktuális kérdés, hogy miért nem nyilvánosak az állambiztonsági iratok. Most mit remélhetünk?
2: Történészként értem azt a részét a dolognak, hogy szeretnék, hogy ezek tiszta lappal kerüljenek elő, és akkor onnantól kezdve úgymond senki ne legyen zsarolható semmivel se, vagy senkiről ne találjanak semmilyen szenzációt, vagy hogy ez ne legyen innentől kezdve politikai kérdés, hogy ott fönn van, és akkor bárki megnézheti ezt, és ez abszolút nyilvános. Én ezt értem, ezt a részét, csak azt nem tudom, hogy ebben létező olyan újdonságokat fognak-e találni azok, akik külső szemlélőként szenzációt keresve fognak-e belenézni, vagy nem. Tehát én ezt szakmailag nem tartom teljes egészében megalapozottnak. Hova tovább azért sem, mert attól, hogy, és most játsszuk el ezt a játékot, hogy én mondjuk egy külső, nem kutató vagyok, érdekel az, hogy az adott általam szeretett, vagy inkább kevésbé szeretett történeti szeméről, vagy politikusnak a rokonáról megpróbálom kideríteni azt, hogy vajon ügynök volt-e, vagy nem. Bejön elém egy karton, látni fogok rajta különböző fajta adatokat.
1: Ha már a kartonokat emlegeti, ön jártas ebben, hogy néz ki egy ügynöklista, vagy egy karton?
2: Beszéljünk az alapról, a 6-os karton, hogy milyen adatokat fogunk rajta találni.
1: Például van ilyen, hogy 6-os karton?
2: Így hívják ugye azt a kartont, amelyet kiállít róla mondjuk a politikai nyomozó osztály, vagy a 3x3, attól függ, hogy milyen időszakról beszélünk, amelyen föltüntetik azokat az alapadatokat, amiről tudunk majd részletesebben beszélni. Tehát hogy ott lesz az illetőnek a neve, a fedő neve, milyen fedőnévvel szervezték be, a beszervezésnek az időpontja, hogy milyen alapon történt a beszervezés.
1: Ez nyilván, hogy ki a tartótiszt.
2: Igen, meg a tartótisztja, hogy kivégezte ezt a tevékenységet, és ott lesznek a dátumok, hogyha adott esetben mondjuk a belügyminisztériumnak mondjuk a 3x3-as osztályától átkerül egy másik osztályba, egy másik tartótiszt, ez aki úgymond instruálja őt, hogy kiket kéne megfigyelni, és minden egyéb. Tehát, hogy ezek rajta lesznek, de ami legfontosabb, amiről beszéltünk, hogy milyen alapon szervezték be. Hazafias alapon történt az ő meggyőzése, önként vállalta ezt az egész történetet, vagy zsarolás alapján. És ugye a többségét, ugye ezeknek az ügynököknek megzsarolták. Tehát el fogunk jutni addig a történetig, hogy zsarolás. Na most adott esetben a zsarolás lehet, hogy ki lesz húzva, és akkor jogos kérdés, hogy miért van kihúzva, például valakit megzsaroltak a szexuális identitásával. Most akkor ezeket föl fogják tüntetni ezen a kartonon, tehát ezt majd azért tisztázni kell. Most gondoljuk el, hogy az adott embernek élnek a gyermekei. fogalmuk nincsen arról, hogy a szülőket, vagy a nagyszülőket azért került zsarolás, és azért vállalta az ügynöki munkát, mert adott esetben például homoszexuális volt. Hát ezért őt megzsarolt. Most lehet, hogy ezzel ő maga akkor fog szembesülni. Tehát ezek szerintem a normál hétköznapi életben is rendkívül, hogy úgy mondjam, adatérzékeny dolgok, vagy egy olyan súlyos betegséggel, vagy egy olyan súlyos demenciával, vagy egyébbel dologgal zsarolták meg, ami nem biztos, hogy a közvéleményre tartozik. Tehát, hogy nyilván én kutatóként sem látom mindig, ha ilyen jellegű történet van, egyébként szerintem helyesen a zsarolásnak a tényét, tehát ki vannak húzva ezek a nagyon szenzitív és abszolút a személyre vonatkozó adatok.
1: Tehát akkor a személyes adatok védelme miatt is titkosak ezek, vagy nem kerülnek nyilvánosságra, mert azért az elmúlt 36 évben különböző parlamenti bizottságüléseken elég sokszor elmondták, hogy nemzetbiztonsági okokból nem hozzák nyilvánosságra, vagy a közérdek védelme miatt ezzel fedeztek valakiket a kormányok, vagy tényleg a személyiségi jogokról van szó?
2: Én azt gondolom, hogy itt egy összetett problémáról van szó. Nyilván én azt el tudom fogadni, hogy azok, akik mondjuk így vagy úgy jutnak hatalomhoz, tehát választásokon oda kerülnek, vagy ugye a választások után kiválasztják őket különbözőféle szerepekre, de én úgy tudom, hogy egyébként léteznek átvilágítások. Tehát én amennyire foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel, az Antal kormány időszakában is ez egy kulcskérdés volt, hogy ne szerepeljenek olyan emberek, adott esetben akkor meg ne kerüljenek oda, akikről mondjuk különböző ilyen adatok vannak, vagy ügynökök voltak, vagy minden egyéb. Tehát én arra szeretném azért fölhívni a figyelmet, és én ezért is nem várok olyan nagy meglepetéseket, mert én azt gondolom, hogy azért erre a magyar kormány, eddigi magyar kormányok részéről is ügyeltek. Én sokkal súlyosabbnak tartom azt a kérdést, hogy vannak olyan adatok, és különösen a zsarolt személyek esetében, ami már nem csak az adott személyt érinti, hanem adott esetben a rokonságot is érinti, a ma élő embereket, akik lehet, hogy erről az egészről semmit nem tudnak, és akkor kell szembesülni valami olyan történettel, amelyet adott esetben az illető, akit ezzel megzsaroltak, még a közvetlen hozzátartozói előtt is ugye nyilván titokba szeretett volna tartani. Tehát az a kérdés, hogyha ezeket az aktákat megnyitjuk, hogy milyen fokon szeretnék ezeket a anyagokat nyilvánosságra tenni. Teljes maga valójában szeretnék ezeket nyilvánosságra tenni, figyelmen kívül hagyva ezeket a személyiségjogokat. Elegendő lenne az, hogy csak zsarolás, és akkor mindenki vegye tudomásul azt, hogy sajnos ez a korszak egy rendkívül mocskos korszak volt, legyünk őszinték, a legtisztességesebb és legbecsületesebb embereket is be lehetett csapdázni, és akkor már az adott személynek volt gyakorlatilag az erkölcsi tartása, vagy a szembenállása, vagy a saját vállalása, ami akár adott esetben karriertörésekhez is vezethetett, hogyha azt mondta, hogy ő kiállok, és akkor se fogom ezt vállalni.
1: Ön a színház élet ügynök múltját kutatja, esetleg még számíthatunk újdonságokra, mert ugyan kerültek elő nevek, de bizonyára bővül majd a lista, hogy kik voltak azok, akik kényszerből vagy előnyök reményében együttműködtek a Kádár rendszerrel.
2: Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis én abba ütköztem bele, és itt megint visszajutunk egy kicsit az ügynökakták kinyitásának egyik lehetséges problémáig, hogy nagyon sokan úgy nyúltak ezekhez a színészi ügyekhez, hogy ez szenzáció. Ugye mégiscsak ismert emberek vannak, akik esetleg fölépnek az egyik nap a színpadra, a másik nap meg úgymond jelentéseket írogatnak. Én, amikor ezekbe belenéztem, nekem az a megállapításom született, hogy rengeteg zsarolás van benne. Például megírtam Marton Frigyesnek a történetet, akiről szintén van hatos kartonunk. A rádiókabaré megújítójáról beszélünk. Azzal zsarolták meg, hogy ő Pécset részt vett a Pécsi Nemzeti Színház rendezőjeként az 56-os eseményekbe. És ezzel megzsarolták, hogy börtönbe kerül, hogy esetleg elveszíti a karrierjét. Aláírta a beszervezési nyilatkozatot, megszületett a hatos karton, majd utána igen-igen nagy gondossággal nem jelentett semmit sem. És a végén azt mondta, hogy tudjátok, mit, akkor vigyetek be börtönbe. De ott van a zsarolás, tehát ha csak a hatos kartont látjuk, és magának az egész történetnek, mert ez vannak egyéb dokumentumok is. Beszéltünk arról, hogy meg kéne nézni a beszervezési nyilatkozatot. Ez egy dolog, hogy van hatos kartonunk, de van-e beszervezési nyilatkozat, amit az adott ügynök a saját kezével aláírt.
1: És ez a legfontosabb, ugye, hát, hogy önként vállalta.
2: Hát hogy ott van, hogy akkor hát vagy zsarolása, vagy hazafias alapon, ezt látom-e. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket is ott akkor dokumentumokban oda kell rakni mellé, mert az, hogy odarakjuk a hatos kartod meg a nevét, akkor az önmagában nem lesz elegendő.
1: És hány darab ilyen hatos karton van?
2: Én úgy tudom, hogy 35 ezer, a Mágnes Szalkon is 50 és 60 ezer közötti szám van, ahol szintén föl van tüntetve az ügynök neve, föl van tüntetve a polgári neve, de azt még nem tudjuk, hogy jelentette. Ez is egy fontos kérdés. És a jelentéseket, találunk-e kézzel írt jelentéseket az ügynöktől, ahol ő ugye leírja, és ugye odaadja a tartó tisztjének, amiből a tartó tisztje ír egy új dokumentumot. Honnan tudom én azt megállapítani, hogy valójában azt jelentette, vagy a tartó tisztje önmagától kitalált ezt az egész ügyet, és leírta, amit ő gondolt erről az egész ügyről.
1: Ki lett tartó tiszt, és az ő névsoruk hol van?
2: Ugye ez a legérdekesebb a történetben, hogy a tartó tisztekről egyrészt van egy folyamatban lévő kutatás, van egy úgynevezett archantológia, az interneten kereshető. Tehát, hogyha megvan a tartó tiszt, akkor azt oda be tudja ütni, és vannak róla alapadatok, hogy mit csinált, merre járt, és tulajdonképpen hogy működött, mire eljutott odáig. Ezek a különböző politikai nyomozó osztályokról kerültek aztán föl, hiszen 56 után ezek alakultak meg megyei szinten.
1: Tehát ő nem azért lett tartó tiszt, mert megzsarolták?
2: Nem. Abszolút nem. Ő ezt választotta magának hivatást. Bekerült a karhatalomba például 56 után, mert egy hithű kommunistáról beszélünk, akit olyan szinten megzavart az 56-os forradalmi szabadságharc, és ugye önként állt be ebbe a csapatba. Na, én tudok olyanról, aki tanárból lett ilyen. Például az Őrsi Ferencnek, a tenkes kapitánya írójának, ő volt a tartótisztje, egy Utai Kálmán nevezetű úr. Ezek hithű, meggyőződéses kommunista emberek voltak, akik irányították az ügynököket, megzsarolták őket. Ők tulajdonképpen vannak a kulcs pozícióba. Tehát nélkülük egy ilyen feltárás, vagy egy ilyen dokumentumsor elképzelhetetlen. Ezeknek az életrajzát viszont tényleg nyilvánosság, vagy még inkább az előtérbe kellene állítani, én azt gondolom.
1: Hát, ha megvannak ezek az akták,
2: hát, megvannak még
1: szinte az elsőként ezeket semmisítették meg, és ami már nincs, azt hiába
2: azt
1: keressük.
2: Igen, ez így van sajnos.
0: Rácz János a Veritas Intézet kutatóját Horváth Katalin kérdezte.

0: céldátum nincs, de a szándék úgy tűnik nem kérdés. A Tisza kormány 4 éven belül megteremteni az euró bevezetésének feltételeit. Közölte a választások után néhány nappal Kármán András, a párt pénzügyi szakértője. A kijelentésnek külön súlyt ad az, hogy a politikus időközben Magyar Pétertől pénzügyminiszteri felkérést kapott. De fontos jel az is, hogy a piacok pozitívan reagáltak a bejelentésre. Magyarország jelenleg az euró bevezetésének egyetlen feltételét sem teljesíti. A GDP arányos államadósság, a költségvetési hiány és az infláció is magasabb, mint az úgynevezett Maastrichti kritériumok, mint amit a Maastrichti kritériumok előírnak. Szakemberek szerint azonban már a mutatók javításának a szándéka is erősítheti a bizalmat és a pénzügyi stabilitást. Az euró azonban nem csoda fegyver, figyelmeztet több szakértő. A forint lecserélésének pedig nem csak előnyei, de kockázatai is vannak. Mit nyernénk és mit veszítenénk az euró bevezetésével? Kérdeztem Pásztor Szabolcsot, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját.
1: Ez ugye attól függ, hogy kiket nézünk. Ha például az államot, a tagállamot nézzük, akkor jelentkezik egy nagy előny a Nemzeti Bank esetében, mert nem kell akkora monetáris tartalékot tartani a válságok kivédésére. Felszabadul tulajdonképpen egy nagyobb összeg, és ez az összeg azért másra fordítható. Azt is nézhetjük, hogy például a vállalatoknak ez mennyire jó. Nem kell figyelni az árfolyam változás alakulását, nem kell újra árazni a termékeket. Ugye Magyarországon is láthatjuk, hogyha jelentőset változik a forint-euró árfolyam, akkor új árak jelennek meg új árlisták jelennek meg. Turisták számára ugyancsak jó, ha közös fizetőeszköz van, akkor nem kell attól tartani, hogy drágább, vagy egyébként mikor érdemes külföldi fizetőeszközt váltani. Tehát az előnyök jelentkeznek, és tulajdonképpen a stabilitás a legfontosabb, legmeghatározóbb makroszinten, a kiszámíthatóság, a kereskedelem kibontakozásának azonnal ad egy löketet az euró bevezetése. Látjuk azt, hogy a szándék kifejezése is már kedvezően hat a piacokra, és hát mint mindenben, vannak természetesen hátrányok is, és egy ország mindig azt mérlegeli, hogy mekkorák az előnyök, és mekkorák a hátrányok.
0: Nézzük akkor a hátrányokat. Legtöbben azt mondják, hogy ezzel elveszíti az önálló monetáris politika folytatásának a lehetőséget a tagállam. Meg tudjuk-e ezt fogalmazni egyszerűen, hogy ez miért fontos?
1: Természetesen igen, ugye arról van szó, hogyha például rosszul teljesít egy gazdaság, akkor megváltozik az árfolyam is. És hogyha pedig sokat exportál egy gazdaság, akkor ugyancsak változik az árfolyam, felértékelődik a fizetőeszköz. Na most abban az esetben, hogyha nincs saját fizetőeszköz, ez az automatikus mechanizmus, ez nem él. És egyébként, ha önálló monetáris politika van, akkor önállóak a kamat döntések, és egyébként nem gyakori, de le is lehet értékelni a fizetőeszközt. Tehát van egy nagyobb gazdaságpolitikai mozgástér. Akkor, hogyha nincs önálló gazdaságpolitika, akkor tulajdonképpen nincs monetáris mozgástér, csak a költségvetésnek lehet mozgástere, adóemelés egyébként, adókedvezmények nyújtása, de ebbe meg azért egyre inkább beleszól az Európai Unió, szűkre szabja egyébként is a tagállamoknak a mozgásterét, hát akkor meg tényleg szűk, hogyha nincs önálló monetáris politika, hiszen akkor a jegybanki alapkamatról Frankfurtban döntenek az Európai Központi Bank székházában.
0: És igaz-e az, hogy az Európai Központi Bank például a kamatpolitikájában leginkább a német érdekeket képviseli? Hát sokan mondják, hogy valójában az Európai Központi Bankot Németországra szabták, és a német érdekek érvényesülnek leginkább. Sokan mondják, hogy erre nagyon jó példa volt a görög válság is.
1: Mondhatjuk egyrésztről azt, hogy igen, mert az bizonyos, hogy az eurozóna legnagyobb haszonélvezője Németország. Nincs olyan, hogy a német fizetőeszköz felértékelődik a növekvő export eredményeképpen, hiszen nincsen német fizetőeszköz, hanem euró van. Korábban ugye a német márka azért jelentősen felértékelődött, és amikor jött az euró, ez eltűnt.
0: És ugye ez a felértékelődése a német márkának rontotta a német export lehetőségeket, és ez egy exportorientált gazdaság.
1: Pontosan így van, tehát rontotta a versenyképességet, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a forint felértékelődik, mint például ahogy most történik, akkor továbbra is 10 euróért árulják a magyar terméket Németországban, de már nem 400 forint jár eurónként a bevételért, hanem 360, ez tulajdonképpen az exportőrnek kiesést. Tehát azt lehet mondani, hogy Németország a legnagyobb haszonélvezője.

0: a rendszernek, hiszen van egy versenyképes export struktúrája, és ezzel szemben állnak például a déli országok, Spanyolország, Portugália, Olaszország, ők jellemzően folyófizetési mérleg hiánnyal küzdenek, azt is lehet mondani, hogy kvázi ők finanszírozzák valahol a német gazdaságot így a folyófizetési mérlegen keresztül. Aztán még ki lehet emelni azt is, hogy sokat beszélünk a Maastrichti konvergencia kritériumokról. Jóformán azt lehet mondani, hogy ezt Németországra szabták.
1: Ugye ezek
0: idején,
1: az euró bevezetésének a feltételeit
0: van,
1: jelentik.
0: Pontosan. Ezt Németországra szabták annak idején, mert akkor körülbelül így néztek ki ezek a mutatók Németországban. És még egy apró dolgot hagyj szúrjak ide, említette a görög adósságválságot, meg az euróválságot. Az biztos, hogy mindig is érdeke lesz Németországnak az eurozóna egyben tartása, mert akkor, hogyha közös fizetőeszköz van, és olyan struktúra van, ami megvalósult, annak a nyertese Németország, és még egyszer kiemelem, hogyha lenne önálló német fizetőeszköz ismét, akkor azonnyomban jelentkezne a felértékelődés és az abból adódó versenyképesség romlás. De mivel eurozóna van, ez nem jelenik meg tagállami szinten, tehát hiába exportál Németország többet, nincs olyan, hogy a német euró felértékelődik, mert nincs német euró, hanem egységes euró van.
1: Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezt a valuta övezetet Németországra szabták. És van is egy olyan elmélet, aminek az a neve, hogy optimális valuta övezet elmélet. Ez korábban keletkezett, mint az euró, de mondhatjuk-e azt, hogy az euró övezet, és mondjuk az euróvezet akár Magyarországgal kiegészülve, ez egy optimális övezet.
0: Robert Mandel nevéhez fűződik, aki 1961-ben alkotta meg, később ezért Nobel-díjat is kapott, és az amerikaiak ezt az elméletet maguk előtt látva azt mondják az eurozónára, hogy az nem optimális valutaövezet, és amit leginkább kiemelnek az az, hogy még mindig szórnak az árak, jellemző a munkaerő többlet valahol, még munkaerő hiány van máshol.
1: Ami arra utal, hogy nem mobilis ez a munkaerő.
0: Így van pontosan, és nem túlzottan nagy az integráció például a munkaerőpiacon, de azért ennél összetettebb a kép, illetve az Európai Unióban azt mondják, hát hogy nem kell rögtön optimális valutaövezet, hanem ha megvan a közös fizetőeszköz, akkor az majd segít annak a kialakításában, mert mobilabb lesz a tőke, mobilabb lesz a munkaerő, tehát itt két ellentétes nézőpont találkozik. Az amerikai verzió a modell alapján azt mondja, hogy legyen meg az optimális valutaövezetés, jöhet majd az euró. Az európai pedig azt mondja, hogy igen, tudjuk, hogy nincs teljesen optimális valutaövezet, de hogyha majd lesz euró, akkor megoldódnak azok a problémák, és létrejön egy pénzügyileg homogén térség, ahol nagyobb az integráció. Szóval ezt kell megérteni, és egyébként az Európai Unióban gyakran volt az az érvelés, hogy válságok hullámain haladunk tovább, és ugye a problémák arra ösztönöznek bennünket, hogy megoldásokat keresünk, ugye Jean Monnet nevéhez fűződik ez, tehát hogy itt ez a megközelítési mód.
1: Na most visszatérve Magyarország csatlakozási lehetőségeire, mennyire reális bármilyen céldátum?
0: 2030-tól indulhat el bármilyen gondolkodás, de az elemzők ma már inkább 5-7 éves terminusról beszélnek, akkor számoljunk egy kicsit, akkor ez azt jelenti, hogy 2031-2033 nem most lesz. Látjuk azt, hogy azért az euró bevezetése nagy részt politikai akarat kérdése. Horvátországban vezettek be most Bulgária előtt legutóbb eurót, nem feleltek meg minden konvergencia kritériumnak, viszont elkötelezettek voltak, tettek lépéseket a pénzügyi stabilitás a bevezethetőség irányába, és ugye zöld lámpát kaptak, vagy szabad utat kaptak, ugye Bulgária esetében ugyanígy. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon az euró bevezetése rövid időhorizonttal nem lehetséges, magas a költségvetési hiány, jellemző egy nagyobb államadósági fok, és ezen kívül az ERM2-be is be kell lépni a fizetőeszköznek. Ez nem
1: az árfolyam stabilitási rendszer.
0: Így van, ez az árfolyam stabilitás, úgyhogy most nincs napirenden. Az felsejlik, hogy van most egy nagyobb politikai támogatottsága. Egyébként a lakosság is pozitívan áll hozzá. Legutóbb egyébként a jegybank elnöke arra utalt, hogy talán ez egy túlzott optimizmus, és érdemes például ilyen beszélgetésekkel szakmai síkra terelni az euró kérdését, mert ugye felfokozott hangulat van, és azért jó látni tényleg az előnyöket, illetve a hátrányokat. Az biztos és bizonyos, hogy Magyarországon be kell majd vezetni az eurót. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz.
1: Tehát akkor mi vállaltuk ennek a bevezetését?
0: Igen, akkor vállaltuk, aláírtuk azt, hogy valamikor majd be kell vezetni. Az időzítés nagyon fontos, a szlovákok rosszkor vezették be, pont ugye a 2008-as válság sűrűjében. és hogy ott lehet látni, hogy versenyképességi problémákhoz hozzá is járult az euró. A horvátok már azért jobb időzítéssel, meg a szlovénok is egyébként egy jobb időzítéssel tették meg a bevezetést 2007-ben. Tehát nagyon fontos, hogy mikor történik, meg az is fontos, hogy addig milyen strukturális átalakulások, átalakítások születnek. És még egy apró dolgot említenék itt Görögország kapcsán. Ha strukturális problémák voltak, és azokat nem számolták fel, akkor ezt az euró nem fogja megoldani. Tehát nem szabad például azt várni, hogy csak az euró bevezetésétől magasabb életszínvonal, magasabb jövedelem lesz például, és hogy mindenféle versenyképességi probléma megoldódik. Azt előtte kell megtenni.

0: Ukrajna területeket veszíthet az Oroszországgal kötendő békeszerződés érdekében, de ez kikövezheti számára az unióhoz vezető utat, jelentette ki a német kancellár egy nyilvános fórumon. Friedrich Merz hozzátette azt, hogy a csatlakozás jövőre, sőt még 2028-ban sem reális célkitűzés, ami hideg zuhanyként érte Kijevet. Már csak azért is, mert eddig az volt a mondás, hogy az ukrán tagság legfőbb akadálya Orbán Viktor. Most azonban úgy tűnik, hogy erről szó sincs. Viszont most már nincs, akinek a háta mögé lehetne bújni, ha Ukrajna gyorsított csatlakozásáról van szó. Zelenszkij elnök továbbra is ragaszkodik a teljes jogú tagsághoz és egy közeli céldátumhoz. Ez számára a politikai túlélés szempontjából is kulcskérdés. Ám hogy erre mit lépnek az eddigi lelkes támogatók, most hát ez több, mint kérdés. Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával Nagy Katalin beszélget.
1: A legutóbbi uniós csúcson itt Cipruson. Természetesen, ahogy több mint 4 éve, mindig szóba kerül Ukrajna sorsa. A háború sorsa, illetve a csatlakozás sorsa. Na most úgy tűnik, hogy Friedrich Merz német kancellár, mintha másként vélekedne ezekben a kérdésekben, mint ahogy korábban vélekedett. Hogy látja?
2: Friedrich Merz ezen a csúcson olyan kijelentéseket tett, amelyek eddig még nem voltak ennyire ismertek. Ő nem csak azt mondta, hogy 2027-ben teljesen irreális Ukrajna csatlakozás, sőt ezt egy későbbi időpontra nézve is irreálisnak tartotta. Azaz én úgy látom, hogy Friedrich Merz politizálásában megérkezett a reálpolitika, és ő az, aki ezt a sokak számára kellemetlen valóságot most kimondja. Hisz mindenki számára, aki hideg fejjel elemzi a helyzetet, mindenki számára világos, hogy Ukrajna nem tud olyan gyorsan csatlakozni, ott vannak a koppenhágai kritériumokat, amiket teljesíteni kell, és Ukrajna messze van azoktól a standardektől, amit elvárhatnánk, joggal elvárhatnánk, hogy az EU-hoz csatlakozva be kell tartani. Ez Friedrich Merz, a német kancellár felismerte, és szerintem ez akár egy első lépés lehet abba az irányba, hogy az Európai Unióban történő zűrzavar, vezetői válságból kikecmeregve esetleg Friedrich Merz meg tudja fogalmazni ezt a először német érdeket mentén történt politikát, de akár egy európai érdeket is meg tud fogalmazni. Talán annyit még hozzá kell fűzni, hogy ugye egy hosszú utat tettek meg a németek, és a németek nem gyorsan váltanak, ugye ezt tudjuk. Volt itt még érték alapú, meg feminista külpolitika a régi kormány által, ugye Annalena Baerbock által, most már inkább egy reálisabb, a német érdekek mentén történt külpolitizálás folyik, ami szerintem jó és üdvös.
1: Korábban az Európai Uniós csúcson, ugye a magyar miniszterelnök volt ezen a véleményen, hogy nem fog menni ez a gyorsított csatlakozás. Most ugye ő már leköszönő miniszterelnökként nem vett részt ezen a csúcson, és úgy kiderült, hogy azért nem csak ő volt az, aki ellenzi ezt a folyamatot.
2: Igen, ez így van. Nagyon sok kérdésben az Európai Uniós vezetők nem mindig értenek mindenben egyet, és szerintem ez egészen természetes, hogy egy 27 országban álló közösség folyamatosan kompromisszumokat keres, és akkor tud tovább lépni, ha nagyjából megállapodnak egy irányvonalban. Az is egyértelmű, hogy Orbán Viktor 16 évig volt miniszterelnök, és ő egy markáns ellenvéleményt fogalmazott meg, ő most már nincs ott, ezen a csúcson se vett részt, és majd az új magyar miniszterelnök fog ezeken a találkozókon részt venni, a következő ugye júniusban lesz Brüsszelben, és addig is szerintem az Európai Uniós vezetők, meg a fontos európai országoknak a vezetői dűlőre kell, hogy jussanak. És teljesen természetes, hogy ki fog alakulni más pólus, ahol esetleg ellenvéleményeket fogalmaznak meg. Ez egy demokratikus döntéshozatali folyamatban szerintem természetes, hogy vannak olyanok, akik egy kicsit másképp látják a dolgokat. Most nem szeretnék neveket megfogalmazni, nem mindenképpen Friedrich Merznél kezdeném, de ugye vannak ott sokan mások, és nem mindenképpen most a közép-európai országokra gondolok. Vannak ott sokan mások, akik bizonyos pontokban eltérő véleményt fogalmaznak. Ezt eddig ugye nagyjából elfette a magyar miniszterelnöknek a szerepe, hisz ő nagyon sokáig ott volt, ő volt a legrégebb óta regnáló miniszterelnök, és sokak számára kényelmes volt úgymond nem megfogalmazni egy markáns ellenálláspontot, de szerintem erre most szükség lesz, és bizonyára így is lesz, de azt is azért meg kell érteni, hogy soka szerint ugye akkor jól működik az Európai Unió, ha egységes. Ugye Friedrich Merz Magyar Péterhez intézett gratuláló levelében ezt kiemelte, hogy erős és egységes Európa Unió. Az egységesség az jó és fontos, de nem mindenképpen lár pur lár. Ki fog derülni, főleg júniusban ki fog derülni, hogy a németek akkor tényleg ebbe az irányba mennek, esetleg más országok is lesznek olyanok, akik talán más álláspontot fogalmaznak meg. Ez nagyon érdekes folyamat most.
1: Az mindenki számára, majdnem mindenki számára nyilvánvaló, és talán meg is fogalmazzák, hogy az Európai Unió egy békeprojekt, tehát addig nem kerül be egy ország, amíg háborúban áll. Na de, mintha Merz kancellár megfogalmazott volna a háború lezárásáról, és olyan dolgokat, amiket azért korábban nem mondott. Gondolok itt arra, hogy azt mondta, hogy lehet, hogy Ukrajnának el kell fogadni, hogy bizony bizonyos területeket át kell adnia.
2: Erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy megérkeztünk a reálpolitikába, hisz a reálpolitika egészen természetesen előírja, úgymond, vagy követelményként elénk állítja azt a gondolatot, hogy egy háborúzó ország nem mehet be. Eddig ugye nagyon gyakran egy moralizáló, egy felháborodott, egy érték alapú politizás volt, ami azt mondta, hogy nem lehet ilyet, hogy megtámadják, és mindenképpen segíteni kell, bármilyen áron. Most már egy kicsit cizeláltabb és árnyaltabb a kép, hisz látják, hogy egy háborúzó országot, amire folyamatosan emészti a pénzforrásokat, nagy rizikó lenne azonnal bevenni. Természetesen az ukránoknak hosszú távon valamilyen perspektívát kell adni, szerintem ez természetes, mint minden más országnak, még a törököknek is adtak egy hosszú távú perspektívát, de ugye teljesíteni kell a kritériumokat, nem lehet egy express gyorsított út, figyelembe kell venni a nyugat-balkáni országoknak is a nézeteit, az elvárásait, akik már évek óta készülődgetnek, és ott vannak az előszobában, úgymond előszobáztatják őket, és mégis nincs eredmény. Szóval ez mind egy komplex folyamat, és hogy Friedrich Merz ezt most így elmondta, ez egy keserű pirula sokak számára, akik úgy gondolták, hogy végsőkig kell harcolni az utolsó ukrán négyzetkilométerért. Természetesen szomorú, hogy az ukránok elveszítik ezt, senkinek nem kívánunk ilyet, de a realitások ugye azt mondják, hogy hát kompromisszumok útján lehet eredményekhez jutni.
1: Nincs azért könnyű helyzetben a kancellár. Rendkívül sok probléma van Németországban, ha csak az ipar helyzetét tekintjük, ha az energia helyzetet tekintjük, és ugye ott van még a harmadik dolog is, a német hadseregnek a bővítése, vagy újrafelállítása. Elindult ezzel, hogy a 18 éveseket szépen Lajstromba veszik, és megkérdezik, hogy akarnak-e menni. De nem úgy látszik, hogy tülekednének a sorban.
2: Ez egy nagyon komplikált ügy, visszahozni azt a egyébként 2011-ben a polgári kormányzás alatt felfüggesztett hadkötelezettséget, nagyon nehéz ügy, bár jogszabályilag ez egyszerűen módosítható, de ugye 180 ezres a létszáma most a Bundeswehrnek, ezt fel akarják vinni 260 ezerre, és arra appellálnak, hogy önkéntesként fognak jelentkezni előbb-utóbb az emberek, de hát látva a számokat, ez nem következik be. 10-12-15 ezer az évente begurduló embereknek a száma, akiket be lehet ugye vonni a rendszerbe, de ugye ha 260-ig fel akarunk menni pár év alatt, akkor gyorsítani kellene, és hogyha nem lesz elég, akkor viszont kötelező haderő. Volt már olyan terv, hogy 3 hónapnál tovább tartott külföldi tartózkodás esetén német fiataloknak, 18 és 45 év közötti férfiaknak engedélyt kell kérni a Bundeswehrtől. Ezt most úgymond nem alkalmazzák, de ugye a hadakozás még további anyagi költségekkel is jár, nem csak a személyzetről van itt szó. És nagyon sok pénzt vettek fel a németek erre, nagyon nagy adósságba vergődött Németország, és most kiderült, egy gazdaságkutató intézet kihozta egy pár héttel ezelőtt, hogy az eddig elköltött pénzeknek egy jó nagy aránya nem is a hadakozásra ment, és nem is az infrastruktúrára, és nem is a klímára, amire ugye felvették, hanem egészen más dolgokra. Azaz maga a beszerzés, a pénzforrásoknak a pontos elköltése, a folyamatok elindítása, ez egy nagyon hosszú projekt, és én most úgy látom, hogy sok tekintetben Németország felismerte a problémákat, akár etéren, akár a migráció, akár a gazdaságpolitika, akár Ukrajna kerületében, de még politika akció vagy cselekvés sokkal lassabban fog bekövetkezni, hisz Németország egy nagy óceánjáró, szépen lassan megy előre, és nagyon nehéz kurzust váltani. Most ennek a kurzusváltásnak vagyunk jelenleg a tanúi, és csak jókat lehet kívánni a német kormánynak, hogy az összejöjjön, de nem a legjobb közvéleménykutatási mérésekkel rendelkezik Friedrich Merz. A minap kijött a Forza közvéleménykutatónak a mérése, ahol az AfD 27%-on áll, a CDU-CSU pártszövetség már csak 22%, a szociáldemokraták 12%-on, azaz együttesen a jelenlegi szövetségi kormány 34%-ot szerezne, ami nem elég, valószínűleg be kellene vonni a kormányzásba még a zöldeket, akik 15%-on állnak, hisz az AfD-vel nem működnek együtt.
1: Az AfD-nek vannak válaszai a belpolitikai gondokra?
2: Hát az AfD úgy gondolja egyébként megoldani a bűnözésnek a kérdését, hogy nagyon sok illegálisan az országban tartózkodó migránst elküldjenek. úgy akarja megoldani, senkit ne engedjenek be. Úgy akarja megoldani, hogy sokkal szigorúbb szabályok szülessenek. Az AfD ezt megfogalmazhatja bár, de ugye tudjuk, hogy ellenzékben vannak. És azt is tudjuk, hogy szövetségi szinten valószínűleg nem fognak kormányozni. Más kérdés, hogy tartományi szinten esetleg Szászonhátban kormányt tudnak-e alakítani, vagy Mecklenburg-Előpomerániában, de ha mégis, azért korlátozott hatáskörei vannak egy tartománynak, nyilvánvaló rendőrség ügyében, igazságszolgáltatás ügyében tud lépni, de azért a politika nagy vonalait a szövetségi szinten döntik el, főleg ami a külpolitikai kérdéseket illeti.
0: Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával Nagy Katalin beszélgetett.

0: A hálaszobra, Hegedűs Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Pest Erzsébet, Budapest 20. kerülete. A városrész hallatán keveseknek jut eszébe magasba szökő katedrális, világhírű múzeum vagy fotóalbumok címlapjára kívánkozó turista látványosság. Itt a mindennapok laknak jóra való dolgos emberekkel. De van valami, ami mégis különlegessé teszi ezt a helyet. Van egy szobor, amit a Pest-Szent-Erzsébeti iskolák ifjúsági vöröskereszt csoportja és tanulói állítottak 1933-ban. Iskolás gyerekek, tanítók, helyi közösségek álltak össze. Apró fillérekből, kicsi adományokból gyűjtöttek valamire, ami nem fogy el és nem törik el. A szobor talapzatán ez olvasható. Állj meg és gondolj édesanyádra. Nincs benne pátosz, nincs benne nagy szónoklat. Utasítás sincs, mégis vezényszó ez a hétköznapokra, állj meg és adj hálát. Mert itt, ebben a kerületben, amely nem akar többnek látszani annál, ami, már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába. Nem allegóriát faragott, nem mitológiai alakot. A téren lakó, 12 gyermekét nevelő édesanyát kérte meg, hogy álljon modellt. Az anyaság így nem lett eszményített márvány, hanem ismerős tekintet, kar, amely egyszerre véd és oltalmaz. A szobor nem egy fővárosi reprezentációs tér közepén áll, hanem ott, ahol a mindennapi élet zajlik. És talán éppen ezért működik, a hétköznapokhoz szól hozzá. Magyarországon 1925-ben az ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére lett május első vasárnapja az édesanyák ünnepe. Azóta is minden évben van egy nap, ami nem a dicsőségről, hanem a figyelemről szól. És arról is, hogy a történelem nem csak a nagy csatákban és háborúkban történik, hanem a konyhaasztalnál, a varrógép mellett, a betegágy szélén. Az anyák szobra ezt teszi láthatóvá. A tartó erőket, amelyek többnyire láthatatlanok. És végül ott a szoborállítás dátuma, 1933. Egy évszám, amikor Európa már zúgott a nagy történésektől. Pest-Erzsébeten akkor mégis valami csendes született. A világ első anyák szobra. Így mondjuk, így hisszük, így őrizzük. Nem is a rangsora fontos benne, hanem az első mozdulat bátorsága, hogy valaki először mondta ki bronzba öntve, amit mindannyian érzünk. A szobor majd 100 éve ott áll, de az üzenete a mának is szól. A hálát nem kell díszcsomagolni, csak elmondani. Köszönöm, hogy tartottál, amikor még nem tudtam állni, köszönöm, hogy elengedtél, amikor már mennem kellett. Ma anyák napja van. Köszönjük meg az édesanyáknak azt, amit értünk tettek, de ne csak a mai nap legyen ennek az emlékezete. Vigyük tovább hétfőre is azt az egyszerű üzenetet, amit a pest-erzsébeti szobor is elmond. Állj meg, és gondolj édesanyádra.
0: Hegedűs Zoltán jegyzetét hallották.

0: Műsor ajánlott.
1: Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bak Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
2: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság.
0: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
5: 8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. május 3-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek, a bemondó Garami Zsuzsa.
6: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány népsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István Facebook oldalán feltöltött videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sólyok Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak. Közben természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását kérte. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szalvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben, 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjon velük emberségesen. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik, élénk néhol erős lökések, napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
0: Vasárnapi újság.
5: 49 után hipotézis vagy természettudomány, a Szent Korona egységes alkotás, állítja Barabási Miklós mérnök kutatásai nyomán. Tehát erről 49 után beszélgetünk, de előbb nemzeti sportklónika Mojdrica Istvánnal.
7: Ez a nemzeti sportklónika.
8: Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben. Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mojdrica Istvánt hallják.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
8: Az Élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől. Bánáti Kevin, a győriek középpályása, Marositi Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
9: Az elején jól állt a sarat a Diósgyőr, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, több szempontból is, de sikerült behúznunk a 3 pontot, úgyhogy ez volt a célunk, ez a legfontosabb.
10: Addig volt egyfajta görcs és egyfajta nyomás rajtatok, amíg 0-0 állt az eredményjelzőn?
9: Úgy gondolom, hogy minimálisan talán látszódott, igen, ez, hogy kicsit talán görcsösebb volt a csapat, ahogy említetted. Örülök, hogy az első gól meghozta a lazaságot, és tudtuk még rárugni 3-at, úgyhogy nagyon fontos volt az a 3 pont.
10: Mentálisan nehéz ezeket a napokat elviselni, vagy feldobott állapotban vártátok ezt a mérkőzést, várjátok az utolsó fordulót, mert nyilvánvalóan egy sporttörténelmitet előtt állhattok.
9: Én úgy gondolom, hogy inkább a csapatra ez egy ilyen édes nyomásként hat, és feldobottan várjuk az utolsó meccset és az utolsó 2 hetet is, úgyhogy nyilván szeretnénk nyerni Kisvárdán is, és akkor elértük a célunkat.
8: Szintén a labdarúgó NB1-ben megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazinc Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A Nyírségek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK a tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt, a 37 éves támadót Demjén Balázs szólaltatta meg.
11: Igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a kis szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy fair egy-egy lett.
12: 2005 novemberében a Győr ellen a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Medvén Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpasztattál az utolsó meccsed a német Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vaszijevics Andrej is, előtted az utódaid?
11: Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. Így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végülis 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárása volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
8: Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 13:30-tól a Paksa Debrecent fogadja, az utolsó előtti forduló pedig az Újpest-Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. A szlovák labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában Szlován Bratislava Dunaszerdahely 1-0, a szlován ezzel behozhatatlan előnyletet szert a tabella élén a Dunaszerdahellyel szemben. És bent maradt a Csíkszereda a román első osztályú bajnokságban, miután tegnap két riválisa is döntetlent játszott.
7: Nemzeti Sportkrónika.
8: Győr-Debrecen döntőt rendeznek ma a női kézilabda Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben, míg a másik ágon Debrecen-Moson-Magyaróvár 28-23. A győriek sikeréből Szemerei Zsófi 9 védéssel vette ki a részét. Az Eto kapusát Szabó Szilvia szólaltatta meg.
13: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntötte. Mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
14: Igazából a félidőben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a másik félidő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
13: Mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetel és mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
14: Igen, szerintem a Perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is nagyon jól érezték, és nagyon jól menedzselték.
8: A női kézilabda Magyar Kupában a Győr-Debrecen döntőt 18:30-től a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
7: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
8: Egy győzelemre került a bajnoki címtől az NK Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután 66-60-ra legyőzte a DVTK-t idegenben a döntő második meccsén. A három győzelemig tartó párharc állása így 2-0 pécsiek javára. Török Ágnes 19 ponttal járult hozzá a baranyaiak sikeréhez, majd a találkozót követően Kósós Kristófnak összegzett.
15: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nüanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
16: Az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
15: Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
8: A férfi kosárlabda NB1-ben a címvédő Szolnok és a Falkó is hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falkó Kaposvár 97-79. Bognár Kristóf a Szombathelyiek játékosa, 12 pontig jutott a Kaposvár ellen az elődöntő első meccsén. Most őt hallják, Szekeres Péter a riporter.
17: Azt kaptuk igazából, amire számítottunk. Ez egy nagyon fizikális, futós csapat ez a Kaposvár. Folyamatosan benne van egy-két extra tripla, nem lehet nyugodt egyáltalán az ember, hogyha kialakít egy kisebb előnyt. És tényleg ez volt, hogy elmentünk 8-10 pontra, visszajöttek. Örülök, hogy a végére azért tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, és azzal tudtunk jól sávmárkodni a legvégéig. Nagyon fontos volt, hogy a hazai pálya előnyét ugye megtartsuk, meg legyen az első mérkőzés.
7: Nemzeti Sport Krónika.
8: A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferenciakupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináliába jutott be. A Honvéd a harmadik számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Szmirnisz ellen nyert. 16-12-re és készület a Bologna elleni mai fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen a második fordulóban. Cseh Sándor szövetségi kapitány így látta a mérkőzést.
18: Ez egy ilyen nap volt, kihagytunk egy csomó ötőzítszereket, viszont ugyanakkor meg a felétől ez látszott, hogy ez már egy ilyen meccs lesz, és se kell kezdeni játszani, és ez nekem is sokkal több információt adott, sokkal több játékosról tudtam meg tulajdonságokat, úgyhogy nekem ez például így nagyon jól jött, és nagyon jó érzés volt egyébként a második fél időt végigállni. De amellett nyilván nem lehet elmenni szó nélkül, hogy nem azt mondom, hogy most jelen pillanatban itt tartunk, mert a görögök ellen a kinti felkészülési meccsen is nagyon küzdöttünk, de kikaptunk egy góllal. Tegnap is nagyon küzdöttünk, harmadiknál közepéig szoros volt a meccs. Jó, nyilván felülről az egy csapat, amikor 3-4 alatt egy darab kiállítást kap, de ezen meg majd dolgozni kell. És hát ma is látszódott. Tehát azért látszik, hogy mi most nem vagyunk azon a szinten, mint egy top csapat.
8: A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a két hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén. Magyaros Gergely szövetségi kapitányt a találkozót követően Virányi Zsolt hívta fel telefonon.
19: Én nem szeretek a mögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunkat, talán az itt játszott hatból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen lejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kicsit elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek ez a vége.
8: Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilóta indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival, a negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az N4 Sport élőben közvetíti majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
7: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
0: Műsorajánlat.
1: Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
5: Hipotézis vagy természettudomány? A Szent Korona egységes alkotás, állítja Barabási Miklós mérnök a Heritage Science-ben megjelent tanulmányában. A korábbi régészek, művészettörténészek körében elfogadott álláspont szerint az uralkodói fejdíszt két eltérő helyen és időben készült részből, egy görög koronának is nevezett abroncsból és egy latin koronaként emlegetett keresztpántból állították össze. A régész mérnöki vizsgálatok ilyen is van, azonban azt bizonyították, hogy a korona nem két különálló tárgy utólagos összeillesztése, hanem egy egységesen tervezett alkotás, amelynek fő szerkezeti elemei eleve egymáshoz igazítva készültek. Baromási Miklós mérnököt Deák Dóra kérdezte.
20: 2000 óta található, látható a Szent Korona ugye a parlamentben. Ön miért kezdett el foglalkozni a kutatásával, a vizsgálásával?
21: Voltunk egy kiránduláson, és ott a kiránduláson valahogy szóba került a Szent Korona. Az az elmélet virágzott ott ebbe a beszélgetésbe, hogy hát ez két részből összetett korona.
20: Szerintem nagyon sokan egyébként ismerik ezt a teóriát, ez a kettős korona hipotézis, miszerint egymástól független eredetű részből áll a két rész, amit emlegetünk.
21: Ez az ismert rész, ami nagyon sok gondolat alá is támaszt, ugye főleg az alsó részen görög típusú zománcképek vannak, a felső részen pedig latin feliratú zománcképek, ezért nyilvánvaló a stílusban is teljesen különbözőek, sőt az aranyösszetétel is más, és az alakjuk is teljesen más. A lényeg azonban az, hogy ezt a két részt valahogy össze kellett tenni. Tehát a korona az nem két részből áll, hanem a korona az egy részből áll. Az első biztosan Szent Koronát ábrázoló kép, az tulajdonképpen 1555-ből van, és hát már ott is egy egységes, nem szétszerelhető koronáról van szó, hanem egy egységes koronáról.
20: Ön régészmérnöki vizsgálatot, kutatást végzett. Itt van most mellettünk a Szent Korona egyik másolata. Egy búra alatt és sejempárnán látható a Szent Korona. Mit figyelt, mit vizsgált?
21: Ha megfigyeljük előről, rögtön feltűnik az, hogy ez a Krisztus kép, ez el van tolódva az abroncsnak ettől a részétől.
20: Az alsó részétől.
21: Az alsó részétől el van tolódva ebbe az irányba. Ugyanez az eltolódás megfigyelhető hátul is, ahol most a Dukász kép látszik. Kevésbé látszik azért, mert az egyik zománc kép itten az osztásnál közelebb került a kőhöz, de ez is tulajdonképpen el van tolódva.
20: De itt milliméterekről, centikről beszélünk, igen.
21: Hát az a helyzet, hogy az eltolódás elől 1,8 milliméter, hátul egy kicsivel nagyobb. Ez azt jelenti, hogy az egyik oldalán annyival kevesebb van, s a másik oldalán kétszer annyi van. Tehát ha középen eltolódik 1,8 milliméterrel, akkor már a szélén sokkal jobban látszik. Főleg, hogyha az alatta lévő mezőhöz viszonyítjuk, akkor ez így jobban látszik.
20: Csak hogy egy kicsit érzékeltessem, ugye hogyan is néz ki a Szent Korona. Van egy alsó pereme, amit ugye a fej köré lehet rakni, illetve felül, hogyha valaki felveszi ezt a Szent Koronát, akkor ugye a feje tetejét átfedi. Ez a keresztpánt, amit így próbáltam leírni, elferdült kereszt is látható rajta, illetve nagyon sok díszítés, kép és kövek vannak rajta.
21: Hogyha részletesebben megnézzük, és ugye belülről is vannak fényképek, akkor látjuk azt, hogy nem csak ez, amit elmondtam, nem csak ez tolódik el, hanem például ezek a gyöngysortartó gyűrűk is el vannak tolódva, az is pontosan a keresztpánt irányába áll. Tehát lehet látni, hogy ez a Krisztus kép és hátul a Dukász kép, az pontosan a keresztpánt előtt áll. Nem akárhol, hanem előtte áll.
20: És ez, hogy most azt mondja, hogy itt milliméterekkel egy kicsit el vannak csúszva, ez mit jelent pontosan?
21: Ez azt jelenti, hogy a két darab, tehát a keresztpánt és az abroncs, ezek annyira különböző alakok, hogy valahogy az összeszerelésnél kellett egymáshoz igazítani. Azt nem lehetett úgy, csak egyszerűen fogok valahonnan, hozok egy keresztpántot, és hozok egy abroncsot, és akkor azt a kettőt összerakom. Ez csak akkor lehetséges, hogyha modern gyárakban, ugye mikron pontossággal készítünk keresztpántot, és előre tudjuk azt, hogy kell felosztani, hát akkor valóban ez találhat. Ebben az esetben, mivel megvannak a méretek, ez azt jelenti, hogy az abroncsnak az osztása az pontos. A keresztpántnak a szárai közötti szög az eltérő. A kettőt ezért egymáshoz kellett igazítani. És ezt úgy csinálták, hogy a hátsó a gyűrűből kivágtak egy darabot. Ez látszik hátul, belülről a fotózásnál látszik, hogy ott ki van vágva egy darab.
20: És akkor ebből a vizsgálat során tudta megállapítani azt, hogy az abroncs korona szerkezeti kialakítása igazodik a keresztpánthoz.
21: Így van. Az abroncsnak a díszítését, tehát a pártát, és még sok más elemet igazítottak tulajdonképpen a keresztpánthoz.
20: Ugye a régészmérnöki vizsgálat során a tárgynak a mérhető tulajdonságait elemezte, a geometriát, az illesztéseket, anyagokat, deformációkat, és ugye már említettük azt, hogy az egyik eredménye az lett ennek, hogy az abroncskorona szerkezeti kialakítása a keresztpánthoz igazodik, nem pedig fordítva. Várhatóak-e újabb eredmények?
21: Ugye ahhoz, hogy újabb eredményeket kapjunk, ahhoz szükség lenne anyagvizsgálatra, tehát ilyen roncsolásmentes vizsgálatokról van szó, ahol megállapítják az anyagösszetételeket, és ebből meg lehet állapítani azt, hogy milyen összefüggés van a keresztpánt és az abroncs korona között. Tehát, hogyha azt egy időbe készítették volna, akkor nyilvánvaló, hogy a foglalatoknak az anyaga a felső részen és az alsó részen ugyanaz kell legyen. De ugyanez érvényes a zománc képekre is. Na most a különböző műhelyekbe különböző anyagokat használtak, és már olyan sok zománc képet vizsgáltak, anyagvizsgálatot végeztek ezeken, hogy van egy adatbank, és ebbe az adatbankba meg lehet azt állapítani, hogy milyen műhelyhez tartozhattak ezek, tehát hogy hol voltak a leginkább lehetséges helyek, ahol ezt el lehetett készíteni.
20: Egy ilyen vizsgálat, mérnöki vizsgálat, illetve majd további vizsgálatok, mi mindenben tudnak egy hipotézisen változtatni, mi minden derülhet még ki?
21: A mérnöki, hogy úgy mondjam, ez az archeomérnöki vizsgálatok, azek természettudományi vizsgálatok. Tehát a tudományos vizsgálatoknak az az előfeltétele, hogy ellenőrizhető legyen. Tehát, hogyha én valamit állítok, akkor az ellenőrizhető kell legyen a koronán, meg kell nézni, hogy az valóban pontosan úgy van-e, ahogy mondom, vagy nem. És hogyha nem úgy van, vagy valaki úgy látja, hogy hát itten tévedtem, akkor nyilvánvaló lehet vitatkozni, lehet mondani, hogy én másképpen gondolom, vagy így, és akkor így lehet fejleszteni az egész elméletet, és tovább lehet lépni. 2000-ben, ugye a Szent István millenniumi emlék idején Párizsban volt egy konferencia, ahol Marosi Ernő mondta ki először, hogy a Szent Korona az tulajdonképpen egy történelmi folyamatnak az eredménye. Tehát ez egy nagy lépés volt az eddigi két korona elmélethez viszonyítva, mert végül is a korona az egy egységes tárgy, hogy hogy került így össze, hogy szerelték össze a felső részt és az alsó részt. Ez egy történelmi folyamatnak az eredménye, amelyiken történtek változtatások, cserék, minden elképzelhető dolgot csináltak rajta. Na most 2018-ban először, de ugyanez megismétlődik 2022-ben is, amikor Tóth Endrének, aki szintén tagja volt ennek a Szent Korona testület tanácsadó bizottságának, ő a könyvébe kimondja azt, hogy tudunk idézni is, itt van előttünk a könyv, nem kétséges, hogy a korona, ahogy ma látjuk, megtervezett egységes alkotás, amelyen történhettek változtatások. De eleve sem volt, nem volt állítható, hogy a Szent Korona két koronából rakták össze, sem az, hogy két koronarészt használtak fel az új korona készítéséhez. Hát ezzel, hogy úgy mondjam, a hivatalos álláspont a történészi, a művészettörténészi és az archeomérnöki álláspont egy platformra került. Mert én is ugyanezt mondom, hogy hogy alakult ki teljes egészében, ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy egymáshoz kellett igazítani a két részt. Ez pedig csak tervszerűen lehetett csinálni, nem úgy, hogy na fogjuk és akkor összedobjuk a két részt egyszerűen. Az én álláspontom a hivatalos állásponttól eddig a pontig nem különbözik. Viszont ezután az van, hogy a Tóth Endre álláspontja az, hogy az abroncs koronához, az alsó részhez igazították a felső részt. Én ebbe a tudományos cikkbe is, amelyik a Nature-nek a NPA Heritage Science folyóiratban jelent meg, ebbe bebizonyítom azt, hogy az nem egy megoldás, vagy nem, nincs olyan megoldás, hogy az abroncs koronához igazították volna a keresztpántot. a keresztpánthoz igazították az abroncskoronát és annak a díszítéseit. Ez a lényeg tulajdonképpen.
5: Barabási Miklós mérnököt Deák Dóra kérdezte.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. május 3-ai adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim a hangmérnök Szilágyi Zsolt, Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az új világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 8 óra 30 perc, jó napot kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagáltak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálná a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik. Holnap kezdődik az érettségi időszak, az elmúlt csak nem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Ma zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések, napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
0: Új világ. Külpolitikai magazin.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Járai Judit. Világpolitikai magazinunk ma Washingtonba, Berlinbe, Bukarestbe és még egyszer Washingtonba invitálja Önöket. Washingtonba, ahol a héten látogatást tett harmadik Károly brit uralkodó. Berlinbe, ahol Merz kancellár és a CDU-CSU frakció szinte ultimátumot intézett Ursula von der Leyen, Európai Bizottsági elnökhöz, magazinunk harmadik helyszíne Bukarest, ahol benyújtották a bizalmatlansági indítványt az Ilja Bolozsán vezette kormány ellen. Végül érdekes, de nem érdektelen hír szintén Washingtonból. Egymás után tűnnek el a tudósok az amerikai NASA-ból. A Fehérház vizsgálatot rendelt el. Maradjanak velünk ma is. Uralkodóként először látogatott az Egyesült Államokba harmadik Károly brit király. Bár a 4 napos víziten pompával és látványos ceremóniákkal fogadták, az amerikai politikusok gyakorta állva éljenezték. Gyakori volt a nyilvános tréfálkozás az uralkodó és az amerikai elnök között. A látogatás mégsem egyszerűen udvariassági vízit és kedélyes eszmecsere volt. Az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok viszonya ugyanis jó ideje feszült. Donald Trump és Keir Starmer brit kormányfő személyes viszonyát is politikai viták terhelik, például amiatt, hogy London nem támogatja az amerikaiak Irán elleni támadásait, vagy hogy nem engedi támaszpontjai használatát Washingtonnak. Harmadik Károly királytól tehát azt várták honfitársai, hogy az elhidegült brit-amerikai viszony megjavítása érdekében a féle diplomáciai missziót is teljesít. Ez kétségtelenül sikerült is, és nem csupán azért, mert Donald Trump, miközben megvetően, lekezelően nyilatkozik Starmer kormányfőről addig, a brit monarchiát változatlanul nagyon tiszteli, és szereti a történelmet, a közös történelmet is. Az első kommentárok és elemzések szerint a király mostani washingtoni diplomáciája olyan mesteri volt, hogy tanítani kellene. Nem tudni persze, hogy a látogatás sikerességét a két kormányzat hogyan tudja gyümölcsöztetni. Tóth Vali jelenti Londonból.
3: A héten hivatalos állami látogatáson az Egyesült Államokban járt a brit uralkodó. Harmadik Károly és felesége ezzel Trump elnök tavaly őszi brit látogatását viszonozta, tisztelegve egyúttal az USA függetlenségét.

0: ennek 250. évfordulója előtt. Egy ilyen magas szintű vizit hosszú és bonyolult előkészítő munkát igényel, még a legjobb időkben is. Most azonban, amikor az iráni konfliktus miatt feszült a helyzet és a viszony London és Washington közt, a brit kormány belpolitikai válsággal küzd, sőt, a brit kormányfő és az amerikai elnök személyes viszonya is meglehetős feszültségekkel teli, ha lehet, még kritikusabb egy ilyen program. Ráadásul a tervezett utazás előtt közvetlenül a fehérházi tudósító gála vacsoráján történt lövöldözés újabb biztonsági aggályokat vetett fel, és felmerült az is, hogy az egész utat talán el kéne halasztani. Végül azonban az eredeti terv szerint zajlott le a látogatás. A brit kormány afféle diplomáciai csodafegyverként tekint az uralkodóra, akinek óriási politikai és diplomáciai tapasztalatát ilyen nehéz időkben vétek lenne nem kihasználni. Főleg azért, mert bárhogy vélekedik is Trump a brit kormányról, Károlyt kifejezetten szereti és tiszteli. Így a brit kormányfő joggal remélhette, hogy az államfői szerepet betöltő király képes lesz enyhíteni a brit-amerikai kapcsolatokban kialakult konfliktusokat. A látogatás tele volt az ilyenkor szokásos, látványos, ceremoniális elemekkel, katonai díszszemle, pazar díszvacsora, fogadás, kerti parti, a fehérházi rózsakert és az ottani méhészet megtekintése. Látogatása szeptember 11-i áldozatok New York-i emlékművénél. Ám politikailag legfontosabb mozzanata kétségtelenül Károlynak a kongresszus kétháza előtt elmondott beszéde volt. A 20 perces beszédet többször álló ováció és hosszú taps szakította meg. Az uralkodó úgy volt képes a brit álláspontot ismertetni, hogy nem volt kioktató, és még Trump sem érezte magát megbírálva. Károly a kongresszus előtt a bizonytalansággal indított, és arról beszélt, hogy a gyógyulás első lépése annak beismerése, hogy problémánk van ezekben a nagy bizonytalansággal teli időkben, amelyekkel az Egyesült Államok és Nagy-Britannia szembesül. Innen úgy folytatta, hogy a két ország nem mindig értett egyet egymással.
1: We can perhaps agree that we do not always agree.
0: Abban talán egyetérthetünk, hogy nem mindig értünk egyet, kezdte az uralkodó. Maga ez az alapelv is, amire az önök kongresszusa alapul, hogy tudnélik nincs adóztatás képviseleti jog nélkül, valaha jelentős véleménykülönbséget képviselt köztünk, miközben egy mindkettőnk által elfogadott demokratikus alapelv is, amelyet önök tőlünk örököltek, folytatta. A mi partnerségünk viták nyomán született meg, de ettől nem kevésbé erős. Talán ez a példa is jelzi, hogy a két ország népe ösztönösen is hasonlít. Közös demokratikus, jogi és társadalmi hagyomány eredményeként, melyben országaink kormányzása gyökerezik. Ezekre a hagyományokra támaszkodva, időről időre két ország mindig módot talált arra, hogy összefogjon. És amikor ez megtörténik, fordult a vendég a házelnök felé, akkor micsoda fontos változásokat hoz magával. A két nemzet összefog nagy dolgokra képes. Nem csak népeink, hanem minden nép javára, mondta, majd így folytatta. Ez kapcsolatunk különleges alkotó eleme. Ahogy tavaly őszi brit hivatalos látogatásakor maga Trump elnök fogalmazott, az országaink közti kapocs örök és felbecsülhetetlen értékű, pótolhatatlan és sérthetetlen, mondta Károly. A politikusok előtt az uralkodó szólt a NATO fontosságáról és a transzatlanti kapcsolat jelentőségéről is. Mindezt annak tudatában érdemes figyelni, hogy a brit politikában az uralkodó hagyományosan a politika fölött áll. Nem avatkozik, főleg aktuál politikai kérdésekbe. Az egyetlen alkalom, mely ez alól kivétel, a parlament évenkénti ünnepélyes megnyitóján elmondott beszéde, amely a kormány programjának ismertetése. Egy ilyesfajta beszéd tehát elég szokatlan tőle. Na de térjünk vissza Washingtonba. Amikor Károly a beszéd egy pontján megjegyezte, hogy a fékek és ellensúlyok rendszere szerint működő végrehajtó hatalom a brit jogi hagyomány része, ami az amerikai alkotmány egyik alapelvévé is vált, hatalmas ovációt kapott, méghozzá a demokratáktól. Majd az éljenzés átterjedt az egész teremre. Károly ezután hozzátette, Amerika szavainak súlya és jelentése van, ahogyan a függetlenség óta mindig is így volt. Ennek a nagy nemzetnek a tettei még ennél is fontosabbak. Nos, ez a magvas kijelentés értelmezhető dicséretként, de némi kritikaként is. Az első elemzések diplomáciai mesterkurzusként értékelik a brit uralkodó beszédét. Az is kiderült, hogy Károlynak remek a humora is, és ezt nem is rejti véka alá. A fehérházi díszvacsora pohár köszöntőjén például megjegyezte.
1: Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French.
0: Nos, elnök úr, ön nemrégiben úgy fogalmazott a történelemre utalva. Az USA nélkül az európai országok ma németül beszélnének. Vajon ezek után merjem azt mondani, hogy önök viszont nélkülünk ma franciául beszélnének? Utalt egy brit-francia csatára. Meglepő módon ez még Trumpot is némi öniróniára ösztönözte.
2: Again, I want to congratulate Charles on having made a fantastic speech today at Congress. He got the Democrats to stand. I've never been able to do that.
0: Mielőtt elkezdjük a vacsorát, szeretnék gratulálni Károlynak a kongresszus előtt elmondott fantasztikus beszédéhez. Elérte azt, hogy a demokraták felállva tapsoljanak. Ez nekem eddig sohasem sikerült, mondta Trump. Mindent összevetve, a látogatás talán a vártnál is jobban sikerült. Az üzenet persze, melyet a brit kormány közvetíteni szeretett volna, jobbára a felszín mögött rejtőzött. Megfejtésére majd ezután kerülhet sor. És csak ezután derül ki az is, hogy a mindennapokban változik-e valamit Washington és London, illetve Washington és az egész Európa kapcsolata. Mint ahogy az is, tanította a történelem, a függetlenség 250 éve a mára is érvényes, megfontolandó tanulságokat.
3: Donald Trump nem csak a brit kormányfővel akasztotta össze az amúgy nem létező bajszát. Friedrich Merz német kancellárnak is mondjuk úgy neki ment. A kancellár ugyanis a hét elején azt találta mondani, hogy Irán megalázta Washingtont. Trump erre azzal fenyegette meg Németországot, hogy visszavonja csapatait német földről. Majd a közösségi médiában közzétett egyik bejegyzésében arról írt, hogy Merznek inkább, idézem, a tönkrement országának rendbetételére kellene koncentrálnia. Kivált a bevándorlás és az energia terén, és kevesebb időt fordítani azok akadályozására, akik éppen felszámolják az iráni nukleáris fenyegetést, ezzel biztonságosabbá téve a világot, beleértve Németországot is. Tény, hogy Németország gazdasági helyzete jó részt az orosz energia importtilalma miatt egyre vacakabb. A német gazdaság vezetői, illetve a kormányzat politikusai, beleértve magát a kancellárt is, az Európai Unió vezetését is okolják a kialakult helyzetért. Merz leszámol von der Leyennel írt a némi dagályos túlzással a minap a Politico című amerikai lap brüsszeli kiadása, amelyet egyébként von der Leyenék szócsövének is tartanak. Tény, hogy a német CDU és CSU mostani frakcióülésén a héten megpróbálták nyomás alá helyezni a jelenlévő von der Leyent, hogy változtasson a német és az európai vállalatokat hátrányosan érintő uniós szabályokon. Noll Kata tudósít Berlinből.
4: Leszámolásra készül Friedrich Merz német kancellár Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság német elnökével. A Politico nevű hírportál belső dokumentumokra hivatkozva szellőztette meg, hogy a CDU-CSU politikusai valóságos követelés listával fogadják von der Leyen Berlinben, mi több ultimátumot szegeznek neki, sürgősen csökkentse a német vállalkozásokat terhelő uniós szabályozásokat, a brüsszeli ellenőrzést és a bürokráciát, messze menő reformokat sürgetnek. A dokumentum titkos, a sajtó mégis megszerzett és kiszivárogtatott néhány részletet. Eszerint a követeléseket 27 pontban foglalták össze. Szerepel az ultimátumban többek között az EU megerősítése, a meglévő és új uniós jogszabályok radikális egyszerűsítése, a polgárok, a vállalkozások, a közigazgatás bürokratikus terheinek csökkentése. De tartalmazza azt is, hogy minden új uniós szabály bevezetésekor két meglévő szabályt kell eltörölni. De a tervezet szerint az EU intézményeinek személyzetét is csökkenteni kellene. A részletek minden bizonnyal nem teljesen ismeretlenek Ursula von der Leyen számára. Friedrich Merz már hónapokkal korábban több alkalommal is beszélt a nyilvánosság előtt a változtatások szükségességéről.
5: Und wir brauchen einen umfassenden Bürokratie-Rückbau.
4: Átfogó bürokrácia csökkentésre van szükségünk, hogy megszabadítsuk a gazdaságot és az innovációt az állami béklyóktól, de elmondom még egyszer érthetőbben, jelentősen kevesebb szabályozás megoldásra van szükségünk Európában, szögezte le Friedrich Merz kancellár egy éve a Bundestagban. Néhány hónapja pedig Kölnben ismételte el. Elég lenne egy csavarkulcsot dobni az EU bizottságának gépezetébe, hogy megállítsák azt.
5: Ja, wir haben zu viel Bürokratie. Aber darüber zu lamentieren ist das eine.
4: Túl sok a bürokrácia, de egy dolog panaszkodni miatta, és egy más dolog megszüntetni azt. A bürokrácia pedig nem csak a mi országunkra jellemző, és tudják, hogy én igazán elkötelezett európai vagyok, de ahogy az elmúlt években az EU-ban mentek a dolgok, ahogy egyre több a szabályozás, ez így nem mehet tovább, szögezte le ismételten Merz. Ursula von der Leyen gyakran tartózkodik a német fővárosban. A CDU-CSU frakció néhány napja tartott kétnapos ülése a legjobb alkalomnak tűnt, hogy nyomást gyakoroljanak rá. Jens Spahn frakcióvezető, miután üdvözölte a politikusnőt, azonnal a tárgyra is tért. Nagyon hálásak vagyunk, és szükségünk van az ön támogatására, mint a bizottság elnökének támogatására a bürokrácia csökkentésében, valamint a németországi és az európai vállalatokra vonatkozó szabályozások lebontásában is, hogy növekedésük sikeres lehessen, jelentette ki Jens Spahn. Ursula von der Leyen elutasította a kritikát. Szerinte a túlszabályozást részben a nemzeti szintű szabályok okozzák. Arra is kitért, hogy a közel-keleti háború is súlyosan érinti a gazdaságot. 4 éven belül a második energiaválságot kell átélni. Ezek a kérdések foglalkoztatnak minket. Hogyan tudjuk közösen elmélyíteni az egységes piacot, erősíteni az innovációt és előmozdítani a digitalizációt, a bürokráciát, a demokrácia csökkentésének kérdését, tette hozzá Ursula von der Leyen. A viharfelhők ezzel nem vonultak el, sőt most egy még élesebb konfliktus van kialakulóban. Friedrich Merz és Ursula von der Leyen között már szó sincs jó kapcsolatról. Igaz, soha nem voltak jó barátok, sokkal inkább szakmai, stratégiai kapcsolatban álltak egymással. A CDU-n belül is a párt különböző szárnyaihoz tartoztak. A konzervatívok von der Leyent mindig is túl szabad elvűnek tartották. A Merz és a von der Leyen közötti munkakapcsolat azonban anyagi kérdések miatt romlott meg egyértelműen. A 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés az, ami igazi konfliktust okozott kettejük között. A bizottság elnöke az EU számára akar több pénzt biztosítani, többek között a védelemre és a gazdaságra. A kancellár viszont pontosan ezt akarja megakadályozni. Merz újabb közös adósságot sem akar felvállalni. Közben az emberek türelme is fogytán, egyre élesebben bírálják a Merz kormányt. A Német Vegyipari Szövetség tagjai például Kerekperec kimondták, sokkal többet reméltek az új kormánytól. A vegyiparban is több ezer munkahely került veszélybe, az ígért adókedvezmények pedig nem jutnak el a vállalatokhoz. De az autóiparban is drámaian felerősödtek a leépítések, egy éven belül több tízezer munkahely szűnt meg. Friedrich Merz népszerűsége már napról napra csökken, többen azt a kérdést is felteszik, mennyire rántja magával a pártszövetséget. A CDU-CSU is zuhanó repülésben van. A Forsa Intézet legújabb felmérése azt mutatja, 22%-ra estek vissza, és már 5% ponttal maradnak el az AfD-től. Merzel pedig már csak a válaszadók 15%-a elégedett, 3% ponttal kevesebben, mint egy héttel ezelőtt. Többen már a kormánykoalíció felbomlásának lehetőségéről is találgatásokat folytatnak, kisebbségi kormány alakulna, vagy új választásokat tartanának. A Berliner Zeitung például nem kevesebbről ír, mint hogy Merz nélkül is folytatni lehetne, hiszen ahogy fogalmaznak, egy fehér lovag már ott várakozik a színfalak mögött. A CSU vezetője Markus Söder a korábbi években többször is jelezte, hogy hajlandó lenne vállalni a kormányzati felelősséget Németországért.
3: Romániában a héten megszületett az Ilia Bolozsán vezette kormány elleni bizalmatlansági indítvány. A jövő héten voksolnak róla a parlamentben, ám korán sem biztos, hogy bukik a kormány. A feszültségeket romániai kollégánk Lehőc László foglalja össze nekünk.
6: A szociáldemokrata miniszterek múlt csütörtökön távoztak a kormányból. A pártelnök felszólítására azóta az államtitkárok és a megyei kormány megbízottak is lemondtak tisztségükről. Szerdán Pötri Sorpélyú, a Románok Egyesüléséért Szövetség szenátusi frakció vezetője felolvasta a parlamentben az állítsuk meg a gazdaság lerombolását, a lakosság elszegényítését és az állami vagyon kiárusítását célzó Bolozsán tervet című bizalmatlansági indítvány szövegét, amelyet a két kamara együttes plénuma kedden vitat meg, majd szavaz róla. Az indítvány szövege szerint a kormány az országos helyreállítási terv mérföldköveire hivatkozva készíti elő állami vállalatok részvényeinek eladását átláthatatlanul és valós értékük alatt. Az indítvány 254 aláírója szerint az elmúlt időszak megszorító intézkedései rontották az életszínvonalat, miközben érdemben nem csökkentek az állami kiadások. Szerintük a kormány a lakossággal fizetteti meg az államháztartás rendbetételének árát, miközben a hatalmi struktúrák és a kiváltságok sértetlenek maradtak. A miniszterelnök kijelentette, azzal, hogy partnert keresett a bizalmatlansági indítványhoz, a szociáldemokrata párt, amellett, hogy növeli a kormány megbuktatásának esélyét, gyakorlatilag egy új politikai szövetséget is előkészít. Szerinte ezzel valójában egy új kormánykoalíció körvonalazódik. Szoring Rindánu szociáldemokrata pártelnök azt mondta, az, hogy szövetségeseket is kerestek, csak a siker biztosítása érdekében történt.
7: Sok dolog van, ami elválaszt minket, azért is tartozunk különböző pártokhoz, de van egy közös célunk, az, hogy megdöntsük a Bolozsán kormányt.
6: Magam és a kollégáim mögött egy majdnem 98%-os szavazati eredmény áll, amely a következőt mondja, meg kell vonnotok a bizalmat a Bolozsán kormánytól, ezt tesszük. Amit most csináltunk ezzel a parlamenti megmozdulással, az az, hogy maximalizáljuk az indítvány sikerét. Nincs semmilyen politikai megállapodás az indítvány utánra.
5: Politik post mozione.
6: Kelemen Hunor RMDS elnök szerint egy életképes alternatívát is fel kellene mutatniuk azoknak, akik meg akarják buktatni a kormányt. Nikus Ordán államfő szerint számolni kell azzal, hogy a parlament elfogadja a bizalmatlansági indítványt, ugyanakkor meggyőződése, hogy az ország abban az esetben is meg tudja őrizni a nyugatbarát irányvonalát. Ha az indítvány tényleg elfogadja a parlament, nagyon gyorsan konzultációkat kell kezdeni, fűzte hozzá. Rendkívül valószínűtlen, hogy a bizalmatlansági indítvány elfogadása esetén a szociáldemokrata pártot és a Románok Egyesüléséért Szövetséget tömörítő kormány alakuljon, vélekedett az államfő. És leszögezte, amennyiben mégis olyan helyzet állna elő, hogy neki kell miniszterelnököt kineveznie, nem fog támogatni egy olyan kormányt, amelyben az AUR is részt vesz. Előrehozott választásokat is szinte kizártnak tart. Voltak korábban is politikai válságok, és egyik sem végződött előrehozott választásokkal. Ez csak egy elméleti lehetőség. Dominik Fritz, a liberális Mencséták meg Romániát szövetség elnöke szerint a szociáldemokrata pártot nehezen lehet majd Európa barát alakulatnak nevezni, ha megszavazza a Bolozsán kormány elleni bizalmatlansági indítványt. A szociáldemokrata párt, mint mondta, nagy képmutatással éppen azokat a reformokat támadja, amelyek az országot tovább viszik az európai úton. A Bolozsán kormány által bevezetett reformok igencsak fájdalmasak. A lakosság a bér- és nyugdíjcsökkenést, a megemelt adókat, a rekordmértékű inflációt, a közintézmények, az önkormányzatok, a leépítések, a pénzelvonások hatását egyaránt érzik. Az egyetemisták holnapra az oktatásban bevezetett újabb megszorító intézkedések ellen hirdettek tüntetést. De mindemellett a politikai válság miatti bizonytalanság a legnagyobb probléma Románia számára.
3: Rejtélyes körülmények között halnak meg, vagy tűnnek el tudósok a NASA-tól, azaz az amerikai űrkutatási hivatalból. Az ügy hetek óta foglalkoztatja az amerikai közvéleményt. Jól lehet, a rejtélyesnek mondott eltűnések már évekkel ezelőtt kezdődtek. Tudtak valamit ezek az eltűntek? Vagy ráláttak a világűrben zajló feltételezett eseményekre? Meg annyi a találgatás és az elmélet. A Fehérház vizsgálatot rendelt el az ügyben. Miről van szó? Még nem tudni. De ezt a nem tudnit azért elmondja nekünk Nárai Balázs Washingtonból.
8: Tudósok rejtélyes eltűnése és halála néven él az amerikai köztudatban, az ország közvéleményét az elmúlt hetekben foglalkoztató ügy, alkalmat adva akár vad elméletekre is. Titkos összeesküvésről, az Egyesült Államok ellenségeinek beavatkozásáról, de még földön kívüliekről is. A márciusban felszínre került rejtély már a legnagyobb internetes lexikonban is külön címszó alatt szerepel.
9: At least 10 American scientists, all with ties to US nuclear or space research programs.
10: House Oversight Committee will now investigate the mysterious deaths and disappearances.
8: Természetesen a médiában is gyorsan a vezető hírek közé került a rejtély az elmúlt hetekben. A szövetségi nyomozóiroda, az FBI láthatóan komolyan vette a márciusban felszínre került felvetéseket arról, hogy az elmúlt években mintegy tucatnyi olyan tudós halt meg váratlanul, illetve tűnt el nyomtalanul, aki elsősorban űrkutatással foglalkozott, vagy nukleáris kutatásokkal. A Kongresszus felügyeleti bizottsága is napirendjére vette az ügyet. A legutóbbi eset idén februárból származik, amikor William McCaslin, a légierő nyugállományú ezredese, a légierő kutató laboratóriumának korábbi ezredese eltűnt. Az eset nyomán kaptak szárnyra a hírek, hogy az elmúlt években több olyan ember tűnt el vagy halt meg, aki titkos, kormányzati tudományos programokban vagy annak közelében dolgozott. Köztük például a Los Alamosi Nukleáris Kutatóintézmény munkatársa Melissa Casillas, akinek tavaly veszett nyoma, és Anthony Chavez, aki szintén tavaly tűnt el, ugyanott dolgozott. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA kaliforniai kiemelt kutatóhelye, a Jet Propulsion Laboratory, azaz sugárhajtási laboratórium munkatársai közül hárman is szerepelnek a listán. Michael David Hicks 2023. júliusában halt meg, családja szerint krónikus betegségben szenvedett. Kollégája Frank Myvald egy évvel később hunyt el, és megint egy évvel később 2025 nyarán Monica Jacinta Reza tűnt el a laboratórium dolgozói közül. Zárójeles megjegyzés, hogy az intézmény a magyar Kármán Tódor alapította az 1930-as években. De vissza a listához. Azon többek mellett szerepel még Carl Grillmeier, asztrofizikus, aki a mély világűr titkait kutatta. Ő gyilkosság áldozatává vált, amikor kirabolták az utcán. Ugyancsak meghalt a NASA alabamai űrrepülési központjának kutatója, aki autóbalesetben vesztette életét. A lista láttán a szövetségi nyomozóiroda bejelentette, hogy vizsgálatot indít, és Cash Patel igazgató erősítette meg áprilisban, hogy részletesen megnézik, lehet-e bármi összefüggés.
11: Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be not.
8: Április közepén Donald Trump elnök azt jelentette be, hogy külön megbeszélést tartottak az ügyben, amit komolynak nevezett. Megjegyezte, reméli, hogy véletlenről van szó, hozzátéve, hogy egy-másfél hét múlva okosabbak leszünk. Az egy-másfél hét, sőt két hét is eltelt, a vizsgálat elindult, ami arról szólt, hogy az FBI szakemberei alaposan utána néztek az elszigetelt, de látszólag hasonló ügyek iratainak. Az áldozatok előéletét is átnézték, akiknek többsége első pillantásra nem volt kapcsolatban egymással. Cash Patel, a nyomozóhatóság igazgatója, a héten egy interjúban azt mondta, hogy hamarosan megszületik a jelentés a Fehérház kérésére elindított nyomozás eredményeiről, és beszámolt arról, hogy minden egyes ügy az adott szövetségi állam hatáskörébe tartozott, ezért az ottani hatóságok nyomozati anyagait kellett összefésülni, hogy bármilyen gyanús mozzanatot feltárjanak, ami összefüggésre utalhat. Hogy a tudósok kutatási témái összefüggésben voltak egymással, arra is keresték a választ, mondta el az FBI igazgatója. Donald Trump elnök most csütörtökön a Fehérházban egy eseményen kérdésre válaszolva számolt be az ügy állásáról, közölve, hogy a vizsgálat még mindig tart, de eddig semmi nem utal összefüggésre. Megjegyezte, hogy 10 ember soknak látszik. Ugyanakkor összevetve azzal, hogy az Egyesült Államokban tudósok sok ezrei, százezrei dolgoznak, akkor már nem annyira. Hozzátette azt is, hogy a listán szereplők közül volt, aki betegséggel küzdött, volt, aki öngyilkos lett. De a teljes jelentés készül, és komolyan vesszük, hangoztatta az elnök. Hogy ez az elnöki magyarázat kielégítő lesz-e majd, abban nem lehetünk biztosak, hiszen aki összeesküvést keres, az egy ilyen válasszal biztosan nem elégszik meg. Ez nem kulcs a rejtélyhez. De várjuk a vizsgálati jelentést, már amennyiben nyilvánosságra hozzák.
3: Az Új világot és Járai Juditot hallották, Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
12: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
13: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
14: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márkaszervizekben.
15: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
12: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el, amelyek nélkül nem lehet sikeresen alkalmazkodni a klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorú fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészi Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem három évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásokról. Holnap a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Mayon tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres lávafolyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A hamu több környékbeli települést elborított, több mint 50 falut telepítettek ki. A hatóságok további lávafolyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A 2462 méter magas és tökéletes kúp alakjáról híres Majon az ország egyik legkiszámíthatatlanabb tűzhányója. Itthon zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk néhol erős lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 10-17 fok közé hűl a levegő. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
12: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
16: Szíriai családi ebédek illatai, egy nógrádi kistermelői gazdaság mindennapjai, egy klasszikus magyar tészta újragondolása és egy soproni pince kísérletező kedve. Ételek, alapanyagok és borok történetei a Gasztrokulturális magazinban.
12: Korkóstoló. Ma délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
17: A Zeneakadémián és a Margit-szigeti szabadtéri színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, Gizella napok Veszprémben és az Álmok futó idők című előadás a József Attila Színházban.
12: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
18: A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelven. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
12: Az este. A házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban.
19: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
12: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
17: Idén nyáron sem maradunk foci élmény nélkül. VB-t rendez ugyanis az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval közösen 16 nagyvárosban. Bár a magyaroknak nem szurkolhatunk, de biztosan sokaknak van saját kedvence, így nem árt hozzászokni a gondolathoz, hogy ismét beszédtéma lesz a foci. Mikor, melyik ország, hol és ki ellen játszik, na meg hogy ki, kinek szurkol. Óriás kivetítőkkel lesz tele a város, a strandok, a szabadtéri helyek, és vidám, olykor szomorkás tömeggel találkozhatunk majd az utcákon egy-egy mérkőzés után. Valahogy a férfiakat jobban beszippantja a fociláz, persze vannak lelkes hölgyszurkolók is, akik kedvenc csapatuk mezébe öltözve lelkesen drukkolnak a lelátókon és a képernyők előtt. Köszöntöm Önöket, ma a Kabaré matiné Galambos Éva Match Frász című magánszámával indul Major Melinda tolmácsolásában.
20: Na, képzeld, Sziszi, azt mondta a pszichológusom, hogy ne féljek, nem minden meccs után tart majd 3 hétig, amíg feldolgozom. Mert foci meccsen voltam, jó, szóval drukkoljunk a csapatának, ahol a fia is játszik, és majd meglátom, milyen jó mulatság lesz. Szerinte 100-szor jobb, mint a shoppingolás, na persze. Na, én felkészültem rendesen, csomagoltam elemózsiát a piknikes kosaramba, meg fényvédőkrémet, hogy legfeljebb majd napozok egy jót. De képzeld, jó, szó, az árnyékos oldalra vett jegyet. Ráadásul teljesen feleslegesen ülőhelyre állandóan csak felugrált, mikor valami kiabálni valója támad. Hát az meg volt bőven. Szóltam is a mellettem ülőnek, ne féljen tőle, nem mindig ilyen. Egyszer együtt pantant fel az egész pacsor, ahol ültünk, és mindenki azt kiabált, hogy te marha, nem látod, hogy le sem volt? Na később, hogy meglepjem a Jocót, én is felugrottam, igaz, akkor én csak egyedül, és beordítottam, hogy te marha, nem látod, hogy kukucskált! Na az, hogy tényleg lesette a fiú, és azért röhögem mindenki, az nem derült ki. De a Jocó minden esetre nem nevetett, hanem befogta a számat. Ekkor magam felé fordítottam a fejét, hogy lássa, mit csinál, teljesen lejött a sminkem. De azt hiszem pont rosszkor, mert mindenki felugrált, és azt kiabált, hogy gól! Hát Jocó iszonyú dühös volt, hogy miattam nem látta a gólt. Tudod, én a meccs előtt azt gondoltam, hogy hát néha majd odaszól a fiának, hogy hajrá, meg ilyesmi. Azt is kigondoltam, hogy én miket mondok majd. És nem sok kedvem volt hozzá, de ha már ennyit fáradoztam vele, felálltam, és jó hangosan bekiabáltam, amit én találtam ki. Júj, de Ügyi Zsoltika büszke rá az apuka! Meg azt is, hogy Zsoltika, nagyon menő, decukias, toplis cipő! Hát én azt hittem, örülni fog a Jocó, de inkább megint befogta a számat, és oda sziszegte, hogy fogjam fel, Zsolti 20 éves. Na jó, engem akkor ez már nem is érdekel, csak az, hogy teljesen lejött a rúzsom. Ezért oldalba bögtem, hogy sürgősen kéne már egy tükör. Hát mintha meg se hallotta volna. Tovább üvöltött, gyerünk már, csúszál, másszál! Ja, én meg mossam ki a cuccát. Basszus, Sziszi, te már jártál foci meccsen, de sosem mondtad, hogy a hapsikot teljesen meghibbannak. A Joci egyre zizibb lett. Azért ordított a gyerekkel, hogy az gyertyát meg esernyőt rugott. Hát ez totál megőrült, gondoltam. Ha még egy traktort is lát valahol, én idehúzom az orvost. Na erre mit hallok? Hogy nem látod, Zsolti, hogy az ellenfél kéflit rugott? Hát én nagyon megsajnáltam szegény fiút, hogy neki meg csak ernyő, meg gyertya jutott. Hát bedobtam neki egy kiflit, hogy ő is rúghasson szegény, bár én nem értettem, miért nem a labdát rúgdossák. Szünet után gyorsabban telt az idő, de engem már szétvetett a méreg. Kénytelen voltam tovább hallgatni, hogy azt üvöltözte, hogy vegyél Zsolti a labdát az ellenféltől, aki ott sepreget. Hát sejtheted, senki nem volt ott, nemhogy sepregetni, port törölni se. Egy ideg gyógyász rég kényszer zubbonyba dugta volna. De aztán képzeld, drámai dolgok történtek. Az a bíró úr, aki úgy tűnt nem annyira fontos, mivel ő egész meccs alatt hozzá se ért a labdához, kihirdette az ítéletet, hogy szabad a rugás. Hát akkor elszabadult a pokol. És onnantól kezdve mindenki őt szitta. Hát Jocó még a nevét is tudta. Oda kiabálta neki, hogy össze-vissza fütyörészel, kanári! Pedig én mostanáig azt hittem, hogy kreténnek hívják, mert eddig meg így szólította. Hát tudod, Sziszi, utoljára akkor szenvedtem ennyire, amikor leszívták a zsírt a fenekemről. Hogy mit kérdezem, mi lett az eredmény? Nem volt kétséges egy percig sem. Azonnal szakítottam a Jocóval.
1: A jó idő miatt egyre többen töltik az idejüket a szabadban. Kirándulnak, eveznek, várost néznek, de akad bőven munka a kis kertekben is. A településeken is zajlik az élet, így van miről beszélni az ott lakóknak is. Ihos József Falugyűlés című jelenetében a szerző Csulya Imre, Hernádi Judit, Kaszás Gerkő és Nádas György a közreműködők.
21: Tisztelt Csáti falugyűlés! Nézzük, ki van ma jelen? Bolerász úr?
22: Jelen esetben jelen.
21: Hú, de le van barnulva. Nyaralni volt?
22: Nem, fordítva tartottam a rohadt festékszórót.
21: Zillinger bácsi?
23: Csak az ügyvéd nem jelenlétében válaszolok. Amúgy meg sietnék, mert gyorsított vetéshorgóba dolgozom.
24: Az millen?
23: Amit elvetek reggel, az kiásom D-be.
21: Tanárnő?
25: Jelen, de közben még a nyári szabad egyetem utolsó online óráit oktatom.
21: Mit oktat?
25: Derékon felül biológiát, derékon alul meg lyukas órán van.
21: Lee úr?
26: Én lenni Lee Cheng Bong, a jászpisz, vízhólyag, cipő, diszkont és jégeralszó áruház tulajdonosa.
21: Miért csak jégeralszókat árul?
26: Mert még nem sikerült bejutni a felsőbb körökbe.
21: Há, Hány gyereke is van magának, Lee?
26: 12, de már abba hagyni. Már nem lenni több gyerek, mert alkalmazni őszi kínai férfi fogamzásgátló.
22: Mi? Férfi fogamzásgátló? Az mi?
26: Ezt a sötét hálószobába ágy elé kell fektetni.
23: A feleséget?
26: Nem a vaszgerebjét.
21: Örülök, hogy nálunk telepedett le, mivel magának legalább van üzleti érzéke. Tessék, Kató néni?
0: Én csak azt akarom mondani, tegnap én is csináltam egy jó csereüzletet, vettem egy fejőgépet.
25: És mit adott cserébe?
0: A tehenemet.
22: Mama, magának az esze után már adóvisszatérítés járna.
21: Nézzük, hogy áll jelenleg a falu egészségi állapota. Halljuk el, Virácska?
25: Felméréseim szerint községünk lakosságának összesen 15 foga van. Ebbe már beszámítottam Kató néni hátsó gyökerét is.
23: Én sose kérek érzéstelenítőt, mivel ott a nyugdíjam.
25: Az mitől érzéstelenítő?
23: Hát hiába emelik, nem érzek semmit.
21: Majd elfelejtem, gratulálni szeretnék a Kató néni aranylakodalmához.
0: Köszönöm szépen, habár az uram azóta igen megváltozott.
22: Ez hogy érti?
0: A fiatalasszony koromban mindig azt mondta estékként, hogy inkább nem vacsorázom, csak hadd nézem, ahogy másztelenül mosdózol. Most meg azt mondja, hogy nem mosdóz másztelenül, mert vacsorázom. Pedig valaha én voltam a legszebb lány a járásba.
26: A Csáti járásba?
22: Nem, a Tatár járásba.
25: Hát, nehéz is elképzelni magát másként, mivel évtizedek óta mindig ugyanabba a csehszlovák tyúklábmintás műszálas otthonkába, és tehén trágyat talpú mambuszban látjuk.
26: És szosze vetni le még egyiket?
0: Hát, bevallom, a más éjszakámmal lehúztam fél.
26: Mit, mit?
0: A mambuszom cipzárját.
21: Mint tapasztalják, megkezdődött a Csáti roston sült Matild általános iskola felújítása. A tanárnő ellenőrizte már a szakemberek eddigi munkáját?
25: Még csak a szerszámjukat. Az a baj, hogy a felújításra nyert pályázati pénzből hiányzik 30 millió. Így csupán 1200 forintunk maradt a födém cserére.
21: Esküszöm, nem én nyúltam hozzá.
23: Hát látja, ezt elhiszem, mert ha maga lett volna, akkor egy fillér sem marad.
21: Nem értem magukat. Folyton elégedetlenkednek. De semmi szervezettség nincs az életükben. A Kató néni is miért ücsörök feleslegesen már reggel korán az orvosi rendelő előtt?
0: Már ki van írva, hogy a betegséget korán kell fölismerni.
26: Csak nem lenni beteg?
0: Apró bogarakat látok röpködni a bal szemem előtt.
26: Arra adni magának őszi kínai gyógymód.
0: Kenyőcsét?
26: Nem, légycapó.
0: Én inkább ettől a majom betegségtől félek.
25: Felesleges, a csupán nyál útján terjed.
23: Na akkor a polgármester van a legnagyobb veszélybe?
21: Miért?
23: Na hallja, amennyit a maga fényképét köpködik.
21: Sajnos a szupercella az idei nyáron se került el a falunkat. Az esőzések miatt kiáradt az egyetlen patakunk, a kis szutykos, és elragadta tehenestül a Kató nénit.
0: Bizony, a tehén farkába kapaszkodva szálkáztam a vizen. Hiába kiabáltam a turistáknak, azok csak nevetgélve integettek, mert azt hitték, hogy víz is ízek.
21: Na és hol voltak nyaralni az idén?
26: Hát feleség végezni kimerítő munkát, azt kérni vinni olyan magaslati helyre, ahol fel tud töltődni.
25: Mátraházára vitte?
26: Trafóházára? Ott fel tud töltődni.
21: Aztán azt sem értem, hogy miért kezdték el olyan korán vágni a kukoricát.
22: Hát, mert előtte nap kikapott a csapatunk, és a bíró oda menekült. Ám, félek, hogy baleset érte.
21: Miből gondolja?
22: Abból, hogy láttak a vadászok egy fekete rövidnadrágos vaddisznó kocát, 10 malaccal, aminek egy sárga lap és egy síp volt a száján.
25: A falu, az meg tele van kóborvadakkal.
22: A A Kató néni például befogta az egyik anyamedvét szünete.
0: Mondtam a medvének, hogy menjen végig a soron, ameddig csak bír. Erre az a buta jószág meg se állt Bécsig. Így viszont bekerült az Animal Planetba.
23: Miért?
0: Mert még onnan medvét nem láttak, amelyik két boccsal, meg egy teliputtony oportóval cammag a Maria Hilfer Strasszén.
21: Most a legfontosabb feladat, hogy vissza kell csalogatnunk a fiataljainkat külföldről.
26: Lee öcém is két diplomával tányért mosni Londonba. De megéri, mert fél óra alatt csinálni 2000 font.
25: Tányérmosással?
26: Nem, fénymászolással.
23: Légiósként én is voltam Londonban, és ott láttam, hogy az angol nők tudnak repülni.
22: Na, miből gondolja?
23: Abból, hogy bementem egy furcsa üzletbe, intim sofort ráírva. Mindjárt a bejáratnál egy hiányosan öltözött menyecske állt, de nem köszönt. Én meg jó belcsíptem a farába, erre csendre intett, azt mondta, hogy körberepülte az üzletet, majd kiszállt az ablakon.
25: Fúj, én egy ilyen kétes helyre be sem teszem a lábam.
0: Akkor mit csinál?
25: Én internetről rendelek.
21: Tisztelt falugyűlés! Befejezésül annyit, legyenek mindig felkészülve a szélsőséges időjárásra is. A múltkori jégesővel engem is elragadott az ár, és 2 perc alatt lepörgött az egész életem.
25: Remek! Akkor ugye az is lepörgött, hogy hová tűnt ez a 30 millió az iskola felújítási pénzéből?
21: Sajnos az nem.
2: De miért?
21: Mert mire az pörgött volna, kimentettek a csáti tűzoltók.
1: A régi barátok, ismerősök mindig örömmel köszöntik egymást. Beszélgetnek, nosztalgiáznak, és jókat nevetnek a régi történeteken. Szabados Gábor, Géza bácsi és Ernő bácsi című jelenetében Csolya Imre, Hernádi Judit és Kaszás Gergő találkoznak egymással.
0: Géza, te vagy az?
4: Igen, én vagyok.
0: Te biztos vagy benne? Esetleg tévedhetsz?
4: Nem, Ernő, biztos vagyok benne, hidd el.
0: Na, akkor egy ellenőrző kérdés. Milyen Géza vagy?
4: Barlahidai Géza.
0: Lehet. Nem tudom. Nem ismerős a vezeték neved. És most már a Géza sem.
4: Ernő, osztálytársak voltunk.
0: Mármint, hogy ti ketten? Baradlai és a Géza?
4: Nem Baradla, Barlahidai.
0: Azt mondom, azaz, és hogy jövök én a képbe?
4: Ujjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
2: kutatóintézetbe, amelyikben én is itt vagyok. Na, erre mit válaszolsz?
4: Hát úgy kerülök ide, kedves Ernő, hogy a feleséged megkért, hogy kísérjelek el, és legyek veled a vizsgálatok végéig.
2: Milyen vizsgálataid lesznek?
4: Jaj.
2: Jó, hát ha kínos, akkor ne válaszolj.
4: Nem kínos, Ernő. Neked lesznek vizsgálataid. Tudod, Ernő?
2: Nekem?
4: Igen.
2: Én nem vagyok orvos.
4: Nem.
2: Vagy igen? Mit mondott a feleségem? Milyen vizsgálatokat fogok elvégezni?
4: Drága Ernő, tudsz te róla, hogy az idegeimen táncolsz?
2: Szóval az idegeiddel van probléma.
4: Ja.
2: Majd felírok valamit. Más egyéb? Például nem magas a sód.
4: Mi? Hogy micsodám? A sóm?
2: Jó, akkor a cukrod?
4: Nem, Ernő, nem magas.
2: Ha alacsony, én fel tudom vinni.
4: Ne, arra kérlek, hogy ennél feljebb már ne vidd. Na figyelj, Ernő, azt mondta a feleséged, hogy először menjünk a fülészetre.
2: Mit keresnék én a szülészeten? Ha eddig nem estem teherbe, most már alig, ha fogok.
4: Ernő! Megjött a feleséged, átadlak neki.
25: Szervusz, Ernő. Gyere, Ernő.
2: Viszlát, kolléga.
4: Viszlát.
2: Nagyon hasonlítasz valakire. Ki fogom deríteni, hogy kire? Te, Márta, Igen. Arra gondoltam, hogy ha hazaérünk, leviszem majd sétálni Johnnyt, a német juhászkutyánkat.
25: Szerintem ne akard levinni sétálni.
2: Miért ne akarnám?
25: Ez szegény kb. 3 éve meghalt.
2: Hát ne mondd már, hiszen én minden nap leviszem.
25: Ernő, elárulom neked, hogy te nem a kutyát szoktad levinni, hanem csak a bórázát.
2: És ezt eddig miért nem mondtad?
25: Szerinted nem mondtam minden nap.
2: Micsodát?
25: A kutyát.
2: Jó, hogy mondod, ha hazaérök, leviszem majd sétálni Johnnyt, a német juhászt.
1: Mindig érdekes, ha valaki különleges képességgel, tudással rendelkezik. Lenyűgöző, hogy olyan dolgokra is képes, amelyekre mások nem, és kíváncsiak vagyunk, vajon hogyan csinálja mindezt. Gombos Tibor Háttérhatalom és ami mögötte van című jelenetét Kaszás Gergő és Vida Péter előadásában halljuk.
5: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, ez itt az Ez meg már megint mi, az állati magazin műsor. Mint azt már megszokhatták tőlünk, a mai anyagban is szerepelnek majd celebek ebei és macskái, de ez az epizód azért is különleges, mert vendégünk egy állattolmács. Természetesen ember, csak lefordítja kedvenceink ugatását, nyávogását, halak esetében a tátogást emberi nyelvre. Üdvözöljük a stúdióban Honti Lajost, aki hobbiból kezdte el tanulmányozni az állatok beszédét. Honnan az ötlet?
6: Én is nagy szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Az ötlet onnan jött, hogy szerettem volna megérteni az állatokat, mert mindig megugattak, ha elsétáltam a kerítés előtt. Vagy mit tudom, megmartak, ha ételt vettem el előlük. Vagy mit tudom, ugye meghúztam a farkukat. Én mindig mondtam nekik, hogy miért teszem ezt velük, de hát nem értették, és akkor rájöttem, hogy inkább én tanulok meg az ő nyelvükön.
5: Értem, és van ilyen tanfolyam, vagy esetleg nyelvvizsga?
6: Hát Uszkárból üzleti felsőfokunk van, de a csau-csau is jól megy már, de a madarak is rendkívül választékosan beszélnek. A gacsáknak rendkívüli a szókincse, csak úgy, mint az amúrnak.
5: Hogy az amúrnak? De az egy hal, nem?
6: De bizony, az egyik legfecsegősebb hal. Tudnám, milyen hangos a Balaton nyáron. Ott rikoltoznak a halak. Hello, hello, de finom volt Almádiban azon a nászos kukorica némi horoggal. Hát komolyan mondom, néha fülsüketítő.
5: Jó, hát a halászlére se tudok már úgy nézni, mint eddig. Igen, ott pihegett a ponty karácsonykor a vágódeszkámon. Na, vajon mit mondhatott, mikor számon kérően a szemembe nézett?
6: Egy ponty? Igen. Így ilyen körkörösen, igen, mozgatva a száját kis bajuszkájával, igen, így rezegtetve erősen artikulál?
5: Igen, pontj így, mintha mondani akart volna valamit, csak hát én nem hallottam.
6: No, akkor valószínűleg azt mondta, mi van, rád megyek, megtalálok, megcsaplak a farkúszómmal, hogy beborulsz, mint exportnyúl a kamionban.
5: Nem mondja, most ilyet mondott a pontj, ez egy ilyen agresszív állat?
6: Nézze, a pontj a halak rokija. Először üt, aztán tátog.
5: Na, akkor csodálkozik, hogy leütöttem.
6: Nem csodálkozik az. Már úgy értem most, mert akkor ott lehet, hogy csodálkozott. Nyilván eltátotta a száját.
5: Igen, hát lehet, hogy a légszomj miatt, nem?
6: Mi miatt?
5: Légszomj.
6: Légszomj?
5: Igen.
6: Hát az micsoda?
5: Nem, amikor, hát tudja, amikor kapkodunk a levegő után, mert levegő nélkül mind meghalunk.
6: Jaj, hagyjon már, nem? Na, maga is felült ennek a bugyut a levegő lobbinak, akik elhitették a világgal, hogy levegő nélkül, jaj, mind meghalunk. Na, ez a levegő lobbi.
5: Hát maga is lélegzik.
6: Én nem, én sose tettem olyat.
5: De láttam, tessék, láttam, most megint megemelkedett a melkasa.
6: Visszautasítom, én nem lélegzem, csak ütemesen emelgetem a melkasomat. Mi tilos, vagy mi?
5: Nem illeszkedik az anyaghoz, de mégis félve megkérdezem. A föld az maga szerint is háromszög alakú?
6: Jézus Mária, hát dehogy is.
5: Jó van, kicsit megnyugodtam azért.
6: Lapos, hát mindenki tudja.
5: Mi, lapos?
6: Hát a lapos hát, hát milyen lenne?
5: Bizonyítékot szeretnék a lapos földre,
6: jó,
5: kérem.
6: Jó, tessék, lássa, kivel van dolga. Bebizonyítom, pedig ezt már tudnia kellene.
5: Igen.
6: Na most óceán, tenger, óceánok, tengerek, ez így megvan?
5: Igen,
6: meg?
5: Persze,
6: jó,
5: meg.
6: Labda, labdát, fogott már?
5: Hát persze.
6: Jó, öntött rá vizet?
5: Régen, gyerekként sokszor, igen.
6: Na most, a víz lefolyt, vagy ott maradt a labdán?
5: Lefolyt, természetesen.
6: Természetesen. És az óceánok lefolynak a geoid bolygóról?
5: Hát nem.
6: Tadám!
7: Nem, tehát a föld méltányira lakú. Aki kicsit is okos, látja ezt.
22: Hát nem maga a legsósabb mogyoró az acskóban, ezt meg kell, hogy állapítsam.
5: Én most rájöttem, miként értheti az állatok nyelvét.
8: Igen? És maga szerint miként?
5: Egy szinten vannak.
1: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak a hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kaiser Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A krónika után

0: Budapesten az Inségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják meg orvosolni a helyzetet. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csak nem három évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásokról. Holnap a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van. Az édesanyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Ma zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk néhol erős lökések, napközben 20-25, késő este 10-17 fok valószínű. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
1: Műsor ajánlott.
2: 56-70.
3: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
5: Regényben a szereplő karakterek, akik életre kelnek.
4: Életre kelnek.
5: Ha elég sokat tud róluk az író.
4: De én semmit sem tudok anyáról.
5: Akkor kutatnak kell.
4: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
6: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
1: A Kossuth Rádió Nagybajonban FM 105,2.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
8: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
9: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazin műsorát, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Mezze, fűszerek és családi asztal, szírházas párad ízelítőt az arab konyha finomságaiból.
11: A zöldségeknek nagyon más szerepe van az arab konyhában, illetve szír konyhában, a libanoni konyhában. Ott például nem csak a zöld bab, a zöld borsó, meg

0: zöld lóbab is van, ami nagyon fontos, és ez nyáron terem, és akkor rizssel főzik, vagy hús, darált hússal főzik.
1: Kistermelői tejből díjnyertes sajtok, családi vállalkozás Nógrádban.
2: Nagyon sokszor alakulnak úgy az ízesítések, hogy én is itt vagyok piacon, és a piac végén több időnk van a többi termelővel is beszélni, így nagyon sokszor előfordul, hogyha egyrészt más termelő hoz olyat, amit tudok párosítani sajtokkal, az nagyon sokszor megjelenik, és állandó termékké is tud válni.
1: A káposztás cvekedli új élete, a klasszikus fogás parmezánnal felpörgetve.
3: Az a lényeg, hogy úgy készítsük el a fúziót, hogy az működjön. Szóval semmelyik konyhának ne menjen a rovására. Nyilván én is használtam parmezánt a lazanyéhoz minden, de nem vitte el azt, hogy most belekóstol az ember, és hú, ennek egy olasz lazanyé íze van, hanem megmaradt ugyanúgy a káposztás tészta íz, csak éppen egy más kinézetbe.
1: A sokarcú zöld veltelini, egy soproni pince, ahol a borászat a kísérletezésről is szól.
4: A 23-as évjárattal elkezdtem szétszedni miszlikekre a zöld veltelinit, és jelenleg úgy állok, hogy 6 fajta zöld veltelinim született meg. Az alapvető terv az a pezsgő, a petnát, a klasszikus tartályban, a kordóban érlelt, a narancsbor és a késői szüret.
5: Korkóstoló.

0: Egy családi ebéd többről szól, mint az ételekről. Közös időről, hagyományokról és generációkon át öröklődő ízekről. Szíria a Közel-Keleten, a Földközi-tenger keleti partvidékén fekszik. A gasztronómiája igen gazdag. Az étkezések gyakran a mezzékkel kezdődnek, vagyis a zöldségekre és fűszerekre épülő előételekkel, amelyek már önmagukban is bőségesek. Az ünnepi ebédek azonban itt nem érnek véget. Több fogás követi egymást, miközben a főzés is közös tevékenység, amelyben a család minden tagja részt vesz. Dr. Alnazer Anasz és felesége Liliász asszony közel 40 éve élnek Magyarországon, de a hagyományokat máig őrzik. A szíriai ételekről meséltek Cseke Mártának.
1: Évtizedek óta élnek itt Magyarországon, megismerték nyilván a magyar gasztronómiát is, és van esetleg olyan étel, amit kedvelnek, hogy el is készítenek.
2: Amikor idejöttem, és kezdettem tanulni a magyar nyelvet, Ilona
3: Szakácsi.
2: És ezt nagyon szerettem. Igazán nem nehéz étel, a nőkedli, gulyásleves, valamit édességet, mint a beiglit, ezt szoktam mindig csinálni, és amikor szoktam menni Szíriában, akkor csinálni ezt a kaját a szüleimnek.
1: Ők is kóstolják meg.
2: Igen. Ez segített nekem sokat.
1: És hogy zajlik egy ebéd? Tehát milyen fogások vannak?
4: Az előételek a humusz, az első, a másik pedig a padlizsáni krém, a harmadik a paprikás krém, szintén paprikás krém, ez nagyon fontos, érdekes, hogy nem ismerik Magyarországon. Az alipolyak nagyon művészek a paprikás krém készítésében, sütik a paprikát, ami kápja paprika, sütik a kemencében, utána hámozzák, széttörik, tesznek bele fokhagymát, aztán pirított kenyeret, ami porra van darálva, beleteszi szezámmag krémet, csipős paprikát, olívaolajat, diót, nagyon finom krém lesz abból. Az ember nem is hiszi el, hogy ennek az alapja csak a paprika, de ezt érdemes megcsinálni.
1: Ez Magyarországon is elkészíthető, a magyarországi kápia paprikából?
4: Igen.
1: Ugyanúgy.
4: És akkor ez egy háromfajta előétel, hogy az ember, amíg elkészül a főétel, akkor kezd csippegetni belőle, rátenni belőle a főételre, aztán van a fettus, az nagyon finom saláta fajta, ami pirított pite kenyér, darabokra van törve, kövér, porcsin, növény, amit itt gaznak tekintenek, ez pedig nagyon jó zöldség, fűszernövény, rák ellen.
1: De ez melyik fűszernövény?
4: Kövér, porcsin. Itt nagyon terem, az utcákon, a kertekben mindenki gondoskodik, hogy kivegye és rádobja a szemétbe, pedig ez egy fontos zöldség. Nyersen kell enni, ráteszik ebben a fettusban, mentával, ezzel a pirított kenyérrel, tesznek meg feleségemnek ebbe a fettusba, mentát.
2: Olívaolaj, olívaborot, paradicsom.
4: Paradicsomat, igen.
2: Igen. Van, akik oborkát szeretnek, én nem szoktam. És van másik fajta, amit nem fettus, hanem tabbulé. Ez is, a nők nagyon szeretnek ez a étel, mert savanyú, és van benne burgol, és petrezselyem, ez a fontos.
1: Ez a kettő van benne, a burgol és a petrezselyem.
2: Burgol, petrezselyem, és paradicsom. És a burgol kell aztatni a citromlével, és amikor látszik, hogy puha, akkor utána keverünk vele. Végre olívaolaj, gránátalmalé, utána lehet enni belőle.
1: Milyen innivalókat szoktak fogyasztani ebéd után, vagy ebéd közben?
4: Limonádét például, ha nyár van, tényleg nem szabad limonádét inni, mert hűti a testet. Erre kell vigyázni, hogy nem bármit tudunk inni bármikor. A test, ez egy mérleg, aminek van több tálszája, és kell mindig, hogy egyensúlyban maradjon. Akkor az ember egészségben van. Természetesen a teja mentával, vagy zöld teja, mentával az ebéd után, ez nagyon fontos, nélküle nem lehetne befejezni az ebédet, és akkor a végén jön a vagy gyümölcs, vagy édesség. Ha még beszélünk a zöldségekről, zöldségeknek nagyon nagy szerepe van az arab konyhában, illetve a szír konyhában, a libanoni konyhában. Ott például nem csak a zöld bab, a zöld borsó, meg zöld lóbab is van, ami nagyon fontos, és ez nyáron terem, és akkor rizssel főzik, vagy hús, darált hússal főzik. Articsóka, ez is nagyon finom zöldség, hámozzák, és akkor lesz olyan az alakja, mint egy szökőkút, és lesz egy mélyedés a közepén, azt az egész darabot, természetesen egy étel 10-20 darabból áll, akkor ezt forralják vízben, azután pedig sütik gíban 5-10 percig, és beleraknak darált húst, fenyőmagot, és egy tálcába teszik, öntenek közéjük paradicsom szószt és sütik. Mellette rizst esznek, ez nagyon finom.
1: Kinek tudja átadni a főzés tudományát?
2: Lányoknak. Lányok szoktak segíteni. És mindig szoktak kérdezni, hogy hogyan kellett készíteni, és hála Istennek, hogy sikerült nekik. Nagyon ügyesek.
0: A nagy ízek után most egy egészen más lépték következik. Egy gazdaság, ahol a kicsi, tudatos döntés. Nógrád vármegyében Erdőkürtön működik a Csepnyi birtok, ahol Csány Bálint és felesége családias keretek között foglalkoznak állattartással és tejfeldolgozással. Hogy honnan indult az ötlet és hogyan születik meg egy-egy termék, arról Csány Bálint beszélt Osd Erikának.
3: Gyerekkori inkább idilli képünk volt, mint valós tapasztalat, hogy ezzel foglalkozunk, ezért mind a ketten mezőgazdasági végzettséggel rendelkezünk. Az egyetem után úgy voltunk, hogy akkor elindulunk ezen az úton, és célzottan kezdtük el a gazdálkodást.
5: Az mit jelent, hogy a teheneik A2-es tejet adnak?
3: Az A2 a tehén genetikájára utal. Fontos kiemelni, hogy ez egyetfüggő, vagyis hogy minden tehénnek géntesztet végeztünk, és onnan tudjuk, hogy A2-es. Ez volt az eredeti tej, és egy mutáció során alakult ki a ma kapható, leginkább elterjedt tejfajta az A1-es. Az az enzim szerkezet, ami az ember szervezetében van, az A2-es tejet tudja teljes mértékben bontani. Fogyasztói szemmel ez ott derül ki leginkább, hogy más fehérje összetétele van ennek a tehéntejének. Vásárlóink többsége azt jelzi vissza, hogy tejfehérje érzékenyként is tudja fogyasztani. Ez a legkézzelfoghatóbb előnye. Persze, aki nem érzékeny, azok is könnyebben tudják emészteni ezt a fajta tejet.
5: Többfajta krémsajtot is készítenek, ezek között van sós. Milyen ízesítésűek a sósak?
3: A bazsalikom fokhagymás az az egyik legnépszerűbb, a medvehagymásat szeretni. Ezen kívül készítünk lilahagymásat, magyarosat, illetve kakukkfüveset is.
5: És csokoládéval is ízesítik, ugye?
3: Így van. Krémsajtaink között van ilyen sajtorta jelleggel krémsajt desszertünk is. Csokival vagy gyümölcsel szoktuk még keverni a krémsajtot, és úgy kínáljuk. Kifejezetten desszertnek készítjük. De ezen kívül vannak gomolyák is, van gouda vagy ilyen félkemény sajt, az már ritkábban, nem is tudok minden héten kihozni. Az az az irány, ami felé többet kísérletezünk.
5: Az alaptermékeikhez milyen ízesítéseket használnak?
3: Próbálkozunk különböző párosítással. A leggazdagabban a szalványos vagy ízesített gyógysajtekes. Miért szoktuk használni? Ott azért megjelenik már a lila hagymalekvár, sőt lila bazsalikon pesztóval is töltjük. Például most a legújabb az a vörösborban pácolt fügés gyógycsajtekersünk. Nagyon sokszor alakulnak úgy az ízesítések, hogy én is itt vagyok piacon, és a piac végén több időnk van többi termelővel is beszélni. Így nagyon sokszor előfordul, hogyha egyrészt más termelőhoz olyat, amit tudok párosítani sajtokkal, az nagyon sokszor megjelenik, és állandó termékké is tud válni. Mint például a homoktövises joghurtunk, ami pont egy ilyen véletlen műve volt, hogy a szomszédnál volt homoktövis, én meg megkívántam, hogy egyek valamit, és akkor ott helyben kevertük össze az elsőt. Így alakulnak legtöbbször az új receptek.
5: Különleges programokkal várták novemberben a vendégeiket. Önök a megálmodói a piacok éjszakájának?
3: Először szeptemberben egy szarvasbőgés edition formában szerveztük meg. Ugye ott vagyunk Nógrád megyében, a Cserhát lábánál. Minden este nagyon jól hallatszik a szarvasbőgés. Ezt akartuk megmutatni a vidéktől távolabb levő vendégeinknek. Az volt a célunk, hogy kicsit megfordítsuk azt a felállást, amit itt a hétköznapokban látunk. Feleségemmel mind a ketten egyetemet végzett gazdálkodók vagyunk. Fontos az, hogy ezt ne csak végezzük, ne csak gyakoroljuk a kihatásunkat, hanem tudjuk továbbadni, és tudjuk megmutatni, hogy mi milyen eszközökkel, milyen elképzelésekkel hogyan gazdálkodunk. Ennek az egyik első lépése volt a piacok éjszakájának a megszervezése.
5: És ez valóban éjszaka volt?
3: 5-től kezdtük, és erősen belementünk már a sötétedés utáni időszakba, és ez adott egy hangulatot is neki.
5: Más programokat is szerveznek a birtokukon. Mit jelent a meseösvény?
3: A meseösvény második piacok éjszakája alkalmával Tibival szerveztük meg, ugyanis akkor debütált Timi első könyve. Gondoltuk, hogy minél jobban átadjuk a könyv hangulatát, egy ilyen meseösvényt, egy játékos formát is terveztünk mellé.
5: Timinek a könyvei a gazdálkodással, állatokkal foglalkoznak, róluk ír?
3: Állatok vannak benne, a Holdfény és a Karácsony varázsa, ez egy könyv. Igazából a lányunknak írta az adventi időszakra, és minden napra egy-egy történettel kedveskedik. Arról szól, hogy bejárja ez a Holdfény az egyik rénszarvas a világot, és különböző gyerekekről hall történetet az állatok révén, akik figyelnek minket, és vigyáznak ránk, és erről van egy szerintem tanulságos, jól megfogalmazott kis mesekönyve.
0: Egy jól ismert étel is tud meglepetést okozni, ha új szemmel néznek rá. A káposztás cvekedli sokak számára a menza vagy a nagymama konyhájának emléke, egyszerre édes és sós változatban is ismert. Eredetileg osztrák gyökerű fogásról van szó, amely mára a magyar konyha egyik alapdarabja lett. A cifrai szakácsverseny, amely a hazai szakács tehetségek egyik legrangosabb megmérettetése és a klasszikus magyar ételek újra gondolását ösztönzi, egyik fordulójában ezt az ételt kellett új formában elkészíteni. Matus István balatonszemesi séf olaszos irányba vitte el a fogást, Major Eszter Anna beszélgetett vele.
6: Egy cifrai típusú verseny, vagy akár a cifrai kurzus mit tud hozzáadni mondjuk az önkonyhai szemléletéhez?
7: Nekem például rengeteget, mert itt vagyunk most 5 vagy 6 ebbe a versenykörbe. Ebbe a 2,5 órába mindenki a saját munkájára koncentrált, de közben azért körül tudunk nézni egymás között, és akkor utána vagy az, hogy megkóstolom, és utána akarok járni, hogy ezt hogy készítette, vagy az alapanyagot akarom kipróbálni.
6: Ez inkább verseny, vagy pedig egyfajta kurzus és edukációs folyamat?
7: Ez mindenki számára egy nagy tanulási folyamat, számomra is, de van benne nyilván egy verseny szemlélet, verseny élmény, és szerintem ez fontos, hogy aki szereti tényleg a szakmát, tapasztalja meg, mert azt, hogy mi a hiányossága, mi az erőssége, ezt ilyenkor fogja kidobni az élet, hogy szétesik-e egy olyan nyomás alatt, és itt szerintem folyamatosan erősödik egy kicsit az emberi szellem, és aki foglalkozik, és nem azt, hogy megsértődik a kritikákon, az épül is. Maximálisan próbálunk felkészülni, és legalább amit mi szeretnénk maximálisan oda tenni, ezt le kell próbálnunk. Én úgy gondolom, hogy legalább 2-szer. Nem csak a gyakorlás a lényeg, hanem a fejbe lévő összpontosítás a dolgokra.
6: A saját étterminek konyhájának a szemlélet, az hogyan tud megjelenni a cifrai versenyen, vagy pedig éppen, hogy ez kicsit ilyenkor háttérbe kell szorítani?
7: Balatonról jöttem, én 1,5 éve élek itt Budapesten, az egész eddigi tapasztalatomat próbálom beépíteni a versenybe. Mostani versenyen is a káposztás cvekedli lazanya, az például onnan jött, hogy nálunk 2 lapon van a lazanya, és ugyanabban a metódusból eljárással készítettem el, csak egy magyaros vonalon.
6: Nagyon sok trend van most a gasztronómiában. Ezen trendek közül az egyik talán nagyon-nagyon meghatározó sokak által kedvelt a fúziós konyha. Ugye most ön is mondta a lezenyét, ugye ott van a káposztát szvekedli. Hol van ebben a határ, és ez az ön számára mit jelent?
7: Én szerintem a határokat a saját elménk szabja meg, mert szerintem az a lényeg, hogy úgy készítsük el a fúziót, hogy az működjön. Szóval semmelyik konyhának ne menjen a rovására. Nyilván én is használtam parmezánt a lezenyéhoz minden, de nem vitte el azt, hogy most belekóstol az ember, és hú, ennek egy olasz lazanyéze van, hanem megmaradt ugyanúgy a káposztás tészta íz, csak éppen egy más kinézetbe.
6: Tulajdonképpen olyan ez az egész, mint van egy paletta, van egy vászon, és akkor mint ugye egy festő megalkot egy alkotást.
7: Igen, én szerintem minden séfnek előbb-utóbb eljön az az idő, amikor megvannak a tipikus kézjegyei, beül egy vendég, az meg fogja mondani, hogy ezt ő készítette.
6: Mi az ön vétjegye?
7: Sokszor megkaptam, hogy háziasan főzök. Én például erre büszke vagyok, mert szerintem a magyar konyhának az alapja az, hogy háziasan jól főzzünk, ízesen, és próbálom ezt a modern konyhával ötvözni. Én szeretem a pirított, sült ízeket, a pörkölt is ne főtt legyen, hanem azért pörkölt, mert hogy előtte azért egy kicsit legyen megpirítva az a hús, a hagyma jól legyen lepirítva, mert akkor jönnek a tipikus ízek elő.
6: Mi az a hozadéka a versenynek, ami miatt megint itt van, megint megpróbálja, és megint tanulni vágyik?
7: Nekem egy lelki feltöltődés, egy kimozdulás a mindennapjaimból. Nagy séfek elmondják a véleményüket, akiket én is nyilván becsülök, és ebből építkezünk. Az egészséges kíváncsiságot meg kell tartani, mert a szakmában nincs befejezett dolog, szóval itt nem lehet azt, hogy mindenki tudjon mindent, és soha nincs az, hogy én tudom a legtöbbet, mindig van sokkal jobb, sokkal ügyesebb, és szerintem ez a jó. Így tudunk fejlődni. Én nagyon sokáig szerettem a komfortzónán belül maradni, de rá kell jönni mindenkinek, hogy ki kell próbálni a komfortzónán kívül. Aki szereti a szakmát és szeret kóstolni, azt próbáljunk egy olyan termet, ami azt mondja, hogy az nem az ő ízlésvilága, vagy menjen el egy versenyre, mert egy olyan dolgot tud készíteni, amivel még nem dolgozott, szerintem a legjobb érzés és a legjobb fejlődési pont.
0: A műsor végén a nyugati határ felé vesszük az irányt. Sopronban, a Steigler pincében a hagyomány és az újítás nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő szemlélet. Az organikus művelésű ültetvények különleges talajon csillámpalán helyezkednek el, amelyhez mészkő és humuszban gazdag erdőtalaj társul. Ez adja a borok karakterének alapját. A pince főborásza Varga Tamás szívesen kísérletezik, különösen a zöld veltelénivel. Vajda Klára a pincében járt, ahol egy kóstoló során beszélgetett a borásszal.
8: Milyen jellegzetes szőlőfajtákkal foglalkoznak? Melyek azok a szőlőfajták, ami eltér a borvidék sajátosságaitól?
9: Főfajtáink a kékfrankos, ugye vörös oldalról, és a zöld veltelini a másik, tehát a fehér oldalról. Harmadikként bejött a furmint emellé, a két főfajta mellé. 6 hektár kékfrankosunk van, 3 hektár zöld veltelinink és 2 hektár furmintunk. Talán kevesen tudják, hogy Sopron az egy fehér boros vidék volt, míg filoxéra járvány előtt, tehát ez a Pozsony, Sopron, Ruszt borvidék. Ez egy ország is volt, meg egy borvidék is volt, és mind fehér fajták voltak. Ahol elsősorban furmint, sárga muskotáj, pozsonyi fehér. Aztán filoxéra járvány alatt, vagy után, ugye, amikor kipusztult itt az ültetvények, majdnem 100%-a, akkor kezdett begyűrőzni hozzánk a kék szőlőfajtákból, és akkor ugye kékfrankos. Majd az 50-es évektől pedig ugye Sopron lett a kékfrankos fővárosa, ami szintén egy nagyon jó dolog, mert nálunk tudott igazán kibontakozni a kékfrankos, és egy teljesen egyedi világot mutat. De emellett mi úgy gondoltuk, hogy ezt az ősi fajtát, ezt a furmintot mindenképpen visszahozzuk a borvidékre.
8: És hogy érzi magát?
9: Mindenképpen jól érzi magát a furmint. 19-es volt az első évjárat. Szépen lassan rájöttünk, hogy mennyire különleges és egyedi arcát mutatja a furmint. Ugye, ha bárhonnan furmintot kóstolunk, általában az ember Tokaj, Somló, Eger, Balaton felvidék, ezek mind vulkanikus talajok. Sopron az pedig egy csillámpalával borított borvidék. Tehát egy teljesen más ásványosságot gyűjt be a szőlő az érés folyamán, és ez egy teljesen unikális ízvilágot mutat meg. Mert ugye a furmint egy neutrális fajta, nem egy illatos, nem egy messziről felismerhető fajta, és ezért nagyon jól mutatja azt, hogy honnan jött. Tehát egy milyen talajról jött, milyen meccés móddal, tehát szuperül megmutatja azt, hogy mit tud önmagában, és ezért szeretjük nagyon, mert ezen a csillámpalás talajon, hordóban erjesztve, hordóban érlelve, magyar hordók, csak magyar hordóval dolgozom, ezekben egy olyan világot hoz elő, ami tényleg egyedülálló az országban.
8: És a zöld veltelini, azzal hogy sikerült megbarátkozni és bánni vele?
9: A zöld veltelinit pedig imádom, főfajtának tartom számunkra. A 23-as évjárat elkezdtem szétszedni miszlikekre a zöld veltelinit, és jelenleg úgy állok, hogy 6 fajta zöld veltelinim született meg. Az alapvető terv az a pezsgő, a petnát, a klasszikus tartályban, a hordóban érlelt, a narancsbor és a késői szüret. Tehát nagyjából amit fehér borból készíteni lehet, vagy meg tud születni, azt mind megcsináltam, de nem tudom visszaszükíteni a kört, mert annyira jó lett mindegyik önmagában, hogy marad ez a 6 fajta zöld veltelini, és gyönyörű képet mutat. Ugye szintén hasonló egy kicsit a furminthoz, mert nem egy illatos fajta, hanem szintén egy neutrális fajta. Ha ez megfelelő időben szedve, megfelelő módszerrel elkészítve, mindegyik egy különálló kis világot mutat, és nagy szenzációnk a zöld veltelini pezsgő. 16 hónapig volt palackos élelés alatt a pezsgő, és mindenhol imádják, mert egy teljesen új világ. Tehát zöld veltelinből nagyon kevesen lehet, hogy mi vagyunk egyedül, akik jelenleg forgalomban lévő pezsgőt készítünk, és szintén ez egy kis unikális dolog itt a magyar pezsgők világában.
8: Hol tanulta a szakma csínyed, bényed?
9: Egy szőlőoltványiskolába kezdtem el dolgozni Ausztriába, utána kerültem ki Amerikába, pincébe, de azt mondom, hogy igazság szerint a legtöbb részt, nagyjából 10-12 évet azt Ausztriában töltöttem el, itt Burgenlandban, Golzban és Wachauban. Tehát nagyjából mondhatom, hogy a zöld veltelini szeretete is azért a wachaui borvidékről jött velem, a kékfrankos szeretete és a kékfrankosnak a tudat tudatos világa, az pedig a Burgenlandból hoztam magammal. Ezen felül levelezőn elvégeztem a szőlészborász mérnökét.
8: És akkor nincs más hátra, mint kóstoljunk, mit töltött a poharamba.
9: A pohárban most egy zöld veltelini furmint és otthonel muskotáj házasítás van. Ez egy ilyen birtok fehérbor 23-as évjárat. Két fő fajtánk, a furmint és a zöld veltelini, ezek Hordóban érlelt borok, és az otthonel muskotáj pedig azért tettem hozzá, hogy egy kicsit megdobja az egészet, mint illatban, egy kicsit kikönnyíti, tehát nem kell sokat gondolkodni rajta, hanem minden napra is ajánlom.
8: Száraz bor milyen ételekhez ajánlja?
9: Úgy gondolom, hogy a fűszeressége és a hordós világa miatt akár magyaros dolgokhoz nagyon jól működik, tehát egy töltött paprikához, egy paprikás csirkés világhoz, az olaszokhoz, tehát egy tésztával, vagy valamilyen kagylós, vagy ázsiai ételekhez, és szerintem a hordós érvelés miatt akár egy vad, egy fácánhoz, vagy egy kicsit belekezhetünk a vörös húsokba is, egy malacpofához. Tehát, hogy ilyen lájtosabb húsokhoz is abszolút ajánlom.
8: A furmintról és a veltelléniről mesélt, de a muskotájról nem. Ez hogy kerül a soproni borvidékre?
9: Általában a muskotájról mindenki arra gondol, hogy ez egy félédes vagy édes világ, de hogyha időben születeljük és kiárasztjuk, akkor abszolút gyönyörű szárazfehér bor tud születni belőle. Ez otthon a muskotáj, ugye ez egy fajtája a muskotájnak, ez maradt meg nálunk. Nekünk is nagyon kevés van, három sor az egész, tehát önmagában nem is jelenik meg, de így, hogy egy házasítást egy kicsit feldobni, egy kicsit illatosabbá tenni, kicsit kikönnyíteni, arra egy tökéletes fajta.
0: Mi volt mára, ami a fülön át a gyomorra tartozik? Köszönjük a figyelmüket, Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. A Kossuth Rádió Szekszárdon FM 99. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió Ózdon FM 90,3.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 10 óra, jó napot kívánok! A mikrofonnál Garami Zsuzsa. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most asszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmaradt az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el, amelyek nélkül nem lehet sikeresen alkalmazkodni a klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket, a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasút fejlesztése, a budapesti körvasút Népliget állomása és a ferencvárosi szakasz átépítése. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Kedden délután köszöntik Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlési tagoknak. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén lévő Mayon tűzhányó környékéről. A tűzhányó körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további láva folyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, a hamu több környékbeli települést elborított, és összesen 52 falut telepítettek ki. A hatóságok 3-as szintre emelték a készültséget, és repülési figyelmeztetést is kiadtak. Az időjárásról: zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol elős lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20-25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő. Kedves hallgatóink, a híradást Polyák Adrien szerkesztette, 10 óra múlt, 4 perccel.
2: 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Salgótarjánból, a Kisboldogasszony templomból. A szentmisét bemutatja Varga András esperes plébános. Orgonán kísér Diósi Tamás orgonaművész. Közreműködik a Cantate Domino kórus Csohány László névezetésével. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

Imádkozzunk családjainkért, ó Szent József, légy házunk ura, és családunk patrónusa, egyetértés és szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat, küzdelmünkben légy vezérünk, erényekben példaképünk, átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit, zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos, engedd be az Isten áldást, minden jóban törekodást, ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűz anyánknak, hogy családunk kicsi háza Názáretnek legyen mása. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Húsvét 5. vasárnapján szent misénket 20 éve elhunyt férj, édesapa és nagyapáért, valamint elhunyt szülőkért, nagyszülőkért és keleszülőkért, és ezen a mai napon, május 1. vasárnapján élő és elhunyt édesanyákért is imádkozom. Imádkozunk ebben a szent misében, amelyben szeretettel köszöntelek benneteket, akik itt vagytok Salgótarján főplébánia templomában, valamint szeretettel köszöntöm a katolikus és Kossuth rádiót hallgató hívőket, akik határon innen és határon túl belekapcsolódnak a mi imádságunkba, hogy imádságunk tiszta szívvel szólhasson a Jóistenhez, és meghalljuk a mai Szentírásnak az üzenetét, szívünkbe fogadhassuk. Most a Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Amen.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódást támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a 12 összehívta a tanítványokat, és így szóltak hozzájuk. Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, 7 jó hírben álló, lélekkel eltelt, bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és szent lélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohóruszt, Nikántort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket. És az Isten igéje tovább terjedt, úgy, hogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen hódoltak meg a hitnek. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt, mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Ezért mondja az írás, íme Sionban kiválasztott becses szegletkövet helyezek el, és nem val szégyent, aki hisz benne. Nektek tehát ő, mivel hisztek benne, a dicsőségetekre válik. A hitetlenekre azonban ez vonatkozik. A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. A botlás köve és a botrány sziklája. Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban, választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt: Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte: én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte: Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt: már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbe vinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek.

nagy bölcselő Platón mondta, amikor közeledett élete vége, kétségek között éltem, bizonytalanságban halok meg, és nem tudom, hogy hová megyek. Pedig ő az ókori gondolkodók között szellemóriásnak számít. A Krisztus előtti 4. században élt aténi filozófus azonban nem is mondhatott mást, mint amit annyi meg annyi kortársunk érez ma is. És tudjátok, a mai evangélium épp ezért egész emberi, vallási életünkre nézve döntően fontos üzenetet tartalmaz. Krisztusban, kedves testvéreim, kedves remény zarándokai! Milyen jó, hogy elhangzik Jézusnak a búcsú beszédében ez a kijelentés, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Pontosabban azt jelenti ez a kijelentés, hogy meg ne zavarodjatok, össze ne kuszálódjék a ti szívetek. Jézus akkor mondja ezt, amikor János evangéliuma arról számol be, hogy már Júdás eltávozott, Jézus megjövendölte Péternek a tagadását, és beszél az ő búcsú vételéről, amit az apostolok nem értenek. Megrendültek, értetlenség gyötri őket, nem tudnak azonosulni azokkal a szavakkal, amiket Jézus mond nekik, és félelem uralkodik el az ő szívükön. És tudjátok, valami hasonlót éltek át Mózes korában élt vándorló zsidók, amikor megtorpantak az ígéret földje előtt, ezért Isten azt mondta nekik, Mózesen keresztül, az Úr, a te Istened elét helyezte az országot, lép be, vedd birtokba, ne félj, és ne légy bátortalan. Pál apostol később ezt tartja hihetetlen nagy kincsnek, Korintusiakhoz 2. levélben, 4. fejezetben írja, mindenfelől szorongatnak, de össze nem törnek, kétségeskedünk, de kétségbe nem esünk, üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk, földre terítenek, de el nem pusztulunk. Testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk szüntelen, hogy Jézus élete is megnyilvánuljon testünkön. Sok idős, hűséges pap és világi hívő átélte a kommunista, ateista évtizedekben a megmaradás alaptörvényét, amelyről nem egyszer, nem kétszer az idős paptestvérek úgy be is számoltak. Nékem fiatalnak, amikor elindultam a hivatásom útján, a következőt mondták, nem félni, és nem hagyni, hogy megfélemlítsenek. Akik határozottan bíztak Jézusban, hittek ígéreteiben, azok erősek tudtak maradni, akár börtön járt érte, akár előmenetelük megtörése volt az ára. Miért? Azért, mert valami biztonságérzet töltötte el őket, és érezték, hogy szívükben, lelkükben, hogy az események kulcsa nem az én kezemben van, de nem is az ellenségeim kezében, mert Isten irányítja a történelmet. Aztán a mai evangéliumnak egy másik csodálatos üzenete, Jézus határozott messiási öntudatának megnyilatkozása, amikor

Benne van a cél is, a cél pedig nem más, mint az igazság és az élet. És azt gondolom, hogy valami módon erre ismertek rá az apostolok, amikor nevükben Péter hűségnyilatkozatot tesz. János evangéliumának 6. fejezetének a végén olvashatjuk, amikor a tanítványok közül sokan elmennek, amikor Jézus beszél arról, hogy ő az eukarisztiában saját magát adja, és azt mondja, hogy aki eszi az ő testét, és issza az ő vérét, annak örök élete van. Ezt nem tudják sokan elfogadni, elmennek, ránéz a 12-re, és kérdezi tőlük, ti is el akartok menni? És Péter hűségnyilatkozata így szól, Uram, kihez menjünk, neked örök életet adó igéid vannak. Szent Ágoston szerint ez az egyetlen nyitott út, amelyről már korábban jövendőltek a proféták, amelyet egyetlen filozófia sem képes megadni. Nyitott út mindenkinek a lélek szabadságára, írja Szent Ágoston, és erről az útról senki sincs letiltva, kizárva, ez a királyi út, amely mindenkié. És záró gondolatként pedig korunk legtragikusabb betegsége nem a rák, nem a szívbetegségek, hanem a kiúttalanság. Erről beszélnek a fiatalkori öngyilkosságok és az öregkori kedvvesztés, közömbösség, szomorú esetei. A céltalanság, a reménytelen kiúttalanság öl, maga tehetetlenné, lemondóvá, önmagunkbá, szárttá tesz. Meg kell tanulnunk együtt haladni a sikertelenségekkel, a küzdelmekkel, a gyengeségeinkkel, anélkül azonban, hogy egy pillanatra is feladnánk magát az utat. Az élet értelmét, célját keresni kell, és ha keressük, akkor keressük jó helyen. Jézusnál ezt megtalálhatjuk, mint Péter is mondta, hogy Uram, kihez menjünk, neked örök életed adó igéid vannak. Most ezen igékből hallhattunk párat. Ha valaki még nem tette, kapcsolódjatok bele a Biblia egy év alatt levő csodálatos sorozatba, ma már a 123. részt hallhattuk, amelynek a fényében nézve életünket, nézve esetleg életünk nehézségeit, egészen más színben fogjuk látni, és megtapasztalhatjuk azt a nyugalmat, amelyet ugyancsak Szent Ágoston fogalmaz meg így, nyugtalan a mi szívünk, Istenünk, amíg meg nem nyugszik benned. Amen. Most pedig az apostoli hitvallással valljuk meg együtt hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, akinek házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített.

0: 14. Leó pápáért, akinek megválasztása első éves évfordulóján emlékezünk, hogy legyen ereje másokat megerősíteni, és Isten szándéka szerint vezesse népét az üdvösség felé. Könyörögjünk az Úrhoz!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindazokért, akik tévedésből, az igazság megismerésének hiányából, vagy rossz akaratból másút keresik boldogságukat, és csalódnak, hogy rátaláljanak. Könyörögjünk az Úrhoz!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindazokért, akik félelemből, helytelen istenképpel, vagy csak megszokásból hisznek, hogy öntudatos, felnőtt, megtapasztalt hitre jussanak. Könyörögjünk az Úrhoz!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindazokért, akik a szeretetet és a szabad élet akadályát látják az evangélium törvényében, hogy rádöbbenjenek, ez az igazi kibontakozás a teremtő szeretetnek, a szabad személyiségnek és az örök életre rendelt emberi méltóságnak. Könyörögjünk az Úrhoz!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindazokért, akik lelkiismeretük szavát követve kultúrák és vallási szokásokban nevelkednek, anonim keresztényként tartoznak hozzánk, hogy eljussanak a teljes igazságra, a krisztusi útra és az atyával való életközösségre. Könyörögjünk az Úrhoz!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mindazokért, akik földi vágyakozásaik és kereséseik után már hazaköltöztek, megleljék közelségedben azt, amit itt a földön csak halvány életképként sejtettek. Könyörögjünk az Úrhoz!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk és Istenünk, tekints megengesztelődve népedre, amely szent fiad áldozatával járul színed elé. Jóságoddal segítsd a földi életben, hogy elnyerje az égi hazát, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten

Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert odatta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, s

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, amírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott odatta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, városunk pártfogójával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, s nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Amen.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy a helyén, hanem csak egy szóval.

mint Szent József herceg, prímás, érsek, bíboros, akinek szombaton emlékeztek Esztergomban halálának 51. évfordulójára, így nyilatkozik. Egyetlen földi szónak sincs édesebb csengése, mint ennek az egynek, anya. Érző, hálás fiúi szív sem tudná megmondani, mi is ő neki az édesanya. De annyit el kell mondania, Isten után a legnagyobb jótétemény. Igen, május első vasárnapján különösen is erre emlékezünk, földi és égi édesanyát köszöntve, mi most ezt a Te vagy földi éltünk énekkel, imádsággal tegyük meg a záró áldás előtt.

mielőtt a záró áldást adnám, és elköszönnénk hallgatóinktól is, hadd kérjelek még benneteket valamire. Nekem 45 évvel ezelőtt volt Sopronba, így május első vasárnapja után a hétfői nap, az érettségi napja. Hétfőn érettségiző fiataljaink tanúságot tesznek arról, amit tanultak. Hogy mindinkább ez sikerüljön, majd imádkozzunk értük. Most pedig álljatok fel mindnyájan, és fogadjátok a Jóisten áldását, amely békét közvetít, mert a krisztusi békének gyógyító ereje van személyes életünkben, a családi asztalnál, és közösségeink megújuló találkozásaiban.

0: Kedves hallgatóink! Római katolikus szentmisét közvetítettünk Salgótarjánból, a Kisboldogasszony templomból. A szentmisét bemutatta Varga András, esperes plébános. Orgonán kísért Diósi Tamás orgonaművész, közreműködött a Cantate Domino kór is, Csohány László névezetésével. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
0: 11 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légicsapás tüzet okozott Primorszk-balti tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet, a Szmolenszki régióban pedig hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozták az utasszállító repülőgépek forgalmát Szentpéterváron, valamint több moszkvai repülőtéren. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Prany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Kedden délután köszöntik Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlési tagoknak. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap magyar írásbelivel kezdenek a diákok, kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett a talajréteg is ég. Emiatt a tűz a felszín alatt is terjedt, az erdő pedig egyszerre több helyen kapott lángra. A nehezen járható hegyvidéki területen helikoptereket is bevetettek a lángok megfékezéséhez. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén lévő Mayon tűzhányó környékéről. A tűzhányó körül több kilométeres lávafolyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek, és további lávafolyamokra, valamint földcsuszamlásra figyelmeztetnek. A polgári védelem azt közölte, A hamu több környékbeli települést elborított, összesen 52 falut telepítettek ki. Itthon zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk néhol erős lökések, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul, a nyugati részeken lesz melegebb, estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő. A híradást Polyák Adrián szerkesztette.
1: Műsorajánlat.
2: Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
3: A Zeneakadémián és a Margit Szigeti Szabadtéri Színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész. Gizella napok Veszprémben és az Álmok futó idők című előadás a József Attila Színházban.
1: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: A mosoly, ami végigkísér egy életen át, a szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáim.
1: Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

Holnap megint lesz érettségiző gyerekem, szerencsére rutinos vagyok, már nem izgatom magam, izgattam már magam eleget. Tudni kell rólunk, hogy bár apusom komoly műszaki ember, mérnök volt, de egyetlen leszármazottjának sem adott, tehát egyetlen matematikához kapcsolódó gént sem, így aztán mindenki bölcsész lett, persze azért ehhez is le kellett érettségizni. A fiam egy jó nevű szerzetesi iskolába járt, ahol egy nagyon kedves bácsi tanította matematikát, még nem az utolsó évben váratlanul elhunyt, és bizonyos M. Matya vette át az osztályt, akinek ki sem mondom a nevét, mert meglett családapák kezdenek verejtékezni a puszt említését. Az más kérdés, hogy a vaskezű atya nem ártott a társaságnak, akik a kedves bácsitól semmit sem tanultak, a május meg rohamosan közeledett. A retteget atya nekilátott hát a felzárkóztatásnak, mindeközben persze mesés vagyonok vándoroltak át a családoktól különféle külön tanárokhoz. Az édesanyám sem bízta a dolgot a véletlenre, az utolsó hetek valamelyikén Rómában voltak, ahol Szent Péter sírjánál mondatott misét, hogy meglegyen a fiam évvégi kettese, ami ugye belépő az érettségire. Ha a szüleimmel múlik, bárkivel lepaktáltak volna, gondolkodás nélkül augórokat és haruszpexeket is fogadnak. De szerencsére megjött a ír, hogy szabad az út, meg lett az évvégi átmenő jegy, és aztán a matematika érettségén is sikerült átevickelni, mi több a bölcsészkarra is sikerült az egyetemi felvételi, sőt, még a következő gyerekemnek is sikerült, és most a legkisebbnek is sikerülni fog. És azt talán el sem kell mondanom, hogy azóta egyikük sem számolt ki semmit, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy soha senki nem kérdezte meg tőlük, hogy hány pontjuk volt matematikából az érettségén, és a világ egyetlen elit egyetemén sem feszegették, hogy akkor hetedikben az a kémia félévi jegy hogyan is volt, de az sem, hogy szépen írtak-e harmadikban, pedig a tanítónéni elmondta, hogy aki nem ír szépen, az képtelen lesz igényesen és tisztességesen dolgozni, nos, a tanárnő tévedett, képes lesz. A harmadik gyerekemnek soha ilyet nem mondtak, csak kedvességet, segítséget, derűs következetességet és örömet kapott az iskolájától, és most, hogy 13 év után búcsúzunk a Waldorf közösségtől, Isten áldjon meg ezerszer mindenkit, akivel csak kapcsolatba kerültünk, és Kriszti tud, hogy hiányozni fogsz, tudják, ő a szuper cinikus, zseniális, homorú anyukája a lányom barátnőjének, akivel 13 évig röhögtünk át minden nehézséget, szóval Kriszti hiányozni fogsz, és tud, hogy a legjobb dumáj családi mondások lettek, és most el sem sorolok minden tanárt, akinek hálás vagyok, mert abban nagy bőgés lenne. Órákig tudnék mesélni arról a sok szépségről és jóságról, amit a Waldorf iskolában kaptunk, és sokan nem értik, hogy hogyan lehet büntetés és megaláztatás nélkül gyereket nevelni. Hát akkor elmondom, ez csak egy emlék. 8-ban, Szent Mihály napja előtt az osztály a szülőkkel együtt akadályversenyt tartott este az erdőben, csupa izgalom volt minden, aztán kint aludtunk, Solymár felett a hegyen hálózsákokban. Langyos őszi éjszaka volt, hajnalban mindenkit felköltött az osztálytanító, és míg lassan tintakékké vált a sötétség, olvasni kezdte a Jelenések könyvéből Szent Mihály arkangyal történetét, aki legyőzte a sötétség sárkányát. És míg ezt mesélte, a gyerekeket lassan beragyogta az égbolton felderengő, örökké győztes világosság. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és most csupa olyan emberről lesz szó a műsorban, akik azt csináltak, amit akartak, de azt nagyon jól.

0: Krumbl évadot szervez a Képzőművészeti Egyetem, hiszen 170 éve született a szobrászati tanszék legendás professzora Strobl Alajos, aki 40 éven át volt Budapest egyik legfoglalkoztatottabb kültéri szobrásza. 1885-től 1925-ig tanított a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődjén az Országos Rajzmintatanodán, ahol 1897-ben megalapította a szobrász mesteriskolát. Műterme az Epreskertben volt, és ott is tanított. A kert és a műterem együttes akkor egyszerre volt alkotóműhely, oktatási intézmény, a társasági élet színtere, ava mester lóháton járt be órát adni, és a diákok megviccelték, átugratott az ajtóba tett akadályon. Máskor lovagi páncélban ment korcsolyázni, az Epreskertben legendás jelmezpálokat adott, és Jászé Marival elsétált Olaszországba. De tényleg, elmentek és kolostorokban szálltak meg útközben. 59 évesen kiment a frontra harcolni, és amikor kimélni akarták, felhorkant, hogy katona vagyok, nem műemlék. Persze zseniális szobrász volt, és ezt tudta is jól magáról. Fehér Ildikóval, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettesével beszélgettünk róla.
1: Aki egy kicsit ismeri, vagy beleolvasott Strobl Alajos élettörténetébe, az tudja, hogy egy rendkívül érdekes, különleges.
0: Üneményes volt, mint egy mixált hős.
1: Valóban. A Képzőművészeti Egyetem, amikor úgy döntött, hogy egy Strobl évadot szervez, akkor arra gondoltunk, hogy ezt nem lehet egy hagyományos módon, egy kiállítással, vagy egy tudományos konferenciával indítani, hanem Stroblra jellemző módon, és ezért egy farsangot szerveztünk. Utolsó napján, tehát ez február 17-én volt, és az Epreskertben felöltöztek a tanárok, diákok, az operaháztól kaptunk jelmezeket, a külföldi a hallgatók főztek, volt nemzetek konyhája, és egy nagyon jó hangulatú estel ünnepeltük meg lényegében az évad kezdetét. A szobrász tanszéknek volt ő gyakorlatilag a megalapítója, és máig a Képzőművészeti Egyetemnek a szobrász tanszéke az ott működik, abban az épületben, ahol Strobl Alajosnak volt a műterme.
0: Száz hány év?
1: Hát, már olyan 150
0: év. És mindig belép az ember abba a világba, becsukja az Epreskert ajtaját, és így bevonódik egy hangulatba. És
1: igen, az Epreskert valóban egy nagyon különleges sziget ott a hatodik körület közepén, részben a fák miatt, különleges hangú épületek miatt, illetve máig ott vannak azok a szobrok és épületek, amiket Strobl maga helyezett el, maga vitt oda, ugye például a Kálvária a kert közepén, vagy a kolozsvári Márton és György középkori Szent György lovasszobrának a másolata. Tehát az ő szellemi öröksége az nagyon konkrét, de ugyanakkor a tárgyak is, amik az ő emlékét őrzik, azok máig ott vannak.
0: Akkor beszélünk arról, hogy Budapesten számba tudjuk venni, hogy biztos van egy szám, hogy hány szobra, hány köztéri, de hát mindenki folyamatosan elmegy a szobrai mellett, és tudom, hogy ez nem művészettörténeti kategória, és nem is művészet értelmezési kategória, hogy szépség. De hát ez mégiscsak jellemző arra, amit ő csinált.
1: Igen, hát mindenképpen a tér, ahol megfordulunk akár naponta többször is, tehát egy köztér, az befolyásolja az ott élő embereknek, vagy azon a téren áthaladó embereknek, azt gondolom, a gondolatát, a hétköznapját, a mindennapjait, és emiatt fontos az, hogy ő máig jelen van közöttünk, milyen műveket alkotott akár a várban. Talán amit legtöbbször emlegetni szoktunk, ugye ez a Mátyás kút a várban. Arany János szobra van a Nemzeti Múzeum előtt. Van egy Arany János szobor, ugye a Margit szigeten, akkor a Jókai szobor például, vagy a várban, ugye elfelejtettem az előbb említeni a Szent István lovas szobrot, ami ugye Halászbástya mellett szintén egy meghatározó szobor. Jókai szoborhoz készültek ugye az olvasó lányok, amelyek most külön vannak a ligetben.
0: Iszonyú szerencsés az a nemzet, amelyik a nagyjait olyan emberrel tudja megalkottatni, hogy ez annyira hiteles, tehát én nem is tudom Arany Jánost másképp elképzelni, mint olyan Strobl szobor.
1: Ez így van, emiatt izgalmas ez a korszak, azt gondolom, mert Strobl, mert tényleg, tehát Mátyás királyt, az ő környezetét nem...
2: Vizslákkal.
1: Vizslákkal, igen, a kürtött túljó vadásszal.
2: Meg szép lányjal.
1: Meg szép lányjal, Jókait is, ahogy ugye lényegében ezek annyira meghatározó művek, amelyek szerintem generációkig hatnak. Vagy az Operaház homlokzatán, ugye ott van Liszt és Erkel ülőszobra, a szfinxekkel, az is az ő...
2: Egyrészt ismerte is ezeket az emberek, akiknek a szobrát megcsinálta.
1: Liszt és Erkel konkrétan ők modellt ültek neki, ugye tudjuk, Ferenc József is modellt ült neki, sőt a kor hírességei, hogy úgy mondjam, a celebek, századforduló környékén, ők mind személyesen jártak az Epreskertben, Strobl műtermében, és modellt ültek neki, igen.
2: Ez a művészet történet hogy értékel? Ugye ez akadémizmus, hogyha stílusba kell besorolnunk, de ma mit gondolunk erről?
1: Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy Strobl inkább élt Mátyás király korában, mintsem saját korában, tehát a 20. század első felében, mert hogy azok a modern művészeti irányzatok, izmusok, azok annyira őt nem érintették meg. Hogy miért? Én azt gondolom, hogy...
2: Nem ez volt a dolga, hát most képzeljünk el, egy izmusokkal megcsinált, nem tudom, én elcsúszott Arany János szobrot, nem ezt akartuk. Tehát azért ezt el kell dönteni, hogyha köztéri szobrot csinálunk, akkor annak meg kell felelni az átlagember ízlésének, sőt, a fölé kell emelkedni, de nem biztos, hogy a modernitás itt mindenképpen, de ez csak az én véleményem.
1: Másrészt pedig ugye ez az ezredforduló környéke. A millenniumnak az időszaka hangulata befolyásolja azért ezt az ízlést, ezt a stílust, és nyilvánvaló, hogy ennek is az eredménye, hogy Strobl kvázi inkább az akadémikus ízlés felé fordult.
2: A nagy állami megrendelésekkora, tehát itt valahogy egységes volt az a városkép, ami pont akkor alakult ki, neki ehhez is alkalmazkodnia kellett.
1: Nyilván igen, és a tanultsága is, tehát ő Bécsben tanult az 1870-es években, és ott az ő mestereitől, illetve az őt körülvevő művész világtól ő ezt tanulta, ezt látta annak idején.
2: A mai szobrászképzésben mi az ő helye? Szeretem, amikor belépek az Epreskertbe, hogy ott van egy ló, meg ott van Erzsébet királynő, tehát hogyha valaki az millennium idején állami megrendelést akart kapni, akkor ló vagy Erzsébet királynő, ez biztos megélhetés volt. Szóval azért ez megkerülhetetlen egy a szobrászképzésben ma is, nem? Hogy ezeket a klasszikus formákat ismerjék.
1: Mindenképpen. Részben, ahogy említetted, tehát a hallgatók ezt látják, ott haladnak el mellette naponta többször. Ez nyilván az ő ízlésüket, hangulatukat befolyásolja. Másrészt viszont, amin érdemes még elgondolkodni, hogy ez a köztéri szobrászat. Ez is egy érdekes fogalom, vagy egy érdekes műfaj, ami gyakorlatilag mostanáig része volt a szobrászképzésnek, de idén szeptemberben indul egy új specializáció a szobrász tanszékünkön, ezzel a címmel, hogy köztéri szobrászat, ahol kifejezetten erre fókuszálva kapnak képzést a hallgatók. És ez akárhogy is nézzük, bármilyen megközelítésben, ez mégiscsak annak valamiféle folytatása, aminek a talán az egyik legnagyobb alkotója vagy képviselője volt Strobl Alajos.
2: Ugye azt mondják, főleg ezen az egyetemen nagyon sokszor gondolom elhangzik óra közben is, hogy ahhoz meg kell tanulni a klasszikus alapokat, hogy aztán túl tudjál rajta lépni.
1: Nyilvánvaló, igen, tehát ennek a képzésnek része például az anatómia oktatás nálunk.
2: Zseniális anatómia oktatás, zseniális professzora.
1: Igen, ahol tényleg kvázi úgymond a hagyományos akadémiai képzés részeként az emberi alak tökéletes megformálását meg kell tanulniuk, ugye a hallgatóknak az izmoktól, a csontokon át, mindenféle apró részletével.
2: És akkor beszéljünk az évadról, hogy mi minden fog történni.
1: Készítettünk egy kerítéskiállítást, ami az Epreskert, tehát körbevevő kerítésre lett elhelyezve, 2x20 nagy tabló, amelyen archív fotókat lehet látni, illetve rövid leírásokat Strobl Alajosról, az ő életéről, az Epreskertről. Igyekeztünk anekdotákkal fűszerezve ezt megírni, azért, hogy hogy tényleg az utca népe, akik arra járnak naponta, lássák azt, hogy mi is történt itten annak idején ebben a kertben, értsék azt, hogy ez egy különleges, rendkívüli helyszín, és egy kicsit jobban megismerjék Strobl Alajost és az ő munkáit.
2: Jobban kinyíljon a szemük arra, amit látnak magukkal. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember, hogyha vonzónak talál egy mestert, akkor a munkáit is jobban meg fogja figyelni.
1: Mindenképpen igen, illetve ezek a tablók reflektálnak azokra a művekre, amik ott van a kertben, tehát egy archív fotó például az előbb említett Szent György szoborról, és akkor a történetével, és akkor ott van ugye mögötte maga ez a Szent György szobor, és ez azért is fontos, mert úgymond ez egy 24 órában nyitott kiállítás, tehát bármikor a kert épületeivel együtt ezt meg lehet nézni.

0: És most egy igazi kincset mutatunk önöknek, Szénási Zsófia kolléganőm találta, köszönjük neki. Az volt a szalagra írva, hogy Istok János visszaemlékezése Strobl Alajosra. A felvétel valamikor az 1950-es évek végén készülhetett. Istok János szobrász 58 évvel azelőtt Strobl Alajos tanítványa volt az Epreskertben. Felidézi Strobl virtuóz munkamódszerét, állatszeretetét, az Epreskertben gyakran felhangzó cigány muzsikát és klasszikus zenei koncerteket. Mestere nagy társasági életet élt, hajnalonta Kürtszóval lovagolt ki a Stefánia útra. Visszaemlékezik, hogyan fog a tölt Strobl Alajos a mesteriskolában, ahova aztán 6 éven keresztül járt. Hallgassák!
1: Bizony, idestova 58 éve kerültem Strobl Alajos mesteriskolájába. Müncheni tanulmányom után és 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai Epreskerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Alajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Külön nagy élvezet volt nézni, hogy dolgozott Strobl mester. Szerette az érdekes helyzeteket. Korának legkiválóbb embereit mintázta. A legnagyobb pályázatokon vett részt, sok sikerrel és központja volt a zajló akkori művész életnek. Nagy állatbarát volt. Az Epreskertben egész állatseregletet tartott a legkülönbözőbb állatokból. Vörös frakkos majma és Cézár nemű kutyája műtermében is jelen lehettek. Nagyon szerette a cigányzenét, és igen gyakran Radics hegedülése mellett mintázta a szobrait. Különböző művészek hangversenyeztek nála, köztük Hubai Jenő is, ahol a legkiválóbb operisták énekeltek. Szerette az ünnepi estéket. Nagy értéke volt az humor iránt. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordult meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét, és modellt üljenek neki. Láttam ihletett munkálkodását, de tudom, hogy sokat vajudott az Erzsébet pályázaton, és véleményem szerint módosította azt. Sokat vajudott a szobraival, mert tökéletesíteni akarta alkotásait. Minden hajnalba lóra ült, az Epreskertben megfújta a kürtjét, és kilovagolt a Stefánia útra, s én biciklin kísértem a mester. Roppant, közvetlen és emberi tudott lenni. Egy kiránduláson, ahova elvitte tanítványait, felmászott egy vastag fára, annak egyik ágán lovagló ülésben helyezkedett el, s onnan szónokolt a felbámuló fiatalokra. Ma gyakran járok a múzeum kertben. A múzeum körül Strobl aranyszobrától el a Széchenyi szobrom mellett, és bizony gyakran van eszembe Strobl Alajos és korának nagy művészei.
2: A mester a legkifejezőbben és a leghűbben követte Strobl Alajosnak a stílusát és a strobli szobrászatot.
1: Hát kérem, mikor engemet fölvett Strobl a mesteriskolába, nekem már akkor ez az irányzatom volt, annélkül, hogy én őt ismertem volna. Nekem már ez a irány rögződött már belém már kezdett óta. És mikor én elmentem, jelentkeztem, hogy a mesteriskolába felvehető vagyok-e, akkor ő megnézte a műveimet, és azt mondta, ja, kérem, maga nagyfába vágta a fejszét. Maga kérem nem tudja, hogy tulajdonképpen mi a nagy feladat az, hogy lovas szobrokot mintázni. Mert akkoriban közbevetőleg mondom, hogy én a 96. díszfölvonulás lovas banderiestáit mintáztam meg, és ezekre mondotta ő, hogy nagy fába vágtam a fejszét. Látta többi műveimet is, és erre kérem, hát a vállamra tette a kezét, és azt mondotta, hogy jó lesz, ha idejön maga, mert akkor nagy művész lesz magából.
2: És úgy látszik, Strobl mesternek igaza volt. Istók János egyike a legöregebb szobrászainknak, és azoknak, akiknek a legtöbb szobra, a legtöbb gyönyörű szobra a főváros terein, utcáin látható.
1: Erre kérem szépen azt mondotta nekem, hogy szeptemberben jelentkezzem Nagy Sándor minisztériumbelő kiküldöttnél, aki a mesteriskolák ügyeit intézi, ő már tudni fogja, hogy mi a kötelessége, és nekem ki fogja állítani a felvételi igazolványt. Én jelentkeztem is, és azóta aztán egyfolytában 6 éven keresztül tanítványa voltam a mesteriskolának.
0: Strobl Alajosra emlékezett egykori tanítványa Istók János szobrász, akit valamikor az 50-es években kérdezett a Magyar Rádió.

0: állódik, és ez benne a legszebb. Veresemese Gyöngyvér a műcsarnok művészeti igazgatójával, Szegő Györggyel beszélgetett.
1: Már megszoktuk, hogy a műcsarnokban egyszerre több kiállítást is megtekinthetünk, és beszámoltunk egy-egy kiállításról önmagában, de talán sohasem néztük ezeket a kiállításokat úgy, hogy vajon egymásra épülnek-e. Van-e valamilyen koncepció, amely összekötheti őket? Talán ez egy picit a mi hibánk is volt, hogy erre nem világítottunk rá.
2: Most is van, és bizony korábban is voltak ilyenek, például az előző kör, az három olyan művészt mutatott be, akik mondjuk így, hogy tűrt művészek voltak. Középen Makovecz Imre térsora volt, igazán impozáns kiállítás, és két oldalt pedig Kőpál szobrászművész és Olasz Ferenc fotóművész, tulajdonképpen szakrális tematikájú képei voltak, és ez a három nem csak az ő esetleg mondjuk így baráti kapcsolatuk miatt kötötte össze a különféle tereket, hanem ez egy hálózat volt, amit az emberek be is írták, hogy köszönik, hogy egy ilyet így láttat a műcsarnok. Korábban is volt, még korábban is volt, volt a 60-as, 70-es évek tűrt művészetét bemutató Kik vagyunk című, nem túl eredeti cím, de kifejezte a lényeget, kiállítás együttes, ahol azt a közeget, beleértve azt a kulturális közeget, nem csak a képzőművészetet, amit tulajdonképpen a mai generációk nem is ismerhetnek, mert mi éltünk akkor, nem ők. Mutattuk be. És ez a mostani kiállítás hasonlóan egy ilyen hálót alkot, az én szándékaim szerint azt mutatjuk be, hogy a kísérletező művészek milyen sorsot élhettek meg, mondjuk úgy az elmúlt 80-90 évben.
1: Hogyha az elmúlt kiállításoknál nem figyeltünk fel az összefüggésekre, az azért is volt, mert például Kőpálnak a művészete önmagában annyira magával ragadó volt, Makovecz Imrének a sokszínűsége, az a rengeteg munka, amelyet megtekinthettünk a műcsarnokban, már azt hiszem, hogy nem is vitte feltétlenül tovább a gondolatainkat, és azt hiszem, hogy most is ugyanígy vagyunk vele, mert hogyha Barabás Albert Lászlóra gondolunk, nem hiszem, hogy sokunknak a festészet jutna róla eszébe, és inkább ott is leragadunk ezeknél az adatoknál, magánál a művészeténél, hogy hogyan alakul ki.
2: Nem leragadunk, sodródunk. Elképesztő sodra van ennek az adatvilágnak, és egyáltalán annak a nem analóg világnak, ami a művészetekre, a különféle új műfajokra óriási hatással van az elmúlt 30-40 évben, aminek Barabási tevékenység és tulajdonképpen terméke. Nem arról van szó, hogy melyik milyen értékes életmű, hogy a műfajok összehasonlíthatóak vagy sem, hanem például a most látható kiállítások esetében Gyarmati Tihamér, aki az Európai Iskola tagjaként került, mondjuk úgy, hogy a 20. századi képzőművészet elefántcsontornyába és a tűrt művészek közé, egy múlt Cseke Szilárd, aki most olyan jó 50-es. 2015-ben a Velencei Biennálén nagy feltűnést keltettek az installációi és videóinstallációi, ő pedig azt mondhatom, hogy a jelen. És középen kérdőjellel előtte és utána is a Barabási féle látványosság, óriási látványosság, pedig a jövő. De hogy jövő ez, ezt a következő 20-30 év fogja eldönteni.
1: Mitől jövő Barabási Albert László művészete, és nem jövő esetleg a Cseke Szilárdé, hiszen mind a kettőik esetében beszélhetünk egyfajta hálózatiságról, sőt, ahogy Barabási Albert László egyik interjújában mondta, önmagában a művészet, a művészek kapcsolata is egy hálózat.
2: Úgy gondolom, hogy eltérő módon közelít a két alkotó, egész más világokat képvisel. A Cseke Szilárd egészen rendkívüli kiváló festő. Szoktuk mondani, hogyha nem itt élne, akkor mekkora lehetőségei volnának mondjuk a műpiacon. Tehát ő tulajdonképpen Konkó Gyula tanítványaként és szellemi örököseként is gondolkozik a festészetről. Természetelvű képeket látunk, illetve azt gondoljuk, hogy azok, de amikor ő festi, akkor nem így gondolkodik erről, hanem az a gesztus festészet, mondjuk úgy, hogy az 50-es évek informál festészete, minden ecset vonásnál, de közben spaklival fest, azok a mozdulatok izgatják, és az abból kihozható, mondjuk úgy maximum érdekli. Ez egy identitás probléma, neki saját magának is.

0: és ő állandóan azoknak a témáknak az emberi oldalát úgy közelíti meg, hogy milyen identitások veszik őt körül, mibe élünk, milyen csapdái vannak ennek az előző 30, 40, 60 évnek. Ezt többek közt azért is tudja közelről látni, mert olyan helyeken is dolgozott külföldön, ahol sok magyar dolgozott, és látta azt a identitás keresést, nem csak a saját művész identitás keresése volt, hanem azoknak a magyaroknak, hogy mit kezdenek az életükkel azokban az élethelyzetekben, ami mondjuk Angliában egy magyarnak az alsóbrendű tevékenységekkel megadatik. Nagyon érdekes szociológikus, talán antropológia az, amit csinál, megközelítés, amit fest, vagy amiket megcsinál azokban a gépezetekben, amiknek a kényszerpályai egy teniszlabdának, vagy egy pingponglabdának, és azoknak a mozgatása mennyire kívülről történik, azt a fajta társadalmi tehetetlenségeket mutatja, amivel ezek a nyugati társadalmak fogadják a bevándorlókat.
1: Gyarmati Tihamér esetében mennyire beszélhetünk egy identitás keresésről pont akkor, amikor tiltott volt, illetve később aztán megtűrt volt az ő művészete? Hiszen ugye a képein azt látjuk elsősorban, hogy mintha művészileg keresné a hangját az absztrakt és a figuralitás között.
0: Tihamér János néven jegyezték be a könyvbe, és a 40-es évek végén, 50-es évek elején arra kényszerítették, hogy használja a János nevet, mert a Tihamér arisztokratikusnak tűnt, és ő pedig csak azért is identitással Tihamér maradt. Az a kísérlet pedig, ami arról szól, hogy az egész évszázadban húzódó geometrikus absztrakt művészet és a természetelvű, mondjuk úgy az ő időszakában meghatározó biomorf gondolkodásmód között hogyan lehet hidat teremteni. Úgy gondolom, hogy neki ez rendkívüli módon sikerült, keveseknek így a magyar művészetben. Tulajdonképpen bajba került ezzel, mert az európai iskola, ahol helyt adtak ennek az identitás keretésnek, az be lett tiltva, a művészek be lettek tiltva. A különös egysége a kiállításnak az a részlet, ahol a 40-es években Magyarországon a Képzőművészeti Egyetemen, akkor főiskola tanuló egyiptomi kopt származású festőművész bekerült ebbe a közegbe, és amikor úgy gondolta, hogy innen nem árt elmenni, akkor megbeszélte 46 művésszel, hogy 60 valahány képét elviszi a nyugati világba, és ott megpróbálja ezt az európai kultúra részévé tenni. Gondolkoztam azon, hogy ez miért nem sikerült, mert nem sikerült, pedig jó sok helyen megpróbálta ez a Makariosz nevű. Később műkereskedő is volt Argentínába, de útközben megállt Svájcba, és Max Billnek is ajánlotta, illetve Max Bill ismerte ezt az európai iskolás csapatot, és nyitott volt erre, és valahogy mégsem lett. Max Bill építészként csinált egy Bauhaus iskolát Ulmba, és valahogy nem lett abból, a New Bauhaus lett Amerikába a művészet ilyenfajta folyamatosságát biztosító egyetem, és nem az ulmi. Nem sikerült ott se, Párizsba sem, Párizs és New York között óriási küzdelem volt, Európa nem nyerte meg ezt a meccset még azóta se. Ez a Makariosz mappa New Yorkba került, és ott végül is egy magyar gyűjtő, egy Müller nevű gyűjtő megvette, pár évtizedet még ott el volt vele, és hazahozt, és végül a Kiscelli Múzeumnak ajándékozta ezt a mappát, és annak egyes részeit, nagy neveket itt kiállítunk mi is.
1: Tehát akkor látszik, hogy mi minden van még, ami felfedezésre vár.
0: Ha bejön egy néző, valószínűleg nem mindegyik érdekli, az emberek jönnek a Gyarmatit megnézni, de át fognak menni a Barabásin, és látják, hogy hű, ezt is meg kell nézni, és ugyanez a helyzet. Cseke Szilárdnál is bementek az előző kettőre, és én itt mondom, hogy ez a három dolog összefügg, akkor kívánom, hogy mind ebbe találják meg a gyönyörűségeket együtt, mert sokkal többet fognak tudni, mikor kijönnek.
2: Szegő Györgyöt, a Műcsarnok művészeti igazgatóját hallották.

0: És nem csak az érettségi kezdődik május 4-én, hanem Veszprémben a Gizella Fesztivál is, a Királynék városának legnagyobb összművészeti fesztiválja. Hallgassák Felszegi Csaba programajánlóját.
1: A több mint három évtizedes múltra visszatekintő összművészeti fesztivál koncertek, kiállítások, előadások mellett ismeretterjesztő képzőművészeti, gasztronómiai, valamint családoknak és gyermekeknek szóló programokat kínál az érdeklődőknek. A Gizella napok hagyományos Gizella királynéhez kapcsolódó rendezvényeinek idén is Veszprém történelmi belvárosa ad otthont. Zalavári Eszter főszervezőt hallják.
2: A Gizella napok az elmúlt három évtizedben számos átalakuláson ment keresztül. A programsorozatnak alapítása óta egyik legfontosabb eleme volt a Veszprém történelmi, vallási gyökereihez és Gizella királyné alakjához kapcsolódó programok, valamint a helyi kulturális értékek bemutatása, a kulturális intézmények, illetve a helyi közösségek és nemzetiségek programjain keresztül. Emellett az elmúlt években bővült a helyszínek köre, a programok sora pedig a mai fesztiválok élmény programjaival egészült ki, emellett pedig olyan fellépőkkel, amelyek révén a fesztivál nem csak a veszprémieknek, de a régióból és az ország különböző szegmenseiből érkezőknek is vonzó programkínálatot nyújt. A Gizella díjak átadása, valamint a Szirtes Edina Mókus és Akusztik Kvártett ünnepi műsora az Óváros téren, az ünnepi Szentmise pedig a Szent Háromság téren kerül megrendezésre. Ez utóbbin a Magyar Honvédség légierő zenekara, a Mendelzon Kamara zenekar és a Veszprémi Főegyházmegye kórusai működnek majd közre. A látványos történelmi felvonuláshoz a zászlóforgatók, gólyalábasok, valamint a helyi közösségek és nemzetiségek csoportjai mellett idén 5. alkalommal Veszprém városrészeinek képviselői is csatlakoznak majd. A fesztivál hétvégén, május 8-án, 9-én és 10-én idén is gazdag könnyűzenei kínálat várja az érdeklődőket. A koncertek három helyszínen zajlanak, az Óváros téren, a Hangvilla előtti téren és a Váráruház előtti téren. A három nap alatt színpadra lép többek között a Csak neked kislány, a Punani Massif, az Anna and the Barbies, a Kék nyúl, a Fiúk, a Lóci játszik és a Bohemian Betyársz. Emellett pedig olyan veszprémi kötődésű zenekarok is helyet kaptak a zenei programban, mint a The Bluesberry Band, az LGT emlékzenekar és a Hollywoodó. A koncertek sorát és az egyhetes programsorozatot idén is a Gizella női kar koncertje zárja, május 10-én, vasárnap este 6 órakor a Megyeháza Szent István termében. A Lackó Dezső Múzeum két időszaki kiállítása zárul május 10-én. A Gizella napok hetén mindkét kiállításra várják az érdeklődőket. Az Üveg Alkímiai című tárlat Bohus Zoltán és Lugosi Mária a kortárs üvegművészet két kiemelkedő alakjának alkotásait mutatja be. Az Ország Lili és Művésztársai című tárlathoz pedig a Gizella napok hetén két tárlatvezetés is kapcsolódik.
1: A város kulturális szervezetei együtt készülnek az eseményre, ahogyan a helyi művészetek háza is. Szerdán a Botanic Art Oasis program keretében például kolostorkertek középkori kulinária címmel lesz előadás a Dubnicai palotában. Grászli Bernadett igazgató beszél a részletekről.
3: A Gizella napok május első hetében egy olyan különleges alkalom, amikor mind a kortárs képzőművészet, mind pedig a történeti hagyományok egyaránt megmutatkoznak a Művészetek Háza Veszprém programjában. Ennek hűen május 6-án szerdán a Botanic Art közösségi térben egy olyan különleges előadást hallgathatnak meg az érdeklődők, Árkovics Edit kolléganőnk tolmácsolásában, amely a középkori gyógynövénykertek, a kolostorok gyógynövénykertjeinek a világába vezet el bennünket, és az itt szerzett tudásanyagot felhasználva tavaszi zöld levesek készítésére alkalmas recepteket is tanulhatnak az érdeklődők, ebből a hagyományból, ebből a régi középkori hagyományból kiindulva.
4: Ez jól lényeg a Botanic Art kiállításai közé.
3: Ez így igaz, ezután pedig a Gizella napok program tervezete természetesen egy rendhagyó kiállítás megnyitóval is indul. Az egyik a csütörtöki nap nyílik Fenyvesi Otto József Attila díjas költőnek a különleges kiállítását tekinthetik meg az utcagalériába, a Szilágyi László festőművészről elnevezett utcagalériába.
4: Punkfestő és Veszprém középpontjában, egy aluljáróban van ugye ez a tárlat.
3: És ezen a kiállító helyen lehetőség van arra, hogy izgalmas kortárs veszprémi kötődésű alkotók is megmutassák munkáikat. Fenyvesi Otto vers kollázsai kerülnek bemutatásra. Ez egy nagyon izgalmas átmenet és kettősség a szavak és a kép összeolvasztásával. Úgy gondolom, hogy izgalmas lesz látni ezt a fajta kiállítást. Az utcagalériában első alkalommal mutatkozik be Otto kiállító művészként. A következő napon, a Gizella napok péntekén fényművészettel folytatódik a programunk, és Kovács Ivó kiállítása tekinthető meg a Fixir galériában. Kovács Ivó egy olyan különleges alakja a magyar kortárs képzőművészetnek, aki már több mint 20 éve, a 2000-es évek eleje óta foglalkozik különböző szabadtéri vetítésekkel. Képzőművészeti egyetemen végzett, majd később a festőszakon, majd később az intermédia tanszék csapatához csatlakozott. Bodos László Zsolttal és Bicek Viktorral nagyon korán elkezdett magyar tekintetben foglalkozni az épületvetítésekkel, így állandó meghívott rendszeres résztvevője a Pécsi Fényfesztiválnak.
1: A hagyományoknak megfelelően a veszprémi érsekség is számos programmal készül. Többek között hittan és kórus találkozót szerveznek. Lószné Dömötör Enikőt, az érsekség munkatársát hallják.
5: Gizella napra már jó régóta sok-sok programmal készülünk. Nagy hagyománya van az Egyházmegyében és itt Veszprém városában, hogy a Gizella napot a várossal együtt ünnepeljük. Gizella személye az, aki a templomainkat felruházta és liturgikus eszközökkel ellátta, tehát nagyon hálásak vagyunk neki. Neki köszönhetjük, hogy a napi vallást, gyakorlást eleink megtehették. Így nagy örömmel kapcsolódunk be a Gizella napi ünnepségben. Egy teljes hétvégés programkavalkáddal várjuk az embereket, de érkezik hozzánk 1000 hittanos is, aki egy hittan találkozóra érkezik. Nekik is számtalan program lesz, de érkeznek hozzánk bérmálkozók is ezen a hétvégén, akik bérmálkozásra készülnek, kórus találkozó is lesz. A boldogávatás kapcsán
4: Bódi Mária Magdolnától beszélünk.
5: Így van, a Bódi Mária Magdolna boldogávatására, akik akár személyesen, akár online részt vettek, vagy látták a boldogávatást, láthatták, hogy egy gyönyörű nagy kórus éneket. Ők mindannyian a miénk, hiszen az Egyházmegye területén szolgáló kórusok szolgáltak itt a boldogávatáson, és olyan élmény volt számukra ez a közös szolgálat, hogy elhatározták, hogy évente egyszer egy kórus találkozó keretében találkoznak, pénteken érkeznek már hozzánk, szombaton ők végzik a szolgálatot, ezt mi nagy örömmel fogadjuk be, és várjuk őket nagy szeretettel, tehát egy kórus találkozó is lesz. Azt gondolom, a kórus muzsika is meg fog szólalni a délelőtti szentmisén, és este pedig egy zenés áhítatban, szombaton este 6 órakor a Székesegyházban. Azt gondolom, mind a kettő különleges élmény lesz.
4: Ha már királynék városa, akkor mit jelent a városnak, illetve az érsekségnek Gizella alakja?
5: Gizella alakja, ahogy említettem, azért fontos nekünk, mert ő indította el a Székesegyház építését István mellett, ami talán még kézzelfoghatóbb, hogy a liturgikus eszközökkel ellátta a templomainkat, a régió templomait, az ő saját vagyonából. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a családi vagyonából ruházta fel a templomainkat, és így az épületeink megtelhet vallásgyakorlatnak az eszközeivel, és így tarthattak szentmisét annak idején eleink.

Ez volt a Gondolatjárok Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radi Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Maja Andrá nevében is búcsúzom. Farkas Adriánt hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
2: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cherry paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
3: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Fűzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink! Ma délben a Bát-monastori római katolikus templom nagy harangja szól a Kossuth Rádióban. Bát-monostor Bács-Kiskun vármegyében Bajától 9 kilométerre délre található település. A 12. század végén a Becse-Gergely nemzetségbeli Bot, Bihar megyei ispán 1192-ben kolostort kezdett építeni birtokán két hadi út kereszteződésében, és települést alapított, melyet róla Bot-monostorának neveztek el. Nevét és emlékét ma is őrzi Bát-monostor község, melynek címerében szerepel 1192-es alapításának éve, egykori mezővárosi rangja. A falu a török hódoltság és az azt követő felszabadító harcok során elpusztult, lakossága elmenekült. A 18. században telepítették újra a községet jobbágyokkal, akik a felvidékről és a szomszédos dunántúli területekről érkeztek. 1761-ben a bécsi kamara a pusztafalusi templomot felrobbantatta, csak a Bát-monostori apát cím hagyományozódott át az utókorra. Részben ennek köveiből a régi templomtól északabbra felépült a mai barokk templom, melyet Szent József tiszteletére szenteltek. Jézus nevelőapja az egyház, valamint az ácsok és asztalosok védőszentje, aki alázatos munkával a megváltás titkához kapcsolta az emberi tevékenységet. A Bát-monostori templom tornyában két harang szolgál. Délidőben a 280 kilós Szent Háromság harang szólítja imára a híveket, amelyet idősebb Vázer Ferenc öntött Budapesten 1891-ben. A kis harang 45 centi alsó átmérőjű, és Bódisi Sándor harangöntő készítette Baján 1920-ban a település lakóinak áldozatkészségéből.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából.
1: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, közben Kijev közölte, több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozniuk.
2: Anyák napja van. Idehaza már több mint 100 éve ünnepeljük az édesanyákat május első vasárnapján.
1: Az időjárásról.
2: Napos, koranyárias, kiránduló idő van. A jövő hét elején folytatódik a melegedés.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. A NATO szétesésétől tart a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a helyzet komoly, és ezt a veszélyt fenyegetőbbnek tartja, mint a külső ellenségeket. A Transatlanti Szövetség súlyos állapotát jelzi az is, hogy az Egyesült Államok első lépésben 5000 Németországban állomásozó amerikai katona kivonását jelentette be. Donald Trump azt követően döntött így, hogy Friedrich Merz német kancellár azt mondta, Irán megalázta Washingtont a béketárgyalások során. Trump szerint Merznek fogalma sincs, hogy miről beszél. Kanalas Lili összeállítása.
3: Chicago íze, olvasható egy étterem reklámján Landstuhlban. A nyugat-németországi településen több üzlet angolul is hirdeti szolgáltatásait, mivel a Rammstein légibázis tőszomszédságában fekszik, ahol az 1950-es évek óta állomásoznak amerikai katonák. A helyiek szerint a hadsereg komoly vásárlóerő a régióban. Az amerikaiak munkahelyeket teremtettek, házakat és lakásokat béreltek. Régen sokan abból tudták visszafizetni a jelzálog hiteleket, hogy kiadták a kislakásokat a katonáknak. Hozzájárulnak a régió jó gazdasági teljesítményéhez, mondta egy nő. Ez azonban hamarosan megváltozhat, miután az Egyesült Államok hadügyminisztériuma bejelentette, hogy 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát. A hivatalos közlés szerint a csapat kivonásra fél éven belül sor kerülhet, sőt akár a tervezetnél több katonát is hazahívhatnak. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, jóval több emberről van szó, mint 5000 fő, fogalmazott Donald Trump. A csapat kivonásról szóló bejelentés egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz a hét elején úgy nyilatkozott, az Egyesült Államoknak nincs stratégiája az iráni konfliktusra, és a Perzsa állam megalázta Washingtont az akadozó béketárgyalásokkal. Az amerikai elnök szerint viszont a német kancellárnak fogalma sincs, hogy miről beszél. A német védelmi miniszter a csapat kivonási tervekre úgy reagált, hogy az amerikai katonák jelenléte Európában, különösen Németországban, mind Berlin, mind Washington érdekeit szolgálja. A NATO szóvivője közösségi oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve próbálják megérteni az amerikai döntés részleteit, amely hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe. A transatlanti közösség szétesésére figyelmeztetett viszont a lengyel kormányfő. Donald Tusk szerint a katonai tömbre ez jelenleg nagyobb veszélyt jelent, mint a külső ellensége.
1: Kemény üzenetet küldött az irániaknak Donald Trump. Azt mondta, ha rosszul viselkednek, folytatni fogja az ellenük vívott háborút. Az amerikai elnök egyúttal jelezte azt is, hogy nem igazán tetszik neki a Teherán által összeállított 14 pontos javaslat, amelyben a hadműveletek befejezését és az amerikai erők kivonását kérik a régióból. Részletek Buka Bence és Mikia György összeállításában.
4: Új propaganda plakát jelent meg az iráni főváros egyik központi sugárútján. A képen Donald Trump elnök száját a hormuzi szoros varja be, a fárszi és angol nyelvű felirat szerint pedig az amerikai elnök a töréspont előtt áll. Bár az iszlám köztársaság kommunikációja magabiztos, a teherániak mindennapjait érezhetően befolyásolja az amerikai blokkád és a törékeny tűzszünet. A helyiek arról panaszkodnak, hogy az iráni fizetőeszköz elértéktelenedése miatt minden egyre drágább. Jelentős inflációt tapasztalunk, ami az elmúlt két hétben sok aggodalmat okozott mindenkinek. Az árak napról napra emelkednek, még a legapróbb dolgok is, panaszolt egy teheráni tanár. Irán egy 14 pontból álló javaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak, amelyben az ellenségeskedés végleges befejezését és az amerikai erők teljes kivonását kéri a régióból. Ezt jelentette be az iráni állami hírügynökség. A pakisztáni közvetítőkön keresztül átadott tervben Teherán 30 napos határidőt szorgalmaz a legfontosabb kérdések megoldására, és ahhoz, hogy a tárgyalások a háború befejezésére összpontosítsanak egy ideiglenes fegyverszünet helyett. Irán követelései között szerepel az amerikai csapatok kivonása az ország határai közelében fekvő területekről, valamint olyan gazdasági lépések, mint a befagyasztott vagyon felszabadítása, a szankciók enyhítése és kártérítés fizetése, valamint a tengeri blokkád feloldása. A javaslat emellett az ellenségeskedés befejezését szorgalmazza több fronton, többek között Libanonban. Donald Trump a közösségi médiában jelentette be először, hogy készhez kapta az iráni béketervet. Az elnök azonban úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy Irán kellő árat fizetett az elmúlt 47 év bűneiért ahhoz, hogy béke születhessen. Az elnök később újságírói kérdésre reagálva közölte, nem zárja ki a hadműveletek folytatásának lehetőségét Irán ellen. Azt elmondhatom, hogy ha rosszul viselkednek, semmi nincs kizárva. Majd meglátjuk, de mindenképpen megtörténhet, fogalmazott Donald Trump. A jogszabályok szerint az amerikai elnöknek 60 napig van felhatalmazása hadműveleteket indítani. A határidő leteltét követően kongresszusi jóváhagyásra van szüksége a hadsereg bevetéséhez. A határidő szombaton járt le, Donald Trump azonban többször kifejezte, véleménye szerint ez a korlátozás alkotmányellenes.
1: Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Ezt állítja Volodymyr Zelenszkij, azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Teheránban. Részletek Ambrus Róberttől.
5: Hamarosan Kijevbe látogat a szlovák miniszterelnök, az ukrán elnök pedig Pozsonyba. Erről állapodott meg szombaton Robert Fico és Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Volodymyr Zelenszkij szerint Pozsony kész arra, hogy a csatlakozási folyamat tapasztalatait megossza a kijevi vezetéssel. Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket, mondta az ukrán elnök. Szlovákia azt szeretné, hogy baráti legyen a két ország kapcsolata. Ezt a szlovák kormányfő közölte az egyeztetés után. Robert Fico hozzátette, hogy hétfőn az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján személyesen is találkozik Volodymyr Zelenszkijjel. A szlovák miniszterelnök kitért az ukrajnai háború rendezésére is. Szerinte Ukrajna jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Pozsony és Kijev kapcsolata két hete még feszült volt. Azok után romlott meg látványosan a kapcsolat, hogy hetekig nem kapott Szlovákia kőolajat a barátság vezetéken. Robert Fico Orbán Viktorhoz hasonlóan azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy szándékosan nem engedi át az orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra. Robert Fico még akkor is ezt hangoztatta, amikor újraindult az olajszállítás. Csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták, mondta akkor a szlovák kormányfő. Volodymyr Zelenszkij a biztonsági garanciák egyik legfontosabb feltételének tartja az uniós csatlakozást. Az európai vezetők között azonban nincs egyetértés arról, hogy Ukrajna mikor lehet teljes jogú tag. A horvát miniszterelnök a legutóbbi uniós csúcson arról beszélt, nincs realitása annak, hogy Kijev a következő években teljesíteni tudja a csatlakozás szigorú feltételeit. A német kancellárnak az a véleménye, hogy Ukrajnának területi áldozatokat kell hoznia a békéért és a csatlakozásért. Friedrich Merz szerint Volodymyr Zelenszkijnek azzal kellene meggyőznie az ukrán embereket a területek átadásáról, hogy Ukrajna így lehet az unió tagja. Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást, egyszer remélhetőleg békeszerződés születik Oroszországgal, akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukránnak lenni, mondta a német kancellár. A Politico a héten arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
1: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Iváncsik Attila beszámolója.
6: Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkív városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légi veszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett két olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán védelmi minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
1: Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, tehát minden adminisztratív akadály elhárul az útjából, és meg tudja hozni azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna szerint a határidő viszont nagyon szűkös, és rengeteg feltételt kell teljesíteni. Magyar Péter a hét közepén Brüsszelben egyeztetett az Európai Unió vezetőivel. A leendő miniszterelnök szerint nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. Összefoglaló Kis Júlia Lillától.
7: Szerdán utazott Brüsszelbe Magyar Péter, ahol az Európai Unió vezetőivel egyeztetett.
8: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Brüsszelbe.
7: A leendő miniszterelnök útközben arról beszélt, hogy több címen is jár pénz Magyarországnak. Ezek között a legnagyobb tétel az európai helyreállítási alapból lehívható több mint 10 milliárd euró, vagyis több mint 360 milliárd forint.
8: A Tisza egyik legfőbb vállalása és Magyarország egyik legfontosabb érdeke, hogy haza tudjuk vinni a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, ha hazánknak járó sok milliárd eurós uniós támogatásokat.
7: A helyreállítási alapból lehívható forrásból hazánk 6,5 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatásként, 3 milliárd 900 milliót pedig hitelként kaphatna meg. A Tisza párt elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd António Costával, az Európai Tanács elnökével is tárgyalt Brüsszelben. A leendő miniszterelnök az egyeztetések után konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, majd közölte, miniszterelnökként a május 25-i héten tér vissza Brüsszelbe, hogy megkössék a szükséges megállapodást.
9: Mindenki megfeszítetten dolgozik azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen, hiszen az újjáépítési alapnak a pénzeit, ezt a több mint 10 milliárd eurót addig kell lehívni, erre különböző konstrukciók vannak. Végbeszéltük az elnök asszonnyal azt, hogy az úgynevezett 27 mérföldkövet teljesíteni fogjuk.
7: Az Európai Unió részéről a legfontosabb elvárás a korrupció elleni fellépés és a források megfelelő felhasználása. Ennek érdekében a Tisza kormány tervei szerint létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, kibővíti az integritás hatóság jogköreit, új közbeszerzési és új vagyonnyilatkozati jogszabályokat alkot, és több korrupció ellenes intézkedést hoz.
10: Bizonyos alapokhoz való hozzáféréshez nagyon szűk a határidő, és itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezt teljesíteni.
7: Erről az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa beszélt. Máté Réka Zsuzsánna szerint rengeteg feltételt kell teljesíteni.
10: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályozás legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
7: Az újjáépítési források megszerzéséhez szükséges jogi feltételeket augusztus végéig kell teljesítenie az új kormánynak, a támogatásokkal pedig december 31-ig kell elszámolni.
1: Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról, miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
2: A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a hagyományok házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondottságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
1: Lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt a leendő egészségügyi miniszter.
2: Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
1: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter.
2: A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, majd 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély.
1: Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. A Méltányosság politika elemző központ igazgatója úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következik. Részletek Mészáros Lászlótól.
11: A Fidesz-KDNP választási veresége alaposan átrajzolta az erőviszonyokat. Az új parlamentben a pártszövetség összesen 52 mandátumot szerzett. Ebből a Fidesz 44, a KDNP 8 fővel vesz részt a munkában. A képviselőket az elkövetkező egy évben Gulyás Gergely irányítja, aki a közösségi oldalán hangsúlyozta, a képviselőcsoport jelentős megújuláson megy keresztül. A kudarcot követően Orbán Viktor és a Fidesz meghatározó politikusainak egy része távol marad a parlamenttől. Helyük olyan jelöltek foglalták el, akik közül többen nem voltak országgyűlési képviselők. Gulyás Gergelyt, a Fidesz frakció vezetőjét hallják.
12: Ez mutatja azt, hogy szükség van a tapasztalatra, szükség van azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget, kormánypárti képviselőként Magyarországot, de szükség van a megújulásra is.
11: A képviselőcsoport átalakulása nem csak személycseréket jelent, hanem egy mélyebb politikai korszakváltás előszele is lehet. Április 12-ével véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, mivel a politikai élet alapvetően új keretek közé került. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index podcastjében.
13: A Gyurcsány-Orbán korszaknak egy világos nemzedéki alapja volt. Azok a nemzedékek, amelyek ezek mögött, a politikusok mögött álltak, ezek a nemzedékek minimum középkorúvá, de inkább felső középkorúvá, vagy már idősebbek kiváltak. Nekem nincs semmi bajom, már csak a saját életkoromból következően is az idősebb emberekkel, naná, szükség van rájuk természetesen, de az, amiben Gyurcsány és Orbán a nagy sikereiket érték el, az a korszak tényleg elmúlt.
11: A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy látja, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színrelépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor már a 2009-es Kötcsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
13: Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér arabjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
11: Csizmadia Ervin szerint Orbán Viktor számolt a hatalom elvesztésével, és mivel ez éppen 15 év után következett be, jóslata reálisnak bizonyult. Az elemző hozzátette, a történelmi példák is azt igazolják, hogy a negyedik ciklus környékén a pártok természetes módon elfáradnak és meggyengülnek.
1: Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál. A bankok az átutalások költségeit is emelik, ezért a közmédiának nyilatkozó szakértő azt javasolja, válasszunk más, a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot. Szilágyi Béla összeállítása.
14: Nagyjából egy éve kezdtek emelkedni a hazai számlavezetéssel kapcsolatos díjak. Akkoriban az a vád érte a bankokat, hogy teljesen indokolatlanul jóval az infláció felett emelték meg a költségeket. A pénzügyi szolgáltatások, a készpénzfelvételi díj, a folyószámlavezetési díj és a bankkártyák éves díja is drágult. Ezt követően a kormány önkéntes árkorlátozásra kérte a pénzintézeteket. Most viszont lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium, az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette. A bankok emellett az átutalások költségeit is emelik.
15: 60 nappal hamarabb szólniuk kell, előzetesen publikálniuk kell, hogyha bármilyen díjemelés lesz.
14: A biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője az M1-en elmondta, a bankok többsége teljesítette ezt a feladatot. A megjelent számokból az körvonalazódik ki, hogy jelentős, legalább 8%-os díjemelésre készülhetnek az ügyfelek. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha változtatunk a bankolási szokásainkon, praktikusan más számlacsomagot választunk, akkor csökkenthetjük a díjemelésekből származó terheket.
15: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százezer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
14: Mondta Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. Az elemző példaként említette, hogy az ügyfelek többségének az elmúlt években biztos, hogy emelkedett a fizetésük, s minél magasabb a jövedelem, annál több kedvezmény nyújt a bank, csak ehhez számlacsomagot kellene váltani. Gergely Péter hozzátette, a bankok honlapján számlakalkulátorok segítik a váltást. Emellett érdemes lemondani az SMS szolgáltatásról is, ehelyett kérhetünk díjmentes push üzenetet a számlán történő ügyletekről, amit a mobil alkalmazás küld a telefonunkra az interneten keresztül. A szakértő szerint a bankok azt szeretnék, hogy minél több ügyfél digitálisan bankoljon, mert ez nekik és nekünk is olcsóbb.
2: 7 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából. A folytatásban pedig hamarosan szólunk egyebek mellett arról, hogy holnap kezdődik az érettségi időszak.
0: Déli krónika.
1: Ma van anyák napja. Május első vasárnapján virággal, verssel vagy kézzel készített ajándékkal szokás köszönteni az édesanyákat és a nagymamákat, kifejezve ezzel az irántuk érzett szeretetet és elismerést. Kócán Dávid összeállítása.
16: Boldog anyák napja!
17: Nagyon szépen köszönöm!
18: Köszönöm szépen!
19: A legtöbben virággal, apróbb ajándékokkal köszöntik fel ma édesanyjukat, nagymamájukat. A virágárusoknál már napok óta élénk a forgalom. A rózsa és a tulipán mellett idén is népszerű a vegyes csokor, illetve cserepes növényt is sokan vásárolnak, mondta Balogh József, az egyik egri virágból tulajdonosa.
20: Ha fiatalos az édesanyja, ők szeretik az ilyen rózsaszínebb, fehérebb virágokat. A nagymamáknak nagyon sokkal inkább a cserepes virágokat szokták venni, és szeretik azokat a cserepeseket, amik ki tudnak tenni balkonra, kertbe, akár kiültetni is.
19: Magyarországon az első anyáknapi ünnepséget amerikai mintára 1925-ben a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot ezután felkarolta a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, amely a májusi Mária tisztelet hagyományaival kapcsolta össze az anyák napját. Emlékeztetett Diek Kisvirág néprajzkutató.
21: Anne Jarvis volt az, aki édesanyja halála után, aki szintén szorgalmazta szociális munkásként az anyák napjának a megünneplését. Ő 1907-ben szervezte meg az első nagyszabású intézményes anyák napját, amelyet aztán az elnök 1910-ben egész Amerikában kötelezővé tett. És már egy pár év múlva bejött ez hozzánk Magyarországra is, ugyanis Petri Pálné, Szigeti Gyulai Ilona éppen Amerikában járt egy körúton, hiszen ő a kultuszminiszternek, a államtitkárnak a felesége volt, és ott látta, és követendő példaként hazahozta ezt az anyáknapi ünneplést.
19: A Vöröskereszt felhívására 1933-ban elkészült az anyák szobra, amelyet a szervezet munkatársai azóta is minden évben megkoszorúznak Pesterzsébeten. Erről Hegedűs Zoltán történész beszélt a Kossuth Rádióban.
22: Ebben a kerületben már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amely amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába.
19: Az zalaegerszegi református templomban délelőtt anyáknapi istentiszteletet tartottak. Bíró Tünde református lelkész elmondta, hogy ezúttal az édesanyai hivatás fontosságára hívták fel a figyelmet.
3: Ilyenkor a gyerekeknek egy kis verset, kis műsort szoktunk összeállítani, amivel köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, és a hitoktatóink jó voltából kis meglepetés ajándékokkal is tudunk nekik kedveskedni.
19: Az anyák napja eredete az ókori Görögországban megrendezett tavaszünnepre vezethető vissza, amellyel az Istenek anyja Rea előtt tisztelegtek. Napjainkban az egyes országokban eltérő módon jelenik meg a hagyomány, az alapvető üzenet azonban megegyezik. Az édesanyák áldozatkészsége a családban és a társadalomban megbecsülendő.
1: Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
2: A nyugtaadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják. A revizorok megjelenésére főleg a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok, valamint a büfések számíthatnak, közölte Lincmajer Szilvia, a NAV szóvivője.
4: A célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
2: Aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
1: Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén, több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról.
2: Hétfőn reggel 9 órakor a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, utána pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten.
1: Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek szintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vaszili Olimpia és Kócán Dávid összeállítása.
19: Az Inségszikla a Gellért-hegy lábánál csak akkor látszik, amikor a Duna vízszintje 95 cm alá süllyed, vagyis olyan komoly aszályos időszakban, mint a mostani. Álló és folyóvizeink szintje rendkívül alacsony. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta Szegi Attila, az OVF szóvivő helyettese.
17: Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
19: A Velencei tó vízállása is kritikus. Alig 20 cm-rel haladja meg a 2022-es történelmi mélypontot, amely 53 cm volt. Több helyen kiszáradt a partmenti meder, és homokos, iszapos területek kerültek felszínre. A Balaton vízszintje is jelentősen elmarad az ideális 110-115 cm körüli szinttől. A tó átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az előrejelzések szerint a következő napokban ugyan várható eső, de az csak átmenetileg mérsékelheti az aszályt. Hívta fel a figyelmet Förhéc Adrián meteorológus.
23: Keddig számottevő csapadék nem várható, de kedden délután este már elvétve a Dunántúlon lehet eső, zápor eső. Szerdán és csütörtökön pedig többfelé alakulhat ki eső, zápor eső, sőt még zivatar is. Így kisebb körzetekben megnő például a felhőszakadás valószínűsége.
19: Szakértők szerint tartós, csendes esőre lenne szükség a következő hetekben, különben a tavaszi szárazság visszafordíthatatlan károkat okoz az országban.
1: Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén, a szállodákban idehaza szinte mindenhol telt ház van.
2: Kis Robert Rihárd, turisztikai szakújságíró, az M1-en elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
24: A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május 1-i időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
1: Elkezdődött a hajózási főszezon a Dunán is. A Dunakanyar különösen népszerű úti cél. A hazai vendégek mellett a nemzetközi járatokon is egyre több a turista. Ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változhat egyes járatok menetrendje. Bakos Norbert tudósított Esztergomból.
5: Folyamatosan érkeznek a turisták, ezek a nemzetközi nagy hajók, amelyek végigmennek a Dunán és a különböző csodálatos városokban, mint Esztergom is megállnak. A Dunakanyar meg maga az egyik legszebb látványt nyújtó szakasza a folyónak, és itt ilyenkor nagyon sokan hajón keresztül közelítik meg Esztergomot. Ugye a legfőbb úti célok Budapest, Vác, Visegrád, Esztergom vonal. Innen egy klasszikus menetrend szerinti hajóval 3-4 óra alatt érhetünk fel Esztergomig, és persze bárhol kiszállhatunk, de vannak gyorsabb megoldások is, a szárnyas hajók is nagyon népszerűek. A hajózási szezon és a járat sűrűségekkel kapcsolatban érdemes folyamatosan tájékozódni.
1: A jó idő beköszöntével egyre többen ülnek motorra. A nemzetközi női

0: változások lehetnek az aszfalton. Hogyha süti a nap, nyilván melegebb, jobb a tapadás, viszont ha egy árnyékos helyre érünk, ott nyilván hidegebb, és ezért kevesebb lesz a tapadás.
1: A mentőszolgálat is elkezdte a motoros szezont. 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Ők nem az állomásokon várakoznak, hanem a meghatározott útvonalakat járják folyamatosan.
2: Megkezdődött az erdei fülesbaglyok magyarországi felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat. Arra kérik a lakosságot, hogy az esti órákban hetente 1-2 alkalommal figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban.
1: A szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak az országos kezdeményezéshez. Orbán Zoltán hozzátette, a megfigyeléseket a Madártani Egyesület oldaláról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, ezzel segítve a faj hazai elterjedési térképének pontosítását.
3: Az erdei fülesbagoly felmérés augusztus elejéig tarthat. Nagyon nem mindegy, hogy 400-500 szakember próbálja meg az ország egészét felmérni, vagy pedig bárki becsatlakozhat, és este hallja a hangját, és ki tudja tölteni az elektronikus jelentőlapot. Tehát itt hatékonyabban tudunk sokkal pontosabb országos adatbázist építeni.
2: Akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt az abonyi férfit, aki fényes nappal halálra kínzott egy kutyát, mert az elragadta a baromfiát. A Ceglidi Árási Ügyészség minősített állatkínzás büntettével vádolja az elkövetőt, és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza. Az állatkínzást szigorúan szabályozzák Magyarországon, mégis ritka, hogy valakire letöltendő börtönbüntetést kérnek. Kovács Márton összefoglalója.
4: Sokan azt gondolják, hogy nincsenek végrehajtandó szabadságvesztés büntetések Magyarországon állatkínzásért. Ez nem igaz, de az egészen biztos, hogy a végrehajtandó szabadságvesztés büntetés aránya kicsi az összes regisztrált állatkínzás bűncselekményhez képest.
5: Mondta a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki hozzátette, Magyarországon évente átlagosan 5-600 állatkínzást regisztrálnak, azonban mindösszesen 10-12 esetben kérnek végrehajtandó szabadságvesztést vagy elzárást. Vettel Szilvia kiemelte, az állatkínzás személyek elleni erőszakkal is összefügghet.
4: Az állatkínzásról úgy kell gondolkodnunk, mint egy olyan devianciáról, amely szorosan összefügg az összes többi devianciával, amelyek veszélyt jelentenek a társadalomra. Az állatkínzás egy olyan bűncselekmény, ahol nagyon szigorúan közbe kell lépni. A jogalkotó a BTK folyamatos szigorításával ki is fejezte ezen szándékát a jogalkalmazók felé.
5: Az állatkínzás 2004 óta számít bűncselekménynek, azóta többször is szigorították az erre vonatkozó törvényt. A bíróság 1-5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat ilyen esetben, közölte Vettel Szilvia, aki szerint nem a jogszabály további szigorítása és a kiszabható szabadságvesztés mértékének növelése miatt csökkennének az ilyen esetek.
4: A gondatlanságból elkövetett állatkínzás is legyen büntetendő Magyarországon, egyelőre nem az. Ezen el kellene, azt gondolom, gondolkodni a gyakorlati tapasztalatok alapján is. És esetleg azon is el lehet gondolkodni, hogy az alapesetet nem lenne érdemes 3 év szabadságvesztésre emelni. Ugye az alapeset egy vétség jelenleg, amely 2 évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
5: Naponta átlagosan 2-3 bejelentés érkezik a Ceglédi Állatmenhely Nyílt Alapítványhoz azért, hogy segítsenek a gazdátlan, kidobott vagy megunt házi állatok elhelyezésében, mondta a Krónikának az alapítvány elnöke. Csoltész Lászlóné hozzátette, a városban élő házi kedvencek mindösszesen 10%-ában van csip, ez az arány pedig jelentősen megnehezíti a nyilvántartásukat. Hozzátette, sokan még mindig felelőtlenül vállalnak házi állatot, amit ha meguntak, kitesznek az út szélén. Csoltész Lászlóné szerint az állattartást kellene szigorítani, amihez a nem ivartalanított kutyák és macskák után kötelezően fizetendő adó jó eszköz lehetne.
6: Az első évben kellene az államnak 1-2 milliárdot az ingyenes ivartalanításra fölajánlani, és akkor lehet, hogy az ember elvinné ivartalanítani a kutyáját, macskáját, mert ha nem viszi a kutyát, akkor ebadót kell neki fizetni. És utána azt ellenőrizni kell, mert hogyha látják, hogy ellenőrizve van, akkor ösztönözve lennének az emberek arra, hogy igenis vigyék el ivartalanítani a kutyáikat. Szerintem egy-két év múlva ennek lenne látszata, hogy nem lenne kóborkutya. Nem kellene újabb menhelyeket építeni.
5: Az Ebadót hivatalos nevén az ebrendészet.

0: Nemzeti hozzájárulást 2012-ben vezették be, azonban annak kivetéséről az önkormányzatok dönthetnek. A Krónikának nyilatkozó szakértő azt mondta, az Abonyi Állatkínzó bírósági ügye akár évekig is elhúzódhat.
1: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint korábban baleset történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom már mindkét sávban megindult, de a torlódás több kilométeres. A 63-as főúton Székesfehérvár térségében 4 autó ütközött. A 88-as kilométernél a forgalom fél pályán halad.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt. Kovács Botont, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma is marad a napos, koranyárias kiránduló idő, még most sem késő elindulni, a jövő hét elején pedig pár fokkal még melegebb időre számíthatunk. Részletek Fejős Ádám meteorológustól.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyre inkább melegszik valóban az idő. Ennek két komponense van, az egyik a több órás napsütés, a másik az egyre inkább megélénkülő, az Észak-Dunántúlon megerősödő déli áramlás, ami még hajnalban is azért jelen lehet, bár mérsékeltebb formában, de egy élénk széllökés lehetséges. Ma legfeljebb 20-26 fokra számíthatunk. A hajnali időszakban, ahol marad a szél, tehát leginkább az északi, észak-nyugati határvidéken 10-12 fokra lehet készülni. Másút 10 foknál hűvösebb, de 5 foknál enyhébb lesz az idő. A kelet-magyarországi területeken, a nyírségben esetleg előfordulhat, hogy gyengén fagy, de nem ez lesz azért a jellemző. Napközben egyre kiterjedtebb lesz a déli áramlás, már a Duna vonalát is elérhetik az élénk széllökések, de leginkább a tartósan erős légmozgás továbbra is északnyugaton várható, ahol közel 30 fokig, a jelenlegi számításaink szerint 28 fokig melegszik a levegő, általában 23 és 27 fok között lesz a csúcsérték. Kedden a légmozgás egyre nagyobb területen lehet erős vagy viharos, aztán szerdától megérkezik egy légköri front, ebből futószalagon érkezik a nedvesség, záporok mellett zivatarok előfordulása várható, csütörtökön csökken, majd később ismét pár fokkal melegszik az idő.
3: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Sól Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7: Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben. Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó napot kívánok, Mujrica Istvánt hallják.
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7: Az Élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB egy utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lett, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől. Borbély Balázs a Győriek vezetőedzője Marosi Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
8: Milyen szempontból volt nehéz ez a találkozó?
9: Hát azért nagy tétje van a mérkőzésre, hogy volt a mérkőzésnek, azért az elején érezhető volt, hogy a idegeseges srácok egy kicsit látszott a mérkőzés terhe, hogy nem annyira tudjuk kezelni, túlságosan akartak a játékosok, de ahogy telt múlt az idő, az szerencsére ezt az idegességet leletkőzték, és főleg az első rúgott gólt után már tudtuk a saját játékunkat játszani.
8: Innentől vált felszabadult-e a csapat?
9: Inkább a másik félidőre mondom a teljes felszabadultságot, ugye a szünet előtti rúgott gól az nagyot dobott az önbizalmon is, és nyugodtan játszottunk a másik fél időben, helyzeteket, gólokat rúgtunk.
8: A holnapi nap folyamán akár véget is érhet ez a történet, mármint a bajnoki versenyfutás. Hogy alakul a program? Együtt nézi a csapat az Újpest-Ferencvárost, vagy esetleg szabad napot kapott mindenki?
9: Nem szeretnék a Ferencvárosra foglalkozni, mert el semmilyen ráhatásom nincs arra, hogy ők ott teljesítenek. Nincs semmilyen közös meccsnézés, mint két nap szabadot adtunk. Hétfőn találkozunk újra, és felkészülünk az utolsó mérkőzésre.
7: Szintén a labdarúgó NB1-ben 5 bajnoki után nyert ismét a sereghajtó Kazincz Barcika, amely 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát, a Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A nyírségiek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK a tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt. A 37 éves támadót Demjén Balázs szólaltatta meg.
10: Igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a kis szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy fair 1-1 lett.
11: 2005. novemberében a Győr ellen, a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Mezven Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpasztattál az utolsó meccseden Németh Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics André is, előtted az utódaid?
10: Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. Így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végül is 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárás volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
7: Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 13:30-tól a Paks a Debrecent fogadja, az utolsó előtti forduló pedig az Újpest-Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. A szlovák labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában Szlován Bratislava Dunaszerdahely 1-0. A szlován ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabella élén a Dunaszerdahellyel szemben, és bent maradt a Csíkszereda a román első osztályú bajnokságban, miután tegnap két riválisa is döntetlent játszott.
12: Nemzeti Sport Krónika.
7: Győr Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben. A másik ágon Debrecen Moson-Magyaróvár 28-23. A győriek sikeréből Szemerei Zsófi 9 védéssel vette ki a részét. Az Eto kapusát Szabó Szilvia szólaltatta meg.
13: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntött. Te mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél egy 100%-ot nyújts.
14: Igazából a félidőben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam, tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípszó a második félidő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
13: Mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetel és mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
14: Igen, szerintem a Perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is nagyon jól érezték és nagyon jól menedzselték.
7: A női kézilabda Magyar Kupában a Győr Debrecen döntőt 18:30-től a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport Plus is élőben közvetíti.
12: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
7: Egy győzelemre került a bajnoki címtől az NK a Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután 66-60-ra legyőzte a DVTK-t idegenben a döntő második meccsén. A három győzelemig tartó párharc állásai 2-0 pécsiek javára. Török Ágnes 19 ponttal járult hozzá a baranyaiak sikeréhez, majd a találkozót követően Kosós Kristófnak összegzett.
15: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nüanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
16: De az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
15: Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Hát szerintem most teljesen le tudtok dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis Csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
7: A férfi kosárlabda NB1-ben a címvédő Szolnok és a Falko is hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falko Kaposvár 97-79. Bognár Kristóf a szombathelyiek játékosa 12 pontig jutott a Kaposvár ellen az elődöntő első mérkőzésén. Most őt hallják, Szekeres Péter a riporter.
17: Azt kaptuk igazából, amire számítottunk. Ez egy nagyon fizikális, futós csapat ez a Kaposvár. Folyamatosan benne van, egy-két extra tripla, nem lehet nyugodt egyáltalán az ember, hogyha kialakít egy kisebb előnyt. És tényleg ez volt, hogy elmentünk 8-10 pontra, visszajöttek. Örülök, hogy a végére azért tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, és azzal tudtunk jól sávpárkodni a legvégéig. Nagyon fontos volt, hogy a hazai pálya előnyét ugye megtartsuk, meg legyen az első mérkőzés.
18: Erre a meccsre lehet mondani, hogy lépésről lépésre haladtatok a siker felé?
17: Szerintem igen, igen. Folyamatosan próbáltunk fókuszálni, szerintem többé-kevésbé sikerült. Talán a harmadik negyedben volt 6 bedobott hármasuk, ott azért is volt szenvedős, és vissza is jöttek többször. Aztán utána szépen lehet, hogy a Kaposvár is elfáradt, azért ezt 5 meccsből jönnek azért, tehát folyamatosan ezt 40 percen csinálni azért nagyon nehéz, de bennük van.
12: Nemzeti Sport Krónika.
7: A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferencia kupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináléjába jutott be. A Honvéd a harmadik számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Smirnis ellen nyert 16-12-re és készülete a Bologna elleni mai fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős, és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen a második fordulóban. Cseh Sándor szövetségi kapitány így látta a találkozót.
19: Ez egy ilyen nap volt, kihagytunk egy csomó ötőzítszereket, viszont ugyanakkor meg a felétől ez látszott, hogy ez már egy ilyen meccs lesz, és se kell kezdeni játszani, és ez nekem is sokkal több információt adott, sokkal több játékosról tudtam meg tulajdonságokat, úgyhogy nekem ez például így nagyon jól jött, és nagyon jó érzés volt egyébként a második fél időt végigállni. De amellett nyilván nem lehet elmenni szó nélkül, hogy nem azt mondom, hogy most jelen pillanatban itt tartunk, mert a görögök ellen a kinti felkészülési meccsen is nagyon küzdöttünk, de kikaptunk egy góllal. Tegnap is nagyon küzdöttünk, harmadik negyed közepéig szoros volt a meccs. Jó, nyilván felülről az egy csapatot, amikor három negyed alatt egy darab kiállítást kap, de ezen meg majd dolgozni kell. És hát ma is látszódott. Tehát azért látszik, hogy mi most nem vagyunk azon a szinten, mint egy top csapat.
7: A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a 2 hét múlva kezdődő elit világbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén. Majoros Gergely szövetségi kapitánytal találkozót követően Virányi Zsolt hívta fel telefonon.
20: Én nem szeretek amögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunk, az talán az itt játszott 6-ból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen lejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kis elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek kezdett a vége.
7: Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Forma 1-es Miami nagydíj. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a tegnapi időmérőedzésen, így a Mercedes olasz pilótá indulhat majd az első helyről a mai futamon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen végzett a 2. helyen, még a 3. Charles Leclerc lett a Ferrarival. A 4. helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese a címvédő Lando Norris indulhat majd. A futam tehát várhatóan 19 órakor rajtól, majd a versenyt az N4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
1: Vízállás jelentés.
2: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. május 3-án. A Duna a hazai szakaszán Paksig apad, alatta árad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 14,8, Budapestnél 16, Mohácsnál 16,9 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 84 cm 16%, Medve 70 cm 7%, Nagybajcs 36, 9, Gönyű 6, 10, Komárom 50, 7, Esztergom 36, 7, Nagymaros mínusz 16, 7, Budapest 92, 7, Dunaújváros mínusz 33, 6, Dunaföldvár mínusz 148, 6, Paks mínusz 35, 6, Dombori mínusz 5, 8, Baja 94, 7, Mohács 104, 6. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 39 gázló van. Az országhatár 1811 és az Ipoly torkolat 1708 folyamkilométer között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 között 20 deciméter, szélessége 100 méter, hosszúsága 1900 méter, piros úszó mellett 23, 60, 1900. Az Ipoly torkolat 1708 és Budapest 1650 között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 között 18, 120, 1600. Budapest 1650 és Dunaföldvár 1550 között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 között 17, 110, 400. Középen 21, 90, 400. Dunaföldvár 1550 és az országhatár 1433 között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 között 26, 130, 1000. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába-Szentgotthárdnál mínusz 104, 2. Árpás mínusz 87, 9. Győr 239, 28. A Marcal-Móric hidánál mínusz 36, 11. Az Ipoly Balassagyarmatnál mínusz 84, 7. A Sió Simontornyánál 99, 13. Szekszárd 201, 29. A Mura Letenyénél 105, 12. A Dráva Őrtilosnál mínusz 68, 17. Barcs mínusz 151, 3. Dráva Szabolcs mínusz 17, 6. A Tisza hazai szakaszán jellemzően enyhén csökkenő vízállásokat mérnek. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 13, Tokajnál 15,6, Szolnoknál 14,4, Szegednél 15,6 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Vásárosnamény mínusz 170 cm 6%, Záhony mínusz 283, 7, Dombrád 15, 20, Tokaj 462, 58, Tiszalök alsó mínusz 50, 27. Tiszafüred 550-70, Kisköre felső 736-63, Kisköre alsó mínusz 276-5, Szolnok mínusz 235-5, Csongrád mínusz 129-16, Szeged 104-6. 28, Zenta 246-40, Titel 105-21. Gázló viszonyok a Tiszán. 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10 méter, hosszúsága 100 méter. 390,3 és 389,8 között 12, 40, 500, 367,2 és 366,6 között 11, 40, 600, 366,4 és 364,2 között 11, 40, 2200, 355,1 és 354,9 között 16, 40, 200, 350,4 és 350 között 12, 40, 400, 326,6 és 326 között 10, 40, 600, 316 és 315 között 15, 40, 1000, 297 és 296,3 között 12, 40, 700. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamosdésnél 160 cm 5%, Csenger mínusz 98, 6, a Kraszna alsó szopornál 23, 6, Ágerdő-Major 132, 23, a Sajó-Beretkénél 48, 7, Sajó-Püspöki 33, 7, Felső-Zsolca 18, 6. A Hernád Oboskőszegnél 127, 5, Hidas-Németi mínusz 104, 5, Gesztely 0, 6. A Balaton átlag vízszintje és medertelcsége 86 cm 48%, átlag vízmélysége 334 cm, hőfoka Siófoknál 14,6. A Velencei tó vízszintje és medertelcsége 69,9, hőfoka 17,2.
1: Műsor ajánlott.
4: Anyák, akik sérült gyermeket gondoznak, segítenek felnőtté válni, álmokért küzdeni. Anyák, akik óvodai ünnepségen keresgélik a zsebkendőt. Anyák, akik csak távolról nézik már családos gyermekük életét. Anyák, akik a reptéren várják a rég nem látott gyermeküket. És gyerekek, akik számítanak ránk. Gyerekek, akik messze mennek. És gyerekek, akik átölelnek. Anyákról szólnak a történetek anyák napján.
1: Családok, történetek. Családban élni könnyebb. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
21: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
22: Egy regényben a szereplő karakterek, akik életre kelnek.
21: Életre kelnek.
22: Ha elég sokat tud róluk az író.
21: De én semmit sem tudok anyáról.
22: Akkor kutatnak kell.
21: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
23: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 13 óra, hírek röviden. A NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. Az ülést követően 16 órától a Kossuth téren rendszerváltó népünnepélyt tartanak. Holnap a magyar írásbelivel indul az érettségi. Az elmúlt csak nem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 000 adnak számot tudásukról. Anyák napja van, idehaza már több mint 100 éve ünnepeljük az édesanyákat, május első vasárnapján. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. Napos, koranyárias, kiránduló idő van. Délután 20-25, este 10-17 fok lesz.
1: Műsor ajánlott.
24: Kalendárium.
3: A Zeneakadémián és a Margit szigeti szabadtéri színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora művész, Gizella napok Veszprémben és az Álmokfutó idők című előadás a József Attila Színházban.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
6: Megnézzük Vigyen Brezsinszkinek a Stratégiai Vízió című könyvét. Szóról-szóra így szerepel benne, hogy Irán-amerikai megtámadása azért lenne nagyon nagy stratégiai hiba, mert ez akkor két dolgot összefogna Iránban, nevezetesen az iszlám fundamentalizmust és az iráni nacionalizmust erősítené meg.
8: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
24: Jó ebédhez szól a nóta!

Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. 2026. május 3-án vasárnap is jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Mai műsorunkat Csóka Gyula és a zenekara nyitotta meg, a Jegenyefán fészket rak a csóka című csárdást hallottuk. Ma van anyák napja, így hát Isten éltessen minden édesanyát, nagymamát, déd és ők nagymamát szerte a világban, és ne feledkezzünk meg a nevelő anyukákról, keresztanyukákról sem, és persze emlékezzünk is azokra, akik már nem lehetnek velünk. A mai műsor első zenei összeállításában ebben a témában csendülnek fel a klasszikus magyar nóták, az édesanyákról az édesanyákhoz szólnak. Énekel Pere János, Vörös Edit, Dócs Péter és Máté Otília. Tartsanak velünk!

anyáknapi nóta összeállításunkat hallották az elmúlt percekben. A folytatásban már a világhírű tárogató művész Terék József muzsikál. Egy valcert hallunk tárogatóra.

És most, kedves hallgatóink, a Magyar Rádió népi zenekarának kíséretében Béres Ferenc néhai lisztdíjas énekművész dalol, tradicionális népdalainkból összefűzött csokrot hallunk, melynek összefoglaló címe Rozmaring. Hallgassuk meg együtt!

Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melyben muzsikált Csóka Gyula és a zenekara, hallottuk Terék József tárogatójátékát, és válogattunk Pere János, Vörös Edit, Dócs Péter, Máté Otilia és Béres Ferenc rádió felvételeiből. Legvégül Ifjabb Magyar Imre vezetésével a Magyar Rádió népi zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy velem tartottak, bízom benne, találkozunk jövő héten is, szombaton és vasárnap ugyanebben az időben. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Isten éltesse még egyszer az édesanyákat, szerte a világban, határon innen és túl. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a 250 g-os cseri paradicsom csomagja csak 499 forint. A kaliforniai paprika kilója Lidl Plusszal pedig csak 999 forint. Lidl igazán megéri. Az akcióra csak a Lidl Plus alkalmazással rendelkezők jogosultak. Részletek a Lidl Plus applikációban.
2: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
3: 13 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztására 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren folytatódik a rendszerváltó népünnepély. Magyar Péter kifogásolja, hogy a főpolgármester a péntekre meghirdetett örömkoncerttel rászervez egy eseményt a másnapi rendszerváltó ünnepre. Karácsony Gergely közösségi oldalán jelentette be, hogy péntek este a Lánchíd Pesti hídfőjéhez hívja mindazokat, emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A leendő miniszterelnök a főpolgármester bejegyzése alá azt írta, káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csak nem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettség.

0: első ünnepet. Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol megerősödik. Napközben 20-25, este 10-17 fok lesz.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 30 perc alatt a föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.
2: Anyák napja. Idén 100 éves a Mici Mackó. Több mint 100 játéktáblát fedeztek fel ókori romok közt. Új-zélandi turista körkép. Az egyik legismertebb francia énekes, Julien Clerc száma szóladásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Anyák napja van, legalábbis Magyarországon. Az édesanyáknak különböző országokban más-más napokon köszöntik meg az életét, és azt, hogy az új életért nem ritkán a magukét áldozzák. Az anyaságnak története és következményei is vannak, néha pedig egészen rendkívüli hőstettekre is indít. Erről beszél most Berek Patrícia.
3: Rea a női termékenység, az anyaság megjelenítője a görög mitológiában. Rejtély, hogy miért éppen ő, amikor az ő édesanyja Gaia a földanya volt az ősasszony, na de ezt hagyjuk is, mert a görög mitológiát Hésziódosz már részletesen megírta, ő legalább kiigazodott a görög istenek családi eredet cifraságai között. A lényeg, hogy Rea volt az első, akinek anyaságát ünnepelték Kréta szigetén. Ez a pogány tavasz ünnepek sorába illeszkedett, ma már az anyák napja ókori előzményének is tekintik. A kereszténységben persze már nem ő, hanem Szűz Mária kultusza alapozta meg az anyák napját, bár ez Angliában csak az 1600-as években jelent meg, akkoriban a szűzanya tiszteletére tartott imaóra után köszöntötték a gyerekek az édesanyjukat. Nálunk 1925-ben honosodott meg az anyák napja, és május első vasárnapjára tettük, de ezzel nincs mindenki így. Számos országban, például Belgiumban is, május második vasárnapja ünneplik az anyukákat. A virágboltok minden esetre ilyenkor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Na de ezek az ünnepségek mind csak a fenséges, magasztos oldalát emelik ki az anyaságnak. Az orvostörténet azonban horror sztorikat is feljegyzett. Olyan nők történeteit, akik önmagukon végeztek császármetszést. A legismertebb talán Inez Ramirez Pérez, egy 8 gyermekes mexikói asszony esete. A mindentől távoli kis faluban egy mindössze egy szobás kis viskóban élő Inez 2000-ben a legkisebb gyermekét várta, amikor a 7. hónapban egyszer csak megindult a vajúdás. A legközelebbi telefon is több órás utazással lett volna elérhető, nemhogy egy kórház. Amikor már a 12. órája nem hozott gyümölcsöt a szenvedés, Inez nehéz döntést hozott. Fájdalomcsillapítónak benyakalt egy üveg tekilát, majd egy jókora konyhakéssel önmagán végzett császármetszést. A baba felsírt, Inez meleg takaróba bugyolálta, aztán a fájdalomtól és a vérveszteségtől elájult. Az újszülött 6 éves bátyja hívott segítséget. A faluban lakó nővér jobb híján egy háztartási tűvelést cérnával varta össze a sebet, majd bezögykölődött az édesanyával és a babával a legközelebbi kórházba, mint egy 8 órás utazás árán. Inez egy orvosi csodának számít. Még csak lázas sem lett, pedig sokan haltak már bele jóval kisebb seb elfertőződésébe is. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset az orvos történetben. Szabó András, szülésznőgyógyász az Orvosi Heti Lapban 1993-ban írta meg, hogy a legkorábbi hasonló eset 1769-ben történt. Egy jamaikai ültetvényen egy rabszolganő vágta fel saját hasát, hogy magzata megszülethessen. Sebét csak néhány óra múlva varta össze az ültetvény orvosa. Az asszony nem csak túlélte, hanem 2 év múlva újabb gyermeket szült, de ezúttal már természetes úton. Eddig 19 öncsászármetszést jegyzett fel az orvostörténet, de csak 13 édesanya élte túl ezt a brutális beavatkozást. Az anyaság persze nem csak biológiai, hanem lélektani csodákat is produkál, és döbbenetes képességeket fejleszt ki. Erre az én édesanyám a két lábon járó tanú, de ha önkedves hallgató azt mondja, hogy inkább saját édesanyját,

tekinti példának, szeretettel igazat adok önnek. Okosabb munkáltatók már előnyben részesítik az anyukákat, hiszen már otthon is számtalan munkakörben állják meg a helyüket. Logisztikusok, animátorok, ápolónők, érdekvédők, túsztárgyalók, mikor éppen mire van szükség. A statisztikák szerint a gyermeket nevelő munkavállalók hatékonyabbak és hűségesebbek is az őket megbecsülő munkahelyhez, nem váltogatják állásaikat a hangulatukkal együtt. Aki addig is empatikus volt, a gyermek születése után még együttérzőbb lesz, ami vezető pozícióban sem hátrány. De az anyáknak van néhány olyan szuper képességük is, amit saját és gyermekük túlélése érdekében fejlesztettek ki. Jó megérzés, rugalmas és gyors döntéshozatal és óriási bátorság. Olyan, mint az anya oroszláné. Vagy éppen olyan, mint Inezé és nőtársaié, akik gyermekük életéért, ha kell, a magukét sem sajnálják.

0: Mici Mackó 100 éves, aki a világ egyik legnépszerűbb mesekönyvének főhőse. Rengetegen ismerik és szeretik, részint Milne alkotásának eredeti illusztrációiból és történeteiből, részint és jóval többen a Disney cég rajzfilmjeiből. A véletlen most úgy hozta, hogy ez a jubileum egy királyi látogatás jóvoltából nemzetközileg is reflektorfénybe került. További részletek Tóth Valitól.
1: Hivatalos látogatáson az Egyesült Államokban járt a brit uralkodó Károly és felesége Camilla. Ilyen alkalmakkor pedig a protokoll úgy diktálja, hogy illik ajándékot vinni vendéglátóinknak. Nos, Camilla, akinek egyébként szívügye az olvasás népszerűsítése a gyerekek közt, és egy ezzel foglalkozó karitatív szervezet fővédnöke is, egy plüss állatkát vitt magával. Na persze, nem akármilyet. A látogatás előkészítésekor ugyanis a szervezők emlékeztek arra, hogy Milne kisfiának az eredeti meséket inspiráló plüss állatait ma nem Angliában lehet látni, hanem New Yorkban, az ottani közkönyvtárban, egy kivételével. Mici Mackó füles, tigris, malacka és kanga mellől ugyanis hiányzik Zsebi baba, aki valahol az elmúlt évtizedek során elveszett, eltűnt. Nos, az eredeti figurákat készítő és ma is működő játékgyártó cég a különleges alkalomra egy új plüss Zsebi babát alkotott. Camilla ezt hozhatta el ajándékba, hogy végre elfoglalja helyét a könyvtár vitrínjében. De hogy kerülhettek-e játékállatok egyáltalán New Yorkba? A Guardian ebből a különleges alkalomból részletes beszámolóban emlékezett meg az állatsereglet történetéről. Eszerint az eredeti plüss állatkákat 1920 körül gyártották. Ezeket kapta Milne kisfia apránként ajándékba, majd ezek ihlették a róluk szóló történeteket. A Mici Mackó önálló kötetben először éppen 100 éve, 1926-ban jelent meg. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy 10 évet sem kellett várniuk a magyar olvasóknak, akik már 1935-ben kézbe vehették Karinthy Frigyes zseniális fordítását. A mesekönyv gyorsan közkedvelt lett. Főhősei 1947-ben egy felolvasókörút attrakciójaként beutazhatták az USA több államát is. Majd 1956-ban New Yorkban egy kiállításon lehetett látni őket. Csak hogy a nagy utazgatásban a kis kenguru bébi valahogyan bizony elveszett. A kötet amerikai kiadója 1987-ben a híres New Yorki közkönyvtárnak ajándékozta a kollekciót, mínusz Zsebi baba. Azóta nincs több vándorkiállítás, és azóta is itt találhatók a plüss állatkák. Mostantól pedig már Zsebi baba is csatlakozik barátaihoz, Camillának köszönhetően. Mici Mackó és barátai, mint tudjuk, a százholdas pagonyban töltötték napjaikat. A híres erdő a térképeken az Ashdown Forest néven található meg, több ezer hektáros természetvédelmi terület. A rajongók a mai napig rendszeresen látogatják. A patakon átívelő kis fahíd, ahonnan Robert Gida és Mici Mackó együtt bámulták, hogy sodorja a víz a patakba hajított ágakat. Nos, ez a kis fahíd ma valóságos zarándokhely. Az érdeklődők pedig szervezett túrákon járhatják be a pagony minden zegét zugát. Azt talán mondanom sem kell, hogy a 100 éves évforduló alkalmából egész nyáron a legkülönbözőbb kulturális programok, felolvasások, versenyek, színházi bemutatók és báb előadások várják majd Mici Mackójék híveit. A turistákat egyébként a szomszédos faluban egy postahivatalból átalakított kávézó is várja, ahol egy kis tárlaton néhány fotót láthatnak, korabeli újságcikkeket találhatnak Milne és kisfia életéről. Ezekből az is kiderül, hogy a Disney cég tulajdonosai már csak Milne halála után 1961-ben tudták megszerezni a Mici Mackó megfilmesítésének jogait. Az elmúlt évtizedek szerencsére nem ártottak a csacsi öreg medve népszerűségének. A gyerekek ma is szeretik őt és csupa szív barátait, és legyenek akár épp a New Yorki könyvtárban, vagy a Sussexi pagony fái közt, vagy éppen egy magyar gyerek szobában, ugyanolyan örömmel hallgatják kalandjaikat a mai, mint a korábbi évtizedek olvasói, akár jubileumi alkalmakkor, akár egyszerű hétköznapokon.

0: Ha már a 100 éves Mici Mackó szóba került, folytassuk műsorunkat hasonló témával. A mai Líbia területén fekvő Ptolemaisz romjai között a régészek a hétköznapi élet egészen különleges nyomaira bukkantak nemrégiben. Hogy pontosan miről van szó, azt elmondja önöknek Dian Gergő.
1: Több mint 100 közvetlenül a kövekbe vésett játéktáblát találtak az egykori ókori város területén. Ezek az egyszerű négyzetes vonalhálók első pillantásra talán jelentéktelen karcolásoknak tűnnek. Valójában azonban arról mesélnek, hogyan telt az idő ezen a helyen, már évszázadokkal a város bukása után. Ptolemaisz egykor jelentős görög város volt Észak-Afrikában. Az UNESCO adatai szerint a Krisztus előtt 7. században jött létre, és hosszú időn át fontos kikötővárosként működött. A hellenisztikus és a római korban virágzott, később pedig a kereszténység egyik regionális központjává vált. Városfalak, közfürdők, nagy lakóházak és középületek jelezték a gazdagságát. A 7. századi arab hódítás után azonban hanyatlásnak indult, majd lassan elnéptelenedett. A történet itt azonban nem ért véget. Sőt, valójában éppen itt kezdődött az igazán érdekes rész. A város romjai ugyanis nem tűntek el. Az egykori épületek kövei, falai és magasabb pontjai továbbra is ott álltak a környező területeken. A tájék kiváló legelőnek bizonyult, így a következő évszázadokban pásztorok vették birtokba az elhagyott várost. Juhokat és kecskéket legeltettek a romok között, és miközben figyelték az állatokat, valamivel el kellett ütniük az időt. A régészek szerint ekkor kerülhettek a kövekbe ezek a bizonyos játéktáblák. A több mint 100 faragott tábla valószínűleg egyszerű stratégiai játékokhoz készült, amelyek a mai dáma vagy amőba korai rokonai lehettek. A kutatók úgy vélik, hogy egy helyi, Sisa nevű játék különböző változatait játszhatták rajtuk. A szabályok pontos rekonstruálása nem könnyű, de a mintázatok alapján egészen világos, hogy ezek nem véletlen karcolások, hanem tudatosan kialakított játékfelületek voltak. A felfedezés különlegessége nem is csak pusztán ezen felületek mennyisége. Az is sokat mondó, hogy a táblák gyakran ugyanazon a helyen egymás mellett sorakoznak, néha 10, 20 vagy akár 30 is. Ebből arra következtetnek, hogy a játék nem csupán alkalmi időtöltés volt, hanem a mindennapi élet szerves része. A kutatók szerint a pásztorok gyakran az egykori épületek magasabb sarkaira ültek fel, ahonnan jól belátták a terepet és szemmel tartották a nyájat. Ezek a pontok így egyszerre szolgáltak őrhelyként és játékasztalként is. A felfedezés nem királyokról, hadvezérekről vagy monumentális épületekről mesél, hanem éppen az egyszerű emberekről. Arról, hogyan töltötték az idejüket, hogyan szórakoztak, és hogyan éltek együtt egy letűnt civilizáció romjaival. Talán ez teszi igazán különlegessé ezeket a kőbevésett táblákat. Nem csak egy elveszett város történetét őrzik, hanem azokét is, akik jóval később csendben lakták tovább.

0: Új-Zéland az egyik legelszigeteltebb, leghiesőbb helye bolygónknak. A Csendes-óceán déli részén fekvő állam, amely egykoron brit koronagyarmat volt, a földbolygó legkésőbben népesült országa. Az 1300-as évekig, miközben London vagy Párizs már virágzott, Magyarország pedig több száz éves állam volt, Új-Zélandon nem járt emberfia. Mi mindent rejt az ország? Kiderül Márta Renátó összeállításából.
1: Új-Zéland a világ egyik legtávolabbi, mégis legvonzóbb úti célja. A két fő szigetből, az északi és a déli szigetből álló ország a Csendes-óceán déli részén fekszik, és olyan természeti sokszínűséget kínál, amely szinte egyedülálló a földbolygón. Talán nem véletlen, hogy annyi fantasyírót, filmrendezőt ihletett meg az ország. Ami szinte mindenkit lenyűgöz, az a táj változatossága. Néhány órán belül lehet trópusi hangulatú tengerparton, aktív vulkánok közelében, zöld dombvidékeken, vagy éppen hófötte hegycsúcsok között járni. A déli szigeten található a Southern Alps, magyarul déli Alpok. Ez a hegység drámai látványt nyújt, gleccsereivel, kristálytiszta tavaival. Az olyan hegyek pedig, mint a Milford Sound nevű fjord, gyakran szerepelnek a világ legszebb természeti csodái között. Új-Zéland különlegessége azonban nem csak a tájakban rejlik, hanem abban is, hogy mennyire érintetlennek hat minden. Az ország tudatosan védi a természeti értékeit, így sok helyen úgy érezheti az ember, mintha egy élő természetfilmben járna. Nem véletlen, hogy itt forgatták a Gyűrűk ura trilógiát is. A rajongók számára igazi zarándok hely a forgatás helyszíneként szolgáló Hobbit falva, ahol a megye dombjai és a hobbit lyukak ma is látogathatók. A filmes turizmus azóta is hatalmas vonzerőt jelent az országnak. Új-Zéland emellett a téli sportok paradicsoma is, még ha ez nem is olyan kézenfekvő. Mivel a bolygó déli féltekéjén található, az évszakok itt fordítottak. Amikor Európában nyár van, ott tél. Éppen ezért júliusban és augusztusban sokan utaznak ide síelni. A déli szigeten, például Queenstown környékén rengeteg síközpont működik. Az ország egyébként kulturális szempontból is izgalmas. Az őslakos maori kultúra máig élő része a mindennapoknak. A látogatók betekintést nyerhetnek a hagyományos táncokba, zenébe és gasztronómiába, például a Rotorua környékén, ahol geotermikus jelenségek, forró források és gejzirek is megtalálhatók. Új-Zéland különlegessége abban is rejlik, hogy egyszerre kínál nyugalmat és kalandot. Aki pihenni szeretne, talál eldugott tengerpartokat és csendes borvidékeket. Aki viszont az adrenalint keresi, annak ott van a bungee jumping, a rafting vagy a túrázás. De aki csak olyan állatokat szeretne látni, amelyek kizárólag ezen a földön élnek, azoknak is csodaország Aotearoa. Új-Zéland ezért különleges. Mert egyetlen országon belül szinte az egész világ természeti kincseit megtaláljuk. Egyszerre vad és rendezett, távoli, mégis barátságos. Nem csoda tehát, hogy sok utazónak ott van a bakancs listáján, hiszen ez az ország életre szóló élményt nyújt. Olyat, amelyet sokan akár kétszer, háromszor is meg akarnak tapasztalni.

Julien Clerc az egyik legismertebb és legnépszerűbb francia énekes, dalszerző és zeneszerző. Az 1960-as évek végén vált híressé a Hair Musical francia változatával, és azóta a francia chanson és popzene meghatározó alakja, számos sláger előadója. Most hallgassuk meg Julien Clerc-től a Femme, Je vous aime, vagyis Nők, szeretlek titeket című számát. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Csizi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
2: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rünő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 14 óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Naményi Krisztina. Ismét orosz dróntámadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján lévő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területekre. A légicsapás miatt tűz ütött ki az egyik balti-tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi meghalt, a Szmolenszki régióban pedig hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozásokat vezettek be a szentpétervári, valamint a moszkvai repülőtéren. Közben Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök közölte, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump emellett közölte, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de szerinte az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Továbbra is gyakran éri támadás az egészségügyi létesítményeket és azok dolgozóit a fegyveres konfliktus sújtotta országokban. Erre hívta fel a figyelmet az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Bár az egészségügyi dolgozók és pácienseik sérthetetlenségét a nemzetközi jog garantálja, az utóbbi 10 évben több alkalommal kórházak is a harcok célpontjává váltak. Egyebek közt Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és Palesztin területeken. A WHO tavaly csaknem 1350 egészségügyi létesítmény ellen elkövetett támadásról adott hírt. Ezekben több mint 1900-an haltak meg. A háború és erőszak áldozataiba vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyház fő a vatikáni Szentpéter téren elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran megsérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Idehaza a közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztására várhatóan 15 órakor kerül sor. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Másnap délután köszönti Krasznahorkai László, Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a jelenlévőknek. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvas borjakat a Miskolci állatkertben. Az intézmény közölte, hogy a csaknem egy hónapos állatok egyre kevesebbet pihennek, és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak. Eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állathúsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a miskolci állatkertben látható Dávid szarvas. Jelenleg 17 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok lesz.
1: Műsorajánlat. Nagyok.
3: Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. Nyitott, kedves, mindenkivel szót értő pásztor a népének, ám akár a kék szakálló, lelke 7. szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, várj önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
1: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, hétfőn este, 7:30 után a Kossuth Rádióban. A Magyar Film Hete. A közmédia csatornáin. Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
4: Az anyák napja orgona illatú, és ez talán nem is vélemény, hanem tény. Én már jóval anyák napja előtt kaptam egy hatalmas csokor orgonát, és ezt nem is a gyerekeimtől. Csodálkoztam is, mennyire illathoz kötött az ünnep, mert amint megköszöntem és beleszagoltam, már is a régi és mindenkori anyák napja jutott eszembe. És még valami. Egy nagyon is mostani történet. Már vagy fél órája áldogáltam a repülőtéri váróban. Már leszállt, már csak a bőrönd, már csak a mosdó, mintha sohasem akart volna véget érni ez a várakozás. Jöttek, jöttek az utasok, ki vidáman, ki kevésbé húzós bőröndel hátizsákkal, lezserül vállukra dobott kabáttal. És még mindig semmi. Előttem is állnak, várakoznak. Az előttem lévő barna női fej egy 40-es nőé lehet. És ő, mintha nem csak várakozna. A vele érkezett férfi kezében kartonpapír, csak annyit látok, nem magyar rajta a felirat. Sőt, még csak nem is európai nyelven írták. A nő a kezeit tördeli, láthatóan ideges. Folyton félrekapja a fejét, és a szemében annyi szomorúság, hogy egészen elcsodálkozom. A vonásai félig európai, félig egzotikus vonások. Finom parfümének illata az orgonáéra hasonlít. Egyszer csak ismét nyílik a fotocellás ajtó. A lány, 20 éves felnőtt, már a nyitást sem igen tudja kivárni, a szőke haja csak lobogva igyekszik követni gazdáját, aki nem törődve tömeggel, előtte állókkal, szinte kirobban az ajtón, és rohan, egyenesen az előttem álló nő felé. Valamit kiáltoznak is, de nem értem. A könnyeket, a sírást, az egymáson százszor is végignézést már igen. Nem kell, hogy mondják, vagy hogy értsem. Egy anya várta a lányát. Láthatóan, érezhetően évek óta nem találkoztak. Ki tudja miért. Nem tudom, ki sír jobban. A nagy ölelkezésben, közel állok hozzájuk, a lány pillantását kapom el. Zavarban vagyok, de látom, nem bánja, hogy nézem őket. Mosolygok biztatóan. Bólint, mint egy megköszönve. Aztán sír tovább. Sokára, nagy sokára összeszedik magukat. Még mindig egymás kezét szorongatva indulnak a kijárat felé. A férfi is elfogódott, csak markolásza a kartonlapot. Nevetnek, és néha még sírnak. Nézek utánuk. A lány visszanéz, integetek neki, és egyezményes kézjelekkel beszéljük meg a terminál közepén, hogy most már minden rendben lesz. Tűnődöm, vajon honnan érkezhetett a lány? Persze a világ mostani állapotát tekintve sok ország szóba jöhet, ahonnan mostanában nehéz a hazaérkezés. Az orromban még ott van az édesanyja finom parfümje, az orgona illat. Mert az anyák napja orgona illatú. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Ma mai történeteinkben szinte mindenütt megjelennek az anyák. Az aggódók, akik nehezen szakadnak el a gyermektől, de tudatosan az önálló élet felé irányítják őket.
5: A két nagy testvére ugye másképp szakadtak le egy szülőről. A Dávidnál nehéz volt, ugye, mert mi össze voltunk zárva 33 évig. Furcsa, én van úgy, hogy este még hallom, hogy szuszog, megállapítom magamban, hogy alszik, és kiderül, hogy nincs is otthon.
4: Aztán a büszkék, akik könnyes szemmel örülnek annak, ha a gyermekük az álmát valósítja meg.
6: Nagyon büszke vagyok a lányomra, nagyon szorgalmas, nagyon sokat zongorázik otthon, és azt mondta nekem, hogy egyszer híres leszek.
4: Végül az idősek, akik már csak távolról nézik a felnőtt gyermekek életét, mégis úgy érzik, jól van ez így.
7: Minden nap tudunk egymásról, a lányom nagyon messze van, kiskörösen, ő minden este felhív. Két fiam itt lakik, mind a kettő valamilyen formában megkeres, nagyon jó gyermekeim vannak és nagyon jó menyeim.
4: Erről szólnak mai történeteink. Anyák napja van. Dávid megtette az első lépéseket az önálló élet felé, amit valamennyi támogatással meg is tud valósítani. Édesanyja, bár aggódik a 33 éves sérült fiúért, mégis igyekszik elengedni, érzi, hogy ez az út afelé, hogy megkezdődjön a valódi felnőtt élete. A fiatal férfi többet magával költözhetett be az első pécsi támogatott lakhatási intézetbe, ami tulajdonképpen egy családi ház, gondozó felügyelete mellett. Az ilyen önállóságot segítő szolgáltatásokban Pécs egyébként is élen jár, hiszen annak idején a támogatott szállítást itt és Győrben vezették be elsőként a vidéki területek közül. Mielőtt belépnénk a pécsi Mártírok útján található házba, ahol már öten laknak, megkérdeztem a Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió regionális ügyvezetőjét, Jónás Gergelyt, arról, hogy merre is vezet az út a támogatott lakhatással.
8: Ezek a szolgáltatás keresések, vagy segítségnyújtási keresések egy útnak bizonyos állomásai. Ennek az útnak pedig az a célja, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk a sérült embertársainknak ahhoz, hogy a társadalmi integrációt élhetővé, megélhetővé tegyük a számukra. Részt tudjanak venni ezekben a folyamatokban. Úgyhogy támogatott lakhatás, amit most itt a Dél-Dunántúli régióban először hozunk létre, ez egy újabb állomása, egy újabb keresése annak a munkának, amiben a sérültek életét megpróbáljuk teljesíteni a társadalomban.
4: Hogyan kell ezt elképzelni? Van egy ház, ahová önállóan beköltözhetnek, van-e felügyelet, nincs felügyelet, ők maguk mire számíthatnak, és mennyire tudnak önálló életet élni valójában?
8: A támogatott lakhatásról azt mondja a szakma, hogy jelen pillanatban a legkorszerűbb formája egy sérült ember lakhatásának, lakhatást biztosító szolgáltatások között. A támogatott lakhatás egy pici létszámú, családias légkörű ellátási forma, 12 fő lakhat együtt, elsősorban egy családi ház méretű épületeket keres. Ilyen célra. Az itteni ellátottaknak gyakorlatilag a délutántól másnap reggelig tartó időszakát fedjük le. Gondozók segítik a munkát. Sokféle problémával küzdő ember bekapcsolódhat, lehet súlyos, neki magasabb gondozási szükséglete van, többféle segítségnyújtásra van szüksége. De volt olyan is, aki egy enyhe fogban sérült ember, aki dolgozni jár, és az éjszakai esti időszakban tér vissza, neki nem kell akkor a segítség ahhoz, hogy az életét meg tudja szervezni.
4: Itt most a nappaliban állunk, és mögöttünk az előszoba, és egy konyha is van, ugye?
9: Én Mózer Dániel vagyok, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csillagondviselésházának, támogatott lakhatás, támogató szolgálat és nappali intézményének az intézményvezetője. Van egy konyhánk is, egy kis spájzzal, ahol lehet ilyen egyszerű ételeket készíteni a gondozók segítségével.
4: Kicsit félreállok.
9: Ez pedig, ahol most vagyunk, nappali, de egy közösségi helységnek szántuk.
4: Hát most megy a tévé is, úgyhogy egy meccs megy éppen.
9: Így van. Társasozni lehet, beszélgetni, alapvetően beszélgetni összehozza a társaságot.
4: Na és akkor induljunk meg a szobák felé. Látom, hogy itt is két ágyas szoba, tehát itt ketten laknak.
9: Így van.
4: És mi most Dávidot látogatjuk.
9: Igen,
4: meg.
9: Dávidhoz és az édesanyjához jöttünk.
4: Na akkor jöjjünk is be. Ez egy nagyon hangulatos kis, hát ebből még nagyon sok mindent lehet csinálni ebből a szobából, de látom, hogy azért elkezdődött a hangulatos sátétele. Hadd forduljak akkor az édesanyjához. Hogy zajlott a beköltözés? Én azt hiszem, hogy egy család életében az nagyon fontos, hogy a fiatalnak a speciális igényei vannak, akkor legyen egy olyan hely, ahonnan ő minél önállóban meg tudja oldani az életét.
5: Évekig beszélgettünk, megkészültünk arra, hogy a Dávidnak megfelelő ellátást találjunk, hogyha én már nem leszek.
4: Szülőként ez a legnehezebb,
5: igen,
4: szerintem.
5: Igen. Véletlenül tudtuk meg, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnál lesz egy ilyen lehetőség. Szállító szolgáltatást igénybe vettük, a Dávidot a Máltai Szeretetszolgálat hordta a munkába. Akkor hallottuk, hogy lesz ilyen lehetőség, mi mindjárt eljöttünk körülnézni, utána mindjárt a Dáviddal is megbeszéltük, hogy ez nagyon jó lehetőség, és próbáljuk meg. Nehéz volt mindkettőnknek, de hát én úgy látom, hogy a fiatalember jól érzi magát.
4: Azt tudhatjuk-e, vagy elmondható-e, hogy Dávid milyen fogyatékkal élt? Mi az, amiben...
5: Fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, de hát azért jó veszi az akadályokat.
4: De ez azt jelenti, igen, hogy azért az önálló élet az megvalósíthatónak tűnik.
5: Igen, nálunk az étkezésekkel azért még gond van, de próbáljuk azt is alakítani. Hát neki ezt meg kell szokni. Én már nem fogok mindig élni, pedig ő azt mondta, hogy én soha nem fogok meghalni, de hát ez elő fog fordulni.
4: Milyen a ház nélküle, otthon?
5: Hát a két nagy testvére ugye mindegyik önálló életet él. Nem volt annyira furcsa, mikor ők mentek, mert vitte őket a szerelem, meg a kapcsolatok, meg ők másképp szakadtak le egy szülőről. A Dávidnál nehéz volt, ugye, mert mi össze voltunk zárva 33 évig, meg kell szokni. Furcsa, én van úgy, hogy este még hallom, hogy szuszog, megállapítom magamba, hogy alszik, és kiderül, hogy nincs is otthon. Sőt, volt olyan az első időben, mikor kezdődött a vita, hogy Dávid, kapcsold le a számítógépet, menjél már fürdeni, és már akartam mondani, mikor rájöttem, hogy nincs kinek, de gondolom ez önálló is, mert minden este fölhív, minden reggel fölkelt, próbálunk elszakadni egymástól.
4: Dávid, akkor most ilyen illetlenül édesanyjától megtudtam, hogy 33 éves. Milyen az élet felnőttként itt, az első önálló felnőtt lakásában tulajdonképpen?
10: Hát nagyon nehéz, hogy anyukám nincs velem, próbálom önállósítani magam, amennyivel megy, de azért segítségbe szólok.
4: Mit dolgozik? Mert hogy azért találkoztunk most délután, mert hogy a munkahelyéről, a munkájából jött vissza.
10: Én a Baranyamegyei Évfajész Egyesületénél dolgozom, 5 órában is van ott is nappali ellátás, mert foglalkoztatói munkák. Holnap például kertészkedünk.
4: Körülnéztem itt a szobában, és van egy felirat, hogy Gaming Zone. Jól értem, hogy akkor azért igen, a számítógépes igen, játékokat szereti?
10: Igen, ez így van, szerintem a számítógépes játékokat.
4: És milyeneket? Nem vagyok nagyon otthon benne, úgyhogy ezért az alapokról kezdjük.
10: Hát például Minecraft, Roblox, Eurotrack, ilyen kamion szimulátoros, mert nagyon sokféle játékom van.
4: Mennyire tartja a kapcsolatot a családdal, a testvéreivel, édesanyjával?
10: Hát föl szoktak hívni, mert minden nap telefonálok.
4: Ezt tudom, mondta édesanyja, hogy ébresztőnek már igen, be van állítva.
10: De délután föl szoktam lenni, amikor hazaérek a munkából.
4: Azért hozzuk szóba azt is, hogy amikor egy ilyen támogatott lakhatási forma létrejön, akkor én úgy emlékszem, hogy keresik sokáig a helyszínt, beszélnek a szomszédokkal, tehát zajlik egyfajta érzékenyítés is a környéken, és ez szerintem kikerülhetetlen és nagyon fontos. Erre milyen módszereik voltak?
11: Először ezt az épületet nem támogatott lakhatásnak szerettük volna, hanem hajléktalan ellátási célra. Erről egyeztettünk a lakossággal, és a lakosságnak volt egy határozott véleménye arról, hogy nem túlságosan preferálja a hajléktalan ellátás megjelenését. Ennek a figyelembevétele miatt döntöttünk amellett, hogy akkor az épületet egy másik célra próbáljuk felhasználni. Általában azt gondolom, hogy egy szociális intézmény, egy szociális ellátás, ha megjelenik bárhol, az mindenképpen izgalmakkal övezett, és vannak félelmek, hogy mi fog történni. De a fogyatékos ellátásban azt gondolom talán a legkevesebb. És itt
4: több az empátiánk?
11: Azt is gondolom, hogy több az empátiánk. De azt is gondolom, hogy kevesebb az olyan fajta konfliktus többségi társadalom és az itt élő ellátottak között, vagy a konfliktusnak a lehetősége, ami félelemre ad okot. Most, amikor ez az ellátási forma, tehát támogatott lakhatás elindult, akkor azért a szomszédokkal az intézményvezető felvette a kapcsolatot, körbejárt, elmondta, hogy mi fog történni, és erre igyekeztünk odafigyelni. Természetesen még mindig lehet izgalom, hogy azért majd az idő mit hoz, de igyekszünk arra mindenképpen odafigyelni, hogy a lakosságnak is azért az igényeit, meg az elképzeléseit be tudjuk építeni a munkába.

amikor az anya látja, a gyermeke meg inkább érzi, ahogy az álmok megvalósulnak. 70 éves a Budapesten működő gyengénlátók általános iskolája, a jubileumot pedig gálaestel ünnepelték a Magyar Színházban. A színpadon most azok álltak, akik nap mint nap tanulnak eligazodni a világban. A gyengénlátók általános iskolájában folyó munka túlmutat a tananyagon. A pedagógusok segítik a gyerekeket az önálló közlekedésben, a speciális eszközök használatában, és abban, hogy magabiztosan és önállóan élhessenek. A gálaesten persze nem is a tökéletesség volt a fontos, hanem az a bátorság, amellyel ezek a gyerekek kiálltak a közönség elé. Kovács Bernadett is a közönség soraiban ült.

0: Még mielőtt bármit kérdezek, gratulálok, és azt hiszem, hogy mind a hármójuk felé fordulhatok. Barát Anita, a gyengénlátók általános iskolája, Egymi és kollégiuma főigazgató helyettese, és a gála főszervezője felé is, illetve Fehér Irén Ircsi szülő felé, és a lánya, aki fel is lépett a gálán, Tóth Amira felé is. Mert hogyha nem tévedek, akkor mind a hárman, és az összes szülő, és az összes gyerek, és az összes tanár egyébként nagy munkát, energiát rakott ebbe a gálába, és hát gondolom a hétköznapokba is. Anita.
1: Köszönjük a gratulációt, valóban így van ez, minden gyerek és minden felnőtt kivette ebből a részét, és természetesen a szülők is támogatták a gyerekeket otthonról, a tanulásban is segítettek időnként, és nálunk pedig nagyon sok próbát szerveztünk, ahol felnőttek, gyerekek közösen együttműködve gyakorolták be ezeket a produkciókat.
0: Amiről neked melyik volt a kedvenc produkciód? Azért többen is benne voltál, láttam lent a nézőtérről.
2: Hát, rengeteg produkció nagyon tetszett. Az egyik volt Lázár Ervintől a Csodapatika. Minden csütörtök reggel kitettük szívünket, lelkünket, a három kis gyermek, akik előadták ezt az egész produkciót.
0: Te voltál a narrátor, a mesélő, ugye?
2: Igen. Volt még az Arra születtünk, a finálé, az volt a másik kedvencem, mert abban ugye zongorázhattam, és nekem a zongora az nem csak egy hangszer, hanem az életem része is. Kicsit izgultam, de amúgy szerintem ez egy nagy lehetőség. Ez sokat segít a felnőtté válásomhoz, mert hogyha mondjuk művész szeretnék lenni, ahhoz ez kell. Tehát, hogy azért gyermekként is az ember jó, hogyha jár színházi előadásokra, és iskolánk 70 éves, és szerintem ez egy nagyon nagy esemény. Tehát, hogy ez életem eddig legnagyobb eseménye.
0: Hanyadikos vagy?
2: Hetedikos.
0: És művész szeretnél lenni ezek szerint? Zongorista, zongoraművész?
2: Hát igen, zongoraművész és zeneszerző.
0: Nem tudom, elárulhatom a hallgatóknak. Kicsit árulkodhatok-e, hogy édesanyád itt melletted, Ircsi? Ennyit mondtál, és már a könnyeivel küszködik.
3: Igen, nagyon büszke vagyok a lányomra.
0: Előadás közben is elérzékenyült?
3: Igen, ott is írtam. Nagyon szorgalmas, nagyon sokat zongorázik otthon, és azt mondta nekem, hogy egyszer híres leszek.
0: Legyen így. Mióta tanul zongorázni?
2: Ötödikes korom óta tanulok zongorázni, és mit ne mondjak, olyan jó tanárom van, hogy 2 év alatt azért elég sokat hallottam. Már Richard Kledermannal próbálkozom, és én nekem a zongora az egész napomat kitölti.
0: Azt megkérdezhetem, hogy mennyit látsz?
2: 3%-ot.
3: Egyik szemével egyáltalán nem lát az, amire, úgyhogy az a maradék látása és ami periféria látása van, azt nagyon jól használja, nagyon sokat jártunk fejlesztésen, nagyon sok az iskola, nagyon sokat adott eszközökkel, ugye kaptunk olyan nagyítót, amivel az, amire nagyon jól tanul, nagyon jól kezeli a telefont. A zongora ugye az nem kell látás.
0: Mit szólt ön szülőként, amikor Amira közölte, hogy ő már pedig zongorázni szeretne?
3: Kiskorában benne volt, ez, hogy volt egy kis zongorája, Németországból kaptuk a keresztapájától, és mindig mondogatta, hogy egyszer nagyon híres leszek, egyszer büszke lesz mindenki rám. És nagyon örülök, hogy ebben az iskolában lehetősége volt az, hogy zongorázzon, mert nagyon sokat adott hozzá, hogy jó legyen.
0: Főigazgató helyettes asszony, megragadta egy mondat a fülemet, amit nem ön, hanem a főigazgató asszony mondott a köszöntő beszédében, hogy Csepelről egy villából indult ez az iskola, jól emlékszem?
1: Igen, így van. Csepelen 1956-ban egy villát kapott erre az akkori maroknyi kis sereg, aki 3 gyógypedagógusból állt, és lehetőséget kaptak arra, hogy a gyengénlátó gyerekeket külön oktathassák a vakgyerekektől, mert hogy a módszertan az nagyon más, ugye a vakgyerekeket tapintás útján fejlesztik, és hallás útján a gyengénlátó gyerekeknél igyekszünk a síkírást, olvasást és az ehhez tartozó készségeket kialakítani, és hogy ez a módszertan, ez igencsak eltér, és erre kaptak akkor lehetőséget, és nagyon lelkes gyógypedagógusok gyakorlatilag a semmiből kezdték ezt el, sem fejlesztő eszközök, semmi nem volt, de nagyon kreatívak voltak, nagyon lelkesek, és itt megemlítem Paraszkai Sára nevét, aki pályakezdő gyógypedagógusként ott kezdett el dolgozni, és ő nagyon-nagyon sok mindent adott ennek a szakmának, és ma is itt ült a nézőtéren, és velünk ünnepelt, ő az, aki ezt a 70 évet látta teljes egészében, és hát aztán hosszú utat jártunk be addig, amíg elértünk a mai napig.
0: visszafordulok Amira édesanyjához, Ircsihez. Egyértelmű volt, hogy ebbe az iskolába szeretné a lányát iratni?
3: Először nem tudtam, mi lesz, mikor kiderült, hogy látássérült.
4: Mikor derült ki, ezt jó is, hogy említi.
3: Megszületett Amira, és amikor egy kisgyerek nyitogatja a szemét, akkor azt láttam, hogy szemtekerezgése van, de én akkor ezt nem tudtam, hogy szemtekerezgés. Felhívtam a házi orvosnőt, és akkor ő mondta, hogy valószínű, hogy szemtekerezgése van, még nem tud mondani pontosat. És akkor jött egy vizsgálat, ami kimondta, hogy neki szeptooptikus diszpláziája van, ezt azért kaptam el, mert allergiás lettem, és a szemideg nem tudott fejlődni úgy, ahogy kellett volna, és nem tudtam a lehetőséget. És amikor megtaláltam, hogy hova, ugye a Vakodában volt a gyengén látók fejlesztése, és mikor ugye őket megtaláltam, akkor már tudtam, hogy van egy látássérült iskola, és nagyon örültem neki, hogy ugye, hogy amire oda fog kerülni, mert ugye volt egy előkészítő része, elkezdtünk oda is járni fejlesztésre, és nagyon örültem, hogy végre olyan emberek között, az övéi között lesz végül is, olyan emberekkel, akik látássérültek, kap fejlesztés, megkapja azokat a tanulási lehetőségeket, amit egy jólátó iskolában nem tudtak volna megadni. Nem azért, mert rossz az iskola, mert nincsenek felkészülve erre a tanárok.
0: Anita, önök tapasztalják azt, hogy a szülőkben van még egy kis, ezt a szót használom, bocsánat, hogy félsz, vagy egy kis ilyen, hú, vajon most mi lesz, minden rendben lesz-e érzés?
1: Valójában vegyes a kép, valaki teljes tudatossággal tudja, hogy jó helyre hozza a gyerekét, itt mindent meg fog kapni, és azért van félsz, mert ha nem is attól, hogy ott a hétköznapokban mi történik, vagy hogy ott a legjobb történik-e a gyerekekkel, hanem hogy mi lesz utána. Ebben is igyekszünk mi segíteni a gyerekeknek is, és a szülőknek is, és mindenkinek van utána is. Erre szépen lassan az évek alatt felkészítjük a gyerekeket is, a szülőket is, hogy aztán azt a középiskolát választhassák a gyerekeknek, ahol megállják a helyüket.
0: Ircsi, önök tudják már, hogy merre tovább? Igen. Hogyan lesz?
3: Én már végigjártam az óvodánál is előbb, mindig. Már jó előre végigjártam az óvodát, nagyon látó óvodába járt az Amira, és már van 3 jó gimink, ahova szeretnénk menni, szeretettel fogadnak, van egy gimi, ami nagyon örül, hogy Amira zongorázik, úgyhogy van kép, hogy hova szeretnénk menni.
0: Amira, sok sikert, sok fellépést, és majd sok-sok plakátot, amin azt szerepel, hogy Tóth Amira zongora művész koncertjére várjuk önöket.
2: Köszönjük szépen!

0: Mondtam, hogy az anyák napjának orgona illata van. A levendula illatú tihanyban szívesen teszek annyi engedményt, hogy ott lehessen más az illata. Nyárádi Natália parfümőr szülei vállalkozásában alkott. Édesanyja Hollán Éva kezdetektől támogatta legkisebb lányát, hogy megtalálja a saját útját, ami aztán érdekes módon éppen a közös munkához vezetett vissza. Az illatok képesek emlékeket idézni. A következő percekben az Illatok házában az anyák napja emlékeiről is beszélget Évával és Natival Barta Bernadett.
1: Orgonaága, barackfa virága. Így kezdődik egy dal, akkor mondjuk egy parfümőr számára, milyen az anyák napjának az illata?
2: Anyák napjának az illata az az orgona, méghozzá friss orgona, az orgona bokorba beledugni az embernek az orrát. Ez mindenképpen egy ilyen nagyon friss, harmatos, könnyed virágillat.
1: És az édesanyjának milyen illatú az anyák napja? Mert hogy azért mégiscsak tihanyban beszélgetünk, ahol rengeteg levendulával lehet találkozni, és ugye önöknél meg aztán pláne mindig lehet illatolni levendulát, mert hogy levendulával foglalkoznak.
3: Valóban levendulával foglalkozunk, de az anyák napja, mint ünnep számomra is az orgona illathoz kötődik, úgy gyerekkoromból, mint mióta édesanyja vagyok, azóta is az orgona az a anyák napi virág.
1: Egy családi vállalkozásban dolgoznak mind a ketten. Lánya lett a parfümőr itt a cégnél. Másfajta dinamika van munkában, mint családban, vagy valahol így összemosódnak a határok ilyenkor? Hogy működik önöknél ez?
3: Összemosódik, de abban a szerencsés helyzetben vagyok édesanyaként, hogy mind a három leányom most már itt dolgozik a cégen belül, mivel ők már felnőttek, de azért ez mégiscsak ad egy napi kapcsolatot. Persze az itt létük a munkahelyen, nyilván a munkahelyi dolgokról van leginkább szó, de azért hát, hogy ez nagyon fontos, ez a család együttléte, hogy mégiscsak egy napi kapcsolatban vagyunk.
1: Mind a három lány megtalálta a saját maga szakterületét a vállalkozáson belül. Nati ugye parfümökkel foglalkozik, saját új úton, új hangon jelent meg, vagy azt mondhatom, hogy illattal?
2: Igen, ez nagyon érdekes, mert engem tényleg a szüleim nagyon segítenek és támogatnak így a saját utamon haladni, és az, hogy egy ilyen lehetőséget kaphattam, hogy mint művész, mint parfümör kibontakozhatok a cégen belül, ez tényleg egy fantasztikus dolog, és nagyon kevés példa van erre így a szakmánkban, hogy egy parfümör megkapja ezt a bizalmat és lehetőséget. Ezt a területet én magam formálom, alakítom igazából, úgyhogy ezen belül kicsit ki tudom élni a kreativitásomat, de nekem mindig nagyon fontos, hogy alázatos is maradjak a munkámban, tehát én alárendelem magamat az ő víziójuknak, hogy ők

0: amit fontosnak tartott, amit értékesnek tartott az életben, és akár a vállalkozásban.
1: Ösztönös, ez nem egy eltervezett út volt, vagy egy eltervezett szerep. Nem szerettem volna soha korlátokat adni a gyermekeimnek. Azt hiszem, hogy nem is vagyok egy ilyen típus, tehát nehezemre is esett volna, hogyha az ember örömmel végzi azt a dolgot, ez bármire vonatkozik, a házi munkától, tényleg a hivatáson át, vagy az édesanya szerepet is, a szülői szerepet tekintve is. Az a követendő példa, amikor boldognak látják a szülőket.
0: Milyen volt anno önöknél az anyák napja, amikor Natiék még kicsik voltak, mielőtt mondjuk még nem volt vállalkozásuk?
1: Az anyák napja, mint ünnep, az nem volt soha egy ilyen szertartásos ünnep, hanem inkább egy ilyen nagyon spontán, de én a gyermekkoromban is így emlékszem erre vissza, hogy az anyák napja, akkor pont nyílt az orgona, akkor szedtem pár ág orgonát, és akkor azt odaadtam az édesanyámnak. És valahogy az én lányaim is ugyanígy tettek ezzel kapcsolatban, hogy gyerekként is hozták az orgonát, és ez egy ilyen kis vidám, szeretetteljes aktus volt.
0: És felnőtt korra mennyire alakult át az anyák napjának a megünneplése, az édesanyjuknak a megünneplése, Nati? Mert hogy ugye volt olyan időszak, amikor ön külföldön dolgozott, és élt, és tanult, tehát hogy azért ilyenkor bármit is összeszervezni, vagy akár hazautazni, én úgy gondolom, hogy azért elég nehéz lehetett.
2: Igazából nálunk az anyák napjához soha nem kötődnek elvárások, tehát nekünk a kapcsolatunk is ilyen, hogy a feltétel nélküli szeretet, az feltétel nélküli szeretet, és ez nem függ attól, hogy most együtt ünnepeljük az anyák napját, vagy nem, mert ez nálunk egy egész éves ünnep, szerintem, és mi ezt egész évben ünnepeljük, mert fantasztikus édesanyánk van. Nem volt felém úgymond egy ilyen elvárás, hogy kötelező mondjuk hazautaznom. Természetesen, amikor legelőször külföldre mentem, akkor 16 évesen, 10 hónapra mentem cserediáknak Japánba, és de szerintem az az elválás a reptéren, az mindannyiunknak egy ilyen kicsit traumatikus élmény ilyen szempontban, de az volt az első ilyen nagy leválás, és ott például mondjuk a karácsony, hogy azt megélni, hogy családon kívül töltjük, az nagyon nehéz volt, de az anyák napjánál akkor én már tényleg arra készültem, hogy jövök haza, úgyhogy ott pedig már igazából tényleg arra fókuszáltam csak, hogy már mindjárt leszállok a gépről, és akkor újra megölelhetem anyukámat. De amikor külföldön éltem, akkor is mindig azért próbáljuk a nővéreimmel megszervezni, összebeszélünk, nem feltétlenül orgonát szedünk már, hanem anyukánk nagyon szereti a virágokat, próbálunk neki szerezni valami kis különlegesebb dolgot, olyan fát vagy növényt, amit szeretne a kertjébe, és nem csak egy pillanatnyi örömet okozni, hanem tényleg mondjuk egy hosszú távú gondolatot, vagy egy virágot ott hagyni neki.
0: Ön, aki különböző hangulatokat, érzéseket, akár legendát önt egy-egy parfümös üvegbe, milyen illatok, milyen illatjegyek azok, amikhez hozzányúlna, és ami azt gondolja, hogy az édesanyját tükrözni?
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én már kreálhattam így illatot. Édesanyámnak kedvező jegyeket rakjak bele, de hogyha tényleg csak mondjuk a személyiségét, vagy a vele való kapcsolatomat kéne illatban kifejezni, akkor természetesen a narancsvirág lenne ennek a kompozíciónak a szíve, mert ez az ő egyik kedvenc virága, de mindenképpen kerülne bele rózsa is, és tényleg valami nagyon kellemes, könnyed, de melengető érzést próbálnék megfogni ebbe az illatba, mint tényleg az ölelése. Mindenképpen ez a határ nélküli szeretet, ezt próbálnám meg így illatjegyeken keresztül megteremteni talán egy kompozícióban, úgyhogy talán így tudnám megfogalmazni, inkább egy érzetet próbálnék az én saját interpretációmon keresztül megteremteni, mint hogy mondjuk konkrét illatjegyeket, úgyhogy inkább egy ilyen textúrát vagy egy hangulatot próbálnék üvegcsébe zárni.

Az anyaság kényes téma. Mindenki ért vagy érteni akar hozzá, és közben a világ legtermészetesebb ügye, hiszen így és csak is így létezhet a jövőnk. Ahogy múlnak az évek, az anyánkkal való kapcsolat is átalakul. A régmúlt, amikor ő fogta a kezünket, vigyázta a botladozásunkat, átalakul. Lassan mi fogjuk az ő kezét, és mi figyelünk, hogy ő nehogy elbotoljon. De jól van ez így. Nem hiszek benne, hogy hálásnak kell lennünk. Csak szeretnünk kell, elfogadnunk és felelősséget vállalni egymásért. Hisz nem véletlenül jövünk a világra, és nem véletlenül leszünk magunk is anyák. Sokáig bajban is voltam az ünneplős szervezett anyák napjákkal, aztán pontosan emlékszem, hogy az utolsón megtanultam sírni. És ezt azóta sem szégyellem. Pilisi Csenge az egyik egri óvodában járt.

0: Anyám nélkül mindig sírdogálni.
1: Minden évben megünneplik az anyák napját itt az óvodában. Hogyan készülnek fel a gyerekekkel? Almásiné Timku Edit.
2: Sokat beszélgetünk velük arról, hogy mit is jelent az édesanya. Kihangsúlyozom nekik mindig, hogy ne a tárgyi ajándék, ne az legyen a legfontosabb, bár most is meglepetéssel készülünk nagyon szépen a kicsik és a nagyok is, és el szoktuk mondani nekik a verseket, dalokat, és sokszor ők választanak, hogy hozzájuk most ez a versik áll, ez a kis mondók áll közel, és akkor ők választják ki, hogy melyiket szeretnék elmondani anyának.
1: És ezt ők átérzik, hogy ez valóban egy ünnep?
2: Hát igen, én azt gondolom, hogy a csillogó szempárból mindenképp látjuk. Nagyon sokszor van, hogy ugye nagyon izgulnak, olyankor eltévesztik, de szerintem az a legszebb és a legnagyobb öröm, amikor anyának az orrébe a műsor közben vagy műsor végén beleülhetnek, és átadják ugye azt az egy szál virágot, és a legfontosabb tényleg az, hogy örömmel, még hogyha nem is tudják esetleg a versikéket, vagy tévesztenek benne, de örömmel adják át a ajándékot is, illetve ezt a kis versikét, amit éneket, amit tanultak itt velünk együtt.
1: Itt az óvodának is ünnep, hiszen meg tudják mutatni, hogy mit is tudnak, mit is tanulnak a hétköznapokban.
2: Nagyon sokat énekelünk, verselünk, mondókázunk, ez egy kicsit a óvodán karcolatát is tükrözi, hogy nagyon sokat járunk színházba, könyvtárba a gyerekekkel, imádnak énekelni, nagyon sokszor előfordul, hogy rajzolás, ábrázolás közben maguktól elkezdenek énekelni. Szerintem a kis lelküknek ez nagyon fontos. Megérzik, hogy bizony egy simogatás, egy ölelés, ha szomorú vagyok, ha bánatos vagyok, milyen sokat számít.
0: Ozsváte!

0: hasírtam velem, ha kacagtam. Meséltél is meséltél, igazat is szépet. Kívántam, hogy a mesét sose érjen véget. Mit adtam én cserébe? Te azt sose kérte, de talán a két szemem elárulta nékem.
1: Mivel készültök most az anyák napjára?
2: Készítünk rajkötőket,
3: rajzokat, amik ott így ki vannak rakva. Így összeragasztottunk papírt, és ilyen papírvirágot készítettünk.
4: Én meg azt gondoltam ki, hogy 20 órám után rajzolok valamit anyunak.
1: És ti otthon is gondolkoztatok ezen? Rajzoltok még?
5: Én egy kis könyvet csináltam.
1: Milyen kis könyvet?
5: Ami majd anyának fog szólni.
1: És mit írsz bele?
5: Az, hogy milyen jó lenni anyukának.
1: És akkor ez most mind meglepetés lesz a nyelvben?
6: Igen. Készítjük mi ezt édesanyját.
7: Mert szeretjük anyákat.
1: És miért szeretjük őket?
8: Mert világon gondozott, fölnevelt.
3: Meg én legóból építek neki egy aranyos kis házikót.
1: És ki miért szereti az anyukáját? Azt meg tudjátok azért fogalmazni?
3: Azért, mert mindig kedves velem, és mindig velem van.
9: Fölnevelt, és gondozott, és mikor sírtam, mindig velem volt.
10: Azért, mert világra hozott, és még szeret.
11: Nagyon szeretem anyát, mert mindig játszik velem.
1: Milyen érzés volt, amikor a kisfia először elmesélte, hogy na, mit is adnak elő az óvodába anyák napján?
12: Egyik este, mikor lekapcsoltuk a villanyt, és valahogy Peti elkezdte mondani, két puszimból, mosolyomból ért engem az anyukám. Tehát ez olyan megható volt, és itt megállt a levegő komolyan, tehát csak azt éreztem, hogy fut a szememből a könny, és nem tudom abba hagyni a sírás. És az volt a furcsa benne egyébként, hogy ugye otthon rengeteg verset tanultunk, mesét hallgatunk, zenét, és mindig visszamondja. És az első élmény az, amikor más tanította meg a gyerekemet, apukája azért nem mindig figyel, tehát nagymamákat köszöntjük, engem mindig köszöntenek, sőt, mindig hoz virágot, tehát lassan már az udvaron nincs virág, mert mindent leszedi nekem.
1: És ilyen megint pillanatokban lepereg a szeme előtt, hogyan is született Peti, hogyan vállalt ezt az anyaságot?
12: Amikor elmondta ezt a verset, akkor döbbentem rá, hogy 4 éves, és akkor tényleg mondja, hogy óvodás vagyok, nagy vagyok, már beszélni megtanultam, és akkor úgy, hogy úristen, ez a 4 év milyen gyorsan elment, és mennyire sok élménnyel gazdagodtunk. Hát persze az ember sokat megkönnyezi ezt a pár évet, sok emléket, ami 4 év alatt is úgy összegyűlt.
1: Azt is, hogy milyen anyának lenni, hogy mennyire nagy kaland.
12: Nagy kaland, és nagyon nehéz, igen. Szoktam mondani, hogy amikor egy rokon vagy egy ismerősünk mondja, hogy babát vár, szoktam nekem, hogy gyönyörű lesz, de hogy ilyen nehéz dolgod még nem volt az életben. Tehát bármennyire is szép, nagyon-nagyon nehéz. Tehát ez a sok odafigyelés, sok aggodalom, nagyon sok élményt kapunk, nyilván nagyon sok szeretetet, mert tényleg ezt a mindennap szeretlek anyát, ezt nem lehet elmondani, hogy ez mit jelent. Szoktam anyukának mondani, hogy milyen jó dolgok voltak korábban az életünkben, minek örültünk egy jó könyvnek, egy találkozásnak, és hogy most, amióta megvan Peti, 2 dolog, amitől azt hiszem nincs jobb az életemben, amikor úgy nézünk valamit, vagy úgy beszélgetünk, hogy az ölembe ül, és amikor ő magától megfogja a kezem. Mindig rájön az ember, hogy egyrészt, hogy nem vagyok már egyedül, és hogy önmaguktól jön belőlük a szeretet. Nekem ez a legcsodálatosabb benne, azt hiszem, amikor a csendben is érzed a szeretetet.

0: egyedül mégis közösségben. Mónus Béláné Etta néni nem veszi rossz néven, hogy most már neki van szüksége gyermekeire, miután férjével közösen indították el őket az életbe. A körforgás része, hogy figyelnek egymásra, látogatják egymást, és jó hallania, hogy Etta néni ezt mondja, nagyon jó gyermekeim vannak, és nagyon jó menyeim. És nem hajlandó sajnálni magát, inkább tevékenykedik, igyekszik nagyon szeretni a hozzátartozókat. Zsoldos Barnabás kérdezte.
1: Mónus Bélánéval beszélgetek, Matisz Alkán, benne van a korban. Ha egyedül él valaki, mennyire magányos, mennyire van kiszolgáltatva bizonyos helyzeteknek.
2: Egy és két félszobás a lakás, a jó atya ezt nekem nagyon kirendelt, hogy kényelmes, hogy élek. Nem magányosan. A keresztelői igére emlékszik máma, arról volt szó, hogy neveljétek gyermekeiteket neki megfelelően, és öregségükbe sem fogják elfelejteni, szabadon fordítva mondom én ezt így a bibliai idézetet. Nekem a gyermekeimet azt hiszem, jó sikerült nevelni.
1: Ezen nem is lepődöm meg, hiszen a kedves férje Mátész Alkáné református lelkipásztor volt. A neveltetés, az indítatás, hogy a gyermekek figyelnek önre, a keresztelőtől vezet idáig.
2: A három gyermekemről azt tudom mondani, hogy minden vasárnap a gyermekeim és én délelőtt mind templomba vagyunk. Minden nap tudunk egymásról. A lányom nagyon messze van Kiskörösön, ő minden este felhív. Két fiam itt lakik, mind a kettő minden nap valamilyen formában megkeres. Nagyon jó gyermekeim vannak és nagyon jó menyeim.
1: Gondolkodtam azon, hogy hogyan telnek a napok, azért van olyan tennivaló, amit egyedül kell megoldani, vagy amikor nem sikerül, akkor tetszik elmondani Péternek, Bélának, hogy miben tetszik várni a segítséget.
2: Gondviselő jó atyám van. Itt a Kossuth téri református egyháznál van az agapé szolgálat. Minden reggel jön hozzám valaki egy óra hosszára. Ez megnyugvás a családnak, a gyerekeknek is, mert tudják, hogy van, akik megkeresett személyesen már minden nap. Ő bevásárol gyógyszert, elrendelkezik. Ha valami olyan munka van, amit nem mászok fel a létrám, már 80. éves vagyok, hogy kimondjam, ő az ilyen dolgokat megcsinálja. Azért mondom, hogy gondviselő jó atyám van, hogy a mindennapi fizikai segítségről is gondoskodik, a gyermekeim pedig elvisznek. Viccesen azt szoktam mondani, hogy önálló vagyok, azt csinálom, amit mondanak, oda megyek, ahova visznek. Még ilyen figyelemre is méltatnak, hogy nagyon szépen süt a nap, nem tetszik kijönni a gyümölcsösbe, elviszem édesanyámat, tessék egy kicsit szellőzni. Nem vagyok egyedül, hitoktató voltam, olvasok, kézimunkázok, még hála Istennek, mindig unokáimnak esküvőre, születésre goblent készítek, nagyon rendes társaság lakik itt, nevem napjáról megemlékeznek, születésem napjáról, tudja, amilyen a mosdó, olyan a török.
1: Kedves Etus néni, ugye az időseknek szokott lenni jelző készülék, akkor az is van. Azt hittem, hogy az elmondottak alapján nincs is szükség, de elővigyázatosságból gondolom én.
2: Gondoskodnak rólunk. Gondosórát nem tetszene, küldtek nekem egy ilyet, és van. Ez egy nagyon okos gondoskodás.
1: Tetszett már használni, meg tetszett vele barátkozni?
2: Véletlenül. Mikor megkaptam és forgattam a kezembe, nem tudtam, hogy hogy kell kivel kapcsolni. Nem kell kikapcsolni, de nem tudtam. És véletlenül megnyomtam a gombot, azonnal bejelentkeztek. Tehát működik ez a szervezet, és jól működhet. Ne legyen rá szükségem, de ha szükség van rá, egy nyugalom.
1: Péter feleségével beszélgetek, ilyenkor anyák napja közeletével, ez a gondoskodás még hatványozottabban benne van a család mindennapjaiban.
3: Így van, mert azért próbálunk kapcsolatba maradni nap mint nap. Hál' Istennek, a én anyukám is még él, és köztünk van.
1: Két mamáról is gondoskodni kell.
3: Így van. Anyák napja környékén tényleg az emberbe felmerül az is, hogy csak édesanyám és csak számít rám. Próbálunk ilyenkor mindenképpen közelebb kerülni, segíteni őket, elmenni, ha nem is nagy dolgokat vinni, de azt a gesztust, hogy ott vagyunk mellettük, és érezzék azt, hogy számíthatnak ránk. És szerintem ez a legfontosabb, és hogyha bármi van, akkor tudnak ránk számítani.
1: Tudom, hogy vannak gyermekek, akár még az is előfordul, hogy együtt mennek a nagymamához. Az unokák is érezzék érezzék ugyanezt a gondoskodást és annak a lényegét.
3: Így van, és ez nálunk, azt hiszem elmondhatom, hogy az unokák is nagyon ragaszkodnak a nagyszülőkhöz, ilyenkor megemlékeznek róluk. Meg a hétköznapokban is, hál' Istennek, elmondhatom, hogy mind a két gyermekem gondoskodik róluk, ezt megtapasztalhattuk tavaly is, mert édesanyám nagyon beteg volt. Akkoriban a lányomék is itt laktak velünk, és természetes volt az, hogy a mamát idehozzuk, és együtt gondoskodtunk róla. Én azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy amikor szükség van rá, ott legyünk, és számítassanak ránk.

0: Piknikkel összekötött tulipán szüretet hirdet idén is a Tulip Garden Tiszató. Az Abátszalók és Kunhegyes közötti mintakertet a jövő agrárszakembere díjas Tóth Diana álmodta meg. A tudásanyagot Hollandiából importálták, és az abátszalóki kertben több mint 120 ezer tulipán várja a látogatókat. Pilisi Csenge elsőként Tóth Dianát kérdezte.
1: Gyönyörűen kinyíltak a tulipánok. Több ezer virág van itt a Tulip Garden Tiszatónál.
2: Tapasztaljuk, hogy az emberek vágynak ugye a kimozdulásra.
1: Tóth Diana tulajdonos.
2: Rengetegen örültek annak, hogy el tudnak ide jönni. Szabad levegőn vannak, sétálnak, többen leülnek, és több óra hosszát is voltak, és csak is örültek itt a szép virágoknak.
1: De láttam itt, hogy kis traktorral érkezett valaki. Van nagy traktor is, amit ki lehet próbálni?
2: Így van, vannak nálunk nagyobb traktorok is, ugye mi mezőgazdasággal, szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, és úgy létrehoztuk az élménytanyát, ahol különböző élményeken keresztül kipróbálhatják a traktorozásnak a rejtelmeit, hogyan kell szántani, hogyan kell tárcsázni, tehát mindenféle talajmunkát tudnak nálunk kipróbálni itt a családok.
1: Bevonják az ideérkezőket a munkálatokba?
2: Konkrétan munkafeladatok vannak.
1: És mit lehet rájuk bízni, főleg mondjuk egy városból érkező vendégre?
2: Szinte igazából minden, tehát ugye itt a tárcsázástól a szántás, boronálás, lazítás.
1: Jól tudom, hogy Magyarországon ez az első ilyen élménytanya.
2: Mint traktoroztatni, ami konkrétan nagy gépekkel és konkrétan a munkába bevonva őket, ez csak nálunk van.
1: Van, aki kedvet kapott, és ezután mondjuk gazdálkodni is elkezdett?
2: Sokan vannak, akik teljesen másképp gondolkoznak, mint amikor meglátják, akkor ez hogyan működik, vagy ez mennyi idő. Nagyon sokan érdeklődnek ugye itt a gazdálkodás iránt.
1: Ez honnan jött, hogy élmény lehet traktorra ülni?
2: Mindig is fontos volt számunkra a vendéglátás. Nekem mindig is az volt a misszióm, hogy bemutassuk azt, hogy mit csinálunk. És ezt ugye a legjobban ilyen élményprogramokon keresztül tudtuk megoldani.
1: Milyen is fiatalánként kipróbálni egy traktorozást?
3: Pintér Viktória. Nagyon érdekes egyébként, így fiatalként is. Én kiskoromban próbáltam ki legelsőnek, már nagyszüleimnél ők is mezőgazdasággal foglalkoznak, és igazából ott próbáltam ki így legelsőnek. Hát nagyon érdekes volt egyébként ebből a világból is így belelát.
1: Mit gondoltok a mai fiatalok, te mennyire áll messze az ilyen mezőgazdasági világ, vagy mezőgazdasági munka?
3: Szerintem egyre ritkább már.
1: Akkor élmény lehet a mai fiataloknak?
4: Pintér Brigitta. Hát igen, mert főleg nagyobb városokban ugye ritka.
1: Hát ez kemény munka, kemény fizikai munka is lehet, nem?
3: Igen, elég kemény munkákkal jár.
5: Pintén is elfeled itt vagyok, körülnéztünk és próbáltunk válogatni.
1: És nehéz válogatni? Olyan sok szép
5: igen,
1: virág van itt.
5: Szép van, és mindegyikből egy-egy ember szívesen levágna.
1: Gyerekekkel vannak, nagyszülő is itt van, nagymama?
5: Igen, mama van, meg a két lány, és a férjem.
1: Akkor az egész család itt
5: igen,
1: van.
5: Igen, itt van.
1: És mi jöttek ide? Anyák
5: kíváncsiak voltunk rá, hogy milyen. Nagyon szép, nem láttuk még ezt.
1: Feltölti önöket ez a sok-sok virág?
5: Igen, igen, nagyon szépek, csodálatosak szerintem.
1: Otthon is van kertje?
5: Igen, van kertes házblokkunk. Kapcsol az embert, meg nagyon szépek.
1: A lelket is feltölti ezek szerint.
5: Igen.
1: És miben más mondjuk itt, egy ilyen tulipános kertben, mint az otthoni virág?
5: Nagyobb a választékban, és sok virágban, és talán ez még gyönyörűbb.
1: És az, hogy együtt töltik ezt a napot?
5: Hát ez egy jó élmény, meg ez szép dolog, hogy együtt itt kijövünk, egy kicsit kikapcsolódunk. Ez nagyon szép a természet.
1: Igen, így együtt lenni, unokákkal együtt.
6: Pintér Lászlóné. A legboldogabb egy nagymama, mikor azokkal lehet. Van belőlünk öt csodálatosak. Egyik szemült a másik.
1: És sokat tud az unokáival lenni? Sok időt tudnak együtt tölteni?
6: Sokat, igen.
1: Akkor szerencsés.
6: Minden szabad idő, mert csak az unokákkal.
7: Pintér László vagyok. Amikor együtt vagyunk, az mindig csodálatos. És akkor egy ilyen tulipán paradicsomba, hát az ember csak gyönyörködik.
1: Sok időt tudnak együtt tölteni, vagy éppen azért értékelődik fel egy ilyen nap, mert keveset?
7: Hát sajnos most az utolsó fél évet elég sok időt együtt töltöttünk. Én is november óta itthon voltam, nem tudtam dolgozni. Egyrészt örültem neki, másrészt pedig már jó egy kicsit kimozdulni.
1: Ön szerint ez miért lehet élmény a családoknak? Ennyire elszakadtunk már így a földtől?
7: Nyilván biztos vannak olyan honfitársaink, akik csodájára járnak a mezőgazdaságnak, mert nincs lehetőségük megtapasztalni testközelbe, hogy kerül az asztalra. Az élelmiszer szabadságot jelent, hogyha ki tud jönni a természetbe. Milyen lenne, hogyha egy tehenet megfejne, vagy egy sajtot készítene? Az, hogy bemegyünk a boltba, levezünk egy zacskó tehet, az egy dolog. Hogy állítják elő, mennyi műveletem megy keresztül, mire az oda kerül? Aki otthon kis zöldséges kertet termel, tudja nagyon jó, hogy oké, hogy sokat kell kapálni a zöldséget, krumplit, de valahogy mégis más íze van.
1: Hogy a szülei is a mezőgazdasággal foglalkoznak, ugye belenőtt ebbe.
2: Igazából én amióta az eszemet tudom, a mezőgazdaságban élünk, vagy valamilyen formában növénytermesztés kapcsolódott hozzánk. Mi nagyon sokáig dinnyéztünk, tehát 40 évig dinnyézett ugye a családunk.
1: Dia volt az év fiatal gazdája is. Tovább gondolja és tovább viszi mindezt az örökséget, úgymond, amit a szülők elkezdtek.
2: A jövő agrár szakembere voltam, ugye együtt tanuljuk a gazdálkodás mellett, hiszen minden év más feladatot, más feladatmegoldás, vagy egy probléma megoldás kíván.
1: Azért ez nagyon izgalmas, hogy ami a hétköznapok része, azt hogyan lehet élményszerűvé tenni, és élményé tenni újra az embereknek.
2: Igen, ez nekünk is egy fontos feladat, hogy nem csak az embereknek, ugye ezáltal nekünk is egy másik élmény, hiszen ugye nagyon sok olyan feladatunk van, ami már természetes, és nem is gondolnánk azt, hogy másoknak ez izgalmas lehet, és ugye ezzel akár az élmény traktorozással, vagy akár itt a tulipánokkal látjuk azt, hogy igenis, hogy az embereknek van igényük arra, hogy kiszabaduljanak, és a természetben tanuljanak, vagy lássanak valami teljesen más, mint nálunk is a megszokott. Nagyon sokat látjuk így az emberekből, hogy sokkal jobban érzik magukat utána.
1: Még a megnyugszanak.
2: Igen, megnyugszanak, tehát szinte érzékelhető és észrevehető kell az embereknek ez a kikapcsolódás.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Én a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a gyártásvezető Mali Andrea, és a szerkesztő Pilisi Csenge nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 15 óra, híreink. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tisza párt elnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezer diákat számott tudásáról. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szentpéter téren elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédéből állítottak össze. Zátonyra futott egy kisebb hajó Franciaország északi partjainál, a balesetben két fiatal nő halt meg, 16-an megsérültek, 3-an súlyosan. Az áldozatok feltehetően szudáni állampolgárok. A bárka 82 emberrel a fedélzetén a La Manche csatornán keresztül illegálisan akart bejutni az Egyesült Királyságba. A tragédiát motorhiba okozhatta. Az elmúlt egy hónap alatt a mostani a harmadik szerencsétlenség a térségben. Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban, Csehország északi részén. A fák lomb koronája és az ajnövényzet mellett a talajon a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett réteg is ég. Emiatt a tűz gyorsan terjed. Az erdő egyszerre több helyen kapott lángra. A katasztrófához más régiókból csoportosítottak át tűzoltó egységeket. A nehezen járható hegyvidéki területen helikoptereket is bevetettek a lángok megfékezésére. A felszínre tört izzó láva folyam, valamint vulkáni hamu miatt több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Majon tűzhányó környékéről. Összesen 52 település lakóinak kellett elhagynia otthonát. A térségben közben újabb földcsuszamlásokra figyelmeztetnek a szakemberek. A hatóságok 3-as szintre emelték a készültséget, és repülési figyelmeztetést adtak ki. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű holnap. Legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Észak általában 3-9, napközben 23-28 fok lesz.
0: Műsorajánlat
2: 56-70.
3: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
0: Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.

Így ezzel a hanggal indul minden nő számára az anyaság, legyen az saját baba vagy örökbefogadott. Rég volt, amikor az én kisfiam így sírt, de ha ezt a hangot hallom, ma is megáll egy pillanatra az idő körülöttem, és már is újra ott tartom őt a karomban. Emlékszem, ahogy megszületett, hosszan néztem őt, a tökéletes kis formáját, ahogy rácsodálkoztam, hogy férhetett belém. Hetek, hónapok teltek el, mire felfogtam igazán, hogy van egy gyermekem. Emlékszem arra is, amikor a kórházból hazajövet, először álltam a zuhanyzóba, egyedül. Beszéltem hozzá, ahogy mindig, és egyszer csak belém villant, hogy de már nincs is itt. Ott szuszog a szobában, a kis ágyában. Őszintén, egy kicsit fájt is, hogy már nincs velem mindig. Milyen buta gondolat, hiszen bár már felnőtt, de a szívemben, a szívem közepén most is ott van. És amíg élek, ott is marad. Boldog anyák napját, édesanyák, nagymamák és dédmamák!

0: Elgondolkodtak már azon, hogy születéstől a halálig hány arca van az anyaságnak? Hogy a gyermekünk iránti szeretet és felelősség állandósága mellett a generációk váltakozásával hogyan változnak az anyai szerepek is? Fejes Boglárka fiatal három kisgyermekes anyukával egy fehérvári parkban találkoztam. Egy 7 hónapos gyönyörű kicsi lányt tolt a babakocsiban. Jöjjenek velünk, sétáljunk közösen.
1: Nagyon vágytunk ezekre a babákra. Talán az első legmeghatározó pillanat az a nagylányomnál volt, amikor megtudtuk, hogy ő már úton van hozzánk. Nem is tudom leírni azt az érzést, vagy szavakba önteni, amikor tényleg az ember várakozás után meglátja, hogy úristen, tényleg ez most már valóságos. És amikor megszületett a nagyobbik lányunk, én azt hiszem, hogy sokkot kaptam. Nem is tudtam felfogni, hogy úristen, ez most tényleg megtörténik, és velem történik meg.
0: Egészen elképesztő érzés, amikor ránéz az ember arra a pici babára, aki megszületik éppen, hogy ő bennem volt. Tehát ezt nem is lehet felfogni.
1: Nem, egyáltalán. Ilyenkor nagyon sokan szerintem sírnak. Én is szerintem egy órán keresztül sírtam. Ez a sok érzelmi töltet így talált utat kifele.
0: Hozzá lehet ehhez az érzéshez szokni?
1: Valamilyen szinten igen, de azt a nagy érzelmi töltetet nem lehet megszokni. Minden gyereknél más. Olyan érzés, mintha az embernek a testén kívül dobogna a szíve. Úgyhogy nekem most 3 szívem van a testemen kívül. Amit ők éreznek, azt érzem én is. És szerintem ezzel a legtöbb anyuka így van. Fontos megemlíteni, hogy teljesen rendben van, hogyha valakinek ez az érzés később jön, vagy úgy érzi, hogy most ő ezt nem érzi, tehát hogy az anyaság az nem egy ilyen konstans rózsaszínű felhő, hanem egy kőkemény érzelmi hullámvasút, és vannak periódusok, amikor az ember azt érzi, hogy hú, hát én erre nem voltam felkészülve.
0: Melyek voltak azok a pillanatok, amikre így gondol vissza?
1: Maga a szülés nyilván ilyen, mert hogy az ember tudja, hogy fáj, de hogy amikor benne van, akkor az egy teljesen más tapasztalat, vagy az ilyen első mérföldkövek, első fogacska, amikor elkezd kúszni, amikor elkezd mászni, és akkor hirtelen így szembesül vele az ember, hogy Jézusom, olyan kicsi még, és hogy mégis annyira gyorsan telik az idő, és ez az anyaságnak a legnagyobb ambivalenciája szerintem, hogy nagyon szeretnénk már a következő lépésnél tartani, de közben meg álljon már meg az idő, és ne szaladjon már ennyire gyorsan, mert hogy szeretnénk minden percet kiélvezni. Aztán amikor az ember ott van mondjuk egy altatás közepén, és csak sír, és nem akar aludni, nekünk már lebillen a fejünk, ő meg csak a nagy szemével néz, és matatja az arcunkat, és eszeágában sincsen aludni, és akkor már nagyon kimerültek, és nagyon nyűgösek vagyunk. Amikor elalszik, akkor meg úgy csodáljuk, de jó, olyan szép, milyen.
0: Magamról is sok mindent megtudtam akkor, amikor a fiamnak ezeken a fejlődési fázisain átmentem. Ön is érezte ezt?
1: Abszolút. Egyrészt az a csodálat, hogy egy kicsi emberke belőlem és a férjemből van. Megtapasztaltam azt, hogy türelmesebb vagyok, mint gondolom, és nagyon nagy tanulság volt nekem az anyaságban, hogy igazából ők a legnagyobb tanítóim. Mi kölcsönösen tanítjuk egymást. Nagyon szeretem látni ezt a gyermeki tisztaságot, és valahol azt is felfedeztem, hogy bennem is még ott van, és hogy nagyon jó ehhez visszanyúlni. Megható érzés egy csomószor.
0: Én azt gondolom, hogy amikor megszületik az embernek a gyereke, és elkezd felnőni, valahogy azért jobban érti a saját anyukáját is. Így van ez?
1: Igen. Nekem a kamaszkorom nem volt azért olyan kemény, mert én elég visszahúzódó vagyok. Nekem fiatal felnőtt koromban voltak meg a magam konfliktusai az édesanyámmal, és mivel nekem elváltak a szüleim, apukámnak a feleségével is nagyon nehezen jöttünk ki egymással, és azt gondolom, hogy azután kezdtem el őt is érteni, meg anyát is érteni jobban, miután nekem is lett gyerekem. Nem nagyon megmaradt ez az első beszélgetésünk, amikor már minden órás kismama voltam az első kislányunkkal, és sétáltunk, és mondtam neki ilyen teljesen értetlenül, hogy én nem értem, hogy miért olyan fáradtak az anyukák. Hát egy kisbaba csak eszik és alszik, hát meg pelenkát kell neki cserélni, hát miért olyan fáradtak? Annyira kacagott, és azt mondta, hogy majd meglátod. És hogy az embernek előbb vannak elvei, aztán lesznek gyerekei. Mert persze én is fekete-fehérre láttam a világot, hogy majd én ezt nem így csinálom, hanem ennyire egyszerű a történet.
0: A képletből sokan kihagyják a babát.
1: Abszolút. Ez is egy ilyen érdekes tapasztalás volt, hogy hát lehet, hogy anyának volt igaza. Ez nagyon sokszor eszembe jut mostanában, és azt gondolom, hogy most jobb a kapcsolatunk, mint valaha.
0: Ha érzelmileg nézzük, mit jelent önnek a 3 kisgyereke?
1: Nagyon közhelyesen hangzik, de ők a minden, tényleg. Mindegyikük egy kis külön zugot képvisel a szívemben. Egyformán szeretem őket, de mindegyiket másképpen. Ők tényleg a napfény, a nevetés, a jó dolgok az életben, olyanok, mint a naprendszerben a nap, hogy ők a nap, és mi köröttük, mint a kisbolygó keringünk, és akkor így vonzák az embernek a szeretetét. Nagyon szerencsés vagyok, hogy az anyukájuk lehetek.

0: A Cserda családban már jóval nagyobb gyerekek vannak. Náluk az a szokás, hogy vasárnaponként mindig összejön a család. Ma is így volt ez. Együtt ebédeltek, utána felköszöntötték az édesanyákat és a nagymamát. Csertáné Bón Judit mentálhigiénés szakember, a székesfehérvári Caritas Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatát vezette nyugdíjazásáig. Lánya Ásné Cserta Judit óvónő, mentálhigiénés szakember, édesanyja korábbi munkahelyének ambulanciáján dolgozik, terápiás munkatársként. Juditot először arról kérdeztem, hogy volt az, amikor először köszöntötte a nagyobbik kisfia anyák napján.
1: Két fiam van, a nagyobbik 16 éves, a kisebbik 13. Hát körülbelül a nagyobbik olyan 2 éves volt, amikor már úgy érezte, hogy itt most valami fog történni. Nyilván előtte az édesapja fogta a kezét, és hozták a virágot együtt nekem, illetve a nagymamának. Már egy kicsit elkezdett énekelni valamit. Mikor óvis lett, akkor az óviba készültek, és akkor azt nekem itthon előadta 4 szem közt. Aztán, mikor általános iskolás lett, akkor már készült kis ajándék. A kicsi is, ahogy nőtt, ő így becsatlakozott a bátyához.
0: Arról, hogy hogyan gondolkodnak ma az anyukák az anyaságról, sokat lehet hallani. Kicsit kevésbé mernek vállalni sokan már több gyereket. Ennek millió oka lehet. Hogyan is változott az anyaságról való gondolkodás?
2: Nagyon sokat számít, hogy az ember milyen családból jön. Édesanyám még 7-en voltak testvérek, édesapám még 3-an. Mi, amikor összeházasodtunk a férjemmel, mi is úgy gondoltuk, hogy nem egy és nem két gyermeket szeretnénk. 4 gyermekünk van, 2 fiú, 2 lány. Nekem nagyon fontos volt a gyerekekkel való együttlét. 40 évvel ezelőtt azért más körülmények voltak, lehetőségem volt sokáig a gyerekek mellett maradni, és amikor a 4. gyermek kezdett iskolába járni, nekem akkor volt lehetőségem arra családgondozóként, hogy olyan állást találjak, hogy 4 órába dolgozhattam. Hát az összehasonlíthatatlan a mostani helyzettel. Ez, ami most van, ez nem igazán kedvez az édesanyáknak. Tehát én megértem és elfogadom, hogy ha valaki nem nagy családot vállal, én azt gondolom, hogy az a lényeg, hogy szeretetben, biztonságban nőjön fel az a kisgyermek.
1: Már más a fontos, nem az, hogy ide vigyem, oda vigyem, hanem viszi a nagymama, viszi a nagypapa, mert hogy annyira el vannak foglalva, rengeteget kell dolgozni, és sokszor azt látom, hogy igen, a telefon a utcán is a babakocsiban már ott van, ahelyett, hogy beszélgetne, vagy magyarázna. Ezt látom, hogy ez hiányzik. A munkából kifolyólag is azt látom szenvedélybetegeknél, hogy a kötődés nagyon sokszor nincs meg, nem olyan mérvű volt, nem olyan családi környezetből jön, már az édesanyja sem az illetőnek, sőt, már mondjuk a nagyszülő sem olyan családi millióból jön. Az a legnehezebb, mikor az ember anyává válik, hogy akkor jönnek elő az ő gyerekkori nehézségei, hogy vajon ővel az anyukája hogy gondozta, hogy szoptatta. Fontos volt ő a családban, mint egy családtag, vagy egy megtűrt valaki volt. A legfontosabb a kötődés.
0: Hogyan emlékszik vissza a gyerekkorára, az édesanyja szerepére?
1: Nekem abszolút azt gondolom, hogy a legjobb gyerekkor jutott. Hálás vagyok, hogy nem úgy történt minden, ahogy én szerettem volna. Mert hogy ennek most van egy olyan ereje, amit én is tudok a gyerekeimmel szemben megkövetelni, vagy azt mondom, hogy most nem lehet, mert hogy tudom az okát, hogy miért mondom. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy merjünk a gyereknek nemet mondani, mert én azt látom, hogy ez is nagyon nehéz, hogy nagyon sok családban a gyerek irányít.
0: Úgy tűnik, hogy egy szigorú anyai mintát hoznak. Nem tudom, hogy Juditnak, az édesanyának is ilyen mintája volt, tehát a saját édesanyja is így ügyesen meghúzta a határokat?
2: Igen, megengedő, de ugyanakkor korlátozó magatartást tanúsított édesanyám és édesapám is, amiben én biztonságban érezhettem magamat. Hát természetesen problémák mindig vannak, tehát nem úgy akarom mondani, hogy ez abszolút teljesen tökéletes, mert hát elég jó szülők vagyunk, tökéletes szülő nincs, de ezek mind segítettek engem, mert nagyon sok helyzet van, nagyon sok szituáció van, amikor nincs az embernek lehetősége olyan gyorsan átgondolni, döntést hozni, akkor jön automatikusan az, amilyen mintát hoztam. Mivel, hogy mi keresztény családból származunk, törekedtünk is arra, hogy valahogy megvalósítsuk a feltétel nélküli elfogadást. Nem mindig sikerül, de fontos a gyerekeknél.
1: A legnagyobb kihívás, legalábbis ha magam nevében beszélek most, hogy minden nap jól tudjam őket szeretni. Tehát ne az legyen a célom, hogy ők szeressenek engem, hanem hogy én tudjam őket jól szeretni.
0: Honnan hozzuk, milyen messziről hozzuk azt, hogy milyen anyák leszünk? A transgenerációs hatásokról, ugye most egyre többet lehet hallani.
2: mondani. Messziről jönnek. Nagyszülő, dédszülő, nagymama, édesanyja, ki meddig tud visszanézni, és mostanában azért elég sokan kutatják a családfájukat. Vannak programok, amik segítenek, például a családállítás. Ha egy olyan megoldatlannak látszó probléma van a családban, a családállítással nagyon sokat lehet segíteni, és akkor kiderül az, hogy hányadik generációból hozom én ezt a problémát.
3: Találkozott olyan klienssel, akinek mondjuk a történetéből az derült ki, hogy ő nem tudta megoldani a saját ismert családtagjai történetéből a saját gondját, de aztán kiderült, hogy valaki másnak a problémáját hordozza?
2: Például a szerepeknek a felcserélése.
3: Ez mit jelent?
2: Hogy egy nőnek a férfi szerepet kellett a családban vinni, vagy fordítva. Aztán ami probléma volt az identitás, hogy mit jelent, hogy nő vagyok, mit jelent az, hogy feleség vagyok, mit jelent az, hogy édesanyja vagyok. A másik probléma, amit láttam, hogy azt a hiedelmet hordozták, hogy egy nő szoknyája mindent betakar. És ebből adódóan ő úgy élte meg a kapcsolatát, és ebben rokkant szinte majdnem bele, hogy neki mindent el kell viselni, ő semmiért nem emelheti fel a szavát, ő nem állhat ki magáért, ő nem mondhatja el, hogy neki mi fáj, mert hát otthonról ez hozta, hogy édes lányom, egy nő szoknyája mindent betakar. És amikor erre fény derül, és kiderül, hogy hát ez tulajdonképpen a gyökere az ő évtizedek ótai szenvedésének, akkor gyönyörűen fel tud oldódni, meg tud gyógyulni, és nagyon sok esetben például a szerhasználatnak az elhagyásához vezet, akár egy munkahelynek a megtalálása, mert nagyon sok esetben a munkahelyével volt probléma, a kollégákkal volt probléma, nem tudott jól kapcsolódni, nem tudott jó kapcsolatokat kiépíteni. Szóval csodálatos, amikor egy ilyen mély probléma gyökere megoldódik.
1: Nyilván az sem véletlen, hogy ki milyen párt választ. Nyilván egy dominánsabb hogy választ egy kevésbé domináns férfit, és akkor, ha visszatekintünk a családra, akkor ott azért elő szokott jönni az, hogy igen, anyukám is valóban ő a domináns, apukám a kevésbé. Szóval ezt nagyon szépen tudjuk tovább vinni. De azt gondolom, hogy az is egy feloldozás tud lenni, vagy egy megkönnyebbülés, hogy én már csinálhatom máshogy.
2: Nagyon erősen följött elég sok alkalommal problémaként, amikor válásra kerül a sor egy családban. És mondjuk az édesapára hasonlít a fiú. Én többször találkoztam olyan édesanyával és a klienseim között, akik elkezdtek úgy viselkedni a fiú gyermekükkel, mintha férjükkel. Mert minden megszólalásában, az arcvonásaiban, a mimikájában az elvált férj jelent meg, és nagyon sokszor ez volt a következménye, hogy például a fiatal fiút is behívtuk, mert őnek is segítségre volt szüksége, hogy nehogy a drog felé, vagy az alkohol felé menjen. És itt az édesanyát abban kellett megsegíteni, hogy ezt le tudja választani, mert hogy az az ő párkapcsolatukról szól, és a gyermek nem tehet arról, hogy teljesen olyan, mint az édesapa. Nagyon sok megtört párkapcsolat van. Nagyon fontos ezekben az esetekben erre figyelni.
3: Érzelmi oldalról mit adnak a gyerekek? Mit kaptak önök?
1: A saját önismeretemben fejlődtem. Nagyon nagy tanítómesterek, és igenis érdemes rájuk hallgatni, még hogyha nem is azonos a vélemény. Szóval, hogy sokkal színesebb lett általuk a világ, sokkal elfogadóbb bá tudják az ember tenni, sokkal türelmesebb, szóval hogy azt gondolom csak megerősített engem az anyaság.
2: Hát hasonlókat tudok én is mondani, mert én nagyon sok szeretetet kaptam és kapok a gyerekektől, de hát tulajdonképpen azt látom, hogy amit az ember iparkodott megadni, most tulajdonképpen visszakapom, és ezt visszakapom az unokákon keresztül is. A család megtartó erő, egy biztonság, és úgy, ahogy a lányom is mondta, tényleg nagyon ismeret. Én szeretek a fiatalokkal beszélgetni, mert ők nagyon jól látnak dolgokat. És azért, mert ő fiatal, attól még ő lehet bölcs, és mondhat olyan dolgokat, amin érdemes a felnőtteknek elgondolkodni.

0: Az anyaság teljesen új dimenzióját nyitja meg a kamaszkor. Szokták mondani, ha nem fáj, akkor valamit nagyon elrontottunk. De aztán a sok viharfelhő után egyszer csak eljön az a nap is, amikor már újra tisztán látjuk egymást. Ilyenkor már két felnőtt ember beszélget, és ha megmaradt a szeretet, akkor újra igazi az ölelés. Bodonyi Dániel fiatal felnőttként így fogalmazta ezt meg.
1: Amikor az ember a 20-as éveibe kerül, akkor kezd el foglalkozni az önismerettel. Ezzel együtt az anyukával, szülőkkel való kapcsolat általában mondjuk ki, hogy nem a legstabilabb ebben a korban. Erre anyukám azt szokta mondani, hogy ez a leválásnak a folyamata. És ezen is elgondolkodik az ember egy ponton. És ekkor jön rá arra, hogy ez azért nehéz, ez a leválás, mert az embernek egész életében ott volt valaki, aki egy állandóságot, biztos jót tudott adni, egy biztos jót tudott mutatni. Amit anyukám mond, az nyilvánvalóan úgy van. És hirtelenjében az élettől kapunk olyan impulzusokat, akár saját magunktól is, hogy hát valamit máshogy kéne csinálni. Rá kellett jönnöm, hogy ez nem egy fekete vagy fehér dolog. Azt szokták mondani, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő, és ez nem csak a feleségre és nem csak a párkapcsolatokra igaz, hanem szerintem a szülő-gyerek viszonyra is. Lehet, hogy most már nem minden nap csinál nekem szendvicset, viszont az a mentalitás, az a gondolkodás, az a hozzáállás a világhoz mindig itt van velem, amit édesanyámtól kaptam, és amikor pozitív visszajelzést kapok az életben magammal kapcsolatban, akár valaki jó barátnak tart engem, akár valaki értelmesnek tart engem, jó munkatársnak, abban valahol mindig ott van az én anyukám nevelése, és erre büszkén tudok ilyenkor gondolni, hogy édesanyámnak a nyoma az itt van velem. A mai napig nem tudom elképzelni azt, hogy az életem fontos döntéseiben ne őt kérdezném meg arról, hogy mégis mi hogyan legyen. Legalábbis nagyon elgondolkodok rajta, hogyha valamit ő mond. Érdekes, hogy pont ez a 20-os korosztály az, amikor a legkevésbé vagyunk a család mellett, vagy legkevésbé szeretnénk lenni. Pedig talán még nagyobb szükség van ilyenkor egy anyukára, mint mondjuk 13 évesen. Most van a legnagyobb kihívás, hiszen most kell először a saját lábunkra állni. Most már az én felelősségem egy csomó minden. Akár csak a párkapcsolati életemben, akár csak a munkahelyi és baráti kapcsolataimban rengeteget segít az a fajta szeretet-centrikusság, amit édesanyám adott nekem.
0: A saját baráti körödben mit látsz, hogy mennyire erősek az anya-gyermek kapcsolatok ebben a korban?
1: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés az én generációmnak. Sokan elköltöznek egyetem alatt, és utána már nem akarnak hazamenni. Van egy ilyen kép talán, hogy ekkor már önállónak kell lenni, és az önállóság azt jelenti, hogy akkor el kell költözni, neki kezdeni a nagybetűs életnek. És azt vettem észre, hogy ezt legtöbbször nem is kifejezetten a barátaim, hanem a szüleik gondolják így. Nagyon sok olyan szülő van, aki úgy van vele, hogy elment egyetemre, végre akkor hangzik el a mondat, van idő kertet rendezni, van idő szép kis szobát csinálni, és akkor igazából a gyerek 3 hetente egyszer hazajön, pedig közben a gyereknek a fejében ott van, hogy szíve szerint talán minden nap hazajönne. Vagy legalábbis minden héten.
0: Hogyan jutottatok el az édesanyáddal odáig, hogy ez ilyen erős kapcsolat maradt?
1: Nekem a szüleim körülbelül 5. osztályos koromban elváltak. Onnantól édesapám hétvégi apuka szerepbe került. Olyan túl sok kapcsolatom nem volt vele, legalábbis annyira erős kapcsolatom biztos nem, mint édesanyámmal. Az ember mondjuk 16-7-8 éves korára megtapasztalja azt, hogyha egy bármilyen emberi kapcsolatban nem tesz energiát, vagy nem jól teszi azt az energiát, akkor az az emberi kapcsolat megszűnik, vagy elgyengül. Nekem szerencsés helyzetem van. Én bármit megbeszélhettem az édesanyámmal, olyan dolgokat is, amiket a barátaim az életükben nem akarnának elmondani az édesanyjuknak. Minden olyan dologra kell itt gondolni, amit 10-20 évesen átél egy fiatal. Én megbeszélhettem édesanyámmal, és egy valamit soha nem kaptam tőle, ítéletet. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog. És nyilvánvalóan én is először féltem, amikor bajba keveredtem, és el kellett neki mondani a dolgokat, de amikor rájöttem, hogy az ő szeretete nem lesz kevesebb irántam, hanem segíteni fog nekem ebben a problémában, akkor én nem azt éreztem, hogy valami olyat mondtam el, ami miatt szégyenkeznem kéne, hanem hogy van mellettem felnőtt koromban is egy olyan társ, aki az egész életemen keresztül a legjobb tanácsadóm tud lenni. Nincs még egy olyan emberi kapcsolat az életben, ami ennyi nehézséget, ennyi viszályt, ennyi egyébként természetes nézeteltérést túl tud élni, mint egy anya és a gyereke közötti kapcsolat. És ez azért nagyon durva, mert egy édesanya is ugyanúgy ember, nem tudhatta, hogy én egy veszekedés után tényleg haza fogok-e jönni, amikor elmentem egy-két órára, de érezte. Én pedig tudatosan éreztem még, amikor a leginkább ellene fordultam is, hogy én sem fogok rá a végtelenségig haragudni. Aki ilyen módon ki tud tartani az ember mellett, ahhoz olyan erőteljes hit kell az összetartozásban, egy olyan erőteljes szeretet, amit ha megért az ember, akkor nemhogy elengedni nem akarja, hanem még inkább közel húzni magához. Szeretem az anyukámat nagyon.
2: Tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinné, jó vagyok. Szegényt, csak egyszer tudnám még szeretni, az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélyben. Csak egyszer engedd még magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg gyenge vállát, irgalmaz meg szegénynek és nekem. Szívemben nincs már más, mint durva dárdák. Szerelmem, lásd meg őszhaját a szélben, kis béke zászló, oltalmat keres. Oldj fel maró, magányos bánatomból, ha senkiért, az anyámért szeress.

0: Pilinszky János Könyörgés című versét Vallai Pétertől hallották. Ezzel a gyönyörű verssel köszönöm meg megtisztelő figyelmüket a felelős szerkesztő Beslin Anita és a hangmester Pór István nevében is. Hamarosan itt a Kívánságkosár következik. Műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Benkő Andrát hallották.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: 15 óra 30 perc, köszöntöm hallgatóinkat. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump közölte, hogy megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de előzetes várakozásai szerint az nem fogadható el. Az iráni állami televízió egy 14 pontos tervezetről számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását és az amerikai csapatok kivonását követeli. Nemzetközi hadgyakorlatot tartanak jövő vasárnaptól az erdélyi Nagycsinken. A műveletekben 7 NATO tagállam, több mint 1700 katonája vesz részt. A fegyveresek összehangolt csapatmozgásokat, lövészeti feladatokat és taktikai műveleteket gyakorolnak. A cél az egységek közötti együttműködés erősítése, valamint a reakcióidő csökkentése. Ma van a sajtószabadság világnapja. Az alkalomból a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. Idehaza mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok lesz.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: Te adtál nekem életet, és ami még fontosabb, leckéket arra, hogyan kell élni. Te vagy minden jónak a forrása, amit elértem életem során. Mami, köszönetet mondok mindazért, ami vagy, és ami

Ez az Anyák napi kívánság műsor a Kossuth Rádióban. Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Hazánkban a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet 1925-ben, a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Három évvel később miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját. Május második vasárnapján köszöntik az édesanyákat például az Amerikai Egyesült Államokban, Ausztriában, Brazíliában, Cipruson, Svájcban, Tajvanon és Olaszországban is. Andrea Bocelli azonban a Kossuth Rádióban már ma elénekli a mamát a milánói Giuseppe Verdi szimfonikus zenekar kíséretében.

Május első vasárnapján sokan látogatnak haza a szülői házba egy csokor virággal. Így tesz az egri lány, vagyis Kovács Kati is, aki Aldobói Nagy György és Szenes Iván szerzeményét énekli el.

Anyám, boldogságot adtál nekem, sokkal többet, mint amennyit szavakkal ki tudok fejezni. Hálát adok az Úrnak, áldjon meg téged minden este és minden nap. Az előző sorokkal hamar belopta magát az emberek szívébe egy 12 éves kót kisfiú. Neil Reed 1971-es sikerének híre, és persze a dal is messzire eljutott. Mother of Mine.

Ez a Kossuth Rádió anyáknapi kívánság műsora. Zárai Vámosi, két elválaszthatatlan név. Vámosi János azonban most mégis szólóban énekel. Következzen az askenázi népzenei ihletésű Máj Jiddis Mám című dal magyar változata, amellyel kivált kép a dédik és ők nagymamák kedvében járunk.

Egy újabb hazai kedvenc május első vasárnapján. Műsorunkban Lajtai Kati, Kassa Tibor és Kassa Gábor, vagyis a Krisztál együttes és a Mama című daluk 2003-ból.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 16 óra, köszöntöm hallgatóinkat. Híreink. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump közölte, hogy megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de előzetes várakozásai szerint az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos tervezetről számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását és az amerikai csapatok kivonását követeli. Ismét orosz drón támadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján lévő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területeket. A légicsapás miatt tűz ütött ki az egyik balti-tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi meghalt, a Szmolenszki régióban hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozásokat vezettek be a szentpétervári, valamint több moszkvai repülőtéren. Továbbra is gyakran éri támadás az egészségügyi létesítményeket és azok dolgozóit a fegyveres konfliktus sújtotta országokban. Erre hívta fel a figyelmet az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Bár az egészségügyi dolgozók és pacienseik sérthetetlenségét a nemzetközi jog garantálja, az utóbbi 10 évben több alkalommal kórházak is a harcok célpontjává váltak. Egyebek közt Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken. A WHO tavaly csak nem 1350 egészségügyi létesítmény ellen elkövetett támadásról adott hírt, ezekben több mint 1900-an haltak meg. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szentpéter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Idehaza holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket. Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. Meghalt Pálfalvi Lajos, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. Az ELTE-n végzett magyar-lengyel-orosz szakon, majd 1984-től 99-ig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg az olvasókkal. Lengyel irodalomtörténetet tanított az ELTE-n, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, valamint a pécsi és a debreceni egyetemen. Munkásságát a többi közt József Attila díjjal, valamint Transatlantik életműdíjjal is elismerték. Pálfalvi Lajos 66 éves volt. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-24 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is. Majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Nem minden zöld, ami annak látszik. A greenwashing jelentése egyre nagyobb kihívást jelent a tudatos vásárlóknak. Sok termék és szolgáltatás környezetbarátként van feltüntetve, de valójában nem az. Mi alapján dönthetjük el, hogy egy árucikk valóban fenntartható, vagy éppen csak zöldre mosták és átverés áldozatai vagyunk? Mennyire kell a címkék értelmezésének mélyére ásnunk magunkat, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban környezetbarát terméket veszünk el a polcról? Ezeket a kérdéseket is felteszem, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: 22 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Egy éve pedig Európa Élményközpont nyílt Budapesten a Servita téren. Hogyan működik az EU? Miként érintenek minket a parlament, a bizottság és a tanács döntései, és miért jó európainak lenni?
0: A hely. Riportműsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bak Anita. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
4: Ahány levél lengedez szél ringatta ágon, ahány harmadcsepp ragyog fűszálon, virágon, édesanyám fejedre, annyi áldás szájon. Móra Ferenc verse minden bizonnyal sok iskolai ünnepségen hangzott el a hét folyamán. Mai műsorunk összeállításakor mi is az édesanyákra gondoltunk. Ennek ellenére biztosak vagyunk benne, hogy a szívmelengető dalok nem csak az ő tetszésüket nyerik majd el. 1989-ben mutatták be az Ismeretlen ismerős című filmet Halász Judittal, aki egy magányos színésznőt alakít. Egy gyermek otthonból hétvégére hazavisz egy kisfiú Danit, akiről kiderül, hogy nem hétköznapi gyerek, helikopteren érkezett a földre. A színésznőnek küzdenie kell Dani nehezen megszerezhető bizalmáért, de kapcsolatuk lassan igazi barátsággá mélyül. A kisfiú biztatására a gyermekeknek szóló dalokat kezd énekelni. A most induló sláger is az Ismeretlen ismerősben csendült fel először. Halász Judit és Szabó Dani énekel.

Színes dalcsokor virág helyett a mai kívánság kosárban valamennyi édesanyának. A következő dallal kimondottan a nagymamáknak kedvezünk. A Hóvirág duó, vagyis az akkor 15 éves Gergely Ági és osztálytársa Konz Zsuzsa énekel.

Ez a kívánság kosár. A folytatásban pop opera az Egyesült Királyságból. Mama, köszönöm, hogy az lehetek, aki vagyok. Az Il Divo dalát hallgatjuk 2004-ből.

egy újabb énekesnő, aki 1965-ben a Kimit Tudon tűnt fel, majd 1966-ban Magyarország első aranylemezének tulajdonosa lett. Harangozó Teri édesanyjának a következő dal még az aranynál is többet ért. Mama, úgy szeretlek én.

Ez az Anyák napi kívánság műsora Kossuth Rádióban. Hallgassuk két jó barát, Máté Péter és Esnagy István szerzeményét nem csak az édesanyák örömére. Még meg sem köszöntem.

Ha azt mondom operett primadonna, biztos sokan vágják rá kapásból Honti Hanna. Bizony, megjelenésével, színpadi alakításaival hamar középpontba került a Kossuth díjjal is kitüntetett művész, aki az Okos Mama című operettből énekel. Az én mamám.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Tizenhat óra 30 perc. Köszöntöm hallgatóinkat. Ismét orosz dróntámadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területeket. A légi csapás miatt tűz ütött ki az egyik balti tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi meghalt, a Szmolenszki régióban hárman megsérültek. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szentpéter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. Oldalára borult egy turistákat szállító busz Szlovákiában. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott, amikor Dobronya közelében balesetet szenvedett. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen sérültek meg, 9 embert kórházban ápolnak. Idehaza baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Inárcs közelében. A 37-es kilométernél a forgalom a leállósávban halad, a torlódás több mint 4 kilométeres. 3 autó ütközött az M7-esen, Lepsény térségében, a főváros felé vezető oldalon. A 87-es kilométernél a forgalmat megállították, több mint 3 kilométeres a dugó. Mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok lesz.
2: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
3: Ha anya vagy, sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban. Egy anya mindig kétszer gondolkodik. Egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért. Vagy a Sophia Loren Oscar-díjas színésznő, aki példás családanyaként nevelte fel gyermekeit. 1987-ben vitte sikerre Konz Zsuzsa a Mama kérlek című dalt. Bródi János szerzeményét azóta sokan feldolgozták, zenei világa és üzenete időtálló. A szívhez szóló slágert műsorunkban Péter Szabó Szilvia adja elő.

Ez a Kossuth Rádió anyák napi kívánság műsora. Felnőttként rájövünk, hogy az anyai szigor mögött kezdettől fogva a féltés és törődés állt, és az édesanyánk valójában az egyik legjobb barátunk. Erről szól az angol Spice Girls együttes dala, a Mama.

Kevés olyan família van, ahol mindenki profi módon foglalkozik zenéléssel, illetve énekléssel. Toldi Mária és Malek Miklós családja éppen ilyen üdítő kivételnek számít. Szóljon most Malek Miklós szerzeménye, Malek Andrea és ifjabb Malek Miklós előadásában. Virág helyett.

Anyák napján sokaknak csak az emlékezés jut. Az együtt megélt élmények felidézése, vagy éppen a végső búcsú percei és az utolsó anyai kívánság. Minden nap adj szeretetet a gyerekeknek. A kívánságról és annak teljesítéséről szól most az örmény származású Charles Aznavour Chanson énekes dala, For Mama.

Sok családban egy szép virágcsokor átadása helyett már csak az emlékezésre, az együtt töltött vidám percek felidézésére van lehetőség. Connie Francis is erről énekel. Ezekben az emlékekben fogok élni egészen addig a napig, amikor újra együtt leszünk. Erről szól a Mama.

Vajon meddig tart a szülői féltés? Mikor jön el az a pillanat, amikor bátran elengedhetjük gyermekeink kezét? A választ gyakran ők maguk adják meg. Felnőttünk. Autcsilla énekel.

Ez a Kossuth Rádió kívánság műsora, melynek minden dalával az édesanyáknak kedvezünk. Egy kis vidámság a Magna Cum Laude-től. Ne félj, mama!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 17 óra, köszöntöm hallgatóinkat. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt a kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével, ünnepélyes zászló felvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tisza pártelnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket. Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inárcs közelében. A 37-es kilométernél a forgalom a leállósávban halad, a torlódás több mint 4 kilométeres. Három autó ütközött az M7-esen Lepsény térségében, a főváros felé vezető oldalon. A 87-es kilométernél már mindkét sávon megindult a forgalom, de még mindig több mint 3 kilométeres a dugó. Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az 57-es és a 38-as kilométer között. Oldalára borult egy turistákat szállító busz Szlovákiában. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott, amikor Dobronya közelében balesetet szenvedett. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen megsérültek, 9 embert kórházban ápolnak. Tábortűznél robbant fel egy világháborús lőszer Ausztriában. A balesetben 5 fiatal sérült meg. A hatóságok szerint a detonációt okozó lőszer a tábortűz alatt volt. A rendőrség egy másik tűzrakó helyet is megvizsgált a környéken. Ott is egy háborús puskagránátot találtak a földben. Az eszközt hatástalanították, az ügyben vizsgálatot indítottak. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Műsorajánlat.
2: Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
3: A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelvvel. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
2: Az este. A házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
5: Te minden erőnél erősebb erő, anyai szeretet. Te emberi testbe öltözött napfény, te Isten szívéből leszállott szent láng, haláltól nem félő erős gyöngeség. Gárdonyi Géza neves irodalmárunk vetette papírra az iménti gondolatsort, melynek súlyát ma anyák napján érezzük igazán. Május első vasárnapján különleges dalcsokorral készültünk virág helyett. Ezt a fél órát Csézi Erzsébettel, művész nevén Csézivel nyitjuk. Szóljon most a dal egy édesanyáról, minden édesanyának.

mai műsorunkban tettünk már egy sétát a régi ház körül Kovács Katival. Van azonban még egy dal, amely ugyancsak kihagyhatatlan. A legtöbben minden bizonnyal ezt várták ma délután, és éppen 45 éve csal könnyet a szemekbe. Úgy szeretném meghálálni.

0: Ez volt a Kívánság kosár külön kiadása Virág helyett. Reméljük, hogy színes összeállításunk nem csak az édesanyák tetszését nyerte el. Mai műsorunkat is meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Mama, indulnom kell. Az emberek együttessel búcsúzik a Kívánság kosár stábja is. A szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is szép estét kívánok. Balogh Tamást hallották.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen minden tudsz rég, ami titkom csak volt.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nemzeti Sportkrónika.
2: Gólzáporos mérkőzésen került közelebb a bronzhoz a Paks. 3 órával előbb kezdődik a Formula 1-es Miami nagydíj. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
1: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
2: A labdarúgó NB1 32. fordulójának első mai mérkőzésén Paks Debrecen 5-2. Erről a mérkőzésről bővebben egy kicsit később, most azonban élő kapcsolás, jelenleg is tart az UTE-Ferencváros derbi, ha a lilafehérek legyőzik a címvédőt, a Győr már ma bajnok lehet. Ezt a mérkőzést Tóth Béla és Regős László Pál követi nyomon, míg az NB2-ben ma kivívhatja a feljutást a Honvéd, amely Szegeden vendégeskedik, innen Katona László tudósít.
3: Másodperccel Josephel történt ütközés után. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. A 63. percben a Ferencváros 3-0-ra vezet Újpesten. Nagyon magabiztos különbség a két csapat között. Zakariasen, Kanikovszki, majd Josef volt eredményes sorrendben a ferencvárosiaktól. És nagyon úgy néz ki, hogy az utolsó fordulóra marad majd a döntés a bajnoki címről. Most egyébként a lilafehérek támadnak, Gergényi adja oda Beridzének. Beridze visszakapja a labdát aztán Matkótól is. Most pedig már Fenyő az, aki ilyen indul keresztbe. Bodnár kapja, Bodnár odaadja Flajternek, távolról jön a Flajter lövés, levágódik, és előre vágja Szalai is végül a labdát, egészen át a túloldalra, át a kapusig, Banaiig, hátulról építkezhet megint az Újpest. A Ferencváros nagyon rutinosan játszik itt a 3 gólos vezetés óta. Mi a helyzet Szegeden? Katona László.
4: Jelen állás szerint nincs gól a Szent Gellért fórumon, 0-0 az állás a Szeged-Budapest Honvéd mérkőzésen, de egy kicsit veszélyesebb mégiscsak a szegedi együttes borvetőnek volt már egy fejese, és a 43 éves Tuivelnek, a Honvéd kapusának kellett már egyszer oldalra feküdnie, úgy tudta védeni valójában ezt a kísérletet, de nem úgy néz ki, hogy azért kitámadna minden esetőséget, meg akarna a Honvéd gólt szerezni. A lényeg, hogy egyelőre még üresek a kapuk, már úgy nincsenek gólok. 21. perc, Szeged, Budapest Honvéd 0-0, Szusza Ferenc stadion.
2: No és akkor vissza a bronzrangadóra, a Paks ma kora délután a Debrecent fogadta, a mérkőzésről Szalai Kristóf tudósít.
5: A Fizliga 32. fordulójában a Paks 5-2-re kiüti a Debrecen csapatát. Horváth Kevin szerezte meg a mérkőzés első gólját 11-esből. A meccs krónikájához, illetve a szituáció elemzéséhez hozzátartozik, hogy 12 másodperc után történt egy kezezés a Debrecen 16-osán belül. Egyértelmű volt, a játékvezető mégis hosszas videózás után ítélte csak meg a büntetőt. Horváth ezt értékesítette, ezzel vezetett 1-0-ra a Paks. Nem telt el mindössze 2 perc, és Langádán már is egyenlített. A túloldalon ezzel volt 1-1 a mérkőzés állása. Aztán érkezett a paksi csodacsatár, a házi kedvenc, a 39 éves Böde Dániel, megszerezte saját csapatának a második, saját maga szezonbéli 10. találatát, ezzel volt 2-1 a hazaiaknak. Aztán még mindig nem ért véget a gólzápor az első félidőben. Jött Gereiro, a Debrecének balhátvédje, aki jobb lábbal szerzett egy gólt az ötösön belül, így volt 2-2, ez volt az állás az első félidőben. A második félidőben Windecker József nyitotta meg a gólcsapat a 66. percben az ő góljával, 3-2-re vezetett a Paks. 4 perccel később a 70. minutumban pedig egy mutatós paksi akciót követően Sie Erik már 2 gólra növelte a paksiak előnyét, de itt még mindig nem ért véget a találkozó, ami a gólokat illeti. A 95. percben Zeke Mário az utolsó csapást mérte a Lokira, és megszerezte a mérkőzés utolsó mindent eldöntő gólját, így tehát a Paks 5-2-re legyőzte a Debrecen együttesét.
2: Időközben a Ferencváros megszerezte a 4. gólt a Szusza Ferenc stadionban, de akkor még mindig a Paks Debrecen mérkőzés. Halljuk az érintetteket, Cingerkocka Henrietta elsőként a paksiak mesterét, Bognár Györgyöt kérdezte.
6: Gratulálok a győzelemhez. A rutin meghozta az átütő erőt, a hatékonyságot, amit látni szeretett volna?
7: Köszönjük szépen, szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de a rutinosabb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nagyon hatékonyan játszottunk ma, szerintem célirányosan is. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek, mert küzdelemből jelesre vizsgáztak ma is.
6: És voltak szép egyéni villanások, és mivel ingatták meg a Debrecent?
7: A második fél idő elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött.
6: És aztán cseréjezeke is betalált. Miért érezte már ott a fél időben a Bévárdizeke cserét?
7: Mert egy kicsit visszafogott volt a Zsombor itt a jobb oldalon, és a Siével már játszottuk annak ellenére, hogy ballábas a jobb oldalról befele játékot. Gondoltam ebből is, hát gólt is szerzett, tehát azt gondoltam, hogy ebben hatékonyabb lesz ma. Így aztán a két ballábas játszott a két szélen.
6: A döntőt megnyerték, mert hogy így nevezte ezt a mérkőzést, szóval a bronz is meg lesz?
7: Hát nagyon remélem, egy mérkőzésünk van, azt meg kell nyerni, mert különben nem biztos. De szerintem nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
2: Bognár György után következzen a debreceni védő Kusnyír Erik értékelése.
6: Kétszer gyorsan talpra állt a Debrecen. Hogy érzed a harmadik paksi gólnál? Miért nem jut egyből a válasz?
8: Tipikus paksi gól szögletből. Pattant egyet. Szerencse volt, pont hozzájuk pattant. Vonalnám egy méterre berúgta. Nem tudom hozzászólni.
6: A 78. percben vizsgálódott a VAR, és kommentátorunk úgy fogalmazott, hogy ő már látott ilyenért büntetőt. Te?
8: Én pontosan nem látta, milyen epizódos volt, de fiúk mesélték, hogy mi már kaptunk ilyen büntetőt, vagyis nekünk rúgtak, úgyhogy egyszer elszítélnek, egyszer azt. Én nem tudom, mit szóljak hozzá. Igazából ez újra kell nézni a meccset, és akkor majd látom, hogy tényleg az volt, hogy nem, most nem tudok róla nyilatkozni.
6: Milyennek érezted egyébként a meccs lélektanát, illetve a paksi letámadásoknál mennyire érezted, hogy tanácstalanok vagytok?
8: Teljesen partiba éreztem első fél időben, sőt másodikba is. Megvoltok a helyzetek, támadtunk is, de kaptunk egy szögletből gólt, utána másodikat is gyorsan kaptunk. Az utolsó gól már csak a hótortán volt paksnak, úgyhogy ez már nem számított semmit az utolsó gól, de nem erre az eredménye számítottunk, amikor jöttünk ide pakshoz.
6: Viszont a következő mérkőzés az Újpest ellen lesz.
8: Nyilván más nem elfogadható, csak 3 pont, úgyhogy minden bele kell adni a hazai mérkőzésen.
2: A Veszprém csapata 2021 után másodszor nyerte meg a férfi futsal magyar kupát, miután a mai fináléban hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A nőknél a TFS-e diadalmaskodott, a veszprémi döntőben 3-2-re verte a Tolna Mőzs együttesét. A fővárosi csapat története során először lett kupagyőztes. És még mindig labdarúgás, de már külföld, jelenleg is tart az angol Premier League-ben a Manchester United-Liverpool rangadó. A vendégeknél Szoboszlai Dominik ismét a kezdőben, Kerkez Milos pedig a kispadon kapott helyet, itt a félidőben 2-0-ra vezet a Manchester. Bournemouth Crystal Palace 3-0, itt Tóth Alex ezúttal nem lépett pályára. Franciaországban Lille-Le Havre 1-1, a vendégeknél a magyar válogatott védő Loïc Négo végig a pályán volt.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A Ferencváros nyerte a női kézilabda magyar kupa bronzérmét, miután a harmadik helyért lejátszott találkozón Tatabányán 34-30-ra verte a Moson-Magyaróvár együttesét. A Győr-Debrecen mérkőzés 6:30 kezdődik, a Nemzeti Sport Rádióban és az M4sport Pluszon pedig élőben követhetik majd. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól, így csoportharmadikként az 5. helyért folytathatja szereplését a Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornáján. A világdöntőbe az első 5, illetve az első 6 helyezett juthat. Új országos csúccsal a 3. helyen ért véget a magyar női 4x100-as staféta a botswanai váltóvilágbajnokság vigaszági futamában. A Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna alkotta négyes, 43,32 másodperces idővel 1 századdal javította meg az eddigi rekordot. A magyar női és a magyar férfi csapat is az 5. helyen végzett a Tőrözők isztambuli világkupa versenyében. A nők a dél-koreaiaktól, míg a férfiak a franciáktól kaptak ki a negyed döntőben. Kós Hubert 100 méter háton első, míg 200 méter vegyesen második lett a Fort Lauderdale Open elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. A magyar klasszis 100 háton 53,12 másodperccel nyert, 200 vegyesen pedig az amerikai Fosterrel holt versenyben csapott célba másodikként. A női 50 gyorson Páder Nikoletta 8. lett. Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Formula 1-es Miami nagydíj. A tegnapi időmérő edzésen az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen végzett a 2. helyen, míg a 3. Charles Leclerc lett a Ferrarival. A versenyt az M4 Sporton élőben láthatják. és még egyszer az eredmény, 73. percben Újpest-Ferencváros 0-4, én ezzel köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
1: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: 17:30, jó estét kívánunk. A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
10: Rendszerváltó népünnepét rendeznek jövő szombaton a parlament előtt, az új országgyűlés alakuló ülése után.
9: Holnap kezdődik az érettségi időszak, több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép és emelt szinten.
10: Anyák napja van. Idehaza már több mint 100 éve ünnepeljük az édesanyákat május első vasárnapján.
9: Az időjárásról.
10: Napos idő lesz a hét elején, néhol 28 fok is lehet. Szerdától várható kisebb lehűlés és csapadék.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, majd a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
11: A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást.
12: Április 12-én a Tisza párt történelmi győzelme után karneváli hangulat és valóságos utcabál kezdődött Budapesten. A városban még tűzijáték is volt, a buli sok helyen még hajnalban is tartott. Már az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
13: Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
12: A korábbi ígéretet most újabb részletek követték. Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
9: Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd-Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet.
10: A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tisza párt elnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést.
9: Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti

0: nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt nyilatkozta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
1: Lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt a leendő egészségügyi miniszter.
0: Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
1: Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. A Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következik. Részletek Mészáros Lászlótól.
2: A Fidesz-KDNP választási veresége alaposan átrajzolta az erőviszonyokat. Az új parlamentben a pártszövetség összesen 52 mandátumot szerzett. Ebből a Fidesz 44, a KDNP 8 fővel vesz részt a munkában. A képviselőket az elkövetkező egy évben Gulyás Gergely irányítja, aki a közösségi oldalán hangsúlyozta, a képviselőcsoport jelentős megújuláson megy keresztül. A kudarcot követően Orbán Viktor és a Fidesz meghatározó politikusainak egy része távol marad a parlamenttől. Helyüket olyan jelöltek foglalták el, akik közül többen nem voltak országgyűlési képviselők. Gulyás Gergelyt, a Fidesz frakció vezetőjét hallják.
3: Ez mutatja azt, hogy szükség van a tapasztalatra, szükség van azokra, akik az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget, kormánypárti képviselőként Magyarországot, de szükség van a megújulásra is.
2: A képviselőcsoport átalakulása nem csak személycseréket jelent, hanem egy mélyebb politikai korszakváltás előszele is lehet. Április 12-ével véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, mivel a politikai élet alapvetően új keretek közé került. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index podcastjében.
4: A Gyurcsány-Orbán korszaknak egy világos nemzedéki alapja volt. Azok a nemzedékek, amelyek ezek mögött, a politikusok mögött álltak, ezek a nemzedékek minimum középkorúvá, de inkább felső középkorúvá, vagy már idősebbek kiváltak. Nekem nincs semmi bajom, már csak a saját életkoromból következően is az idősebb emberek. Szükség van rájuk természetesen, de az, amiben Gyurcsány és Orbán a nagy sikereiket érték el, az a korszak tényleg elmúlt.
2: A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy látja, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színrelépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor már a 2009-es Kötcsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
4: Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér arabjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
2: Csizmadia Ervin szerint Orbán Viktor számolt a hatalom elvesztésével, és mivel ez éppen 15 év után következett be, jóslata reálisnak bizonyult. Az elemző hozzátette, a történelmi példák is azt igazolják, hogy a negyedik ciklus környékén a pártok természetes módon elfáradnak és meggyengülnek.
1: Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, tehát minden adminisztratív akadály elhárul az útjából, és meg tudja hozni azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna szerint a határidő viszont nagyon szűkös, és rengeteg feltételt kell teljesíteni. Magyar Péter a hét közepén Brüsszelben egyeztetett az Európai Unió vezetőivel. A leendő miniszterelnök szerint nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. Összefoglaló Kis Júlia Lillától.
5: Szerdán utazott Brüsszelbe Magyar Péter, ahol az Európai Unió vezetőivel egyeztetett.
6: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Brüsszelbe.
5: A leendő miniszterelnök útközben arról beszélt, hogy több címen is jár pénz Magyarországnak.

0: Ezek között a legnagyobb tétel az európai helyreállítási alapból lehívható több mint 10 milliárd euró, vagyis több mint 360 milliárd forint.
1: A Tisza egyik legfőbb vállalása és Magyarország egyik legfontosabb érdeke, hogy haza tudjuk vinni a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, a hazánknak járó sok milliárd eurós uniós támogatásokat.
0: A helyreállítási alapból lehívható forrásból hazánk 6,5 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatásként, 3 milliárd 900 milliót pedig hitelként kaphatna meg. A Tisza párt elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd António Costával, az Európai Tanács elnökével is tárgyalt Brüsszelben. A leendő miniszterelnök az egyeztetések után konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásukat, majd közölte, miniszterelnökként a május 25-i héten tér vissza Brüsszelbe, hogy megkössék a szükséges megállapodást.
1: Mindenki megfeszítetten dolgozik azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen, hiszen az újjáépítési alapnak a pénzeit, ezt a több mint 10 milliárd eurót addig kell lehívni, erre különböző konstrukciók vannak. Végbeszéltük az elnök asszonnyal azt, hogy az úgynevezett 27 mérföldkövet teljesíteni fogjuk.
0: Az Európai Unió részéről a legfontosabb elvárás a korrupció elleni fellépés és a források megfelelő felhasználása. Ennek érdekében a Tisza kormány tervei szerint létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, kibővíti az integritás hatóság jogköreit, új közbeszerzési és új vagyonnyilatkozati jogszabályokat alkot, és több korrupció ellenes intézkedés.
2: Bizonyos alapokhoz való hozzáféréshez nagyon szűk a határidő, és itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezt teljesíteni.
0: Erről az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa beszélt. Máté Réka Zsuzsánna szerint rengeteg feltételt kell teljesíteni.
2: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
0: Az újjáépítési források megszerzéséhez szükséges jogi feltételeket augusztus végéig kell teljesíteni az új kormánynak, a támogatásokkal pedig december 31-éig kell elszámolni.
3: Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, ezt állítja Volodymyr Zelenszkij, azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Teheránban. Részletek Ambrus Róberttől.
4: Hamarosan Kijevbe látogat a szlovák miniszterelnök, az ukrán elnök pedig Pozsonyba. Erről állapodott meg szombaton Robert Fico és Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Volodymyr Zelenszkij szerint Pozsony kész arra, hogy a csatlakozási folyamat tapasztalatait megossza a kijevi vezetéssel. Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket, mondta az ukrán elnök. Szlovákia azt szeretné, hogy baráti legyen a két ország kapcsolata. Ezt a szlovák kormányfő közölte az egyeztetés után. Robert Fico hozzátette, hogy hétfőn az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján személyesen is találkozik Volodymyr Zelenszkijjel. A szlovák miniszterelnök kitért az ukrajnai háború rendezésére is. Szerinte Ukrajna jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Pozsony és Kijev kapcsolata két hete még feszült volt. Azok után romlott meg látványosan a kapcsolat, hogy hetekig nem kapott Szlovákia kőolajat a barátság vezetéken. Robert Fico Orbán Viktorhoz hasonlóan azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy szándékosan nem engedi át az orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra. Robert Fico még akkor is ezt hangoztatta, amikor újraindult az olajszállítás. Csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták, mondta akkor a szlovák kormányfő. Volodymyr Zelenszkij a biztonsági garanciák egyik legfontosabb feltételének tartja az uniós csatlakozást. Az európai vezetők között azonban nincs egyetértés arról, hogy Ukrajna mikor lehet teljes jogú tag. A horvát miniszterelnök a legutóbbi uniós csúcson arról beszélt, nincs realitása annak, hogy Kijev a következő években teljesíteni tudja a csatlakozás szigorú feltételeit. A német kancellárnak az a véleménye, hogy Ukrajnának területi áldozatokat kell hoznia a békéért és a csatlakozásért. Friedrich Merz szerint Volodymyr Zelenszkijnek azzal kellene meggyőznie az ukrán embereket a területek átadásáról, hogy Ukrajna így lehet az unió tagja. Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást, egyszer remélhetőleg békeszerződés születik Oroszországgal, akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukránnak lenni, mondta a német kancellár. A Politico a héten arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
5: Esti krónika. Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál.
6: A bankok az átutalások költségeit is emelik, ezért Gergely Péter pénzügyi elemző azt javasolja, válasszunk más, a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot.
7: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80-100 000 forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több 10 000 forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk, és pár dolgot változtatunk.
5: Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csak nem 100 milliárd forintért adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban ez az érték a 60 milliárd forintot sem érte el. A lakosság számára a kockázatmentesség és a kamatadómentesség a legfontosabb. Szilágyi Béla összeállítása.
8: Én egy ideje már állampapírvásárláson gondolkodom.
9: Egyre több ügyfél keresi fel mostanság az államkincstár fiókokat, a kormányhivatalokat és a postákat.
10: A választások utáni héten már csak nem 100 milliárd forint értékben értékesítettek állampapírt.
9: Mondta a Tóth Levente pénzügyi elemző. Az elemző szerint a lakossági befektetők kivárhattak, mert látni akarták, milyen eredménye lesz az országgyűlési választásnak. Jelenleg a fix MÁP a sláger papír, ezt vásárolják a leginkább a lakossági befektetők. A szakember szerint az élet őket igazolja, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat vaskos reálhozamot jelent.
10: A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak esziát és szoszót sem.
9: Ez, vagyis az adómentesség teszi vonzóvá a magyar állampapírokat, amelyekből idén már 1500 milliárd forintért adott el az államadóságkezelő központ. Ez minden idők egyik legjobb adata. Ebből több mint 850 milliárd forintot az 5 éves évi 7%-os kamatot fizető fix magyar állampapír tett ki, ami vezeti az állampapírok top listáját. Szorosan mögötte ott van a MÁP plusz, a lépcsős kamatfizetésű papír, és a kincstári takarékjegy, amely továbbra is vonzó. A postán kapható 1 és 2 éves futamidővel elérhető papírnak a maga kategóriájában töretlen a népszerűsége. Az 5,5 illetve 6%-os kamata sokakat meggyőz, főleg ilyen rövid, könnyen tervezhető időhorizonttal. A lakossági befektetők ugyanakkor gyakorlatilag teljesen elfordultak a korábbi kedvenc prémium magyar állampapírtól, ami mára a teljes versenyképességét elveszítette.
11: Elemzők szerint, ha folyamatosan növekszik a lakossági állampapír vásárlók száma, akkor ez azt jelenti, hogy a kis befektetők, a családok bíznak a gazdasági növekedésben. Az államnak azért jó ez, mert saját lakosságának adósodik el, nem pedig ingat a külföldi befektetőknek.
5: Itt a krónika. Ma van anyák napja. Május első vasárnapján virággal, verssel vagy kézzel készített ajándékkal szokás köszönteni az édesanyákat és a nagymamákat, kifejezve ezzel az irántuk érzett szeretetet és elismerést. Kócán Dávid összeállítása.
12: Boldog anyák napja!
13: Nagyon szépen köszönöm!
14: Ja.
12: Köszönöm.
13: Köszönöm szépen.
14: A legtöbben virággal, apró ajándékokkal köszöntik fel ma édesanyjukat, nagymamájukat. A virágárusoknál már napok óta élénk a forgalom. A rózsa és a tulipán mellett idén is népszerű a vegyes csokor, illetve cserepes növényt is sokan vásárolnak, mondta Balogh József, az egyik egri virágból tulajdonosa.
15: Ha fiatalos az édesanyja, ők szeretik az ilyen rózsaszínebb, fehérebb virágokat. A nagymamáknak nagyon sokkal inkább a cserepes virágokat szokták venni, és szeretik azokat a cserepeseket, amik ki tudnak tenni balkonra, kertbe, akár kiültetni is.
14: Magyarországon az első anyáknapi ünnepséget amerikai mintára 1925-ben a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot ezután felkarolta a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, amely a májusi Mária tisztelet hagyományaival kapcsolta össze az anyák napját. Emlékeztetett Diek Kisvirág néprajzkutató.
16: Anne Jarvis volt az, aki édesanyja halála után, aki szintén szorgalmazta szociális munkásként az anyák napjának a megünneplését. Ő 1907-ben szervezte meg az első nagyszabású intézményes anyák napját, amelyet aztán az elnök 1910-ben egész Amerikában kötelezővé tett. És már egy pár év múlva bejött ez hozzánk Magyarországra is, ugyanis Petri Pálné, Szigeti Gyulai Ilona éppen Amerikában járt egy körúton, hiszen ő a kultuszminiszternek, a államtitkárnak a felesége volt, és ott látta, és követendő példaként hazahozta ezt az anyáknapi ünneplést.
14: A Vöröskereszt felhívására 1933-ban elkészült az anyák szobra, amelyet a szervezet munkatársai azóta is minden évben megkoszorúznak Pesterzsébeten. Erről Hegedűs Zoltán történész beszélt a Kossuth Rádióban.
17: Ebben a kerületben már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába.
14: A zalaegerszegi református templomban délelőtt anyáknapi istentiszteletet tartottak. Bíró Tünde református lelkész elmondta, hogy ezúttal az édesanyai hivatás fontosságára hívták fel a figyelmet.
18: Ilyenkor a gyerekeknek egy kis verset, kis műsort szoktunk összeállítani, amivel köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, és a hitoktatóink jó voltából kis meglepetés ajándékokkal is tudunk nekik kedveskedni.
14: Az anyák napja eredete az ókori Görögországban megrendezett tavaszünnepre vezethető vissza, amellyel az Istenek anyja Rea előtt tisztelegtek. Napjainkban az egyes országokban eltérő módon jelenik meg a hagyomány, az alapvető üzenet azonban megegyezik. Az édesanyák áldozatkészsége a családban és a társadalomban megbecsülendő.
3: Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról.
6: Hétfőn reggel 9 órakor a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, utána pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten.
3: Kiskorúakról, köztük egy magyar kislányról készült szemérem sértő felvételeket talált a brit rendőrség egy pécsi férfi telefonján. A gyermek azonosításához a brit hatóságok a Nemzeti Nyomozóiroda segítségét kérték. A gyanúsítottat a héten Budapesten fogták el, azóta le is tartóztatták. Víg András információi.
19: Kiskorú lányokat akart fotózni az angliai Blackburnben egy 50 éves pécsi férfi. Amikor a rendőrök előállították, a telefonján gyermekpornográfiának is minősíthető fényképeket és videókat találtak. A sértettek között volt egy magyarul beszélő kislány is. Az ő azonosításához és a szabadlábon védekező, időközben hazatért férfi elfogásához a brit hatóságok a magyar rendőrség segítségét kérték, mondja Kész Varga Mónika, a Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője.
20: Az Egyesült Királyságból érkezett jelzést követően rövid időn belül sikerült azonosítania az NNI gyermekvédelmi nyomozóinak azt a kislányt, aki a felvételen szerepelt. Kiderült, hogy az elkövetéskor mindösszesen 8 éves volt. Nem sokkal később, április 27-én megtörtént az elkövetőnek, a pécsi férfinek is az elfogása. Munkavégzés okán tartózkodott Budapesten, és a Nagykörösi úton kattant a kezén a bilincs.
19: Bérces Viktor büntetőjogász, egyetemi docens a Krónikának azt mondta, a gyermekpornográfia kiemelten veszélyes a sértettekre, ezért mindenhol szigorúan büntetik.
21: A gyermekpornográfia büntetendőségének a célja a 18 évet be nem töltött személyek egészséges testi és lelki fejlődésének a védelme. Ezt egyébként valamennyi európai államban szigorúan büntetik, és a jogalkotó célja ezzel kettős. Egyrészt az, hogy ezeknek a személyeknek a személyiségi jogait és az emberi méltóságát védje, másrészt pedig az, hogy az elkövetőket elrettentse attól, hogy akár saját élvezet üzlet céljából, vagy akár anyagi haszonszerzés céljából ilyen felvételeket készítsenek, vagy pedig terjesszenek.
19: A pécsi pedofilt a rendőrök gyermekpornográfia büntettével gyanúsították meg, a bíróság elrendelte a letartóztatását. Közben kiderült, hogy hasonló bűncselekmény miatt egy másik, már bírósági szakaszban lévő eljárás is folyik ellene.
3: Őrizetbe vettek egy 39 éves férfit Ausztriában a patkányméreggel szennyezett bébi ételek ügyében.
6: Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe. A cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. Az ügy állásán a burgenlandi rendőrség szóvivője Helmut Marban számolt be.
12: Az őrizetbe vett férfi egyelőre gyanúsított, folyik a kihallgatása. Az ügy még nincs lezárva. Sem a kilétét, sem az őrizetbe vétel körülményeit nem hozhatjuk nyilvánosságra. Közben továbbra is keresünk egy második üveg szennyezett HIV bébi ételt.
3: Többen megsérültek egy autóbusz balesetben Szlovákiában.
6: A turistabusz Horvátországból Lengyelország felé tartott, amikor Dobronya közelében az oldalára borult. Beszámolók szerint a buszon 18-an voltak, sajtóhírek szerint az utasok között magyar, lengyel, ukrán és szlovák turisták is utaztak. A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a sérültek közül 9 embert könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak.
3: Holnaptól ismét egy hetes közlekedésbiztonsági akció indul idehaza.
6: A rendőrség fókuszában most elsősorban a teherautók és a buszok lesznek. A Roadpol akciójában a többek között a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, valamint a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét vizsgálják majd.
3: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M3-as autópályán, 60 térségében, a főváros felé vezető oldalon. A 60-as kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Ugyancsak az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon 60 és Bag, az 57-es és a 38-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Inárcs közelében baleset történt. A 37-es kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult, de a torlódás több kilométeres. A Röszke felé vezető oldalon Újhartyán közelében az M5-ös autópályán kigyulladt egy autó. A 38-as kilométernél a forgalmat megállították. A torlódás itt is több kilométer hosszú. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Polgárdi és Szabadbattyán, azaz a 82-es és a 70-es kilométer között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt.
3: Fővárosi információk következnek.
13: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a külső sávot a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Kovács Botond, BKK Info.
3: Időjárás jelentés.
6: Napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától. Már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz.
3: A Krónikát Pozsár Róbert szerkesztette. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra.
22: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
23: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
24: A tavasz a megújulás ideje. Miért hagyná, hogy autója kimaradjon ebből? Klímatisztítás most csak 17.900 forintért bármely automárkára. Fék és futómű kontrollcsomagok mindössze 16.900 forintért. Érzi már a tavaszt? És ez nem minden. Most további 15% kedvezményt adunk számos gyári fiatalkatrészre, sőt 10% munkadíj kedvezményt klímajavításra. Na ez a megújulás! A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a fiat.hu-n vagy a márka szervizekben.
0: A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraének koncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
1: Tavaszi rádió kabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a Rádió Kabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
23: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
6: 18 óra, hírek röviden. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Idehaza közösségi oldalán osztotta meg a jövő szombati parlamenti alakuló ülés és az azt követő ünnepség menetrendjét Magyar Péter leendő miniszterelnök. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. 200. közgyűlését tartja holnap és holnap után a Magyar Tudományos Akadémia. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól az utakon. Napos, száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható.
23: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
2: Egy nyest beköltözése a házba vagy autóba komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat.
4: Bevackolják munkat, és akkor utána ott is elrágják a vezetékeket, autók motorterébe is bemennek, súlyos károkat tudnak okozni.
2: Mondjuk ki, a nyest egy igazi rombolómester, de mit tehetünk, hogy ne okozzon bosszúságot? Részletek holnap reggel 5 órától a hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
23: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban. Délelőtt.
7: Nem minden zöld, ami annak látszik. A greenwashing jelentése egyre nagyobb kihívást jelent a tudatos vásárlóknak. Sok termék és szolgáltatás környezetbarátként van feltüntetve, de valójában nem az. Mi alapján dönthetjük el, hogy egy árucikk valóban fenntartható, vagy éppen csak zöldre mosták és átverés áldozatai vagyunk? Mennyire kell a címkék értelmezésének mélyére ásnunk magunkat, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban környezetbarát terméket veszünk el a polcról? Ezeket a kérdéseket is felteszem, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
23: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
25: Már az ókori Görögországban ünnepelték az anyákat. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Reának, az istenek anyjának, illetve az összes édesanyja tiszteletére is. Az évszázadok során az anyák napjához vagy a anyák vasárnapjához különböző tartalom társult. Tény azonban, hogy ma az anyák napján világszerte az anyaságról emlékezünk meg. Különböző országokban azonban más-más napon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján. Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Veresemese Gyöngyvér vagyok. Sándor, Erika, Dániel, Abigail, Tamás, Áron. Ami összeköti őket, az a zene, a hit, meg a családi név. A Kovács család zenekarának repertoárján énekelt versek, dicséretek, zsoltárok szerepelnek, de az alapot művészetükhöz a népzene adja. A szülőföldhöz való ragaszkodásukat jól jellemzi, hogy nevükben lakóhelyük Mezővári és a Borzsa folyó is szerepel. Bár az 5. éve folyó háború megnehezíti a borzsavári népi zenekar működését, hittel, humorral, bölcsességgel, emberséggel mindent átvészelnek. Kalocsai Andrea a szülőkkel beszélgetett az akadályok leküzdéséről, női sorsokról és az anyák napjáról.
5: Zene, hit és család, e hármas egység jellemzi a Kovács családot. Az elmúlt évek háborús mindennapjai sebet ejtettek-e ezen az egységen? Kérdezem Kovács Sándor zenekarvezetőt.
8: Többféle seb van, amelyik fáj, amelyik szorongat, és ami karcol. Kárpátalján az én és családom közvetlen környezetében, hála Isten, nem lettek olyan sebek, amik halállal végződtek volna, viszont vannak olyan sebek, sebeink, amik karcolnak. Nálunk is vannak fiúk. Igazság az, hogy nem kényszerből kellett eljönni, mert a tanulmányaikat ők már elkezdték a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumba. Daniel már akkor befejezte az 5. évet, és már az egyetemre készült, és Tamás pedig másodéves volt, amikor mondtuk neki, hogy nem tudsz hazajönni. Így vált ketté a család egy időre.
5: Mennyire nehezíti meg ez a népi zenekarnak a működését?
8: Megnehezíti az intenzív próbák hiánya, de mint család tudunk egy húron pendülni, akár az éteren keresztül is. A fellépések előtt mindig igyekszünk egy-két napot feljönni hozzájuk, és akkor szoktunk próbálni. Nincs nagy baj, mert a lélek egy, és a zene lélektől és a lélekig hat.
5: A férfiak által kiürült Kárpátalja hatalmas terhet ró most a lányokra, asszonyokra, 5. éve viszik már a vállókon. Az otthoni, a ház körüli, a mezőgazdasági, a kulturális és egyházi tevékenységeket miből tudnak erőt meríteni? Kovács Erika, énekes, hitoktató, édesanyja.
9: Van egy déjà vu érzésünk, amikor a Málenki robotra elpúrcolták a férfiakat, akkor is így néztünk valahogy ki. Férfi nélküli női társadalom lett szinte. Ez egy kényszer. Nem szívmelengető látvány, mikor egy nő megfogja a benzines kaszát, vagy traktort vezet, vagy rendezi a háztáit, amit egyáltalán nem is gondolt rá, hogy ő fogja rendezni. Tehát ezek ilyen fizikai terhek. Lelkileg úgy gondolom, hogy a hiány, a mindennapos távolság, a nem tudok vele találkozni, illetve vannak olyan családok, ahol talán otthon maradt a gyerek, apuka van külföldön, vagy otthon maradt apuka, gyermek van külföldön, és nem találkoztak már 4 éve. Ebbe csak belegondolni is igen nehéz, és nagyon nagy teher, hogy miből merítünk erőt egymásból, hogy azok, akik vagyunk, otthon vagyunk, egymást tudjuk biztatni, találkozókat szervezünk, alkalmakat. Amikor szól az Isten igéje, és úgy gondolom, hogy az az egyetlen, ami stabil, ami megmarad és nem változik, és ő azt ígérte, hogy nem romlást tervez számunkra, hanem új jövőt, szép jövőt. Az idei évünk a magvetés éve. Ez nem a séralomnak az évét kell, hogy jelentse, hanem azt, hogy tovább akarunk maradni, élni, megmaradni, és vetjük a magot. Az, hogy az Úristen öntözi-e, gondozza majd ezt a magot, és hogy mi majd gyümölcsöt erről aratunk, ez már nem a mi dolgunk.
5: A hitoktatóknak mindig nagyobb a felelőssége a közösségépítés területén. Most hogyan lehet ezt bírni?
9: Mindenképpen kaptunk egy elhívást. Az elhívás, mikor megtörténik, akkor ahhoz erőt is kapunk. És úgy érzem, hogy ahogy nehezülnek a terhek, úgy sokasodik az erő. És az az Isten ugyanaz, aki akkor elhívott, mint aki most van, amikor többet kell, hogy térdeljünk, és többet kell, hogy imádkozzunk. Ebben, ha nem lankadunk, akkor én úgy gondolom, hogy ez működni fog.
5: Május 1. vasárnapján, aki csak teheti, hazalátogat az édesanyjához. Nyilván a háború ezt is megnehezíti, hiszen sok édesanyjának hiányzik a férje vagy a fia. Az önök 1. május hétvégéje hogyan érzékeli ezt a változást?
9: Én úgy gondolom, hogy az idősebbeknek a legrosszabb, az idős anyukáknak, nagymamáknak, akiknek az unokák nem jöhetnek és nem hozhatnak egy szál virágot, vagy a fia nem jöhet. A fiatalok megoldják, mert van azért átjárás. Nagyon kevés az a százalék, akik nem tudnak egyáltalán találkozni. A mobilitás, az okos eszközök is megoldanak dolgokat, de a nagymamák ezt nem használják, és ők viszont várják. Hát én úgy gondolom, hogy nekik a legnehezebb, súlyosbodik ez a teher a szívükre, és ilyenkor a templomokban egy kis műsorra kedveskedünk nekik, egy-egy énekkel, egy szálvirággal, és ez jól esik nekik. Hát akik otthon vagyunk, nekünk kell tartani a frontot.
5: Az ön családjában hogyan ünneplik az édesanyákat?
9: a virág el nem maradhat, sőt, mindenkitől elvárom a virágot, az elvárást csak idézőjelben mondom, ez nekem a virágról szól, hát illetve a gyermekek ölelése, és hogyha nem pont akkor történik előtte vagy utána, az akkor is kedves.
10: És akkor is összeáll a Kovács család egyet muzsikálni?
9: Ha csak tehetünk, akkor összeáll. Igaz, hogy ez az asztali muzsikálás most nem olyan sokszor tud összejönni, mert el vagyunk szakítva egymástól, azért az, hogy mi jövünk, hová jövünk, mikor jövünk, nekik mikor jó, ez már nehéz, ők már felnőtt emberek, de ha csak tehetjük, igen, zenélünk egyet, sőt, megvitatjuk, hogy mi volt a jó, mi a rossz, és mit kellene másképp, és kinek mi tetszik, és akkor ebből azért vannak persze súrlódások, de hát így csiszolódunk.
25: A hattagú családi együttes a Borzsavári Népi Zenekar két tagja, a két szülő, Kovács Erika és Sándor beszélt nehézségekről, hitről, de elhívásról és családról egyaránt. A magyar hozomány Kelengyel Ádák titkai a Kárpát-medencében. Ez a címe annak a vándorkiállításnak, amely korábban Balassa gyarmaton a Jánosi Képtárban volt látható, 52 festett ládával, illetve Cegléd, Bicske és 100 halombatta közönsége is megtekintheti az év folyamán. Az egyik láda a sajátos hétfalusi csángó mintakincset mutatta meg. Készítője a négyfalusi kis Zita bútorfestő, három gyerek édesanyja. Őt hallják a továbbiakban.
11: Tavaly előtt kaptam a felkérést, hogy részt vennék-e én a Kelengyel Áda projektbe úgy, hogy az én festésem által legyen a hétfalusi festett bútor képviselve, és ezt annyira megtisztelőnek éreztem, és felemelőnek, hogy egyből igent mondtam rám. Ebbe volt egy nagyon nagy előmunka, amikor gyűjtést kellett végezzek, és azokból a ládákból kiválasztani egyet, amit visszafestek. Ez volt számomra a legnehezebb, hogy akkor melyik legyen az az egy, amelyekkel képviseltetem a mi vidékünket. Végül a választás az volt, hogy a legkopottabb, és szerintem én nagyon szép ládát választottam, vissza tudtam festeni az eredeti előlapját, és a tetejét hozzáigazítottam.
25: Az első kiállítás Balassa gyarmaton volt, egy magyarországi egyesület kezdeményezésére szervezték ezt a vándor kiállítást, mert most már mennek tovább a ládák több helyre is.
11: Igen, az első Balassa gyarmaton volt, az április 12-éig tartott, február 14-től, amikor beléptél a terembe, egy térképpel mentél szembe, és a térképen rajta volt Magyarország, Erdély, és akkor minden ilyen kicsi pontokkal, számokkal fel volt tüntetve, hogy melyik régiónak a ládái, és hányos szám alatt van az képviseltetve. Három székről nagyon sok láda volt, tehát Kolozsvárról is volt, Hétfalu, Papolc. Most már kettőbe vállalta a kiállítást, mert egy akkora termet tudom szerint nem kaptak, és Bicskén és Cegléden nyílik.
25: Közben Négyfaluban pedig folytatódott a munka, de már nem csak egyénileg, hanem szakkör formájában is.
11: Tavaly össze először indult a szakkör Négyfaluban, az alapítványnál volt a foglalkozás, indult egy bútorfestő, meg egy tojásíró szakkör. A tojásírónál öten összegyűltek, közben egy visszalépett betegség miatt, a bútorfestésnél heten vittük végig a csoportot. A saját helyemet adtam át egy résztvevőnek, meg a másik, akit befogadtunk, hogy a hetediknek, ő egy pocakos anyuka volt, aki azt mondta, hogy mostan egy kicsit szünetel, viszont kreatívan feltöltődne az idő alatt, hogy jobban teljen neki is az ideje, és neki nem mondhattam, hogy gyere majd jövőbe, mert akkor meg babázni fog, viszont nagyon ügyeskezű volt, úgyhogy így heten én szerintem egy nagyon vagány csapat alakult ki.
25: A szakkörnek feltétele volt az is, hogy év végén bemutassák egy kiállítás formában ezeket az alkotásokat, és a tojásírás éjszakáján egy nagyon hangulatos eseményt sikerült létrehozni.
11: Mivel mi együtt tartottuk a két szakkört, a tojásírót és a bútorfestőt, úgy éreztem, hogy ezt méltóképpen együtt kell zárjuk, és ennek az eseménynek a legmegfelelőbb pontját, a tojásírás éjszakáját tartottuk, hiszen az alapítványnál történik ez. Ki tudtuk így állítani a festett dolgainkat, és egybe összekötve a tojásokat is. Így megvolt a kiállítás, és utána hány ember jött a tojásírás éjszakájára, egy melegebb, kellemesebb, sokkal hagyománykeltőbb környezetbe tudott tojást írni, mert teljesen másképp nézett ki ugyanaz a terem, feldíszítve, festett kazettás mennyezetekkel, festett dobozokkal körbevéve.
25: Itt már összegyűjtették azokat a tárgyakat, alkotásokat is, amelyeket Brassó megye szerte készítettek a különböző szakkörökön.
11: Igen, ez is volt, hogy tényleg fogjuk össze a barcaságon működő szakköröket, így ki voltak állítva a Székelyzsomborról, ott van egy bútorfestő szakkör, Brassóban van naturkozmetika, Halmágyon van makramé és Fogarason naturkozmetika, négy faluban működik még egy szakkörös csoport, tőlük is ki voltak állítva a munkáik, ami eddig kész volt, mert ugye mi fejeztük be sokkal hamarabb a szakkört, viszont nálunk ugye pocakos anyukánk a tojásírás éjszakája utáni negyedik nap szült, ő volt az energiabombánk a csoportba, szerettük volna nagyon, hogyha tényleg végigviszi az egészet, és a baba nagyon ügyesen megvárta, hogy az anyukája befejezze a szakkört.
25: Ennek a szakkörnek az egyik nagyon fontos szerepe az volt, hogy közösséget kovácsoljon. Mi a tapasztalata? Mennyire sikerült ez a közösségépítés, és mennyire lehet erre alapozni a jövőben? Mennyire mehet tovább ez a munka?
11: Én úgy érzem, hogy ezek a kreatív körök nagyon jó hatással vannak. Amikor valaki alkot, akkor felszabadul, feltöltődik, sokkal pozitívabb lelkülete és hozadéka van. Mi reggel tartottuk, és úgy indítottuk a napot, hogy együtt kávéztunk, teáztunk, volt, hogy reggelit vittünk be, tehát lett egy ilyen családias hangulat, és már most egy picit, hogy ennek vége lett, őszintén nekem hiányzik ez a kedd reggel, amikor tudtam, hogy nem egyedül kell reggelizek, hanem együtt kávézunk, és akkor délig kávézunk, és akkor volt, hogy féltünk, hogy negy a kávéba mossuk ki az ecseteket, ugye, mert azért egymás mellé tettük, tehát voltak ilyen nagyon jó hangulatok, és szerintem egy nagyon vagány csoportunk alakult ki, ami nekem megtetszett, például a bútorfestőnél is nem egy korosztály volt, tehát volt 30 pluszos, és volt 60 pluszos is, viszont, hogy együtt tartottuk a szakkört a tojásíróval, ott voltak idősebbek is, tehát lett egy ilyen minden korosztályból levő, és bármilyen téma felmerült, ugyanazt a témát tudtuk látni idősebb, fiatalabb és középkorú szemmel is.
25: Lesz-e folytatás, hogyan tervezik?
11: A kiállítás megnyitó sokaknak nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy már kaptunk olyan visszajelzést, hogy a kézműves egyesületünk tagjai, akik ugye eleve szakemberek, gyöngyfűző mondta, hogy szeretne tartani a nemezelő, folytatnánk a tojásírást és a bútorfestést.
25: Három gyerekes édesanyaként egyébként hogyan sikerül időt szakítania erre a munkára, az alkotásra, sőt egyesületi életre is?
11: Szerintem ez a legnehezebb az anyaságban, hogy szétosszam magam, hogy jó anya is legyek, jó feleség is legyek, munkába is előre haladásom legyen, plusz még a közösségnek is egy kicsit adjunk az egyesület által. Néha ez úgy van, hogy beosztom, hogy mikor melyik fontosabb, akkor egy kicsit elveszek időt a másik tevékenységtől. Viszont amire nagyon próbálok ráfigyelni, hogy a gyerekekkel, amit időt töltök, anyaként legyek jelen nekük, mert hamar nőnek, hamar kinőnek, és most van szükségük rám. Emiatt van néha az, hogy napközben a délutánokat velük szeretném tölteni, viszont akkor éjszaka kell pótoljam azt, ami elmaradt napközben.
25: Kis Zita négyfalusi bútorfestő beszélt munkáról és családról egyaránt.
14: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
25: Jenovai Lajos a Kallos Zoltán külhoni magyarságért díjjal kitüntetett, Nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, a Madách Színház titkára mindent megtesz annak érdekében, hogy családként tartsa össze a környék szétszórt magyarságát. Ternovácz István Jenovai Lajost a Nagybecskereki Magyar Művelődési Élet múltjáról és jelenéről egyaránt kérdezte.
15: Jelenleg a Petőfi Művelődési Egyesület elnöke vagyok. Ez a hetedik éve, hogy ellátom az elnöki tendőket, nem csak egyedül munkatársainkkal. Ilyen nehéz periódusba kezdtünk el ott közvetlenül a Covid járvány előtt, és akkor az a 2-3 év igen nehéz volt, mert leállásból újjá kellett indítani az egészet, úgyhogy ez nehezebb is volt, mint gondoltuk. Ettől az időszaktól kezdve vezetem a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületet.
16: Ezt az időszakot volt nehezebb túlélni, vagy megalakítani az egyesületet 1945-ben, nem sokkal azután, hogy itt a partizán terror végig söpört egész Vajdaságon.
15: Biztos, hogy a 45, a történelmileg nézzük, egy igen nehéz időszak, különösen ami a magyarságot illeti, de többen voltunk, sokkal nagyobb mértékben volt jelen itt Nagybecskereken a magyarság. Ez részben szerintem könnyítette az alapító atyáknak a helyzetét, ugyanis az elszántság nagy volt. Ezt az akkori újságcikkekből, forrásokból tudhatjuk, hogy 1945. május 6-án tulajdonképpen pár nappal a világháború lezárása előtt itt helyben a Dundyerszki féle palotában összegyűlt az akkori magyarság, és megalapította az első magyar művelődési egyesületet a II. Világháborút követően ugye a régi Jugoszlávia területén. Ez is bizonyítja, hogy nagy volt az elszántság, és szerintem bennük volt az a tudat, hogy ezzel megpróbálják egybe rántani a magyarságot és megtartani, különösen Váradi Imrére és Váradi Józsefre gondolok. Ugye Váradi Imre a két világháború között is itt Nagybecskereken a magyarság vezetője volt, akár politikai, akár művelődési.
16: Országgyűlési képviselő volt Budapesten.
15: Igen, majd később a szerb-horvát-szlovén királyság szenátusában mind egyetlen magyar képviselő is, úgyhogy két államnak a parlamentjében volt képviselő, és derekassan védte különösen a két világháború között a kisebbségi jogokat. De nem beszélve arról, hogy a monarchia idejében viszont szintén úgy kiállt a kisebbségi jogok mellett, ugye a szerbeket meg más, itt kisebbségi jogharcos csakként titulálhatjuk pályájából és foglalkozásából, hivatásából is tekintve, hogy mint jogász, hát az igazságszolgálatában állt. Úgyhogy nekik köszönhetjük azt, hogy a magyarságot sikerült egybe tartani, és hogy tulajdonképpen intézményesíteni is a magyarságnak a művelődési életét.
16: Azt követően, hogy 1945 májusában elsőként az akkori Tito Jugoszláviában létrejött az egyesület, nem sokra rá professzionális szintre emelte a tevékenységét a Madár Színház, főállású színészeket foglalkoztatott. Ez sok mindent elárul az akkori magyar kulturális közösség erősségéről.
15: Igen, és a Madács és a Petőfi történetét nem tudjuk szétválasztani, ugyanis a Madár Színház maga a Petőfi Művelődési Egyesületnek a színjátszó csoportjából nőtte ki magát pár évvel a háború után, 1952-ben az akkori városi vezetés úgy döntött, mivel a Petőfi szakosztálya igen szép eredményeket ért el az országos amatőr szemléken, hogy ezt megbecsülik, és egy önálló amatőr színházat hozott létre 52-ben, majd egy évvel rá 53-ba viszont ezt még megemelték, és hivatásos színházként tevékenykedett a Madács, igaz, hogy nem Madács néven, hanem mind a Tósa Jovanovics Népszínház magyar társulata működött ebbe az egy színházi évadban, de sajnos akkoriban ismerőse hangzik, anyagi források hiányára hivatkozva megvonták a hivatalos státust. Szerintem ez volt maga a színháznak az egyik a legnehezebb korszaka, tekintettel, hogy rengeteg színész, aki itt a színháznak az oszlopos tagja volt, megélhetés miatt elment más hivatásos színházakba, ugye akkor még Topolyán is ott volt a járási színház oda, és egy nagy része Újvidéken, mert az Újvidéki rádióban akkor alakult meg a színjátszó csoport, és akkor sokan ott kaptak munkát, valamint Szabadkára is kerültek a színészeink, de egy pár lelkes tag itt maradt, aki tovább harcolt, igen nehéz körülmények között, és nekik is köszönhetjük, hogy ez a színház itt van a mai napig is tevékenykedik, és a nagybecskereki magyarság színház kedvelő közönségének a szolgálatában áll.
16: Van még színház kedvelő közönség? Hányan vannak itt Nagybecskereken is környéki? Ha jól tudom, a lakosság 10%-át képezik a magyarok.
15: Körülbelül 8000 magyart jelent a város és a környező településekkel, ami igen kevés, de ami a színházat illeti, tényleg nem panaszkodhatunk. Vannak, akik hajlandók a színpadon is állni, szóval akikkel tudunk dolgozni, akik vállalják a szerepeket a darabokba, valamint a közönség is, mert tényleg nyugtázom, hogy a mai napig is a bemutatóink telt háza előtt zajlanak, és egy vagy két ismétlőadást is tudunk bemutatni tulajdonképpen, és ezt jelentén, de hát nagy küldetésünknek tekintjük, és ezt különböző támogatásokkal sikerül is megvalósítani, az a tájolás, ahol a kis, különösen a bánáti, de nem csak a bánáti közösségekbe elviszik az előadásainkat, különösen azokra a helyekre, ahol nem azt mondom, hogy nem járnak a hivatásos színházak, de ritkán van a helyieknek magyar előadást módjukban látni.
16: Úgy működnek, ahogy én látom, mint egy család.
15: Igen, titkárnőnk van, minden nap dolgozik, egyik nap délután, úgyhogy be lehet menni, akár egy kávét meginni, társalognak, találkoznak az emberek. Vannak szervezett találkozók is, az idősebbeknek van egy kézi munkacsoportjuk, nekik megvan a kijelölt napjuk, amikor találkoznak, kézi munkáznak is, de hát leginkább a társalgás. Ez tartja fenn az egyesületet, és szerintem ez az, amikor hát én is emlékszem, gyerekként nekünk a szüleim is oda jártak, szóval most ugye aki vallásos volt, az elment 10-kor a nagymisére, aki nem az otthonról, de a nagymise után bejöttek a Petőfire, aki nem járt templomba az otthonról, és akkor a vasárnapi ebéd előtti aperitívet ott itták meg a Petőfibe, társalogtak, 20-30 ember volt most olvasóterem vagy társalogóban, és én mint gyerek is jártam velük, ez is kell, hogy legyen, és ez is egy küldetése.
25: Jenovai Lajos, a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület elnöke, A Madách Színház titkára a nagybecskereki magyar művelődési élet múltjáról és jelenéről beszélt, ám a középpontban értelemszerűen a színház állt. A nagybecskereki társulat is fellépett a vajdasági magyar amatőr színjátszók 30. találkozóján. A Mozsián megtartott fesztivál gála estjén számtalan díjat is átadtak. Kónya Kovács Otilia összeállítása.
12: Ünnepélyes díjkiosztóval zárult Mozsián a vajdasági magyar amatőr színjátszók találkozója, Sutus Áron a vajdasági magyar művelődési szövetség elnöke.
17: Nagyon hálásak vagyunk a mozsiai szervezőknek, a település civil közösségeinek, az önkéntes, az alázatos, az állhatatos munkájukért, összefogásukért, élükön természetesen a Mozsiai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületnek, és hát hálásak vagyunk a társulatoknak, hiszen 21 előadást hoztak erre a jubiláló találkozóra, és hálásak lehetünk a mozsiai és a környékből érkező közönségnek is, hiszen nem volt olyan előadás, ahol nem volt legalább majdnem telt ház. Ez az, amiért igazán ajándék tud lenni ez a fesztivál, az, hogy találkozzon egy színjátszó közösség a közönségével, a közönség is ajándékot kap, és a társulatok is ajándékot adnak és kapnak is ezáltal. És hát ami számunkra a legfontosabb az, hogy a profi rendezők mellett, akik a társulatok előadásait rendezik, ott vannak még az öntevékeny rendezőink is, és igazán az idei évnek az üzenete pont erre épül, hiszen a szakmai művészeti bizottság, a háttérintézmények és maga az öntevékeny színjátszó közösséggel közösen gondoltuk azt, hogy a jubileum jegyében is egy nagy adóságot törleszve megalapítjuk a Berta Ferenc díjat, hiszen ő volt az egyik kezdeményezője ennek a találkozónak, és ezt a díjat minden évben az adott év legjobb öntevékeny rendezőjének ítélheti oda. A zsűri aláhúzva az, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy ezek a személyek mind többen legyenek, hiszen ha a településen ott van egy rendező, ott van egy közösségi vezető, az mindig közösséget kivirágoz, a közösséget fejleszti, és mi ennek az ösztönös tudásnak szeretnénk még a segítségére lenni táborokkal, képzésekkel, de igazán azzal, hogy megöleljük megbecsültségüket, egy picit magasba emeljük.
12: A rendezvényt Virág Kis Anita, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa is értékelte.
18: Nagyon feszített tempónk volt itt a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók találkozóján. 21 társulatot láthatott a közönség, ami azt hiszem, hogy az elmúlt években rekordszámú társulat. A koronavírus járvány után úgy látom, hogy most kezd igazán feléledni a közösség. Újra együtt tudtunk lélegezni úgy igazán, és nagyon-nagyon jó volt, hogy egész vajdasági lefedettséggel voltak itt a társulatok. Nagyon sok minden felmerült ebben a 8 napban, nagyon sokat beszélgettünk a zsűritagokkal is, és nagyon sok dilemma is felmerült. Nagyon vegyesek voltak az előadások, hiszen volt olyan előadás, amit teljesen amatőrök készítettek, amatőr rendezővel, amatőr színészekkel, a technikájuk is amatőr volt, és voltak olyan előadások, amik professzionális rendezővel, professzionális fénytechnikával valósultak meg, és olyan is volt, ahol akademisták és profi is volt a csapatban. Nyilván itt felmerültek bizonyos kérdések, hogy hogyan lehet őket egy kalap alá venni. Én azt gondolom, hogy a zsűri nagyon-nagyon szépen próbálta ezeket a helyzeteket kezelni. Nekünk is vannak dolgok, amiket át kell értékelnünk, de azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres rendezvény van mögöttünk. Ami nagyon jó, hogy a profik együtt dolgoznak az amatőrökkel, látjuk a minőségi fejlődést így az elmúlt években. Én 10 éve vagyok ennek a találkozónak a részese, és mondhatom, hogy nagyon látszódik a minőségi javulás és fejlődés. Nyilván valamilyen kereteket azért jó, hogyha tudnak tartani, de azt gondolom, hogy mindenki előnyére válik ez a fajta együttműködés, és azt is látjuk, hogy milyen közösségeket tudnak kovácsolni, és nagyon remélem, hogy a jövő évi és a következő évi is ilyen népes lesz. Nagyon jó volt, hogy Lendvárról is érkeztek fiatalok, akiknek nincs Muravidéken megmutatkozási lehetőség ilyen szempontból. Őket is tudtuk csatornázni ebbe a rendezvénybe. A zsűri értékelte őket, ha bár ugye nincsenek versenyprogramban, de én azt gondolom, hogy egy nagyon szép 10 nap van mögöttünk.
12: Olák Tamás a zsűri képviselőjeként mondta el észrevételeit.
19: Valójában a fesztivál felül teljesítette minden elvárásomat, mondhatom. Valóban nagyon izgalmas volt látni elsősorban azt, hogy milyen színházi kérdések foglalkoztatják ezeket a társulatokat. Az, hogy 8 nap alatt 21 előadást volt lehetőségünk végignézni, az már önmagában nagy szó, önmagában csodálatos. Az, hogy ennyi településen és köztük egészen kicsi településeken is virágzik a vajdasági amatőr színjátszó mozgalom, az magáért beszél. Nagyon jó volt azt látni, hogy ezeken a kis településeken működő társulatok is ugyanolyan energiával, ugyanolyan hittel képesek működni tovább is, és ugyanolyan hittel lépnek színpadra, mint azok a társulatok, akiket professzionális segítő vezet végig egy-egy próba folyamaton. A jellemzője a vajdasági magyar magyar amatőr színjátszásnak. Ez a rendkívül sokszínű felhozatal a műfajok értelmében is, a korosztályok tekintetében is, és az amatőröknek és a profiknak ez a termékeny összjátéka, amely már hosszú ideje, hát 30 éve életben tartja ezt a csodálatos mozgalmat.
12: A legjobb hagyományos keretek között megvalósított előadásért járó Pataki László díjat a Demerini Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület Játszunk trupja kapta. Gusztony Endre, társulatvezető.
3: Nagyon-nagyon örülünk, hogy ennyi díjat kaptunk. Nagyon büszke vagyok a csoportra, az összes színészre. Én azt mondtam nekik, hogy mindannyian érdemeltek volna díjat, tehát ne csüggedjenek, hogy csak páran, de még így is nagyon örülünk, hogy ennyien. Két külön díjat kaptak, Popovics Ildikó és Nemes Edina, illetve Sziveri Éva megkapta a legjobb női főszereplő díját, és ami külön öröm, hogy megnyertük a fődíjat, és a közönség zsűrinek is a díját elvihettük.
12: A legjobb alternatív új formákat kereső előadásért járó Bambach Robert díjat a topolyai Fosszilis mosolycsalók vehették át. Jankovics Andrea rendező.
13: Úgy gondolom, hogy a közönséget érdemes a legjobban megdicsérni, hogy végig telt házat csináltak a színjátszó csoportoknak, ami külön öröm számomra az, hogy ez azt jelenti, hogy nem hal meg, nem halunk meg, és él tovább, és azt látom, hogy egyre több a fiatal, és tovább akarják vinni itt, ezen a térségen, és én úgy gondolom, hogy a pozitív kisugárzás az, hogy mindannyian összefogunk, és úgy gondolom, hogy a magyarságért teszünk, amit csak tehetünk ezen a vidéken, ez a legfontosabb itt. Igen, rangos díjakat is kaptunk, egy Szántó Róbert díjat a Szép beszédért Tomik Eszter, külön színészi díjat Benei Rebeka vihette haza, játszási lehetőséget a Kosztolányi Dezső Színházban, a társulat, a Fosszilis mosolycsalók, valamint a Bambach Róbert fődíjat a legjobb új formákat kereső előadásért. Hát tele a szívünk, mit mondjak.
12: Boldizsár Rozália a közönség zsűrieként nézte végig az előadásokat.
20: Élmény volt, nagy élmény. Szerintem az egész falu szívelélekkel azon volt, hogy itt legyünk. Érződött is a tapsóból. Nem volt olyan előadás, amelyet ne kapott volna vastapsot. Ami azt jelenti, hogy szeretünk színházba járni, érdekes és értékeljük, amit kaptunk. Gyorsan elmúlt végül, és egy pillanatban úgy éreztük, hogy telítődtünk, de most, mikor már tudom, hogy vége van, hiányozni fog ez a nyüzsgés, ez a zaj, ami bent van a teremben. Nagyon szép élménnyel gazdagodtunk. Nem tudom, mikor lesz még alkalmam, nekem már idősebb vagyok még egyszer ilyenre, de köszönöm a színészeknek, köszönöm a rendezőknek is, a szervezőknek, hogy ez megtörténhetett most rá. Igazi élmény volt.
25: Muzsján tartották meg nemrég a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 30. találkozóját, ahol számos díjat is átadtak. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Pór István nevében is megköszöni szíves figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Veresemese Gyöngyvér. Viszont hallásra! Irodalmi újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Pór István nevében is köszönti Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. Ma Csehov egyfelvonásosokról lesz szó műsorunkban, egy csokorra való három egyfelvonásost fog bemutatni a Dériné Színház, a Dériné Társulat, illetve hát már bemutatták, de járják majd nem sokára vele az országot. A stúdióba várom majd vendégeimet, de előbb még egy másik aktualitás, 8-án és 9-én újból Pest Text Fesztivál Budapesten. Újból Pest Text Fesztivál, és újból telefonon köszöntöm Kollár Árpádot. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok a hallgatóknak!
0: Azért telefonon, ugye, mert Szegeden él, és hát azért ígérhetem a hallgatóknak, hogy mire eljön a Pest Text Fesztivál, akkor viszont már Pesten köszönhetjük.
1: Minden alkalommal személyese. Én nem hagyom ki a Pest Text Fesztiválokat, remélem az olvasók és a hallgatók se fogják ki.
0: Hát nagyon ajánljuk nekik, és ajánljuk is, tehát akkor a konkrétumokról beszéljünk, hogy hova kell menni és mikor, és hát milyen újdonságok lesznek, mert arra mindig ügyel a fesztivál szervező társasága, hogy a legkitűnőbb külföldieket találkozhassanak itt Magyarországon, Budapesten az érdeklődő olvasók.
1: Pontosan így van. Minden évben igyekszünk újítani, de a legjobb hagyományainkat megtartjuk. Pénteken, május 8-án a Három Holló lesz a helyszíne a Pest Text Fesztiválnak. Itt főleg performatív, jellegű programokkal találkozhatnak, tehát költészeti felolvasás lesz, improvizációs színház, de természetesen lesznek író vendégeink is. És a következő nap pedig, a rákövetkező nap, május 9-én pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban találkozhatunk külföldi írókkal, illetve illusztrátorokkal, pedig a kiállítás, egy nagyon izgalmas kiállítást is meg fogunk nyitni, az lesz az újdonság.
0: És mi lesz ezen a kiállításon, hogyha szabad így előre, nem spoilerozva a dolgot?
1: Minden évben hívunk egy-egy nagyon neves illusztrátort, aki illusztrációs workshopokat is tart egyébként a magyar illusztrátoroknak. Ez nem egy nyilvános program, de ennek a megkoronázása pedig az, hogy idén Agata Dudek érkezik Lengyelországból, őt vele az olvasók a Csirimolyó által kiadott gyerekkönyvek mentén találkozhatnak, és az ő munkáiból, illetve a lengyel Acapulco stúdió munkáiból lesz

0: máshol kapott helyet a Pest Text, ha jól emlékszem rá. Volt a Kromkocsmás idők is. Felnőtt a fesztivál, vagy hogy nevezzük ezt?
1: Keressük mi is a megfelelő formátumot, tehát a három holó azért egy lazább helyszín, ahol például krimiírókat be tudunk mutatni, és ahol akár a szerzőkkel lehet sörözni, tehát annak van egy informálisabb, lazább hangulata, a Pimas természetesen egy ceremoniálisabb helyszín, de hát oda tettük be idén például Erlen Lót, aki visszatérő vendég.
0: Hát ő neki azt hiszem majdnem minden munkáját le is fordították már magyarra, vagy nem?
1: Ez így van, és most a fesztiválra jön egy új fordítás, tehát friss és ropogós lesz, tehát aki a fesztiválra eljön, az találkozhat a legújabb fordítással, és nálunk alapszabály az, hogy mi szerzőt nem hívunk vissza. Ez a 10-valahanyadik fesztivál, nem vagyunk erősek matekból, tehát nem tudjuk pontosan, hogy hanyadik, de hát Erlen Lónak nem tudtunk ellenállni. Tehát amikor a kiadója mondta, hogy jönne, és újabb kötete jelenik meg, akkor azt mondta, hogy ám legyen. Jó néhány évvel ezelőtt a Három Hollóban mutattuk be őt, és hát szűk megbizonyult a helyszín. Ha felnőttünk, akkor ez azt jelenti, hogy egy nagyobb helyre kell most idén őt vinnünk, ezért esett a választás a Pimre.
0: És vajon megint egy Doppler történet lesz ez az új könyv, vagy inkább ne áruljuk el, hogy mi lesz?
1: Nem spoilerezek, de azt mondhatom, hogy jellemző a szerzőre a könyv, és hát élőben vele is találkozni egy nagyon nagy élmény, hát a szervezők körében is szállóigévé vált az, amikor egyik hát olvasója találkozott vele a férfi mosdóban, és kirontott, és azt mondta, hogy együtt voltam Erlen Lóval a mosdóban, és ezt így elkiáltottam magát, egészen szürreális élmény volt, tehát ez a könyv is rá jellemző könyv lesz, ez biztos.
0: Megütötte a fülemet egy pillanatra, bocsánat, hogy a krimi műfaját említette Kollár Árpád. Hát ugye, aki benne van a Pest Text Fesztivál folyamatában, mert hiszen ez egy folyamat, állandóan foglalkozni kell nyilván, avval nem terem itt Erlen Lóe se csak úgy, hogy hogyan látjuk azt, hogy Európában virágzik a krimi? Mert hogy Magyarországon, mintha mostanában nem annyira lenne ennek tere az írók, hát, vagy nem szeretnék annyira az írók ezt a műfajt.
1: Abszolút, tehát hogy ugye még külföldi ügynökségekkel és kiadókkal is kapcsolatban állunk, és minden évben van több krimiíró, akit ajánlanak nekünk, és azért mi igyekszünk megtartani az egyensúlyt, tehát hogy nyitottak vagyunk a zsáner műfajra is, tehát idén azért érkezik hozzánk Arne Dahl Skandináviából, aki egy neves krimi szerző, illetve Olaszországból Mateusz Strukul, vele Bánki Éva fog beszélgetni, és azért izgalmas, mert ő történelmi krimiket írt, tehát két krimi szerzőnk is van. Igen, tehát hogy az a tapasztalat, hogy Európában virágzik a krimi, és nem csak Skandináviában.
0: Igen, de azért a skandináv krimi az még most is fogalom, tehát azt hiszem, hogy azt sokan tudják Magyarországon, ugye?
1: Így van. Ezért is várjuk nagy szeretettel Arne Dahlt, és ez a tapasztalatom, hogy az olvasói is várják őt, tehát hogy megvan a rajongótábora, olvasótábora. Tehát lehet, hogy a magyar szerzők nem nagyon szeretnek krimit írni, de a magyar olvasók szeretik a kortárs krimit.
0: Hát, hogy hány órakor kell, és melyik napon kimenni a Petőfi Irodalmi Múzeum mosdójába, annak is utána nézhetnek ugye a hallgatóink, nyilván a Pest Text Fesztivál honlapján.
1: Így van.
0: Meg a Facebookon.
1: Honlapon, és a Facebookon minden információ rajta van. Van már néhány programunk, ami betelt, tehát van egy harmadik helyszínünk, ezt még elmondom, ez a Gellért-hegy, ugyanis a város és a természet a hívószava, a városi természet a hívószava a fesztiválnak, és egy V4-es költészeti sétát szervezünk a Gellért-hegyen, de annyi volt az érdeklődő, hogy ezt le kellett állítanunk.
0: Hát pedig nem kicsi a Gellért-hegy.
1: Nem. Viszont akkor tudunk érdemben foglalkozni, és elmélyülten, ha mondjuk nem egy Puskás stadionnyi tömeg előtt kell ezt

0: Tehát ez egy bensőséges program. Tehát vannak olyan programok, amelyek beteltek, az illusztrációs workshopunk is, de nyilvános programjaink természetesen nem teltek be, nem kötjük regisztrációhoz, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a Három Hollóba és a PIM-ben is, és hát a honlapon, a Facebookon fönn van a programunk, és információt olvashatnak a szerzőkkel kapcsolatban. Ki miért izgalmas? Én azt gondolom, hogy olyan szerzők beszélgetésére is érdemes eljönni, akiket esetleg nem ismernek még, mert a fesztiválnak van egy felfedező jellege is, és nem szoktak csalódni az olvasóink.
1: Hát bizonyára így van ez, és ajánljuk is a kedves hallgatók figyelmébe. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk Kollár Árpád költőt hallották. Egyelőre Szegedről, illetve most kis hián a Vajdaságból már, vagy nem is tudom, hogy honnan pontosan, ugye?
0: Éppen Idulófélben vagyunk, családi látogatásra Szabadkára, de még Szegeden, és hát jövő héten Budapesten.
1: Hajrá, találkozunk. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Tripla tréfa, három csehov egy felvonásost játszik a Dériné társulata, a Dériné program keretén belül. Vendégeimet köszöntöm a stúdióban, Kis Domonkos Márkot, a darab egyik szereplőjét, és egyébként a Dériné program vezetőjét, és Ivaskovics Viktort, a darab rendezőjét. Jó estét kívánok az uraknak!
2: Kezdjük a műestét, üdvözlöm a rádióhallgatókat!
1: Április 17-én volt a bemutató, de hát ugye nagy próbafolyamat előz meg mindent, főként akkor, hogyha a rendezőnek első rendezése a társulatnál ez a hármasság, hogy így fogalmazzak.
3: Nyilván nagyon régen elkezdődött már ez, sőt, tavaly, ha jól emlékszem, tavaly nyáron kezdődött.
1: Na gondoltam, igen.
3: Ötlet szintjén, amikor is az ember így kitalál valamit, vizionál valamit, és akkor utána találkozik emberekkel, vagy összegyűjt egy csapatot, akikkel majd ezt megálmodja, illetve először is beszél az igazgatóval, aki ezt a bizalmat megadja, úgymond így első rendezés kapcsán, és ezt így köszönöm is, mert ez tényleg egy nagyon komoly bizalom. És akkor elindul egy folyamat, amikor találkozunk a jelmeztervezővel, díszlettervezővel, megbeszéljük a koncepciót.
1: Akiknek fontos szerepük volt, különösen fontos szerepük volt most, ugye?
3: Így van.
1: Majd erre biztos szót
3: kerítünk. És hát az, ahogy ez az egész elindul megszületni. Ez egy nagyon csodálatos folyamat, mert rendezőként én csak a fejem lévő dolgokat tudom elmondani, de valójában, hogy ez hogy fog megvalósulni, ez már a jelmezés a díszlet tervezőkön múlott, és hát elképesztő ott látni, ahogy is születnek meg a tervek, és ahogy születnek meg a figurák, ahogy születnek meg a jelmezek, és így egy világ kezdik kibontakozni. Elég hosszú próba folyamat volt, de hát az, hogy időben sok volt, az nem jelenti azt, hogy ennyit próbáltunk minden nap orvérzésig.
1: Hanem fejben is, hát, nyilván.
3: Ugye, mert Csehov volt, az is jó, ha félretesszük néha, és akkor érik be.
1: Igen, de bocsásson meg, hogy közbevágok, mert pontosan az jutott eszembe, nem tudom már, hogy ki mondta az életembe, melyik beszélgetőtársam, riportalanyom, hogy tulajdonképpen a színházban csak Csehovot kellene rendezni, a többi tulajdonképpen nem is fontos. Tehát van, amikor így gondolják, van, amikor meg jaj, csak Csehovot ne. Hát akkor ez azért mutatja, vagy nem csak a megosztó jellege, hogy minden időben érvényes. Ez azért mutatója talán. Mit gondol erről már?
2: Abszolút igaz az, hogy minden időben érvényes. Nagyon sokan nem ismerik, vagy kevéssé ismerik Csehovnak a munkásságát, és ugye mindenki, vagy a legtöbb ember úgy ül be egy Csehov előadásra, hogy itt most valami nagyon mély, nagyon drámai előadás lesz, és szerintem meghökkennek rajta, hogy hoppá, hát itt lehet nevetni, és ja, akkor nézik egymást, ugye, hogy szabad nevetni tényleg, és tényleg szabad
1: és
2: nevetni,
1: mert
2: ez három egyfelvonásos igen, komédiát viszünk.
1: És mikor jönnek rá, hogy saját magukon nevetnek? Na igen, szóval ez is nagy kérdés, hogy mikor vesszük el Csehovot, és mikor hallgatunk róla.
3: Csehovot elővenni bármikor elő lehet. Tehát annyira aktuális és igaz a mai napig, és szerintem még nagyon sokáig az lesz, de annyira jól fogja meg az emberi természetet, az emberi kicsinségeket, gyarlóságokat, hibáinkat, és inkább ezen tud nevetni ő is.
2: Meg remek humorral tud hozzányúlni.
3: Így van, igen. És emiatt nagyon jól tudunk rajta szórakozni mi is. utána majd följön a felismerés, hogy hát hoppá, lehet, hogy mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk, és akkor ez szerint, vagy ezáltal talán bele tudunk gondolni a saját életünkbe, és esetleg változtatni, vagy legalább csak végig gondolni.
2: Egy társulatnak, egy utazótársulat igazgatója pedig akkor vesz elő Csehov volt, amikor egy 13 éves baráti viszonyban lévő munkás, vagy együttműködő viszonyból felkéri a kollégát, jelen esetben Ivaskovics Viktor, akkor gyere, rendez Viktor egyet, és mit szeretnél rendezni. És hozott egyébként Viktor többet, de arra jutottunk, hogy ez a legjobban passzoló előadás, vagy címek sorozata, ami a társulatunkhoz illeszkedik, és hát így vittük, mert azt gondolom, hogy fontos az, hogy a vidéken élő nézők is megismerjék Csehovnak ezt az oldalát is, amit mi mutattunk meg ezzel a 3-1 felvonásossal.
1: Na, hogy aztán hova megy a társulat, arról nyilván mindjárt beszélünk, de hogyha már itt ennyit emlegettük ezt a 3-1 felvonásost, hát Csehovnak azért jó pár egy felvonásosa van, itt a leánykérés, a nyári tragédia és a jubileum kerültek egy csoportba. Hogyan és miért?
3: Amikor Csehov felmerült, akkor az első, ami a fejemben megvolt, az a jubileum volt, mert pár évvel ezelőtt már foglalkoztam is vele, meg ismertem is az anyagot, és az végét gondolni, hogy mi lesz az, ami szórakoztató lesz, mi lesz, ami érthető lesz, ami...
1: A jól beült.
3: Igen, és egyébként nem annyira ismert darab, tehát ugye a Magyarországon nem annyira játszott darabjáról van szó. Nekem nagyon tetszik, tehát én nagyon szeretem azt a gondolatot, amit képvisel maga ez az egyfelvonásos, de igazából ehhez jött az aztán nekem egy vízióm, ami teljesen, illetve hát végül is kiderült, hogy nem teljesen független a darabtól, egy mennyasszony és vőlegény. Tehát ennyit láttam. A mennyasszony szemén keresztül szerettem volna mutatni valamit, és akkor ehhez kerestem a többi egyfelvonásost. Valójában a nyári tragédia volt a második, amit megtaláltam, mert a leánykérést azt ismertem, tehát azt szerintem, hogy mindenki ismeri. De a nyári tragédia az nekem egy nagy felfedezés volt, ezzel most találkoztam tulajdonképpen tavaly nyáron, pedig én is nagyon sok Csehovot végigolvastam, de ez valahogy elkerülte a figyelmemet, és akkor most, amikor találkoztam vele, akkor mondtam, hogy ez biztos, hogy benne lesz, mert ez nagyon izgalmas is.
1: És egyébként
2: nagyon könnyű szerintem Csehovnak a darabjait összefűzni, mert folyamatosan arról beszélgetünk, akármilyen Csehovval dolgozunk, vagy olvastunk, vagy olvasmányainkat összevetjük az éppen aktuális Csehov munkánkkal. Ugye Viktorral már volt közös Csehov bemutatónk, még Vácon a Ványa bácsi, Jaroszláv Jedrusi rendezésében, és ugye tehát megtaláljuk az összefüggéseket, karakterek és karakterek között, hogy még hogyha a nevek eltérnek is, itt is, ott is, de igazából, hogy valószínű, ez a szerep annak a szerepnek a folytatása. Uh-huh. Tehát ez nagyon-nagyon, ezért is működik nagyon jól ennek a 3-1 felvonásosnak az ilyen térű összefűzése, amelyet a Viktor koncepciója jellemez.
1: Hát meg ugye jó szerzőről van szó, enyhe kifejezés. Egy zenei szerkesztőnk, Miklós András szerette azt mindig mondani, meg gondolom most is mondja a Bartók Rádióba, hogy az a jó zene, amit jól tudunk húztatni ugye a műsorok alá, amit tényleg ott adja magát, ahol egyszer csak az ember elkezd rá beszélni. Tehát az csak a nagy zeneszerzők tudják, miként a nagy írók azt, hogy így lehessen fűzögetni az egyfelvonásosokat egymással. Na most itt ugye az egyik főszerepet ugyanaz a színésznő játsza mind a három darabban. Ez azért egy nagy nehézség, már nem csak a színésznek. Az nézőnek is úgy értem, hogy hát ugye ne vonja, vagy ne mossa össze
3: Igen, de ehhez tudni kell, hogy miért. Ez a koncepció része. Ezt a három, illetve három szerep, de például a nyári tragédiában nincs eredetileg beleírva karakterként, mint feleség, megjelenik szövegben, de karakterként nem, de mi beletettük természetesen, mert hogy saját magára, tehát saját maga életére néz rá kívülről ez a mennyasszony, aki az elején elindul, és akkor a leánykérésen keresztül, a nyári tragédián keresztül a jubileumig, hogyan változik, vagy milyen más életkörülmények között is létezhetne ő akár. Tehát tulajdonképpen, ha és a koncepciót nem tudom, hogy elmondhatom-e, vagy elmondjam.
1: Hát, gondolom.
2: Eszélj róla, persze.
1: Az
3: ötletem nagyjából az volt, hogy van egy ilyen vőlegény mennyasszony házasság előtti pillanat, amikor így a nő fejében egyszer csak valami történik, és megnyílik így egy dimenziókapu is rálát bizonyos élethelyzetekre. Nagyon ez volt ez. Most kicsit ilyen futurisztikusan hangzik, de egyébként nem az, tehát egyszerűbb a történet. De egyszerűen csak az van, hogy végig gondolja az életét, végig gondolja azt, hogy mik a lehetőségek, mik lehetnek, milyen életutak állhatnak előtte.
2: A házasságoknak milyen lehet a végkimenetele.
3: A házasságoknak milyenek, mitől függ az, hogy milyen egy házasságnak a végkimenetele. Ugyanis nagyon fontos a Csehovnál szerintem az, hogy legtöbb Csehovban nagyon sok monológ van, tehát majdnem minden Csehov tulajdonképpen monologizál, mindenki a saját maga
1: kevés
3: problémát.
1: Az akció. Kevés már a mozgás az
3: egy, tehát inkább azt mondom, az egymáshoz való figyelés, mert mindenki a saját kis vonalát viszi. Itt az érdekessége, hogy a jelentek között vannak bizonyos átkötések, amit mozgásban, tánikban szerettem volna megmutatni, pont azért, ami nincs benne a jelentben, ezeknek az egymásra figyeléseknek, a valódi, hogy egymásra figyeléseknek a tánc a legjobb szerintem formája, hogy megmutassuk, hogy ott nem lehet nem figyelni a másikra, ott muszáj odafigyelnem a partnerre, ott valós kapcsolódások vannak.
1: Hát meg nem zökkenünk ki, ugye, és azt is erősíti, hogy ez egy egységet alkot ez a hármasság. A hármasság egyébként is szeret egységet alkotni, nem?
2: Igen.
1: Na most, tehát ugye ezek a pillanatok, mert azért mind a háromban valami emelkedettségből indul ki a szerző. Tehát azért mind a háromban van valami nem hétköznapi. Aztán mégiscsak a hétköznapi mutatkozik meg, hogy mégse tudunk mi semmikor sem mások lenni, mint amik vagyunk. Most ez azért egyrészt kiábrándító dolog, de ahogyan az imént beszéltünk róla, illetve hát már kifejezetten a humorra helyezte a hangsúlyt, hát ez megint csak egy áldásos dolog, amikor ez a kettő együtt tud szerepelni. Ezt értik ma még az emberek? Mert ugye általában inkább megsértődünk. Amikor ránk mutatnak, vagy tükröt állítanak elé.
2: Hát, mennyire veszi magára a néző, az a saját döntése és a saját dolga. De az, hogy talál benne áthallásokat, lehet, hogy sokkal inkább felismeri a szomszédot, vagy az anyós meg az apóst egy-egy jelenet kapcsán. Az ember azért magának beismerő vallomást lehet, hogy nehezebben tesz, mint ő hamarabb észreveszi a körülötte élőkben az igazságot, vagy a komikumot, de azt gondolom, hogy abszolút értik, és igen, ez jutott eszembe nekem is, igen, a szálkát, vagy a gerendát, de hogy abszolút fogják, veszik, értik, és amit a Viktor mondott a koncepció kapcsán is, abszolút azok a visszajelzések, nem csak a szakmai nézőktől, hanem a civil normál nézőt, átlag nézőtől is az a visszajelzés, hogy ő igen, érti, elmondja, és ez fantasztikus érzés nekünk, alkotóknak, hogy amit akartunk mondani, vagy megmutatni, azt értik.
1: Hát azt már ugye itt az elején mondtam, hogy bemutató április 17-én volt, és arról is szó volt, hogy megy a darab vidékre, sok helyre, hova?
2: Hát rögtön másnap ugye Tokajban volt egy, ez a fantasztikus.
1: Rögtön a sarkon.
2: Hát igen, jó messzire. Igen, és aztán megyünk még Maglódra, Karcagra, Szentesre és Bölcske települések, amik előttünk állnak még az évad végéig.
1: Igen. És Tokajban hol?
2: Hát a Paulai Ede Színházban.
1: Igen, mert hogy ezt, igen, én jól ismerem, mert a Tokaji írótáborban minden évben megyek már 20 nem tudom hány éve, és nagyon jó, hogy ott lett azért a Paulai Ede
2: Színház. Az fantasztikus, igen, nagyon-nagyon. Egészen más tér, mint ahol bepróbáltuk, ugye a Dériné Központ, az egy kis stúdió terem, ahol ott vannak a közel a nézők, egészen
1: ez
2: más eszközökkel dolgozni, mint egy, igen. Hát azért kicsinek sem mondanám.
1: Nem,
2: pont az a lényege, és ezért a Viktoréknak is az volt a fő cél, és arra nagyon figyelt, és nagyon jól meg is tudta valósítani azt, hogy változó helyeken bárhol el tudjuk játszani. Hogyha a kisebb a hely, mint a Dérinébe, akkor ott összép húzzuk, ahol meg nagyobb, akkor meg szét lehet húzni, tehát úgy alakították ki a díszletet is. Nekünk kell színészeknek az adott térhez nyilván úgy beszélni, úgy játszani, hogyha nagyobb, akkor hangosabban,
1: na jó, persze, akkor intimebben,
2: de ez egy technikai
1: technikai kérdés, igen. Viszont ha már a díszletről ennyi szó esett, a jelmezés nagyon fontos, hogy hát ez egy régi történet, az 1800-as években játszódik, ugye, amit Csehov írt, hogy oda helyeződik vissza, vagy modernizálja, mert azért ettől a színház már régóta el szokott térni, hogy feltétlenül kosztümös legyen a mű.
3: Nekem az volt a kérésem, de amennyire lehet kortalanítsunk, de közben maradjunk meg Csehov koránál.
1: Tehát nem farmernadrág azért.
3: Nem farmernadrág, hanem jeleiben picit. Ez a jelmeznek is van egy fajta fejlődése, tehát az elsőben még viszonylag közelebb áll ahhoz a korhoz, és akkor ahogy távolodunk, úgy távolodik el.
2: De nem is talán a kortól távolodik el, hanem ha kezd burjánzani a jelmez, elkezd csicsásodni a jelmez, úgy, ahogy egyébként szerintem a nagyon jól követi a jelmeztervező a fejlődéseit a jelmezben is, tehát hogy hogyan bugyognak szét a karakterek, úgy kezdenek el bugyogni a jelmezek is.
1: Hát, hogyha nincs túl sok szereplő, mondjuk el a művészeket is, hogyha kérhetem.
3: A feleség, illetve a menyasszonynak a szerepét, hogy Ábrahám Mikéja alakítja.
2: Igen, Moszinszky Máté játsza a Ránykérésben a kérőt, ugye ők egyébként a Színház és Filmművészet Egyetem hallgatói.
1: Igen.
2: És abban az előadásban, vagy abban az egyfelvonásosban játszik még Dányi Krisztián, ő pedig az apósi jelölt. Másodikban Sütő Andris játszik, és Vajda Zoli ketten. A harmadik egyfelvonásosban pedig Szemerédi Bernadett, mint említettük, Ábrahám Kira, Dányi Krisztián és Jó Magam, illetve ott van egy bizottság a végén, akiben az előző szereplők, tehát a Sütő Andris, a Vajda Zoli és a Hoszinszky Máté is megérkeznek.
1: Hát azért, hogy vannak főhők, ahogy régen mondtuk, azért gondoltam, hogy mondjuk el a neveket, hogy hadd halljuk őket már is, ugye, hogyha kezdjük megtanulni.
2: És a Hartai Kira a jelmeztervező, és a
3: Szabados Petra a díszlettervező.
1: Igen. Hát nagyon sok sikert kívánok ennek a darabnak, de azért ez rögtön fel is veti a jövőt, tehát hogy maradnak ezen az úton, vagy mi a következő bemutató, mi lesz, vagy milyen irányokat vesz a társulat?
2: A következő bemutatót az Funtek Frigyes rendezi, Kölcsönkért kastély című filmadaptáció.
1: Igen,
2: én láttam Ficinek rendezéseit, filmadaptációit, többet is, és szerintem remekül áll neki. Valahogy ez érzékkel, és nagyon jól nyúl a filmeknek az adaptációjához is. Közben pedig megkerestek kollégák ezzel a színdarabbal, vagy filmadaptációval, és elég jó ki lehetett osztani a társadalmat, hogy ez a következő. Most az idei évadunk ilyen vidám évad.
1: Márk, és ez akkor ez úgy néz ki, ahogyan a hallgatók is érzékelhetik, hogy mindig elgondolja, hogy kinek áll jól valami, tehát van egy koncepció, hogy milyen típusú darabokat szeretne, és akkor elgondolja, hogy kit hív meg hozzá.
2: Igen.
1: Annak
2: igen.
1: Ellenére, hogy van egy társulat.
2: Igen. Hát meg nyilván társulatot meg kell, társulatból indulok ki. Uh-huh. Tehát az, hogy kinek milyen, hol tart épp az útja, milyen szerep le kellene most neki tavaly, neki most hogy volt, idén ahhoz képest mi az, ami most az ő élet útjában jót uh-huh. tesz, és akkor azokhoz keresünk a kollégákkal színdarabokat és rendezőket. Illetve hát a következő évad rendezője, az egyik rendezője Keresztes Attila lesz. Őt például azért kértem föl, mert a Csalóka Szivárvány című előadással, amelyel egyébként bejutottunk az Országos Színházi Találkozó versenyprogramjába, Debrecenbe, amire nagyon büszke vagyok. Az alapján kértem őt föl, hogy szeretne rendezni nálunk még egyet, és örömmel válaszolt, hogy igen, örömmel jönne hozzánk, és mit szeretnél, hogy rendeznék még egy Tamásit, és akkor így lett az Énekes Madár. Uh-huh. Kiválasztva a következő évadba. Ugye Keresztes Attila Tamás Áron a földiei volt. Tehát, hogy onnan származik, és itt a Dériné társulattal rendezett életében először Tamásit. Uh-huh. És annyira megörült ennek, hogy ezt a világot ő át tudta adni, és el tudta mesélni, hogy azért kérte, hogy ő szeretne még egy Tamásit rendezni, és így az Énekes Madár lesz a következő évad egyik előadása.
1: Ugyanitt az igazgató az egyik darabnak a szereplője is.
2: És
1: de szeretne is rendezni esetleg?
2: Hát én már rendeztem többet.
1: Na jó, csak most a jövőre vonatkozóan, mert most másokról volt szó.
2: Foguk rendezni
1: vannak,
2: őre
1: vannak
2: is.
1: Vannak magánügyei is.
2: Igen, vannak. Na, hát, most az évad végén kezdek Pécsen, nem érhetek muzsika szó nélkül próba folyamatba, annak a szeptember elején lesz a bemutatója, aztán rendezek egy Öldöklés istenét Jászmin Rezától Zalaegerszegen, majd utána az év végén pedig Salgótarjánban lesz a bemutatom.
1: Na hát, az ottaniak különös figyelmüket vessék akkor ezekre az időpontokra, de aki egyáltalán érdeklődik a társulat és a munkájuk iránt a Facebook oldalon, vagy a
2: Facebook oldalon, vagy a honlapja is,
1: ugye a társulatnak, ott mindent megtalálnak hozzá. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy eljöttek.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

0: Kedves hallgatóink! Ezzel az irodalmi újság eheti számának végéhez értünk. Munkatársa Pór István nevében is köszöni figyelmüket a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa. Most hírek következnek, majd a vasárnapi újság válogatás száma itt, a Kossuth Rádióban.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 19 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Besenyei Márk szerkesztésében. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak, díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak, holnap reggel 9 órától. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be, az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak a következő hetekben. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump emellett közölte, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, bár szerinte az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és a határvidékről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Újabb gyanús, a feltételezések szerint az orosz árnyékflottához tartozó tankert állított meg a svéd parti őrség a balti tengeren. A szíriai zászló alatt hajózó rossz műszaki állapotú jármű nem szállított rakományt, úti célja nem ismert. Regisztrációja kapcsán több szabálytalanság is felvetődött. Az ügyben vizsgálatot indítottak. A tankhajó az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján is szerepel. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüterbog egykori katonai gyakorlótéren még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek. Erdő és bozót tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék Pfalz és Hessen tartományokban is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. A rendőrség a környező utakat lezárta, és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet. Tábortűznél robbant fel egy világháborús lőszer Ausztriában. A balesetben 5 fiatal megsérült. A hatóságok szerint a detonációt okozó lőszer a tábortűz alatt volt. A rendőrség egy másik tűzrakóhelyet is megvizsgált a környéken, ott is egy háborús puskagránátot találtak a földben. Az eszközt hatástalanították, az ügyben vizsgálatot indítottak. Oldalára borult egy turistákat szállító busz Szlovákiában. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott, amikor Dobronya közelében balesetet szenvedett. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen megsérültek, közülük 9 embert kórházban ápolnak. az időjárásról. Jelenleg 14 és 23 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3 és 9, napközben 23 és 28 fok közötti hőmérséklet várható.
1: Műsorajánlat.
0: Kalendárium. A Zeneakadémián és a Margit szigeti szabadtéri színpadon is fellép a következő hetekben stúdió vendégünk Balázs János, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész, Gizella napok Veszprémben és az Álmokfutó idők című előadás a József Attila Színházban. Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
3: A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelvvel. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
0: Az este. A házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Jó estét kívánok! Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban? A szerkesztő Nagy Katalin. Egy hibás üzemi kísérlet és egy európai méretű katasztrófa. A csernobili időzített bomba 40 év után is ketyeg. Tartson ki, elnök úr! Online aláírásgyűjtést indít a Súlyog Tamás támogatására a Citizen Go. Megkésett gesztus vagy történelmi igazságtétel? Nyilvánosságra hozná az úgynevezett ügynök listákat a Tisza párt. Majd céldátum nincs, de a szándék úgy tűnik nem kérdés. 4 éven belül megteremteni az euró bevezetésének feltételeit a Tisza kormány. És a hála szobra Hegedűs Zoltán jegyzete. Százharmincnégy sugárbeteg, 31 halott. A csernobili katasztrófa áldozatainak hivatalos listája valószínűleg fényévekre van a valóságtól. Az atomerőmű 4-es blokkjában 1986. április 26-án történt robbanás. A sérült reaktorból kiszabaduló radioaktív anyagok egy nap múlva már Svédország felett jártak, ám a szovjet vezetés csak napokkal később ismerte el, hogy baleset történt, aminek a következményeit, beleértve a kórházi kezeléseket és a későbbi halálozásokat, titkosították. A csernobili katasztrófa miatti rákos megbetegedések száma egyesek szerint több tízezerre, mások szerint akár több mint 100 000-re tehető. Az ok-okozati összefüggések keresése, feltárása azonban az esetek többségében elmaradt. Ami azért is nagy baj, mert az erőmű ma is veszélyt jelent. Szivárgás ugyan nincs. A sérült reaktort védő 100 évre tervezett acélburok azonban egy dróntámadás miatt megsérült, és azóta sem sikerült kijavítani. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítványa héten konferenciával emlékezett meg a katasztrófáról. Nagy Katalin beszélgetése.
1: Penderdeszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Nem most, hanem 2011-ben készített egy dokumentumfilmet Csernobilról. Miért ment oda? Mit akart látni?
2: Hozzátartozik, hogy Minszkben, Belarusban születtem. Egy éves voltam, amikor a katasztrófa történt, de kiskoromnak egy fontos meghatározója volt, hát sajnálatos módon a csernobili katasztrófa, hogy Belarus kapta a legtöbb sugárzást. A katasztrófát követően hát Belarus számára ugye szerencsétlen módon alakult az időjárás és a széljárás, a sugárzó anyagoknak a túlnyomó részét északra vitte, és Belarus területének az egyharmada akkor elszennyeződött. És kiskoromnak a meghatározó része volt, hogy pontosan tudni kellett, hogy hova szabad menni gombát szedni, vagy áfonyát szedni, hova nem szabad, honnan származó tejtermékeket vagy hústermékeket lehetett fogyasztani, és honnan származókat messze el kellett kerülni. És nyilván ez is hozzájárult ahhoz, hogy kifejezetten érdekelt Csernobilnek a kérdésköre, és újságíróként dolgoztam, amikor kijutottunk Csernobilba, régóta terveztem, hogy valamilyen módon, de ki kell jutnom a zónába. Hozzájárult még a dologhoz, hogy a fukushimai baleset 2011 elején történt, ami megint csak fókuszba helyezte a nukleáris energiának a kérdését. Emiatt valamivel könnyebb lett a Csernobil látogatás, hiszen az ukrán fél is elősegítette, hogy minél több delegáció menjen el, nézze meg, hogy mi van jelenleg a zónában, mert ők éppen pénzt gyűjtöttek ugye az új csernobili szarkofágra, és érdekeltek voltak abban, hogy a nyilvánosság lehető legszélesebb rétegek tudomást szerezzen, hogy mi történik most ott.
1: Ugye ott ilyen vezetett túrák voltak egy ideig, de most már megint nem lehet oda menni.
2: Hát amikor mi mentünk, akkor nem voltak vezetett túrák, ugye vagy viszonylag bonyolult engedélyezési rendszerre lehetett bejutni, nem volt lehetetlen, tehát voltak emberek, akik kvázi túra keretében jutottak be, voltak cégek, amelyek erre szakosodtak, és megfelelő engedélyeket kértek az ukrán rendkívülügyek minisztériumától, a külügyminisztériumtól, és bejutottak, de viszonylag kevés volt azon embereknek a köre, akik ezt meg tudták tenni. Voltak olyan emberek is, akik engedélyek nélkül belógtak a zónába, ez viszont nagyon veszélyes, hiszen hát az a Csernobil zónának a jelentős része nem jelent veszélyt az emberek számára, hogyha rövid távon ott tartózkodnak, de vannak bizonyos veszélyes területek, ahol nagy a sugárzó anyagoknak a koncentráció, amit messziről kerülni kell, nem biztos, hogy ezzel mindenki tisztában volt. Minden esetre akkor 2011-ben ez viszonylag nehéz volt, utána a rákövetkező években egyre jobban elősegítette az ukrán kormány is a látogatásokat, és Volodymyr Zelenszky ad 2019 2010-ben, pedig konkrétan kormányzati stratégiával tették azt, hogy megnyitják a zónát, és turisztikai fejlesztésű projekteket csinálnak a zónában.
1: Az elmúlt években a háború alatt mi történt ezen a területtel?
2: Először 2022-ben a háború első napjaiban az oroszok szállták meg. Ugye Belarus felől a Kijev felé nyomuló orosz csapatok elfoglalták a Csernobil zónát. Ugye a reaktornak az épülete, mint a 120 kilométerre van az ukrán fővárostól. Nagyjából egy másfél hónapig volt orosz megszállás alatt a zóna, ott berendezések egy részét kiszerelték, berendezkedtek, lövészárkokat ástak egyébként szennyezett területeken is. Nem volt annyira szerencsés, majd pedig Ukrajna visszaszerezte, az oroszok kivonultak, és ezeket a területeket most is az ukrán hadsereg őrzi, a területek egy részét elaknásították, ami közvetlenül a belorusz határ mellett van.
1: Talán érdekes az, hogy akkor 1986 után ez egy óriási baleset volt, bár szépen lassan tudta meg a világ és egész Európa, hogy pontosan ez mi volt, mi történt, és milyen következményekkel kell számolni.
2: Ami bennünket is érdekelt még, hogy 2011-ben kint jártunk, azok közvetlenül azok az emberek, akik vagy a baleset idején dolgoztak az erőműben, vagy a baleset után dolgoztak az erőműben, hiszen a Csernobil atomerőműnek három blokkja még a baleset követően is újraindult és működött, az utolsó blokkot 2000-ben állították le. Tehát vannak emberek, akik egészen 2000-ig ott laktak, turnusokban, kéthetes turnusokban jártak be Csernobilra, és ott dolgoztak az erőműben, ez kifejezetten izgalmas, illetve az is izgalmas, hogy hogyan érték meg az erőmű bezárását, mert ők aztán nem katasztrófaként érték meg magát a balesetet, hanem egy, hát egy olyan rossz dolgot, ami történt velük, de az élet folytatódott, és ők ugyanúgy dolgoztak ott, ahol azon a helyen, ami a munkahelyet teremtett számukra is, ők inkább amiatt voltak rossz kedvűek, hogy bezárt az erőmű, és ezt nagyon rosszul érték meg. Történt, hogy felépítettek egy külön várost, Slavuticsot, ami Pripet helyett épült, és azoknak a dolgozóknak készült alapvetően, akik 1986 után dolgoztak a Csernobil atomerőműben, ott is több tízezer ember, akik jelenleg is nagy részt korábbi az erőműnek a korábbi dolgozói, vagy az a személyzet, akik a zónában dolgoztak. Szóval én bízom benne, hogy sikerül majd a háború után visszamenni, és hát ugye 40 év hosszú idő, amikor mi kivoltunk, akkor még 25 éve történt a baleset mindenkinek. Hát nem is a friss emlékként, de mégiscsak egy viszonylag nem olyan időben, nem olyan messze történt emlékként élt a dolog, most már sokkal távolabb vagyunk ettől.
1: Én úgy olvastam, hogy Csernobil után a hivatalos adatok szerint 31 ember halt meg. Legalábbis ugye Szovjetunióból ezt az adatot hallottuk. Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa, hogyan tudja az elmúlt 40 évben aztán milyen adatok láttak még napvilágot?
3: A 31 ez a közvetlenül ott és akkor az erőmű környékén meghalt munkatársak, akik sukárbetegségben haltak meg. Későbbiekben, hát egyrészt azokról, akik ott dolgoztak a környéken, vagy a robbanás idején, abban a pár napban a környéken voltak és kitelepítésre kerültek, mindegy 200-250 ezer ember. Ezekben a közegben nézték a rákos megbetegedések arányát, illetve a sugárzással összefüggésbe hozható megbetegedések arányát, és itt az országos és a demográfiai átlagtól valójában 3-4%-os eltérést mértek. De jött ki egy ilyen 4000-es szám, valószínűleg ez az, akik meghalhattak ebben a közegben. Illetve hát vannak ezek már bizonytalanabb számítások, hogy a szennyezett területeken nehezen mérhető, hogy mekkorák ezek az eltérések, de vannak olyan modellek, akik még ehhez egy ilyen 5000-es halálozási számot hozzáadnak. Ezen túlmenően rengetegen szenvednek különböző betegségekben, az összefüggésben, pajzsmiri vagy egyéb betegségekben, ez egy több tízezres szám, és ez nem korlátozódik csak a volt Szovjetunió területére.
1: A szennyeződésnek hány százaléka került a levegőbe, és mennyi van még ott, Csernobilban?
3: Hát a szarkofágban maradt meg a legjava. Szerencsére 95%-a általában a sugárzó anyagnak bemaradt, és nem hagyta el sem a robbanásnál a reaktorteret, sem későbbiekben nem került be a jó vizekbe. Ez az 5%, ami kikerült, ez ugye a széllel terjedt, és egy ilyen, hát azt lehet mondani, hogy alacsonyan szennyezett területeket kb. Egy ilyen magyarországi régióban szórta le. Főleg Belarusban, kisebb részt Ukrajnában és Oroszországban. Ezek a területeken ma is jönnek.
1: Azt mondták, hogy ez a baleset volt az elmúlt időszak, és hát tulajdonképpen az atomerőművek történetének a legsúlyosabb balesete 40 évvel ezelőtt. Hogy lehet az, hogy azóta is épülnek atomerőművek szép számban a világon?
3: Egyrészt minden relatív, tehát ha azt nézzük, hogy mondjuk a szénbányászatban mekkora halálozási arány, akkor még mindig szörnyű ezeket összehasonlítani, de azt lehet mondani, hogy a nukleáris energia még mindig egy versenyképes energia ilyen szempontból is, tehát nem csak gazdaságilag, de a szennyezés vonatkozásában is. Nagyon szörnyű, akivel megtörténik, de egy koncentrált nagy dózist kap valaki, még a szénbányászat és a szén égetésének következményeképpen, mondjuk a londoni szmogra, vagy akár mire gondolunk, széles néprétegek kapnak. Ugyanez van olaja, ez egy csomó minden más szemanyagban. Ez egy ipari katasztrófa volt, amiben miután nagyon komolyan megszigorították az erőműépítési elvárásokat, de hát azt tudni kell, hogy hiába építünk minél biztonságosabb erőműveket, mindig benne van a hiba lehetőség és az emberi hiba lehetősége is. Tehát, hogy papíron egy erőmű mindig nagyon biztonságos, de hogyha mondjuk Fukushimára tekintünk, nem tartották be, bekövetkezett, ez mindig benne van. Ettől függetlenül azt lehet mondani, hogy ugye a nukleáris energiára egy csomó területen szükség van, és éppen ezért ez egyfajta ilyen kényszer, ami velünk él, még akkor is áldozatokat követem. Kihívás pont abban van, hogy ma, hogyha egy ország vagy egy döntéshozó nukleáris energiába akar beruházni, ez egy 50-60-70 évre előre tekintő döntés. Egyáltalán mehetünk abban biztosak, hogy nem jön 20 év múlva valami olyan termeléstípus, egy olyan szuperolcsó akkumulátor, amivel eltárolni a villamos energiát, vagy valami olyan, amivel zsinóáramot tudunk termelni, ami egész egyszerűen rossz döntését teszi későbbiekben. Egy változó technológiai mátrixba kell elhelyezni a nukleáris energiát, és ezért nagyon nehéz ma még alapozott biztos döntést hozni ebben az ügyben. Én a fokozatosságot javasolnám. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben az ember óvatosan, csak amikor szükség van, és csak annyi mértékben épít egy erőműtípust, amennyire valóban szükség van a belátható időn belül.

0: Tisztelet a hivatalnak, tartson ki, elnök úr! Ezzel a címmel indított online aláírásgyűjtést Súlyog Tamás támogatására a Citizen Go. Magyar Péter, a Tisza párt elnöke több alkalommal is kijelentette, hogy ha a köztársasági elnök május 31-éig nem távozik önként tisztségéből, akkor a Tisza él a választáson kapott felhatalmazással és jogi lehetőséggel az elmozdítás érdekében, amire Súlyog Tamás úgy reagált, hogy nem mond le. Az alaptörvény szerint a köztársasági elnök megbízása nem jár le az országgyűlési választásokkal. Az új többség csak egy úgynevezett megfosztási eljárással mozdíthatná el Súlyog Tamást. De ehhez is alkotmánybírósági döntés kell, és az, hogy az elnök a tisztsége gyakorlásával összefüggésben szándékosan törvényt sértsen, vagy szándékos bűncselekményt kövessen el. Erről viszont szó sincs. Mit vár az aláírásgyűjtéstől a Citizen Go? Kérdezte Kakukkel Tamás, Teleki Béla kommunikációs igazgatót.
1: Amikor meghallották, hogy a Tisza párt elnöke a választási győzelem után rögtön felszólította a köztársasági elnököt lemondásra, és nem csak őt, hanem más alkotmányos tisztségviselőket is, akkor mire gondoltak? Azért kérdezem így, mert erre nem volt még példa a legújabbkori választások történetében 1990 óta.
2: Így van, és köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatom ezt a petíciónkat, amely a Citizen Go közösségétől származik, a tagjaink javaslatára indítottuk el, és jól tettük, hiszen, ahogy ön is említi, precedens nincs egy ilyen fokú beavatkozásra, támadásra a magyar államfő személyét illetően. Annak éreztük az alkalmát eljönni, hogy egy országos akciót, aláírásgyűjtést indítsunk annak érdekében, hogy tiszteletet követeljünk a köztársasági elnöki hivatalnak, tiszteletet az alkotmányos jogfolytonosságnak, amelyet egyetlen egy párt, egyetlen egy győzelem, választási győztes párt sem írhat felül.
1: Milyennek a kockázata, milyen gondolkodásra ad ez következtetés lehetőséget?
2: Úgy fogalmaztunk a petíciónkban is, ez a fő kommunikációnk, hogy mindenkinek az érdeke az, hogy Magyarországon teljhatalom ne alakuljon ki, ne alakuljon ki egy olyan hangulat, amiben mindenki félrehelyezhető, félreállítható, mindegy, hogy az Magyarország államfője, alkotmányos tisztséget viselő személy, a hivatalát rendben és tisztelettel végző egyén, mert senki nincs biztonságban, hogyha megengedjük azt, hogy egy politikai fordulat ilyen radikális következményekkel járjon.
1: Ugye Magyar Péter arról beszélt, hogy a célja a fékek és ellensúlyok rendszerének helyreállítása. Na most azokat a bizonyos alkotmányos tisztségviselőket, vagy tisztségek viselőit, akiket ön megnevezett a köztársasági elnöktől kezdve egészen a állami számvevőszék vezetőin keresztül, legfőbb ügyészség és így tovább, hát éppen az előző országgyűlés szavazta meg. Elvileg akkor ez a bizonyos fék ellensúly éppen hogy működhetne?
2: Azt kell eldöntenünk minden egyes magyar állampolgárnak, akik támogatja ezt a petíciót, vagy gondolkodik azon, hogy támogassa aláírásával, hogy érdemese, hogy felszólalunk-e a demokratikus értékek védelmében. Hiszünk-e abban, hogy Magyarországon meg lehet akadályozni egy ilyen túlkapást, politikai túlkapást? Hiszünk-e abban, hogy kifejezhetjük nem csak a választás napján, hanem utána 4 év bármelyik napján is egy ilyen állampolgári békés és egyértelmű cselekedettel, mint egy aláírás online, hogy támogatjuk az államfői tisztséget és a rendet és a békét. Magyar Péter, most újonnan hivatalba lépő kormányfő és a kormánytagjai számára ez intőjel. Ők is észreveszik, hogyha több tízezer aláírás, most már közel 100 000 aláírás születik annak érdekében, hogy lépjenek tisztelettel és legyenek figyelemmel az alkotmányos hagyományainkra.
1: Hol lehet csatlakozni, és kiknek, és milyen formában, milyen módon?
2: Nagyon egyszerű a csatlakozás formája, amire mindenkit hívunk és szólítunk fel. Közösségi médiában, a honlapunkon közöltük ezt a petíciót. A Citizen Go magyar nyelvű honlapján elérhető a petíció, ahol egyetlen kattintással, pár másodperc alatt a név megadásával, e-mail cím megadásával lehet regisztrálni rá. A Citizen Go nem gyűjt egyéb adatokat, telefonszámot, lakóhelyet, nem gyűjtünk érzékeny adatokat. Így működtünk az elmúlt 12 évben is, így is működünk továbbra is. A mi tagjaink adománya tart el minket, és ezek az apró petíciók, amiket ilyen-olyan témában elindítunk, ezek hatalmasra tudnak növekedni, és valódi változásokat tudnak elérni a közéletben.
1: De az is benne van, hogy a petíció szövege Sólyog Tamás elnök úrhoz szól, hogy szükség esetén küldje vissza a káros törvényeket újra tárgyalásra és kezdeményezzen alkotmányossági felülvizsgálatot, amikor közös értékeink veszélybe kerülnének. A mondat eleje, az első fele az teljesen egyértelmű, hiszen azt az alaptörvény is rögzíti, ez a köztársasági elnök hatásköre egyértelmű. Közös értékeink veszélybe kerülnek, milyen közös értékekre gondol, mi kerülhet veszélybe?
2: Szipizengó keresztény közössége azokat a hagyományos magyar értékeket, értékrendet képviseli, amelyek jellegi érvényes alaptörvényünkhöz is hozzájárultak, amelyet alaptörvényünknek a preambuluma rögzít. Itt tehát a család, a hit Magyarországnak a története, az, ami védettséget élvez. Ezeket egyébként az újonnan hivatalba lépő kormány is elismerte, és ígéretet tett a védelmükre. Most itt jön az idő, hogy bebizonyítsák ezt. Rögtön az első felszólításuk, a nyomásgyakorlásuk, Sólyog Tamás köztársasági elnök úr lemondását követelve, az nem ebbe az irányba mutat. Ezért fontos pont, hogy ő személy szerint helyén maradjon, és természetesen más alkotmányos tisztségviselők is, megvédjék azt, ami igazán számít, megvédjék azt, amiért ők hivatalt kaptak, és ezért a fékek és ellensúlyok rendszere fennmaradjon Magyarországon, a magyar törvénykezésben.
1: Az is olvasható itt, hogy a mindennapi pártpolitikai konfliktusoktól való függetlensége, a nemzet iránti szeretete és Magyarország alkotmányos rendjéhez való hűsége sok polgár számára ad reményt ezekben a bizonytalan időkben. Mit értenek a bizonytalan idők kifejezés alatt?
2: A hatalmi átadás átvétel korrekt sem úgy zajlik, mint ahogyan azt a választások éjszakán gondolhattuk volna. Ugyanis az ilyen retorika, amely arra buzdít, hogy a köztársasági elnök Magyarország államfője, első számú embere mondjon le, adja be a derekát, adja be a lemondását egy teljes hatalom átvétel nyomán, az nem ebbe az irányba mutatja, hogy kifejeztem. Most tehát egy olyan bizonytalan időket élünk, amikor a háború tovább eszkalálódik a szomszédunkban, amikor az emberek megélhetése újra veszélybe kerül, amikor nem tudjuk, hogy az újonnan megválasztott képviselők közül a parlamentben milyen törvénykezést várható. Azt már tudjuk, hogy a Citizen Go számára eddig is következetesen, konzekvensen képviselt értékek veszélybe kerülhetnek, hogyha az oktatás politikát tekintjük. Éppen ezért újabb és újabb petíciókkal, újabb témákat, újabb embereket megszólítva arra törekszünk, hogy ezeknek az aggodalmaknak a következő időszakban tudjunk hangot adni, és meg tudjuk szólítani helyes és egyértelmű módon azokat a döntéshozókat, akiktől a változást várjuk.
1: Még az fontos, hogy mi a határideje, hogy csatlakozni lehet, szóval meddig tartják a petíciót?
2: A határidő piros betűvel aláhúzva az május 9, tehát az új parlament felállása, az új kormány hivatalba iktatása, az eskütétel, amire egyébként Magyar Péter is várja a Sólyog Tamás lemondását. Tehát az a cél, hogy ezen a napon, ebből az alkalommal ne történjen meg a köztársasági elnök úr lemondása, és tovább maradjon, kitöltve hivatalát egyébként 2029-ig. Amennyiben a Tisza párt és az ő képviselete, az ő által adott kormány folytatja ezt a nyomásgyakorlást, úgy mi is, a Citizen Go közössége is folytatni fogja. Folytatjuk ezt a küzdelmet az alkotmányosság védelme érdekében, független attól egyébként, hogy Sólyog Tamás és a köztársasági elnök személye kicsoda, mindig a magyar államfő tiszteletet érdemel, ez a hivatal tiszteletet érdemel.

0: megkésett gesztus vagy történelmi igazságtétel? Nyilvánosságra hozná az úgynevezett ügynöklistákat a Tisza párt. A dokumentumok nagy része jelenleg is kutatható. Az 1944. december 21 és 1990. február 14 között keletkezett állambiztonsági iratokat a történeti levéltár gondozza. Az itt található 36.006-os karton és az úgynevezett mágnes szalagok összességében mintegy 58.000 hálózati személy nevét őrzik, ám ezek távolról sem jelentik a teljes és hiteles ügynöklistát. Az irat megsemmisítése szakemberek szerint már jóval a rendszerváltás előtt gyakorlat volt. A 80-as évek legvégén pedig tömegével selejtezték a dokumentumokat. De a kutatók szerint az adatok módosítása, törlése is jól követhető a megmaradt anyagban, beleértve a mágnes szalagokat is. A történeti levéltár mellett azonban a katonai és a polgári titkosszolgálatok is őriznek neveket, jelentéseket. Egyesek szerint több száz irat folyóméternyi anyagról van szó, ám hogy ebből mennyi is kerülne nyilvánosságra, az már a jogalkotó múlik. Az viszont biztos, hogy Magyar Péter a közösségi oldalán így fogalmazott. Az 1956-os forradalom 70. évfordulója előtt egy nappal, október 22-én teljesítjük a rendszerváltás egyik legfontosabb ígéretét, nyilvánosságra hozzuk és kereshetővé tesszük a meglévő iratanyagot. De mit mond a történész? Rácz Jánost, a Veritas Intézet kutatóját Horváth Katalin kérdezte.
1: 36 évvel ezelőtt a rendszerváltás nagy ígérete volt, hogy nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. Akkor Csengei Dénes, az MDF egyik alapítója és képviselője azt mondta, hogy minden politikai taposóaknát föl kell robbantani. Hát jól hangzott, ehhez képest elég lassan robbantak. Múltak az évek, és mindig voltak időszakok, amikor nevek kerültek nyilvánosságra, vagy egy újságcikk, vagy egy újabb kutatás eredményeként. De ez csak töredék, és mind a mai napig aktuális kérdés, hogy miért nem nyilvánosak az állambiztonsági iratok. Most mit remélhetünk?
2: Történészként értem azt a részét a dolognak, hogy szeretnék, hogy ezek tiszta lappal kerüljenek elő, és akkor onnantól kezdve úgymond senki ne legyen zsarolható semmivel se, vagy senkiről ne találjanak semmilyen szenzációt, vagy hogy ez ne legyen innentől kezdve politikai kérdés, hogy ott fönn van, és akkor bárki megnézheti ezt, és ez abszolút nyilvános. Én ezt értem, ezt a részét, csak azt nem tudom, hogy ebben létező olyan újdonságokat fognak-e találni azok, akik külső szemlélőként szenzációt keresve fognak-e belenézni, vagy nem. Tehát én ezt szakmailag nem tartom teljes egészében megalapozottnak. Hova tovább azért sem, mert attól, hogy, és most játsszuk el ezt a játékot, hogy én mondjuk egy külső, nem kutató vagyok, érdekel az, hogy az adott általam szeretett, vagy inkább kevésbé szeretett történeti szeméről, vagy politikusnak a rokonáról megpróbálom kideríteni azt, hogy vajon ügynök volt-e, vagy nem. Bejön elém egy karton, látni fogok rajta különböző fajta adatokat.
1: Ha már a kartonokat emlegeti, ön jártas ebben, hogy néz ki egy ügynöklista vagy egy karton?
2: Beszéljünk az alapról, a hatos karton, hogy milyen adatokat fogunk rajta találni.
1: Például van ilyen, hogy hatos karton?
2: Így hívják ugye azt a kartont, amelyet kiállít róla mondjuk a politikai nyomozó osztály, vagy a 3x3, attól függ, hogy milyen időszakról beszélünk, amelyen föltüntetik azokat az alapadatokat, amiről tudunk majd részletesebben beszélni. Tehát ugye ott lesz az illetőnek a neve, a fedő neve, milyen fedőnévvel szervezték be, a beszervezésnek az időpontja, hogy milyen alapon történt a beszervezés.
1: Ez nyilván, hogy ki a tartótiszt.
2: Igen, meg a tartótisztja, hogy ki végezte ezt a tevékenységet, és ott lesznek a dátumok, hogyha adott esetben mondjuk a belügyminisztériumnak mondjuk a 3x3-as osztályától átkerül egy másik osztályba, egy másik tartótiszt, ez aki úgymond instruálja őt, hogy kiket kéne megfigyelni, és minden egyéb. Tehát, hogy ezek rajta lesznek, de ami legfontosabb, amiről beszéltünk, hogy milyen alapon szervezték be. Hazafias alapon történt az ő meggyőzése, önként vállalt ezt az egész történetet, vagy zsarolás alapján. És ugye a többségét, ugye ezeknek az ügynököknek megzsarolták. Tehát el fogunk jutni addig a történetig, hogy zsarolás. Na most adott esetben a zsarolás lehet, hogy ki lesz húzva, és akkor jogos kérdés, hogy miért van kihúzva, például valakit megzsaroltak a szexuális identitásával. Most akkor ezeket föl fogják tüntetni ezen a kartonon, tehát ezt majd azért tisztázni kell. Most gondoljuk el, hogy az adott embernek élnek a gyermekei. Fogalmuk nincsen arról, hogy a szülőket, vagy a nagyszülőket azért került zsarolás, és azért vállalta az ügynöki munkát, mert adott esetben például homoszexuális volt. Hát ezért őt megzsolt. Most lehet, hogy ezzel ő maga akkor fog szembesülni. Tehát ezek szerintem a normál hétköznapi életben is rendkívül, hogy úgy mondjam, adatérzékeny dolgok, vagy egy olyan súlyos betegséggel, vagy egy olyan súlyos demenciával, vagy egyébbel dologgal zsarolták meg, ami nem biztos, hogy a közvéleményre tartozik. Tehát, hogy nyilván én kutatóként sem látom mindig, ha ilyen jellegű történet van, egyébként szerintem helyesen a zsarolásnak a tényét, tehát ki vannak húzva ezek a nagyon szenzitív és abszolút a személyre vonatkozó adatok.
1: Tehát akkor a személyes adatok védelme miatt is titkosak ezek, vagy nem kerülnek nyilvánosságra, mert azért az elmúlt

0: őket különbözőféle szerepekre, de én úgy tudom, hogy egyébként léteznek átvilágítások. Tehát én amennyire foglalkoztam ezekkel a kérdésekkel az Antal kormány időszakában, és ez egy kulcskérdés volt, hogy ne szerepeljenek olyan emberek, adott esetben a kormány, ne kerüljenek oda, akikről mondjuk különböző ilyen adatok vannak, vagy ügynökök voltak, vagy minden egyéb. Tehát én arra szeretném azért fölhívni a figyelmet, és én ezért is nem várok olyan nagy meglepetéseket, mert én azt gondolom, hogy azért erre a magyar kormány, eddigi magyar kormányok részéről is ügyeltek. Én sokkal súlyosabbnak tartom azt a kérdést, hogy vannak olyan adatok, és különösen a zsarolt személyek esetében, ami már nem csak az adott személyt érinti, hanem adott esetben a rokonságot is érinti, a ma élő embereket, akik lehet, hogy erről az egészről semmit nem tudnak, és akkor kell szembesülni valami olyan történettel, amelyet adott esetben az illető, akit ezzel megzsaroltak, még a közvetlen hozzátartozói előtt is ugye nyilván titokba szeretett volna tartani. Tehát az a kérdés, hogyha ezeket az aktákat megnyitjuk, hogy milyen fokon szeretnék ezeket a anyagokat nyilvánosságra tenni. Teljes maga valójában szeretnék ezeket nyilvánosságra tenni, figyelmen kívül hagyva ezeket a személyiségjogokat, elegendő lenne az, hogy csak zsarolás, és akkor mindenki vegye tudomásul azt, hogy sajnos ez a korszak egy rendkívül mocskos korszak volt, legyünk őszinték, a legtisztességesebb és legbecsületesebb embereket is be lehetett csapdázni, és akkor már az adott személynek volt gyakorlatilag az erkölcsi tartása, vagy a szembenállása, vagy a saját vállalása, ami akár adott esetben karriertörésekhez is vezethetett, hogyha azt mondta, hogy ő kiállok, és akkor se fogom ezt vállalni.
1: Ön a színház élet ügynök múltját kutatja. Esetleg még számíthatunk újdonságokra, mert ugyan kerültek elő nevek, de bizonyára bővül majd a lista, hogy kik voltak azok, akik kényszerből vagy előnyök reményében együttműködtek a Kádár rendszerrel.
0: Én azt gondolom, hogy igen, ugyanis én abba ütköztem bele, és itt megint visszajutunk egy kicsit az ügynökakták kinyitásának egyik lehetséges problémáig, hogy nagyon sokan úgy nyúltak ezekhez a színészi ügyekhez, hogy ez szenzáció. Ugye mégiscsak ismert emberek vannak, akik esetleg fölépnek az egyik nap a színpadra, a másik nap meg úgymond jelentéseket írogatnak. Én, amikor ezekbe belenéztem, nekem az a megállapításom született, hogy rengeteg zsarolás van benne. Például megírtam Marton Frigyesnek a történetet, akiről szintén van hatos kartonunk. A Rádió Kabaré megújítójáról beszélünk. Azzal zsarolták meg, hogy ő Pécset részt vett a Pécsi Nemzeti Színház rendezőjeként az 56-os eseményekbe. És ezzel megzsarolták, hogy börtönbe kerül, hogy esetleg elveszíti a karrierjét. Aláírta a beszervezési nyilatkozatot, megszületett a hatos karton, majd utána igen-igen nagy gondossággal nem jelentett semmit sem. És a végén azt mondta, hogy tudjátok, mit akkor vigyetek be börtönbe. De ott van a zsarolás, tehát ha csak a hatos kartont látjuk, és magának az egész történetnek, mert ez vannak egyéb dokumentumok is. Beszéltünk arról, hogy meg kéne nézni a beszervezési nyilatkozatot. Ez egy dolog, hogy van hatos kartonunk, de van-e beszervezési nyilatkozat, amit az adott ügynök a saját kezével aláírt.
1: És ez a legfontosabb, ugye, hát, hogy önként vállalta.
0: Nyilván. Hát hogy ott van, hogy akkor hát vagy zsarolással, vagy hazafias alapon, ezt látom-e. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket is ott akkor dokumentumokban oda kell rakni mellé, mert az, hogy odarakjuk a hatos kartod meg a nevét, akkor az önmagában nem lesz elegendő.
1: És hány darab ilyen hatos karton van?
0: Én úgy tudom, hogy 35 ezer, a Mágnes Szalkon is 50 és 60 ezer közötti szám van, ahol szintén föl van tüntetve az ügynök neve, föl van tüntetve a polgári neve, de azt még nem tudjuk, hogy jelentette. Ez is egy fontos kérdés. És a jelentéseket találunk-e kézzel írt jelentéseket az ügynöktől, ahol ő ugye leírja, és ugye odaadja a tartó tisztjének, amiből a tartó tisztje ír egy új dokumentumot. Honnan tudom én azt megállapítani, hogy valójában azt jelentette, vagy a tartó tisztje önmagától kitalált ezt az egész ügyet, és leírta, amit ő gondolt erről az egész ügyről.
1: Ki lett tartó tiszt, és az ő névsoruk hol van?
0: Ugye ez a legérdekesebb a történetben, hogy a tartó tisztekről egyrészt van egy folyamatban lévő kutatás, van egy úgynevezett archantológia, az interneten keresett. Tehát, hogyha megvan a tartótiszt, akkor azt oda be tudja ütni, és vannak róla alapadatok, hogy mit csinált, merre járt, és tulajdonképpen hogy működött, mire eljutott odáig. Ezek a különböző politikai nyomozó osztályokról kerültek aztán föl, hiszen 56 után ezek alakultak meg megyei szinten.
1: Tehát ő nem azért lett tartótiszt, mert megzsarolták?
0: Nem. Abszolút nem. Ő ezt választotta magának hivatást. Bekerült a karhatalomba például 56 után, mert egy hithű kommunistáról beszélünk, akit olyan szinten megzavart az 56-os forradalmi szabadságharc, és ugye önként állt be ebbe a csapatba. Na, én tudok olyanról, aki tanárból lett ilyen. Például az Őrsi Ferencnek, a tenkes kapitánya írójának, ő volt a tartótisztje, egy Utai Kálmán nevezetű úr. Ezek hithű, meggyőződéses kommunista emberek voltak, akik irányították az ügynököket, megzsarolták őket. Ők tulajdonképpen vannak a kulcs pozícióba. Tehát nélkülük egy ilyen feltárás, vagy egy ilyen dokumentumsor elképzelhetetlen. Ezeknek az életrajzát viszont tényleg nyilvánosság, vagy még inkább az előtérbe kellene állítani, én azt gondolom.
1: Hát ha megvannak ezek az akták.
0: Hát, hogyha megvan.

0: Céldátum nincs, de a szándék úgy tűnik nem kérdés. A Tisza kormány 4 éven belül megteremteni az euró bevezetésének feltételeit, közölte a választások után néhány nappal Kármán András, a párt pénzügyi szakértője. A kijelentésnek külön súlyt ad az, hogy a politikus időközben Magyar Pétertől pénzügyminiszteri felkérést kapott, de fontos jel az is, hogy a piacok kifejezetten pozitívan reagáltak a bejelentésre. Magyarország jelenleg az euró bevezetésének egyetlen feltételét sem teljesíti. A GDP arányos államadósság, a költségvetési hiány és az infláció is magasabb, mint amit az úgynevezett Maastrichti kritériumok előírnak. Szakemberek szerint azonban már a mutatók javításának a szándéka is erősítheti a bizalmat és a pénzügyi stabilitást. Az euró azonban nem csoda fegyver, figyelmeztet több szakértő, a forint lecserélésének pedig nem csak előnyei, de kockázatai is vannak. Mit nyernénk és mit veszítenénk az euró bevezetésével? Kérdeztem Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány stratégiai igazgatóját.
1: Ez ugye attól függ, hogy kiket nézünk. Ha például az államot, a tagállamot nézzük, akkor jelentkezik egy nagy előny a nemzeti bank esetében, mert nem kell akkora monetáris tartalékot tartani a válságok kivédésére. Felszabadul tulajdonképpen egy nagyobb összeg, és ez az összeg azért másra fordítható. Azt is nézhetjük, hogy például a vállalatoknak ez mennyire jó. Nem kell figyelni az árfolyam változás alakulását, nem kell újra árazni a termékeket. Ugye Magyarországon is láthatjuk, hogyha jelentőset változik a forint-euró árfolyam, akkor új árak jelennek meg új árlisták jelennek meg. Turisták számára ugyancsak jó, a közös fizetőeszköz van, akkor nem kell attól tartani, hogy drágább, vagy egyébként mikor érdemes külföldi fizetőeszközt váltani. Tehát az előnyök jelentkeznek, és tulajdonképpen a stabilitás a legfontosabb, legmeghatározóbb makroszinten, a kiszámíthatóság, a kereskedelem kibontakozásának azonnal ad egy löketet az euró bevezetése. Látjuk azt, hogy a szándék kifejezése is már kedvezően hat a piacokra, és hát mint mindenben, vannak természetesen hátrányok is, és egy ország mindig azt mérlegeli, hogy mekkorák az előnyök, és mekkorák a hátrányok.
0: Nézzük akkor a hátrányokat. Legtöbben azt mondják, hogy ezzel elveszíti az önálló monetáris politika folytatásának a lehetőséget a tagállam. Meg tudjuk ezt fogalmazni egyszerűen, hogy ez miért fontos?
1: Természetesen igen, ugye arról van szó, hogyha például rosszul teljesít egy gazdaság, akkor megváltozik az árfolyam is. És hogyha pedig sokat exportál egy gazdaság, akkor ugyancsak változik az árfolyam, felértékelődik a fizetőeszköz. Na most abban az esetben, hogyha nincs saját fizetőeszköz, ez az automatikus mechanizmus, ez nem él. És egyébként, ha önálló monetáris politika van, akkor önállóak a kamat döntések, és egyébként nem gyakori, de le is lehet értékelni a fizetőeszközt. Tehát van egy nagyobb gazdaságpolitikai mozgástér. Akkor, hogyha nincs önálló gazdaságpolitika, akkor tulajdonképpen nincs monetáris mozgástér, csak a költségvetésnek lehet mozgástere, adóemelés egyébként, adókedvezmények nyújtása, de ebbe meg azért egyre inkább beleszól az Európai Unió, szűkre szabja egyébként is a tagállamoknak a mozgásterét, hát akkor meg tényleg szűk, hogyha nincs önálló monetáris politika, hiszen akkor a jegybanki alapkamatról Frankfurtban döntenek az Európai Központi Bank székházában.
0: És igaz-e az, hogy az Európai Központi Bank például a kamatpolitikájában leginkább a német érdekeket képviseli? Hát sokan mondják, hogy valójában az Európai Központi Bankot Németországra szabták, és a német érdekek érvényesülnek leginkább. Sokan mondják, hogy erre nagyon jó példa volt a görög válság is.
1: Mondhatjuk egyrésztről azt, hogy igen, mert az bizonyos, hogy az eurozóna legnagyobb haszonélvezője Németország. Nincs olyan, hogy a német fizetőeszköz felértékelődik a növekvő export eredményeképpen, hiszen nincsen német fizetőeszköz, hanem euró van. Korábban ugye a német márka azért jelentősen felértékelődött, és amikor jött az euró, ez eltűnt.
0: És ugye ez a felértékelődése a német márkának rontotta a német export lehetőségeket, és ez egy exportorientált gazdaság.
1: Pontosan így van, tehát rontotta a versenyképességet, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy ha a forint felértékelődik, mint például ahogy most történik, akkor továbbra is 10 euróért árulják a magyar terméket Németországban, de már nem 400 forint jár eurónként a bevételért, hanem 360, ez tulajdonképpen az exportőrnek kiesést. Tehát azt lehet mondani, hogy Németország a legnagyobb haszonélvezője a rendszernek, hiszen van egy versenyképes export struktúrája, és Ezzel szemben állnak például a déli országok, Spanyolország, Portugália, Olaszország, ők jellemzően folyófizetési mérleg hiánnyal küzdenek, azt is lehet mondani, hogy kvázi ők finanszírozzák valahol a német gazdaságot így a folyófizetési mérlegen keresztül. Aztán még ki lehet emelni azt is, hogy sokat beszélünk a Maastrichti konvergencia kritériumokról. Jóformán azt lehet mondani, hogy ezt Németországra szabták.
0: Annak ugye ezek idején, az euró bevezetésének a feltételeit
1: van,
0: jelentik.
1: Pontosan. Ezt Németországra szabták annak idején, mert akkor körülbelül így néztek ki ezek a mutatók Németországban. És még egy apró dolgot hagyj szúrjak ide, említette a görög adósságválságot, meg az euróválságot. Az biztos, hogy mindig is érdekel lesz Németországnak az eurozóna egyben tartása, mert akkor, hogyha közös fizetőeszköz van, és olyan struktúra van, ami megvalósult, annak a nyertese Németország, és még egyszer kiemelem, hogyha lenne önálló német fizetőeszköz ismét, akkor azon nyomban jelentkezne a felértékelődés, és az abból adódó versenyképesség romlás. De mivel eurozóna van, ez nem jelenik meg tagállami szinten, tehát hiába exportál Németország többet, nincs olyan, hogy a német euró felértékelődik, mert nincs német euró, hanem egységes euró van.
0: Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ezt a valuta övezetet Németországra szabták. És van is egy olyan elmélet, aminek az a neve, hogy optimális valuta övezet elmélet. Ez korábban keletkezett, mint az euró, de mondhatjuk-e azt, hogy az euró övezet, és mondjuk az euróvezet akár Magyarországgal kiegészülve, ez egy optimális övezet.
1: Robert Mandel nevéhez fűződik, aki 1961-ben alkotta meg, később ezért Nobel-díjat is kapott, és az amerikaiak ezt az elméletet maguk előtt látva azt mondják az eurozónára, hogy az nem optimális valutaövezet, és amit leginkább kiemelnek az az, hogy még mindig szórnak az árak, jellemző a munkaerő többlet valahol, még munkaerő hiány van máshol.
0: Ami arra utal, hogy nem mobilis ez a munkaerő.
1: Így van pontosan, és nem túlzottan nagy az integráció például a munkaerőpiacon, de azért ennél összetettebb a kép, illetve az Európai Unióban azt mondják, hát hogy nem kell rögtön optimális valutaövezet, hanem ha megvan a közös fizetőeszköz, akkor az majd segít annak a kialakításában, mert mobilabb lesz a tőke, mobilabb lesz a munkaerő, tehát itt két ellentétes nézőpont találkozik, az amerikai verzió modell alapján azt mondja, hogy legyen meg az optimális valutaövezet, és jöhet majd az euró, az európai pedig azt mondja, hogy igen, tudjuk, hogy nincs teljesen optimális valutaövezet, de hogyha majd lesz euró, akkor megoldódnak azok a problémák, és létrejön egy pénzügyileg homogén térség, ahol nagyobb az integráció. Szóval ezt kell megérteni, és egyébként az Európai Unióban gyakran volt az az érvelés, hogy válságok hullámain haladunk tovább, és ugye a problémák arra ösztönöznek bennünket, hogy megoldásokat keresünk, ugye Jean Monnet nevéhez fűződik ez, tehát hogy itt ez a megközelítési mód.
0: De most visszatérve Magyarország csatlakozási lehetőségeire, mennyire reális bármilyen céldátum?
1: 2030-tól indulhat el bármilyen gondolkodás, de az elemzők ma már inkább 5-7 éves terminusról beszélnek, akkor számoljunk egy kicsit, akkor ez azt jelenti, hogy 2031-2033 nem most lesz. Látjuk azt, hogy azért az euró bevezetése nagy részt politikai akarat kérdése. Horvátországban vezettek be most Bulgária előtt legutóbb eurót, nem feleltek meg minden konvergencia kritériumnak, viszont elkötelezettek voltak, tettek lépéseket a pénzügyi stabilitás a bevezethetőség irányába, és ugye zöld lámpát kaptak, vagy szabad utat kaptak, ugye Bulgária esetében ugyanígy. Azt lehet mondani, hogy Magyarországon az euró bevezetése rövid időhorizonttal nem lehetséges, magas a költségvetési hiány, jellemző egy nagyobb államadósági fok, és ezen kívül az ERM2-be is be kell lépni a fizetőeszköznek. Ez nem
0: az árfolyam stabilitási rendszer.
1: Így van, ez az árfolyam stabilitás, úgyhogy most nincs napirenden. Az felsejlik, hogy van most egy nagyobb politikai támogatottsága. Egyébként a lakosság is pozitívan áll hozzá. Legutóbb egyébként a jegybank elnöke arra utalt, hogy talán ez egy túlzott optimizmus, és érdemes például ilyen beszélgetésekkel szakmai síkra terelni az euró kérdését, mert ugye felfokozott hangulat van, és azért jó látni tényleg az előnyöket, illetve a hátrányokat. Az biztos és bizonyos, hogy Magyarországon be kell majd vezetni az eurót. 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióhoz.
0: Tehát akkor mi vállaltuk ennek a bevezetését?
1: Igen, akkor vállaltuk, aláírtuk azt, hogy valamikor majd be kell vezetni. Az időzítés nagyon fontos, a szlovákok rosszkor vezették be, pont ugye a 2008-as válság sűrűjében, és hogy ott lehet látni, hogy versenyképességi problémákhoz hozzá is járult az euró. A horvátok már azért jobb időzítéssel, meg a szlovénok is egyébként egy jobb időzítéssel tették meg a bevezetést 2007-ben. Tehát nagyon fontos, hogy mikor történik, meg az is fontos, hogy addig milyen strukturális átalakulások, átalakítások születnek. És még egy apró dolgot említenék itt Görögország kapcsán. Ha strukturális problémák voltak, és azokat nem számolták fel, akkor ezt az euró nem fogja megoldani. Tehát nem szabad például azt várni, hogy csak az euró bevezetésétől magasabb életszínvonal, magasabb jövedelem lesz például, és hogy mindenféle versenyképességi probléma megoldódik. Azt előtte kell megtenni.

0: hálaszobra. Hegedű Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Pest Erzsébet, Budapest 20. kerülete. A városrész hallatán keveseknek jut eszébe magasba szökő katedrális, világhírű múzeum vagy fotóalbumok címlapjára kívánkozó turista látványosság. Itt a mindennapok laknak jóra való dolgos emberekkel. De van valami, ami mégis különlegessé teszi ezt a helyet. Van egy szobor, amit a Pest-Szent-Erzsébeti iskolák ifjúsági Vöröskereszt csoportja és tanulói állítottak 1933-ban. Iskolás gyerekek, tanítók, helyi közösségek álltak össze. Apró fillérekből, kicsi adományokból gyűjtöttek valamire, ami nem fogy el és nem törik el. A szobor talapzatán ez olvasható. Állj meg és gondolj édesanyádra. Nincs benne pátosz, nincs benne nagy szónoklat. Utasítás sincs, mégis vezényszó ez a hétköznapokra, állj meg és adj hálát. Mert itt, ebben a kerületben, amely nem akar többnek látszani annál, ami, már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába. Nem allegóriát faragott, nem mitológiai alakot. A téren lakó, 12 gyermekét nevelő édesanyát kérte meg, hogy álljon modellt. Az anyaság így nem lett eszményített márvány, hanem ismerős tekintet, kar, amely egyszerre véd és oltalmaz. A szobor nem egy fővárosi reprezentációs tér közepén áll, hanem ott, ahol a mindennapi élet zajlik. És talán éppen ezért működik, a hétköznapokhoz szól hozzá. Magyarországon 1925-ben az ifjúsági Vöröskereszt kezdeményezésére lett május első vasárnapja az édesanyák ünnepe. Azóta is minden évben van egy nap, ami nem a dicsőségről, hanem a figyelemről szól. És arról is, hogy a történelem nem csak a nagy csatákban és háborúkban történik, hanem a konyhaasztalnál, a varrógép mellett, a betegágy szélén. Az anyák szobra ezt teszi láthatóvá. A tartó erőket, amelyek többnyire láthatatlanok. És végül ott a szoborállítás dátuma, 1933. Egy évszám, amikor Európa már zúgott a nagy történésektől. Pest-Erzsébeten akkor mégis valami csendes született. A világ első anyák szobra. Így mondjuk, így hisszük, így őrizzük. Nem is a rangsora fontos benne, hanem az első mozdulat bátorsága, hogy valaki először mondta ki bronzba öntve, amit mindannyian érzünk. A szobor majd 100 éve ott áll, de az üzenete a mának is szól. A hálát nem kell díszcsomagolni, csak elmondani. Köszönöm, hogy tartottál, amikor még nem tudtam állni, köszönöm, hogy elengedtél, amikor már mennem kellett. Ma anyák napja van. Köszönjük meg az édesanyáknak azt, amit értünk tettek, de ne csak a mai nap legyen ennek az emlékezete. Vigyük tovább hétfőre is azt az egyszerű üzenetet, amit a Pest-Erzsébeti szobor is elmond. Állj meg, és gondolj édesanyádra!

Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársaim Szilágyi Zsolt, Németh László és a szerkesztő Nagy Katalin nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok! A mikrofonnál Bőti Attila, főbb híreink először röviden. Rendszerváltó népünnepét rendeznek jövő szombaton a parlament előtt az új országgyűlés alakuló ülése után. Holnap kezdődik az érettségi időszak, több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép és emelt szinten. Napos idő lesz a hét elején, néhol 28 fok is lehet, szerdától várható kisebb lehűlés és csapadék. Mondom a részleteket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik. Délután a miniszterelnök megválasztását, eskütételét és beszédét követően a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
2: Az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
3: Az alakulóülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy országos nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
2: Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végigkövethető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
1: Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely jövő péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter egy kommentben udvariatlannak és károsnak nevezte az időpontot és a helyszínt. Az ügy kapcsán a főpolgármesteri hivatal az Indexnek azt írta, az eseményt azért tervezik péntekre, hogy ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket. Hozzátették, a felvetéseket megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, amiről időben tájékoztatást adnak. Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, így adminisztratív akadálya nem lesz azon döntések meghozatalának, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna mindezt annak kapcsán mondta, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a brüsszeli egyeztetést követően kifejtette, nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. A szakértő ugyanakkor úgy fogalmazott, ahhoz, hogy hazánk hozzáférhessen bizonyos forrásokhoz, a határidő nagyon szűkös, és rengeteg feltételt kell teljesíteni.
4: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
1: Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, ezt állítja Volodymyr Zelenszkij, azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait.
5: Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket.
1: Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Teheránban. A Politico a héten arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban. Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Iváncsik Attila beszámolója.
6: Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkív városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légiveszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett 2 olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
1: Kemény üzenetet küldött az irániaknak Donald Trump. Azt mondta, ha rosszul viselkednek, folytatni fogja az ellenük vívott háborút. Az amerikai elnök egyúttal jelezte azt is, hogy nem igazán tetszik neki a Teherán által összeállított 14 pontos javaslat, amelyben a hadműveletek befejezését és az amerikai erők kivonását kérik a régióból.
7: Azt elmondhatom, hogy ha rosszul viselkednek, semmi nincs kizárva. Majd meglátjuk, de mindenképpen megtörténhet.
1: Itt a Krónika. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját, ismertette Diek is Virág néprajzkutató.
8: Petri Pálné, Szigeti Gyulai Ilona éppen Amerikában járt egy körúton, hiszen ő a kultuszminiszteri államtitkárnak a felesége volt, és ott látta, és követendő példaként hazahozta ezt az anyák napi ünneplést, úgyhogy az ifjúsági Vöröskereszt szervezésében 1925-ben szervezték az első anyák napját a dohánygyári munkások gyermekeinek elsősorban, tehát most már a 100 évét betöltötte az anyák napi ünneplés.
1: Holnap kezdődik az érettségi időszak. A végzősök idén is írásban felelnek először. Hétfőn magyar nyelv és irodalomtudásukról adnak számot, majd a matematika, a történelem és az idegen nyelvek következnek. Idén összesen 148 ezeren tesznek érettségi vizsgát. Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke kiemelte, tavalyhoz képest nőtt az emelt szinten vizsgázók és az előrehozott érettségizők száma.
9: A várható összes vizsgaszám mindent egybeszámítva az közel 400 ezer, 396.416 darab, ugye ez óriási nagy szám, amit az ország 1170 helyszínén fognak megszervezni kormányhivatalokban, középiskolákban, és mintegy 3360 érettségi vizsgabizottság működik közre ebbe.
1: Brassói Sándor elmondta, hogy a vizsga követelményekben nincs változás, és minden adott ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az idei érettségi időszak. Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén, a hazai szállodákban szinte mindenhol telt ház volt. Kis Róbert Rihárd, turisztikai szakújságíró elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, és rengetegen mennek a Balatonra is.
10: A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május 1-i időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet, holnap napközben 23 és 28 fok közötti értékekre számíthatunk. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz. Ez volt a Krónika. A hírszerkesztő Besenyei Márk, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Híreinket megtalálhatják az interneten is a híradó.hu weboldalon. Viszonthallásra!
0: Műsorajánlat.
11: Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
12: Egy nyest beköltözése a házba vagy autóba komoly bosszúságot és anyagi kárt okozhat.
13: Bevackolják munkak, és akkor utána ott is elrágják a vezetékeket, autók motorterébe is bemennek, súlyos károkat tudnak okozni.
12: Mondjuk ki, a nyest egy igazi rombolómester, de mit tehetünk, hogy ne okozzon bosszúságot? Részletek holnap reggel 5 órától a Hajnaltájban. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
11: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
14: Délelőtt. Nem minden zöld, ami annak látszik. A greenwashing jelentése egyre nagyobb kihívást jelent a tudatos vásárlóknak. Sok termék és szolgáltatás környezetbarátként van feltüntetve, de valójában nem az. Mi alapján dönthetjük el, hogy egy árucikk valóban fenntartható, vagy éppen csak zöldre mosták és átverés áldozatai vagyunk? Mennyire kell a címkék értelmezésének mélyére ásnunk magunkat, hogy megbizonyosodjunk arról, valóban környezetbarát terméket veszünk el a polcról? Ezeket a kérdéseket is felteszem, én Gécsek Tóth Enikő vagyok. Tartsanak velünk!
11: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban. Esti mese. Kedves gyerekek! Zelk Zoltán az Okos Nyúl című meséjét Törőcsik Mari

0: Egy tapsifüles nyuszi szaladt hazafelé a kacskaringós erdei úton. Már majdnem hazaért, mikor egy fa mögül elébe ugrott egy róka és rákiáltott. Na, most megeszlek. Úgy is éhes vagyok már. 3 napja még egy nyuszi fület se ettem vacsorára. Jaj, jaj, jaj, meg ne egyél, siránkozott a nyuszi. Magamat már nem is bánnám, csak téged sajnállak, mert mire megennél, már itt lenne a farkas. Én is éppen előre szaladok. Egyéb se kellett a rókának. Futott az a nyúllal együtt, meg se álltak, még csak rájuk nem ordított a fa mögül a farkas. Megálljatok, megeszem most mind a kettőt, úgy is éhes vagyok. 3. napja még egy rókalábot se ettem vacsorára. De a róka 2 lábra állott, s úgy könyörgött a farkasnak. Jaj, jaj, jaj, meg ne egyél minket. Igaz, hogy nem kár értünk egy nyomorult rókáért, meg egy semmi nyúlért, de mi lesz veled, dicső farkas? Mire megennél minket, már ide érne a medve, mi is előre szaladunk. Hű, akkor szaladjunk 3-an, kiáltotta a farkas, s rohantak, míg csak elébük nem állott a medve. Na, most aztán 3-at eszek egyszerre, nyulat, rókát, farkast. Úgy is éhes vagyok, 3. napja, hogy egy farkasbordát se ettem vacsorára. Bár megehetnél minket, dicső dörmögő, mi lennénk a legboldogabbak, hízelkedett a farkas. De hátunk mögött fut a vadász, mi is előle szaladunk. A puska csövít a vadásznak, kiáltott el magát a medve. Szaladjunk akkor mind a 4-en. Most már 4-en futottak, erdőből erdőbe, rétről rétre, éjszakából éjszakába. De 4. nap éjszaka úgy elfáradtak, hogy már állni is alig tudtak a lábukon. Leheveredtek egy sűrű fa alá, s jó ízűen aludtak másnap reggelig. Reggel aztán azon tanakodtak, mit évők legyenek, mert már a medve is farkasnak érezte magát a nagy éjségtől. Végül a róka megszólalt. Legokosabb, ha megesszük a nyulat. Legalább nem lábatlankodik itt körülöttünk. Úgy sem való ilyen előkelő társaságba. Sírni kezdett erre a nyuszi, hogy ő már sohasem mehet haza a családjához, s így könyörgött a medvének. Te, erdők büszkesége, hatalmas cammogó, engedjetek el a szomszéd erdőbe, ahol gazdag rokonaim élnek. Hozok tőlük annyi ennivalót, hogy egy hétig is lakmározhattok belőle. Persze boldogan elengedték, csak a lelkére kötötték, hogy siessen. Hát a sietségre nem lehetett panasz. Futott a nyuszi örömében, hogy így megmenekült, meg se állt hazáig. Hiába várták az éhes állatok, s a róka már attól tartott, hogy ő teszi meg a farkas és a medve. Ezért így szólott. Megyek, megkeresem azt a haszontalan nyulat. Persze ő sem állt meg hazáig, s nagyokat nevetett, ha a farkasra meg a medvére gondolt. Egyétek meg egymást, gondolta magában, s futott, futott, ahogy csak 4 lábától kitellett. Estére aztán megszólalt a farkas is. Megyek, megnézem, merre csavargott az a mi haszna róka. Várjál rám, kegyes dörmögő, nem sokára visszajövök. Hiszen várhatott a medve, lassan éjszaka lett, az éjszakából reggel. Végül is mit tehetett mást, ő is elindult, s 3. napra meg is érkezett az erdőbe. Otthon aztán gondolkozhatott rajta, hogy mire volt jó ez a nagy szaladás. De a többi állat gondolkozás helyett csak nevetett rajta, s a fák is azért hajladoztak, mert ők se tudták megállni nevetés nélkül.
1: Zelk Zoltán az Okos Nyúl című meséjét Törőcsik Mari mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Kővári Katalin. A hangfelvétel 1969-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon. A következő mesét most hallgathatjátok meg. Kedves gyerekek! Zelk Zoltán Erdei Mulatság című meséjét Domján Edit mondja el.
2: A medve nagyon unatkozott. Végül is elhatározta, hogy összehívja az állatokat egy kis mulatságra. Fel is kerekedett tüstént, és elment a farkashoz. Azt gondoltam, farkaskoma, jó lenne egy kis mulatságot rendezni, nagyon unalmas így az élet. Nem bánom, felelte a farkas, csak egy baj van. A mulatságon enni is szoktak, de kinek van itt annyi ennivalója, hogy egy egész vendégseregnek elég legyen, hiszen magunknak is alig van valami harapnivalónk. Hát ez igaz, bólogatott szomorúan a medve, de nem sokára felvidult, mert nagyszerű ötlete támadt. Mindenki hozzon magával ennivalót, kiáltott örömmel. Akkor aztán olyan vendégasztal terítünk, hogy aki meglátja, táncolni kezd örömében. Tetszett a dolog a farkasnak is. Rögtön munkához láttak, megírták a meghívókat, s másnap reggel kiakasztották a fákra. Medvéknél holnap nagy vigasság leszen. Aki négy lábon jár, az mind-mind ott legyen. Elemózsiát is hozzon tarisznyába, mert szegény a medve, üres a kamrája. Fél nap se telt bele, olyan sürgésforgás kerekedett az erdőben, amilyen még soha nem volt. Még a faluban is híre futott a nagy eseménynek, a kutyák is arról ugattak, a macskák is arról miákkoltak. A madarak pedig így beszélgettek a fákon. Ezek a négy lábúak se férnek a bőrükbe. Végre elérkezett az erdei mulatság napja. Elsőnek a farkas állított be a medve barlangjába. Szerencsés jó napot, sok-sok jó falatot, mondta, és egy fél bárányt tett az asztalra. Nem késtek sokáig a többiek se, jöttek egymás után a róka, a borz, a tigris, még az oroszlán is eljött. A róka két tyúkot, a tigris egy óriási darab húst, az oroszlán három zebracombot hozott. Még a nyúl is eljött. Félénken lépett a medve barlangjába, de az oroszlán rögtön megnyugtatta. Amíg tart ez az ünnepség, szent lesz köztünk a békesség. A többiek is mind helyeseltek, s a nyúl most már félelem nélkül tett az asztalra egy zöld levelű káposzta fejet. Nem lehetett panaszkodni, volt ott ennivaló bőven. A medve még egy csomó édes gyökeret tett az asztalra, s így szólt a vendégeihez. Asztalhoz, barátaim! De ebben a pillanatban egy kutya lépett a barlangba. Két nagy szelet rántott húst hozott a szájában, amit mi tagadás a gazdasszonya lakásából emelt el. Jaj, bárhármat hozhattam volna, sóhajtott, amikor a medve a kutya ajándékát is az asztalra tette. Mindnyájan asztalhoz ültek. A medve osztotta szét az ennivalókat úgy, hogy mindenkinek jusson mindenből. Köpködött is a tigris meg a farkas, mikor beleharaptak a káposztába, és szitták a medvét, amikor megkóstolták az édes gyökeret. Hanem aztán, amikor a rántott húsra került a sor, még az oroszlán is felkiáltott. Ilyen finomat se ettem még soha életemben. Sajnos mindegyiküknek csak egy falat jutott belőle. Faggatták is a kutyát, hogy miféle hús ez a soha nem ízlelt finom eledel. Nagy sora van annak, felelte a kutya. Hát ez nem az állatok, hanem az emberek eledele. Ők minden ételt megsütnek, megfőznek. Főzzünk akkor mi is, kiáltotta az oroszlán, utána a róka, a farkas és az egész vendégsereg. Egyszerre körülfogták a kutyát, hát magyarázza el nekik, hogy mit kell azt csinálni. A kutya a fülét vakarta. Hát, még én se főztem, de tegyétek csak egy fazékba az ennivalót, és rakjatok tüzet, úgy szokták az emberek is. A medve és a farkas szaladtak rőzsét szedni. A nyúl kuktának öltözött, az oroszlán fehér kötényt kötött maga elé, s honnan nem, egy fehér sipka is akadt, amit a fejébe nyomott. A medve meg a farkas már hozta is a sok rőzsét, s egy perc múlva akkora tűz lobogott, hogy öröm volt ránézni. Rátettek egy fazekat a tűzre. A nyúl fogta a fazék egyik fülét, az oroszlán a másikat, a medve megdobálta a fazékba a főznivalókat. Egy összomb, éjjel, kiáltotta az oroszlán, a tigris meg a farkas. Egy édes gyökér, azt nem, kiabálta az oroszlán, a tigris, a farkas meg a róka. Dehogy is nem, méltatlankodott a medve és a nyuszi. Támadt is akkora tülekedés, hogy majdnem felborították a fazekat, de a medvének mégis sikerült belehajítani az édes gyökeret az őszcomb mellé. Egymás után dobálta aztán a tyúkot, zebracombot, káposztafejet, a többiek pedig egyre kiabáltak. Dob ki az édes gyökeret! Ki a káposztával? Ki dobott már azt a zöldséget? Dehogy dobom! Kiáltotta a medve. Erre mindnyájan nekiestek. Csihi, puhi, erre is, arra is. Az oroszlán a zebracombokat, a róka a tyúkjait, a farkas a bárányt akarta visszakutorni a fazékból. Volt ott verekedés, volt ott dulakodás, felfordult a fazék, a sok drága ennivaló mind a tűzbe esett, s oda is égett.

0: Zelg Zoltán Erdei Mulatság című meséjét Domján Edit mondta el. Szerkesztette Molnár Miklósné, rendezte Márkus Éva. A hangfelvétel 1963-ban készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Most a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban. Vers napról napra.
1: Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc költőjének, Petőfi Sándornak rendkívül gazdag életművéből, verseiből nagyon nehéz úgynevezett jó verset kiválasztani, hiszen csaknem minden költeménye megindító. A versműsor szerkesztője is csak szubjektív módon tudja kiválogatni az általa leghatásosabbnak tartott verset, verseket. Petőfi ilyen költeménye a Jó öreg kocsmáros című vers, amely 1845 nyarának végén íródott Szalkszentmártonban, ahol szüleit látogatta meg a költő. A verset most Kaszás Attila tolmácsolásában hallgathatjuk meg.
2: Itt, ahonnan messze kell utazni, még az ember hegyet láthat, itt, a szép Alföldön, itten élek én most megelégedéssel. Mert időm vidáman, boldogságban töltöm. Falu kocsmájában van az én lakásom. Csendes kocsma ez, csak néha zajlik éjjel. Egy jó öreg ember benne a kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Van szállásom itten, s ennem innom ingyen. Soha sem volt ennél jobb gondviselésem. Az ebédre nem kell senkit is megvárnom, és mindnyájan várnak én rám, hogyha késem. Csak egyet sajnálok. Az öreg kocsmáros összekoccan néha jó feleségével. No, de amint összekoccan, meg is békül. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Elbeszélünk néha a letűnt időkről. Hely, régi idői boldogak valának. Háza, kertje, földje, pénze, mindene volt. Alig tudta számát ökrének, lovának. Pénzét a hitetlen emberek csalása. Házát a Dunának habjai vitték el. Így szegényült el a jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Alkonyuló félben van már élte napja, s ilyenkor az ember nyugodalmat óhajt, s őre áll, szegényre, a szerencsétlenség őre áll, mostan mért legtöbb gondot és bajt. Fáradoz napestig, vasárnapja sincsen. Mindig későn fekszik, mindig idején kell. Mind sajnálom én a jó öreg kocsmárost. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Biztatom, hogy majd még jóra fordul sorsa. Ő fejét csóválja, nem hisz a szavamnak. Úgy van, úgy, szól később, jóra fordul sorsom, mert hisz lábaim már a sír szélén vannak. Én elszomorodva borulok nyakába, s megfüröztem arcát szemeim könnyével. Mert az én atyám egy jó öreg kocsmáros. Áldja meg az Isten mind a két kezével. Szalkszentmárton, 1845. augusztus, szeptember.

0: Petőfi Sándor a Jó öreg kocsmáros című versét Kaszás Attila tolmácsolásában hallottuk. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Tarics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Szent István király intelmeiből származik. A jóság erényének gyakorlása elvezet majd téged a teljes boldogsághoz. Szent István király intelmei arra tanítanak, hogy a jóság nem puszta érzés, hanem mindennapi gyakorlat. Aki jó szívvel fordul embertársai felé, aki irgalmat, türelmet és szelídséget gyakorol, az nem csak mások életét teszi könnyebbé, hanem saját lelkét is békéhez vezeti. A jóság útja gyakran csendes és észrevétlen. Mégis ez a legerősebb erő, amely közösséget és nemzetet egyben tart. Szent István tanítása szerint a boldogság nem a birtoklásból fakad, hanem abból, hogy a jóra törekszünk minden helyzetben. Ez a gondolat ma is iránytű. Aki a jóságot választja, az önmagát emeli, és mások életébe is fényt visz.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Jelenlét. Roma kulturális magazin.
5: Dévli szerekháptum én romálé, noroksi szenetácsi buná. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Hagyományok kéz a kézben. A kávéházi cigány muzsika és a magyar autentikus népzene találkozása a Magyar Híd zenekarban. Amikor a zene változást hoz, hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő fiatalokat támogat a Szimfónia program Miskolcon. Hidat építeni hagyományok között. Ezt tűzte ki célul a Magyar Híd zenekar. A formáció különlegessége, hogy a magyar kávéházi cigányzenét és az autentikus népzenét kéz a kézben viszi tovább, egymás mellett bemutatva ezt a két gazdag zenei világot. A zenekar tagjai nem csak őrzik a hagyományt, hanem új tartalmakkal is megszólítják a közönséget. Beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan jött létre a formáció, milyen célok vezérlik őket, és mit szeretnének átadni a zenéjükön keresztül. Balázs Tamás, Farkas Zsolt és Horváth Balázs beszél a közelgő koncertekről, új dalokról és készülő videóklipjükről is. Köszöntelek titeket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Tomi, mesélj egy picit kérlek, hogy a Magyar Híd zenekar mikor alakult és hogy jött az ötlet?
6: Hála jó Istennek, körülbelül fél éve alakultunk meg, több mint fél éve. A fő koncepció az az, hogy a magyar kávéházi cigányzenét, illetve a magyar autentikus népzenét kéz a kézben, a legnagyobb tisztelettel, egy hídon átvezetve szeretnénk ezt így egybekötni. Számunkra az egyik legfontosabb dolog az ez, illetve, hogy ezt a két műfajt, mind a kettőt, tehát stílusában játszva kössük egybe. Nagy remények vannak, most már hál' Istennek kijött két dalunk, így ez elmúlt két hétben. Annyi titkot elárulhatok, hogy a következő időszakban is egy-két szám még fog kijönni. Igazából ez a legfőbb célunk. Nyilván néhol-néhol meg van fűszerezve ez egy kis világzenével is, de ez a fő koncepció.
5: Balázs, te mióta vagy benne a magyar kávéházi cigány muzsikában? Mennyire otthonos ez neked, mennyire ismerős?
7: A szerelem az régóta megvan, tehát nagyon-nagyon régóta hallgatom ezt a zenét. Én ugye népzenével, sőt, igazából klasszikus zenével kezdtem, aztán népzenét tanultam, de már a középiskolai évek alatt is hallgattam kávéházi cigányzenét. Aztán, mikor Budapestre kerültem, akkor ugye közelebb is kerültem a tűzhöz, úgyhogy volt lehetőségem személyesen is hallgatni ilyen cigányzenekarokat, illetve mióta 2022 óta Magyar Állami Népi Együttesben zenélek, így együtt muzsikálni is van lehetőségem. Cigányzenészekkel nagyon nagy fejlődés ez nekem, tehát nagyon sokat tudok tőlük tanulni, mind repertoárban, mind technikailag, úgyhogy hát így az utóbbi években lett szorosabb, hogy úgy mondjam, az együttműködés.
5: Nagyon másfajta technikát igényel egyébként a két stílus.
7: Igazából játékmódban azért vannak technikai különbségek, díszítésekben, de maga a hangszerkezelés az végül is mind a két stílusban, vagy tehát hogy ugyanaz, mint a klasszikus stílusban is a hangszerkezelése. Apróságok, tehát ezek ilyen finom dolgok, akár dinamikai, akár díszítésbeli dolgok, de azért vannak apró különbségek.
5: A magyar népzene, ha jól tudom, ugye mindenkinek nagyon fontos része az életének. Honnan a kapcsolat és a kötődés a magyar népzenéhez, Zsolti?
8: Igazság szerint a magyar népzenéhez való kötődésem az egészen pontosan 9 éves koromban kezdődött. Az általános iskola udvarán játszottam a barátaimmal, és odajött hozzám Unger Balázs. Megkérdezte, hogy ki szeretne tanulni zenét. Így feliratkoztam én is zenét tanulni. Akkor még nyilván nem tudtam, hogy most magyar népzene, vagy klasszikus zene lesz, vagy rock zene, vagy nem tudom mi lesz. És így eljártam a Balázshoz tanulni. Hát a brácsa lett a hangszerem. Innentől kezdve végig az autentikus magyar népzenével foglalkoztam, illetve ezt is tanultam. Balázzsal innen van az ismerettségünk, a Pikéti Tibor zeneművészeti szakközépiskolában, Váci zeneművészeti konzervatóriumban tanultam népzenét, illetve utána a Zeneakadémián is, picit visszakanyarodva még a Váci iskolához. 9-es voltam igazából, amikor édesapám elvitt a Horváth Zoltánhoz, a 100 tagú cigányzenekar néhai szólamvezető brácsásához tanulni, és tulajdonképpen innen jött ez a párhuzam, amikor a két műfajt tanultam egymás mellett.

0: Tomi, hogyan választottad ki a zenekari tagokat? Ez egy erős baráti társaság is, ami aztán egy zenekarrá formálódott, vagy hogyan alakult ez?
1: Így van, tehát alapból mi mindannyian nagyon jó barátok vagyunk, és ez nem egy ilyen pár hónapos barátság, hanem tényleg gyerekkorunk óta ismerjük egymást. És hát, hogy igazából mi alapján az egész úgy jött ez az ötlet, hogy olyan zenekari tagok legyenek, akik úgymond mindenevők. Tehát, hogy minden műfajban és stílusban is profi szinten játsszák a maga stílust, amit épp akkor játszunk. Tehát ugyanúgy a magyar kávéházi cigányzenét, illetve a magyar autentikus népzenét is. Úgyhogy igazából így alakult ki ez, és hogy maga ez a magyar híd, hogy jött ez a név, hát igazság szerint ez így jött, hogy ezt a két műfajt szeretnénk így kéz a kézben átvezetni, és átadni úgymond a hallgatóságnak, hogy így is lehet. És tényleg ugye a zenekari tagok, meg mindenki külön-külön egy fantasztikus muzsikus és ezer oldalú muzsikusok.
0: Említsük meg akkor a nevüket is, kérlek, hogy
1: így van. Kezdeném akkor a hegedű szekcióval. A kollégám Horváth Balázs, illetve be szeretném jelenteni, hogy bővültünk is. Hát úgy mondom, hogy egyik nagy példaképünkkel, Radics Ferenc Feri bátyánkkal, aki tényleg egy szuper muzsikus, és mondhatni egy zseni, mert hogy azon kívül, hogy minden műfajban teljes mértékben otthon érzi magát, azon kívül, mint hangszerelésben, mint zeneszerzésben is tényleg a legleg. Szóval Radics Ferenc, Horváth Balázs, jó magam Balázs Tamás, így ez a hegedűs szekció, és akkor Tisztfél Bűrmös Sándor, Űrmös Ferenc, Sanyi a cimbalmusunk, Ferenc a nagybőgős, Farkas Zsolti barátunk a brácsás, Seres Vilmos, fúvós szekció, klariné, tárogató, szakszofon, tehát ő is nagyon sokoldalú mindenféle téren, és hát az énekesünk, Balog Melinda, aki szintén ezer oldalú, és összképben a csapat, én úgy gondolom, hogy jelenleg minden műfajt meg tudunk úgy oldani, legalábbis próbáljuk meg úgy oldani, hogy ez jó legyen.
0: Mi alapján építitek fel a repertoárotokat, vagy a dalok hogy születnek? Ezek a saját szerzemények, feldolgozások, népdalok?
1: Mindenféleképp úgy szokott ez működni, hogy összeülünk és ötletelünk. Tehát, hogy vagyunk ugye most 8-an, leülünk, elkezdődik a próba, és igazából közösen rakjuk össze. Mindenki kiveszi a részét belőle, abszolút. Például most, ami kijött két dalunk, az egyik, az tényleg egy átdolgozás, amiben játszunk magyar kávéházi cigányzenét, egy kis jazz hangulat is van benne, de utána megjelenik a magyar autentikus népzene. A másik dalunk is körülbelül erre a szisztémára épült, de ott annyiban változott, hogy ott Kodály Zoltán Kálai kettőséhez mertünk hozzányúlni, és akkor próbáltuk összefonni a magyar autentikus népzenével, tehát ott a jazz az kimaradt abszolút, de szerintem azért így teljesen vállalható, és jól sikerült, reméljük.
0: Zsolti, amit az imént Tomi is említett, hogy közös munka van a zenekarban, és mindenki az ötleteit belerakhatja. Részedről lesz, hogy néz ki ez inkább harmóniákban, ötleteltek, vagy stílusban? Mi az, amit te hozzá tudsz tenni a dalokhoz?
2: Nyilván hangszerelésben is, mivel ugye a brácsa mind az autentikus magyar népzenében, mind a kávéházi cigányzenében egy kísérő funkciót tölt be. Tehát persze az akkordokban, a harmonizációban, természetesen egyeztette ugye a cimbalmos bűgős kollégával, és törekedve éppen mikor mit játszunk, törekedve mindig a stílusbeli megfelelésnek.
0: Balázs, te hogyan érzed magad úgy a zenekarban, hogy ugye három prímás is van, ki a fő prímás, ki az, aki vezeti a zenekart, ezt nálatok hogy működik?
3: Ez érdekes, mert ugye különböző műfajokat képviselünk, ha úgy veszük, tulajdonképpen én vagyok az, aki a népzenét hozza így alapján.

0: abból, de azért fel kell kötnöm a gatyát. Tehát, hogy azért olyan muzsikusokkal vagyok együtt, olyan dolgozok együtt, hogy eszméletlen hangszeres tudás, meg virtuózutás van a birtokukban, de pont ez a lényeg, hogy próbáljuk ezt összekovácsolni, ugye a két stílust alapul veszük, ugye a magyar autentikus népzene és a kávéházi cigányzene. Arra azért oda kell figyelni, hogy a koncepció ne menjen a számoknak a rovására annyira, hogy azért ezt embereknek fogjuk előadni. Tehát, hogy egy jó hallgatható, egy jó hangulatú muzsika legyen, erre próbálunk törekedni minden egyes számunkkal, és úgy gondolom, hogy ez talán sikerül is. Nem könnyű feladat, mert ilyet nem nagyon csinált még talán senki. Olyanok vannak, hogy népdalfeldolgozások, vagy bármilyen feldolgozások, de hogy ezt a kettőt így egymás mellé állítani kéz a kézben, ahogy Tomi is mondta, ez talán mi vagyunk ebben az úttörők, és még talán lehet, hogy még kicsit keresgéljük is az utat, de szerintem egy jó úton vagyunk.
1: Akkor egy kicsit hiánypótló is ez a zenekar, ami megszületett, és talán innen is jött az ötlet. Kik voltak azok, vagy ki volt az, aki, amikor ötleteltetek, hogy létre kéne hozni a zenekart, aki támogatott ebben, hogy ez egy jó út lesz, és csináljátok?
2: Igazság szerint több embertől is kikértük a véleményt, és igazából mindenhol pozitív visszajelzéseket kaptunk, hogy ez nagyon jó ötlet, és hogy ennek igazán helye van, tehát hogy ezt csináljuk, és tényleg lelkesen és kitartóan. Az egyik ilyen ember volt Pál István Szalonna, aki nagyon jó barátunk mindnyájunknak, nagyon jó bátyánk, úgyhogy ő volt az egyik, aki abszolút támogatott ebben, és támogatni is fog. Mind ötletekben, mind bármiben, ha kikértük a véleményét, segítséget adott, de ilyen volt például Radics Feri bátyám is, aki abszolút minden szempontból ezt a dolgot támogatta, és támogatja is, szakmai szempontból is, meg tényleg ez, hogy most már hozzánk csatlakozik, ez úgy gondolom, hogy a zenekar szempontjából ez egy óriási erősítés.

0: milyen a csapat dinamika a zenekarban? Ugye vannak fiatalabbak is, vagy hát a fiatal generáció és az idősebb generáció is megjelenik a zenekarban.
1: Mivel ugye a Tomi, illetve a Balázs is említette, hogy nagyon régóta ismerjük egymást, talán ez a korkülönbség nem jön ki, hiszen tényleg gyerekkorunk óta ismerjük egymást. Például, hogyha most veszem a Sanyikát, illetve a Ferikét, ugye a cimbal most is a nagy bőgőst, őket tényleg nagyon-nagyon pici koruk óta ismerem, és ha nem együtt zenéltünk, akkor nem tudom, Xboxoztunk együtt, tehát hogy abszolút ilyen családias légkör is megjelenik a zenekaron belül, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó. Most, hogyha így fel kéne sorolnom a zenekari tagokat, mondjuk a Radics Ferenc újonnan érkezett hegedűsünk, primásunk, például hozzá rokoniszál is köt, amit körülbelül egy 4-5 éve fejtettünk meg, hogy mi rokonok vagyunk. Őt is ugye nagyon régóta ismerem, a Seres Vilit is régóta ismerem, ő édesapámmal is nagyon sokat dolgozott együtt. Az énekesünk is, a Melinda, Balog Melinda, őt is nagyon-nagyon régóta ismerem, tehát hogy tulajdonképpen hiába, hogy van köztünk korbeli különbség, ez igazából nem nagyon jelenik meg, tehát hogy így nagyon jól el vagyunk együtt.
0: Ki a célközönség, kinek szánjátok a zenéteket?
2: Mindenkinek. Igazából tényleg, tehát nem kötjük ezt korhatárhoz. Abszolút mindenkinek szól, aki szereti a jó minőségi zenét.
0: Milyen terveitek vannak a jövőre? Főként itthoni fellépésekben gondolkodtok, vagy inkább nemzetközi karrierben?
2: Megmondom őszintén, hogy igazából mind a kettőben, szóval, hogy ez majd a lehetőségektől is függ, de alapvetően mind a kettőben.
0: Voltak már koncertjeitek egyébként, vagy ez még nagyon az építkezés fázisa?
2: Hál' Istennek volt már 2 darab koncertünk, de még ez azért az a fázis, amikor még tényleg sok műhely munka megy, és stúdiózunk, és próbálunk, és stb. De hál' Istennek volt 2 darab koncertünk már.
0: És hogyan fogadta a közönség a zenéteket?
3: Hát a tapasztalat az, hogy nagyon jól, és az a jó ebbe szerintem, hogy ez nem csak egy olyan koncert, hogy leülnek és hallgatják, hanem egyszer jól érzik magukat rá, és mind a két alkalom olyan volt, hogy erre volt is lehetőség, hogy az emberek meg is tudtak rá mozdulni. Szerintem ez egy nagyon jó vonal, hogy nyilván az emberek érezzék is jól magukat, miközben ezt a muzsikát hallgatják, ki is tudják engedni ezt magukból. Hát tudjanak rá mulatni, és mind a két alkalommal, mind a két koncertnél ez így meg tudott valósulni, és egyértelműek voltak a visszajelzések, már csak a hangulat alapján is.
0: Mennyire nehéz összeegyeztetni azt, hogy ugye mindenki több zenekarban, több formációban is van, hogy a próbákat megoldjátok, az előadást, az ötletelést, hogy mindenki ott legyen, ez nehézséget jelent számotokra?
1: Abszolút nehézséget jelent, hiszen ugye a fiúk is az Állami Népi Együttesben dolgoznak, nagyon sok koncertük van, próbájuk van. Nekem is nagyon nagy nehézség, mivel ugye én vidéken lakom, bár nem olyan messze, 60-ban lakom, viszont én Szirákon tanítok egy általános és szakközép iskolában, ami ugye még messzebb van, és ott ugye az nekem mindennapi elfoglaltság, hogy ugye 2:30-3-kor végzek, és akkor még onnan gyorsan fel ugye a próbára, de hál' Istennek, hogy amilyen nehéz, eddig úgy gondolom, hogy olyan könnyen meg is tudtuk oldani mindig a próbáknak az egyeztetését, illetve megvalósítását.
2: Hál' Istennek tényleg mindig valahogy megoldjuk, mindig azért kerítünk rá időt, mert kell rákeríteni időt, és úgy gondolom, hogy ez így teljesen működőképes.

0: Ahogy említetted is, hogy a világzenével is azért vegyítitek ezt a két műfajt, olyan stílusú dalokat tesztek be a világzenéből, amit hozzátok közel áll, amit nagyon szerettek, ugye a jazzt említetted főként. Mi alapján választjátok ki, hogy mi az, ami még bekerülhet?
1: Abszolút így, tehát, hogy ami közel áll hozzánk, de ezek csak tényleg ilyen néhol-néhol megjelenő kis apró kis dolgok, mert amire tényleg a nagyobb hangsúlyt fektetjük, az a magyar autentikus népzene és a magyar kávéházi cigányzene. Tényleg mindnyájunk, tehát az egész zenekar, mondhatom azt, hogy így gyerekkora óta ebben a két műfajban nőtt fel, és mindenki tanulta, akár mint régen, ahogy szokás volt, édesapánk elvitt, mint ahogy Zsoltit is egy nagyszerű cigány brácsáshoz, vagy például, mint engem, édesapám elvitt a Magyarországon egyedülálló női prímáshoz, Horváth Zsuzsához, akinek én tényleg rengeteget köszönhetek, Isten áldja meg a Porait, szegény már nincs köztünk, de hogy én ilyen icipici korom óta velem nagyon-nagyon sokat foglalkozott, és nagyon sokat köszönhetek neki. De bárkit mondhatnék, azért mondom, hogy sem akarok mindenkit egyenként kiemelni, de mindenki ebben nőtt fel, és ebbe úgy gondoljuk, hogy úttörők lehetünk, hogy ezt a két műfajt itt tényleg a legnagyobb tiszteletbe, szeretetbe tudjuk képviselni.
0: Ha egy érzést kéne megfogalmazni, akkor mi az, amit nagyon szeretnétek átadni mondjuk a közönségnek a színpadi jelenlétetekkel, vagy a zenétekkel?
1: Hát úgy gondolom, hogy ami a mai világban nagyon ritka, az az őszinteség. Szerintem ez az egy, meg igazából azt élek, hogy ez a két műfaj, ez Magyarországnak szerves része a kultúrának. Igazság szerint, hogy mit szeretnénk, az az, hogy tényleg őszintén ezt a két műfajt képviselni, és őszintén átadni ezt a közönségnek.
0: Ki az, aki a zenekarban, ugye tudjuk, hogy a Tomi a zenekarvezető, de aki a szervezést intézi, vagy a menedzselést, van így külön ember, vagy mindenki azért hozzáteszi, amit tud?
2: Hát szerintem mindenki próbálja azért így hozzátenni, amit tud. Nyilván így van egy csoport, ott megpróbáljuk megbeszélni, egyeztetni a dolgokat. Néha könnyebben megy, néha nehezebben. Most talán az utóbbi időben ugye az énekesünk is, Balogh Melinda is azért a kezébe vette így az irányítást így szervezésbeli dolgokba is, illetve egyéb technikai dolgokban. Hát mindenki, amiben tud, abban segít. Tehát, hogy akár abban, hogy a felvételeknek a médiában történő megjelenítése. Úgyhogy azért szerintem mindenki próbálja kivenni ebből a részét.
0: Mi a következő lépés, vagy mi a terv, ami még előttetek áll? Úgy tudom, még a stúdiózás, meg a stúdió munkák folynak. Lesz még koncertetek mostanában, ahol láthat a közönség, vagy még így a munkákba vagytok? Mi az, ami előttetek áll?
3: A Magyar Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 5-én lesz egy koncertünk az A38 hajón, Nagy Csomor András és zenekarával közösen. Addig Gőzerővel készülünk a próbákon, nyilván erre a koncertre is, illetve, ahogy az előbbiekben elhangzott, most stúdió munkálatokban vagyunk, tehát eddig 4 számot sikerült rögzítenünk. Én úgy gondolom, hogy szerintem még legalább egy 4-5-öt biztosan fel fogunk még venni az elkövetkezendő 1-2 hónapban. Illetve hát még, ugye mivel tényleg nagyon friss a zenekar, és ugye említettük, hogy a próbákat egy picit nehézkes összehozni, hogy mindenkinek jó legyen. Ezáltal ugye ez ráteszi a bélyegét az egyéb dolgokra is. Gondolok itt például egy közös fotózásra, amit szeretnénk majd minél előbb megcsinálni, egy zenekari fotózást, akár egy videóklippet.
0: A videóklipre már van esetleg konkrét dal, amit kiválasztottatok, hogy melyiket kéne megfilmesíteni?
1: Ötlet az van, de egyelőre mi nem döntöttük el, de nagy valószínűség szerint így az első dalunk, ami így visszajelzések alapján klip érett lesz, de még nem döntöttük el 100%-osan.

0: mert nem csak művészet, hanem esély is. Erre épül a Szimfónia program, amely hátrányos helyzetű, gyakran roma fiatalok számára kínál közösségi zenetanulást és kapaszkodót a mindennapokban. A kezdeményezés célja, hogy a közös zenélés élményén keresztül erősítse az önbizalmat, fejlessze a készségeket és csökkentse az iskolai lemorzsolódást. Az elmúlt években a program tovább bővült, ma már fogyatékossággal élő fiatalok számára is lehetőséget ad arra, hogy a zene eszközével fejlődjenek és kapcsolódjanak egymáshoz. A Miskolci Martin János szakképzőiskolában járt Bító Terika, ahol Babiskó Diana zeneterapeutát, hegedű tanárt kérdezte a program működéséről.
1: A közös zenélés itt nem a tökéletes hangokról szól, hanem arról, hogy a gyerekek megtanuljanak figyelni egymásra, együtt dolgozni és hinni saját magukban. Hogyan változtatja meg a zene egy gyerek életét? Milyen út vezet az első hangoktól a közös koncertekig? És mit ad mindez a tanároknak, akik nap mint nap velük dolgoznak? Ellátogattam Miskolcon a Martin Jánosi szakközépiskolába.
2: Babiskó Diana vagyok, hegedű tanár, hegedű művész és zeneterapeuta.
1: És itt a Martin János szakképzőiskolában a Szimfónia program keretében oktatnak, hát felnőtt diákokat tulajdonképpen, mert hogy nem kisgyerekek már, a zenére. Mi ennek a zeneoktatásnak a mássága?
2: Mi a Szimfónia program keretein belül oktatunk, ami leginkább a hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik. Csoportos oktatásban tanítunk, ami azt jelenti, hogy tanárok is többen vagyunk jelen, illetve diákok is kisebb létszámú csoportokban vesznek részt a zeneórákon. Na most ezen a telephelyen, ahol most mi vagyunk, főleg fogyatékkal élő fiatal felnőttekkel foglalkozunk, akik bizonyos szakmákat tudnak tanulni ebben a szakképző iskolában, de mellette mindennapos zenei fejlesztésben is részt vesznek.
3: Hümmögve követjük a dallamot.

0: tulajdonképpen a Szimfónia Program hátrányos helyzetű roma fiatalok felzárkóztatásáért jött létre, és kibővült ezzel a programmal. Miért tartották ezt fontosnak?
1: Megneszelte a vezetőség, hogy én a zeneterápiával szeretnék foglalkozni, illetve el is végeztem az ELTE-n ezt a szakirányt, és pilot programként megpróbálkoztunk, hogy hogyan tudják a fogyatékkal élő gyermekek, fiatal felnőttek a zenét befogadni, illetve azzal dolgozni és azzal együtt élni. Nagyon jó eredményeink születtek, és mint akkor csak képződő zeneterapeuta, de nagyon fontosnak éreztem, hogy a zenével úgy is tudjunk segíteni, nem csak szakma szempontjából esetlegesen, hanem egy életminőségjavításban, szociális készségfejlesztésben, illetve akár saját örömükre, hogyha a fogyatékkal élés ilyen-olyan gondokat okoz, akkor a zene által ők egy jobb minőségű időintervallumot tudnak nyerni.
0: Melyik hangszer a kedvenced?
2: Nekem a csengettyű a kedvencem, és a gitár, a zongora.
0: És neked?
3: Nekem mindegyik. Én mindegyiket nagyon-nagyon imádom, meg gitározni is tudok, meg a cselló, azt még nem tudom, azt most fogok mindjárt, ha megengedik.
0: Igen, akkor sorba mész a hangszerekkel?
3: Persze, pontosan, meg szokott lenni ilyen szimfónia rendezvény. Május 26-án lesz.
0: És ott mi történik?
3: Majdnem mindenki fellép.
0: Úgy érzelmileg mit ad a zene?
1: Borzasztó boldogok, vidámak, tehát aki elmegy a terem előtt, sokszor megkérdezik, hogy mit csinálunk, mert itt mindig kacagás és mindig nevetés, hangos szó hallatszik, ami az éneklésből, a zenélésből adódik, illetve mikor visszamennek a saját óráikra, akkor jelezték a tanárok, hogy sokkal vidámabbak, mondhatni úgy, hogy szinte felszabadultabbak. Jó, tehát akkor 1, 2, 3, 4...

0: Meg tudjuk, hogy mi a képesség, melyik hangszer áll közel hozzánk.
1: Én is ismerem a Cizdesz 2 hangot, meg a Fizgesz 1 hangot, az a harangok által.
2: Ugye itt több hangszerre van lehetőség, és megtaláljuk nekik azt a hangszert, megkeressük, ami nekik a legjobban kézenfekvő hangszer, és nekik is ugye tetszik. Mindenképpen arra törekszünk, hogy sikerélményük legyen, és élvezzék a zenét.
3: Tanár urat még nem mutattam be, legyen kedves, mutatkozzon be nekünk.
2: Mezei Dániel vagyok.
4: Nekünk, zenetanároknak nem elsődleges célunk, hogy Mozartokat és Paganiniket képezzünk, és ahogy felfedeztük a zenének ezt a csodálatos voltát, hogy segítő jelleggel is részt tudunk venni, ez szinte felemelő számunkra. Tehát többen vagyunk itt kollégák, sokszor beszélgetünk ugye a kiégés és az egyéb problémák miatt, hogy nehogy bekövetkezzen, és pontosan azt tapasztalom, hogy felszabadulva és szinte lebegve, feltöltődve mennek innen a kollégák, és egy-egy hétvége után is, vagy szünet után igencsak várják, hogy jöhessenek, mert ezektől a diákoktól olyan melegséget, olyan szeretetet kapunk, amit egyre ritkábban tudunk megtapasztalni.

Ez volt a Jelenlét, roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlésza, Ficsanatosz, viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 21 óra. Jó estét kívánok. Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Besenyei Márk szerkesztésében. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az utáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés-táncos ünnepséget tartanak, díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2,5 ezeren vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországból ered, de az emléknap modern változatát amerikai és európai mozgalmak alakították ki. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta először az anyák napját. 1928-ban pedig miniszteri rendelet írta elő az ünneplését az iskolákban. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvas borjakat a Miskolci állatkertben. A csaknem egy hónapos állatok egyre kevesebbet pihennek és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak. Eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állat húsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a Miskolci állatkertben látható Dávid szarvas. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Az akció egy összehangolt európai közlekedésbiztonsági razzia része. Jelenleg 11 és 19 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-18 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Hajnalra általában 3 és 9 fok közé hűl a levegő, napközben 23 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: Műsorajánlat.
2: A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
3: 22 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Egy éve pedig Európa Élményközpont nyílt Budapesten a Szervita téren. Hogyan működik az EU? Miként érintenek minket a parlament, a bizottság és a tanács döntései? És miért jó európainak lenni?
2: A hely. Riportműsor hétfőn délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bakanita.
4: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából. Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
5: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
6: Sportvilág.
7: Életben maradt az FTC a bajnoki címért, előnyben a Paks a bronzért. Visszajutott az első osztályba a Honvéd. Szoboszlai gól és gólpassz, és Liverpool vereség a MU ellen. A György nyerte a női kézilabda magyar kupát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
6: Ez a Sportvilág.
7: Adásunkat ezúttal elsősorban a labdarúgásnak szenteljük, ma mind az aranyérem, mind pedig a bronzérem szempontjából fontos mérkőzéseket rendeztek az NB1-ben. A fővárosi rangadón a bajnoki álmai életben tartása miatt a Ferencvárosnak mindenképpen nyernie kellett volna az ősi rivális otthonában Újpestről Regős László Pál tudósít.
8: Az utolsó fordulóban dől majd el a labdarúgó NB1 bajnok csapatának kiléte. Újpest-Ferencváros a derbin 0-5. A 19. percben Zakariasen góljával szerezte meg a vezetést az FTC. Egy oldalszabadrúgást követően Gruber tette vissza középre, és az üresen maradt kapuba fejelte Zakariasen a labdát. Az első félidő derekán az újpestiek előtt is adottak lehetőségek. Igazán nagy helyzet talán nem volt, vagy kapura lövés. Minden esetre tartotta magát az Újpest, és benne volt a levegő, hogy esetleg egyenlítenek. Ennek ellenére a 40. percben újabb Fradi gól született. Kanikowski 23 méterről óriási erővel lőtt a bal felső sarokba. A második félidő elején is jött egy FTC gól Gruber beadásából. Josef az ötös vonaláról jobbal a bal kapufától be a bal felső belőtte, és itt már talán véget ért a mérkőzés lényegi része, mert innentől totális ferencvárosi fölény, mert hogy a 64. percben aztán Josef még egy gólt szerzett, megint csak Gruber gól passzából a lelátón. Az újpesti szurkolók ezt nehezen viselték, és a rendes játékidő utolsó negyed órájából nagyjából 10 perc azzal telt, hogy megpróbálták megtámadni a ferencvárosi szurkolókat. Ment a szócsata, a szájkarate, fáklyák is röpködtek ide-oda, a biztonsági szolgálat és a rendőrök viszont megakadályozták azt, hogy összecsapjon a két szurkolótábor. Folytatót adott a mérkőzés 10 perc kényszerszünet után, és a 99. percben még jött a slusszpoén. Abufani az oldalvonaltól balról középre ívelt egy szabadrúgást, és senki nem ért hozzá, a labda behullott a bal felső sarokba. Ezzel a Ferencváros magabiztosan győzi le a nagy rivális Újpestet, és ez a győzelem azt jelenti, hogy a 33. fordulóban dől majd el, hogy az Eto FC Győr vagy az FTC lesz a labdarúgó NB1 bajnoka. Újpest-Ferencváros 0-5.
7: A mérkőzés után természetesen a vendégek voltak elégedettebbek. Halljuk elsőként a vezetőedzőt, Robi Kint, akit Farkas Márton kérdezett.
9: Gratulálok ez a magabiztos győzelemhez. Miben láttam a csapata igazi erejét?
10: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek.
9: A gólok nem csak minőségiek voltak, hanem az időzítésük is, azt gondolom, hogy igazán jó volt a Ferencváros szempontjából. Mi volt annak az alapja, hogy ilyen jól tudták menedzselni ezt a mai összecsapást?
10: Igen, az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikowski egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült kettővel növelni az előnyünket. Az egész szezonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt a mai mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is akár ide említhetném Kanikowski mellé Zakariasent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán.
9: Talán szimbolikus is, hogy ugye Zakariasen meg Kanikowski talált meg be, mert a fontos gólok szerzői, és talán azt is mutatja, hogy azért a tapasztalat, ami megvan ebben a csapatban, az most ilyen kérezett helyzetben az abszolút kifizetődik, ezt hogy látja.
10: Igen, ezért is küldtük ma a pályára Zakit és Gabit, mert tudjuk jól, hogy ilyen gólokkal és ilyen teljesítménnyel tudják segíteni a játékunkat, és az első fél időben nagyon örültem, hogy ezt a két vezető gólt sikerült megszerezni. Persze az ellenfélnek is voltak helyzetei az első fél időben, időnként igen jó focit láttam onnan is. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
7: Robi Kén után következzen a három gólpaszt is kiosztó Gruber Zsombor.
9: Gratulálok a győzelemhez. Előzetesen azt mondtad, hogy meg lesznek a helyzeteitek, rajtok csatárokon múlik, hogy mennyit sikerül értékesíteni. Azért ez a várakozásaidat felülmúlta, hogy ilyen hatékonyan tudtatok ma futballozni?
11: Hát igen, mindig mostanában azt halljuk, hogy na most majd most fogunk kikapni. Úgy érzem, hogy az elején jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, és onnantól átfordult a meccs. Igazából úgy voltunk vele fél időben, hogyha kijövünk, akkor még rá kell rúgni egyet, és hát még rúgtunk hármat, szóval nagyon boldog vagyok.
9: Az első gól az valóban kulcsfontosságú volt, ott egy fejessel készítettél elő, talán szokatlan, hogy hát rád jött ki ez a figura, mert ez elég tudatosnak tűnt.
11: Igen, ezt szoktuk gyakorolni azért, de tudtuk, hogy ide kell mennem, láttam egy kicsit hosszabb a labda, próbáltam elérni, és az, aki meg ott volt és bezárta, és befejezte.
9: Pár héttel ezelőtt azt mondtad, hogy azért jó oda hiányérzet van benned, hogy itt tavasszal nem jönnek a gólok. Ma volt három gólpasszod, nem is akármilyen, személy szerint mennyire élvezted az egész játékot, és mennyit jelent az, hogy most előkészítésekkel tudtál abszolút vezérelni a csapatnak.
11: Igazából nekem tök mindegy, hogy gólokkal, gólpasszokkal, csak tudjam segíteni a csapat. Folyamatosan, ez a legfontosabb, próbálok mindig a maximumot kihozni. Örülök, hogy ez így sikerült ez a mérkőzés. Remélem a szurkolóknak is nagyon tetszett, és hát örülök, hogy ilyen sikert tudtunk aratni.
9: Hogy ez a rutinnak, ami ebben a csapatban megvan, nyilván a nemzetközi szereplésnek is köszönhetően, az mekkora szerepet játszott ebben a mai győzelemben, illetve az mekkora szerepet játszott a kupadöntőben, hogy most ezt a meccset meg a múlt hetit is ilyen magabiztossággal tudtátok abszolválni.
11: Hát igen, azért van rutinunk most az európai kupákban, de szerintem ez a magyar kupadöntő teljesen más, szóval ott az egy meccs. Ott eldől minden. Örülök neki, hogy nyerni tudtunk, és így fogunk belemenni a mérkőzésbe. Remélem, hogy ugyanúgy, mint ma, az első gólt meg tudjuk szeretni, és akkor ugyanígy be tudunk állni.
7: Az újpestiek érthetően kevésbé lehettek elégedettek. Szélesi Zoltán vezetőedző értékelt ugyancsak Farkas Mártonnak.
9: Pár napja volt egy olyan mondat, és egyben óhaja, hogy jól lenne nem lerombolni azt, amit eddig felépítettek itt a tavasszal. Ez történt ma?
12: Hogy nem mondjak olyat itt a dühömben, a érzelmi kis háborúmban, ami esetleg valaki ténylegesen súlyosan megbántana, inkább nem válaszolok erre, jó? Ezt majd holnap tiszta fejjel inkább nyugodtabban válaszolok erre, nagyon szívesen. Nyilván nem erre készültünk, úgyhogy ezt majd holnap tiszta fejjel, túlságosan indulatos vagyok most per pillanat, hogy nem válaszolok erre.
9: Közésből van olyan pillanat, amit sorsfordítónak vagy döntőnek tudna megnevezni?
12: Nehéz olyan pillanatot kivenni, de mégis ki kellene találni, akkor azt gondolom, hogy a harmadik kapott gól. 2-0-es fordi vezetés után azt gondolom voltak helyzeteink, akár az Árnának a helyzetére gondolok, amivel gólt lehetett volna elérni, lehet, hogy más lett volna akkor a mérkőzésnek a képe. Úgyhogy a harmadik találatot abszolút nem akarom, és nem is szeretném a játékvezetőket semmilyen rossz szinten feltűnt, de nekem lesnek tűnt, de megvan a szabály erre, labdaváltás, labdabirtoklás váltás történhetett, esetlegesen még egyszer mondom, nem befolyásolta talán úgy a mérkőzést, de számomra mégis az a harmadik kapott gól. 2-0, azt gondolom, hogy a fél időben felráztuk a srácokat, azt gondolom, hogy egy-két jó akciót sikerült kialakítani, ezt góra kellett volna váltani, és akkor talán másról beszélhetnék most itt.
9: A legnagyobb lehetőséget ott a Jujic Matko összjátéknál, vagy akciónál látta a gólszerzésre?
12: Több helyen láttam gól helyzet szerűséget. Összességében a statisztikában most belekukkantottam, ilyen 0,6-os volt a ténylegesen kidolgozott gólhelyzetünk, az XG, a Fradinak 1-3, 1-35, tehát ők is szépen felülrúgták magukat, igazság szerint, amiben belerúgtak, az a jobban felsőbe bement, úgyhogy lehet, hogy az a helyzet volt a mi részünkről, az a probléma, hogy nem váltottunk akciónkat gólra.
9: A derbik tekintetében egy igencsak nehéz örökséget vettek itt át, ezen itt tavasszal egyelőre nem sikerült kozmetikázni, de ha picit előre tekintünk, akkor a következő szezonban, hogy látja, hogy érzi, mennyire lesz ez kritikus, hogy ezt a hegemóniáját a Ferencvárosnak itt a derbik tekintetében ezt mi hamarabb meg tudják szakítani, mert azért érződik, azt gondolom, a frusztráció meg a feszültség itt a stadionban is.
12: Sajnos igen, bizonyára, hogy gyomot hagyott, és talán a legfájdalmasabb, hogy ennyi embert ki tudtunk csalni a derbire, és nyilván nem arra készültünk, nem ezt szerettük volna nekik adni, mutatni, úgyhogy ebből kiindulva is biztosan, hogy ez egy fájdalmas pont, úgyhogy sajnálom, hogy így reagultam a este.
7: Szélesi Zoltán után jöjjön Fenyő Noa értékelése.
9: Nem úgy indult a mérkőzés, hogy ilyen vége lesz majd. Érzésed szerint részletekről hogy csúszott ez ma szét?
11: Hát szerintem igaz, ha az elején máshogy megy a meccs, ha nem kapunk két gólt, ha mi is lövünk egy-kettőt, akkor teljesen máshogy néz ki. Így most a végén szerintem csapatok között nem volt, nincs ennyi különbség, mint most ez az 5-0. Ennyit tudok mondani most.
9: Az első két kapott gól között viszont azért jól nézett ki a játékotok, ott nektek is megvoltak a helyzetek. Az mennyire volt egy kulcsmomentum, hogy például ott Matko kísérlete nem ment be, vagy nem ért el a labdát, ilyeneket is volt egy távoli lövésed?
11: Hát nagyon, nagyon. Ha ezekben mennek, akkor teljesen más a mérkőzés. De sajnos nem mentek be, mi kaptunk ebből gólokat.
9: Az elmúlt hetekben azért sokat léptetek előre. Most ez a találkozó, ez mennyire vetheti vissza a társaságot, vagy mennyire teszi zárójelbe mindazt, amit itt tavasszal azért tudtatok produkálni?
11: Hát szerintem igazából nem vagyunk rossz úton, és most így dolgozunk keményen, meg fogunk még keményebben dolgozni. Ez a mérkőzés most szerintem ez nem az, ami mi vagyunk.
7: Újpest-Ferencváros tehát 0-5, győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záróforduló előtt hátrányuk egy pont az éllovas Győr mögött. A nap első mérkőzésén a bronzérem volt a tét, a harmadik helyen álló Debrecen az üldöző Pakshoz látogatott. Szalai Kristóf tudósít.
13: A Fizliga 32. fordulójában a Paks 5-2-re kiüti a Debrecen csapatát. Horváth Kevin szerezte meg a mérkőzés első gólját 11-esből. A meccs krónikájához, illetve a szituáció elemzéséhez hozzátartozik, hogy 12 másodperc után történt egy kezezés a Debrecen 16-osán belül. Egyértelmű volt, a játékvezető mégis hosszas videózás után ítélte csak meg a büntetőt. Horváth ezt értékesítette, ezzel vezetett 1-0-ra a Paks. Nem telt el mindössze 2 perc, és Lang Ádám már is egyenlített. A túloldalon ezzel volt 1-1 a mérkőzés állása. Aztán érkezett a paksi csodacsatár, a házi kedvenc, a 39 éves Böde Dániel, megszerezte saját csapatának a második, saját maga szezonbéli 10. találatát, ezzel volt 2-1 a hazaiaknak. Aztán még mindig nem ért véget a gólzápor az első félidőben. Jött Gereiro, a Debrecének balhátvédje, aki jobb lábbal szerzett egy gólt az ötösön belül, így volt 2-2, ez volt az állás az első félidőben. A második félidőben Windecker József nyitotta meg a gólcsapat a 66. percben, az ő góljával 3-2-re vezetett a Paks, 4 perccel később a 70. minutumban pedig egy mutatós paksi akciót követően Sie Erik már 2 gólra növelte a paksiak előnyét, de itt még mindig nem ért véget a találkozó, ami a gólokat illeti. A 95. percben Zeke Mário az utolsó csapást mérte a Lokira, és megszerezte a mérkőzés utolsó mindent eldöntő gólját, így tehát a Paks 5-2-re legyőzte a Debrecen együttesét.
7: És akkor halljuk itt is az érintetteket, Cingerkocka Henrietta elsőként a paksiak mesterét, Bognár Györgyöt kérdezte.
14: Gratulálok a győzelemhez, a rutin meghozta az átütő erőt, a hatékonyságot, amit látni szeretett volna?
15: Köszönjük szépen, szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de a rutinosabb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nagyon hatékonyan játszottunk ma, szerintem célirányosan is. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek, mert küzdelemből jelesre vizsgáztak ma is.
14: És voltak szép egyéni villanások is, mivel ingatták meg a Debrecent?
15: A második félidő elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött.
14: És aztán cseréjezeke is betalált. Miért érezte már ott a félidőben a Bévárdizeke cserét?
15: Mert egy kicsit visszafogott volt a Zsombor itt a jobb oldalon, és a Siével már játszottuk annak ellen, hogy ballábas a jobb oldalról befele játékot. Gondoltam ebből is, hát gólt is szerzett, tehát azt gondoltam, hogy ebben hatékonyabb lesz ma, így aztán a két ballábas játszott a két szélen.
14: A döntőt megnyerték, mert hogy így nevezte ezt a mérkőzést, szóval a bronz is meg lesz?
15: Hát nagyon remélem, egy mérkőzésünk van, azt meg kell nyerni, mert különben nem biztos, de szerintem nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
7: Bognár György után hallgassák meg a hazaiak második gólját szerző Böde Dánielt is.
14: Gratulálok a győzelemhez és idénybeli 10. gólodhoz is, a legérzelmesebb és legemlékezetesebb gólörömökkel?
16: Igen, hál' Istennek újra mind a két fél itt volt, a labdaszerű volt, ugye a másik félbe sajnos nem tudtam betalálni, de mindig örülök, hogyha hozzájuk tudok menni.
14: És a gyermekek mit mondanak, meddig szeretnék még így a pályaszéli öleléssel ünnepelni édesapjuk góljait?
16: Erre még soha nem is beszéltünk, úgyhogy erre nem tudok válaszolni.
14: Szerinted?
16: Leülünk szerintem a napokban, harasztóra, aztán meglátjuk, hogy hogy lesz.
14: Debrecen kétszer is talpra tudott állni, aztán jött Pindekes, ilyen, majd aztán itt a Vékén Zeke találata. Mivel tudtátok megingatni a Debrecent?
16: Hát arra, hogy a gólra gólt tudtunk szerezni, nem tudott visszajönni, utána meg jól védekeztünk, ugye az utolsó gól azt csak bebiztosította. A másik fél idő elején szerintem egy kicsit beszorultunk, nem jöttünk ki jól a fél időből, de utána szerintem talpra tudtunk állni.
14: És az idényben először győztétek le a Debrecent, azért a rutin is nyomott alatba?
16: Orra nem is tudtam idénben először győzzük a Debrecen, nem is játszottam ott a Debrecenben, arra emlékszem. Boldog fél, mert az a legfontosabb győzelem volt ilyenkor.
14: Így van, 50 ponttal jelenleg harmadik a Paks, és 50 pontja van a Debrecennek, és az Etének 48. A sorrend az marad?
16: Hát bízunk benne, saját kezünkben van a sorsunk, nem döltünk hátra, ugye Miskolcra látogatunk, ráadásul szerintem ugye, ha jól tudom, az átkapus mérkőzés lesz, úgyhogy az egy plusz nehezítés lesz, de bízom benne, hogy a csapat jól fogja eltölteni ezt a két hetet, és ott is győzelmet tudunk ünnepelni.
7: Végezetül következzen a debreceni védő Kusnyér Erik értékelése.
14: Kétszer gyorsan talpra állt a Debrecen, hogy érzed a harmadik paksi gólnál, miért nem jut egyből a válasz?
11: Tipikus paksi gól szögletből, pattant egyet, szerencse volt, pont hozzájuk pattant, vonalnál egy méterről berúgta, nem tudom hozzászólni.
14: A 78. percben vizsgálódott a VAR, és kommentátorunk úgy fogalmazott, hogy ő már látott ilyenért büntetőt. Te?
11: Én pontosan nem láttam, milyen epizódos volt, de fiúk mesélték, hogy mi már kaptunk ilyen büntetőt, vagyis nekünk rúgtak, úgyhogy egyszer ezt ítélnek, egyszer azt. Én nem tudom, mit szóljak hozzá, igazából ez újra kell nézni a meccset, és akkor majd látom, hogy tényleg az volt, hogy nem, most nem tudok róla nyilatkozni.
14: Milyennek érezted egyébként a meccs lélektanát, illetve a paksi letámadásoknál mennyire érezted, hogy tanácstalanok vagytok?
11: Teljesen partiba éreztem első fél időben, sőt másodikban is, megvoltok a helyzetek, támadtunk is, de kaptunk egy szögletből gólt, utána másodikat is gyorsan kaptunk. Az utolsó gól már csak a hótortán volt Paksnak, úgyhogy ez már nem számított semmit az utolsó gól, de nem erre az eredménye számítottunk, amikor jöttünk ide Pakshoz.
14: Viszont a következő mérkőzés az Újpest ellen lesz.
11: Nyilván más nem elfogadható, csak 3 pont, úgyhogy minden bele kell adni a hazai mérkőzésen.
7: És akkor az NB1 után irány a másodosztály, ám a Honvéd célja épp az ellenkezője volt ennek, irány az első osztály. Az NB2 28. fordulójában a kispestiek Szegedre látogattak, a mérkőzést Katona László tekintette meg a helyszínen.
17: 3 év után ismét NB1-es a fővárosi együttes, Szeged-Budapest Honvéd 0-0. Egyszerű volt a képlet, ha nyernek a kispestiek, vagy a Kecskemét nem szerez több pontot náluk, akkor feljutnak a budapestiek az élvonalba 2 sikertelen idény után. A szegediek matematikailag még nem voltak biztos bennmaradók, de a tiszapartiak számára már csak úgy csordogált a bajnokság, hiszen a középmezőny tagjai. A 10. percben a hazai borvető fejelhetett 11 méterről, a 43 éves kispesti kapus tújve oldalra dőlt, így védve a szegedi támadó bólintását. Valójában ez az egy helyzet volt, ami valamire való is volt az első fél időben. A kispestiek Gyurcsó révén egy lesgolt lőttek, de már 2 ütemmel a befejezés előtt is látni lehetett szabad szemmel, ebből nem lesz érvényes gól. A második játékrészben a kitartó vendégdrukkerek, lehettek 200-an, buzdították övéiket. Feckó Tamás 2-t is cserélt, Kálai és Nyers érkezett a pályára. Utóbbi indította az 56. percben Szabót, aki 9 méterről spiccel a bal kapufa mellé lőtt. A 92. percben Tóth Gábor Kristóf fejelt 5 méterről, Csontos a gólvonalról fejelte ki a labdát, védve a gól nélküli döntetlent. Mivel az üldöző Kecskemét kikapott Kozár Mislenyben, így a kispestiek valójában teljesen mindegy volt, hogy milyen eredményt érnek el Szegeden, feljutottak az élvonalba. Szeged, Budapest, Honvéd 0-0.
7: És akkor következzenek az örömszavak Katona László sorrendben Feckó Tamás edzővel, majd Hangya Szilveszterrel és Csontos Dominikkal beszélgetett.
18: Feckó Tamás, a Honvéd vezetőedzője, gratulálok, már azért kapott egy kicsi folyékony nedűt, de hát ez gondolom ilyen esetben természetes. Örül gondolom azért a feljutásnak.
19: Igen, olyan boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. Szerettük volna mai mérkőzést megnyerni, győzelemmel hazamenni, de a lényeg az, hogy 2 fordulóval vége előtt megvan a feljutás, tényleg egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért.
18: Milyen volt ez a mai meccs a Szeged ellen? Brusztulósnak tűnt?
19: Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy óriási zicserünk a második félidő közepén. Én inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a második félidőben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
18: Egy már védjegyévé válhatott, hogy a másodosztályban az első osztályba feljuttatja az aktuális csapatát. Mi a titok nyitja?
19: Az, hogy dolgozni kell, meg hinni a játékosokba, a játékosoknak meg hinni az edzői stáb munkájába, úgyhogy ez ettől fontosabb nincsen. Már ha beletesszük a munkát, és hagynak dolgozni, az nagyon fontos tényező, és akkor annak van eredménye.
18: Mondja Szilveszter, a csapatkapitány, feljutott az együttes a Honvéd az élvonalba, mik az első benyomások, érzések?
20: Leírhatatlan, tényleg ez csapatszinten egy óriási eredmény. Karrieremben talán, ahogy mondtam már itt az M4-nek is, talán az első helyre tenném, azért, mert ahonnan visszajöttem. Tényleg meg ez a csapat élmény, ebbe a csapatba játszani, edzésre járni, a klubba, tényleg olyan szurkolók vannak a klubba, hogy eszméletlen, hogy ide is hányan elkísértek minket. Tényleg ez egy óriási büszkeség, hogy ennek a csapatnak a kapitánya lehetek, és egy ilyen eredményt elértünk.
18: Zakatolsz a bal oldalt minden egyes hétvégén. Még mindig örömmel teszed?
20: Sőt, ahogy mondtam, talán most ért vissza bennem az a játékszeretet, ami annó elveszett bennem. Tényleg ettől a klubtól, a társaktól nagyon sokat kaptam vissza, és nagyon örülök, hogy így fel tudtam épülni ebből a sérülésből, és tényleg egy ekkora eredményt tudok ünnepelni a srácokkal. Szívüket, lelküket kitették egész szezonban, és tényleg, amint mondtam, ez egy óriási csapat teljesítmény. Klub szinten is, és a szurkolók is óriási segítség volt, hogy mellettünk álltak az egész szezonban.
18: Jó, hát nem te vagy a legidősebb, de azért még egy kicsit dolgoznod kell, de hallgatnak rád azért a többiek.
20: Igen, de nem vagyok egy diktátor típus, szóval azért szeretem, hogyha rend van az öltözőben, de hát itt van a többi rutinos játékos is, azért a Gyurcsó Ádi, a Tomasz Tújja, a Branko Paujevics, a Baki Ákos, egy komoly helyeken játszottak, azért ők is tudják, hogy mi a dörgés egy normális öltözőben, és ezt próbáltuk, ezt a szellemiséget behozni ide a Honvédba is, és úgy látszik, hogy sikeres volt.
18: Mi az, ami a ma este folyamán végbe megy? Hát azért még kell, gondolom, egy kicsit ünnepelni, de hát majd a Vasas ellen játszotok, és hát a Vasas maradjuk annyiba, hogy neked fontos valamelyest szívednek, szóval egy bajnoki döntőt.
20: Igen, ugye a Vasas azért nyomot hagyott bennem, ott lettem válogatott játékos, ott lettem első osztályú játékos, és soha nem felejtem el. Ilyen lesz az esténk, szerintem elég ferde lesz az este. A mai napot az biztos, hogy nagyon-nagyon meg kell ünnepelni, mert nagyon sokat dolgoztunk ezért az egész évben, de utána talán kettő szerdától már lehet koncentrálni a Vasasra is, de úgy gondolom, hogy az ilyen pillanatokat meg kell élni. Most már azért tapasztalt játékos vagyok, és ezeket a sikereket, ezeket ki kell használni, minden pillanatát meg kell élni, tényleg, mintha nem is lenne holnap.
18: Csontos Dominik, a hátvéd, aki gólvágó, de mondjuk a legutóbbi két mérkőzésen nullára hozta a csapat az aktuális mérkőzését. Hát hogyha mondjuk betaláltál volna, akkor meg is lett volna a három pont. Milyen volt a Szeged elleni mérkőzés első körben?
21: Nagyon nehéz volt, azt gondolom, hogy érződött is ez a csapat, hogy kicsit görcsös volt, már vártuk azt, hogy vége legyen, túl legyünk ezen a 90 percen, és hál' Istennek most így utólag azt mondhassuk, hogy feljutottunk, ez sikerült, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és tényleg az egész csapat, mint ahogy te is mondtad, akár a gólyaimmal, de mint most például a Szegeden az utolsó percben a gól van, arról ki tudom fejelni a labdát, ez nekem ugyanakkora öröm, mint hogyha rúgtam volna kettő gólt, tehát ez nem csak rám vonatkozik, azt gondolom, hogy mindenki a csapatból ott segít, ahol tud, és ebben a szezonban ez abszolút meg is mutatkozott, és egy nagyon jó öltözőnek és családnak lehetek a tagja, amire nagyon büszke vagyok.
18: Azért a legutóbbi öt mérkőzésen 5 pontot szerzett a Honvéd, tehát itt már azért nagyon várjátok a végét ennek az idének, mert bizony már ellenfelek is tudnak pontokat szedni tőletek.
21: Hát igen, nem volt az utolsó öt meccs olyan, ahogyan terveztük, de azt gondolom, hogy ez az MB2-ben ez benne van. Nyilván így a vége fele közeledve nem mondom azt, hogy belekényelmesedtünk az előnyünkbe, de most ki tudja, hogy ennek mi volt az oka. A lényeg az, hogy most 5 pontot szereztünk, de ez is elég volt ahhoz, hogy első körben a feljutást kiharcoljuk, és nyilván várjuk a következő mérkőzést, hiszen tudjuk, hogy a klub és a szurkolóink számára is nagyon fontos a Vasas elleni találkozó.
7: És még mindig labdarúgás, de már külföld. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpaszt adott, csapata, a címvédő Liverpool azonban 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben, így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a 3. helyért folytatott harcban. A győri Eto KC 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor hódította el a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget, és tovább robognak a triplázás felé. A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyét lejátszott találkozón 34-30-re verte a Moson-Magyaróvár együttesét. Viharveszély miatt 3 órával korábban kezdődött a Formula 1-es Miami nagydíj. A versenyen, a pontversenyben vezető, erről induló Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, őt csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri követte. Kedves hallgatóink, ennyi fért most a sportvilágba, teljes napi összefoglalóval és még több interjúval 22-ra 30 perckor jelentkezem, addig is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: A sportvilágot hallották.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Rádió Színház.
22: Gellér Andor Endre a Csákányos című novelláját Pap János, György László, Ambrus András, Almási József, Bazilides Zoltán, Győri Ilona és Petényi Ilona adja elő.

0: Dér hullott, s a bányató fölött, mint összefogódzott, keringő tündércsapat gomolygott. Maga a bánya óriás agyak teraszaival még sötétség alatt feküdt, mint az egész téglagyár is alant. Most a sötét bányában csengeni, csörögni kezdtek a bányakocsik vonóláncai, majd a recsegés ropogás futott végig a deressineken. Volt valami meseszerű abban, ahogy a kocsik, mint kövér veres tehenek, két kicsi vasszarvukkal homlokukon, csak görögtek messziről ki nem vehetően, föl a hegynek, le az útnak. Nem sokára mindenfelől ólmos nehéz léptekkel megjöttek a csákányosok. Négyenöten erre mentek, egy másik embercsoport a mélye felé ereszkedett, többen neki kapaszkodtak a rozsdavörös terasznak. Aztán kongani kezdtek visszhangosan a csákányok. A bányászok hatalmas agyaktömbökre tették rá a ballábukat, míg rázúdultak a magasra emelt csákányukkal. Lassan kezdett kivilágosulni. Innen is, onnan is jöttek a felhők mögül a sugárkévék, s a fenyvesekkel tovarohanó hegycsipkéje ezüst ragyogású lett. Ahol egymás fölé hololdalt táncoló teraszok megmutatták a maguk galambszürke, sárga vagy tózöldes színét. Még ragyogtak rajtuk a dércsíkok. Egy-egy gerenda, ami a bányahidakat tartotta, ónixos rúdnak látszott, alant pedig a sok kiszórt cseréptörmelék, mint a véres föld, virított. Különösen szépen bolyongtak a bányában a napsugarak, s ahová értek, onnan gőzös pára szállt föl, mintha általuk lélegzett volna a föld. Vargyú, ez a tömzsi magyar volt itt a fölvigyázó. Általában a téglagyári parancsolók magyarokból kerültek ki. Olyan alakú volt, mint az évszázados fatörzs töve, csak épp, hogy mozgó lába volt, keze meg feje. Szokása volt fél órákon át elállni egy helyben. Ilyenkor csak a szeme járt áthatóan körbe-körbe a nagy bányán, s a hangja szállt, ha észrevett valamit.
1: Te! A lánc akad! Tartsd a szád! No! Robbanthatsz, putz!
0: Ezt a savós színű, mindenkit ellenőrző szemet gyűlölték és félték, s ezt a medvemély hangot. Ez a vargyó parancsoló pofont kapott ma délelőtt. Itt élt s a robotolt már vagy 15 éve Stregora gyárban. Szatír feje, állati érzéseket villogtató arca szeme volt. Duzzadt száját csak ritkán hagyta el szó, de belül annál jobban forrt ez az ember. Soha nem verekedett ez a Stregor, csak hallgatott, mint az állat, s akkor errefelé tört ki a dühe. Ölni, rabolni, gyújtogatni akart. A felesége, Markovska Anna, hozzá hasonló némber. Alig szólt a két ember egymáshoz, csak éltek bezárt ajtós ablak mögött. Izzó szemük parázslott a sötétben. Sorsjeggyel játszottak szüntelenül. Nem volt könnyű osztályról osztályra előteremteni a pengőket, de Markovska Anna a húzás előtti napon mindig lement a postára, és befizette a díjat. Három gyári ember összebeszélt egy negyedikkel, kit úgy hívtak, hogy Ámbos. Ámbos lent dolgozott a gyáriakkal a cseréprakodásnál. Hát ezen a napon úgy dél felé megjelenik loholva, integetve, vonítva Ámbos.
2: Stregor! Stregor!
0: Kik meghallották a hangját, leengedik a csákányt, s megfordulnak. Alig tör be Ámbos a bányakapun, mögötte a szandálos Johan iszkol. Ő meg Ámbosra kajabál.
2: Állj, Ámbos! Állj! Én akarom mondani!
0: Stregor mindjárt lent dolgozott. Persze leállt ő is, nyugodtan s rádült a csákányra. Nézte, fürkészte kutatóna feléje lóhul.

0: is szól, és int lelkendezve.
1: A fűnyeremény!
0: Stregor arcán dobálódzik a vér. Majd kifújja a szívit egy nagy sóhajjal. S most Stregor sarkon fordul. A bal kezével még csákányát fogja, de a jobb öklével úgy odavág Vardjónak, hogy ez megtántorodik. S ezzel, mint valami nagy majom, szökelve, csákányostul, már zúg alá Stregor a bányán, rázkódik mindene a pokoli örömtől, de még egyszer visszanéz azzal a vadállati arcával, s oda bömböli a bányászoknak. S lohol, majd, hogy befut, begázol a bányatóba. De csak magasba kapja a csákányát a parton, s belevágja a víz közepébe. S amint rohan körbe a tópartján, odahajítja a kesztyűjét, a kócos sipkáját, aztán eltűnik. Vargyó meg pislogva nyitogatja a szemét, s törli a nagy kék kendővel az orrát, mert vérzik. Ámbos, s a két gyári ember csak őt nézik, s a röhelyre fúvódott arcuk lelapul, s mielőtt Vargyó nekik vághatna, iszkolnak. A bánya pedig zsong. Cseppet se sajnálják Vargyót, s úgy magukban gondolják, én is odaütnék neki meg másnak is, ha megcsapnám a főnyereményt, de vannak itt sértettek is. Mert ha odaütött a vigyázónak, minek kiáltott rájuk is annyi ronda szót? Illő a szegényeket mindjárt lesajnálni, ahelyett, hogy vacsorára torra hívná össze a bandát, s gavalléroskodna. S rögtön elhatározták sokan, vesznek ők is sorsjegyet, de ha nyernek, másképp viselkednek majd. Bár úgy látszik, a szerencse épp a gonoszokat segéli. Közeleg napfény léptekkel a dél, Putz a robbantós már kész van a dinamitos lyukakkal, s viszi a 10 dekás patronokat, s engedi gyújtózsinórral a mélybe. Mert mikor a munkások ebédre kotródnak, akkor robbant Putz. Várják már a bányában, hogy a gyárkémény ebédidőt bőgjön. Most elbődül a duda. A csákányokat eldobják és sereglenek a járható utak felé. Mikor összeérnek, a Stregor. No lám, a Stregor gazdag ember már. Hát ilyesmi is történhetik. És tódulnak a kantin felé. A kantint ebédgőz töltötte meg. A tányérokon csörögtek a ledobott villák, olykor valaki nagyot kiabált, s az öklével döngette az asztalt. Erre mindenhonnan rátámadtak poharak evőeszközök zörgése közben. Piros, vérszínű gulyáslevest kanalaztak a hosszú asztaloknál, de az egyik még a kenyerét is megforgatta a sóban, aztán belemarkolt a paprikába, s telehintette vele a húsdarabokat. Amutt egy ember kislábasból tiszta fehér disznózsírt evett egy kanállal, néha hozzáharapva a kenyeret. A sarkon egy másik csak a hegyes paprikákat nyelte, talán a 10. Nem volt szava, a szemei könnyesek voltak, a homloka izzadt a kíntól, néha fölnevetett mégis, s a hasára csapott. Sokat ivott tegnap, s most kúrálta magát. Valaki azt kiabálta hangosan, hogy csönd legyen, Jasztrinszkiné elmondja, hogyan mentek el a holdbéli főnyereményért Stregorék. Gyorsan teletömték a szájukat 3-4-szeres falattal, s duzzadt pofákkal, olykor elfúlva figyelték a kicsi asszonyt.
2: Markovszka Anna máma már hajnalban nekiállt mosni. Tudjátok, se enni, se inni való nincs azoknál, csak szappan, mosólug, meg súrolókefe. Még sokan aludtak, de engem fölriasztott egy rossz álom, s így hallgattam, hogyan süvöltöz a keféje.
0: Mire első dudált a gyár, Anna már terítgette a vizes ruhákat. Ágyneműt, uraingét, s a magáét is. Jasztrinszkiné átment hozzájuk. Mondja Annának.
2: A kékítős vizet ne önsd ki, Anna, mert délfelé

0: Elé én is mosni fogok.
1: Jól van.
0: Mi bánt megint?
1: Hogy mi? Semmi.
0: Ti talán valamikor jólétben éltetek, hogy olyan nagyon rosszul esik a szegénység. Te is, meg az urad is, mintha betegjei lennétek a szegénységnek.
1: Jastrinszkiné, viheted a kékítőt.
2: Ekkor lökte be az ajtót Stregor, mint valami türelmetlen állatnak olyan szokott lenni az arca, mint a járomba tört bivajnak azzal a két nagy szemivel. De most a szája tátva a futástól alig bírt megállni, hogy a szekrénynek ne rohanjon, a szeme ide-oda kapkod, s kiabálja Annának.
3: Szedd magad rendbe! Szedd rendbe magad!
4: Nyertünk!
2: Anna csak maga elé teszi az örömtől a kezét, Stregor meg már rúgja le a bakancsot, veszi a lavort, beledűti a nagy fazék forró vizet, s azzal belecsap, nem törődik vele, hogy süti őt a víz, csak dörgöli a szőreit. Markovszka Anna meg a tükör elé áll rögtön, a haját átfésüli simára, leengedi magáról a házi szoknyát, ünneplőt húz, s tiszta inget dobod a Stregornak is. Az meg vetkőzni kezd. Mikor kiléptek, csak úgy ragyogtak.
1: Isten veled, Jastrinszkiné! Jó asszony voltál, gondom lesz rád.
0: Hát már vissza se jöttök?
1: Nem jövünk.
3: Nem. Nem jövünk vissza.
0: Hát a holmitokkal mi legyen?
1: A tied lehet minden.
0: Hát akkor Isten áldjon.
2: Stregor is kezet nyújtott. Markovszka Anna még egyszer rátekintett mosolyogva, s azzal futott az ura után, aki már a szárítónál volt. Büszkén egyszerre lépkedtek.
0: Milyen nagy szerencse. Amint kijönnek a bankból, rögtön úri ruhát vesznek. De hol fognak átöltözni? Aztán befutottam hozzájuk számba venni a kincseimet. Szekrény, komód, minden tárva nyitva. Kint pedig lógtak a ruhák. Azok is csak az enyémek lesznek. Nagy segítség az nékem. Kiárulok belőlük valamit, és jobb fajta teát vehetek a füves asszonytól a mellemre.
5: Hát attól nem féltél, hogy nem hiszi el neked senki az örök hagyást?
0: Cseppet se féltem. Ha valaki házra valót talál, miért ne hagyna teára valót a szegényebbre, nem igaz?
5: Igaz, igaz. Na csak folytasd.
2: Néhányan megint bekaptak a tányérjukba, mert hűrőben volt az ételük. Jastrinszkiné meg eltűnődött és folytatta.
0: Várjatok csak, mit hagytam ki? Hát őróluk nem tudok többet mondani, nem voltam velük. Legfőjebb elképzeltem néha, no, most már számolják a bankókat, aztán meg azt, hogy hová dugják. Nem lesnek-e rájuk tolvajok? Dél van. Hová térnek be enni? De inkább annak örültem, ami rám jutott. Szinte már gondot okozott, hogyan vigyem át magamhoz. Akkor, mint a nyúl jön ámbos lihegbe.
6: Hol az, Stregor?
0: Elmentek. Miért? Talán te is akarsz tőle valami ajándékot?
6: Jastrinszkiné, Jastrinszkiné, mondja csak, ölt már Stregor embert?
0: Rögtön tudtam, nem nyertek. Csak felültették őket. Mindjárt leszettem a kint lógó ruhákat. Visszalöktem a komót fiókot, becsuktam a szekrényt, aztán két lapáttal ráraktam a tűzre. Ha visszajönnek, főzhessen valamit, Anna. Ámbos volt a tanúm, hogy nem nyúltam semmihez. Aztán kulccsal lezártam az ajtót.
2: S most Jastrinszkiné fölmutatta a kulcsot, s ezzel visszahanyatlott a székre. A gondolatok s a beszédek útra keltek. Hát, ha mégiscsak nyertek, s ami tréfának indult, a végén bevág. Vargyú szemét beverte akár egy ablakot. Visszamere jönni a bányába? Vissza, vissza kell jönnie. Munka sehol. A népkonyhák még nincsenek fölállítva. Ha koldulni megy, ki ad ilyen fiatal erős embernek? aztán meg talán csak éjjel fognak hazaosonni lopva, s másnap reggel állít be Stregor a bányába. Akkor levonnak neki egy napot, s még büntetéspénzt. De vajon Vargyó szól erről az irodában? Hát, ha elhallgatja. Elbődült a duda. A kantinos szundító kutyája fölriadt tőle, s vadcsaholásba kezdett. Robogtak kifelé egymás után a bányászok. Három felé járt az idő. Már beleuntak abba, hogy Stregorra gondoljanak, vagy Vargyót nézzék, akinek a jobb szeme sötét gyűrűből véresen tekintett a világba. Vargyón semmi se látszott ezen kívül. Épp olyan volt, mint mindig. Hol ezen a teraszon állt, s verte a csizmáját a megyfa botjával, hol felkapaszkodott egy másik teraszra, szólt pár szót, aztán a bányaszekerekhez fordult, s intézte az új bányavezeték útjának feltöltését. Csak aki ránézett, s látta vérbe borult szemét, annak jutott eszébe rögtön Stregor. Ide hallották valamelyik gyárdudáját, ahol háromkor megállt a munka. Kicsit pihentek ők is. Vargyó föntartózkodott. Hospodár Janó a bányakapu felé mutatott, s látszott, nem tudja, nevessen vagy maradjon komoly. Mert a két szürke agyagfal között Stregor közeledett és Markovszka Anna. Azon, ahogy visszajöttek, nevetni kellett, de ahogyan ők jöttek, mint aki sír mellől jön, s az ünnepi ruha rajtuk, s mindeketten a földet nézték, mint Ádám és Éva a paradicsom kapujában, s mögöttük pallossal a láthatatlan angyal. Na most aztán mi lesz? Vargyó még fönt van, eléje megye, vagy csak idejön, s bevárja Stregor, míg ráakad a felvigyázó. S rámered azzal a véres jobb szemével. Vargyóból biztos kirobban a bosszú. Miért nem jönnek ezek is inkább holnap? S legalább ne ünneplőben. Markovszka Anna szinte észrevétlen visszafordult. Stregor egyedül maradt, s jött. Jött lehajtott fejjel előbbre. Sem gyorsan, sem lassan. Néha akaratlan megállt. Biztos nehéz gondolatok jártak a fejében. Mit csinál vele Vargyó? Hát, ha hiába jött vissza, mert kidobták. Kihűlt volt az arca. A járása, mint aki nem tudja, hogy a földön van-e. Csak nézte, hogyan bukkannak, merülnek elébe az ismerős arcok, és lépett teraszról teraszra. Az egész bányából csak Vargyót látta. A felvigyázó éppen aláereszkedett. Már hallotta, hogy a csákányok nem zubognak lent. A jobb szemén most zsebkendőt tartott. Mikor Stregort meglátta, elvette onnan. Most már Stregor csak a véres, fekete gyűrűs jobb szemét látta a bányából, s arra felé ment. Aztán megállt előtte, s feléje nyújtotta az arcát.
3: Üss vissza!
2: Az emberek pedig nézték. Belecsap-e a fölkínált arcba Vargyó, vagy sem? Valahogy fájdalmasabbnak látszott az odatolt arcba ütni, mint az, amikor Stregor hirtelen meglepően Vargyóba vágott. Vargyó vörös volt, de meg sem moccant. Hagyta, hogy Stregor várja, várja az ütést. Most minden szív megdobbant.
3: Menj a munkádra!
2: Stregor felsóhajtott és megfordult. Oda ment az egyik hatalmas agyagtönk elé. Állt előtte az ünneplő ruhájában. Látszott, egészen meg van zavarva. Fényes fekete csizma a lábán, szűk posztónadrág, zeke, és keskeny szélű kalapja a kezében, hova tegye azt a kalapot meg ezt a zekét. Vargyót pedig visszahúzta Stregor, mint a mágnes a vasat. Pedig fönt akart maradni.
3: Mit átod a szádat?
2: Stregor eldobta a kezéből a kalapot, s utána a zekét is. Csákányt keresett. Mindenkinek a kezében volt a magáé.
3: Most olyan nagy legény voltál. Bele tudtad vágni a csákányodat a tóba. Hát kihozni, nincs pofád.
2: Vargyú dobbantott, s olyant ütött megyfabottyával az agyagra, hogy eltört.
3: Nékem kihozott azt a csákányt, vagy kitiprom a beledet.
2: A dér még látszott szerte. Jéghideg volt, szívdermesztő a 8-10 méteres bányató vize, és Stregor nem tudott úszni. De Stregor elfelejtette ezt. Csak Vargyú vérbe borult jobb szemét látta, s reszkető ökleit. Hirtelen összehúzta magát, s ment a bányató felé. Vargyú csak addig nézte, amíg a bányató széléig ért. Aztán hátat fordított az egésznek, s bámulta összeszorított vadszájjal az agyagot. Ez alatt már Stregor derékig tiport a tóban. Nehezen, elakadva haladt. Az iszapos fenék visszatartotta. A fogai akaratlanul csattogtak a hidegtől. A szeméből, mintha kialudt volna a látás. Ment az ujjaival belekapaszkodva a hullámzó vízbe. Most lehajolt a tó alá, s csurgó arccal ismét kibukkant. A csákányt kereste. Hirtelen elmerült, aztán kibújt a víz alól, és karjaival a hullámokba csapott, mint a kutya, rángatta ügyetlen karjait az oldala mellett, és csizmás lábával idétlenül rugdalta a vizet. Nehéz zihálása kihallatszott a partra, és a közepénél hirtelen alámerült, mint az ólom. Gyűrűk futottak körbe fölötte. Vargyú pedig süketen, bódultan a szürke agyagteraszt bámulta. Minden gondolata megállt, csak a vér zúgott a testében le, föl, mint valami őrjöngő, elszabadult vonat. A hangok, a kiáltozások meg akarták őt fordítani, kiabálni akart ő is. De nem volt erő, ami megfordíthatta volna őt tengelye körül. Odafagyott a szürke agyagteraszhoz. A többiek már hozták Stregort. Teste elhagyta, a feje hátra esve, szeme lehunyva. Olykor még vizet hányt ki magából. Vargyú a hátában érezte a sok szemet. Valakinek a rendelkező hangját hallotta.
3: Rá a kabátra! Üljél szépen! Itt a pálinka! Ide a sarokját! Fogjátok meg négyen!
2: Vargyú úgy érezte, hogy nem szabad megfordulnia. Csak figyelte kigyúlt arccal a távolodók zaját. Csönd volt. Szokatlanul nagy csönd a bányában.
4: Mi az? Elmentek. Itt hagytak valamennyien.
2: Megfordult. Stregorral már a bányakapunál jártak, mellette egy csákányos ment, aki mindig fölemelte a lehanyatló karját. A többiek pedig itt voltak. Csak csöndben álltak és nézték. Vargyú nem szól rájuk. Még aztán maguktól meg nem ragadták újból a csákányt, s lassú csapásokkal boncolni kezdték az agyagot.

Gelléri Andor Endre a Csákányos című novelláját, Pap János, György László, Ambrus András, Almási József, Bazilides Zoltán, Győri Ilona és Petényi Ilona adta elő. Szerkesztette Furkó Zoltán, rendezte Vadász Gyula. A hangfelvétel 1980-ban készült. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik. Rendszerváltó népünnepét rendeznek jövő szombaton a parlament előtt az új országgyűlés alakuló ülése után. Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, közben Kijev közölte, több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozniuk. Idehaza holnap kezdődik az érettségi időszak, több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról közép- és emelt szinten. Napos idő lesz a hét elején, néhol 28 fok is lehet, szerdától várható kisebb lehűlés és csapadék. Mondom a részleteket. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, majd a Kossuth téren díszszemlével és zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepének nevezett program. Mészáros László összeállítása.
2: A Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást.
3: Április 12-én a Tiszapárt történelmi győzelme után karneváli hangulat és valóságos utcabál kezdődött Budapesten. A városban még tűzi játék is volt, a buli sok helyen még hajnalban is tartott. Már az Országházban tartott első sajtótájékoztatóján beszélt Magyar Péter egy rendszerváltó népünnepéről, amelyet az új parlament megalakulására és miniszterelnöki beiktatására időzítenének.
4: Az alakulőülés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy, országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
3: A korábbi ígéretet most újabb részletek követték. Magyar Péter vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy a megválasztását követő rendszerváltó ünnep helyszíne a Kossuth tér és a parlament előtti rakpart lesz. A leendő kormányfő kiemelte, hogy a rendszerváltás utáni országgyűlés alakuló ülése 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön. Megválasztása, eskütétele és beszéde 15 óra körül kezdődik. 16 órától pedig díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély a Kossuth téren. Magyar Péter bejegyzésében úgy fogalmazott, megválasztása után egy fergeteges bulival lépünk át a rendszerváltás kapuján.
1: Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett a Lánchíd lábához Karácsony Gergely jövő péntekre, egy nappal az új országgyűlés alakuló ülése előtt. Magyar Péter ezt udvariatlannak és károsnak nevezte. Az ügy kapcsán a főpolgármesteri hivatal azt írta, azért tervezik a koncertet péntekre, hogy az ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását és a leendő kormányfő rendszerváltó ünneplését. A főpolgármester azt is megjegyezte, megfontolják a felvetéseket és keresik a megfelelő megoldást. Ambrus Róbert összeállítása.
5: Gyakorlatilag néhány száz méter választja el egymástól Magyar Péterék szombati rendszerváltó népünnepéjét, Karácsony Gergelyék pénteki rendszerbúcsúztató örömkoncertjétől. Karácsony Gergely egy videóban azt mondta, azért szerveznek egy nappal korábbra örömkoncertet, mert ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
6: Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket, leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyarázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak. Csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
5: Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre. Így reagált Magyar Péter Karácsony Gergely videójára. A leendő miniszterelnök azt a kérdést tette fel, hogy a bulit a csődben lévő főváros vagy Karácsony Gergely fizeti-e. A Telex cikkéhez hozzászólt Magyar Péter. Azt írta, szerinte kifejezetten káros és udvariatlan dolog volt, hogy a főpolgármester bulit szervezett egy nappal az ő eseményük, vagyis a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé. Az Index levelet írt a főpolgármesteri hivatalnak, amiben azt kérdezte, mit szól Karácsony Gergely a leendő miniszterelnök szavaihoz, lefújja-e a koncertet, vagy áthelyezi-e azt más időpontra. Arra is rákérdeztek, hogy ki finanszírozza a rendezvényt. A főpolgármesteri hivatal azt válaszolta, azért szervezik péntekre a koncertet, hogy az ne zavarja az új országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket. Közölték azt is, hogy a felvetéseket megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, vagyis előfordulhat, hogy mégsem lesz koncert egy nappal Magyar Péterék rendszerváltó ünnepe előtt. A koncert finanszírozására vonatkozó kérdésre a főpolgármesteri hivatal nem válaszolt.
1: Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról, miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek. A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjújában hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a Hagyományok Házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt mondta, döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tar Zoltán, leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják. Közben a leendő egészségügyi miniszter lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt. Hegedűs Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak. Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. A Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következik. A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy látja, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színrelépése szétzilálta a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor a 2009-es Kötcsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
7: Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér alapjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Szlovákia támogatja Ukrajna-Európai Uniós csatlakozását. Ezt állítja Volodymyr Zelenszkij azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Jerevánban. Részletek Ambrus Róberttől.
5: Hamarosan Kijevbe látogat a szlovák miniszterelnök, az ukrán elnök pedig Pozsonyba. Erről állapodott meg szombaton Robert Fico és Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Volodymyr Zelenszkij szerint Pozsony kész arra, hogy a csatlakozási folyamat tapasztalatait megossza a kijevi vezetéssel. Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket, mondta az ukrán elnök. Szlovákia azt szeretné, hogy baráti legyen a két ország kapcsolata. Ezt a szlovák kormányfő közölte az egyeztetés után. Robert Fico hozzátette, hogy hétfőn az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján személyesen személyesen is találkozik Volodymyr Zelenszkijjel. A szlovák miniszterelnök kitért az ukrajnai háború rendezésére is. Szerinte Ukrajna jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Pozsony és Kijev kapcsolata két hete még feszült volt. Azok után romlott meg látványosan a kapcsolat, hogy hetekig nem kapott Szlovákia kőolajat a barátság vezetéken. Robert Fico Orbán Viktorhoz hasonlóan azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy szándékosan nem engedi át az orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra. Robert Fico még akkor is ezt hangoztatta, amikor újraindult az olajszállítás. Csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták, mondta akkor a szlovák kormányfő. Volodymyr Zelenszkij a biztonsági garanciák egyik legfontosabb feltételének tartja az uniós csatlakozást. Az európai vezetők között azonban nincs egyetértés arról, hogy Ukrajna mikor lehet teljes jogú tag. A horvát miniszterelnök a legutóbbi uniós csúcson arról beszélt, nincs realitása annak, hogy Kijev a következő években teljesíteni tudja a csatlakozás szigorú feltételeit. A német kancellárnak az a véleménye, hogy Ukrajnának területi áldozatokat kell hoznia a békéért és a csatlakozásért. Friedrich Merz szerint Volodymyr Zelenszkijnek azzal kellene meggyőznie az ukrán embereket a területek átadásáról, hogy Ukrajna így lehet az unió tagja. Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást, egyszer remélhetőleg békeszerződés születik Oroszországgal, akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukránnak lenni, mondta a német kancellár. A Politico a héten arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak és részt vehet több uniós támogatási programban.
8: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Részletek Iváncsik Attilától.
9: Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkiv városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légi veszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett két olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
8: A NATO szétesésétől tart a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a helyzet komoly, és ezt a veszélyt fenyegetőbbnek tartja, mint a külső ellenségeket. A Transatlanti Szövetség súlyos állapotát jelzi az is, hogy az Egyesült Államok első lépésben 5000 Németországban állomásozó amerikai katona kivonását jelentette be. Donald Trump azt követően döntött így, hogy Friedrich Merz német kancellár azt mondta, Irán megalázta Washingtont a béketárgyalások során. Trump szerint Merznek fogalma sincs, hogy miről beszél. Kanalas Lili összeállítása.
10: Chicago íze olvasható egy étterem reklámján Landstuhlban. A nyugat-németországi településen több üzlet angolul is hirdeti szolgáltatásait, mivel a Ramstein légibázis tőszomszédságában fekszik, ahol az 1950-es évek óta állomásoznak amerikai katonák. A helyiek szerint a hadsereg komoly vásárlóerő a régióban. Az amerikaiak munkahelyeket teremtettek, házakat és lakásokat béreltek. Régen sokan abból tudták visszafizetni a jelzálog hiteleket, hogy kiadták a kis lakásokat a katonáknak. Hozzájárulnak a régió jó gazdasági teljesítményéhez, mondta egy nő. Ez azonban hamarosan megváltozhat, miután az Egyesült Államok hadügyminisztériuma bejelentette, hogy 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát. A hivatalos közlés szerint a csapat kivonásra fél éven belül sor kerülhet, sőt akár a tervezetnél több katonát is hazahívhatnak. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, jóval több emberről van szó, mint 5000 fő, fogalmazott Donald Trump. A csapat kivonásról szóló bejelentés egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz a hét elején úgy nyilatkozott, az Egyesült Államoknak nincs stratégiája az iráni konfliktusra, és a Perzsa állam megalázta Washingtont az akadozó béketárgyalásokkal. Az amerikai elnök szerint viszont a német kancellárnak fogalma sincs, hogy miről beszél. A német védelmi miniszter a csapat kivonási tervekre úgy reagált, hogy az amerikai katonák jelenléte Európában, különösen Németországban, mind Berlin, mind Washington érdekeit szolgálja. A NATO szóvivője közösségi oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve próbálják megérteni az amerikai döntés részleteit, amely hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe. A transatlanti közösség szétesésére figyelmeztetett viszont a lengyel kormányfő. Donald Tusk szerint a katonai tömbre ez jelenleg nagyobb veszélyt jelent, mint a külső ellensége.
8: Kemény üzenetet küldött az irániaknak Donald Trump. Azt mondta, ha rosszul viselkednek, folytatni fogja az ellenük vívott háborút. Az amerikai elnök egyúttal jelezte azt is, hogy nem igazán tetszik neki a Teherán által összeállított 14 pontos javaslat, amelyben a hadműveletek befejezését és az amerikai erők kivonását kérik a régióból. Részletek Buka Bence és Mikia György összeállításában.
11: Új propaganda plakát jelent meg az iráni főváros egyik központi sugárútján. A képen Donald Trump elnök száját a hormuzi szoros varja be, a fárszi és angol nyelvű felirat szerint pedig az amerikai elnök a töréspont előtt áll. Bár az iszlám köztársaság kommunikációja magabiztos, a teherániak mindennapjait érezhetően befolyásolja az amerikai blokkád és a törékeny tűzszünet. A helyiek arról panaszkodnak, hogy az iráni fizetőeszköz elértéktelenedése miatt minden egyre drágább. Jelentős inflációt tapasztalunk, ami az elmúlt két hétben sok aggodalmat okozott mindenkinek. Az árak napról napra emelkednek, még a legapróbb dolgok is, panaszolt egy teheráni tanár. Irán egy 14 pontból álló javaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak, amelyben az ellenségeskedés végleges befejezését és az amerikai erők teljes kivonását kéri a régióból. Ezt jelentette be az iráni állami hírügynökség. A pakisztáni közvetítőkön keresztül átadott tervben Teherán 30 napos határidőt szorgalmaz a legfontosabb kérdések megoldására, és ahhoz, hogy a tárgyalások a háború befejezésére összpontosítsanak egy ideiglenes fegyverszünet helyett. Irán követelései között szerepel az amerikai csapatok kivonása az ország határai közelében fekvő területekről, valamint olyan gazdasági lépések, mint a befagyasztott vagyon felszabadítása, a szankciók enyhítése és kártérítés fizetése, valamint a tengeri blokkád feloldása. A javaslat emellett az ellenségeskedés befejezését szorgalmazza több fronton, többek között Libanonban. Donald Trump a közösségi médiában jelentette be először, hogy készhez kapta az iráni béketervet. Az elnök azonban úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy Irán kellő árat fizetett az elmúlt 47 év bűneiért ahhoz, hogy béke születhessen. Az elnök később újságírói kérdésre reagálva közölte, nem zárja ki a hadműveletek folytatásának lehetőségét Irán ellen. Azt elmondhatom, hogy ha rosszul viselkednek, semmi nincs kizárva. Majd meglátjuk, de mindenképpen megtörténhet, fogalmazott Donald Trump. A jogszabályok szerint az amerikai elnöknek 60 napig van felhatalmazása hadműveleteket indítani. A határidő leteltét követően kongresszusi jóváhagyásra van szüksége a hadsereg bevetésére. A határidő szombaton járt le, Donald Trump azonban többször kifejezte, véleménye szerint ez a korlátozás alkotmányellenes.
8: Itt a krónika. Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, tehát minden adminisztratív akadály elhárul az útjából, és meg tudja hozni azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna szerint a határidő viszont nagyon szűkös és rengeteg feltételt kell teljesíteni. Magyar Péter a hét közepén Brüsszelben egyeztetett az Európai Unió vezetőivel. A leendő miniszterelnök szerint nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. Összefoglaló Kis Júlia Lillától.
12: Szerdán utazott Brüsszelbe Magyar Péter, ahol az Európai Unió vezetőivel egyeztetett.
13: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Brüsszelből.
12: A leendő miniszterelnök útközben arról beszélt, hogy több címen is jár pénz Magyarországnak. Ezek között a legnagyobb tétel az európai helyreállítási alapból lehívható több mint 10 milliárd euró, vagyis több mint 360 milliárd forint.
13: A Tisza egyik legfőbb vállalása és Magyarország egyik legfontosabb érdeke, hogy haza tudjuk vinni a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, a hazánknak járó sok milliárd euró. eurós uniós támogatásokat.
12: A helyreállítási alapból lehívható forrásból hazánk 6,5 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatásként, 3 milliárd 900 milliót pedig hitelként kaphatna meg. A Tisza párt elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével is tárgyalt Brüsszelben. A leendő miniszterelnök az egyeztetések után konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, majd közölte, miniszterelnökként a május 25-i héten tér vissza Brüsszelbe, hogy megkössék a szükséges megállapodást.
14: Mindenki megfeszítetten dolgozik azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen, hiszen az újjáépítési alapnak a pénzeit, ezt a több mint 10 milliárd eurót addig kell lehívni, erre különböző konstrukciók vannak. Végbeszéltük az elnök asszonnyal azt, hogy az úgynevezett 27 mérföldkövet teljesíteni fogjuk.
12: Az Európai Unió részéről a legfontosabb elvárás a korrupció elleni fellépés és a források megfelelő felhasználása. Ennek érdekében a Tisza kormány tervei szerint létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, kibővíti az integritás hatóság jogköreit, új közbeszerzési és új vagyonnyilatkozati jogszabályokat alkot, és több korrupció ellenes intézkedést hoz.
15: Bizonyos alapokhoz való hozzáféréshez nagyon szűk a határidő, és itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezt teljesíteni.
12: Erről az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa beszélt. Máté Réka Zsuzsánna szerint rengeteg feltételt kell teljesíteni.
15: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
12: Az újjáépítési források megszerzéséhez szükséges jogi feltételeket augusztus végéig kell teljesítenie az új kormánynak, a támogatásokkal pedig december 31-éig kell elszámolni.
8: Újabb lendületet vettek az állampapírvásárlások. A választásokat követő egy hétben csak nem 100 milliárd forint értékben adtak el különböző állampapírokat. Egy héttel korábban ez a 60 milliárd forintot sem érte el. A lakosság számára a kockázatmentesség és a kamatadómentesség a legfontosabb. Jelenleg a fix MÁP a slágerpapír, mert a jelenlegi inflációs környezetben a 7%-os éves kamat vaskos reálhozamot jelent, mondta Tóth Levente pénzügyi elemző.
16: A legnépszerűbbnek most a fix MÁP számít, hiszen ez 7%-os kamatot ad, és ez, ha megnézzük az inflációt, ami jelenleg 2% alatt van, ez több mint 5%-os nyereséget jelent, tehát reál kamatot jelent, pénzromlás fölötti kamatot jelent, és ráadásul ezt még adómentesen kapják meg a befektetők, hiszen az állampapír után nem vonnak SZJ-t és SZOSZ-t sem.
8: Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál. A bankok az átutalások költségeit is emelik, ezért Gergely Péter pénzügyi elemző azt javasolja, válasszunk más, a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot.
17: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80-100 000 forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több 10 000 forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk, és pár dolgot változtatunk.
8: Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját, ismertette Diekis Virág néprajzkutató.
18: Petri Pálné, Szigeti Gyulai Ilona éppen Amerikában járt egy körúton, hiszen ő a kultuszminiszteri államtitkárnak a felesége volt, és ott látta, és követendő példaként hazahozta ezt az anyák napi ünneplést, úgyhogy az ifjúsági Vöröskereszt szervezésében 1925-ben szervezték az első anyák napját a dohánygyári munkások gyermekeinek elsősorban, tehát most már a 100 évét betöltötte az anyák napi ünneplés.
8: Holnap kezdődik az érettségi vizsgaidőszak. A maturálóknak először írásban kell számot adni tudásukról. A magyar nyelv és irodalom vizsga hétfőn reggel 9 órakor kezdődik. Az érettségi az első olyan nagyobb megmérettetés a fiatalok életében, amelynek tétje van a jövőjükre nézve. Emiatt sokan szoronganak, fogalmazott a közmédiának nyilatkozó gyermekpszichológus. Földi Rita azt javasolta, hogy a diákok most már a nyugalomra fókuszáljanak. A szakember azt mondta, vannak olyan gyakorlatok, amelyek segítik a stresszoldást.
19: Ezek különböző légző gyakorlatok lehetnek, tehát a levegővételre koncentrálás, a hosszú kifújása a levegőnek, közben lehet olyan gondolatokat, hogy hogyan fogok túljutni rajta. Eleget készültem, beletettem az effortot a felkészülésbe, és hogyha beletette, akkor bízzon is magára annyiba, hogy sikerülni fog az az érettségé.
8: Kedden a matematika írásbeli következik, majd a történelem és az idegen nyelvek, a szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten pedig június 15-én kezdődnek. Súlyos csapadékhiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb, Budapesten az Ínségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta Szegi Attila szóvivő helyettes.
20: Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
8: Elkezdődött a hajózási főszezon a Dunán is. A Dunakanyar különösen népszerű úti cél, a hazai vendégek mellett a nemzetközi járatokon is egyre több a turista. Ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változhat egyes járatok menetrendje. Bakos Norbert tudósított Esztergomból.
21: Folyamatosan érkeznek a turisták, ezek a nemzetközi nagy hajók, amelyek végigmennek a Dunán és a különböző csodálatos városokban, mint Esztergom is megállnak. A Dunakanyar meg maga az egyik legszebb látványt nyújtó szakasza a folyónak, és itt ilyenkor nagyon sokan hajón keresztül közelítik meg Esztergomot. Ugye a legfőbb úti célok Budapest, Vác, Visegrád, Esztergom vonal. Innen egy klasszikus menetrend szerinti hajóval 3-4 óra alatt érhetünk fel Esztergomig, és persze bárhol kiszállhatunk, de vannak gyorsabb megoldások is, a szárnyas hajók is nagyon népszerűek. A hajózási szezon és a járat sűrűségekkel kapcsolatban érdemes folyamatosan tájékozódni.
8: Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén. A hazai szállodákban szinte mindenhol teltház volt. Kis Róbert Richard turisztikai szakújságíró elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, és rengetegen mentek a Balatonra is.
22: A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május elsői időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
8: Időjárás jelentés. Napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Éjszaka általában 3 és 9, napközben 23 és 28 fok közötti hőmérséklet várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz. Budapesten 21 órakor 15 fokot mértek, a légnyomás 1019 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Ez volt a késő esti krónika. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
23: Műsor ajánlott. Énekesek egymás közt. Hangképzés és előadó művészet.
24: A fő hajtóerő az volt, hogy nagyon szerettem volna magyarul énekelni, és azért kezdtem el intenzívebben olvasni verseket, mert magam szerettem volna magyar dalszövegeket írni, és hogy egy kicsit jobban belehelyezkedjek abba a helyzetbe, hogy hogy lehet játszani a magyar nyelven. És egyébként azóta is időről időre visszanyúlok a költészethez, a magyar versekhez.
23: Az este. A házigazda Gulyás Dénes operaénekes, vendége Harcsa Veronika jazz énekesnő. Gondolatébresztő beszélgetés hétfőn 19 óra után a Kossuth Rádióban.
25: Nagyok. Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. nyitott, kedves, mindenkivel szótértő pásztor a népének, ám akár a kék szakálló, lelke hetedik szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradi Rét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész, várj önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
0: Nagyok, arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor, hétfőn este, 19:30 után a Kossuth Rádióban. 56-70.
2: Beszolgáltatás, padlássöprés, kuláklista. Egy rendszer, amely lépésről lépésre számolta fel a paraszti önállóságot. De mit tett mindez a falusi társadalommal, és hogyan vezetett el a nyílt ellenállásig? Erről szól a Kossuth Rádió történelmi műsora.
0: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este, 19:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Ez a Sportvilág.
4: Versenyben maradt a Ferencváros a bajnoki címért, előnyben a Paksa bronzért. 3 év után visszajutott az első osztályba a Honvéd. Szoboszlai gól és gólpassz, és Liverpool vereség a Manchester United ellen. A Győr nyerte a női kézilabda magyar kupát. Kimi Antonelli 3. futamgyőzelmét aratta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
3: Sportvilág.
4: Ma mind az aranyérem, mind pedig a bronzérem szempontjából fontos mérkőzéseket rendeztek az NB1-ben. A fővárosi rangadón a bajnoki álmai életben tartása miatt a Ferencvárosnak nyernie kellett volna az ősi rivális otthonában, Újpestről Regős László Pál tudósít.
6: Az utolsó fordulóban dől majd el a labdarúgó NB1 bajnok csapatának kiléte. Újpest-Ferencváros a derbin 0-5. A 19. percben Zakariasen góljával szerezte meg a vezetést az FTC, egy oldalszabadrúgást követően Gruber tette vissza középre, és az üresen maradt kapuba fejelte Zakariasen a labdát. Az első félidő derekán az újpestiek előtt is adódtak lehetőségek, igazán nagy helyzet talán nem volt, vagy kapura lövés, minden esetre tartotta magát az Újpest, és benne volt a levegő, hogy esetleg egyenlítenek. Ennek ellenére a 40. percben újabb Fradi gól született. Kanikowski 23 méterről óriási erővel lőtt a bal felső sarokba. A második félidő elején is jött egy FTC gól Gruber beadásából. Joseph az ötös vonaláról jobbal balkapufától be a bal felső belőtte, és itt már talán véget ért a mérkőzés lényegi része, mert innentől totális ferencvárosi fölény, mert hogy a 64. percben aztán Joseph még egy gólt szerzett, megint csak Gruber gólpassz. A lelátón az újpesti szurkolók ezt nehezen viselték, és a rendes játékidő utolsó negyed órájából nagyjából 10 perc azzal telt, hogy megpróbálták megtámadni a ferencvárosi szurkolókat. Ment a szócsata, a szájkarate, fáklyák is röpködtek ide-oda, a biztonsági szolgálat és a rendőrök viszont megakadályozták azt, hogy összecsapjon a két szurkolótábor. Folytatódhatott a mérkőzés 10 perc kényszerszünet után, és a 99. percben még jött a slusszpoén. Abufani az oldalvonaltól balról középre évelt egy szabadrúgást, és senki nem ért hozzá, a labda behullott a bal felső sarokba. Ezzel a Ferencváros magabiztosan győzi le a nagy rivális Újpestet, és ez a győzelem azt jelenti, hogy a 33. fordulóban dől majd el, hogy az Eto FC Győr vagy az FTC lesz a labdarúgó NB1 bajnoka. Újpest-Ferencváros 0-5.
4: A mérkőzés után természetesen a vendégek voltak elégedettebbek. Halljuk elsőként a vezetőedzőjüket, Robi Kint, akit Farkas Márton kérdezett.
7: Gratulálok ez a magabiztos győzelemhez. Miben láttam a csapata igazi erejét?
26: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek.
7: A gólok nem csak minőségiek voltak, hanem az időzítésük is, azt gondolom, hogy igazán jó volt a Ferencváros szempontjából. Mi volt annak az alapja, hogy ilyen jól tudták menedzselni ezt a mai összecsapást?
26: Igen, az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikowski egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal sikerült 2-vel növelni az előnyünket. Az egész szezonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az, ami talán végleg lezárt ezt a mai mérkőzést, és nagyon nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is akár ide említhetném Kanikovszki mellé Zakariás Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán.
7: Talán szimbolikus is, hogy ugye Zakariás Szent meg a Kanikovszki talált meg be, mert a fontos gólok szerzői, és talán azt is mutatja, hogy azért a tapasztalat, ami megvan ebben a csapatban, az most ilyen kérezett helyzetben az abszolút kifizetődik, ezt hogy látja.
26: Igen, ezért is küldtük ma a pályára Zakit és Gabit, mert tudjuk jól, hogy ilyen gólokkal és ilyen teljesítménnyel tudják segíteni a játékunkat, és az első fél időben nagyon örültem, hogy ezt a két vezetőgólt sikerült megszerezni. Persze az ellenfélnek is voltak helyzetei az első fél időben, időnként igen jó focit láttam onnan is. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
4: Az újpestiek érthetően kevésbé lehettek elégedettek, következzen Szélesi Zoltán vezetőedző értékelése.
7: Pár napja volt egy olyan mondat, és egyben óhaja, hogy jól lenne nem lerombolni azt, amit eddig felépítettek itt a tavasszal. Ez történt ma?
1: Hogy nem mondjak olyat itt a dühömben, a érzelmi kis háborúmban, ami esetleg valaki ténylegesen súlyosan megbántana, inkább nem válaszolok erre, jó? Ezt majd holnap tiszta fejjel inkább nyugodtabban válaszolok erre, nagyon szívesen. Nyilván nem erre készültünk, úgyhogy ezt majd holnap tiszta fejjel, túlságosan indulatos vagyok most, mert nem válaszolok erre.
7: Közésből van olyan pillanat, amit sorsfordítónak vagy döntőnek tudna megnevezni?
1: Nehéz olyan pillanatot kivenni, de mégis ki kellene talán, akkor azt gondolom, hogy a harmadik kapott gól. 2-0-es fordítvezetés után azt gondolom voltak helyzeteink, akár az Árnának a helyzetére gondolok, amivel gólt lehetett volna elérni, lehet, hogy más lett volna akkor a mérkőzésnek a képe. Úgyhogy a harmadik találatot abszolút nem akarom, és nem is szeretném a játékvezetőket semmilyen rossz színben feltűnt, de nekem lesnek tűnt, de megvan a szabály erre, labdaváltás, labdabirtoklás váltás történhetett, esetlegesen még egyszer mondom, nem befolyásolta talán úgy a mérkőzést, de számomra mégis az a harmadik kapott gól. 2-0, azt gondolom, hogy a fél időben felráztuk a srácokat, azt gondolom, hogy egy-két jó akciót sikerült kialakítani, ezt góra kellett volna váltani, és akkor talán másról beszélhetnénk most itt.
7: A legnagyobb lehetőséget ott a Jojić-Matko összjátéknál, vagy akciónál látta a gólszerzés?

0: Ferencvárosnak itt a derbik tekintetében ezt mi hamarabb meg tudják szakítani, mert azért érződik, azt gondolom, a frusztráció meg a feszültség itt a stadionban is.
1: Sajnos igen, bizonyára, hogy nyomot hagyott, és talán a legfájdalmasabb, hogy ennyi embert ki tudtunk csalni a derbire, és nyilván nem arra készültünk, nem ezt szerettük volna nekik adni, mutatni, úgyhogy ebből kiindulva is biztosan, hogy ez egy fájdalmas pont, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult a ma este.
2: Újpest-Ferencváros tehát 0-5, győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záróforduló előtt hátrányuk egy pont az églovas Győr mögött. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első mai mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 2-2-es félidő után 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tolnaiak pontszámban utolérték, és meg is előzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. És akkor halljuk itt is az érintetteket. Cingerkocka Herrietta elsőként a paksiak mesterét, Bognár Györgyöt kérdezte.
3: Gratulálok a győzelemhez. A rutin meghozta az átütő erőt, a hatékonyságot, amit látni szeretett volna?
4: Köszönjük szépen, szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de a rutinosabb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nagyon hatékonyan játszottunk ma, szerintem célirányosan is. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek, mert küzdenek. Ebből jelesre vizsgáztak ma is.
3: És voltak szép egyéni villanások is. Mivel ingatták meg a Debrecent?
4: A második fél elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött.
3: És aztán cseréjezeke is betalált. Miért érezte már ott a fél időben a Bévárdizeke cserét?
4: Mert egy kicsit visszafogott volt a Zsombor itt a jobb oldalon, és a Siével már játszottuk annak ellen, hogy ballábas a jobb oldalról befele játékot. Gondoltam ebből is, hát gólt is szerzett, tehát azt gondoltam, hogy ebben hatékonyabb lesz ma, így aztán a két ballábas játszott a két szélén.
3: A döntőt megnyerték, mert hogy így nevezte ezt a mérkőzést, szóval a bronz is meg lesz?
4: Hát nagyon remélem, egy mérkőzésünk van, azt meg kell nyerni, mert különben nem biztos, de szerintem nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
2: Bognár György után következzen a debreceni védő Kusnyér Erik értékelése.
3: Kétszer gyorsan talpra állt a Debrecen. Hogy érzed a harmadik paksi gólnál? Miért nem jut egyből a válasz?
5: Tipikus paksi gól szögletből. Pattant egyet. Szerencse volt, pont hozzájuk pattant. Vonalnál már egy méterről berúgta. Nem tudom hozzászólni.
3: A 78. percben vizsgálódott a VAR, és kommentátorunk úgy fogalmazott, hogy ő már látott ilyenért büntetőt. Te?
5: Én pontosan nem láttam, milyen epizódos volt, de fiúk mesélték, hogy mi már kaptunk ilyen büntetőt, vagyis nekünk rúgtak, úgyhogy egyszer elszítélnek, egyszer azt. Én nem tudom, mit szóljak hozzá. Igazából ez újra kell nézni a meccset, és akkor majd látom, hogy tényleg az volt, hogy nem, most nem tudok róla nyilatkozni.
3: Milyennek érezted egyébként a meccs lélektanát, illetve a paksi letámadásoknál mennyire érezted, hogy tanácstalanok vagytok?
5: Teljesen partiba éreztem első fél időben, sőt másodikba is. Megvoltok a helyzetek, támadtunk is, de kaptunk egy szögletből gólt, utána másodikat is gyorsan kaptunk. Ez az utolsó gól már csak a hótartán volt paksnak, úgyhogy ez már nem számított semmit az utolsó gól, de nem erre az eleménye számítottunk, amikor jöttünk ide Pakshoz.
3: Viszont a következő mérkőzés az Újpest ellen lesz.
5: Nyilván más nem elfogadható, csak 3 pont, úgyhogy minden bele kell adni a hazai mérkőzésen.
2: És akkor az NB1 után irány a másodosztály, ám a Honvéd célja épp az ellenkezője volt ennek, irány az első osztály. Az NB2 28. fordulójában a kispestiek Szegedre látogattak, a mérkőzést Katona László tekintette meg a helyszínen.
6: 3 év után ismét NB1-es a fővárosi együttes, Szeged-Budapest Honvéd 0-0. Egyszerű volt a képlet, ha nyernek a kispestiek, vagy a Kecskemét nem szerez több pontot náluk, akkor feljutnak a budapestiek az élvonalba 2 sikertelen idény után. A szegediek matematikailag még nem voltak biztos bennmaradók, de a tiszapartiak számára már csak úgy csordogált a bajnokság, hiszen a középmezőny tagjai. A 10. percben a hazai borvető fejelhetett 11 méterről, a 43 éves kispesti kapus tújve oldalra dőlt, így védve a szegedi támadó bólintását. Valójában ez az egy helyzet volt, ami valamire való is volt az első félidőben. A kispestiek Gyurcsó révén egy lesgolt lőttek, de már 2 ütemmel a befejezés előtt is látni lehetett szabad szemmel, ebből nem lesz érvényes gól. A második játékrészben a kitartó vendégdrukkerek, lehettek 200-an, buzdították övéiket. Feckó Tamás 2-t is cserélt, Kállai és Nyers érkezett a pályára. Utóbbi indította az 56. percben Szabót, aki 9 méterről spiccel a bal kapufa mellé lőtt. lőtt. A 92. percben Tóth Gábor Kristóf fejelt 5 méterről, csontos a gólvonalról fejelte ki a labdát, védve a gól nélküli döntetlen.

0: Mivel az üldöző Kecskemét kikapott Kozár Mislenyben, így a kispestiek valójában teljesen mindegy volt, hogy milyen eredményt érnek el Szegeden, feljutottak az élvonalba. Szeged-Budapest Honvéd 0-0.
1: A kispestiek vezetőedzője Feckó Tamás Katona Lászlónak értékelt a feljutást követően.
2: Feckó Tamás, a Honvéd vezetőedzője, gratulálok, már azért kapott egy kicsi folyékony nedűt, de hát ez gondolom ilyen esetben természetes. Örül gondolom azért a feljutásnak.
3: Igen, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. Szerettük volna a mai mérkőzést megnyerni, győzelemmel hazamenni, de a lényeg az, hogy két forduló vége előtt megvan a feljutás, tényleg egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, ahol voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért.
2: Milyen volt ez a mai meccs a Szeged ellen? Brusztulósnak tűnt.
3: Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg. Kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy órás az ittszerünk a második fél idő közepén. Inkább azt mondom, hogy a mezőny játék folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadó játékban.
2: Egy már védjegyévé válhatott, hogy a másodosztályban az első osztályba feljuttatja az aktuális csapatát. Mi a titok nyitja?
3: Az, hogy dolgozni kell, meg hinni a játékosokba, a játékosoknak meghinni az edzői stáb munkájába, úgyhogy ez ettől fontosabb nincsen. Már ha beletesszük a munkát, és hagynak dolgozni, az nagyon fontos tényező, és akkor annak van eredménye.
1: Az MB2 többi mai mérkőzésén Kozár Mislen Kecskemét, tehát 2-1, BVSC Videóton 1-0, Mezőköves Csákvár ugyancsak 1-0, Tisza Kécske Békés Csaba 2-0, Karcag Szent Lőrinc 0-1, Soroksár Ajka 3-1. Az első feljutó Vasas holnap az utolsó előtti helyre visszacsúszó Budafokot fogadja, a sereghajtó pedig jelenleg a Békés Csaba. A Veszprém csapata 2021 után másodszor nyerte meg a férfi futszal magyar kupát, miután a mai fináléban hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A nőknél a TFS-e diadalmaskodott, a veszprémi döntőben 3-2-re verte a Tolna Mözs együttesét. A fővárosi csapat története során először lett kupagyőztes. És még mindig labdarúgás, de már külföld. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpaszt adott, csapata, a címvédő Liverpool azonban 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben, így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a 3. helyért folytatott harcban. Bournemouth Crystal Palace 3-0, itt Tóth Alex ezúttal nem lépett pályára. A görög szuperliga rájátszásában Panathinaikos AEK Athén 0-0, az AEK-ban Varga Barnabás végigjátszotta a találkozót, az aténiak előnye a tabella élén 3 fordulóval a vége előtt 6 pont. Franciaországban Lille-Le Havre 1-1, a vendégeknél a magyar válogatott védő Loic Négo végig a pályán volt. Az osztrák Bundesligában Salzburg-Sturm Graz 1-1, itt a hazaiaknál Redzics Damir ezúttal nem kapott lehetőséget. Olaszországban bajnok az Inter, miután hazai pályán 2-0-ra megverte a Pármát, ám Spanyolországban a Barcelonának még várnia kell, 84 perc után Espanyol Real Madrid 0-2.
4: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
1: A hétvégén Tatabánya adott otthont a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének, ma a helyosztókra került sor, Csesszegi Balázs tudósít.
5: 16-szor a női kézilabda Magyar Kupa történetében az Etui, a Serleg, ugyanis Győri Audieto DVSC Scheffler 37-26. Nagyon-nagyon kérdéses volt, hogy a két csapat hogy bírja majd, hogy két nap egymás után játszania kell. A győrieknek azért ebben van rutinja, a magyar kupákat, illetve a Bajnokok Ligája 4-es döntőjét is illetően. De azért nem kezdett rosszul a Debrecen, annak ellenére is, hogy az elején 2-0-ra elhúzott az Eto. Pillanatok alatt visszajöttek 2-2-re, sőt, átvették a vezetést. Kétszer, akár a két gólos előnyér is támadhattak. Ez azonban nem sikerült, és 7-4-nél, mármint a győri előnynél kénytelen volt időt kérni Szilágyi Zoltán. Szakó elkapta a kapuban a fonalat a győrieknél, és ráadásul azért Bofan Wettering indulásból többször is volt eredményes. Érdekesség, hogy elején nagyon nehezen lőtte át a debreceni falat az Eto. Azt azért tudni kell, hogy a debrecenieknél Szabó Nina mellett ma már Jovovic és Szeszien Ügölen is hiányzott, és azért a rotációban ez meglátszott. Egyre növelte az előnyét az Eto, ennek ellenére a szünetben még csak 16-14 volt. Egy kicsit hasonlított a Ferencváros elleni Magyar Kupa elődöntőre. Aztán a második félidő eleje szintén, ugyanis Szakó gyakorlatilag lehúzta a rolót, egészen fantasztikusan védett. 22-17-nél Hauser góljával vezetett először 5 góllal a győr, és innentől kezdve már nem volt megállás. 24-17-nél, illetve 29-20-nál is időt kért Szilágyi Zoltán, de innen már folyamatosan nőtt az Eto előnye, volt 12, és a vége pedig Győri Audi Eto DVSC Scheffler 37-26. 16-szor kerül Győrbe a női kézilabda Magyar Kupa serlege, a döntő legjobb játékosának pedig a 8 gólig jutó Bofan Wetteringet választották.
1: Az elveszített döntő után Szilágyi Zoltán, a debreceniek mestere, Kulcser Andrásnak összegzett.
6: Gratulálok az ezüstéremhez. Az első fél idő után úgy nézett ki, hogy ebben a kár benne van, hogy legyen egy még fényesebb érem. Aztán láttunk egy nagyon más második fél időt. Összességében van-e benned hiányérzet a mai teljesítmény alapján?
7: Egyértelműen van, azért jobb teljesítményt vártam magunktól. Én azt gondolom, hogy voltak kifejezetten jó időszakaink, tudtuk tartani a lépést a győrrel, és ameddig bírtuk erővel, addig ott tapadtunk rájuk. Elsősorban, ami a hiányérzetem az, hogy én arra számítottam, hogy egy felszabadultabb játékot tudunk produkálni. De, és kidolgoztuk a helyzeteinket, hiszen rengeteg zicsert kihagytunk. Talán ennyi, hogyha egy kicsit mentálisan erősebbek vagyunk, jobban elhisszük azt, hogy meg tudjuk csinálni, akkor talán közelebb kerülhettük volna, vagy akár még meglepetést is tudtuk volna okozni. Ettől függetlenül a Győr teljesen megérdemelten lett kupagyőztes, nagyszerű játszottak, főleg a második fél időben, szinte már hiba nélkül nagyon koncentráltan jól teljesítettek. Én meg egy kicsit ezt a kisütűséget sajnálom a mi részünkről, és ennek következménye a nagyon sok technika hiba, meg az ittszerek. Ettől függetlenül meg azt tudom, hogy büszkék vagyunk az ezüstéremre, és még egyszer gratulálunk a Győrnek.
1: A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyet lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Moson-Magyaróvárt. Kulcsár András előbb a ferencvárosi Hársfalvi Júliát, majd a Moson-Magyaróvári Stranik Zsófiát kérdezte.
6: Gratulálok a megszerzett bronzéremhez, amiért ma is nagyon meg kellett dolgoznotok, de lélektanilag milyen volt ez a mérkőzés, hogyan tudtatok odaállni a kezdősípszóhoz?
8: Azt gondolom, hogy ilyenkor az egyetlen az, hogy becsülettel odaállunk, és a saját becsületünkért, a klub becsületért, meg a szurkolókért megtesszük azt, ami elvárható az egész csapattól. Nyilvánvalóan nem a bronzéremért érkeztünk ide, úgyhogy sok szomorú, vagyis hát szinte csak szomorú arc van a csapatban, de azt gondolom, hogy amit a mai napból úgy ki tudtunk hozni, azt talán ki tudtuk.
6: Az első fél időben nagyon sok gólt kaptatok, aztán a második fél időben ki tudtátok nyitni az ollót. Taktikailag mind kellett változtatni? Mi hangzott el például a fél időben?
8: A fél időben elsősorban a védekezésen volt így a hangsúly, amit át kellett beszélnünk, mert tényleg nagyon sok gólt kaptunk az első fél időben, és nem voltunk eléggé élesek, pedig készültünk sok egy-egyre, meg a beálló körüli védekezésre. Nem tudtuk feltétlen annyira jól megoldani, ahol elterveztük, úgyhogy itt például váltottunk taktikát akár széleken is, hogy inkább egy-kettő között engedjük a lövéseket, vagy sokkal agresszívebben, sokkal keményebben megyünk bele akár az egy-egyek elleni védekezésbe is. Kicsit kapkodósak is voltunk, mint hogyha nem lettünk volna ott fejben, eztán várható volt a tegnapi nap után, de itt elsősorban pontosítanunk kellett, valahonnan még energiákat kellett elővenni, és sokkal ilyen keményebb, agresszívebb védekezésre kellett váltani.
6: Az elmúlt 9 napban 4 mérkőzést játszottatok, és nyilván alapvetően úgy terveztétek, hogy ez lehet a szezon egyik legszebb része. Ez most nem az lett, ezt már pontosan tudjuk. Kell még erről majd csapatszinten beszélni, hogy úgy mondjam, egy picit lelkízni, hogy rendezzétek a sorokat?
8: Azt gondolom, hogy kereshetnénk a kifogásokat, hogy elfogytunk, vagy kevesen voltunk, vagy nagyon ki volt hajtva a csapat, vagy ilyesmi, de én nem annyira szeretném most ezeket így felsorolni, vagy ezekre hivatkozni, mert én is abban bízom, hogy tudunk ebből valamit tanulni, vagy lesz ennek valami olyan tanulsága, amit majd a következő szezonra magunkkal tudunk vinni, meg ugye ne felejtsük el, hogy még van vissza 4 bajnoki mérkőzés nekünk, és ezt egyáltalán nem tudjuk félváról venni, mert szeretnénk a legjobb eredményt elérni, tehát nekünk most ugye a második hely arális a bajnokságban, és azért még a Debrecent is fogadjuk otthon, úgyhogy nagyon sokáig nem tudjuk nyalogatni a sebeinket, szerintem éretten kell levonni a tanulságokat, és valahogy a következő szezonra ezekből felállni, meg ezekből tényleg tanulni.
6: Azt hiszem, hogy ezúttal a negyedik helyezett is maximálisan megérdemli a gratulációt. Hogyan sikerült ekkora csatára késztetni a Ferencvárost?
9: Köszönjük szépen. Valójában kicsit úgy érzem a mai napon, mintha ténylegesen bronzérem lógna a nyakunkban, mert egy olyan jó mérkőzést játszottunk, és szerintem nagyon megérdemeltük volna. Úgy álltunk neki, hogy igazából nekünk egyáltalán nincsen veszíteni valónk. Tudtuk, hogy a Ferencvárosnak egy nagyon nagy szívfájdalma volt a tegnapi mérkőzés, és hogy nagyon nagyot küzdöttek. Mentálisan is, meg fizikálisan elfáradtak a tegnapi nap, meg úgy voltunk, hogy kiadjuk azt, ami bennünk maradt még. Úgyhogy ez ennyire volt sajnos elég, de én így is nagyon boldog vagyok, és elégedett a mai teljesítményünkkel.
6: És 29-21-es ferencvárosi vezetésnél még milyen erőtartalékokat tudtatok mozgósítani, hogy izgalmasá tegyétek itt a véghajrát?
9: Szerintem csak a szívünk vitt előre, mert azért magunkról mi is elmondhatjuk azt, hogy nagyon kevesen voltunk, ugye beálló pozícióban is, nem volt cserejátékosunk konkrétan. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy annyira élveztük, és annyira akkora adrenalint adott nekünk az, hogy az első fél időben ilyen szorosan tudtuk tartani a Fradit, hogy úgy voltunk, hogy megpróbáljuk, és tényleg hát nincsen lehetetlen, úgyhogy sajnos ez most ennyire volt elég.
1: A Honvéd ezüstérmesként zárta a férfi vízilabda konferencia kupa történetének első kiírását, miután a mai fináléban 17-14-re kikapott az olasz Bolognától. Az aténi négyes döntő utolsó összecsapásán Szívós Márton együttese a negyedik-negyedik tudta tartani a lépést az erdélyi Balázs is soraiban tudó riválissal, az olasz csapat azonban a záró 8 percben 5 akciógólt is szerzett, miközben a magyarok 4 emberelőnyt is kihagytak. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornáján.
4: Sportvilág.
1: A magyar női és férfi csapat is az 5. helyen végzett a Tőrözők isztambuli világkupa versenyén. A nők a dél-koreaiaktól, a férfiak a franciáktól kaptak ki a negyed döntőben. Új országos csúccsal a 3. helyen ért célba a magyar női 4x100-as staféta a botswanai váltóvilágbajnokság vigaszági futamában. A Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna alkotta 4-es 43,32 másodperces idővel 1 századdal javította meg az eddigi rekordot. Kós Hubert 100 méter háton első, 200 méter vegyesen pedig a második lett a Fort Lauderdale Open elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. A magyar klasszis 100 háton 53,12 másodperccel nyert, 200 vegyesen pedig az amerikai Fosterrel holtversenyben csapott célba másodikként. Viharveszély miatt 3 órával korábban kezdődött a Formula 1-es Miami nagydíj. A versenyen a pontversenyben vezető, éről induló Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte az előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, ő csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri követte. Halljuk a dobogósok futamutáni gyors értékeléseit.
10: Welcome to Miami, Kimi.
11: Üdv Miami-ban, Kimi, ez az mesteri volt ez a mai futam. Nem könnyítették meg a dolgodat, azért jó csaták voltak, főleg az egyes kanyarban, de végül egy nagyon erős győzelmet arattál, nagyszerűen teljesítettél, főleg a verseny második felében. Így van, a rajt nem volt annyira rossz, mint tegnap, kicsit jobban sikerült, és nem számítottam arra, Charles ilyen korán fog végezni, és el kellett kerülnem, hogy belemenjek, úgyhogy ezért blokkoltak a kerekeim. Szerencsém volt végül, ahogy ahogy alakultak a dolgok a kettes kanyarban. Aztán picit hibáztam az energiamanagement, amikor próbáltam sárt megelőzni, és így Lando elém került. De aztán jó volt a tempom, közel tudtam maradni, és kiváló stratégiát választott a csapat, úgyhogy elé tudtunk vágni Landonnak, és utána pedig be tudtam érni az első olyan a szélben, nem volt könnyű.
10: Today you made history.
11: Ma történelmet írtál. Az első versenyző vagy, aki az első három futamát megnyerte pole pozícióból. És még csak 19 éves vagy. Lenyűgöző. Köszönöm szépen. Ez csak a kezdet. Nagyon hosszú az út még, ami előttünk áll, de kőkeményen dolgozunk, és a csapat fantasztikus munkát végez. Nélkülük nem lennék most itt, úgyhogy jár nekik a köszönet a családomnak is. És ki fogom élvezni ezt, aztán pedig megyek vissza dolgozni, mert Kanada hamarosan következik. Gratulálok, és az is szusszanj egyet, és pihenj egy jót a következő nagy díj előtt. Lando az első etap nagyszerűnek tűnt. Jók a csatáztál Charles-szal és Kimivel. És úgy tűnt, hogy jó tempótok a közepes abroncsokon, viszont a keményeken annyira nem tűnt erősnek a tempónak. És ugye a kerékcsere, hát az fontosnak bizonyult ott a szempontból. Így van, elég vegyes érdesekre állok most itt. Elénk vágtak ezt a kárt szépíteni előbb. Nekünk kellett volna előbb kiállni, kereket cserélni. Kimi kiváló munkát végzett. Úgyhogy le a kalappal előttük és a Mercedes előtt. Könnyű hibázni, nagyok itt a féktávok ezekre az autókkal, én ezt most nem tudtam ezzel élni, de ezért elégedettek lehetünk csapat szinten. Kár, hogy elszalasztottuk ezt a győzelmet, meg lehetett volna ez most itt Miami-ban, úgyhogy meg volt a tempó, hogy esetleg megelőzzem Kimit. De ez van, ez egy pozitív hétvége volt még így is. Úgy tűnt, hogy tényleg jó volt a versenyzés. Milyen volt itt a kerék elleni csaták? Fejlődtetek? Javultatok ebben? Vagy akárcsak, hogy a Formula 1-re is értve, illetve ti csapat szinten. Hát, valamennyire lehet, igen. Élvezem a versenyzést. Valamiben valóban fejlődtünk, előrébb léptünk, de ma arról szólt, hogy ki hibázik a legkevesebbet, és hogy ki hol tudja nyomni. És remélem, hogy ti élveztétek. Ha ez így van, akkor én már boldog vagyok. Kemény volt. Nagyon taktikusan kell menni itt a pályán, hogy az akkumulátort hogy használod, és könnyen tudsz áldozatul esni pálya bizonyos pontjain, és ez velem is előfordul, de ezt a számít, hogy érzem, hogy jó munkát végeztem, és a csapat is, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. Előléptetek, fejlődtök. Oscar, nem sokat láttunk téged a tévében, illetve a képernyőn, de nagyon szépen feljöttél végül a harmadik helyre. Suzuka után nagyon erős tempót diktáltál, főleg ott a verseny elején, és úgyhogy most az itt ismét egy jó tempó volt. És itt végén, eddig nem volt egy jó hétvége, de itt a futamon a főleg a második félben nagyon jól teljesítettél. Így van, ez nem volt egy annyira egyértelmű hétvége nekünk tegnap, mindkettőnknek az időmérő nem alakult a legjobban, de a tempók az biztató volt. Kellett többet is előznem, pedig a verseny végén, ugye hát elég a végén kellett előznem. Ha úgy nagyon nehéz volt most itt vezetni ilyen körülmények között, úgyhogy köszönet a csapatnak, mert valóban nagy lépést tettünk előre teljesítmény terén. Ezt jó látni mindenképpen. Mindenképpen ígéretes lehet az, hogy ugye Lando is jó munkát végzett ezen a hétvégén, és közelebb kerültetek a Mercedeshez. A sprint futamon pedig előttük voltatok, hogy gondolom ezt a pozitív módot tudjátok tovább vinni Kanadába is. Így van, ez a hétvége, ezt mutattam meg, hogyha megvan a pályapozíciónk, akkor jó eredményeket érhetünk. Japánban is már közel voltunk, de valóban sikerült előrelépni ezen a hétvégén, és remélem, hogy Kanadában ismételten szintet tudunk lépni, úgyhogy izgatottan várom a jövőt.
1: És végül egy végeredmény Spanyolországból, Espanyol Real Madrid 0-2. Kedves hallgatóink, én ezzel ma estére megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jó éjszakát kívánok, viszont hallásra.
4: Ez volt a Sportvilág.
12: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
13: 23 óra jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Ezt állítja Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkyvel Jerevánban. A Politico a napokban arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása. Helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban is. A háború és az erőszak áldozataivá váló újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Idehaza holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Továbbra is súlyos csapadék hiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek szintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta Szegi Attila szóvivő helyettes. A maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Hajnalban általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. A pontos idő 23 óra 5 perc.
12: Műsorajánlat. Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
14: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
12: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
15: A Kossuth Rádió Budapesten FM 107,8. A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Május első vasárnapja van, már 101 éve ünnepeljük Magyarországon e napon az édesanyákat és a nagymamákat. A Tímea nevű édesanyákat külön is köszöntsék, hiszen ma az ő névnapjukat is ünnepeljük. A virágcsokrok mellett ajánlom műsorunk témáit a következő órára. Az idei év feladatairól tárgyalt a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat. Tambura fesztiválra, kerékpártúrára, diákvetélkedőkre is készülnek. Írországból is érkeztek szlovák vendégek. Tóth Komlós újratelepítésének 280. évfordulóját ünnepelték. Elnyerte a szülők tetszését. Családias légkör várja az elsősöket az eleki román nemzetiségi általános iskolában. Turizmus, gasztronómia, vendéglátás. Mindez szerepel a Német Nyelv Hete programsorozatban, amelyhez a pécsi Zsolnai Technikum is csatlakozott. Magyarország a második hazám. Bobán Márkovics sikerhez vezető útjáról magyar alkotók készítettek dokumentumfilmet. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk! De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatjuk.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Boka Tibor.
1: Idén már 17. alkalommal szervezték meg a magyarországi németek országos borversenyét Mecsek-Nádasdon. A megmérettetésre összesen 782 nedűt neveztek. Az országos német önkormányzat által alapított magyarországi németek fehérbora díjat a Bonyhádi Gábor pincészet Pinot Blanc-ja vehette át, a magyarországi németek vörösbora címet a Villányi Maul Premium Winery nyerte a Sirázzal, a magyarországi németek rozé borává pedig a bátai Mikóci pincészet Merló rozéját választotta a zsűri. A magyarországi németek parlamenti képviselőjének bora címet a tokai erdős pince Rajnai Rizlingje érdemelte ki.
0: A gyulai Nikolai Bölcsészkú Román Gimnázium végzősei május 1-én pénteken búcsúztak el iskolájuktól. A ballagási ünnepség a Román Kulturális Központban volt. A két évfolyam tanulói holnap kezdik meg az írásbeli érettségi vizsgát magyar nyelv és irodalomból, majd matematikából, történelemből, idegen nyelvekből és más egyénileg választott tantárgyakból. Román nyelv és irodalomból május 13-án tesznek írásbeli vizsgát.
1: A magyarországi románok országos önkormányzata idén is átadja a román oktatásért díjat. A kitüntetést azok kaphatják, akik kiemelkedő szakmai tevékenységet végeznek a román nemzetiségi oktatás területén. A javaslatokat postán vagy elektronikusan várják május 7-éig az országos román nemzetiségi önkormányzat címére 5700 Gyula, Eminescu utca 1, vagy e-mailben az atru@atru-roman.hu címre.
0: Negyedik alkalommal rendezik meg Desken a szerb zene napját május 7-én. A rendezvény főszervezője ezúttal is Vujcsin Eszter énekesnő, a helyi Zoltánfi István általános iskola pedagógusa. A faluházban 16 órakor kezdődő programban a szerb nyelvi szakkör diákjai, valamint a helyi szerb általános iskola alsós tanulói vesznek részt, akik bácskai szerb lakodalmi énekeket, makedon dallamokat, sumadiai és koszovói énekeket adnak elő.
1: A Vertigo Szlovák Színház jövő szombaton május 9-én rendezi meg országos színjátszó seregszemléjét Szarvason, a Cervinus Teátrumban. A Gyerekek a gyerekeknek című rendezvény 10 órakor kezdődik. Az érdeklődők Piliscsévi, Sátoraljaújhelyi, Tótkomlósi, Szarvasi iskolások színjátszó csoportjainak előadásait nézhetik meg, valamint fellépnek a 4-es számú Ungvári Líceum diákjai is. A fiatalok bemutatják azt a két szlovák nyelvű színdarabot is, amelyek a Vertigo tavaly nyári anyaországi színjátszó táborában születtek.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, e hét közepén ülésezett a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat. Elfogadták többek között az elnöki beszámolót, módosították az idei költségvetést, valamint a képviselők megszavaztak olyan pénzügyi támogatásokat, amelyek segítik a bácskai horvát közösség számára kiemelkedően fontos kulturális események megrendezését. Mindezekről Sibali Józsefet, a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat elnökét Füri Tamás kérdezte.
1: 9 napi rendi pont volt. Úgy kezdődik, hogy mindig az elnök szokta előadni, hogy mi történt a két ülés között. A következő, ami szerintem az egyik legfontosabb volt, a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzat 25. évi költségvetésének végrehajtásáról, és utána már egyben a vármegyei horvát önkormányzat 26-os évi költségvetésének módosítása. Minden évben többször is előfordul a költségvetés módosítása. Ebben az esetben elsősorban a feladat alapú támogatásoknak a beépítése a költségvetésbe, valamint különböző a Bethlen Gábor alapítványtól kapott támogatásoknak is a költségvetésbe történő beépítése, valamint a Bács-Kiskunvár megyei horvát önkormányzatok társulásának a befizetéseinek szintén beépítése a költségvetésbe. Ezek voltak azok a fő témák, amiket itt el kellett fogadni. Utána beszéltünk az Országos Tambora Fesztivál anyagi támogatásáról is, döntést is hoztunk. Ebben az évben május 9-én Baján lesz megtartva az Országos Horvát Önkormányzattal együtt Országos Tambora Fesztivál. Minden régiónkból érkezik egy tambora zenekar. Ugyanúgy támogatást adtunk a Bács-Kiskunvár megyében szervezett, mondhatnám, egy ilyen barátkozás bicikli túra. Most itt Bácskában külön szerveztünk egyet, amelyik Bajától egészen Regőcéig, tehát Garán átmenő bicikli túra volt, ennek a támogatását is támogattuk. Kiemelném még a Bács-Kiskunvár megyei általános iskolai horvát tanulók találkozának a szervezését és anyagi támogatását. Minden évben megrendezzük ezt a találkozót. Ezt a Bács-Kiskunvár megyében horvát oktatásban részvevő tanulókat szoktuk összehívni. Most Baján lesz egy ilyen játékos, szinte azt mondanám, egy ilyen majális jelleggel. Vetélkedők lesznek, de nem elsősorban tanulmányi jellegű vetélkedő, hanem ügyességi, nyelvismereti jelleggel. Tehát inkább egy ilyen kötetlen barátkozásról van szó, és általában mindig egy 120-130 gyereket szoktunk megvendégelni. Ez május 15-én lesz Baján a Petőfi-szigeten.
2: Bács-Kiskun megyében jelenleg 14 horvát nemzetiségi önkormányzat működik. Ezeknek az önkormányzatoknak a munkáját a Bács-Kiskun megyei horvát önkormányzat mint koordinációs testület összehangolja, és az látható, hogy az elmúlt években nagyon aktívakká váltak a lokális szinten működő horvát önkormányzatok. Minek köszönhető egy ilyen fajta előrelépés, hogy pozitív irányba mozdultak el a dolgok, hogy sokkal jobb például a szervezés, és hogy komolyabb szintű együttműködés alakult ki a lokális, illetve a megyei szintű horvát testület között?
1: Pár évvel ezelőtt hoztuk meg ezt a határozatot, hogy létrehozunk egy társulást. Egyrészt bácskai települések nincsenek olyan közel egymáshoz, és ezek a horvát önkormányzatok ne csak a saját területükön végezzék azt a tevékenységet, hanem valamiképpen kiszélesíteni és közösséget létrehozni Bácskában. Egy igazi közösséget, és azért sokkal jobb, hogy ezeket a feladatokat, ami közös feladataink vannak meg, azokat a hagyományőrzéseket, a rendezvényeket is így tovább jobban tudjuk koordinálni. Ezért létrehoztuk ezt a társulást, és ezt az Országos Horvát Önkormányzat támogatta is. Az a lényeg az egésznek, hogy az emberek nem csak egy településen, hanem több településről egymáshoz ezekre a rendezvényekre elmennek, közösen rendezik meg ezeket a rendezvényeket, és ezzel gyakorlatilag azokat a szűkös anyagi lehetőségeket is jobban tudjuk koncentrálni különböző feladatok elvégzésére. Eleinte csak néhány önkormányzat társult, most mind a 14 önkormányzat társult, mert rájöttek, hogy milyen jó dolog az, és jó az is, hogy kapcsolat megmarad az önkormányzatok között, és én azt mondom, hogy sokkal jobbak, sikeresebbek és látványosabbak ezek a rendezvényeink, valamint a hagyományok megőrzése és ápolása ilyen szempontból is fontos.
2: Sajnos a bács-megyei horvátokat elválasztja a határ. Szerbiában, a vajdasági részben is nagyon nagy számú bunyevác horvát közösség él. Itt is egy kicsit élénkültek a kapcsolatok, és ez jót tesz a magyarországi horvátoknak, illetve a vajdaságban, Szerbiában élő bunyevác horvátoknak is.
1: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, ezt is pár évvel ezelőtt kezdtük szervezni. Vannak testvérközösségek is, akik Vajdaságban az ott lévő horvát közösségekkel kapcsolatot tartják. Például a hercegszántóiak, a Bácski Brég, Bácski Monostorral, az ottani horvát közösségekkel tartják a kapcsolatot. Vagy mondhatnám éppenséggel Gara, Zombor, és így tovább, tehát településeket, hogy itt ne említsen végig minden. Például múlt héten volt a megyei horgász találkozónk Vajdaságban, sőt, horvát baranyai részről is érkeznek vendégek, akik részt vesznek ezeken a rendezvényeken, tehát a sportban is, de ugyanúgy vallási részen is. Például minden évben Hercegszántón Mária kegyhelyen rendezett horvát zarándoklatra mindig érkeznek zarándokok Vajdaságból, de Horvátországból is. Sőt, nem csak külföldről, hanem Baranyából, valamint Dráva mentéről is érkeznek horvátok ezekre a zarándoklatokra, és én azt mondom, hogy ezek a kapcsolatok azért is fontosak, mert egyrészt az emberek jobban megismerik egymást, egymás munkáját, és jó érzik magukat ezeken a rendezvényeken.

0: 280 éve Szent György napján érkeztek az első szlovák családok Békés Szent Andrásról az elnéptelenedett Komlós pusztára. Ez a terület ekkor báró Rudnyánszky József tulajdona volt, aki jobbágyainak megengedte, hogy a vallási villongások miatt odaköltözzenek és új otthon teremtsenek maguknak az eredetileg főként a Gömörből és Hontból származó evangélikus családok, akik tanítóval és lelkésszel vágtak neki az ismeretlennek 1746-ban. Tótkomlós újra telepítéséről minden év április 24-én ünnepi közgyűléssel emlékezik meg a városi képviselőtestület. A helyi szlovák szervezetek múlt szombaton rendezték meg ez alkalomból a szlovákok kulturális és gasztronómiai találkozóját és a 22. komlósi száraz kolbász versenyt. Az egésznapos rendezvény fővédnöke Pavol Pavlis a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövete volt. Bencsik János elsőként az egyik főszervezőt, Laukó Zsuzsannát, a helyi szlovák önkormányzat elnökét kérdezte.
1: Nem csak a tótkomlósi szlovák önkormányzat, hanem rengeteg civil szervezet is bekapcsolódott a mai ünnepség sorozatba, mivel készültek.
2: Hát igazság szerint a mai napot a kultúrprogram és a gasztronómiai részét mi szlovákok szerveztük meg. Igaz, hogy nem csak maga az önkormányzat, hanem a komlósi szlovákok szervezete volt a főszervező. Belekapcsolódtak a művészeti egyesületek is, a művészeti csoportok, és így jött létre tulajdonképpen ez az egész napos gasztronómiai és kulturális program.
1: Most éppen egy folklórcsoport bemutatkozását láthatjuk, ők Írországból érkeztek, hogy kapcsolódnak Tótkomlóshoz. Mi a szál?
2: Valóban furcsa lehet, hogy Írországban is van szlovák néptáncsoport, és pláne az a furcsa, hogy a néptáncsoportban néhány tag komlósi gyökerekkel rendelkezik, akiknek a nagyszüleik Komlóson születtek. Ők a Szaliba környéki falvakból származnak, és jelenleg Írországban élnek, és összehozták magukat tánccsoporttá, de már annyira híresek, hogy már Európa több országában is jártak. És így jutottak el most hozzánk is, megtisztelve az őseik falvának a 280 éves évfordulóját.
1: Hogyan látja a jövőt, ami a fiatalokat illeti? 20 év múlva, ha itt beszélgetünk, ezeket a gazdag hagyományokat, gondolok itt akár a gasztronómiára, vagy a kultúrára átadják?
2: Szeretnénk, megpróbáljuk átadni. A kultúra területén van utánpótlás, azt látjuk. A gasztronómia területén is. Kicsit szkeptikus vagyok, hogy a nyelv annyira már nem fog átöröködni, hogy 20 év múlva itt már nem tudom, fognak ezt szlovákul beszélni az emberek, de azon vagyunk, hogy a nyelvet is valahogy átörökítsük. De a kultúrára és a gasztronómiára fiatal körében is nagy az érdeklődés.
1: Forró zsírból most kerül ki éppen a tolófánk. Hogyan készül?
3: Ez úgy készül, hogy a tésztát előző nap elkészítjük, felforraljuk a tejet, majd belekavarjuk a lisztet, amit megfőzünk alaposan benne.
1: Milyen arányban?
3: 1 liter tej és 1 liter liszt. Ez fontos, hogy liter a liszt is. És mikor azt jól elkevertük, csomómentesre is megfőtt a tejben a liszt, hagyjuk egy kicsit kihűlni, és utána hozzáadjuk a 8 darab tojást ehhez az 1-1 literhez. És mikor ezt jól eldolgoztuk, akkor utána mehet a nyomóba, és utána mehet a zsírba kisütni.
1: Ezt a hallgatók nem látják, de van egy henger, amit megtöltenek, a henger végén van egy csillag alakú forma, és abból jön ki a forró zsírba. Milyen érdeklődés van, mert látom, hogy óriási sor áll folyamatosan.
3: Igen, szerencsére nagyon gyorsan fogynak az adagok, és nagyon közkedvelt, általában azért hamar el szokott fogyni minden spricka, és most ezzel is így jártunk, hogy hát sose lehet eléggé fölé kalibrálni a dolognak.
1: Mivel szórják meg?
3: Fahéjas porcukorra forgatjuk meg, és akkor frissen a legfinomabb, ropogós a külseje, puha a belseje.
1: Ezt mondják úgy is, hogy csurosz, de ez biztos nem az.
3: Nem, az egy kicsit más, ugye az máson nagyon a csurosz recept, egy nagyon picit más, de formájában hasonló, csak vastagabb a csillag alak.
1: Kivel beszélgettem?
3: Varga Beáta vagyok.
1: Isteni finom gőzönfőttet látok itt, különböző ízesítéssel. Látom, hogy készült fahéjas, sajtos, diós.
4: kakaós.
1: És kakaós is. Hogyan készül?
4: 4 deci tej, egy kis víz, egy élesztő, 80 deka liszt, és ezt jól ki kell dolgozni, és kész van. Ennyiből áll a kvaszienka.
1: Illetve hát ki kell dolgozni, ez a tészta, és ki kell utána nyújtani,
4: és... kell, hogy kelljen, persze, természetesen, és mikor meg kell, kiszaggassuk, kiolajozzuk, vagy kizsírozzuk az edényt, és akkor megolajozzuk magát a tésztát is, és öntünk rá vizet. És akkor így abba a gőzbe megfő, és meg is sül, hogyha úgy hagyjuk.
1: Fedő alatt, és akkor kész. Ezután van az ízesítés.
4: És ezután van az ízesítés, a mákos, a kakaós, a fahéjas. Ha van netán dió, akkor diós is. De mivel nem terem, akkor nincs diós.
1: Itt vannak önök éppen egy nagy színpad mellett, ahol folklór műsor megy jelenleg. Önöknek mit jelent ez a nap, amellett, hogy rengeteg munkát, de hát ez azért mégiscsak egy ünnep?
4: Hát mivel, hogy tőzsgyökeres tótkomlósiak vagyunk, akkor ez a városnapja, meg a 280. évfordulónkat ünnepeljük. Örülünk mindenkinek, aki jött, még ha sok munkával is, de a sok vendégnek, népi táncosoknak, énekeseknek, és bízunk, hogy jól fog telni nekünk ez a napunk, és szép emlékeink maradnak.
1: Kivel beszélgettem?
4: Venyert Csampál.

0: A 2026-2027-es tanévben a korábbinál több tanulója lesz az eleki román nemzetiségi általános iskolának. A közel 10 éve kezdődött gyermeklétszám növekedés mindenki örömére folytatódik, mondja Szelezsán Péter, az iskola igazgatója, akit az áprilisi beiratkozások után kérdezett Bauer Ádám.
1: Nagy örömünkre szolgált, hogy idén is a mi kis iskolánkban egy nagyobb létszámmal bíró első osztályjal fogunk kezdeni. Konkrétan 19 gyerek iratkozott be 2026. április 23-án és 24-én, ami köztudott, hogy ezen a két napon lehetett a mi kis városunkban is beiratkozni. És tényleg örömmel konstatáltuk 24-én délután 5 órakor, amikor befejeződött a beiratkozás, hogy a szülők ismételten bizalommal fordultak felénk és az iskolánk felé, és ahogy mondtam, 19 gyermek beiratkozását tudtuk konstatálni.
2: Nem volt könnyű eljutni idáig. Körülbelül mikor kezdődött ez a folyamat, amikor elkezdtek jönni a gyerekek az eleki román nemzetiségi iskolában, nagyobb létszámban?
1: Nagyon hosszasan tudnám ezt részletezni, ecsetelni, visszatekinteni a múltba, de azt gondolom, hogy maga a konkrét előrelépés, fejlődés, a tanulói létszám emelkedésekből olyan 8-10 éve vezethető vissza, ekkortól kezdődött el a mi kis iskolánkban talán az a fejlődés, az az előrelépés, amikor már nem kellett attól aggódnunk, hogy indíthatunk-e évfolyamot vagy osztályt vagy sem. Körülbelül olyan 2015-16-ban már láttuk az alagút végén a fényt, ugye mert köztudott volt, vagy nagyon sokan, akik ismerik a mi kis iskolánk történetét, hát eléggé szomorú és eléggé lelombozódó volt az akkori 15-ös év előtti iskolai tanulólétszám. Eljutottunk oda, hogy ott már, ahogy mondtam, láttuk az alagút végét, és akkortól számítottan különböző iskolai projektek megvalósításával, nevelőtestület hatékony munkájával, és sorolhatnék nagyon sok olyan tényezőt, amely arra mutatott és előre vezetett, és minden évben szinte elmondhatjuk, hogy emelkedik az iskolánk tanulói létszáma. Körülbelül 8-10 éve mondhatjuk azt, hogy egy igen szép létszámmal bíró nemzetiségi általános iskola vagyunk.
2: Hány gyermek végzett, ballagott el az óvodákból eleken?
1: Mindenféleképpen meg kell említeni, hogy Elek városában két alapfokú közoktatási intézmény is funkcionál és működik. Ugye van a klikkes, úgymond klikkes iskola, a magyar általános iskola, amely német nyelvoktató iskolaként is működik, és a miénk. A két iskola úgymond időzőjelbe tettem, vagy zárójelben osztoznak a tanulókon és az óvodások. Az idén 32 óvodás korú gyermek fog elballagni az óvodákból. 4 szülő úgy döntött, hogy a gyulai városi iskolába fogja beiratni a gyerekét, tehát 28 tanuló az eleki iskolákba iratkozott be. Igen, csak fárasztónak mondható munkának köszönhetően jutottunk el ide. Természetesen, mint minden évben, azokat a projekteket, azokat az elképzeléseket, azokat a célokat meg is való amelyekben vártuk az óvodás gyermekeket különböző foglalkozásokra, iskolalátogatásra, tanítónénik bemutatására, az iskola teljes felszereltségét, kondícióit be tudtuk mutatni, meghívtuk a szülőket, szülői értekezletet, különböző nyílt napokat tartottunk, ahol azt hiszem reális képet festhettünk le arról, hogy itt milyen oktató nevelő munka folyik, és nemzetiségi nevelő oktató munkáról beszélünk. És hát valószínű, ugye látható és érzékelhető a beiratkozás eredményeit figyelembe véve, hogy bizalommal fordultak, és elnyertük a szülők úgymond tetszését, és hát a mi iskolánkat választották. Ami nagyon lényeges, hogy tényleg törekszünk arra, minden egyes esetben szeretném kihangsúlyozni, és mindig ki is hangsúlyozunk, hogy egy családias légkörű iskolát szeretnénk, ahol tényleg a nevelő oktató munkára összpontosít mindenki.

0: Idén immár 5. alkalommal szervezték meg az országos Wunderbar Fesztivált, azaz a Német Nyelv Hete című programot. A projektet a német, az osztrák, valamint a svájci nagykövetség közösen hirdeti meg számos partnerszervezettel. A fesztiválhoz ez alkalommal is csatlakozott a Pécsi Zsolnai Technikum, ezért Hengel Melitta kolléganőnk ellátogatott az intézménybe, és Nemesné Lengel Marian igazgatóhelyettessel beszélgetett az iskola által kínált programokról.
1: Mi régen két tanítási nyelvű iskola voltunk, ezért aztán hagyománya is vannak nálunk a német nyelvnek. Sok-sok kolléga beszéli a nyelvet, tanultuk akár diákként is, mi magunk is, és azt gondoljuk, hogy minél több nyelvet beszél valaki, annál több ember, és ez nekünk fontos a szakmáinkban is, a turizmus, a vendéglátás területén, a kereskedelemben, úgyhogy ez vitt bennünket ebbe az irányba, és úgy gondoltuk, hogy mi tudunk olyan programokat nyújtani, amikben talán mások is szívesen részt vesznek. És akkor így jött az, hogy először, hogy főzzünk egy jót együtt, jó kis vár ételeket, így a környékről, a diákjaink egy csomóan a kicsi falvakból jönnek sváb háttérrel, úgyhogy ez volt az egyik. Aztán ugye sokszor tartunk városi sétákat, és akkor próbáltuk így a sétákat hozzáidomítani ehhez a programhoz, hogy német származásúak Pécs városában. Ezt először iskolai keretek között próbáltuk, aztán városi séta lett belőle, tavaly szerintem az nagyon jól sikerült ott a Király utcában. És akkor idén megpróbálkozunk ezt egy ilyen kis versenyformájában, rally formájában megoldani.
2: Már az eddigi években is nagy volt az érdeklődés, hiszen más iskolákból is csatlakoztak a Zsolnai Technikum által kínált programokhoz. Az idei évben mivel készülnek, milyen projektekkel várják az ide látogatókat?
1: Jól bevált főzésnél maradtunk egyrészt, újra sváb ételek, egy picikét mindig variálunk rajta, tehát hogy mondjuk mivel lehet nevezni, most a desszertek is nagyobb hangsúlyt fognak idén kapni, illetve az, hogy mindig kitalálunk mellé még a kísérő diákoknak is ilyen kis, hát minek nevezzem, kvízeket, vagy ilyen kis rejtvényeket, tehát ez lesz idén is, és hát amivel még készültünk, az a sváb rally, hogy a városban, város ismereti kis vetélkedő, amihez nem kell nagyon ismerni a várost, mert mi majd adjuk az alapokat, ott lesznek a feladatok, csak meg kell találni bizonyos dolgokat.
2: Milyen helyszínekre kalauzolják a résztvevőket?
1: Az iskolából fog indulni minden, és akkor így a környékről vannak a Szabadság utcában érdekes emlékek, amik köthetők német származású emberkékhez. Innen aztán elmegyünk a Dóm tér irányába, de ott majd egy egészen más családról lesz szó, és nem annyira a Székesegyház helyeződik a középpontban. Aztán a Király utcában, a Széchenyi téren, a Lenau házban, a Lenau házban például így az ott kiállított népművészeti dolgokat is bevontuk egy picikét a feladatokban.
2: Illetve az idei év különlegessége, hogy nem csak diákcsoportok jelentkeztek a programra.
1: Így van, hanem mi próbáljuk bevonni a többieket is, és most úgy néz ki, hogy lesz egy nyugdíjas csoportunk, és aminek nagyon örülünk.
2: A fiatalok részéről mit látnak, hogy inkább gasztronómiai dolgokkal lehet őket bevonzani egy eseményre, vagy nyitottak akár más témákra is?
1: A gasztronómia szerintem nem csak diákokat, felnőtteket, mindenkit érdekel. Tehát az egy nagyon jó téma. Hát a többi az meg, én azt gondolom, mindig egy picit függ attól, hogy a tanáraik mit mondanak, a diákokról beszélünk.

0: Felnőttek esetében meg szerintem az, hogy a származás is az érdeklődés, hogy mi az, ami leginkább tetszik nekik.
1: A Zsolnai Technikumban német nyelvet, illetve szakmai nyelvet oktatnak ugye a diákoknak, tehát nem kimondottan egy német nemzetiségi intézményről beszélünk. Miért tartják mégis fontosnak, hogy országszerte elismert, vagy országszerte meghirdetett eseményeken is részt vegyenek, amik a német nyelvvel, a németséggel kapcsolatosak?
0: A legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeinknek jelentős hányada sváb családból származik. És ezeket a hagyományokat szerintem tovább kell vinni, éltetni kell, különösen azért, hogyha abból indulok ki, hogy mi turizmust is oktatunk, és hát a turizmus az ezekre épít, ezekből lehet felépíteni programokat, ebből lehet olyan termékeket létrehozni, amik fontosak, és ugyanebből kiindulva a turizmus, gasztronómia, vendéglátás, hogy beszélni kell a nyelveket, hogyha egy étterembe eljönnek, el kell tudni mesélni a turistának, hogy mi az, amit ő kapott, akár hogyha kérdez, hogy készül, de kell egy jó bort kínálni hozzá. Szóval ezeket így jól össze lehet gyúrni egy ilyen rendezvényen, és ezért gondolom, hogy fontos. Meg mi ezért is gondoljuk, hogy fontos ezt tanítani, és nem csak az angol, mert az angol az egy nagyon, hogy mondjam, mindenütt beszélik, mindenki tudja, de ettől pont ezért nem tudunk kitűnni, de hogyha tudunk mellette németül is, akkor az egy pluszt jelent mindenképpen.

0: Magyarország a második hazám. Ezzel a címmel készült portréfilm Bobán Márkovicsról, a balkáni részfúvósok királyáról, amelyben nagy szerep jut a szerb-magyar hagyományoknak és a barátságnak is. A film producerével, Margaritovics Milenkóval, Mándik Predrág beszélgetett.
1: Tavaly előtt karácsonykor Szentendrén a Lázár-Cár téren karácsonyi vásárt szoktunk tartani, és bemutatkoznak a szentendrei szerbek, karácsonyi asztalt rakunk ki, szalma van kirakva, színpad, szentképeket rakunk ki, tehát egy kicsit megmutatjuk magunkat a közönségnek, karácsonyra hangolódunk, és egyik este nekem ilyen kicsit sok volt a kóstolgatásból, és egy hifi, egy boxon keresztül nyomtam a zenét. És azt vettem észre, hogy amikor nyomom a Bregovicsot, a Bobán Márkovicsot, akkor az egész tér így hullámzik, így ugrálnak az emberek, és nagyon tetszik nekik. És ahogy a Bobán beütöttem a YouTube-ra, egyszer csak látom, hogy a fiával és a unokájával együtt zenél a színpadon. És eszembe jutott, és fölhívtam dr. Nagy Endre producer barátomat, és mondtam neki, hogy te, miért nem forgatunk a Bobán Márkovicsról egy filmet? Azt mondja, azért, mert nem érdekli a magyar embereket. Menj már fel a netre, nézd már meg, hogy mennyire érdekli. 3 nap múlva visszahívott, teljesen igazad van, forgassunk egy filmet. Ezek után írtunk egy pár sortról, hogy mit szeretnénk, kerestünk hozzá anyagot, beszéltünk a Bobánnal, és elkezdett a fejembe összeállni, hogy mit és hogyan kéne. Ebből volt, amit meg lehetett oldani, volt, amit fizikailag nem lehetett megoldani. Az már nagy dolog volt, hogy egy 32 fős stábbal el tudtunk menni a születésnapja, Gyurgyev Dánkor volt, május 6-án Vladicsi Hamba forgatni. Nagyon érdekes, hogy a trúbások ott se zenélhetnek a falban vagy a városon belül. Egy tanyán kellett a születésnapját megtartani, mert 100 zenész jött el vendégségbe, és mindenki fújta. Tehát akkor már értettem, hogy miért nem egy városi étterembe tartja, miért kint. És rengeteg helyre sikerült elmennie. Kicsit belevittem a szívemet is, mert mondtam a filmben a társaimnak, hogy mutassuk meg egy kicsit, ne csak a zenét, hanem ami mögötte van a szerbségből. Menjünk el templomokba, menjünk el kolostorba, és mutassunk egy picit a magyarországi szerbségből is a filmbe.
2: Bobának természetesen nagyon sok barátja van, és most nem csak a zenészekre gondolok, hanem más művészekre. Ezek közül feltételezem, hogy nagyon sokakat sikerült megszólaltatni.
1: Igen, hát itt is az, hogy rövid határidő, mindenki koncertre utazik, ide utazik. Szerintem a egyik legnagyobb meglepetés az a Goran Bregovics pozitív hozzáállása volt. Azt mondta, hogy nagyon szívesen nyilatkozik, de ő már öreg, menjünk el Belgrádba, és hogy ott be tudott minket egy péntek délutánba úgy szorítani, és otthon vendégül látott minket, a teljes táb bevonult a házába, kicsit meg is lepődött, mert ő is azt hitte, hogy 3-4 ember fog bemenni, és bementünk 28-an hozzá. Aztán voltak meglepetősek, voltak, akik elutasítottak minket, de nem foglalkoztunk velük, mentünk tovább.
2: Ami viszont megható, hogy ön azon is fáradozott, hogy mindenféleképpen egy kicsit a magyarországi szerbség is kapjon helyet ebben a filmben, és éppen amikor Szentendrén a szerb egyházi búcsú volt, akkor Bobán ott fellépett.
1: Igen, ezt egy olyan elméletbe hoztam össze a fejembe, hogy Bobán Dél-Szerbiából elindul, és Szentendréig ér el. És ezért álltunk meg több helyen, több ponton. Ez a filmbe igazából részben visszajött, részben nem. Voltak dolgok, például a ráckevei kolostornak a szerzetesével együtt nevelkedett Vladicsin Hámba, és együtt fociztak gyerekkorukban, egy iskolába jártak. Ez a filmből nem jött vissza annyira, de őt azért raktuk be, és ő is Márkovics. Tehát ugyanúgy hívják, mint a Bobánt, ő is Márkovics, és azért ment el hozzá meglátogatni Ráckevére, de voltak ebbe olyan dolgok, mert a Szentendrére Bobán szeretett járni. Előtte többször föllépett szentendrei szerb búcsún, sőt volt, amikor meglepetésként, vendégként megérkezett, elővette a trombitát, és gyerünk. Ő szereti Szentendrét, neki Szentendre mindig egy pihenés, de 3 számot játszott csak, mert a stáb ennyit tudott bele szorítani. Végül is a Bobán a végén ijedt meg egy kicsit a filmből, hogy mi lesz ebből, mit rakunk mi össze, elküldtük neki a nyersanyagot. A film nagyon tetszett neki, viszont folyamatosan baja volt azzal, hogy cseréljük ki a zenéket, mert ezek nem stúdiótiszta zenék. És nehéz volt elmagyaráznunk a Bobánnak, hogy Bobán, ez a te életedről, egy életútról szóló film. Ez nem egy zenei film. De hát ott a születésnapomon kicsit hamisan hangosan énekeltem. Mondom, Bobán, de hát ez a születésnap varázsa, hogy te ott öleled a családodat, és hangosan énekelsz. De megértette, és a végén nagyon örült neki, nagyon tetszett neki, főleg a Uránia filmszínházban a bemutató. Nagyon boldog volt, azóta sokszor hívott, beszélgettünk róla. Ki akart cserélni minden áron egy-két zenei számot, mert mondta, hogy ez nem maradhat benne. Mondom, hogy igen, Bobán, jó, ki fogjuk cserélni valamikor.
2: Viszont Urániában nagy sikere volt a film bemutatójának. Mi lesz a sorsa a filmnek, mert feltételezem, hogy nagyon sok helyre várják önöket.
1: Igen. Jelen pillanatban első momentum az az lesz, hogy a szerb-magyar kulturális évad keretein belül Belgrádban is szeretnének egy premiért. Ezt elvették tőlünk, tehát ezt átvették, akik ezt szervezik. Későbbiekben 3 tévével van szerződésünk, 3 tévé társaság fogja bemutatni a filmet. Forgalmazónk még nincsen, tehát kéne egy forgalmazó, aki ezt forgalmazza, de a dokumentumfilmek forgalmazásától tartanak a nagy forgalmazó cégek, tehát valami kisebbet kell. Mi kértünk az NFI-től engedélyt, hogy a magyarországi szerb falukba, városokba, ahol szerbek laknak, mutassuk be. Jelen pillanatban folyik a alkudozás, hogy ezt milyen formába tudjuk megtenni. Jelentkeztek már nagyon sok helyről, Szerbiából is, innen is, Magyarországról is, több helyről szeretnék levetíteni, szeretnének találkozót. Szentendrén az biztos, most már lekötöttünk 2 bemutató előadás lesz, ahol a rendező, a hangmérnök és én fogunk a filmről beszélni utána. Szeretnénk találkozókat összehozni, csak hát nehéz. Meg sok helyre kérik, hogy hozzuk el a Bobánt. Tehát a Bobán nem van 650 kilométerre innen, tehát őt ide fölrángatni, fölhozni, akkor tudjuk, ha valahol koncerte van. De akkor ő már szeretné elhozni a zenekarát is. És akkor csináljunk már egy bulit, mert ilyenek ők.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Májusban az első nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Bács-Kiskun vármegyei horvát önkormányzat idei terveiről. Tótkomlós újratelepítésének 280. évfordulójáról, az eleki román nemzetiségi általános iskoláról, a német nyelv hete programsorozatról, valamint a Bobán Márkovicsról készült portréfilmről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: A Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott.

0: Éjfélmúlt 2 perccel jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz. A miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Rendszerzáró örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump közölte, hogy megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de előzetes várakozásai szerint az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos tervezetről számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását és az amerikai csapat kivonását követeli. Ismét orosz dróntámadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszon megyében 1 ember meghalt, 4 megsebesültek. A Fekete-tenger partján lévő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Közben az ukránok is drónokkal támadták az orosz területeket. A légicsapás miatt tűz ütött ki az egyik balti tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén 1 férfi meghalt, a Szmolenszki régióban pedig 3 megsebesültek. Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Ezt állítja Volodymyr Zelenszky azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkyvel Jerevánban. A Politico napokban arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napi renden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő, amely azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban is. A szólás és sajtószabadság, a szerkesztői függetlenség, valamint az újságírók védelmének fontosságát hangsúlyozták az Európai Unió vezetői a sajtószabadság nemzetközi napján közzétett üzenetükben. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, a sajtószabadság a demokrácia egyik sarokköve, az Európai Unió a többi közt ezért védi a független, megbízható információkhoz való jogot. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő pedig a média munkásokat világszerte érő atrocitásokra utalva közölte, az unió elítéli az újságírók megfélemlítését, befolyásolását, illetve elnyomását. A háború és az erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve ma jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Idehaza ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket Monok István, az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A labdarúgó Fizligában a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte az Újpestet. Győzelmükkel a zöld-fehérek már csak egy ponttal maradnak el az Illovas Győr mögött. A bronzrangadón a Paks hazai pályán 2-2-es félidő után 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tolnaiak pontszámban utolérték és megelőzték a tabellán az eddig 3. Lokit. Az Eto KC Győr 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda magyar kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor hódította el a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget, és tovább robognak a triplázás felé. A Honvéd ezüstérmesként zárta a férfi vízilabda konferencia kupa történetének első kiírását, miután a fináléban 17-14-re kikapott az olasz Bologna együttesétől. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 3-9, napközben 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, éjféli hír összefoglalónk végére értünk. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Búcsúzik önöktől a szerkesztő Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Mai éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Regényes történelem. Legendákról és tényekről a Kossuth Rádióban.

bele se gondolunk, milyen kivételes túlélőnek tekinthető a Duna 800 éves gyöngyszeme, Buda, Európa egyik legtöbbször ostromlott városa. A harcok nyomán lakossága jó párszor teljesen kicserélődött, várát pedig számos alkalommal lerombolták. Ám a megmaradt kövekből újra meg újra felépült. Nagyrészt rátermett várparancsnokok irányításával. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. A budai várkapitányok a középkortól egészen a 20. század közepéig lényegében folyamatosan szolgálták a városrész éppen aktuális vezetőit. A róluk szóló, nemrég megjelent kiadvány kapcsán ismerkedhetnek meg a nevükben és feladatkörükben korszakonként változó tisztségviselők munkájával. A múlt héten a középkor és a hódoltság évszázadairól esett szó. Mai adásunkban tovább folytatódik a beszélgetés a kötet szerzőivel. Ezúttal a török uralom alóli felszabadulás utáni időszak, valamint a modernizálódó várkapitányok 19. és 20. századi tennivalóival ismerkedhetnek meg. Tartsanak velem!

0: A fegyvertár helyén valaha egy bekerített fa állott, melynek Buda bevétele napján egy derék magyar harcos köszönheti csodás életben maradását. Mikor a bősz törökök már veszve látták Budát, céltalan kegyetlenséggel fölkötöttek egy fiatal magyar foglyot, Ramocsaházi századost az említett fára. Szerencsére a ruganyos ág a test súlya alatt annyira lehajlott, hogy a Janicsár düh áldozata lábaival földet ért. Több órai kínlódás után végre a várba nyomult ostromlók közül néhányan észrevették és életre hozták. Első Lipót értesülve a szinte csodával határos megmenekülésről Ramocsaházi budai várkapitánnyá nevezte ki. Ő aztán bekerítette az életmentő fát, és naponként térden állva mondott előtte hálaimát.
1: Lejutottunk 1686-ig, a török uralom alól felszabadul Buda, és hát nézzük is meg akkor, hogy mennyit változik a helyzet. Mindezt Géra Eleonóra történésztől, egyetemi tanártól fogjuk megtudni, aki ezt a korszakot kutatta.
2: Egyértelműen katonai tisztségről van szó, amikor budai várparancsnokról beszélünk, és ez is az elnevezése a forrásokban, burkommandant, és azt sem szabad elfelejteni, hogy amikor ők visszafoglalják Budát, akkor ott a török veszély az a realitás, és az a mindennapok része, hiszen még jó pár évig Székesfehérváron is ott vannak a törökök. Éppen ezért, amikor kiválasztották a budai várparancsnokokat, akkor mindig arra kellett figyelni, hogy mi várható, vagyis a 18. század első harmadának végéig egyértelműen olyan személyeket vezényelnek ide, akik képesek arra, hogy egy nagyobb sereget is akár mozgassanak, és megszervezzék azt, hogyha itt esetleg ostromra kerül sor, vagy távolabbi részekre ki kell törni, akkor meg tudják védeni a területet. Az első parancsnok 1686-ban, aki a kríziskezelő volt, mondhatjuk így is, az a Melchior Leopold von Beck volt, aki egy nagyon tapasztalt katona volt, és az ő feladata volt az, hogy gyakorlatilag itt a három napig égő romokból aztán egy erődítményrendszert és egy élhető területet csináljon, hiszen itt minden törmelék, holttestek borítottak, és hogy milyen mindennapi problémák voltak, csak egy példát mondok, ihatatlan volt a kutakban a víz. És hogy először kerítenie kellett egy embert, aki az itt talált sókészletekkel ihatóvá tudta tenni a vizet.
1: Ezekről a várkapitányokról mit tudhatunk? A neveik alapján az könnyen kitalálható, hogy a német területekről érkeztek több évtizeden át. Milyen szempontok alapján nevezték őket, és általában mennyi időt töltöttek itt Budán?
2: Azt mondhatjuk, hogy a budai várparancsnokság az bizonyára egy jól fizető állás lehetett, mert hogy láttam olyat is, hogy 10-12-en pályáztak, és általában itt idősebb emberekről beszélünk. Van köztük olyan is, aki a pályázók között arra hivatkozik, hogy neki milyen sérülései vannak, és hogy emiatt a budai fürdőkben szeretne enyhülést keresni. Ami viszont nagyon fontos ebben az esetben, hogy azért egy budai várparancsnoknak rendkívül nagy hatalma volt. Bécstől ez viszonylag messze van, kicsit olyan, mint a török időszakban, hogy Isztambul is messze van, és azt láthatjuk, hogy az első időkben, hogyha az udvari kamarának a helyi szervével, vagy bármilyen másik állami hivatallal kellett versengeni, mindig a budai várparancsnok szava döntött. És azt még hozzátenném, hogy amikor itt arról van szó, hogy újra élhetővé kell tenni a várost, akkor az első lakosokat is a budai várparancsnok toborozza, és 1687 novemberének elejéig katonai igazgatás alatt van a terület. Ez azt jelenti, hogy minden ügyben a várparancsnok jár el. És hogy mennyire nagy hatalma van a budai várparancsnoknak, azt mutatja az is, hogy a 18. század első felében is még elmondhatjuk róla azt, hogy szolnok ígér az ő rádiusza, és hogyha arról van szó, akkor elmegy oda is, és a szolnoki várparancsnok az lényegében a budai várparancsnoknak a beosztottja.
1: Mária Terézia ugyan egyszer-egyszer megfordult a budai várban, de hát ott is inkább építkezésekről tudunk.
2: Igen, a budai várparancsnok a visszafoglalás után lényegében az uralkodó helyettese volt Budán. Ezt abból is láthatjuk, hogy amikor diplomáciai küldöttségek fordulnak meg itt, többnyire ezek egyébként az Oszmán Birodalomból jönnek, vagy oda mennek vissza, akkor mindig a budai várparancsnok fogadja őket az uralkodó nevében, de hogyha csak a társadalmi hierarchiát reprezentáló nagy ünnepekkor tartunk, tartott körmeneteket nézzük meg, akkor is a körmenet élén mindig a várparancsnok vonul, és hogy hol lakott, erre is tudunk válaszolni. Az első időszakban a királyi palota nem volt olyan állapotban, hogy beköltözhessenek, és a regál vetette föl azt, hogy akkor esetleg el is lehetne bontani a királyi palotát. Az 1710-es évek közepén ez az udvari haditanácsnál el is hangzott, hogy bontsák el a királyi palotát, és a köveiből egy nagyon jó parancsnoki rezidenciát építsenek neki. Amire azt mondták Bécsben is, hogy talán inkább nem. És egészen 1740-es évekig arról volt szó, hogy katonai célra kell hasznosítani a királyi palotát, és hogy ott tiszteknek lesz lakása, és természetesen a várparancsnoknak rezidenciája, és mellette egy hivatala.
1: De semmi esetre sem egy királyi palotának képzelt.
2: Nem, nem. Harmadik Károlyt nem érdekelte a királyi palota. Ez Mária Terézia idejében változik, de akkor se a saját akaratából, hanem azért, mert hogy így akart kedvezni az őt segítő magyar nemeseinek, arisztokratáinak. Hol lakott a budai várparancsnok? Budai várparancsnoknak béreltek szállást, ezt a budai tanács finanszírozta, mert ugye ez az ő kötelességük volt, és a legtovább abban az időben pont a Városházának az utcájában, a budai Városházának az utcájában béreltek egy nagy palotát, és ott lakott ő. Az első magyar parancsnok egyébként 1754-ben került gróf Nádasdy Ferenc Lipótnak a személyében a budai várnak az élére, de az hozzátartozik az igazsághoz, hogy az 1730-as évekre a budai várnak a haditechnikai jelentősége az már egyáltalán nincsen. A környező hegyekről be lehet lőni a várba, és mondhatjuk úgy, hogy inkább egy háttérországot jelent. Budának egy hadi anyag ellátó szerepe van inkább a 18. századnak a közepén, és az erődjelleg az fokozatosan háttérbe szorul. Majd a 19. században fog végleg megszűnni, már csak azért is, mert a polgári lakosságot ez rendkívül zavarja. Azért ne felejtsük el, hogy a lőportornyok azok továbbra is fönt vannak a várban, a civil lakosság mellett.
1: Nem túl biztonságos.
2: Igen, és a laktanyák is fönt vannak a budai várban. Úgy gondolnak erre a budai várra, mint egy erődítményre. A bécsi kapu kulcsa volt a legfontosabb, ezt a várparancsnok maga őrzi. 1751-ben, amikor Mária Terézia ide érkezik, és 1792-ben, amikor az első királykoronázás van, ha megérkezik a király, akkor ilyenkor a szabad királyi város egy szép párnán átnyújtja a kulcsot, uralkodó megköszöni, és további megőrzésre visszaadja a városnak általában. Itt a várparancsnoknak adja vissza, hiszen ő az erődítménynek a parancsnoka, és ő előrébb áll, mint a város atyák.
1: Tehát egy ilyen jelképes gesztus.
2: Igen, de ez gesztusnak tűnik, de valójában ez azt jelenti, hogy mivel erődítmény, ezért például az erődítési telkeket sem lehet felszámolni, ez a várfalakat körbevevő elég széles sáv. A budai vár az háború esetén mit se használ, béke idején viszont akadály. Így gondolnak rá már a 19. században, és mondhatjuk azt, hogy a budai várparancsnoknak a funkciója is átalakul. Innentől láthatjuk azt, hogy a budai várparancsnok az inkább a helyi katonaságnak a vezetője, de az a nagy jelentősége, mint korábban, az már nincsen.

Szup Ferenc budai várkapitányt vádolják, hogy a gödöllői kertet elhanyagolja. Szup úr egy inkarnizált magyar falu értesüléseink szerint arra törekedhet, hogy ő felségét a Gödöllőn való tartózkodástól elriassza. Vandáli kegyetlenséggel kezdett a tár és a kert, egyes a királyné által kegyelt helyeinek elrontásához, elcsúfításához. Reform 1874. szeptember 24-e.

0: ugorjunk is egy évszázadot, 19. század a következő korszakunk. Ugye azért bizonyos szempontból ez is egy érdekes évszázad, mert a közepetáján lesz még egy nagy fellángolás, Budát is érinti a forradalom és szabadságház, tehát nyilván a várparancsnokoknak is, ha máskor nem itt lesz, valamilyen szerepe majd. Tehát mindezt már Simon Katalin történész főlevéltáros fogja nekünk elmesélni.
1: Itt azt emelném ki, hogy továbbra is egyfajta ilyen jutalomként kapják a 19. század elején a posztot a várparancsnokok. Ekkor a napóleoni háborúk időszakában vagyunk. Viszonylag gyorsan is cserélődik ez a poszt. Ez köszönhetően annak, hogy vagy nyugdíjazzák az illetőt, vagy itt érje a halál éppen Budán. Inkább azért kapják a várparancsnoki tisztséget Budán, mert a napóleoni háborúkban előzetesen például kitüntették magukat valamelyik eseménynél. Az 1819-es évben kezdődik egy konszolidációs időszak, amikor viszonylag hosszabb időre neveznek ki várparancsnokot, August von Störtniket, cseh eredetű. Ugye itt szóba került ez is, hogy mennyi magyar származású várparancsnok van ebben az időszakban. Hát tulajdonképpen a század végéig, a 19. században nem igazán lehet magyar származású várparancsnokokról beszélni. Ugye Heinrich Henze Debrecenben született, de svájci származású volt, és az érzelmeit se lehet igazán magyar szimpatizánsnak mondani.
0: De... Igen, ő azért egy híres figurája volt itt a korszaknak, akit nem igazán kedveltek a magyarok, tudjuk, hogy az emlékművét is, amint lehetett, eltávolították.
1: Az 1852. évi látogatás lehetne ilyen emblematikus első látogatásnak mondani, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését követően. Ferenc József abból az alkalomból érkezett, hogy ezt a bizonyos Henze emlékművet felolvassa. Tehát ahhoz is időzítette. Igen, ugye maga az emlékműnek a története is nagyon érdekes, hogy Ferenc József ragaszkodott hozzá, a saját költségén emeltette, és ugye a kiegyezést követően sem hagyta, hogy elbontassák magát az emlékművet, pedig folyamatos viták tárgyát képeztek, tehát kifejezetten egy gyűlölt emlékmű volt. És végül is 1899-ben tudták elérni, hogy a Hűvösvölgyi Kadét Akadémiára
0: száműzzék,
1: igen. Tehát alapvetően cseh és morva területekről származnak azok az emberek, akiket a század első felében ide várparancsnokként kineveznek. Ez az időszak azért is érdekes, mert ugye felmerült a várparancsnok várkapitány kérdése, ez az elnevezés pont ebben az időszakban változik meg. A század elején még Festungskommandantnak nevezik a tisztség betöltőit, tehát várparancsnoknak, és amikor a kiegyezést követően kimondják végül a vár erőd jellegének a megszüntetését, akkor kerül át a katonáktól a főudvarmesteri hivatalhoz a várat, illetve a várbeli építkezésekkel kapcsolatos tisztségként a várkapitányi, akit kezdetben Schloss Hauptmannnak neveznek. Tehát ez a változás is ebben az időszakban játszódik le.
0: Tehát még németül nevezik meg őket ezek szerint?
1: Német és magyar megnevezést is használnak már ebben az időszakban. Nagyon sok a hadmérnök ebben az időszakban már a kinevezett várparancsnokok között. Tehát ez is jelzi, hogy átalakul a szerepkörük, és talán nem véletlen, hogy 49-ben az akkor kinevezett várparancsnok Anton von Dietrich éppen ilyen hadmérnöki végzettséggel rendelkezik. Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy a század végén a várkapitányi tisztséget betöltő Ybl Lajos is ilyen jellegű végzettséggel rendelkezik. Ő például ugye a 1879-es szegedi árvizet követően még hadmérnökként dolgozik a városnak az újjáépítésében, és utána később, ugye amikor Ybl Miklóssal együtt dolgozik, és ide kerül a várba és kinevezik, akkor szintén ugye az építkezésekben van nagy szerepe.
0: Tehát egy katonai szerepkör fokozatosan átalakul egy ilyen szakemberi státusszá.
1: Alapvetően igen. Ugye Ybl Lajosnak nagyon nagy szerepe van a királyi palotának a kiépítésében, ha csak a Szent István teremre gondolunk, hiszen Hausmann a Lajost elkísérte a külföldi útjára, ahol végigjárták Nyugat-Európát, Párizst, Münchent, Londont, ahol összegyűjtötték így a mintát, ami alapján elkészült a terem. Tehát aktívan részt vett ezekben a munkálatokban is. De hát azért mégiscsak egy főudvarmesteri állásról van szó, tehát azért itt a reprezentációs szerep is erősen erőtérbe kerül a századfordulóra.

kormányzó és a neje szombaton délben megjelentek a várpalotában, ahol Ró Talajos várkapitány, vagy ahogyan most címezik, a Nemzeti Palota főfelügyelője fogadta a főméltóságukat. A kormányzó megtekintette a Krisztinavárosi szárny lakosztályait, azonban még nem nyilatkozott, hogy melyik lakosztályt hajlandó elfoglalni. Újság 1920. március 10-e.

0: Amikor szép lassan elérkeztünk a 20. századig, itt ez a korszak igazából már csak a század első felét jelenti a mi esetünkben. Milyen fontosabb pillanatai voltak még ennek a bő 40 évnek, amely a 20. századot jelentette a várparancsnokok tekintetében? Molnár Tamás lesz segítségünkre, történész, történelem tanár, aki behatóbban kutatta ezt az időszakot.
1: A várkapitányi funkció már elveszítette ezt a katonai jellegét. Én úgy fogalmaznék, hogy egyfajta ingatlan üzemeltető státusza lesz a várkapitánynak, és egy ilyen főtisztségviselő volt mind a 19. század végén, mind a 20. század elején. Ugye itt a korszakváltás, tehát a 1918-19-es forradalmak azért rányomták a bélyegét erre a pozícióra is. Károly Mihály leváltatja az ekkor regnáló várkapitányt, Róta Lajost, és egy testőrtisztet nevez ki a helyére, de Róta Lajos a forradalmak után 1920-ban visszakapja a tisztségét. A budai palota az tulajdonképpen megúszta a román megszállást, ennek szerintem szerepe volt abba is, hogy a szövetséges katonai misszió Bánholc tábornok vezetésével itt székelt, és tulajdonképpen emiatt nem mertik a románok kifosztani a várat. Majd pedig a 20-as évektől kezdve Horthy lett a kormányzó, király nélküli királyság lett az ország, és érdekesség, hogy a kormánypártok vezetőinek kérésére Horthy is beköltözik a budavári palotába.
0: Ha már erről esett szó, arról még nem beszéltünk, hogy maga a várparancsnok, várkapitány hol élt ezekben az időkben.
1: Úgy tudjuk, hogy többnyire Budán, tehát a vár közelében, ahol most vagyunk, ez a testőrpalota, itt kapott szállást a budai várkapitány. Róta Lajosról úgy tudjuk, hogy a Mészáros utcában lakott, de Szabó László, illetve Miklai József itt a testőrpalotában. Tehát nem pontosan a várba, de a várhoz tartozó ingatlanokban.
0: Ez nagyon reprezentatív helyen.
1: Igen, de szolgálati lakást kaptak. Ugye, tehát akkor Róta Lajosról beszélünk, illetve 30-as években Miklai József volt a várkapitány, illetve a 40-es évektől, 1940-től 45-ig Szabó László volt a várkapitány. Többnyire ők mérnök végzettségű emberek voltak, ami ugye kapcsolódott ehhez a ingatlan üzemeltető funkcióhoz. Ugyanakkor a 30-as évekről már elmondhatjuk, hogy a reprezentatív funkciója is jelentős volt a várkapitánynak. A 30-as évektől már több uralkodó vagy államfő ellátogatott ide Horthyhoz. A csúcsév az tulajdonképpen az 1937 májusa volt, amikor a osztrák kancellár, illetve az olasz királyi pár is ide látogat. Ezeket a rendezvényeket, vacsorákat, illetve partikat maga a várkapitány volt, aki megszervezte, illetve a várkapitányságnak a munkatársai, tulajdonképpen a gondnokokat, szakácsokat, szobalányokat el kell ide számítani. Ők mind-mind a várkapitányság alkalmazottai voltak. És például az iratokból az is kiderül, hogy amikor ilyen reprezentatív eseményre került sor, akkor ők általában utána mindig pénzbeli jutalmat kaptak. Ugye itt a II. Világháborúban egy nagyon súlyos ostromot élt meg a főváros, és így a budai vár is. A Nemzeti Levéltárban fennmaradt iratok tanúskodnak róla, hogy a várkapitányságban már készültek valamilyen szinten a háborúra. Már a 37-es évtől kezdve megerősítették a várpalota alatti pincéket, ilyen gázbiztos ajtókat, ablakokat szereltettek föl, tűzoltó készülékeket. 44-45-ös ostromról szintén nagyon sok forrás áll rendelkezésünkre, és egyedülálló a várkapitány Szabó Lászlónak a feljegyzései ebből az időszakból. Tulajdonképpen 44 őszére itt marad a vár üresen, a német csapatok, nyilas egységek szállják meg, akik ugye felkészülnek a védekezésre, ugye mivel Hitler Festungá erődényé nyilvánította egész Budapestet. Úgyhogy itt az iratok tanúsága szerint egy komoly feladat várt a várkapitányra, tulajdonképpen ő felelt a itt maradt ingóságokért. Szabó Lászlónak ezekből a feljegyzéseiből az derül ki, hogy ő próbált mindent megtenni annak érdekében, hogy ezeket az értékeket, a gobleineket, festményeket, bútorokat, porcelánokat, azt a sok-sok értéktárgyat, amit volt a palotában, valahogy megmentse. A palota alatti pincékben próbálta meg bevinni ezeket a tárgyakat, csak ugye az volt a probléma, hogy ahogy erősödött a orosz támadás, a belövések, illetve a bombázások, a katonai egységek is ezekbe a pincehelységekbe próbálták meghúzni magukat, úgyhogy Szabó László próbálta az értéktárgyakat menteni, de ugye
0: mások meg az életüket,
1: és igazából itt a katonáknak az erőfölénye érvényesült. A háború végeztével pont Szabó László volt az, aki ezt lajstromba szedte, ezt a pusztítást. Szabó László ilyen statisztikai módszerrel megállapította, hogy kb. 45%-os volt ez a pusztítás, ami a Várpalota ingatlanaiban történt.
0: 1945-ben egyértelmű volt, hogy a rendszerrel, a háború végével megszűnik ez a tisztség? Tehát nem is volt kétséges, hogy nem lesz folytatása semmilyen formában ennek a feladatkörnek?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát ez egy nagyon éles cezúra volt az 1945-ös év.

0: Adásunk ezzel véget ért. A mai műsorban a török uralom alóli felszabadulást követő mintegy 2,5 évszázad budai vár kapitányairól hallhattak. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Schwarz Nóra és Gyarmati Péter nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
1: Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
2: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból.
3: A honvédelmi miniszter Gömbös Gyula, és az ő választási ígérete, hogy itt lesz laktanya. Kiskunvalas határváros, és 1932. szeptemberében be is vonult oda a kerékpározászlóalj. Később lesz ez egy nagyon szomorú időszak, amikor a szovjetekkel újra kell majd harcolnunk.
2: A két világháború között Kiskunvalason állomásozó honvéd kerékpáros alakulatról beszélt Végső István történész levéltáros, aki más irányú kutatói tevékenysége mellett Kiskunvalas város helytörténésze is. Az egységről könyvet is írt, amely 2026-ban jelent meg. Címe A magyar királyi Balog Ádám honvéd kerékpáros zászlóalj története. A kötet bevezetőjében Bene János történész, muzeológus ezt írta. A magyar királyi honvédség harcászati szabályzata a kerékpárosok feladatát ekként fogalmazta meg. Alkalmazhatóak felderítésre és az ellenséges felderítés gátolására, a szárnyak biztosítására, átkoroló támadás fedezésére, üldözésre, gyors tartalékként és előllevő pontok megszállására. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Mikor fogalmazódott meg a magyar honvédségen belül, hogy szükséges lenne egy kerékpáros alakulatot alkalmazni? Voltak-e esetleg más országokból, más hadseregekből minták?
3: Mint oly sok minden találmányt, először a hadseregek és a katonaság kezdi el alkalmazni, és ilyen volt a kerékpár is, amit először az Amerikai Egyesült Államok hadserege kezdett el bevezetni, 1870-es évek után.
2: Végső István, történész levéltáros, Kiskunvalas helytörténésze.
3: Ez is sérülékeny jármű, de azért ne úgy gondoljuk el, hogy nem polgári kerékpárokat használtak egyetlen egy hadseregbe se. Megállapítást nyer már akkor is, hogy az elsősorban az utánpótlás vonalakkal, a megszállással kapcsolatban lehet egyfajta megoldás, esetleg a futárszolgálattal. Világszerte rögtön elterjedt, tehát az európai hadseregek rögtön bevezetik britektől az oroszokig.

0: valójában az első világháború kitörésekor, hanem egyfajta önkéntességi alapon kezdik el az első világháborúval szervezni az első alakulatot. Természetesen nagyon sokat segít például az adott hazai iparnak, de hogyha csak belegondolunk abba, hogy mondjuk a franciák is, meg az olaszok is milyen szinten élen járnak egyébként a kerékpárgyártásba, vagy akár a kerékpár sportba, ilyen módon is hatalmas lendületet kapnak az ilyen kerékpáros alakulatok.
1: Az első világháborús hadseregek milyen tapasztalatokat szereztek? Nagy vérszivattyú volt, teljesen más volt az a háború, mint a korábbi háborúk.
0: Az álló háborúban a front szakaszokon teljesen használhatatlanok ezek az egységek. Marad az, hogy a hírközlésben, az utánpótlásban és a megszállási feladatokban viszont tudják alkalmazni, fel tudják váltani a lovasságot, és az üzemanyag sem kell hozzá. És ezt nagyon gyorsan megírják, ezt már a magyar szakírók is rögtön megírják. Nálunk az Osztrák-Magyar Monarchia részéről, aki szolgált is kerékpáros alakulatban korai időszakban, Schöner Odilló az, ő az, akinek a tapasztalataira tud építeni majd később a trianoni Magyarország. Később ugye a 30-es évektől tábornokként szolgált.
1: 1920 Trianon után egy újjászerveződő Magyarország, egy újjászerveződő Magyar Honvédség mikor érkezik el abba a helyzetbe, hogy egyáltalán gondolkozhasson egy ilyen kerékpáros alakulat létrehozásáról?
0: A trianoni békeszerződés nagyon-nagyon pontosan körülírta azt, hogy milyen alakulatokat és hány fővel Magyar Királyi Honvédség az hogyan is kell, hogy kinézzen, abba konkrétan előírták nekünk a két kerékpáros zászlaj felállítását, tehát kvázi kötelezővé tették. Ennek lett az egyik parancsnoka, ugye a Schöner Odilló, ez fog majd később áttelepülni Kiskunhalasra.
1: Milyen feladatköre volt ennek a két zászlóainak? Mikor lesznek az első eredmények, az első tapasztalatok, amelyek alapján meg lehet fogalmazni, hogy sikeres-e, az elvárásoknak megfelelően működik ez a két zászlóai, vagy esetleg mégsem?
0: A magyarországi kerékpárgyártás azért nem tartozott az élvonalba, bár a Weiss-Manfred művek azért foglalkozna ezzel, de a kezdetekben valóban arra támaszkodtunk, hogy mik az osztrák és a német tapasztalatok. Tűzkeresztségen kell átesni ahhoz nyilvánvaló módon, hogy ez kiderüljön, hogy ez mennyire alkalmas ez az alakulat. Ez azért meg egy jó hosszú idő, 1938-ig kell várni természetesen az országgyarapításig. Tehát addig igyekszünk az osztrák példát követni, illetve az Osztrák-Magyar Monarchia példáját, plusz a németet. A kerékpárok szintjén pedig 1930-31-ig pedig elsősorban olasz, francia és német kerékpárokkal szerelik fel ezeket az alakulatokat, és onnan is rendelünk. A Weiss-Manfred művek harcolja ki, hogy legyen hazai gyártású. 1931-től kifejezetten megvannak azok a levelezések, ahol kérik ezt a fajta protekciót a honvédelmi miniszter, hogy rendeljenek tőlük, és nagyon sokat kell rendelni, mert azért ez egy elhasználódó jármű, de teljesen más volt, mint a polgári, tehát ez egy nagyon erős vázra épített, ugye tömörgumival felszerelt. Nem is tudtak mindent Magyarországon legyártani, tehát sok mindent kellett még egyébként később Németországból is rendelni ezekhez a kerékpárokhoz, mert ezt tényleg nagyon komolyan vették, és ez egy viszonylag tényleg jó felépítmény volt, legalábbis ahogy a kerékpáros katonák így visszaemlékeztek erre.
1: A Magyar Királyi Honvédség két kerékpáros zászlóalja az 1920-as évektől milyen erőt képviselt?
0: Ahogy haladtunk előre az időben, látható volt, hogy ugye már nem csak kerékpáros századai vannak, hanem elkezdenek előbb-utóbb egy motorkerékpáros századot is szervezni, aztán később ugye tehergépkocsikkal is felszerelik, ez is ugye a magyar ipar fejlődésének is köszönhető a 20-as, 30-as évek fordulójától kezdve. A létszám az ilyen 800 és 1000 közé is akár tehető volt, ugye itt vannak az, akik fedésbe is vannak, volt utászszázad, amit például nyilvánvaló módon a folyón való átkelések szempontjából nagyon fontos.
1: A második számú kerékpáros zászlóalj székhelye egy idő után Kiskunhalas lesz. Miért pont ez a város?
0: Maga a második számú kerékpáros zászlóalj Hajmáskéren volt telepítve még 1921-ben, és onnan telepítik át a 30-as évek elején. Gömbös Gyula az, aki szeretne indulni a választásokon Kiskunhalas, és indul is egyébként. Őről azért tudni kell a korszokásainak megfelelően. Kell egy nagy választási ígéret, Kiskunhalasnak pedig már egy nagyon-nagyon régi elhatározása, hogy állandó laktanyát épített, és állandó katonasága lesz, hogy ne házaknál helyezzék el a katonákat, hogyha oda beérkeznek. Ugye ez egy Jászkun település, és ilyen szempontból hozzászoktak az emberek, hogy helyenként házaknál kell elhelyezni a katonákat, és ebből már azért elege van Kiskunhalas. újaknak, és ezért van egy ilyen választási ígéret. És 1931-ben meg is kezdődik az építkezés a Honvédelmi Minisztérium támogatásával természetesen. A honvédelmi miniszter Gömbös Gyula, és az ő választási ígérete, hogy itt lesz laktanya. A sajtó az igazi forrásunk ezzel kapcsolatban, valódi levelezést, hogy ezt ő tényleg így is akarta-e, nem teljesen derül ki. Azt kell tudni, hogy a kis

0: Fónas ilyen szempontból határváros. 30 kilométerre van gyakorlatilag a déli határa az akkori ilyen jugoszláv királysággal.
1: Részlet Végső István történész, a magyar királyi Balog Ádám honvéd kerékpáros zászlóalj története című 2026-ban megjelent könyvéből. Az 1920-as, 30-as évek fordulóján megkezdődött magyar fegyverkezési program és haderőfejlesztés egyik alapvető pontja az volt, hogy egy viszonylag gyorsan mozgósítható, a határok mentén készenlétben tartott hadsereget építsen ki. Nem volt tehát esetlegesség abban, hogy a 30-as években gőzerővel folyó haderőbővítés során több, addig nem túl fontos és nagy település is katonai egységet kapott. Szempont volt, hogy megfelelő utánpótlási, ellátási és élelmezési lehetőségeket tudjanak a helyszínen biztosítani, mint például Kiskóhalas városában.
0: Egyre inkább megkezdődik a Horthy-féle magyar királyi honvédségnek a fejlesztése. Gömbös Gyula nevéhez is fűződik. Ő végül nem indul el a választáson, a laktanyát viszont megkaptuk, és 1932. szeptemberében be is vonult oda a kerékpáros zászlóalj.
1: Részlet a könyvből. Az első nagyobb hadiberuházást Kiskunhalason a laktanya építése jelentette. A képviselőtestület ajándékba adta a területet. A laktanya épületei mellett lövölde kialakítására is lehetőség nyílt. A Honvédelmi Minisztérium már 1931 nyár elején kiírta a pályázatot a laktanya megépítésére. 1932. szeptember első felében adták át az épületkomplexumot, az addig a Veszprém megyei Hajmáskéren állomásozó második kerékpáros zászlóalj 1932. szeptember 25-én vonult be Kiskunhalasra elfoglalni új helyét.
0: Második magyar királyi honvéd kerékpáros zászlóalj, ami később megkapja egyébként a Balog Ádám nevet, főleg kurucokról kell elnevezni. Ő kuruc brigadéros, és ezt a nevet kapja a zászlóalj.
2: És a Balog Ádámból hol marad a Béri?
0: Azt lehagyták.
2: Milyen körülmények között érkeznek a katonák? Miképpen szervül ez a katonai alakulat a város életébe? Szervül-e egyáltalán?
0: Nagy küzdelem volt, Félegyháza és Orosháza is egyébként küzdött azért, hogy hozzájuk kerüljön egy ilyen alakulat. Aztán ők megkapják a saját maguk alakulatait, ez már egy másik kérdés. Nagyon gyorsan beépül a hadsereg, tehát kvázi katonavárossá válunk.
1: Végső István, történész, levéltáros, Kiskunhalas helytörténésze.
0: Ne feledjük el, hogy azért elsősorban a honvédek azok, akik a laktanyába helyezkednek el. A tisztek, főtisztek pedig vagy házat vásárolnak, vagy bérelnek lakásokat, és hát ugye nem mindenki házas például. Megindul egyfajta ismerkedés, nagyon gyorsan megjelennek a katonák, és hát ők egy ilyen kedvelt emberek, az uniform is, ugye mindenhol nagyon jó belépő, minden társasági eseményben, a közéletben is báloknak. Ők lesznek az egyik fő szereplői. Megindul egy ismerkedés, házasságok is vannak természetesen, és a város vezetése is nagyon örül a hadseregnek. Későbbiek folyamán, 1939 folyamán egy tüzérosztály, illetve egy gyalogezred is érkezik egyébként a városba, külön-külön laktanyákat kapnak.
2: Melyik időszakig társult a katonai élettel, a város életével egyfajta romantika? Mikor válik ez véresen komolyra, ez a viszony a hadsereg és Kiskunhalas között?
0: A 30-as évek békés időszakról beszélünk, de aztán jön 1938 ősze, és akkor már elvezénylik őket. Az első bécsi döntésnek köszönhetően először ugye a magyar csehszlovák határa vezénylik az alakulatot, és onnan pedig felvonulnak egészen Rimaszombatig, és oda települnek azzal a városa, és nagyon jó a kapcsolat. Sőt, ez egyfajta testvérvárosi kapcsolatot is alakít ki Kiskunhalas és Rimaszombat között. Ami a véresebb időszakot jelenti, az pedig már Kárpátalja elfoglalása. Ott viszont már harcok vannak 1939 márciusában. Az úgynevezett ruszin szicsgárdisták folyamatosan partizán tevékenységet folytatnak a területen. Emiatt történik az, hogy az alakulatnak már van hősi halottja, Zila István, aki ráadásul tényleg kiskunhalasi is. Ez megindítja az, hogy onnantól kezdve egyre szomorúbb eseménysorok fognak következni. Bár még az 1940-es országgyarapítás, a második bécsi döntés, az erdélybevonulás az még egy nagy örömünnep ilyen szempontból.
2: A második világ
1: világháború időszakában milyen helyzetbe kerül ez a Balog Ádám Béri nélkül nevű második kerékpáros zászlóhely?
0: Második világháborúban már a hadrendi számozás megváltozik, ugye egyre több kerékpáros zászlóhelyet állítanak fel a Magyar Királyi Honvédségbe, így már a 15. kerékpáros zászlóról beszélünk 1941-ben. A délvidéki bevonulásnál is van szerepe, főleg az első három napon. Az, hogy a délvidéki razziába részt vettek, az újvidéki razziába részt vettek a kiskunhalasiak, arra nincsen bizonyíték, nagyon közel vagyunk, így járőrszolgálatot biztos, hogy végeznek, tehát van ilyen szolgálat, de az, hogy konkrétan a vérengzésben részt vettek volna, arra nem találtunk semmiféle iratot, soha nem is merül föl valójában komolyan a nevük. Aztán következik egy sokkal véresebb időszak, ugye megtámadjuk a Szovjetuniót, 1941, de a kerékpáros zászlóhelyre úgy, ahogy a nemzetközi tapasztalatok is diktálják, megszálló feladatok várnak. Elsősorban a hátországban tevékenykedik, bár az előnyomulásban is van némi szerepe a Nyeszter, felrobbantott Nyeszter hídnál, a kerékpáros alakulatnak az utászai megelőzik még a németeket is, a többi magyar alakulatot is, és ők építenek ott egy ponton hídat. Viszonylag kevés áldozattal jár még az 1941-es szolgálat. Később lesz ez egy nagyon szomorú időszak, amikor a szovjetekkel újra kell majd harcolnunk. A Pripyat macsarakhoz rendelik őket, és ott harcolnak. Ott a veszteség már tényleg nagyon brutális, 60%-a elpusztul a zászlóinak, és a fegyvereiknek, gépjárműveiknek pedig a több mint 90%-a ott marad.
1: Részlet a könyvből. Egy egykori kerékpáros katona emlékezéseiből. A Pripyat macsarakban vetettek be minket a partizánok ellen. Rettenetes körülmények közé kerültünk. Európai értelemben nem voltak utak, inkább csak ösvények, de gépjárművel vagy fogatolt járművekkel nem lehetett közlekedni, mert belesüllyedtek a mocsárba. Ezért aztán gerendákra pallókat szegeztek, és csak ezeken lehetett közlekedni. A partizánok pedig állandóan támadták a közlekedőket. Százassával süllyedtek el az emberek. Főként a huszárokra emlékszem, akik a lehelyezett fapallókon elmerültek az ingoványban, lovastól segítségért kiabálva.
0: Hasonlóan, mint a Don kanyarba tapasztalta a Magyar Királyi Honvédség, elég egyértelműnek tűnik, hogy a világ mondjuk első vagy második számú hadseregével szemben a magyar hadseregnek semmilyen esélye nincsen. Plusz ne feledjük el, hogy ott azon a területen már a partizán tevékenység is tizedeli a hadsereget, tehát ez a fajta harcmodor, ez abszolút nem összeegyeztethető a Magyar Királyi Honvédségnek a védekezésével, és az egyáltalán az egész állomány úgy áll hozzá, hogy nem is tudnak mit kezdeni a partizán tevékenysége, és akkor még szembe jön a Vörös Hadsereg, és annak a tűzfegyvereivel szemben semmilyen esélyük nincsen gyakorlatilag a Don kanyarban a Magyar Honvédség. A tisztikar az, amelyik a legnagyobb veszteségeket szenvedi. Amikor már az áttörés megtörténik, akkor viszont már a legénységi állomány is elszenvedi ugyanazokat a veszteségeket. Vissza is rendelik őket természetesen 1944 őszén már újra Magyarországon vannak, feltöltést kapnak, és utána visszarendelik őket Kiskunhalasra, akkor megtörténik a román kiugrás, és van egy előnyomulás 1944 szeptemberben, és még részt kell venniük az Arad környéki harcokban.
1: Részlet a könyvből. A hátországban folyamatosan haditervek készültek, hogy Magyarországot, amely ekkorra már egyértelműen a németek oldalán harcolt, hogyan lehetne megvédeni, ha a világháború eseményei rossz irányt vennének. Különböző elképzelések születtek egy magyar elit hadsereg felállításáról. Ennek keretében alakították át többek között a magyar lovas seregtesteket is. A 15. kerékpáros zászlóhaj 1942. október 1-jével a Huba második hadrend értelmében a kecskeméti második lovasdandártól átkerült az újonnan alakult nyíregyházi első lovashadosztályhoz.
0: 1944 őszétől a zászlóhaj fölrendelik a Csepel környéki harcokhoz, komoly eredményeket tudnak elérni, majd pedig a vértesbe véreztetik ki gyakorlatilag őket. Ott már olyan szinten komoly veszteségeket szenvednek el, olyantól kezdve ők is folyamatosan csak nyugat felé vonulnak.
1: Végül is akkor a vértesben 1945 telén tavaszán megsemmisül ez az alakulat?
0: 45 tavaszára teljesen kivéreztetik a zászlóhajat, ugye már parancsnok is már csak százados akad, tehát már az alezredes ezredesek őrnagyok. Ezredes is elfogynak gyakorlatilag a tisztikarból, és már századosnak kell vezetni az zászlóját, tehát ilyen szempontból is jól látható az, hogy milyen szintű veszteségek érik. A pótzászló egyébként szovjet hadifogságba kerül, cseh területen, osztrák területen, amerikai hadifogságba kerül maga a zászlóaj.
1: Véget ér a második világháború, van valami nyoma, valamilyen számonkérés, eljárás érje ennek a zászlóinak akár a hivatásos állományát, akár a sorállományt?
0: Oszlányi Kornél a zászlóinak a parancsnoka volt a 30-as években, akkor még ezredesként a nyugati emigrációt választja, tehát ellene nem tud megindulni úgy az eljárás. Brestovszky Erik, aki az egyik utolsó, még ezredesi rangban szolgáló zászlóaj parancsnok volt, ő ellene elindulnak az eljárások. Felelősségre vonják a szovjet területen tevékenység miatt, elsősorban a civil lakossággal szemben, mit folytatott a kerékpározás. Nem tudnak rájuk bizonyítani semmit, se valójában nem is merül föl komolyabb vád. Ilyenkor ugye a szokásos dologat tudják sújtani, ugye a zászlói parancsnokot internálják, és onnantól kezdve ugye állásban nem tud elhelyezkedni, nyilván a hadsereg nem veszi vissza, általában ilyen segédmunkási pozíciókat tud élete végéig betölteni.
1: Részlet a könyvből. A háborút túlélő katonák sorsa az 1945 utáni korszak politikai berendezkedése miatt igen nehéz volt. A haderő szinte teljes állományát fasisztának bélyegezték. Szégyenné vált a Magyar Királyi Honvédség egykori tagjának lenni. Leginkább a főtiszteket és a törzstiszteket hurcolták meg. Ez érintette a kiskunhalasi kerékpáros zászlóaj tiszti állományát is. Az igazoló bizottságok és felelősségre vonások azonban semmiféle eredményt nem hoztak. Az alakulat, talán a szerencsének is köszönhetően, nem kompromittálódott.
0: Folyamatosan megfigyelik, ugye főleg a tisztikar, akiket nyomon tudunk követni, őket folyamatosan megfigyelik, hortista tisztként tartják őket számon, a megfigyelő kartonokba, megfigyelő operatív anyagokba, folyamatosan fölmerül a nevük. Azt gondolom, hogy az ő életük se jól alakul olyan szempontból, hogy elsősorban ők is segédmunkásként tudnak későbbiek folyamán elhelyezkedni.
1: Ez a retorzió körülbelül meddig tart?
0: Életük végéig. Elkeserítő, hogy helyenként ezredesek, tábornokok úgy vannak ugye a halotti anyakönyvekben, hogy éjjeli portásként hunyt el. Konkrétan az ő megfigyelésük, megalázzák és kiszorítják a társadalomból, ez akár az 1980-as évekig is eltarthatott. Életük végéig.
1: 1945 után mi a sorsa az emlékezetben ennek a kiskunhalasi Balog Ádám Béri nélkül második kerékpáros zászlóainak, akár a laktanyára gondolunk, akár a zászlóai katonáinak emlékezetére?
0: Maga a laktanya a mai napig is, főleg most már az idősebb generáció között, de én most voltam néhány könyvben mutatom, ott nagyon hevesen bólogattak még a fiatalabb kiskunhalasiak, mai napig is egy tájékozódási pont. Tehát mindenki tudja, hogy melyik volt a kerékpáros laktanya. A kerékpáros laktanyának kell elfordulni, a kerékpáros laktanya felé laktunk, tehát hogy ezek állandó ilyen szófordulatok a mai napig a kiskunhalasiak beszédébe.
1: Végső István, történész, levéltáros, kiskunhalas helytörténésze.
0: 1945 után továbbra is laktanyaként szolgált, kezdetben még talán a határőrség is, meg részben a rendőrség is használta az épületeket, a mai napig megvan a döntő többsége egyébként ezeknek az épületeknek, aztán pedig 1956-ban november 4-től pedig egy szovjet alakulat kerül a kerékpáros laktanyába. 1991-ig, tehát a rendszerváltásig, majd pedig a 90-es évektől vállalkozások veszik meg, több vállalkozás egyébként most így a 2010-es évekre nagyon szépen felújít ezeket az épületeket. Magát a parancsnoki épületet a Pásztortűz Egyesület meg is jelölte egy emléktáblával. A Balog Ádám kerékpáros zászlóinak ez az egyetlen emléktáblája.
1: A Magyar Királyi Balog Ádám Honvéd kerékpáros zászlóai története.
3: Egyszer volt.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A parlamenti alakulóülés és az azt követő ünnepség menetrendjéről tájékoztatott Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése, a kormányfő megválasztása pedig 15 órakor lesz, amit a miniszterelnöki eskü és beszéd követ. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak. Nem zárja ki az Irán elleni hadműveletek folytatását az amerikai elnök. Donald Trump hangsúlyozta, hogy Washington továbbra sem tudja elfogadni a perzsa állam békefeltételeit. Közben Teherán egy 14 pontos béketervről számolt be, amelyben egyebek közt az Irán elleni szankciók enyhítését és az amerikai csapatok kivonását követelik a közel-keleti térségből. Hadgyakorlaton tűnt el két amerikai katona Marokkó déli részén. A fegyvereseknek egy sziklaszirtnél veszett nyomuk. Felkutatásukra légi, szárazföldi és tengeri kereső akciót indítottak a gyakorlaton résztvevő alakulatok. Újabb gyanús a feltételezések szerint az orosz árnyékflottához tartozó tankert állított meg a svéd parti őrség a Balti-tengeren. A szíriai zászló alatt hajózó orosz műszaki állapotú jármű nem szállított rakományt, úti célja nem ismert. Regisztrációja kapcsán több szabálytalanság is felvetődött, az ügyben vizsgálatot indítottak. Idehaza a teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség mától egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Ma kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Az ETO-KC Győr 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda magyar kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor hódította el a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 3-9, napközben 23 és 28 fok között alakul. A pontos idő 1 óra 3 perc.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
2: Üdvözlöm Önöket, Társ István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
3: Gyakorlatilag ide irányította az összes polgáriskolai tanárnak tanuló diákot Szegedre.
2: A két világháború közötti Szegeden a tanárképzés aranykorában járunk, amikor Klebersberg Kuno stratégiai döntése nyomán a város a polgári iskolai pedagógus képzés egyetlen hazai központjává vált. Megvizsgáljuk, hogyan fordították akkoriban a GDP csak nem 10%-át oktatásra, és miért volt sokkal nehezebb dolga a nőknek a bejutásnál, mint a férfiaknak. Szó lesz a tanári dinasztiákról, a pedagógusok korabeli társadalmi rangjáról, és a mai napig meghatározó szegedi gyakorlóiskola különleges építés történetéről is. De lesz egy másik témánk is. 100 évvel ezelőtt indult a 100. gyermekvonata nyugat-európai országokba, főleg Hollandiába, Belgiumba és Svájcba. A 100. szerelvényről még a filmhíradó is beszámolt, mi is azt tesszük hamarosan, tartsanak velünk!
0: 100 éve történt. Új világrend születik.
2: Az ajándék különleges és megtisztelő. Magyarország adta, Svájc örömmel fogadta.
4: Egy élőlény volt, méghozzá egy medve. Egy olyan medve volt, amelyet Erdélyben fogtak be, írja is a cikk, hogy erdélyi havasokba fogott mackó kerül Svájc fővárosába.
2: Polgári iskolai tanárképzés, sok nő jelentkezett, jóval kevesebb férfi, a férfiaknak könnyebb volt a bejutás.
3: Úgy határozták meg a felvételi létszámokat, hogy ki volt kötve, hogy ugyanannyi férfi és ugyanannyi nő hallgatót kell felvenni.
0: 100 éve történt.
2: Az előző héten ott fejeztük be adásunkat, hogy a kultuszminiszter Klebesber Kuno a polgári tanárképző főiskolát Szegedre helyezte, és arra kötelezte a hallgatókat, hogy az egyetemi oktatás óráit is vegyék fel. Ennek következményeként nőtt az egyetemi létszám, és talán a feszültség is, hogy a polgári tanárképzősök mit keresnek egy egyetemi előadáson. Fizel Natasa, intézet és tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula pedagógus képzőkar.
3: Ezt a kutatást végeztem el, amikor megnéztem az összes 1937 hallgatót jelentő 20 évnyi polgáriskolai tanárképzést, és abban kigyűjtöttem azt, hogy milyen érdemjegyeket kaptak az egyetemi óráikon a főiskolás hallgatók, és hát a...
5: És elmaradtak?
3: Nem. 80% fölötti arányban a két legjobb érdemjegyet kapták az óráikra. Nagyon jó lenne, ha mellé tudnánk tenni azt, hogy ugyanezeken az órákon az egyetemi hallgatók milyen érdemjegyeket szereztek. Ez sajnos a levéltári anyagok között nincs már meg ez az adat, tehát ott nem tudtuk ezt az adatbázist elkészíteni, de én azt gondolom, hogy amikor egy pedagógiai főiskolára, vagy ebben az időben egy polgáriskolai tanárképző főiskolára járó hallgató nagyon ismert, akár Szentgyörgyi Albert, Horger Antal, Fröhlich Pál, Kogutovics Károly, a szakterületükön kiemelkedő professzoroknál jellemzően kiváló érdemjegyeket kap, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ők nem tudták azt a szintet hozni, amit egyébként az egyetem elvárt.
2: A szegedi képzőhelyet azt tette különlegessé Klebesber korában, hogy a polgári iskolai tanárképzés csak is Szegeden folyt.
3: Ő akkor, amikor 28-ba ide helyezte ezt a korábban Budán és Pesten működő intézményt, összevonta Szegedre helyezte, ezzel egy vonással megszüntette az összes felekezeti képzőt, ezzel gyakorlatilag ide irányította az összes polgáriskolai tanárnak tanuló diákot Szegedre. Ezzel az intézménynek egyébként még nagyobb felelőssége lett, hiszen ez azt jelenti, hogyha belegondolunk, hogy a következő 20-30-40 évben azok a pedagógusok dolgoztak a magyar iskolákban, hiába volt aztán egy után nyilván egy óriási változás, de ezeket a tanárokat gyakorlatilag átminősítették általános iskolai tanárokká, és ők meghatározták több évtizedre az iskoláknak a működését. Természetesen a tanítóképezték, a középiskolai tanárképzés, ami az egyetemeken folyt, nagyon erős volt, és én azt gondolom, hogy Klebesber korában az iskola olyan fontos tényezője volt az újjáépítésnek, a pszichológiai felzárkózásnak Trianon után, ugye ezt kis hangsúlyozta többször is, hogy korabeli GDP-nek 10%-et költötték ekkor oktatásra, és hát azt szoktuk mondani, hogy 50 évet jelentett ez a Klebesbergi kevesebb, mint 10 évnyi miniszterség a magyar oktatás történetében, tehát nagyon nagy fejlődésen esett át akkor az intézmény, de itt a központok, azok az egyetemi városok voltak, valamint a polgáriskolai tanárképző főiskola miatt Szeged, és nyilván a tanítók képezték gyakorlatilag szerte az országban, abból kifejezetten sok volt.
5: Abban az időben, 100 évvel az előtti korról van szó, hogyha valaki, most így mondom az egyszerűség kedvéért, általános iskolai tanár volt, olyan hivatás volt, amiből meg lehetett élni. Egyfajta anyagi biztonságot is adott annak az embernek, aki ezt a pályát választotta?
3: Igen, hogyha megnézzük például a Polgári Iskolai Tanár Egyesületi közlönyt, amelynek van ilyen rovata, amelyben akár lehet ilyen témákról is értekezni, akkor azt látjuk, hogy a pedagógusok sosem elégedettek a bérezésükkel. Ebben nincs új a nap alatt. Én azt gondolom, hogy egy tisztes megélhetés biztosított, hogyha átváltjuk mondjuk a fizetéseket, de elégedettek nem voltak vele soha a pedagógusok. Amit kiemelnék, hogy volt egy elég magas társadalmi státusza a pedagógusoknak, de erről is olvashatunk több korabeli cikket, hogy azért néhol nehezményezték például a tanítók, hogy egy-egy faluban azért ők nem értek fel az orvos, vagy az ügyvéd, vagy a joggal foglalkozó, vagy akár az atya, vagy a lelkész szintjéig társadalmi megbecsültségben. Ezt szerették volna volna.
5: A nemek arányát, hogyha nézzük, mert nyilván ez egy olyan szakma, amely elnőiesedett, de ebben az időben, 20-as, 30-as években beszélhetünk arról, hogy ez az az időszak, amikor már a hölgyek közül is egyre többen választják ezt a pályát.
3: Nagyon érdekes kérdés, hogy az alacsony fizetés az elnőiesedéssel jár együtt, vagy az elnőiesedés okozza az alacsony fizetést, egy tyúk vagy a tojás kérdése. Hogyha megnézzük a beiratkozó hallgatók számát, akkor egészen a 30-as évekig nagyjából kiegyensúlyozott még mondjuk a polgáriskolai tanárképzés területén ez a szám. Ennek az is az oka egyébként, hogy úgy határozták meg a felvételi létszámokat, hogy ki volt kötve, hogy ugyanannyi férfi és ugyanannyi nő hallgatót kell felvenni. De ez azt jelentette, ezt is megvizsgáltam a kutatásomban, hogy a lányok, mivel sokkal nagyobb volt a túljelentkezés arra az adott számú helyre, ők sokkal jobb eredményekkel jutottak be a főiskolára, mint a fiúk, akik közül gyakorlatilag bárkit felvett a főiskola, mert a 30 fős évfolyam keretet alig tudták kitölteni, mert már érezhetően sokkal kevesebb fiú jelentkezett. A tanítóság esetében is szintén a 30-as éveket említeném, akkor kezd el inkább elnőiesedni a pálya, és nagyon érdekes lesz, mert a II. Világháború után ez visszájára fordul egy kicsit, hiszen nagyon sok olyan paraszti munkás rétegből származó fiatal férfi kerül be majd a pedagógus képzésbe, aki most kap lehetőséget tanulni, és ott megint újra kiegyenlítődik.
5: A 20-as, 30-as években is ez egyfajta lehetőség volt, vagy lehet azt mondani, hogy tanítói generációkról beszélhetünk, tehát azt csinálom, amit édesapám, amit nagyapám csinált.
3: Nagyon erősen jelen van a két világháború közötti időszakban, a pedagógusnak nagyon jellemzően pedagógussá válik a gyermeke. Ugyanakkor azt is megfigyeltük, hogy az adott társadalmi réteghez tartozó család esetében a lányok általában alacsonyabb szinten tanulnak, mint a fiúk, tehát hogyha van mondjuk egy pedagógus család, akkor a fiú valószínűleg egyetemre fog járni, és középiskolai tanárral fog válni, a lány pedig jó esetben mondjuk polgáriskolai tanárképző főiskolára. Ez egy másik érdekesség, hogy közülük hányan helyezkednek el majd a szakmában, hiszen a fiúk azok nagyobb arányban tényleg a pályán maradnak, míg a lányok sok esetben, miután férjhez mennek, nem fogják ezt a hivatást vinni, de ezt mindenképpen kimutatható, ezt is vizsgáltuk, hogy például én a saját vizsgálatomban az 1937 hallgató esetében, aki 1928 és 47 között ide az állami polgáriskolai tanárképző főiskolára járt, hogy milyen nagy arányban lelkész tanár vagy tanító édesapával rendelkeznek ezek a fiatalok, ennek az aránya majdnem 50%.
5: Nyilván ez egy olyan hivatás, ahol a gyakorlatnak nagyon fontos szerepe van. Volt arra akkor itt Szegeden mód és lehetőség, hogy kifejezetten akkor gyakorló iskolákban taníthassanak, kezdhessék meg a pályát, tanulhassák meg ezt a csúnya szóval mondom szakmát?
3: Igen, itt Szegeden nagyon szerencsés volt ebből a szempontból a főiskola. Amikor ide került Szegedre, a 3. kerületi polgári iskolába helyezték el magát az intézmény, jelenleg is ez a főépülete a pedagógus képző karnak. Ez az épület, ez nem volt elég ahhoz, hogy a két Budán és Pesten működő intézményi elhelyezésre kerüljön, úgyhogy a korban először egy illegális ráépítés történt az épületre, egy 3. emelet, amit később persze törvényesé tették ezt a bővítést, de olyan nagy volt a helyhiány, hogy muszáj volt valahogy elhelyezni a különböző eszközöket, könyvtárakat, nagyon sok minden raktárakba került, nagyon nehéz volt először berendezkedniük, és fel sem merülhetett ennél fogva, hogy valamilyen gyakorlati képzőhely még ezen az épületen belül helyet kapjon, és a szomszéd telken kezdték el építeni, ez egyébként ma is gyönyörű, és látszik, hogy nagyon igényes kivitelezéssel készült, ami nyilván erre a korra egyébként jellemző, óriási gyakorlóiskola épületét, ami ma is Szeged egyik legjobb és legszínvonalasabb iskolája. Itt helyezték el a gyakorlóiskolát kiválogatott pedagógusokkal, tényleg egy nagyon színvonalas, országosan ismert saját mozertani folyóirattal, a cselekvésiskolája folyóirattal, és szoros együttműködésben egyébként az egyetemmel is, hiszen ez a három intézmény, a gyakorlóiskola, a tanárképző főiskola, valamint az egyetem, az áthallgatások, a gyakorlatok miatt nagyon szoros egységben működött. Nem is tekinthetjük teljesen önálló intézménynek a tanárképző főiskolát ebben a korban. Részben az egyetem alá tartozott, hiszen az igazgató tanácsa az intézménynek úgy nézett ki, hogy volt volt 4 olyan kolléga, akit az egyetem delegált, ők jellemzően professzorok voltak, 3 olyan tanár, akit a főiskola delegált az igazgató tanácsba, része volt a gyakorlóiskola igazgatója, valamint az elnöke szintén egy egyetemi tanár volt, tehát azt mondhatjuk, hogy szinte integrálta az egyetem a főiskolát, és majd csak a második világháború után válnak szét önálló autonóm intézményi ezek a képzőhelyek.
2: Most lapszemle következik, a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilapot Szalóczi Pál lapozta fel.
6: A főváros betiltotta a Gellért-hegyi barlangkápolna építkezését. Beszakadással fenyeget a barlang teteje, ha nem építenek külön boltozatot. Pár hónappal ezelőtt József Ferenc főherceg védnökségével Lurdi Kápolna építőbizottság alakult azzal a céllal, hogy a Gellért egy déli lejtőjén lévő hatalmas és ismert barlangot kegykápolnává alakítsák át. A Főváros Középítési Bizottsága annak idején bizonyos feltételekkel meg is adta az építkezési engedélyt, sőt később magasabb körök közbenjárására teljesítette azt a kérést is, hogy a barlanghoz vezető szerpentin utat elkészíti. A kápolna építését meg is kezdték, és úgy volt, hogy a kápolna május 1-ére el is készül. Munkatársunk ezzel kapcsolatban feltétlenül megbízható helyről arról értesült, hogy a főváros a kápolna további építését megtiltotta, mert az építésnél nem tartották meg azokat a feltételeket, amelyeket a főváros az építési engedély kiadásánál kikötött. Nevezetesen a barlangot átfúrták és lejárót készítettek a másik oldalon, olyan helyen, ahol még a főváros kertészei számára is meg van tiltva a tartózkodás, mert ez a hely életveszélyes. 6000 igénylő a novemberi 800 lakásra. A főváros múlt év őszén 120 milliárd korona költséggel nagyszabású kislakásépítő akciót kezdett. Ennek az akciónak a keretében a Kén utcai munkáslakások már el is készültek. Augusztusra pedig beköltözhető lehet a Mester utcai bérház, amelyben 110 lakás lesz. A Mester utcai bérház 110 lakására körülbelül 2000 igénylő kérvénye érkezett be a tanácshoz. A tanács a legméltányosabb szempontok szerint válogatta ki azokat, akiknek a lakásukat odaítélte. November 1-ére feltétlenül elkészülnek a Simor utca és Villám utca, a Dandár utca, a Váci út, valamint a Mura utca és a Budaörsi út és Csend utca sarkain épülő kislakásos bérházcsoportok is. Értesülésünk szerint a közjótékonysági és szociálpolitikai ügyosztályhoz, amelynek hatáskörébe ezeknek a lakásoknak a szétosztása tartozik, a novemberre elkészülő kislakásoknak eddig mintegy 6000 igénylő kérvénye érkezett be. Az ügyosztály ezzel kapcsolatban közhírré teszi, hogy ezeknek a lakásoknak elnyerésére irányuló kérelmeket többé nem fogad el.
2: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. 1926 áprilisában indult el a 100. gyermekvonat Hollandiába, Belgiumba és Svájcba, hogy segítsen az alultáplált magyar gyerekeknek. Az eseményt nagy diplomáciai figyelem övezte, és hogy mennyire fontosak voltak az ország számára ezek az utak, akciók, mi sem jelzi jobban, hogy Svájc fővárosa egy különleges ajándékot kapott Magyarországtól.
7: Gyermekvonatokról már készült több műsor is itt a 100 éve történtben, most viszont mondjuk úgy, hogy jubilálunk, hiszen a 100. gyermekvonat indult el Hollandiába, Belgiumba, Svájcba 1926-ban. Volt itt valami külsőség? Hiszen csak a 100. gyermekvonatról beszélünk, és egy nagyon-nagyon sikeres akcióról. Lehet, hogy szerintem, amikor ez az egész elindult, nem gondolták volna, hogy ekkora sikere lesz ennek a gyermekvonatos akciónak.
2: Milisics Máté történész.
8: Biztos, hogy nem gondolták, hiszen amikor ez az akció mind a hollandok részéről, mint magyar szervező partnerként a Gyermekvédő Liga részéről elindult, láttak egy szociális problémát, hogy alultáplált gyermekek vannak. Ennek volt az egyik megoldás ez, hogy a fogadó országban, ugye Hollandia, Belgium, Svájc, de még skandináv országokban is jutottak ki gyermekek, akiket ott tábláltak, nyaraltattak, és ilyen szempontból befogadó családokra lehettek vagy rövidebb, vagy hosszabb ideig.
7: Filmhíradós anyag is készült.
8: Így van, filmhíradós anyag, és például olyan világi újság, mint az Est, amit alapvetően inkább egy ilyen liberálisabb, városi, polgári részben napilapot majdnem minden nap megjelent, nem véletlen a neve is, hogy már az aznapi eseményeket közölte, ugye ez az ünnepség délelőtt volt, 1926. április 13-án délelőtt, és a délutáni számban már részletesen megírták azt, hogy mennyien utaztak ki, kik voltak kint a búcsúztatáson, és minden részletesen a különleges ajándékról is beszámoltak.
7: Mert hogy volt az is, ajándékot is küldtek?
8: Igen, egy élőlény volt, méghozzá egy medve.
7: És kinek küldték ezt a medvét, a hollandoknak, a belgáknak, vagy a svájciaknak?
8: A svájciaknak, amiről lehet tudni, hogy a hollandok már 3 évvel hamarabb, 1923-ban kaptak egy különleges ajándékot, méghozzá ugye a Hágában helyezték el Roth Miksa által készített üvegablakot, és most úgy érezték a szervezők, itt leginkább gondolom a Gyermekvédő Liga volt, aki összefogott, hogy a svájciak felé kell egy ajándékot nyújtani, és ez pedig egy olyan medve volt, amelyet Erdélyben fogtak be, írja is a cikk, hogy erdélyi havasokban fogott mackó kerül Svájc fővárosába. Ez egy olyan ajándék volt, amely ugye szimbólum, Bernnek a címerében is megtalálható, de egyben ugye az elszakított részek, hogy míg alapvetően ez a gyermekmentő akció a Csonka Magyarország és alapvetően Budapest vonzás körzetét érintette, a elszakított területekről ugye a gyerek nem juthatott ki, de egy medve képviselte azt, hogy valamilyen módon a magyar kulturális és természeti örökség az a gyermekekkel együtt fontos, míg Hollandia felé egy kulturális értéket nyújtottak, ugye egy üvegablakot, itt egy természeti értéket.
7: Lehet tudni, hogy ezzel a medvével mi lett? Állatkertbe került, vagy utána a svájci hegyekben szabadon engedték, erről már nem szól a fáma.
8: A hír nem szól, magam jártam Bernben, és Bern esetében úgy néz ki, hogy a belvárosban van olyan rész, ahol napjainkban is élő medvék vannak, hogy nem csak állatkertben, hanem a belvárosi részen is élnek, mint egy ilyen kicsi mini állatkert, mert csak medvék vannak, úgyhogy én azt feltételezem, mondom, a hír erről nem szól, csak az, hogy Bern városa kapta, hogy feltehetőleg olyan helyre helyezték el a medvét, ahol sokan láthatták, mondom, napjainkban is. Ez egy különlegesség, hogy állatkerttől függetlenül Bernben láthatók ugye kerítéssel elkerített helyen medvék.
7: Nyilván ünnepségről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy prominens személyek, politikusok is megjelentek itt a búcsúztatónál, mert tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ott vannak a szülők, a gyerekeket felteszik a vonatra, nyilván vannak kísérők is, akik segítik a gyerekeket az utazás során, de hogy ez egy ilyen búcsú, hogy majd találkozunk fél év múlva, aztán van, akivel csak később találkoznak, nyilván ez majd utána később megállapodás kérdése lett. Egy-egy ilyen búcsúztatónál esetleg Horthy is megjelent? Kormányzó is megjelent?
8: Itt megjelent. Horthy megjelent, a felesége megjelent, megjelentek a Habsburgháznak olyan tagjai, akiket elfogadtak. József főherceg, Augusta főherceg, asszonyról szól a híradás, Izabella főhercegnő, Albert főherceg, ugye azok a tagjai a Habsburgháznak, akik nem léphettek fel trónigénnyel, azt ugye a Horthy korszak elfogadta, ők megjelentek. Vas József miniszter beszélt, ő volt, aki a szociális ügyeket képviselte, a nagykövetek megjelentek, és ugye nem csak akik érintve voltak, hogy belga, svájci, holland, hanem olyanok is, akik általában szociális segélyt nyújtottak, de gyerekeket nem fogadtak, például az amerikai követség képviselői is itt voltak.
2: A jövő héten innen folytatjuk, most lapszemle és Szalóczi Pál.
6: Hat ezer tisztviselő áll munkanélkül Budapesten. 3 év alatt 8000 hivatalnokot bocsátottak el a budapesti pénzintézetek. Újabb leépítési hullám várható. Európa közepén van egy ország, amelyben 8000 intelligens ember áll kereset nélkül. 8000 ember, aki dolgozni akar és nem kap semmiféle munkát. 1922-ben a budapesti pénzintézetekben mintegy 14000 tisztviselő dolgozott. Ma a létszám mindössze 6100. Egyedül a pénzintézetek tehát 7900 embert tettek az utcára. A pénzintézeti tisztviselők országos egyesülete ebből a számból mindössze 400-nak tudott elhelyezkedést találni, és ezek nagy részének sem állandó állásban. A pénzintézetek a leépítést azzal indokolják, hogy személyzeti költségeik a békebeli 20% helyett ma 70%-ot tesznek ki. Nincs remény arra, hogy ez a szám a közeljövőben csökkenjen. Az új leépítettek csatlakozni fognak a nyomorgókhoz, és lassanként jelentkezni fognak azok a hivatalnokok is, akik felélték végkielégítésüket, akik már megették lakásukat, bútoraikat és értéktárgyaikat. Ki gondol arra, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel? A Pesti Napló holnap kezdi megközölni Molnár Ferenc új regényét. Molnár Ferenc új regénye, a Gőzoszlop, irodalmi szenzációt jelent a magyar közönség számára. Hosszú évek óta először lép Molnár Ferenc hosszabb elbeszélő munkával a nyilvánosság elé. A Gőzoszlopban Budapest elmúlt szépségeit kelti életre az író zseniális képzelő ereje. A háború előtti Budapest eltűnt alakjai élnek, örülnek, ragyognak és szenvednek újra. Ráismerünk Budapest ifjúságának legszebb emlékeire. Az új Molnár regény vasárnaptól kezdve folytatásokban jelenik meg a Pesti Naplóban.
0: Száz éve történt.
2: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-ja készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: A Kossuth Rádió Gerecsén FM 105,6. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
1: Egy derék lelkész, ki a népnek valódi gondviselője, bemutatta nekem Riáskó Vaszil Bukóczi Lakost. A szép, világos kék szemű 72 éves, teljesen megtört alak hálálkodva közeledett felém, mert azt hitte, hogy én is a hegyvidéki akció vezérei közé tartozom. Ez a mártír 15 év alatt 5 forint kölcsönösszeg után Jéger Hers tőkepénzesnek 600 forintot fizetett, amiként az perrendszerűleg megállapítatott, és a kölcsönösszeggel mai napig is tartozik. Mindene oda veszett. Tehene, juha, háza, kenderföldje és szántója volt, mikor a Hers karmai közé került. Most semmije sincs, és kegyelemkenyéren érdegél a vejénél. Barta Miklós 1901-ben megjelent kárpátaljai tényfeltáró munkájából idéztünk azért, hogy felelevenítsük Egán Ede alakját, és ezzel az alakkal együtt a múlt század fordulóján a magyar kormány által a rutének felemelésére elindított hegyvidéki akciót, amelyről Botlik József történésszel beszélgetünk. Horváth Szilárdot hallják.
2: 20. századi történelem.
1: Hogy kezdett ez a munkához Egán Ede? Ki volt ő egyáltalán?
3: Egán Ede kiváló közgazdás a 19. századnak a második felében a magyar nemzetpolitika egyik előfutára, elsősorban azzal, amit a Kárpátalján élő ruszinok és magyaroknak a gazdasági, szociális, művelődési felemelésére tett. A korabeli sajtó szerint véletlen baleset, a tények inkább azt mutatják, hogy orvgyilkosság áldozata lett Egán Ede 1901-ben. Olyan alakja a magyar történelemnek, aki nemzetpolitikussá nőtte ki magát. Az akkori Kárpátalján, amely magába foglalta pont a hegyvidéki akció révén, amit ő irányított, mint miniszteri biztos, Ung megyét, Bereg megyét, Ugocsa és Máramaros vármegye egészét. Ott alkotta meg és vitte végre azt a hegyvidéki gazdasági programot, amely valóban a ruszinnék felemelésére vezetett. Egán Ede nem is magyar származású volt, hanem ír. 1851-ben született Csáktornyán, amelyik ugye akkor Zala vármegyéhez tartozott. Szombathelyen végezte az iskoláit, azon kívül Halléba, meg máshogy is, és bejárta Nyugat-Európát. A 19. század elején a nagypapa kerül Magyarországra, és ő lesz a Grassalkovicsoknak az egyik ilyen főlovászmestere, elkezd beintegrálódni a magyar társadalomba. Ugye ezt az írszülöttet még Ady Endre is, aki nagyon nem kedvelte Egán Edét, több cikkében támadta, sőt, verset írt Egánról. Ő is azt írja, hogy Egán az írszülött. Egán Ede unokájától tudom, aki Szombathely mellett él, a 90 éves Ede bácsitól. Írekni ez a főnemes, ugye tudjuk, hogy a Oegán, eredetileg Oegán a nevük. 48 királyként, 14 hercegként uralkodott Írországban, meg hát ezen kívül a család különböző tagjai, Írország főbírója, meg stb. Tehát nagyon magas tisztségbe voltak az ő ősei. A nagypapa jön Magyarországra, ő 1775-ben született és 1834-ben halt meg, 1890 érkezett Magyarországba, Pozsonyba. Fő istáló mester lett a hercegnek az uradalmába, és támogatta a lótenyésztésnek a törekvéseit, sőt, még gróf Széchenyi Istvánnal is kapcsolatba került, az általa alapított Falka Vadász Társaság szervezésében is részt vett. Akkor még nem magyar állampolgár, de már magyar országnak a gyarapításán dolgozik. Edvárd, Egán Edének az édesapja, őt már a pozsonyi Szent Márton dóban keresztelték. Jeles gazdasági szakember lesz, közgazdász, tanár, a Rohonci Gazdaképző Intézetet ő alapítja meg, amelyik ott van Szombathelytől 11-néhány kilométerre. Látszik, hogy a mezőgazdaság, az agrárium, a földbirtok, a közgazdaság felé irányulnak a család leszármazottainak az érdeklődései. Ha jól emlékszem, Ede bácsi is, a Didunoka is, aki most is, ő is közgazdász. Képzettségűt, Egán Ede édesapja. Tarcsa községben az első hazai növénytermesztési, illetve nemesítési intézet alapítója lett. Ezután Edvard Egán már az ország egyik legismertebb mezőgazdásza lett, szoros kapcsolatba került például Kossuth Lajossal, Edward Egan, feleségül veszi a bécsi Koch Júliát, és akkor három gyermekük született, Egan Ede 1851-ben, Egan Lajos 1852-ben, aki aztán 920-ban tulajdonképpen a Trianonba hal bele, mert 1917 elejétől 18 évig ő volt Fiume helyettes kormányzója. Aztán majd Egán Ede fia, meg majd Egán Imre, meg Nyugat-Majorszi felkelő lesz 1921-be. Önálló lovasbandériummal Ede bácsinak, a most élő unokának az édesapja. Történészként elemeztem a család életét, meg ugye most elkészült egy könyv is. Annyira összefonódik a család története a magyar történelemmel. Egy olyan családé, akik nyugatról jött, és a magyarság felemelkedésért tesz minden nemzedéke. És Egán Ede az, aki viszont összeütközésbe kerül majd Kárpátalján azokkal, akik keletről jönnek az országba, keletről vándorolnak az országba. Egán Ede már 27 évesen a feleségének a 30 ezer holdas birtokának irányítója, jószágigazgatója Poroszországba. És utána jön majd haza a 70-es évek végén, és megbízzák országos tejgazdasági felügyelőnek. Teljesen méltatlannak tartom a mai Budapesten, hogy Egán Edének nincs utcája Budapesten. 1945-ig volt Kelenföldön, tudnék országos tejgazdasági felügyelőként, ő szervezi meg Budapestnek a tejellátását, döntő szerepe van a budapesti tejszövetkezet létrehozásában, meg ott volt a Rotlenbiller utcában, a keletinél, és ő hozta be Budapestre 1880-as évek elején

0: Negán Ede, és hazaérkezik az 1890-es évek vége fölé, és akkor Darányi Ignác, ugye, aki 1895-től fölülési miniszter, hivatja Egán Edét.
1: Barta Miklós publicista és országgyűlési képviselő 1901-ben megjelent munkájában így ír a ruszinok nyomoráról és annak egyik okáról.
2: Bükkfakéreggel és polyvával gyakran keverik, vagyis szaporítják az ablisztet. Zsiradék csak elvétve kerül a krumplihoz vagy paszújhoz. Fió Fedornál, aki nem tartozik az elesettek közé, íme mit találtam. A lakás áll egy szők pitvarból és egyetlen szobából. Együtt laknak itt, ő, a felesége, egy öreg golyvásasszony, két leánya, két veje és 7 unoka, tehát 13-an. Összes birtoka 13 katasztrális hold, melyből 9 szántó, 4 kaszáló. 13 hold föld mellett nincs indokolva az ínség, de állítom, hogy földjével nem jól bánik a rutén. Rónaságra való gazdálkodási rendszert folytat, erőlteti a gabonatermelést, ami itt nem sikerülhet. Az állattenyésztéssel szép eredmények volnának elérhetők.
0: Sárosvár megye, Zemplén, Szepes, Ung, Beregugocsa, Máramarosig, ahol zömmel ruszinok laknak, ugye a leghűségesebb népe Rákócinak, 48-as szabadságharcba is mellettünk állnak, és a magyar honvédekkel együtt harcolnak. Ennek az volt az oka, hogy amikor a Rákóczi szabadságharc véget ért, a Habsburg császári udvar elkobozta Rákóczi Ferencnek a hatalmas birtokait, és odatta Schönborg mainzi érseknek azért a kölcsönökért fizetségként, amelyet a mainzi érsek hosszú éveken keresztül folyósította a bécsi Habsburg udvarnak a Rákóczi szabadságharc elleni hadjáratok költségeire. Az a földterület, amelyen Ruszin család a 18. század elején, közepén úgy még meg tudott élni, a nagy népszaporulat következtében, a sok gyerek következtében aprózódtak. Az öröklés folytán. Nem tudtak már miből megélni, főleg a hegyvidéken lakó ruszinság nem tudott megélni, mert kevés volt a föld. A hatalmas erdőbirtokok az egyrészt a kincsáré volt, másrészt pedig a Schönborn uradalomé, Bereg megyébe. Darányi Ignác miniszter megbízza Egánt, hogy menjen el és derítse föl, hogy mi a helyzet. Egán el is megy, el is készít egy közel 60 oldalas javaslatot a kárpátai népnek a felemelésére. Bekapcsolódik ebbe Fircák Gyula görög katolikus püspök, 14 felvidéki Ung-Beregugocsa Máramaros vármegyének a országgyűlési képviselői készítenek egy emlékiratot, amelybe szintén kérik a magyar kormányzatot, hogy a ruszin népet emeljék föl. És 1897-ben így indul el a kezdetben rutén, aztán utána a peremvidéknek a magyarságát is bekapcsolták hegyvidéki gazdasági akciónak, vagy hegyvidéki gazdasági mozgalomnak kezdték el nevezni hivatalosan.
1: A kárpátaljai ruszin parasztságot a nagybirtokok is folytogatták. A jobbágy felszabadítás után a volt jobbágyok telkeit a falutól távol mérték ki. Újra Barta Miklóshoz fordulunk.
2: Hol a föld, melyet ez a nép művel? Túl az erdőn, imit amott a hegy szakadékokban, letarolt omladékok között, meredek oldalakon, a bérceg gerinc hátán, ahol leginkább dúl a vihar, s legvészesebben ordít a farkas. Messze a községtől, 2-3 órányira, félnapi járásra, úttalan utakon, híd nélkül való árkokon, túl a hegyen, túl a bércen, túl a sziklán, ott van a rutén község határa. Az uradalmi erdő pedig itt van a község nyakán, benyúlik a templomig, a szilvafáig, a pitvarajtóig. Ha elszalad a borjú, a tyúk, a malac, tilalmas erdőben járt, s nagy annak a büntetése. Ha levág a gazda egy dorongot, hogy eltörött lőcsét pótolja, kihágást követett el. Ha ölében rőzsét hoz a fiú, hogy tüzet gyújtson, mert beteg anyját rázza a hideg, ez is kihágás, melyért lakolni kell. Epret, gombát, ha szed a kislány, megfogja a kerülő, letépi fejéről a kisruhát, elveszi kezéből a kis korsót.
0: A Schönborn uralomból a magyar állam bérel földet, amit kiad ruszin családoknak, havasi legelőket, tenyészállatokat hoznak be, szarvasmarhát, sertést is, lovakat, tehát tenyészméneket, és azon kívül a hegyvidéki adottságokhoz alkalmazkodva megteremtik a háziipart, amit a ruszin parasztoknak a téli időszakban jelentős keresetet nyújt, kosárfonást. Megszervezik a gyógynövények begyűjtését, gyógyszer alapanyagnak. a gazdasági életnek minden szeletét átfogják, hogy a ruszin népet gazdaságilag fölemeljék, és ezáltal elejét

0: vegyék a kivándorlásnak. Nagy Lucskán ez Munkács alatti község, még azoknak is osztotta ki földet, akik Amerikában éltek, mert kivándoroltak előtte egy fél éve vagy egy éve, hogy jöjjön haza. Sorra alapítják az elemi iskolákat, népiskolákat hoznak létre. Azokban a falvakban, ahol nincs iskola, felekezeti iskola van, és még nagyon sok a gyerek, akkor hoznak létre állami iskolát is. És az egyházat is bevonják még az oktatásba. Olvasókörök, iskolák legyenek, óvodát léte, már akkor óvodás is részesítenek állami pénzeken. Teljesen átfogó gazdasági program, amelynek nagy eredményei vannak. Darányi Ignác minisztériuma, a Fölisi Minisztérium hozta létre 1897-ben az úgynevezett hegyvidéki kirendeltségét. Ez kezdetben Szolyván van, utána ezt áteszik Munkácsra, ez ugye központi fekvésű, amely az egészet irányítja egy miniszteri biztos, ugye Egán Ede vezetésével 1901. szeptember 20-án történt haláláig, meggyilkolásáig. Arról vagyok meggyőződve a források alapján, meg amit összegyűjtöttem és utána néztem, hogy minden bizonnyal gyilkosság áldozata lett, hiszen kőkemény érdekeket sértett.
1: A ruszinokra telepedett uzsorások módszereiről és az évi 1000%-os kamatokról így ír Barta Miklós.
2: Laturka vidékén, közvetlenül a határszélen néhány község sertéskereskedéssel foglalkozik. Vásárolják a sertést Galíciában és hajtják a munkácsi vásárra. Ezek nem elesett emberek, de üzérkedésükhöz gyakran kell hitelüket igénybe venniük. A forrás megnyílik a paraszt előtt, meríthet belőle. Merít is, mert különben életmódja szűnik meg. Ezen hitelezésnél fizet a rutén 10 forint után hetenként 2 forintot. Ha a vásáron nyert 12-t, megtalálta a rutén is a maga számadását. Égbe kiáltó uzsora ugyan, de nincs áldozata. De ha kárral jár az üzlet, ha nyakán marad a sertés, s azt tartania kell uzsora pénzen vett gabonával, vagy ha betegség éri a jószágot, vagy ha árán alul veszik meg, no, akkor meghúzták a harangot a rutén összes vagyonkája fölött. 10 forint után egy évre 104 forint. Ez, ha jól számítok, 1040%.
0: Tudjuk, hogy a cári Oroszországban jó néhány pogrom volt. Oroszországból átjöttek, és Orosz-Lengyelországból, ugye, mert Lengyelország nincsen 18-ig, hanem Orosz-Lengyelországban, tehát a volt lengyelországi területek, azok a cári birodalom részei, ugye Varsó is. Átnyomták őket Galíciába, az a osztrák tartomány, meg részben Bukovinára, amely szintén osztrák tartomány. Nem Magyarországhoz tartozik, az Ausztria tartománya. Ott pedig az osztrák hatóságok pénzügyileg, meg gazdaságilag korlátozták őket. És tudatosan átnyomták, mivel Magyarországon nem volt bevándorlási politikája, illetve ami volt, az gyalázatos volt, eszementig liberális, tehát nem táblatokban gondolkodó. És tulajdonképpen az északkeleti felvidéken ennek a bevándorlók tízezrek kezükbe vették a pénzügyi világot. A ruszinok körében, akik ugye szegények voltak, uzsorakamatot vezettek be, 500 meg 1000%-os uzsorát vezettek be, maguk bevették a pénzügyi világot, azon kívül a kocsmákat.
1: A falusi boltosok az árucikkekkel is uzsorarabságban tartották a ruszin parasztokat.
2: Bolt sok van a falu nagyságához képest, de egyik a másiknak versenyt nem csinál. Úgy árul mindenik, mintha kartelben volnának. A mérték is mindenikben egyformán hamis. A bolti hitel persze váltó hitellé alakul át egy bizonyos összegen túl. A váltó pedig a rutén vagyon halálos ítélete, mely ellen nincs föllebbezés. Úgy kell képzelni ezeket a boltokat, mint valami szivattyú telepet, melynek csatornái és szívóágai benyúlnak a rutén tűzhelyébe, pajtájába, gyümölcsös kertjébe és földjébe. Ami ezeken a helyeken fogyasztatik, az mind a bolti csatornán folydogál oda, és amit termeltetik, azt mind a bolt csövei szívják föl.
0: Nagyon érdekes levéltári adatot találtam, hogy több tucat faluba a falu vezetését is megszereztek, úgyhogy a ruszinok kiszolgáltatva az uzsorásoknak, kocsmárosnak bírót választottak közülük maguk fölé. Ott volt a szatosboltja, ott volt a kocsmára, ő volt, aki a pálinkát adta a ruszinnak. Ez ellen lépett fel Egán és a magyar kormányzat is Darányi, mivel hitelszövetkezeteket alapítunk, ahol a rutén belép tagnak, és akkor vehet föl kölcsönt, és nem uzsora kamatra, hanem normál kamatra, akkor a kocsmárosokat úgy szorítjuk vissza, meg a szatócsoboltokat, hogy csinálunk áruraktárakat, ahol 30-40%-kal olcsóbb a közszükségleti cikkek, meg az élelmiszer, mint a szatócsoboltba, vagy mint Budapesten. Találtam olyan korabeli újságcikkeket, és ez Fényes László írta, hadügyi államtitkár 18-ban.
3: Baloldali újságíró.
0: Baloldali újságíró volt, akinek megtaláltam egy 907-ben-8-ban írt cikkét. Leírja, hogy volt egy olyan uzsorás, aki beperelt 120 rutént, akik uzsora kamattal tartoztak neki. Amit már régen kifizettek, de ő még fejenként mindegyik követelt 3-4-500 korona tartozás, és beperelt 120 rutént. Nagyon fontos ebben a kérdésnek a tisztázásában megnézni a korabeli sajtót. Akár a baloldali radikális sajtót, akár a konzervatív sajtót, például a Magyar Állam cikkeit, az Alkotmány, ugye ezek voltak a konzervatív lapok, a többi meg hát a Budapesti Lap, meg ezek, meg a Esti Lap, ezek ugye tudjuk, hogy baloldali, meg ilyen radikális, meg liberális sajtó volt.
1: Az első hitelszövetkezet 1899. augusztusában alakult, de egy esztendő alatt már 47 szövetkezet alakult, és 35 volt alakulóban. Egán Ede hitelszövetkezeteiről így írt Barta Miklós.
2: A szövetkezet tagja lehet minden fedhetetlen életű honpolgár, aki 5 éven keresztül hetenként 20 fillér befizetésére kötelezi magát. Ez tehát egy összesen 52 koronára szóló kötelezettség, mely a befizetés napjától kezdve bármikor 100 korona hitelre jogosítja föl az üzletrész tulajdonost. Kölcsönsegében mindenek előtt azok részesülnek, akik az uzsorától akarnak megszabadulni. Azután azok, kiknek orvosságra és élelmiszerre van szükségük. Később az adóhátralékosok. Ezek után azok, kik marhát, telket, földet vásárolnak, vagy építkeznek. A kölcsönöket az igazgatóság szavazza meg felelősség mellett. Az igazgatóság elnöke mindenütt a helybeli görögkatolikus lelkész, erre hárul a pénztárosi és könyvelői munka is. Az igazgatósági tagok kizárólag a jobbmódú földművelő parasztgazdák közül választatnak.
3: Elmondta, hogy Egán Ede milyen programba kezdett bele, úgy, hogy Arányi Ignác ott volt mögötte a háttérben, és hogy támogatták az itteni országgyűlési képviselők, főispánok, az egész kormányzat mellette állt. De mégis 1901-ben Egán Edét képesek megölni. Vagy öngyilkos lett? Ön mit feltételez?
0: Jön a régi kérdés. Cui prodest? Kinek volt az érdeke, hogy Egán eltűnjön? Darányi Ignác tudta kijárni Egánnak azt, hogy végre egy biztosító társaság életbiztosítást kössön vele. Nem volt olyan, amelyik biztosítást akart kötni Egánnak. Darányi járta ki, az egyik biztosító végül elvállalta.
3: Mert hogy nagynak tartották a kockázatot.
0: Elég sok Egán levelezést olvastam. A Bartával való levelezésébe, de a nevezetes 1900 februári munkácsi értekezet, amelyik számba vette 97-től 99-ig a hegyvidéki gazdasági mozgalomnak az első eredményeit, Egán is elmondja, hogy hányszor fenyegették meg, hogy imákba kell foglalni azt, hogy el kell pusztulnia, és kapta a fenyegető leveleket. A helyszínre érkező beregszászi vizsgálóbíró meg törvényszéki orvos kizárta, tartotta az öngyilkosságot. Másnap a összes budapesti lap öngyilkosságról írt.
1: A korabeli liberális lapok Egán Ede öngyilkosságáról írtak. Így tett Ady Endre is, aki 1901. szeptember 21-én a Nagyváradi Naplóban terjesztette a hírt az általa addig is sokat bírált Egán Edéről.
2: Szomorú, gyászos végéről egy sokat emlegetett szereplő embernek hoz hírt a telegráf drót. Egán Ede, a felvidéki ruténság helyzete javítására indított akció kormánybiztosa agyonlőtte magát. Megdöbbentő, váratlan vége ez a nagy energiát mutató csupa akció embernek. Nagyon sokat dolgozott. Nem kímélt senkit, de legkevésbé kímélte önmagát. Dolgait, akciójának fanatikus voltát nem egyszer láttuk nagy veszedelműeknek. Sokszor bíráltuk nagyon erősen, de elismertük, s elismerjük, hogy fanatikus munkálkodása, energiája nagyon sok hasznosat mivelt. Minden esetre ellenfelei voltunk.
0: A hatóságok egyes emberei tudatosan húzták, halasztották a nyomozást. Egy Bihar Jenő nevű újságíró, a Magyar Állam című konzervatív lap munkatársa vette a fáradtságot, és tényleg végigjárt, és sorra vette azokat az adatokat, amit a hivatalos vizsgálóbizottság tudatosan kihagyott tényeket. Ez egy olyan 30 oldalas pamflet, de például olyan, hogy kuszált kézírással, pontatlan címzéssel Munkácsi postán föladtak egy ilyen levelet, hogy Egán még kusztik közöttük, na majd holnap vége, és másnap megölik. Ungvár és Munkács között a Lázi dombon, ahol egyébként a közeli Daróc község lakosai már 1901-1902-ben már emlékoszlopot állítottak Egánnak az emlékére, ami aztán a 80-as években, mikor szélesítették a Munkács és Ungvár közötti főútat, hogy ez a szovjet időszak vége, akkor ezt eltüntették, és a kárpátai ruszinok és magyarok ide most egy 5 méter magas, egész alakos Egán szoborral állítottak emlékművet, és Kárpátalján Egán Edének már 1990-től egyre nagyobb a kultusza. 1990-ben a csehek által épített híd, azt úgy mondják az ungvárok, hogy cseh híd. Ott volt a Marsz tér, azt átnevezték Egán Ede térnek már a 90-es évek elején. Akkor van az ungvári várhoz vezető útnál Egán kocsma, alsó Kalocsán van egy falu múzeum, ahol Egánnak ez a bricskája is ki van állítva például. Ápolják Egán Ede emlékét. Egán Ede neve Kárpátalján már a 90-es évek közepétől, végétől hívó szó Kárpátalja gazdasági, társadalmi, szociális felemelésére. Végül ezt a Egán Ede program, ami most már van, ezt a magyar kormány fölkarolta. A Munkácsi hegyvidéki kirendeltségén, ahol volt ugye a székháza, emléktábla jelöli meg. Nagy kultusz van, és Magyarországon még egy emléktáblája sincs. És egy utcanév nincs, ami pedig 45-ig volt. Holott ő egy nemzetpolitikus volt, aki a magyarságért is dolgozott. És ugyanakkor az egész család, említettem már Egán Imrét, ugye a fiát, aki Nyugat-Merszék felkelésbe vesz részt lovas bandériummal, akkor egy másik Egán utód, Egán Iván, 18 éves hadaprótként alsó Némedinál hal hősi halált a szovjet hadsereg elleni harcban.
2: 20. századi történelem.
4: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Egán Edéről és a kárpátaljai hegyvidéki akcióról beszélgettünk Botlik József történésszel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária, Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
2: Korábbi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva, a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Az Egyesült Államok mától 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. A háború és az erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. Nemzetközi hadgyakorlatot tartanak vasárnaptól az erdélyi Nagysinken. A műveletekben 7 NATO tagállam több mint 1700 katonája vesz részt. A fegyveresek összehangolt csapatmozgásokat, lövészeti feladatokat és taktikai műveleteket gyakorolnak. A cél az egységek közötti együttműködés erősítése, valamint a reakcióidő csökkentése. Idehaza ma kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. Az eseményen Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. Holnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvas borjakat a Miskolci állatkertben. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak. Eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állat húsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a Miskolci állatkertben látható Dávid szarvas. A Honvéd ezüstérmeseként zárta a férfi vízilabda konferencia kupa történetének első kiírását, miután a fináléban 17-14-re kikapott az olasz Bologna együttesétől. Az aténi négyes döntő utolsó összecsapásán Szívós Márton együttese a 4.-4. tudta tartani a lépést, az olasz csapat azonban a záró 8 percben 5 akciógólt is szerzett, miközben a magyarok 4 ember előnyt is kihagytak. Napos száraz idő valószínű, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Hajnalban 3-9, napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területeken alakulhatnak ki záporok, zivatarok. 2:03.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsor.